és fák napját. Története több mint 100 évre nyúlik vissza. Célja pedig, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Kellemes vasárnapot kívánok! Ernst Tarackközi Kinga vagyok.

0: Nagyon fontos, hogy megismerjük, tiszteljük és óvjuk a minket körülvevő természetet. A mai napon pedig különösen fontos szerepet kapnak a madarak és a fák. De mikor és hogyan jött létre ez a több mint 100 éves hagyomány? Milyen célja volt a kezdetekkor és milyen szerepe van ma? Sarlós Dávid, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi munkatársa beszélt mindenről.
1: 1902-ig nyúlik vissza a története, amikor Csernel István ornitológus először Kőszegen megtartotta ezt a napot. Ez a Párizsi Madárvédelmi Egyezménynek a következménye volt, ugye ezt is ebben az évben alapították. Később 4 évre rá Hermann Otto közreműködésével 1906-ban miniszteri rendeletbe foglalták, és onnantól az iskolákban is bevezették.
0: Több mint 100 éves akkor tehát a múltja. Akkor kicsit más miatt hozták létre. Nyilván a fő cél az az, hogy a madarakat és a fákat óvjuk, védjük. Mi a célja most?
1: 100 év azért más volt még a koncepció, mondjuk így a felfogás. Ugye ott nagyon mezőgazdaság központú volt. Azért most már javarészt másképp gondoljuk ezeket a dolgokat, vagy másképp tudjuk. Sőt, most már azért sok kutatás is van, ami alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy nagyon sok madár hasznos több szempontból. Most már alapvetően általában a természetvédelméről, az állatvédelméről, a fák fontosságáról szól. Ugye alapvetően nagyon sok haszna van a madaraknak, de például megemlíthetjük az énekes madarakról, beszélünk a kártevők, a hernyóknak a pusztítását, a beporzás, kevesen tudják, az is fontos, nyilván itt a hazánkban kevésbé, de mondjuk a trópusokon a madarak az egyik fő beporzók, a fáknak is ugye szén-dioxid megkötés, oxigén termelés, tehát most már teljesen más, illetve még ami egy fontos szempont, hogy a lakosság, főleg az ifjúságnak a szemléletformálására szeretnénk ezt kiélezni, és egy olyan 2010-es évek elétől, ha nem tévedek, Madarak és Fák napján országos verseny, ami pont általános iskola felsősöknek szól. A természet védelméről kérdezzük őket, a Magyar Madártani és Természet Egyesület szervezi, általában az évfajaira koncentrálunk, de madarak és fákról kell nekik, főleg növényekről, a tudásukról számot adni.
0: Az, hogy védjük a természetet, mennyire fontosak a fák és a madarak, az már úgy beleívódott az emberbe és a gyerekekbe. Ez mennyire igaz? Kell még súlykolni az emberekbe, vagy inkább mélyíteni kell ezt a tudást, hogy jobban átlássuk ezt a helyzetet és a természet működését?
1: Azt gondolom, hogy is, tehát hogy mindig fontos hangsúlyozni, mert nem mindenki védi automatikusan őket. Azt szoktam mondani, hogy nem kell mindenkinek ornitológusnak lennie, nem kell mindenkinek biológusnak lennie, de ha gyerekkorban erről hallanak, hogy ez fontos, és csak az úton sétálva nem tapossa el a bogarat, vagy a csigára nem lép rá direkt, akkor már nyertünk, tehát akkor már megérte a kezdeményezés. Illetve nyilván, aki egy későbbi életszakasz, mondjuk egy egyetem alatt ilyen irányba indul, ott meg fontos mélyíteni is ezt, hogy megértse, hogy a folyamatokat, az hogy mi miért van. Tehát, hogy mind a két részre azt gondolom, hogy hangsúlyt kell fektetni.
0: Az Egyesület pedig hangsúlyt is fektet, hiszen több programjuk is van, nem csak a május 10-ével kapcsolatban, hanem egész évben ugye vannak különböző programjaik, eseményeik, amik felhívják erre a figyelmet.
1: Így van, próbál az Egyesület mindenféle ilyen alkalmat megragadni ennek kapcsán. A napokban pont most indul a Fülemülék éjszakája programunk, egész országos szinten lefedjük a megyéket, próbálunk mindenhol szervezni a madárnéző túrákat, kicsit beszélünk a madarakról, meghallgatjuk a fülemülét, néha még madárgyűrűzést is tartunk. Akkor ugye a Madarak és Fák napja, ősszel Európai Madár Megfigyelő Napok, Tatai Vadlúd Sokadalom, tehát sok ilyen programunk van.
0: Hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz, a gyerekekhez, és az idősebbekhez is, akár a szülőkhöz ezeket a programokat, vagy a madarak és a fák védelmét? Azt tudom, hogy például sok óvodában, meg iskolában kimennek a gyerekek, és megfogják a madarakat, amelyeket meg lehet, meghallgatják az éneket. Ez a kulcs, hogy fizikailag is közelebb hozzuk őket?
1: Szerintem mindenképp, igen. Tehát lehet elméletbe is beszélni róla, egy előadást tartani, az is jó. Ha mondjuk képeket kivetítünk hozzá, még jobb, de a legjobb, hogyha ők kijönnek hozzánk ezekre a programokra. Szerintem a legjobb, például bemutatom a madárgyűrűzés, amikor megfogjuk a madarat, oda visszük egy méterre, mesélünk, megnézhetik esetleg, egy új a finoma, ha nincsenek sokan, hozzáérhetnek a madárhoz. Szerintem ez egy olyan életre szóló élmény lehet a gyerekeknek, főleg, nyilván felnőtteknek, kisgyerekeknek még inkább, hogy akkor elgondolkodik, hogy hát ez milyen jó, és ezt tényleg ne bántsuk.

0: korábbi beszélgetésben már említett Fülemülék éjszakája programsorozat április végén indult, és májusban is országszerte várja a természetkedvelőket egy különleges élményre. Az esti séták során szakvezetők segítségével van lehetőség megismerni a Fülemülék hangját, élőhelyét és a madárvilág rejtett szépségeit. Gárdonyi Eszter a Győr-Szent Iváni programon járt.
1: Először jöttek ki a programra?
2: Igen, igen.
1: Mire számítanak?
2: Jöttünk meghallgatni, mert valami újdonságot biztos mondanak, és mivel itt lakunk közelben, ezért hasznosnak találtuk.
1: Hogy áll a picór az erdőhöz, vagy egyáltalán a természethez? Ön mit tapasztal?
2: Hát, hogy minden érdekli, szóval ő szívesen jön ilyen programokra.
1: Mennyire fontos, hogy a gyerekek a természet közelségében legyenek?
2: Ez mindig fontos, tehát nem csak a mai nap, hanem úgy általánosságban, hogy azért megismerjék ők is a környezetünket, tehát ne csak így a város közepén nőjenek fel, hanem a természet közelében.
1: Szereted a madarakat?
3: Igen.
1: Megismered a madárhangokat, vagy egyet-kettőt közülük?
3: Egyet-kettőt.
1: Mi az, amit kellene tudnunk a hétköznapunkban ezekről a madarakról?
4: Ugye a madarak világában két dolog lehetséges. Vagy a külsejükkel, a tollazatukkal tűnnek ki, vagy a hangjukkal.
5: Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi csoportjának munkatársa, a Győr-Szent Iváni Madárbarát kör alapítója.
4: Fülemül esetében ez a hang úgy tartja a magyar és az európai vélemény is, hogy az egyik legszebb hangú madár. Akár 4 oktávot is ki tud énekelni a hangjával, 2-t is tud egyszerre énekelni, nagyon változatos, erős, aki egyszer meghallja a hangját, az könnyen megjegyzi. Tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal. Nyilván ez a szép madár hang megiklette az irodalmat, a művészeteket. Például a magyar népi elnevezése a csalogány. Ugye Blaha Lujzát emlegették a nemzet csalogányának. Ebből is ki lehet szűrni, hogy nem egy akármilyen hangú madárról van szó.
1: Egyébként milyen jellemzik külső jegyekben a Fülemülé?
4: Egy ilyen teljesen közönséges, fekete rigó nagyságú madár. Hát a vöröses barna, a hasai része egy kicsit világosabb színű. Semmi föltűnő nincsen benne. Sűrű bokrokba rejtőzködik. Ritkán kerül szem elé, de a hangja az annál inkább. Egy vonuló madár. Madárról van szó, tehát nem állandó madár, ilyenkor érkezik meg április közepén Magyarországra. Egész Európába elterjedt, Magyarországon az állománya stabilnak mondható, hogy nagyjából egy olyan 380-450 ezer példány költ, védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Elsőnek jönnek meg a hímek, mert mindjárt meg is kezdik az éneklést, ezek ilyen revírtartó madarak, tehát ilyen teritoriális madár. Tehát elfoglal egy területet, és akkor azt a fajta társaival szemben védi, többek között az énekkel is. Na most, amit még az énekről tudni kell, hogy ez egy nászének. Biztatja a párját, hogy rakja a fészket, üljön a tojásokon, és ezért nagyon szépen énekel. A fülemülék egymástól is tanulnak énekelni.
1: Itt most szépen gyűlik a tömeg, mire számíthatnak, akik csatlakoznak ehhez a programhoz?
4: Ugye a Madártan Egyesület szervezésében rendezzük ezt a Fülemülék éjszakáját. Ez már hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Általában az emberek azért jönnek ki, hogy egy kicsit kikerüljenek a természetbe, részt vegyenek, megismerjék a madárhangokat. Mi ebbe segítünk megismerni a természetet, a madárhangba bemutatjuk a különböző élőhelyeket, különböző növényeket, fákat. Egy kicsit beszélgetünk a madártanló természetvédelemről. Nagyon sok gyerek szokott ebben részt venni. Ugye a fülemüle annyira énekel, olyan heves lázba van a nász időszakban, hogy még éjjel se hagyja abba. Tehát hajlamos este későig énekeli, vagy már korán reggeltől kezdi.
1: Jó eséllyel hallhatnak majd fülemüledal?
4: Most a program során tartunk egy kis beszédet a Fülemüléről, a Madártan Egyesület bemutatása. Majd ismertetjük a programot, besétálunk az erdőbe. Tulajdonképpen egy kört teszünk meg az erdőben, meg állva, belehallgatva. Jó eséllyel hallunk fülemülét, de más madarakat is, nem csak a fülemüle hallatszik ki, hanem például a fekete rigó, csircsapfüzikének nagyon erős hangja van, vagy barátposzátak. Nagyon sok madárhangot meg tudunk ismerni, el tudunk különíteni. Az alapvető madárhangokra lehet szert tenni ismeretekben, hogy fölismerjék a későbbiekben.
1: Mi tetszett eddig a legjobban?
3: A madara.
1: Madara?
3: A lepkék.
1: Lepkéket is láttatok?
3: Igen.

0: Tudták, hogy a madarakat nem szabad kenyérrel etetni? Vagy azt, hogy a cinege miért takarja be a lerakott tojásokat? Sarlós Dáviddal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi munkatársával ezekről is beszélgettünk a Margit szigeten.
1: Itt 100 odunk van kihelyezve, ugye ebből is van egy határ, hogy túl sokat sem érdemes kitenni, hiszen vannak territoriális madarak, mint a széncinege, hiába teszek ki 5-szer ennyi odot, egyszerűen nem engedi oda a másikat, hiszen neki kell egy akkora terület, ahonnan annyi táplálékot össze tud gyűjteni, hogy akár a 10-12 fiókát fölnevelje. Mi ezt úgy határoztuk, hogy kb. 100 darab itt a Margit szigeten, ami ugye elfér és észszerű. 2020 elén tettük ki ezeket az odokat, tehát most 6. éve már, és jó a foglalási arány, úgyhogy bele tudunk nézni. Ebben az időszakban május elején már fiókák vannak, javarész nyilván ez fajfüggő, a csúszkák előbb kezdenek, egy picit a cinegék, egy picit később, a seregély még később, de alapvetően fiókás fészkekre számítunk, és akkor ilyenkor be lehet nézni. Egy gyors tévhitet még eloszlatnék, hogy sokszor szokták mondani, hogyha van fióka, és többen vagyunk, nem látnak bele, ki szoktam venni, egy pillanatra kézen megmutatni, és hogy hú, nem hagyja el a szülő, megérzi az ember szagát, ez nincs így a madaraknál. Vannak olyan fajok, akiknek van kifejezetten jó szaglás, de a többségnek nincs, tehát meg lehet fogni a madarat, nem lesz semmi baja, visszarakom, van, hogy meg is gyűrűzzük a fiókát, és amikor rakom vissza az odút, ez az előbb említett hosszú bottal, ugye ez segíti, hogy magasba le tudjuk könnyedén venni, és gyorsan, már jön is a szülőmadár, belemegy az oduba, az őznél ez valós, tehát ott a gidát megsimogatjuk, a szag alapján nem fogja tovább nevelni az anyja, de a madaraknál nincs ilyen, úgyhogy meg lehet nézni, hetente egyszer mondjuk az odukat, túl sűrűn nem, nyilván a zavarás se jó, de mondjuk heti egyszer, maximum kétszer, ha belenézünk, egy pillanatra visszarakjuk, akkor semmilyen kárt nem okozunk, ellenbe segítjük a költésüket, ilyen mesterségesen kihelyezett odukkal, illetve a kertünkbe kitesszük, azért is jó, mert ahogy említettem, például a cinege is nagyon sok káros hernyót megeszik, tehát a kertben lévő növényeket is segítjük ezzel.
2: Oldalán van az egyes.
3: Vannak még olyan tévhitek a madarakkal kapcsolatban, amiket el kell oszlatni? Például ugye a galambokat nem etetjük kenyérrel.
1: Abszolút igen. Nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, de ha már szóba került az etetés, meg az itatás. Például az itatás nagyon hasznos, és nem csak nyáron, hanem télen is. Tehát aki itat, azt tudja javasolni, hogy egész évben itasson, mert kifejezetten hasznos, ha mondjuk nekünk van az erkélyen egy kis cserép alátét, amiben van egy kis víz, és tudnak inni a madarak, tehát hogy ez célszerű egész évben. Illetve az etetésnél még annyi fontos, hogy kenyérre nem szabad őket etetni, se a vízimadarakat, se az énekes madarakat, utóbbiaknál ilyen bélgyulladást okozhat, a vízimadaraknál meg angyalszárny betegséget. Nyilván, ha egyszer jön egy hattyú, és adok neki egy falat kenyeret, azzal nem fog elpusztulni, de ha mondjuk egész télen etetik egész nap heteken át, akkor kialakulhat egy ilyen angyalszárny betegség, hogy lebénul a szárny, és bele is pusztulhat. Tehát etetni is megfelelően lehet, nem kell egyébként, tehát ha nem etetjük, is ugyanennyi madár lesz, lehet etetni, én is etettem. Egyrészt segítem őket, másrészt nekem is jó, hogy láthatom őket az ablakból, hogy esznek, viszont megfelelően, tehát folyamatosan kell etetni, csak a téli időszakban, ilyenkor nem, hadd egyék a hernyókat, az kell a fiókák, meg abban a fehérje, tehát ilyenkor nem kell őket semmi, viszont télen meg csak napraforgó, köles, kendermag, tehát természetes eredetű táplálékkal kell őket etetni.
3: Ide is értünk a legközelebbi odúhoz.
1: Ez egy platánfán van egy odunk, ezek B-típusú oduk, ez annyit jelent, hogy van ABCD, különböző méretek, más-más madárfajnak a költését segíti. Ez a leggyakoribb, ez a B-típus, ez a cinegéknek, verebeknek, csuszkáknak, meg más élőhelyen, középhegyi erdőben, mint légykapóknak van kitalálva. Ebbe fogunk belenézni, és akkor ezzel a botta megpróbálom leakasztani. Van egy kampó rajta, amivel könnyedén föl le tudjuk venni. Ez az egyes számú odunk. Itt már rögtön látszik az odun, hogy ugye nagyon szét van nyitva a bejáró nyílás, ez nem ilyen gyárilag, ez 32 mm. Ezt a harkály csinálja, és kevesen tudják róla, hogy a harkály költési időszakban előszeretettel megeszi a más madárnak a tojását, meg a fiókáját. Tehát azért nyitja ki a harkály a saját testméretére, hogy beférjen, és esetleg egy kis táplálékot találjon be.
3: Tehát arra számíthatunk, hogy üres lesz.
1: Én arra számítok, hogy üres lesz, igen. Van egy drót itt az oldalán, ami mert rögzítjük a tetejét. Ez azért fontos, hogy a ragadozó, egy macska, egy mennyit ne tudja kinyitni, viszont mi ki tudjuk. Kinyitom, hát igen, és sajnos valóban ez üres. Ilyenkor annyit meg szoktunk csinálni az ősszel, ráteszünk egy ilyen harkályvédőt, ezt úgy kell képzelni, egy fémlap, felszögeljük ide, és az pont ugye 32 mm, azt már nem tudja kinyitni, és akkor továbbra is tudják használni az odut a madarak. Elérkeztünk a második odunkhoz, a odafán lévő odú, és akkor közben itt ki is tekertem a drótot, ebbe van egy nagy mohafészek, kicsit kibélelve, és eléggé le van taposva. Ez annyit jelent, hogy itt már kirepültek a fiókák. Egyébként idén hamarabb kezdtek költésbe, pedig az időjárás ugye nem volt olyan nagyon kedvező, mert most hidegebb tavasz volt, de mégis kirepültek. Egyébként a madarak költése, ők optimalizálnak a táplálékra, tehát úgy szoktak időzíteni, hogy addigra keljenek ki a fiókák, mire a fő táplálék is elegendő mennyiségben van. Ugye a cinkéknél egyébként a hernyók, illetve a városban nagyon sok például lószúnyogot is esznek. Nagyjából egy héttel előrébb vannak a költések, mit szoktak lenni ilyenkor. Akkor megnézzük, ez egy harkályvédős odó, úgyhogy ezen már ugye föl van szerelve a harkályvédő, ugye nincs is kitágítva a bejárónyílás a harkályok által, akkor azt kinyitjuk. De ebben is volt költés, egy jó nagy fészek van benne, és ebből is valószínűleg kirepültek. Bele szoktam nyúlni, mert a cinege csinál olyat egyébként, amikor leteszi a tojásait, de még nem teljes a fészeke, ugye nagyjából 23 óránként tudnak tojást rakni, tehát naponta egyet, akkor betakarja ezt. Csak azért csinálja, nem azért, hogy ne hűljön ki, hanem azért, hogy a ragadozó esetleg bekukucskák, ha ne lássa, hogy ott van tojás. Mert ez is nagyon érdekes, hogy a tojásokra nem kell egyből neki ráülnie, tehát lerakja mondjuk a cincinke mondjuk 10 tojást, és majd egy hétig nem kotlik rajta, semmi baj nincs. Amikor elkezd kotlani, tehát a test melegét átadni, elindul az embriófejlődés, utána már nem tudja ott hagyni 2-3 óránál többet, de eleinte ott tudja.
3: Mi az, amivel mi civilek a legtöbbet segíthetünk a madaraknak? Mi az, amire figyeljünk mondjuk ebben az időszakban?
1: Mindenképp a madárvédelem, tehát hogy próbáljuk az természetes élőhelyeiken őket idézőjelbe békén hagyni, tehát nekik nyilván ez egy nagyon fontos, bár a városi madarak azért alkalmazkodtak már, de például vannak olyan fők, akik kifejezetten rosszul viselik az ember közelségét. Ebben az időszakban például, hogyha teszünk egy odút, vagy mondjuk, ha családi kertes házban lakunk, vannak sűrű bokrok, esetleg nem vágjuk teljesen vissza őket, hagyjuk egy picit elburjánozni, vagy úgy vágjuk az ágvillát, hogy egy ilyen villa alakú legyen, és esetleg egy potenciális fészkelőhely legyen a fekete rigónak, vagy ősszel meghagyjuk egy kicsit az avart, az se szokás meghagyni a levelet, de csak egy 2-3 négyzetméteren ott hagyjuk télire, azok alatt a pókok át tudnak telenni, a rovarok lesz tápléka a vörösbegynek télen. A füvet is mondjuk ugyanígy nem vágjuk le 2 centire, hogy mondjuk a májusban kiégjen, hanem picit hosszabbra hagyjuk, itatjuk őket egész évben. Én azt gondolom, meg nyilván télen az etetés, ezekkel tud bárki tenni a madarakért, ezek mindenki számára elérhető dolgok, de nagyon fontosak.

0: csak nem 100 madárodut helyezett ki az Egererdő ZRT az Eger környéki erdőkben. Tanösvények mentén óvodák és iskolák udvarán is meg lehet figyelni a madarakat. Pilisi Csenge korábban egy iskolai programra látogatott el.
1: Kisüveges műanyag üdítőt ki kell vágni, és akkor ezzel kényelmesen lehet feltölteni. Maga az etetőtálca viszonylag kicsi. Célszerű lenne emellé egy olyan 5 literes műanyag palacból kivágott etetőt, hogy a 5 literes palacnak 3 kis ablakot vágunk fönt, és akkor abba 2-3 napra való etetőanyag is belefér.
2: Jó.
0: Ismeritek a madarakat? Szoktak ide az iskola udvarra jönni?
2: Igen.
0: És milyen madarakat láttok?
3: Elég sok galambot látunk itt az iskola környékén.
4: Én néha látok kecskéket, meg kacsákat is. Nagyon szeretem a madarakat, és én mindent meg szoktam tenni. Meg otthon is ki szoktuk tenni a madáretetőt, hogy életben maradjanak.
0: És mit adtok nekik enni ilyenkor?
4: Legtöbbször napraforgó magot, meg szoktunk valamilyen babot, vagy ilyesmiket. És nagyon szeretik a madarak. Egy csomón oda jönnek, és még veszekednek is a kaján. Ezért rakunk ki rengeteget.
0: És ha most ezek az odúk fölkerülnek ide az udvarra, a fák, fogjátok őket figyelni?
4: Igen.
2: Fogjuk.
4: Már ott is van, ahogy látom egy madáretetőt, szoktam figyelni.
5: Festem a madáretetőt.
0: Hú, szép barna lesz, úgy látom, beleolvad majd a környezetbe. Te már majdnem elkészültél. Sova kerül? Van helye ennek a madáretetőnek?
5: Még nincsen.
0: Meg tudjátok majd figyelni a madarakat?
5: Igen.
0: És milyen madárra számítasz?
5: Feréb, cinegék, ugye, kék cinke, szén cinke, tengeríc, nem találnak élelmet, és hogy ne halljanak éhen, ugye.
0: Horváth Márton elhozta a gyerekeket, és éppen most madáretetőt készítenek.
6: Ugye a legtöbben a cinkéket ismerik, a széncinege, kékcinege, ők a leggyakoribb vendégek. Nyilván a területtől függően a házi verebek is gyakran látogatják az etetőket, de ezen kívül tucatnyi egyéb madárfaj is előkerül a kertbe. Nekünk olyan 18 madárfaj van ilyenkor rendszeresen a kertbe, az etetőn, illetve a környékén. Jönnek a fenyőpintyek északabbról, már ilyenkor az erdei pintyek az erdőből lehúzódnak az etetőkhöz. A leggyakoribb pinyféle az a zöldike nálunk az etetőn, néha citromsármány is bejön, ablakból is tucatnyi madarat így meg lehet ismerni, hogyha valaki érdeklődik.
0: Az, hogy a gyerekek találkoznak, tehát ők saját maguk megfigyelhetik a madarakat, közelebb is hozza a természethez őket, de hogy jobban elmélyülnek azok, amit mondjuk a tanórán tanulnak.
6: Természetesen a saját élmények azok maradnak meg sokkal jobban, mint amit a tanórán hall az ember, és az ilyen alkalmak, ahol ők maguk órákon keresztül készítenek egy etetőt, utána azt kirakják, akkor teljesen máshogy nézik utána a madarakat, amik jönnek.
0: Leggyakoribb odulakú madaraink a mezei veréb, a cinegék, a csúszka, az örvös légykapó és a harkály. A madárodók kihelyezésével főként a fiatal erdők élőhelyét fejlesztik, fészkelő helyet biztosítva az odulakú madaraknak, mondja Víg Ilona, az Egererdő ZRT kommunikációs és közjóléti vezetője.
7: Mindenképpen a szemléletformálás is egy cél a madárodók kihelyezési programban. Például a Szilvásváradon, a Szalajka völgybe, a Felső-Tárkányba, az Egeres völgybe és Parádfürdőn, az Irona völgybe is jól látható helyekre, magas fákra helyeztünk ki madárodukat. Egyrészt ugye, hogy a kirándulók meg tudják figyelni az ott mozgó madarakat, azért arra nem biztatunk senkit, hogy vegyék le az odukat és nézzenek bele, hiszen ez a szakszemélyzetnek lesz a feladata, de az, hogy az életükbe belepillancsunk, hogy a dalukat hallgassuk, erre tökéletes helyszínt jelent a madárodoknak a környezete.
0: És a madáretetők, vihetünk esetleg mi magunk is madár eledet?
7: A madáretetőket főként az intézményekbe, iskolák, óvodák udvarára helyeztük ki, szerint napi szintű etetést igényel a madáretetőknek a kihelyezése.
0: Milyen madarakat figyelhetünk meg egyébként egy-egy ilyen kirándulás során?
7: Az odúk környezetében ugye azokat a madarakat figyelhetjük meg, amik ott fészkelnek, tehát amik odúlakó madarak és odúba fészkelő madarak. Ezek jellemzően a cinegék, verebek, örvös légykapó, illetve hát a harkályok is, mint nagyon jól ismerte odúlakó madarunk is megtalálhatóak, de nem az odúkban, hanem inkább a természetes odúkban láthatók a harkályok, hiszen abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy evolúciós úton neki kifejlődött az a képességük, hogy olyan csőrük van, illetve az agyuk is olyan szerkezetű, amely a jellegzetes kopogtatással odukat tud válni a fába. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy bőséges táplálék áll rendelkezésre a madaraknak, akár erdőben és akár városi környezetben, azért a parkok is nagyon jó lehetőséget biztosítanak. A madáretetés igazából abból fontos, hogy a szemléletét formáljuk a gyerekeknek, az állatokkal való gondoskodást is erősítsük bennük. Nagyon jól megfigyelhető például a tojásrakás, illetve a fióka nevelésnek a folyamata, hogy a fiókák is ugye csupaszon bújnak ki a tojásból, és akkor hogyan tollasodnak be, hogyan tanítja meg az anyukájuk, apukájuk őket repülni. Tehát ez nagyon szemléletes, és a gyerekeknek általában nagyon is szokott tetszeni.

Ez volt a nagyítás, amelyben a madarak és a fák fontosságáról hallhattak. A hangmester Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Ernst Taraczközi Kinga. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió Csávolyon, FM 96,7. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Közétkeztetés, másképpen versengő szakácsok.
2: Körülbelül egy évvel ezelőtt megkaptuk a kiírást, ahol meg volt szabva, hogy milyen kötelező elemeknek kell szerepelnie, mennyi nettó nyersanyag költségből kell kihoznunk, és ez alapján állítottuk össze a csapattársaimmal a menüsort.
1: Bor és életút, szenvedélyből születő döntések a pincében.
3: Egyre inkább a Sauvignon Blanc miatt keresnek minket, mert a Sauvignon Blanc valahogy egy olyan együttállás lett itt a személyemmel kapcsolatban, meg valahogy azzal érjük el a legnagyobb sikereket állandóan. Valószínűleg pontosan azért, mert abban talán több az emóció, meg sokkal jobban kötődöm ehhez a fajtához.
1: Egy tartalomgyártó útja a konyháig, vagy miért is igaz az alma meg a fája?
4: Amikor elköltöztem otthonról, mert Székesfehérvárról Budapestre jöttem az egyetemre, rájöttem, hogy főzök valamit magamnak, és egy kis gondolkodás után egyszerűen éreztem, hogy jaj, én össze tudok rakni egy kaját. Megvolt bennem egy ilyen alapkoncepció, hogy mire mit tegyek, és abból mi lesz végül.
1: Régi fajták, új borok, elfeledett szőlők reneszánsza.
5: A csóka ebből a legismertebb, és ez mindig egy nagyon kis belterjes csapat, aki itt van. Ettől függetlenül azért látszik az, hogy egyre nagyobb igény van ezekre a különlegességekre.
0: Korkóstoló.

0: A közétkeztetés sokakat érint nap mint nap, mégis gyakran éri kritika a minőségét. Éppen ezért nagy az igény a változásra. Ebben segíthet a közétkeztetési szakácsverseny is, amelyet 10. alkalommal rendezett meg a Közétkeztetők és Élelmezés Vezetők Országos Szövetsége, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az idei győztesek között a Melodin éttermek csapata is szerepelt, amely egy vállalati éttermi menüben mutatta be a műfajban rejlő lehetőségeket. Mindenről Némedi József, a cég minőségügyi és fejlesztési vezetője, a verseny egyik alapítója, valamint Füssi Dankó Enikő, a győztes csapat vezetője, rendezvény koordinátor beszélt Kálmán Alidának.
1: Amikor indultunk, az alapötlet az volt, hogy emeljük fel ezt a szegmest, és mutassuk meg, hogy itt is nagyon jó képességű szakácsok vannak. Ők is kerüljenek egy kicsit a reflektorfénybe, szakítsunk azzal, hogy főzőnénik, meg főzőbácsik, és hogy a közékezet is egy kicsit ilyen lesajnált terület. Azonban az évek alatt ez azért átalakult, mert mindjárt az elejétől igyekeztünk azt erősíteni, hogy nem elsődleges cél, hogy valaki nyerjen. Járja végig azt az utat, ami odáig kell. És most már a versenyünk inkább arról szól, hogy legyen egyfajta belső motivációval eredő önképzés, és amíg eljutnak a döntőig, hogy itt mentorok kísérik végig a munkát, itt segítők vannak, felkészítő szakemberek, akik megtanítanak nagyon sok mindent a konyhásoknak, és így érjenek el a végéig.
2: Enikő csapata a Melody aranyérmes lett most az idei szakácsversenyen. Szerintem nagyon kevesen tudják elképzelni, hogy működik egy ilyen szakácsverseny.
3: Körülbelül egy évvel ezelőtt megkaptuk a kiírást, ahol meg volt szabva, hogy milyen kötelező elemeknek kell szerepelnie, mennyi nettó nyersanyagköltségből kell kihoznunk, és ez alapján állítottuk össze a csapattársaimmal a menüsort.
2: Mennyi az alapanyagnak a költsége ilyenkor?
3: Nettó 1250 forint nyersanyagból kell kijönnie.
2: És ebből mit lehet csinálni?
3: Hát egy tartalmas levest, főételt, hússal, salátával és desszerttel.
2: Gondolom, mivel egy évvel előtte kapták meg az alapanyagok listáját, gyakoroltak és edzettek is erre a versenyre, nem?
3: Igen, hát nem heti szinten, de elég sokszor összejöttünk, bár ugye a csapattársaim különböző éttermekbe sévként szerepelnek, nem mindig sikerült összehoznunk, de nagyon sokat gyakoroltunk.
2: Hogyan állították össze magát a menüsort?
3: Összedugtuk a fejünket, a leves és a főétel nagyon hamar összejött, a desszerttel bajlottunk nagyon sokat, de az is a végére szerintem nagyon-nagyon jól sikerült.
2: Ilyenkor, amikor egy szakácsversenyen vannak, nagyon sok ételt kell lefőzni, hiszen a közétkeztetés ugye arról szól, hogy sok embert kell megetetni, illetve bizonyos helyen, tehát hogy nagyon számít az is, hogy ezeket az ételeket egy ilyen konyhán meg lehessen csinálni, nem?
3: A döntőn 30 adagra kellett készülnünk, ott ugye 14-et ki is tálaltunk, és a maradékot pedig kóstolásként kínáltuk föl az ott jelenlevőknek. Csupa olyan étellel készültünk, amit napi szinten az étlapon akár be is tudjuk rakni.
1: Csak annyit fűznék hozzá, hogy a versenynek van egy olyan része a kiírásban már, hogy az ételnek elkészíthető kell legyen több száz vagy ezer adagra is. Nem csak mi, ezt minden nagyon sok cég csinálja, akik indítottak csapatot, hogy ezt utána kínálatba teszik. Egyébként három kategóriában zajlik, van az óvodaiskolai kategória, van a szociális felnőtt, tehát a kórház, börtön, és van a mi kategóriánk, az irodaházi éttermek, ami egy kicsit szabadabban gazdálkodik, mindenhol máskülönben a nyersanyagérték is.
2: Milyen egy ilyen versenynek a hangulata?
3: Fantasztikus. Segítjük egymást, bátorítjuk az újakat, tehát tényleg egy fantasztikus élmény részt venni ezen a versenyen.
1: Erre egy példát mondok, amit Erika elmondott. Most volt egy olyan csapat, akik újak voltak, most voltak először egy kis óvoda, nagyon-nagyon tüdeményes csapat, de otthon maradt néhány eszköz, lábas, fakonál, ugye itt mindent hoznia kell a versenyzőnek. És a többi csapattól szedtük össze, hogy kinek volt egy felesleges lábosa, ő megfőzte, és akkor addigra odaadta, tehát azért nagyon jó ezt látni, hogy igazi gasztrocsapat van itt, mindenki segít mindenkit.
2: Ez már a 10. alkalom volt, hogy versenyeztek a szakácsok. Ez alatt mi minden változott a közétkeztetésben?
1: Hát gyakorlatilag minden megváltozott. Megjelentek gasztrofőzők, sok műsorok, gasztrorealitik, ami azért az összes negatív oldalával hoz látványos fejlődést. Magyarországon megindultak a michelines éttermek. Tehát maga a gasztronómia egy komoly forradalmat élt át, és ezen belül mi a közétkeztetők is részesei vagyunk ennek a forradalomnak. Nagyon nagy változás van. Azon kívül, hogy a kiszolgálás módja megváltozik, most már ott tartunk, hogy az iskolai menzákon is önkiszolgáló rendszerben étkeznek.

0: gluténmentes ételt konkrétan nem tudunk főzni, hiszen nincs gluténmentes konyhánk, de azt tudjuk csinálni, hogy mi nem teszünk az ételbe glutént, és azért ez sok esetben már elég. Illetve van egy új vonal, a fenntarthatóság és az egészség jegyében, ez a vega-vegán étkezési vonal. Az az érdekes, hogy ezt nem kizárólag az így étkezők fogyasztják, hanem akár mondjuk egy lencse fasírtot köretként is megvesznek azok, akik egyébként a hústól nem tudnak elszakadni.
1: A konyhában és akárcsak a borászatban sokszor egy személyes történet ad irányt a munkának. Egy bor mögött gyakran évek, sőt évtizedek tapasztalata húzódik meg. Sike Balázs számára a szőlőhöz fűződő kapcsolat már gyerekkorban elkezdődött, majd szakmai kereséseken és újrakezdéseken átjutott el oda, ahol a borászat már nem csak munka, hanem alkotás is. A flow élménye, amikor a tevékenység önmagáért válik fontossá, meghatározó része lett ennek az útnak. Saját pincéjeit nem csak termelésről, hanem kísérletezésről és önkifejezésről is szól. Kovács Nagy Áron beszélgetett Sike Balázzsal.
2: Milyen emlékek élnek önben a gyermekkori szőlőmunkáról, és hogyan látja ezt ma visszatekintve?
3: Szokták azt mondani a borászok, hogy az önálló borásszá váló ébredésük előtt ez egy terhes tevékenység volt, és utálták a szőlőmunkát meg ilyenek. Én igazából nem utáltam, mert szerettem kint lenni, én erdészként is kezdtem, mármint technikusi végzettségem van ebbe a szakmába, és utána nyergeltem át a kertészeti, a borászati irányba. Mindig szerettem az aktív dolgokat, tehát a munkavégzés sosem állt tőlem messze, ez továbbra is jellemzi a mindennapjaimat, hogy eléggé aktív vagyok, és a folyamatnak minden részébe szeretek ott lenni, és talán ez is biztosítja nálunk a minőséget, ami mind a két területen megvan, borászatban és vendéglátásban és az étteremben is.
2: És az erdőhöz és a természethez való kötődése hatott akkor ezek szerint a későbbi szakmai útjára?
3: Hát ez egyértelműen ez óvatatlanul egy természetközeli tevékenységként definiál bennünket. Most nyilván az, hogy ennek talán több rétegét ismerem és érzem át itt az erdészeti múltam kapcsán, az inkább azt gondolom, hogy perspektívámat bővíti, és valahogy az utóbbi időben inkább a kisebb ökológiai lábnyommal való gazdálkodásnak az elősegítése irányába visz.
2: Korábban olvastam őről, és a flow élmény folytonosan visszatérő elem volt, amit olvastam. Hogyan jelenik meg ez az élmény a borászat konkrét folyamataiban?
3: Hát a flow élmény talán éppen az, amivel kezdtük, és jó is, hogy felveti itt ezt, mert valójában, hogyha az ember benne él a szakmájába, és abban a feladatban, amit életformaként választott magának, akkor tényleg mindig a legjobbat, és mindig az akkori beállítottságának, ismeretének, lehetőségeinek a legideálisabb megnyilvánulását szeretné elérni. Ez azt jelenti, hogy mindig van flow, és mindig van termékfejlesztés. Itt az étteremben nyilván ez egy rövidebb lefolyású dolog, mert az étlapok variálásával, kínálattal ezt nagyon könnyen meg tudjuk valósítani, bár azért az étteremből is azt gondoltam az elején, hogy a borászatnál nincs nehezebb, most azért nem feltétlenül gondolom ezt már így. Szóval nincsen olyan, hogy vége van, és nincsen olyan, hogy elértük azt, amit szeretnénk. A stílusok, az évjáratok mindig olyan hatásokat hoznak, amiből ki kell jönni máshogyan, mint az előző évbe. Szerintem ezt a flót ez egyértelműen megtartja.
2: Önnek van-e személyes kedvenc? Van olyan bor, ami közel áll önhöz?
3: Hát most természetesen borosonyként a kétnyelűvel kell kezdeni. Ez gyakorlatilag politikailag nagyon szükségszerű és nagyon kívánatos megnyilvánulás. Én nagyon szeretem a kétnyelűt és imádom az egyediségét, és nagyon sok energiát fordítunk a borvidéken is arra, hogy a kétnyelű elnyerje itt a méltó helyét a kínálatba, és ismertségben is, és a minőség is olyan legyen, hogy bárhol a világba ki lehessen tenni, hogy ez egy nagyon lokális, nagyon egyedi bor. Viszont az a helyzet, hogy egyre inkább a Sauvignon Blanc miatt keresnek minket, mert a Sauvignon Blanc valahogy egy olyan együttállás lett itt a személyemmel kapcsolatban, meg valahogy azzal érjük el a legnagyobb sikereket állandóan. Valószínűleg pontosan azért, mert abban talán több az emóció, meg sokkal jobban kötődöm ehhez a fajtához. Annak ellenére, hogy nem okvetlenül a baracsonyi terroárhoz köthető fajta, és nem nevezhető tipikus baracsonyi szőlőnek, viszont aromatikailag, struktúrába maga a szőlő gyakorlatilag az összes adottsága és az elképesztően sokrétű megnyilvánulása a borkészítésnek, illetve én azt gondolom, hogy ez egy művész bor is egy kicsit, nagyon intellektuális bor szerintem, és az egész szovinyomlanos hozzáállás, ez egy intellektuális kérdés, hogy jó legyen, az sokat kell szerintem tenni.

0: Az alkotás öröme nem csak a borászatban jelenik meg, a konyhában is sokszor innen indul minden. Nyíri Donát közgazdászként végzett, de végül a tartalomgyártás és a vállalkozás felé fordult. Társalapítóként egy sikeres online csatornát és egy oktatási startupot is működtet, miközben a főzés szinte észrevétlenül a mindennapjai részévé vált. Erről is mesélt Osda Erikának.
1: Ez azért egy érdekes dolog, mert én soha nem tanultam meg főzni. Egyszer mondhatjuk, hogy öntudatra ébredtem, és rájöttem, hogy tudok. Nekem mind a két szülőm otthon nagyon sokat főzött, mind a ketten szerettek aránylag változatosan főzni. Olasz recepteket, görög recepteket, izgalmasabb dolgokat is csináltak, nem csak olyan alapmagyar ételeket. És amikor elköltöztem otthonról, mert Székesfehérvárról Budapestre jöttem az egyetemre, akkor rájöttem, hogy főzök valamit magamnak, és egy kis gondolkodás után egyszerűen éreztem, hogy jaj, össze tudok rakni egy kaját. Megvolt bennem egy ilyen alapkoncepció, hogy mire mit tegyek, és abból mi lesz végül. Legelső, legegyszerűbb étele különféle ízesítésű felkockázott csirkehúsok voltak rizssel, de csináltam aránylag az elején olyat, ami indiai fűszerezésű köris csirkehús volt, sáfrányos rizssel például, illetve nagyon szerettem a tésztaszószokat. Én mindig azt éreztem a legegyszerűbb kajának a világon, hogy csirkehúst felkockázok, lepirítom, és aztán készítek valamilyen szószt. Akár paradicsomos, akár tejszínes alapút.
2: És ettől a paradicsom szósztól hová jutott el mára?
1: Hogyha látok egy szimpatikus receptet, akkor azt meg tudom csinálni. Nincs ilyen, hogy fú, ez nehéznek tűnik. Nem érzem azt, hogy bármiféle képesség vagy skill hiányozna. Egybe húsoktól, a rakott ételeken át, ázsiai ételekig, pirított tészták, üvegtészták. Ma zöldbab főzeléket hoztam barbecue-s csirkecombbal, de nem kifejezetten vagyok édesszájú. Mi a feleségemmel mindig együtt főzünk. Egy héten kétszer-háromszor főzünk, vagy többféle kaját, vagy nagy adagot, ami több napra elég. Viszont sütni azt csak ő tud. Elképesztően ügyes, bármikor tudna cukrászdát nyitni szerintem, és megállná a helyét. Én pedig semmit nem tudok elkészíteni, ami sütemény.
2: Melyik ország gasztronómiája hatott eddig a legjobban önökre?
1: Az olasz konyhát szeretjük, Olaszországba rendszeresen járunk is, és az a helyzet, hogy az étel miatt járunk vissza olyan szinten, hogy van, hogy az alapján döntöttük el, hogy mondjuk görög, spanyol és Olaszország közül melyikbe menjünk.
2: Ott mi a kedvenc ételük?
1: Majdnem mindig mindenhol tésztát eszünk, és egyszerűen annyira változatosan, annyira finomakat csinálnak, hogy minden nap, minden éttermezése egy új élmény igazából. Illetve a másik, amit nagyon szeretünk, az az ázsiai konyha, de azon belül egyébként most már rájöttünk, hogy a táj ételek és a táj ízvilág áll hozzánk a legközelebb.
2: Azt ott helyben próbálták ki?
1: A tájt még nem, Indonéziában voltunk. Az is nagyon finom volt, de így alapanyag használatban azért eltér a táj konyhától. És így szépen lassan felfedeztük a különbségeket a kínai, a vietnámi, a táj meg az indonéz ételek között.
2: Melyik volt az a legfurcsább étel, amelyet megkóstolt?
1: Egy időben felkapott téma volt ez a rovar fehérje, meg hogy ez lesz a jövője először csak a takarmányozásnak, aztán lehet, hogy az emberi étkezésnek is. Nem azért, mert vágyunk rá, hanem mert nem fogja más fedezni az emberiség élelmiszer igényét. És amikor ez egy ilyen nagyon visszatérő téma volt a közbeszédben, engem annyira érdekelt, hogy amikor ezt megláttam, akkor rendeltem egy ilyen kis zacskó barbecue-s tücsköt. És egyébként olyan volt, mintha egy chipset enne az embert.
2: Van-e olyan olasz étel, amit szeretnek és gyorsan meg tudnak csinálni?
1: Az igazi olasz carbonara az tipikusan egy ilyen, nincs időnk főzni, nincs kedvünk főzni, de valamit tegyünk gyorsan, és 10-15 perc alatt elkészül. Nagyon szeretjük a magyaros carbonarát is, ami ilyen tejszínnel, sonkával készül, és azt is csinálunk néha, de az igazi olasz carbonara az jóval egyszerűbb.
2: Hogy készül?
1: Ahogy mi szoktuk, attól függően, hogy kapunk-e vagy pancsettát, vagy guanciale-t szoktunk venni. Régen még Olaszországban nyaraló barátoktól, ismerősöktől kértük, hogy hozzanak, de fejlődött annyit a magyar kereskedelem, hogy most már majdnem minden sima szupermarketben is árulnak. Azt szoktuk lepiríteni, azzal párhuzamosan fő a tészta, és egy külön edényben összekeverünk pár tojást, kicsit több tojás sárgájával, abba megy reszelt parmezán, összekeverjük, és amikor minden a végéhez ért, akkor a forró szalonnás serpenyőbe beleöntjük a forró épp, hogy leszűrt tésztát, erre ráöntjük ezt a tojásos mixet, és kvázi így ráfő, és akkor sóborson kívül nem is kell ehhez más.
2: Amikor nagy ünnepekkor összegyűlik a család, akkor kifőz?
1: mivel még nincs gyerekünk, ezért nem a szülők jönnek hozzánk, hanem mi megyünk a szülőkhöz, úgyhogy mi még vendégként vagyunk ott például egy karácsonyi ebédem, karácsonyi vacsorán. A feleségem szülei is, és az én szüleim is nagyon szeretnek főzni. Többféle étel készül ilyenkor. Karácsonykor van talán a legfixebb menü. Ott azért szokott lenni mindig valamilyen marhahúsos étel, az én családomban egy ilyen mézes, aszalcilvás marhahús, az egy visszatérő elem. A feleségem családjában pedig a kacsa. De ott egyébként sokan szoktunk lenni, tehát ott az igazi karácsonyi programnál van 14-16 ember, és 8 féle étel, 2 féle levessel, meg még 3 féle süteménnyel.
0: A hagyományokhoz való visszatérés a borászatban is egyre erősebb irány. A filoxéra járvány idején eltűnt kárpát-medencei szőlőfajták közül ma egyre több tér vissza a hazai borászatba. Az újratelepítések nyomán olyan fajták kerülnek ismét a pincékbe, mint a bakator, a csóka vagy a laska. A régi magyar szőlőfajtákért egyesület áprilisi kóstolóján ezek a borok álltak a középpontban. Vajda Klára a helyszínen Kézdi Dániellel, az egyesület vezetőjével és a rendezvény főszervezőjével beszélgetett.
3: Bakator, csókaszőlő, mennyire mondhatjuk azt, hogy már kezdik ismerni ezeket a régi szőlőfajtákat a borkedvelők?
4: Elindult ez a folyamat. Nekem most a poharamban pont egy piros bakator van a Földi Bálintól, Badacsonyból. Ő is egy fontos személy ebbe a régi magyar fajtába. Ugye a bakatorral azért próbálkoznak már többen, de a Bálintnak most már szerintem az 5. vagy 6. évjárata, és ez egy nagyon különleges száraz fehérbor. De a csókát is érdemes mindenképp kiemelni, hiszen az volt az egyik fajta, amivel ugye a Szentesi József, aki itt is most kiállít, 2010 fajtával kezdett el a 2000-es évek elején próbálkozni, és a csóka volt az, ami tulajdonképpen a legjobban sikerült, ami a legtöbb borásznak tetszett. Ezért 2005-6 környékén 15-20 borász is telepített csókát. Nem mindenki tartotta ezt meg, de aki megtartotta, azok közül azért egyre többen készítenek évről évre csókát. Tehát, hogyha az elterjedésről beszélünk, akkor talán a csóka ebből a legismertebb, és ez még mindig egy nagyon kis belterjes csapat, aki itt van. Ettől függetlenül azért látszik az, hogy egyre nagyobb igény van ezekre a különlegességekre.
3: A csókaszőlőt úgy tudom, hogy azért ez egy elég nehezen kezelhető, mondhatjuk, hogy hisztis fajta. Hogy birkóznak meg vele?
4: Igen, ezért is, amikor olyan nagy lelkesen 20-an eltelepítették ezt, a kétharmaduk ezt azért elég hamar feladta, mert hogy nem könnyű vele dolgozni, és vannak olyan évjáratok, amikor nehéz is belőle jó bort készíteni. Az egyesületünknek ez is egy fontos feladata, hogy egymásnak átadják a borászok a tapasztalatukat, ezzel kicsit megkönnyítve a saját maguk életét.
3: Ezek a régi fajták a Velencei tó környékéről indultak világhódító útjukra, ma már más borvidéken is foglalkoznak velük.
4: Tulajdonképpen a legtöbb ember, aki ezzel foglalkozik, az valahogy kapcsolódik a Szentesi Józsefhez. Viszonylag sokan vannak a Mátrába, akik ezekkel a fajtákkal próbálkoznak. Néhányan Balatonon, itt vannak a busaiék Zalából, vannak somlói kiállítóink idején, vannak tokai kiállítóink. Tehát azért látszik, hogy ez egy egyre szélesebb kör lesz, ahol ezeket a fajtákat megpróbálják.
3: Van olyan borvidék, ahol jobban érzik magukat, vagy ez fajtától függ?
4: Tulajdonképpen most tartunk annál a tanulási folyamatnál, hogy borvidékenként megnézzük azt, hogy melyikek lesznek azok a fajták, amik jobban tudnak teljesíteni. Ugye ezt a Szentesi József Velencei tónál végigjárta, el is engedett már néhányat a fehér fajták közül. Ez egy természetes kiválasztódási folyamat lesz, de minél több borvidéken, minél több különböző stílusú borász készít ezekkel a fajtákkal borokat, annál nagyobb esély lesz, hogy megtaláljuk majd a legmegfelelőbb fajtát.
3: Kóstoljunk. Mit töltött a poharamba?
4: Piros bakator, Földi Bálint Badacsony. Nagyon különleges fajta, bár ugye nevében benne van, hogy piros, de ez egy fehér bor. Nagyon jól érzi magát Badacsonyba, de egyébként az egész Kárpát-medencébe, ugye a határon túl is készítenek többen bakatort. Egy fontos fehér borszőfajtánk. Van egy kis fűszeressége, nyári grill ételekhez párosítanám ezt a piros bakatort.
3: Nézzünk meg egy vörös bort.
4: Egy szentesi csókát, hogyha már ennyit beszéltünk a csókáról, akkor nézzük meg azt, hogy a szentesi pincénél milyen egy csóka, ami tulajdonképpen a mostani korszellem keres, viszonylag alacsony alkoholja van, nagyon gyümölcsös, nagyon fűszeres, tulajdonképpen egy elegáns gyümölcsbomba. Ezért is gondoljuk azt, hogy amellett, hogy ugye Magyarországon csak a kadarka és a kékfrankos van, ami hazai fajtánk kékszőlőbe, hogy jó lenne még mellé pár egyéb fajta is, de abszolút az adottságai megfelelnek a mai kor kívánalmainak, tehát szerintem egy ilyen gyümölcsös, elegáns bor az, amit érdemes megmutatni mondjuk egy fiatal bor kedvelőnek.
3: És milyen alkalmakra, esetleg milyen ételekhez ajánlja?
4: Alapvetően olyan hagyományos magyar ételekhez ajánlanám leginkább, tehát például most, hogy jön a jó idő egy ilyen bográcsos nyári ételhez is, ugye attól is függ, hogy ez egy könnyedebb csóka, mert vannak, amik ilyen szinte sillerbe hajló csókák, ezt inkább el tudom képzelni egy halászléhez, vagy egy ilyen paprikásabb alapú ételhez, egy testesebb csókát azt viszont már simán lehet egy sertéspörkölthöz, vagy akár egy vadételhez is társítani.
3: Ezeket a régi magyar fajtákat szokták házasítani?
4: Nem házasítják, mert annyira kevés készül belőlük, hogy sajnálják általában a borászok ezt beházasítani. Hosszú távon, hogyha eljutnánk egy nagyobb mennyiségbe, akkor szerintem egyértelműen az lenne a cél, hogy ezekből a fajtákból is készüljenek küvék, és találják meg mondjuk egy borvidéken azt, hogy mi az a legjobb minőség, amit el lehet ezekkel érni.
3: Az igaz, hogy ezek régen őshonosak voltak itt Magyarországon, de azóta melegszik az éghajlat, hogy viselik ezt a változást ezek a szőlőfajták?
4: Ez is egy nagy kérdés. Egyelőre úgy tűnik, hogy a többségük jól viseli, de ez megint olyan dolog, amihez szerintem nagyobb tapasztalat kellene, nagyobb felületen próbálkozni, kísérletezni vele, hogy ebben megnyugtató választ tudjunk adni.
0: Ennyi volt mára. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanannyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetéseket tartottak Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. Előbbi demonstráció főszervezője a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves, marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Az ebola egyik ritka vírus variánsát mutatták ki 13 embernél a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az úgynevezett bundibugyó variánsban eddig már legkevesebb 4-en haltak meg Kongóban, egy ember pedig a szomszédos Ugandában. A vírustörzs ellen nincs jóváhagyott védőoltás. Az országban 50 év alatt a jelenlegi a 17. ebola járvány. Sport. Döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában, az FTC 18-16-ra nyert, az UVS-e vendégeként, így 2 győzelemmel biztosította helyét a legjobb 4 között. 4-1-re kikapott Finnországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong világbajnokságon. A házigazda válogatott 4-2-re legyőzte Lettországot, Ausztria pedig 5-2-re nyert a brit csapat ellen. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 11 fokot mérnek. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső és keleti észak-keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a középső tájakon lesz hűvösebb, a Tiszántúlon pedig melegebb.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. Aki a tűzhely titkait elleste, újja köré csavarhatott bárkit. Hát még ha ismerte a bájitalok, varázsszerek, vágyfokozó afrodiziákumok titkát is. A kifejezés a szerelem görög istennőjének, Afroditének a nevéből származik. Az istennő a mitológia szerint a tenger habjaiból emelkedett ki, és egy fésűkagylóban, mások szerint osztrigában állva, érte el a partot, ahol is léptei nyomán fűszer növények sarjadtak. Ezek volnának az afrodiziákumok. Hogy mit tekintünk annak, az koronként és égtájonként változik. Ám biztos, hogy az étel és a szerelem közötti kapcsolat örök téma minden kultúrában.
3: Miként a test illata izgató, azonképp a friss és jól készített ételé is az. A jó konyha illatai nem csak a nyál képződését indítják el a szájban, hanem valamilyen vágy érzését is keltik, ami ha erotikusnak nem is mondható, azért hasonlít hozzá. Hunyja le a szemét, és próbálja meg felidézni kedvenc ételének illatát. A végeredmény izgató, és jobban hat, mint bármilyen parfüm.
2: Azt, hogy kinek milyen étel vagy fűszer korbácsolja fel az érzékeit, nehéz megmondani. Ma már mosolygunk azon, ha valaki szerelmes együttlét előtt petrezselyöm gyökeret rág, pedig különböző kultúrákban évszázadokig hittek benne, és nem is tévedtek nagyot, hiszen a növény apiol vegyülete izgatóan hat az idegrendszerre. Az sem valószínű, hogy bárki boszorkánygyökér, azaz mandragóra főzetet készítene. Pedig évszázadokig hitték, hogy ha éjfélkor az akasztott ember lába alatt felássuk a földet, kitépjük az emberformájú gyökeret, és varázsitallal megitatjuk feleségünket, akkor megszűnik az asszony meddősége. A füvek, fűszerek vágykeltő hatásáról az évezredek alatt több művet írtak, mint ahány szakácskönyvet. Szendrei Zsigmond, néprajzkutató, 1937-ben 500 varázsszert gyűjtött kötetbe.
4: A veteményfélék közül a petrezselyem és a zeller szerelemvarázsló afrodiziákumok. Az erőszagú rozmaring a jegyes párok dísze. A zsája, tűzliliom, kankalin, zsbagzófű, ételbelopva szerelemkeltők. A szárnyasok közül a kakas és a tyúk a termékenység szimbólumai, miként a béka is. Országszerte ismeretes például a hangyabolyba tett béka szerelemvarázsló ereje. A hangyatojás orvosszer, sőt, ha ezutóbbit a legény zsebébe lopja a leány, az halálosan beleszeret. Az izzadság pogácsába sütve szerelemvarázsló.
2: A két legelterjedtebb afrodiziákum évszázadokig az ámbra és a pézsma volt. Ezt tekintették életelixírnek az alkimisták is, akik leginkább aranyat kerestek, de azért kogyvasztottak bájitalt is. Az illatos ámbra, a parfümgyártás egyik alapanyaga, valójában a cetek hányadéka, szürke, viaszos állagú anyag. A pézsmát a pézsmaszarvasok mirigye termeli, és az illatszergyártásnak ez a második alapanyaga. Évszázadokon át mindkettő legendás afrodiziákumnak számított. Ámrát evett pasztillák formájában Richelieu marssal, nem tévesztendő össze a kardinálissal, és szüksége is volt rá, hiszen a 18. században élt főúr 6-szor házasodott, és 90 éves korában lett utoljára apa. Állítólag az ámbrától fulladt meg 92 éves korában. Ámbrás csokoládéval fogadta szegény 15. Lajost Madame Pompadour is, ha a király belépett a hálószobájába. Próbálkozott más afrodiziákumokkal is, osztrigával, zellerkrémlevessel, hiszen a király szenvedélyének tüze gyakran bánatos hambaiba holt, de a csokoládé szerotonin termelést fokozó hatása mindig bevált. Aztán megjelent a színen Dubarry grófnő, aki nem is grófnő volt, hanem kurtizán, főzni sem tudott, viszont szép volt és 20 évvel fiatalabb. És ettől kezdve Pompadour Marquiné hiába készítette pasztilláit. A vágy titokzatos tárgya, tehát mégsem a csokoládé, hanem a nő. Vagy a férfi. Az ízlelés épp úgy az érzékek játéka, mint a szerelem.
3: Ha a férfiban és a nőben van valami közös, akkor az a szerelem és az evés. A faj és a létfenntartás ösztöne elkísér bennünket a bölcsőtől a koporsóig. A falánkságtól egyenes út vezet a bujasághoz. A szerelemhez azonban nem elég két ember. Kell hozzá négy hormon is. Dopamin, szerotonin, endorfin és feniletilamin.
2: Aki ismerte tehát a növények és a tűzhely titkait, újja köré csavarhatott bárkit. Nem csak az ételt főzte meg, hanem a férfit is. Tudta ezt Kleopátra egyiptomi királynő, ezért kenegette bőrét mandulás mézzel. Először elbódította Julius Cézárt, majd fenyőmagos, mazsolás angolnával Antoniuszt a hadvezért. A rossz nyelvek szerint ópiumos mákot és hasist is kevert a tönkölylisthez, biztos, ami biztos. A királynő hajójának érkezését már órákkal korábban érezni lehetett, mert Kleopátra rózsavízzel itatta át a vitorlákat. ám nem csak ő írt von Dorlattal. A történetírók feljegyezték, hogy Josephine császárné ibolya illatot permetezett a hajára, Napóleon meg szarvasgombát falt marékszám. A pletykák szerint Nagy Sándor egy makedón afrodiziákumnak köszönheti születését. A különös levesben angolnát főztek sáfránnyal, ízesített fenyőborban, és ízét csipetnyi szerecsendióval bolondították meg. Bár Ovidius római költő szerint a szerelmi kedvet leginkább a hagymafélék fokozzák.
5: Vannak, kik füveket javasolnak, gyógyte a félét, én pedig azt mondom, mérgek eréti füvek. Van, ki csalánmagot és csípős borsot kever össze, és óborba szokás dobni morzsafüvet. Csak hogy az istennő nem lesz kegyesebb e füvektől, nagy Vénusz árnyas Erix bércei közt ki él. Alkatoszt hagymáját edd, mi terem megarában, s más vágygerjesztő finom hagymás füveket.
2: A hagymákra sokan esküsznek. Ezt javalja a 15. században Al-Nevzabi Sejk is, az egyik legismertebb arab költemény, az Illatos Kert szerzője.
4: Abul Hajjá pedig egyetlen éjszaka, 80 szűzleánynak lett a hites ura. Tehette ezt azért, mert csak hagymát evett, s nem ivott rá mást, csak mézzel kevert tejet.
2: A hagymafélék végigkísérték az erotikus konyha művészetet a görögöktől az újkorig. A 13. században élt német filozófus Albertus Magnus a következő metódust ajánlotta szerelmi légyotra.
4: Egy órával a szerelmi aktus előtt kenjük be bal nagy lábújjunkat, valamint a vesénk tájékát bőségesen fokhagyma balzsammal. Hölgyünk sosem fogja elfelejteni a mágikus pillanatot.
2: Ha a fokhagyma átható illatára gondolok, a hatásban nincs jogom kételkedni. Miként nem kételkedhetünk más polihisztorok tudásában sem. Sokak szerint a koriander, főként borban áztatva, olyan erős ajzószer, hogy a férfit könnyen őrületbe kergeti. A hinduk a bazsalikomra, a japánok a tengeri sünre, a kínaiak a ginzeng gyökérre, Arisztotelész a sült kabócára esküdött. De majdnem minden élelmiszerben van valamilyen hatóanyag. Az ámbra és a pézsma mellett a legbiztosabb ajzószernek három őrlemény számított. A porrá tört szarvasagancs, a kőrizsbogár, valamint a rinocéros szarv őrlemény. Az utóbbi hiedelem a mai napig felelős az orrszarvuk pusztulásáért, a kőrisbogár port meg egyenesen betiltották az Egyesült Államokban, annyira veszélyes. De ezt a 16. században még nem tudták. Egy 1564-ből való kézirat a kőrisbogár kivonatát ajánlja impotencia ellen.
5: Aki nem bicsakolhat, tegyen 9 dühös bogarat faolajba, és ezzel kenje a nagyobb lába ujját.
2: Ugyanezt javasolja Váli Mihály orvos botanikus is 1797-ben Házi orvos szótárocska című könyvében.
4: Amely férfiú kőrizsbogárra szorul, ne vesztegesse pénzét annak megszerzésére, hanem a körösfán termő bogarakból, melyeket spaniszi mukkoknak neveznek, szedjen 15-öt. Vesse elevenen egy verdunk faolajba. Hadd álljon benne 9 napig, azután kenegesse jobb lábának öreg ujját. Meggyógyul.
2: Furcsa, de 1000 kilométerrel nyugatra ugyanezzel a porral etette az udvar és örömhölgyeket, de Szád Márki is. Korabeli velencei titkosrendőri jelentésekből tudjuk, hogy az ajzószer miatt nem egy dáma elhalálozott.
6: Üst, gyűjte le, férget, mérget üs bele. Kő alatt ki 33 éjjel izzaszt hideg álom, legelőször buta béka, te kerülsz be a fazékba. Szikra pattan, oldhatatlan, ég a munka forrakatlan. Nádi kígyó az övem, sűj meg, fűj meg oda benn. Gőte szeme egy marok, denevér ször, gyík farok, sikló fullánk ebb foga, villanyelvű vipera, bűvös erő oldhatatlan bugy borogjon a pokolban. Lócsont sárkány pikkelye, éjnyi konkoly gyökere, múmiali iszonya, cápasózott uszonya, árkiszajha zsinegelte újszülött kis ujjakörme. Ide mind a sűrű lögybe, tigris bele kell még bele, s szörnyű lesz az ereje. Pávián vér hűcsele, s kész a pokol öröme.
2: Különös íze lehet a mexikói tapak nevű afrodiziákumnak is, ami úgy készül, hogy az agávé erjesztett levét vadmézzel édesítjük, miközben kukorica olajon megsütünk egy mari gusanót, ez egy hernyófajta, ami az agávénél, és az italba keverjük. Ha ettől nem kezd el tombolni a vágy szívünk hölgyében, akkor a hölgynek semmi érzéke a koktélok világához. Rajta akkor már a krumpli sem segít, pedig arról a 16. századi Angliában komolyan hitték, hogy vágyfokozó. A régi világban afrodiziákumnak számított a fahéj, a tojás sárgájával kevert gyömbér, a sáfrány, a szerecsendió is, ezt én lecsóba szoktam reszelni minden célzatosság nélkül. Vágyfokozó az emu tojása is. Legalábbis az Élet és Tudomány 1977. szeptember 5-i száma szerint.
5: Az emu egyes testrészeit már régóta használják gyógyászati célokra. Az ausztrál őslakók az emu zsírt sérülések kezelésére használták. Az emu olaj gyulladáscsökkentőszer, de kopasság ellen is ajánlják. Az emu tojás héjából őrölt por potencia növelő hatása azonban a szakemberek számára is újdonság.
2: Minden idők legnagyobb csábítója Casanova az osztrigában hitt. Saját bevallása szerint 4 tucatot is elpusztított reggelente. Ám ez semmi Balzac rekordjához képest. Az író a párizsi Véri étteremben gond nélkül lenyelt 100 pindöklert, és hirtelnyében nem is tudta megmondani hódításaira büszkébe, avagy étvágyára. Rajta is túltett a porosz vaskancellár Otto von Bismarck, akinek az apró, zöldes-sárga húsú gravett volt a kedvence. Ennyi jód és cinktartalom az egekbe emelte a libidót. Úgyhogy rejtély, hogyan tudtak ezek a férfiak egyáltalán politikára vagy írásra gondolni. Szántó András gasztronómus a Premier folyóiratban leírja, milyen vacsorával várta Casanovát egy grófnő Velencében.
4: Maga az étel nyilvánvalóan a csábítás része volt. Casanova hitt a különböző dolgok serkentő hatásában. Ilyenek például az italok, a szarvasgomba, az osztriga, a fagylaltok és a tojásfehérje. De természetesen nem csak ezekben bízott. A titokzatos atmoszféra, az összes érzék élvezete, tudás és jártasság a bűnben, valamint a várakozás voltak legfőbb bajzószerei.
2: Casanova ugyanerről a naplójában így ír.
5: A férfiaknak ugyanúgy szükségük van a nőkre, mint a táplálékra. Meg lehet, egyetlen étellel is jól lehet lakni, az ember mégis többfélét kíván. Bár igaz, hogy a jól lakottság érzése mindegyik után azonos, de erre csak később jövünk rá. Amíg elfogyasztjuk, minden falat újabb és újabb élvezet ínyünknek. A nőkben és az ételekben csalódhatunk, de a megszerzett örömben soha.
2: A másik legismertebb vágyfokozó az osztriga mellett a szarvasgomba. Sokak szerint ez a legdrágább kulináris orgazmus. A híres francia gasztropápa Brille Savarin azt mondja például, hogy a trifla mindkét nemnél felkelti az érzékiség gyönyöreinek emlékét, még mielőtt megkóstolnánk. Tehát már az illatával bódít. Az egyik legkorábbi recept a 15. században élt reneszánsz történésztől Platinától származik, aki ugyan nem volt szakács, de írt egy különös könyvet az egészségről és az őszinte élvezetekről címmel.
4: A szarvasgomba igen tápláló étel, ugyanakkor buja vágyakat is kelt. Igen gyakran kínálják tehát olyan lakomákon, melynek résztvevői Vénusz örömeit készülnek élvezni. Fogyasztása igen dicséretes, amennyiben nemzés céljából alkalmazzák. Ám ha ezzel ellentétben paráznaságból folyamodnak hozzá, úgy teljességgel utálatos dolog.
2: De hát a trifla illatától nehéz szabadulni, akit egyszer megcsapott a gimgomba, súlyos és émeítő illata, többé nem menekülhet, függő lesz egy életre. Mindegy, minek is nevezi, szarvaskának, drága pöffetegnek, kutyaorgombának, vagy Vénusz fűszerének. A szarvasgomba bizony kábítószer. Még az igencsak visszafogott Bréja szavarán a gasztroírók fejedelme is lelkesedik.
5: Aki szarvasgombát mond, nagy szót ejt ki, mely szerelmi és ényenc emlékeket ébreszt az alsó szoknyát viselő nemnél, és ényenc és szerelmi emlékeket a szakált viselőknél. Ez a tisztes megkettőztetés onnan ered, hogy ezt a kiváló gumót nem csak pompás ízűnek tartják, hanem azt hiszik róla, hogy fokozza azt az erőt, amelynek gyakorlását a legédesebb gyönyörök kísérik.
2: A magyar irodalomban persze találunk póriasabb vágyfokozókat is. Kródi Gyula szerint minden férfi szerelembe esik, ha ízlik neki az étel, amit elébe tesznek.
6: Én szegény asszony vagyok, és abból élek, hogy úri embereknek ebédet adok. Minden nap más úri emberek ebédelnek nálam, így meglehetősen ismerem a férfiakat, mert hát már falusi asszony koromban is láttam valamit. Minden férfi szerelmes, ha ízlik neki az étel, amit elébe adnak. Jár ide egy öreg méltóságos úr hétfőn, akinek igen szép nyugdíja van, még tüzelőt is olcsóbban kap a könyvecskéjére. Minden ebédnél megkéri a kezemet, amikor olyan rántott csirkét készítek neki, amely kedvére van. Kedden egy mérnök szokott nálam ebédelni, aki névetember létére a töltött káposztáért rajong. Alig bírok tőle megszabadulni, amikor teleette magát. Csütörtökön az ügyvédünk jön, aki a csöröge bolondja, és ha elég nagy tál csörögét adtam elébe, szívni kezdi szegény uramat, hogy ilyen asszony kénytelen özvegységre juttatott. Pénteken a falunk béli plébános úr szokott meglátogatni, mert ilyenkor van dolga Pesten. Télen, mikor káposztás csíklevest főztem neki, kijelentette, hogy a mostani gazdasszonya helyett engem vesz inkább magához.
2: Acél Géza költő szerint még egy körömpörkölt is lehet afrodiziákum.
4: Körmöt együtt tenni, ez az igazi erotika. Ahogy ragad az új, csorog nyakba a fönséges zamat, és gátlástalanul szürcsölve jár a száj. Tócsás kutyaként lefetyel a nyelv, szemérmetlen a szem, s minden megküzdött falat után a sikamlós csonthalmokra dobod a naponta zsíros foltokként rád szennyeződött előítéleteket.
2: Vannak, akik szerint az ételek színei is vágyfokozók. Egy gasztropszichológus meggyőződéssel állítja.
4: Ne a hölgyet hibáztassa, ha nem sikerült a rendezvú. Ő rosszul rendelt. Nyilván vörös étellel kezdte a vacsorát. Ez még az aperitív hatását is közömbösíti. Egy reménydús vacsora minden esetben világos színű előétellel kell, hogy kezdődjék. A sárga, de még inkább az aranyszín jól indíthatja a kapcsolatot. A második fogás pedig feltétlenül zöld legyen. A zöld a tavasz színe, a termékenységé. Petrezselyem után jöhet a vörös, például a paradicsom vagy a hús. Fekete étel csak a desszertnél jöhet. Kaviár, csokoládé.
2: Brigitte Bardot is adott tanácsokat Szex és konyha címmel.
6: Ha egy férfi, aki fel akarja hívni magára egy nő figyelmét és elviszi vacsorázni, vigyázzon, nehogy túletesse. Hús és sör tilos. Halat rendeljen és szuflét, habszerűen könnyű tésztát vagy zöldségfelfújtat. Vacsora előtt koktél, vacsora után pezsgő.
2: A legjobb afrodiziákum persze a szerelem. Tudósok szerint egy dolog, hogy a vágykeltőnek gondolt ételekben van-e olyan kémiai vegyület, amely hatással lehet szerelmi életünkre, és egy másik dolog, hogy mi azt hisszük. A pezsgő, a forralt bor fűszeres aromája önmagában is elbódít, és bizonyos illóolajok kábítóan hatnak önmagukban is. A helyzet azonban az, hogy a tudomány eddig egyetlen természetes vágyfokozó hatását nem tudta bizonyítani. Vannak ugyan növények, az ázsiai ginzeng, a sáfrány, amelyek serkenthetik a szerelmi vágyat, ám csak akkor, ha az magától is megjelenik. A fekete csokoládé is hasznos lehet, de ahhoz, hogy valójában és biztosan hatásos legyen, a szerelmi légy ott előtt néhány órával 2500 szeletet kellene megennünk. Márpedig, ha ezt tesszük, kövérek leszünk, és szerelmesünk szenvedélyét már semmiféle vágyfokozó nem fogja felkorbácsolni. Egyes tudósok szerint a nevetés is afrodiziákum. A titok nem az étkekben vagy az italokban rejlik. A nőket, mondja Isabel Allende, többnyire maga a szakács varázsolja el.
3: Bennünket, nőket mindig elbűvölnek azok a férfiak, akik értenek az ételek készítéséhez. Nem azokra a kétbalkezes pancserekre gondolok, akik bohóc sipkában idétlenkednek és szakértőnek mondva magukat, nagy felhajtással szénné égetnek egy pár kolbászt az udvari grillsütőn, hanem az epikureusokra, akik szerelmes gyöngétséggel válogatnak a friss és kívánatos alapanyagok között, művészi módon készítenek belőlük ételt, és úgy kínálják oda, mint ajándékot az érzékeknek és a léleknek. Az ilyen férfiakról eleve azt feltételezzük, hogy kifinomult érzékeik vannak, a humort is beleértve. Amikor azt látjuk, hogy milyen kedvel tisztítják, ízesítik és főzik a garnélarákot, elképzeljük, hogy ugyanennyi buzgalommal masszíroznak majd bennünket. Amikor elegáns mozdulattal megkóstolnak egy falatnyi halat, hogy lássák megfőtte, beleborsódzunk, mert arra gondolunk, hogy velünk is így bánnak majd.
2: A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út, ismerjük a mondást. Jean-Jacques Rousseau, a filozófus, bölcsember volt. Azért vette el csúnya házvezető nőjét, mert nála jobban senki sem főzött hagymalevest. Karinti Frigyes szerint a két legfőbb élvezeti cikk a nő meg a rostélyos. De a rostélyos nem harap vissza. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 610. adásunk. Jövő héten a hamburgerről lesz szó. Ha kíváncsiak a húspogácsa és a buci találkozásának kalandos történetére, hallgassanak bennünket.
7: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Akteleken FM 94,6. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti Önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Ma két témával várom Önöket itt műsorunkban. Az egyik egy könyv, Megtartó Erők című, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégiben megjelent kötet, Kabai Barna filmrendezőről és Petényi Katalin filmrendezőről szól, munkásságukról leginkább ez a kötet. Csűrös Csilla riportja következik majd, de még elébb várjuk itt a stúdióba Borbély Lászlót, írót, újságírót, a Lyukas Óra folyóirat legújabban kinevezett főszerkesztőjét. Tartsanak velünk! És ahogyan a felvezetőben a kedves hallgatóknak mondtam, köszöntöm a stúdióban Borbély László írót, újságírót és a Lyukas Óra folyóirat vadonatújonnan kinevezett főszerkesztőjét. Jó estét kívánok!
1: Jó estét! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én ide mindig hazajövök. Közösek kicsit a gyökereink. Amikor itt vagyok én lélekben, még ott vagyok kicsit a Bródi Sándor utca 5-7-be a stúdió palotában.
0: Úgyhogy... Ott is, igen, meg hát a Rádiószínházban is.
1: Hát arról, hogyha beszéltek, az külön majd igen.
0: Igen, jeles művei már itt szerepeltek.
1: Nagyon nagy öröm együtt dolgozni a rendezőkkel és a színészek, akiket kiválasztanak, és az általam megteremtett alakokat egy átlényegítik ebbe a általam nagyon kedvelt műfajba, az külön hála vagyok.
0: Hát, hogyha a rádió színháznál tartunk, akkor ugye nyilván a hallgatók emlékeznek rá, hogy 56-os vonatkozású művei is, illetve műve már itt elhangzott rádióverzióban nálunk a Kossuthon, és most pedig majd nem sokára készülünk arra, hogy egy József Attilával kapcsolatos mű is elhangozzon, József Attila Párizsban, de még mielőtt erről beszélnénk, ha már József Attila neve elhangzik, gratulálok utólag is a József Attila díjhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Hogyan fogadta ezt a díjat?
1: Köszönettel megilletődve, mert én a Lyukas Óra a Lyukas Órabeli találkozások azokon kb. 25 éve kezdődtek, 35 éve írok, és ott találkoztam Hubai Miklóssal, Gyurkovics Tiborral, Szakonyi Károlya, akik meglátták azt az élményanyagot, ami az újságírás során bennem fölhalmozott, és hát maguk, de Tibor azért tudott hatást gyakorolni az emberekre, ezt tudjuk, hogy ezt kezdjem el novellába, regényekben írni, és folyamatosan a szeretet bennem nem hunyt ki irántuk. Ők mindig én mindig úgy éltem meg ezt a kapcsolatot, hogy én viszont szerettem őket. Tehát valamit ők akkor megláttak bennem mocorogni. Nagyon sokfélét írtam a Lyukas Órába kezdetbe, és az Antikvárius című novellával nyertem egy nagy díjat Brunóba. A Tibor akaszt, hogy eljött a fiú, akire vártunk. Ez nekem akkor egy József Attila díj volt. Most ez 25 éve később megkaptam. Boldog vagyok.
0: És egy kötet is előtt állít a stúdióasztalon József Attila arcképével.
1: Ennek az a címe, hogy József Attila lelki összeomlása, ez kapcsolódik már ahhoz a történethez, ami reményeink szerint meg fog valósulni a Rádiószínházban. Tibor írt ehhez egy nagyon szép bevezetőt, ez Udvardi József pszichiáternek Udvardi József pszichiáter professzornak a munkája, amiben leírja a József Attila életének egy olyan időszakát, ami Párizsban van, és a francia rivérán. Erről szinte alig tudni. És egy szerzőnek ez mindig kihívás, hogy ez nincs úgy dokumentálva. Cserépfalvi Imrének van néhány visszaemlékezése. Ez még megelőzi azt az időszakot, ami a nagy lelki traumák, tehát ami a nagyon nagy szerelmek, a Vágó Márta, a Kozmutca Flóra, a Gömrői
0: Gyömrői... Nem időrendben.
1: Hát
0: ez még, ez mikor is volt ez az utazás?
1: Itt még 21-22 éves, és Franciaországban van, és megvan az esélye, hogy talán lehetne Franciaországban költő. A nyelvtant is tudta, tanult az egyetemen, beiratkozott. a szótárt azt megtanulta. Tehát volt egy ilyen tehetsége neki, hogy kívülről bebiflázta a szótárt.
0: Igen.
1: Jelentek meg versei francia folyóiratokba, odáig ahhoz találtam forrásokat. Valószínűleg, hogy ezeket a magyar korai költeményeket, magyar nyelven írt korai költeményeit fordították. Szerelmes volt, 20 éves volt, már benne volt a sérültség, de azért elsősorban egy szeretetre méltó Ferencváros és Rácz volt.
0: Azért ahhoz, hogy az ember hozzáfogjon egy ilyen mű megírásához, meg egyáltalán létrejöjjön belőle olyan alapanyag, amit majd esetleg a Rádiószínház is tud használni, vagy reményeink szerint használni fog, pszichológusnak is kell lenni, nem? Tehát az írónak, az újságírónak jócskán bele kell nem csak a szakirodalomba, vagy azokba a forrásanyagokba nézni, ami fellelhető, hanem valahogy úgy lelkileg is meg kell érteni, vagy bele kell helyezkedni, vagy át kell élni azt, amit ő átélt.
1: Hát azért minden...
0: Ez alkati kérdés.
1: Alkati kérdés, tehát ugye bele kell élnem magam az ő élethelyzeteibe, mert ez az átlényegülés, de voltam pszichiáternél. Tehát mert ezt tudjuk itt, amit leír a professzor úr, hogy elvégezték rajta ezt a bizonyos tesztet, illetve elkezdték, és ő mondta el, hogy ennek az elemzése egy nagyon bonyolult dolog, és csak részben van meg, tehát hogy nem beszélt, nem azt mondja, ezt elmagyarázni, hogy ő neki tulajdonképpen mi volt ez a sérülés, ez a lelki sérülés, ezt nagyon nehéz diagnosztizálni, mert ez olyan, mint egy folyó, egy kis patak, és ugye ők nem, ráadásul nem is a partról nézik a szakemberek, hanem egy hídról rá tudnak tekinteni, és ez folyik, ez állandóan változik a kövek között, egyik sérült állapotból jön a másik, és nem lehet mindent azzal magyarázni, hogy az édesanyja, a borbála, a testvéreinek a sorsa, illetve hát az édesapának a korai távozása. Ez egy nagyon bonyolult. Én a Tibornak találtam egy gyönyörű mondatát Gyurkovicsnak az utószóhoz, és akkor ennek jegyében írtam meg, hogy boldogok lehetünk, írja Tibor, ha akármilyen maszatos kézzel is ahhoz az edényhez érünk, melyet a régészeti leletek József Attilának hívnak. Hát ennél szebben én se tudnám elmondani. Majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerült.
0: Bizonyára jól sikerült. Minden esetre még itt maradva egy kicsit József Attilánál, Kozmuca Flóra azt írta abban a híres könyvében, amelyben Igen. a József Attila utolsó hónapjai, azt hiszem ez volt a Igen. címe, hogy, és összegzésként írja ezt, hogy ők azért nagyot tévedtek Szondival, ugye, ebben
1: Igen,
0: a rossz
1: és az analizálással is,
0: tehát, hogy, és ezt mondják ma is állítólag a szakemberek egyértelműsítették már, hogy nagyon is félrekezelték. Tehát nem tudták akkor, nem direkt volt, aztán egyszerűen nem voltak még akkor meg azok a gyógyászatik, már ilyen átvétértelmű gyógyászati eszközök
1: Igen.
0: A tulajdonukba, vagy a tudásukba.
1: És nekem a professzor asszony, akit erről kérdeztem, ezt úgy mesélte, hogy itt nem lehet olyan egyértelmű egy diagnózis fölállítani, hogy mondjuk van egy fekély, mint a sebészek, hogy fekély, viszér, belemegyek, kiszedem.
0: Persze.
1: Tehát nem lehet tudni, hogy mi van, mi a problémát se. Ezek ilyen hisztériás állapotoknak az egy, de én ez nem értek. Nem is, ez nem jelenik meg a darabban, mert kitaláltam azt az élethelyzetet, hogy a Cserépfalvi Imre emlékszik vissza, az ő tudatában vagyunk.
0: Igen.
1: Na most innentől kezdve az ő emlékeiben vagyunk, amit tudatnak, emlékezetnek nevez a pszichoanalízis is, és ő úgy emlékszik, ahogy ezt majd a hallgatók is fogják hallani. Nem biztos, hogy új volt, és nem tudjuk, hogy mi hogy volt. Vannak levelek, töredékek, ő már idős emberként így emlékszik rá, és akkor így ezzel ki is lehet kerülni azt, hogy de nem így volt,

0: Egyébként az ilyen téma egyrészt tehát azon túl, hogy örökérvényű, mindig érdekli az embereket, mert József Attilával állandóan foglalkozunk, mindig fontos marad.
1: A József Attila is egy principium, tehát ugyanúgy számomra akkor most, amit én,
0: igen,
1: tehát
0: igen,
1: nekem
0: igen.
1: Ő ugyanúgy a hozzávaló viszonyomat egyértelművé kell tennem, ugyanúgy, mint Trianonhoz, 56-hoz, Istenhez, tehát ezeket nem lehet mellé beszélni. Valamit kell, valahogy el kell helyeznem magam abba, ezekbe a koordináta rendszerekben, vagy tehát ilyen, mint egy hajósan megy a tengeren, és akkor nézi a csillagokat, és akkor valahogy tájékozódik, és van. Tehát túlélni segítenek. Amit József Attila is, vagy ezek a magyarság számára sorsfordító történelmi helyzetek nekem jelentenek, az az, hogy a változás, a válságok lényege, hogy miért van a válság. A válság azért van, mert változni kell. És a művészet az mindig egy mágia. Én mágiaként tekintek rá már az ókortól kezdve. Miért tetszik egyáltalán nekem egy művészeti alkotás, egy írás, egy festmény, egy színházi előadás? Mert felébreszt bennem egy olyan varázslónak, teremtő, mondjuk így, az még azért az egy nagy szó, mondjuk varázsló, aki segít átvarázsolni magamat, hogy ahol rossz vagyok, ott javuljak, és hát a remélhetőleg amennyi jót sikerült fölépíteni, az is megmaradjon.
0: Hát most megint egy újabb jót lehet felépíteni, vagy lehetőség nyílt rá, hogy felépüljön, hiszen ahogyan itt a bevezetőben mondtam, és ezzel is kezdtük a mi kettőnk beszélgetését, a Lyukasóra folyóiratának főszerkesztőjévé tettek, és hát milyen erővel indultál neki, most azért gyökögök itt, mert közben rápillantottam a lapszámra, amit elhoztál, ez a márciusi lapszám, ugye, mert ez már nem egy mai hír azért, hogy...
1: Hát ez februárban
0: de nem is
1: történt,
0: olyan régi.
1: Hogy
0: nem olyan régi,
1: igen.
0: No, tehát, hogy milyen feladat ez?
1: Az első márciusi az nagyon nehéz volt, mert főhívott a Karcsi Szakonyi Károly drámaíró, hogy kevés a kézirat.
0: Itt szerepel egyébként az elején.
1: Ő írja mindig az első kis tárcát, hogy ő el kell készíteni a lapot nagyon gyorsan, mert az eddigi főszerkesztőnek az egészsége megromlott, és kézirat alig. Na most ő ismeri a laphoz való alapállásomat, igen. És akkor ez volt a másik, hogy ez a szeretet, meg ez a meggyőző erő, hogy engem kiemeltek az újságírásból, aminek a keretei már nekem szűkek voltak. Hát ebbe próbáltam elkezdeni visszaadni. Ezt a szerkesztőbizottság nem változott meg, de frissítettük ő, Zalán Tibort, Alexa Károlyt, Száraz Miklós Györgyöt, akik egyszerre barátok és általam tisztelt szerkesztők ott vannak. Hogy hogyan működik ez egy nagyon érdekes dolog, hogy folyamatosan mindenki elkezdett a lap mellé állni és segíteni. De ezt most legtudom ide is bontani, hiszen annyit azért elárulhatok, hogy a májusi számnak a melléklete, mert mindig van egy 25 oldalas melléklet, az Rejtő Jenő. És nem szeretnék átlépni a riporter szerepébe, de hát egy szélhámos ember lennék, ha nem mondanám el, hogy honnan jött az ötlet, ugyanis hallottam azt a beszélgetést itt igen, hallottam,
0: most
1: itt voltam.
0: Most már tényleg meglepődtem, mert ezt nem beszéltük meg.
1: Mert ezt nem beszéltük meg, de ne csak mindig én piruljak el a dicséret miatt, úgyhogy amikor itt volt az Orosz István és a Turóczi Gerge, akkor én erre rámentem, megkerestük őket is, meg akkor kitaláltam, hogy akkor beszéljünk a készülő rajzfilmről, képregényről, lesz benne novella Rejtő tiszteletére. Hát május lesz, május vége, június, jön a nyár, és ennek mindenki örülni fog. Tehát az Rejtő az örök, megunhatatlan. De lesznek benne más dolgok is, a Koltai Lajos születésnapja. A lap annyiban változik, hogy sokkal inkább szép irodalom lesz benne. És eddig is nagyon erős képzőművészeti anyag volt, fotóművészet, filmművészet, ez is megmarad, de sokkal több vers lesz novella kortársaktól. Ugyanazt szeretném elérni, ami engem bevonzott ide ebbe a szerkesztőségbe, most már ugye majdnem 30 éve, hogy fiatalítani kell. meg kell nagyon sok mindent a...
0: Hát most látom, Tompos Vince például itt dolgozik.

0: ott nálunk a televízióban. Hát egy, dolgoztunk
1: az egyik legkiválóbb szerzőket. Igen. Folyamatosan toborzom. És Zsurávszkiról írt. És ő, Seres Gerda, ő is ismerős a rádió hallgatóknak. És ő, akkor még vannak ezek a találkozások. Tehát például most a minap egy sajtóbejáráson találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki a Herendi manifaktúrát képviseli, a világhírű porcelángyárat, és ezen régen szeretnék foglalkozni, és csak mondtam, hogy mi lenne, hogyha egy melléklet, és akkor megkapjuk a képeket, és a irodalmi anyagot én mellé teszem. Amúgy is Schrammel Imre az egyik nagyon nagy példaképem, régóta szeretnék róla bővebben írni. Ugyanazt az atmoszférát szeretném, amibe bekerültem.
0: És sok sikert kívánunk.
1: Köszönöm
0: hozzá,
1: szépen.
0: Hallgatóink nevében is mondhatom, remélem. Még annyit, hogy ami a szép irodalmat illeti, hogy a személyes munka hogy áll, hol tart, mi foglalkoztatja mostanában Borbély Lászlót, milyen művekre várhatunk?
1: Hát azért még biztos lesz a József Attila Párizsba is simítani való.
0: Jó, csak amit már letettünk az asztalra,
1: az folyamatban van. Ősszel lesz Megváltó mutatványok címmel, amik nem novellák, hanem esszék, interjúk, akiknek említettem a nevét, tehát a hozzájuk való kapcsolat, viszony, annyival kibővítve, hogy Csurka Istvánról is írok, nagyon sokat róla is beszéltünk már Tokajban, persze, meg többször.
0: Hát ugye, amikor megjelent a kötet is,
1: igen,
0: évfordulóra.
1: És van, novellák vannak, folyamatosan azok készülnek, és van a nagyon nagy terv, és akkor ezzel az évet vissza tudom a kezdethez csatolni, amikor mi a Magyar Rádióban kezdtünk dolgozni, csak nekem nem volt hangom, nekem írni kellett, nem volt engedély, hangom volt, néha nem voltam, de a mikrofon engedély miatt nekem írnom kellett. Az ottani évek, hát most hallottam a műsort, megsirattam én is a Katalint,
0: Kulcsár
1: Katalint a műsort, hál' Istennek itt vagy te, itt van Liptai Katalin, és hát majd megnézitek. Tehát ahogy nálam ez elkezdődött még a szépírás előtti
0: időszakban.
1: Ott fog játszódni. Tehát ami most már nem áll, úgy épület, azt én lélekbe újjaépítem, és majd mutatom, és majd ti elmondjátok. Szeretném úgy megírni, visszaadni azt a örömöt és szeretetet, amit ott együtt éltünk át, és hogy nektek is tessék.
0: Hát nagy szeretettel várjuk.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm a beszélgetést, hogy eljöttél
1: szépen
0: hozzánk.
1: Köszönöm.
0: Borbély László írót, újságírót hallották. Kedves hallgatóink, most tehát, ahogyan a felvezetőben is már említettem, egy könyvről lesz szó. A méltatlanul kevéssé ismert, a világra, annak fájdalmaira és szépségeire különös érzékenységgel reagáló költő és filmrendező Gyöngyösi Imre alkotótársaival közös életművének foglalata, a tanulmányokat, visszaemlékezéseket és interjúkat felvonultató Megtartó erők című könyv. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégiben jelent meg a kötet. A hazai és az európai filmtörténetben nyomot hagyó alkotóközösség filmjeiről szól ez a könyv, amelyet Csűrös Csilla lapozott fel Petényi Katalinnal és Kabai Barnával íme.
2: Jól feltételezem, hogy a Megtartó erő a könyvnek a címe, legfőképpen is azt a nem hivalkodó, de annál mélyebb hitet jelenti, amelynek révén a legképtelenebb és a legszörnyűségesebb helyzetekben is meg lehet találni a reményt és az életigenlést egy olyan alkotóközösség számára, mint amilyen a Gyöngyösi Imre, Petényi Katalin, Kabai Barna és Gyöngyösi Bence alkotóközösség. Bár Gyöngyösi Imre már nincs közöttünk, de azt hiszem, ő még mindig a Megtartó erő az alkotóközösségben.
3: Azért továbbra is velünk van, és jelen van munkáinkban is. Nagyon szépen fogalmazta meg azt a megtartó erőt, ami összetart minket Gyöngyösi Imre halála után is. Az ő szellemében folytattuk a munkát, aminekben nagyon fontos a személyes felelősség, hogy a hitnek és a szeretetnek az ereje, megtartó ereje, hogy reményt adjunk a reménytelenség feszültséggel teli korunkban. Rámutassunk azokra a fehér foltokra, amik körülvesznek bennünket. Reményt szeretnénk adni reménytelenséggel teli korunkban. Valahol átadni azt a sugárzást, ami Gyöngyös Imre filmjeiből is árad, és amit mi is azután tovább vittünk. Nagyon szomorú, hogy divatossá vált a szkepticizmus, a reménytelenség, és ezzel szemben fiataloknak is szeretnénk továbbadni azt, ami nekünk egy életen keresztül erőt adott.
2: Gyöngyös Imre választhatta volna a reménytelenséget és a szkepticizmust már nagyon fiatalon, hiszen egy mondva csinált koncepciós peráldozataként, egyestemistaként 3 évet töltött az 50-es években a Rákosi rendszer börtönében. Ő mégis egy olyan utat választott, aminek a révén a filmjeiben mindig a kiszolgáltatottak, a sorsüldözöttek, a reménytelenségben élők sorsát mutatta be, ezzel mutatva fel a reményt.
4: Hát az Imre mindig úgy fogalmazott, hogy a börtön az volt élete kincsestára. Abból merített nagyon sokat, soha nem panaszkodott, pedig borzalmakat élt meg. Inkább a pozitívat kereste, az előremutatót, és természetesen a fiatalokba reménykedett mindig. Én nagyon örülök neki, hogy ez a könyv végre elkészült, mert az első olyan könyv, amelyik végre arról szól, hogy hogy dolgoztunk együtt, majd halála után, hogy ment ez tovább, hogy sugárzott tovább az ő szelleme, és itt kiemelném Bencét is, ott is Imre fiát, mert az első olyan könyvből egyáltalán az ő filmjeiről szó esik, egy nagyon komoly fejezetben.
2: Végtelenül érdekes a könyvben a filmek készültéről szóló visszaemlékezéseket, személyes történeteket olvasni, bár természetesen tudományos elemzések is méltatják azt a Gyöngyös Imrét, akiről az ember nem is igazán érti, hogy miért nem proféta a saját hazájában, hiszen a magyar Pazoliniként emlegetik őt külföldön. Itthon meg számos olyan filmje van, amelyet még be sem mutattak. Jó lehet a jó blázadása, akár emblémája lehetne a többi filmjének is. Ezt a filmet jelölték Oscar-díjra.
3: Ez egy szomorú tény, hogy még külföldön életében különböző fesztiválokon díjakkal jutott, retrospektíveket rendeztek neki, könyvet írtak róla, Olaszországban verseit adták ki, addig itthon teljes hallgatás vette őt körül élete folyamán. Egész életében figyelték, ezt én is tanúsíthatom, egész életében persona non grata volt, és ügynökök sorát állították rá. Ez megmaradt még a halála után is egy jó ideig, és hát nagy örömömre szolgált, hogy 2 évvel ezelőtt először Gelencsér Gábor Szenvedés és Szenvedély címmel írta meg Imréről nagyon szép, empatikus, ugyanakkor tudományos igényű könyvét, és ebbe a könyvbe belekerültek olyan féltve őrzött apró feljegyzések, filmekhez készült vázlatok, és olyan forgatókönyvei, amik nem valósulhattak meg abban a rendszerben, amiket elutasítottak, mint például az első filmje, amit szeretett volna megrendezni, Gitárhang esőben címmel, ami a börtön zárt világában játszódott, és egy rendkívüli fantáziával és víziórendszerrel próbálta a börtön falait szélesíteni. De továbbra is azért itthon nagyon sok helyen elhallgatják őt is, meg hát minket is sok esetben.
2: Melyek azok a legfontosabb filmjei, amelyeket úgy gondolják mindenképpen látnia kéne a ma közönségének is, hiszen ma talán még érvényesebbek ezek az üzenetek a filmjeiben, mint amikor megfogalmazódtak.
3: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert sok van ilyen, amit még Imre egyedül csinált, a Virágosának, a Mesztelen vagy a Szarvassá vált fiúk, ahol a szabadság határait figyelte, ahol általában az egyén és a közösség és az áldozatvállalás érdekelte, hogy mennyiben érdemes olyan történelmi áldozatot vállalni. Aztán jött a jobb lázadása, amiről már beszéltünk, vagy a két elhatározás, amiben a paraszti kultúrát és az anyának a teremtő erejét fogalmazta meg, örökítette meg, vagy amiket mi együtt közösen csináltunk, és a Boat People a dél-kínai tengeren, ahol a kommunizmus elől menekülő vietnámiakat szabályszerűen haláztuk ki, vagy a kislány, akit bebörtönöztek 8 évesen. Ezekről hírt kellett adni. Eljutottunk Brazíliába például. Nagyon fontos film az is, a Brazil utca gyerekek.
4: Én azt gondolom, ebből a könyvben pont az érdekes, hogy talán az első fele még együtt, közösen az Imrével, de utána nélküle. Hogy is ment ez tovább? Ez egy olyan filmsorozat még, ami utána elkészült, kezdve a kubai csónakosoktól, ahol Kubában és Floridában eszkábált kaibákon menekültek a szerencsétlenek és a Katival. Ott forgattunk, mentettük az embereket, segítettünk nekik. Folytatva a Black Rosevár titka, ami egy 13 részes ifjúsági sorozat volt, halhatatlan hősökkel. Aztán az Ügynök filmek. Mi elsőnek
5: a honi szörnyűségek feldolgozása is bekerült, a szerzetes rendek felszámolása, a megfigyelések, a szigorúan ellenőrzött életek.
3: Hát amikor megkezdődtek az első átvilágítások, akkor úgy éreztük, hogy kötelességünk a múltfeltárással foglalkozni, és több filmet készítettünk, Hitvallók és Ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, Stigma, Fedőneve, Bíboros, amikben végig az ember kiszolgálta a hatalomnak, a történelem áldozatait, a tehetetlenségeket, az árulást fogalmaztuk meg, ugyanakkor azokat az embereket is, akik mégis volt annyi erejük, hogy ellenálljanak, hogy olyan morális tartásuk, hogy megőrizték a hitüket, és nem voltak hajlandók semmilyen kollaborálásra. Egyik legfontosabbnak tartom a személyes felelősség érzetét, hogy mindannyian felelősek vagyunk a másik emberért, a másik tiszteletéért, az embert tiszteletéért, a hit és a szeretet erejéért, a megbékélés fontosságát, hogy annyi gyűlölettel találkozunk a világban, ember ember ellen fordul, ezzel szemben szeretnénk a szeretetet és a reményt továbbadni.
4: Pozitív példákat szeretnénk felmutatni, amik kapaszkodók világítótoronyként állnak a fiatalok előtt. Nagyon fontos ez. Másik oldalon a diktatúra áldozatairól szeretnénk továbbra is beszélni, a kis emberekről, a száműzöttekről, a menekülőkről. Mi tényleg ott álltunk a tömegsírok szélén, és ott forgattunk az átnevelő táborokba. Tehát tudjuk, hogy ez hogy volt, és sajnos nem múlt el.
0: A Megtartó Erők című kötetről volt szó, Csűrös Csilla riportját hallották. Kedves hallgatóink, ezzel az Irodalmi Újság eheti számának végére értünk. Munkatársa Pór István nevében is megköszöni figyelmüket, és búcsúzik a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Már. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszert alakítson ki. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a szakember széleskörű nemzetközi és hazai tapasztalata biztosítja, hogy a tárca modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban továbbra is érvényben van a korlátozás. Sport. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny király etapján. A tegnapi szakaszon a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 11 fokot mérnek. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső, napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon, északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható. Kedves hallgatóink, most 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a 80. életévében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonul zenéiből válogatunk. Pénzes Géza vagyok. Sebő Ferenc 1947. február 10-én született Szekszárdon. Zenei tanulmányait Székesfehérváron kezdte meg, ahol zongorázni és csellózni tanult. Budapesten az Eötvös József gimnáziumban érettségizett, majd a Műszaki Egyetem építészkarára vették fel. Itt állt először közönség elé József Attila megzenésített verseivel és gitárral kísért népdal feldolgozásaival. Nem sokkal később évfolyam társával, Halmos Bélával megalakította a Sebő Együttest, mely újszerű népzenei feldolgozásaival a rádiós és televíziós szereplések révén országosan ismertté tette nevüket. Ekkor kapcsolódtak be Martin György népzenekutató hatására a népzene gyűjtésbe is. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt. A megismert zenéket eredeti formájukban próbálták eljátszani, így váltak a magyarországi táncház mozgalom elindítóivá. A fiatal muzsikusokat Tímár Sándor, a néptánc tanítás módszereit megújító koreográfus hívta a Bartók táncegyüttesbe. Közös munkájuk eredményeként született meg az első táncház ötlete, mely a laikusok számára is elérhető közelségbe hozta a hagyományos táncokat és zenét.

70-es évek elején kibontakozó táncház mozgalmat kezdetben számos helyről érték politikai és szakmai támadások. Sebő Ferenc az addig elért eredmények megtartása érdekében fordult a Népművelési Intézet felé, amely felkarolta és támogatta a táncház ügyét. A különböző előadásokon, táncházakban nyert tapasztalatokból Sebő mindenki számára nyitott országos táncházvezető és zenész tanfolyamot indított, melyeken népművészmesterekkel együtt tanították a táncot, a zenélést. Több a későbbiekben meghatározóvá vált népzenei együttes, például a Muzsikás és a Téka is ezeken a kurzusokon sajátította el a táncházi muzsikálás alapjait. Sebő Ferenc 1984-ben diplomás mérnökként iratkozott be a Zeneakadémia Kodály Zoltán által alapított zenetudományi szakára, ahol a népzenetudomány legjelesebb képviselőinek, Rajecki Benyáminnak, Dobszai Lászlónak, Vikár Lászlónak előadásait hallgatta. Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémia zenetudományi szakán növendékek sokaságának figyelmét fordította a népzene felé. A 90-es évek elején a Magyar Televízióba hívták szerkesztőnek. Több műsor szakmai felügyelete mellett megszervezte a népzene, a néptánc és a régi zene műfajainak képernyőre kerülését. 1996. decemberében kérték fel a Magyar Állam Népi Együttes művészeti vezetésére. Tevékenysége nyomán jött létre a Budai Vigadó épületében a Hazai Hagyománygondozás Intézménye, a Hagyományok Háza, melynek 2002-ben lett szakmai igazgatója.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonó zenéiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda Téfannival.
1: 75 szonett a szeretet poklában. Bemutatták Markó Béla új kötetét. Operából a Táncdal Fesztiválra. Interjú Tamás Gábor énekessel. Virtuális séta Szabadkán. Kosztolányi Dezső gyermek és ifjúságának helyszíneire várja az érdeklődőket Tóth Boris idegenvezető. Divat a reformkorban. Előadás sorozat a marosvásárhelyi Teleki TK-ban. Ezeket a témákat ajánlom ma figyelmükbe. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. És most jöjjenek a részletek. A Szeretet Pokla címmel jelent meg Markó Béla költő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökének új kötete. A 75 egyenként 14 soros szonettből álló gyűjtemény a szerző kedvelt műfajában, a szigorú forma kötöttségű költészet jegyében készült. A kiadványt május 7-én a 11. Csíkszeredai könyvásáron mutatták be. A szerzővel ott beszélgetett tudósítónk Bíró István.
2: Az új kötetének címe a Szeretet Pokla, szinte mondhatni oximoron, vagy legalábbis egyszerre idéz intimitást és szenvedést. Hogyan született meg ez a cím, és milyen belső tapasztalat áll mögötte?
3: Hogyha kibontom, hogy mit jelentett a Szeretet Pokla, akkor kiderül, hogy mindannyian átéljük, és átéltük valamilyen formában azt, hogy a szeretet a szenvedést is jelent, hiszen ha szeretünk valakit, társat, gyereket, barátot, bárkit, akkor az azt jelenti, hogy aggódunk érte, hogy féltjük, hogy szorongunk, hogy nehogy baja történjék. Most egy kicsit egyszerűsítettem a dolgot, és úgy lebontottam, de hát ha érzéseink vannak, ha érzelmeink vannak, ha kötődünk valakihez vagy valakikhez, már pedig ez emberi mi voltunkhoz tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy ez öröm is, és ugyanakkor nagyon sokszor szenvedés is. Hogy én ezt odáig feszítettem, hogy a szeretet pokla, hát persze. Néha poklot is átérünk, mikor féltünk valakit, aggódunk valakiért, persze.
2: Az ön költészetében gyakran együtt van jelen a személyes élet és a közösségi sors kérdése is. Ebben a kötetben melyik vált különösebben hangsúlyosabbá, a magánemberé vagy a közéleti szereplői, a közéleti emberé?
3: Ez műfajtól is függ, tehát akik engem ismernek, nagyon jól tudják, hogy én a közélettől nem tudok szabadulni, tehát hiába próbálok elfordulni a közéleti gondoktól, akár politikai eseményektől vagy történésektől, akkor is reagálnom kell arra, amit fontosnak tartok. De ebben a kötetben legfeljebb érintőlegesen van egy-két olyan szöveg, amely utal például a haza fogalmára, vagy hasonló közéleti fogalmakra, mert egyébként ez műfaj függő is, vagy forma függő is, tehát amikor én valamivel közéleti, vagy nagyon közéleti, sokszor egészen a publicisztikáig menő verset írok, a szabad versben tudom megcsinálni. A szonett nem engedi valamiképpen, ez a nagyon zárt, nagyon feszes forma nem engedi azt, hogy társadalmi gondokról beszéljünk. Persze mi nem társadalmi gond, de hát az egyén baja is, egyúttal a társadalom baja is. Tehát igen, ha így osztályozzuk, akkor ezek magánszonettek, csak hogy úgy magánszonettek, hogy élet és halál kérdése, elmúlás, szeretet, szerelem, minden, amely az egyes emberhez hozzátartozik, az közös élményünk is valami módon.
2: Igen, itt a könyvbemutatón is említette az elmúlást, és több versben is érződik az idő múlásának tapasztalata. Egyrészt a 75 éves születésnaphoz is kötődik, ha jól értem. Az évek során hogyan változott az, ahogyan a veszteségről vagy a szeretetről ír?
3: Változik ez mindenképpen. Tehát nem gondolom azt, hogy ugyanúgy írok például szonettet, mint 30 vagy 40 évesen, de nem feltétlenül kötődik az elmúlás, mint téma életkorhoz, hiszen a legfájdalmasabban például a haláról a kamaszköltők vagy a 20 éves költők tudnak írni, csak hogy tényleg egy bizonyos idő után ez mindannyiunkat foglalkoztat, olyan értelemben, hogy valamiképpen össze akarjuk kapcsolni az élet és a halál vagy az elmúlás gondolatát, és magunkhoz akarjuk békíteni azt, amit mindannyian tudunk már gyerekkorunktól, hogy előbb-utóbb kinek-kinek az élete befejeződik. Nem vagyok én egy búcsúzkodó ember, ezt egyszer elmondtam, és nem arról van szó, hogy akkor most én a mindennapjaimat így élném, nem. Tehát az előbb utaltam arra, hogy foglalkoztat engem, mi van körülöttünk, foglalkoztat persze, hogy mi lesz velünk, de azért egy bizonyos élettapasztalattal a hátunk mögött azért már el kell készíteni a számvetést is.
2: Ön egyszerre volt meghatározó politikai szereplő és költő. Van-e olyan érzése, hogy a vers ma már olyasmit is kimondhat, amit a közélet nyelve nem tud?
3: Igen, tehát amíg politizáltam, és ez egy elég hosszú időszak volt, addig sok mindent nem mondtam ki, amit költőként kimondtam volna. Nem olyan értelemben, hogy elhallgattam, és nem volt ildomos kimondani, hanem egyszerűen versben lehet megfogalmazni, és van, amit politikai nyilatkozatban úgymond. Én nem bánom azt, hogy volt egy olyan hosszú időszak, amikor nem az irodalommal foglalkoztam. Jó lett volna, hogyha mind a kettővel is tudok foglalkozni, mert ugyanakkor az egy hatalmas tapasztalat volt számomra mindenképpen, és hatalmas kihívás, és talán volt benne teljesítmény is, hogy én egy egészen más pályán haladtam egy jó ideig, és biztos, hogy más lett utána az is, amit írok. Nem úgy, hogy akkor most minden pillanatban fel lehetne fedezni benne a politikát, de más lett. Viszont ismétlem, amit versben el lehet mondani, azt tulajdonképpen még prózában sem lehet, nem hogy mondjuk az életünk más pillanataiban.
2: Mit szeretne, milyen érzése tegye le a könyvet az olvasó? Van-e rejtett üzenete?
3: Ha van rejtett üzenete, akkor talán az, hogy a legnehezebb kérdésekkel is szembe kell néznünk. Mert ez a könyv egy számvetés is, nem azt mondom, hogy egy testamentum, szó sincs ilyesmiről, de egy számvetés is, szembenézés is, elmúlás, élet, halál, öregedés, maradandóság kérdésével. Talán ez a legfontosabb üzenete, hogy szembe kell nézni. Nem kell elfutnunk, nem kell elrejtőznünk a saját életünk dilemmái elől. Másrészt pedig, hogy ha szétnézünk a világban, és például érzékenyen figyeljük azt, ami körülöttünk van, akkor a legegyszerűbb dolgokban is ott van a lényeg mindig. Tehát ezt van, aki úgy mondja, hogy ott van az Isten, ott van a mindenható, ott van a teremtő, ott van a természet, ki a hite, hitetlensége, meggyőződése szerint, és ez leginkább csak versben mondható el. Itt vannak olyan szonettek, amelyek tényleg egészen mindennapi mozzanatokat próbálnak fölemelni egy ilyen általánosság szintjén.
1: Markó Béla költővel az új kötetéről beszélgetett csíkszeredai tudósítónk, Bíró István. Operából a Táncdalfesztiválra. 65 éve áll színpadon, színház és koncerttermekben, művelődési otthonokban, tengerjáróhajókon. S bár dalaival óriási sikereket aratott a világ majd minden táján, ahol magyarok élnek, számára a mai napig az a legfontosabb, hogy a legkisebb településekre is eljuthasson. A 78. születésnapjához közeledve sem lassít. Könyvbemutatók, fellépések, nagy koncertek tarkítják Tamás Gábor mindennapjait. Egy kávé mellett azonban szívesen mesélt életének eddigi szakaszairól Kalocsai Andreának.
4: Orgona virágzás idejét éljük, és ha az illatát nem is, minden esetre ismerjük a Donát úti orgonákat. Hála annak a dalnak, amit 1973 óta énekel Tamás Gábor. Sok minden változott azóta a nagyvilágban, és gondolom, hogy Tamás Gábor életében is közeledve a 78. születésnaphoz.
5: Kimondani is nehéz, 65 éve állok a színpadon, és ha valamiért hálás vagyok a Jóistennek azt, hogy ezt megadta nekem, hogy ennyi évesen még mindig a színpadon állok, még mindig érzem a közönség szeretetét, és ez ad erőt és értelmet a folytatáshoz. Amíg ezt érzem, addig csinálom.
4: Első sikere egy temesvári országos fesztiválhoz kötődik, és talán nem véletlenül, de ott használta először a nevét, mint Tamás Gábor. Tudatos vállalás volt, vagy spontán ötlet?

0: Az operát éneklő kisfiúból hogyan vált táncdalénekessé?
1: A Zeneakadémia első évében rábeszéltek az évfolyam társaim, hogy vegyek részt a táncdalfesztiválon. Addig viszont 11 éves koromtól az operában kezdtem el énekelni, eleinte a gyerekkórusban, majd később a Toszkában a pásztoráriát rám bízták, ott már szólót énekeltem. Nagyon sokat köszönhetek az operás éveknek. Ott tanítottak meg a helyes légzésre, hangképzésre, színpadi kiállásra olyan alapot adtak a későbbi évekhez, amelyet aztán átvittem a könnyű zenébe. Nem bántam meg, hogy áttértem a könnyű zenére, de a klasszikus zene az ott maradt. Mai napig járok a Zeneakadémiára, a klasszikus koncertekre, ugyanakkor a Budapest Jazz Clubban. Nem csak azt a zenét hallgatom, amit éneklek, hanem ezek az évek tágasabb horizontot biztosítottak. Egyszer csak azt mondtam, hogy ez az, ahol én úgy érzem, hogy a legtöbbet tudok adni, és az elmúlt évtizedek azt mondják, hogy talán nem döntöttem rosszul.
0: Zeneakadémiát végzett, tanított, és a Bukaresti Rádióban és Televízióban is dolgozott, mint zenei szerkesztő, és vendéglátózott. Látszólag teljes életet élt. Mégis mi volt az a végső törés, ami arra indította, hogy elhagyja a szülőföldjét?
1: Sok összetevője van a válaszomnak. Az íre a pontot mégis azt tette fel, hogy lévén, hogy megtagadtam, nem nyilvánosan, az nem merte volna senki, a Ceausescu rendszert éltető hazafias dalok magyar nyelven való tolmácsolását. Ez volt az egyik ok, és emiatt letiltottak Románia minden színpadáról meghatározatlan időre. Az utolsó löketet az adta meg, amikor a televízió főszerkesztője arra kért, idézem őt, örülnénk, hogyha beszámolna arról, hogy miről beszélgetnek a szerkesztőségbe. Ezt magyarra fordítva legyek szekus besugó, akkor határoztam el, hogy innen mennem kell. És így 1976 májusában, éppen fél évszázaddal ezelőtt, kimondani is nehéz, akkor jött el a lehetőség, nyugati impresszárok jöttek meghallgatni, és hivatalos útlevéllel távoztam.
0: Miközben Skandinávia legnépszerűbb vendéglátó zenekarában dolgozott, a szíve folyamatosan hazahúzta. Hogyan birkozott meg akkor a honvágya?
1: Nagyon nehéz volt, és annak ellenére, hogy vannak olyan okoskodó média emberek, újságírók, akik elítélik, hogy ne elsírassa Erdélyt a viking hajók árnyékából, jöjjön haza. Erről csak azt tud vélekedni, nyilatkozni, aki ezt átélte. Isten őriz, hogy Vas Albert munkásságához hasonlítsam az én műfajomat, de ami a sorsunkat illeti, igenis van közös vonás, ugyanis úgy, ahogy Vas Albert nem írt volna meg egy sor olyan könyvét, ha itthon marad, hanem ott a messzi távolban születtek meg ezek a művei, én is az engem legjobban jellemző dalaimat ottként írtam meg. Ezek a dalok ott és akkor születtek meg, amikor még nem jöhettem haza. Hiányzott a szülőföld, a család, a barátok, a régi kollégák. A jó Isten így adta nekem ezt a misszionáriusi feladatot, hogy járjam a világot, keressem fel a világ különböző tájaira szétszélet magyarokat, és örömöt szerezzek nekik, és én úgy érzem, hogy elég szép sikerrel teszek eleget emel küldetésemnek.
0: Évtizedekig járta Stockholm, Budapest és Erdély útjait. Mi volt a nehezebb, hazatérni vagy elindulni?
1: Az elindulást nem hittem azt, hogy emlékeznek rám, de ahogy megkaptam a svéd állampolgárságot, hazalátogattam. A kollégáim beszéltek rá, hogy gyere haza, mert még mindig a telemezeidet hallgatják, és akkor rögtön a forradalom után 91-ben megtörtént a nagy visszatérés. Az volt nehéz a bizonytalanság, hogy vajon emlékeznek rá. Tudjuk azt, hogy az előadónak a legnagyobb fizetség az nem a honorárium, hanem a közönség szeretete. Azt, amikor érzi az ember, akkor repülni tud, akkor nincs fáradtság, akkor nincs áldozatfelmérés, nincs sem.

0: mi csak az, hogy itt a helyem, és amíg ezt így kapom, addig még nagyon sokáig szeretnék énekelni és élni az emberek szívében.
1: Pályájáról, zenébe vetett hitéről, életének fordulópontjairól mesélt Tamás Gábor énekes Kalocsai Andreának.
2: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: A Magyarságháza irodalmi szalonja keretében rendeztek virtuális sétát Szabadkán, Kosztolányi Dezső gyermek és ifjú korának helyszínén. Az előadás során a közönség betekintést nyerhetett a város múltjába, abba, hogy mely utcák, épületek és terek formálták az író mindennapjait. Kiderült az is, milyen volt Szabadka arculata a századfordulón, abban a korszakban, amikor a város elnyerte azt a jellegzetes külsejét, amelynek nyomai napjainkban is felfedezhetők. Ugyanakkor olyan épületek és helyszínek is megelevenedtek, amelyekkel Kosztolányi Dezső még találkozhatott, ám ma már nem láthatók a városban. Tóth Borisz idegenforgalmi közgazdásszal és idegenvezetővel Király Levente beszélgetett.
3: A szabadkai születésű Kosztolányi Dezső mai szóval élve igazi sztárnak számított, annak ellenére, hogy viszonylag korán hunyt el. Minek köszönhető ez a kultusz, ami kialakult körülötte?
4: Akkoriban teljesen mások voltak a technikai lehetőségek, eszközök, és talán azt kell mondani, hogy az akkori kultusz és az akkori sztárvilág sokkal közelebb állt az emberekhez, éppen azért, mert nem volt annyira hozzáférhető lehetőségük, tehát nem láttak róluk minden nap fényképeket, nem láttak tőlük minden nap különböző írásokat, hanem a különböző lapokon keresztül keresték őket, és így ismerték meg valójában azokat az embereket, akikért elkezdtek rajongani. És ezek a nagy írók, mint Karinti Frigyes akár, vagy Móri Zsigmond, vagy Babits Mihályt említhetnénk, és úgy szintén Kosztolányi Dezső, hiszen ők mind gyakorlatilag akár a Nyugatlapnál, akár más-más lapoknál publikáltak, pedig nagyon sokszor különböző kávéházakban időztek, és ott váltak hozzáférhetővé az emberekhez, és itt született meg a kapcsolat közöttük, mert az emberek voltak azok, maguk az olvasók, akik ott jelen voltak, és akik polemizáltak, akik beszélgettek, és akiktől pedig az írók informálódni tudtak, és utána pedig különböző írásokat tudtak közzétenni. Tehát volt egy interakció az olvasó és az író között, az úgymond fogyasztó, és akár nevezzük sztár között. Tehát egy folyamatos közeli interakció volt, úgymond fügtek is egymástól.
3: Ha Pacsirtára gondolok, Édesannára, vagy bármely más művére, lehet azt mondani, hogy a kor gondolkodását tükrözték vissza?
4: Egyértelműen a kornak a gondolkodását, és a Pacsirta, ami Sárszegen játszódik, de valójában Szabadkaváros arculatát tükrözi, nem csak fizikailag, hanem mentalitás, lélektani szempontból is. Éppen ahogy ön föltette a kérdést, az ottani kisvárosi, polgári életet hivatott visszatükrözni, azt, hogy különböző nehézségekben, amelyeket egyszerűen az élet ad, tehát nem kizárólag gazdasági szempontból, hanem a hétköznapi életnek a nehézségei, kihívásai, milyen módon, milyen reakciót váltanak ki a különböző társadalmi rétegekben álló egyénektől, hogy ez egy hihetetlen mély lélektani visszhangja a társadalomnak, amit maga Kosztolányi, aki egyébként is szemléli, elemzi rajdot és a különböző pszichiátereket és lélekgyógyászokat, ezt mind hihetetlen módszerrel vissza tudja tükrözni számunkra, olvasók számára, és egyébként ilyenkor azt látjuk, hogy még napjainkban is vannak természetesen olyan életformák vagy meglátások, amelyek az akkori arculatban is megmutatkoztak.
3: Egy szabadkai virtuális sétára kalauzolta az érdeklődőket, akár épületekbe, akár helyszínekbe gondolkodunk. Mennyi maradt meg a századfordulóból napjainkban?
4: Nagyon-nagyon sok minden megmaradt. Szerencsére bár volt 1944-ben egy szövetségi bombázás, amikor néhány épületünk elpusztult, de valójában Szabadkának az arculata valóban a század fordulóból jön, és a Városháza, Rájkal Palota, a Fősétány, a Szent Teréz Székesegyház, ami még a barokkorban fölépült egyébként, és számos utca, hiszen több száz épületünk műemlékvédelem alatt áll, döntő része a 19. század folyamán, vagy pedig a 20. század legelején épült fel. És ez azért nagyon fontos, mert Szabadka egyébként mindig egy kicsit elmaradt az akkori kor nagyvárosaitól. Tehát, hogy mindig egy picit később érkezett meg minden, akár különböző stílusok, akár gazdaság, stb. De onnantól kezdve, hogy a gazdaság beindult és kiépült a vasút, és pontosan Kosztolányi Dezsőnek az idején valahogy rohamosan elérte az európai nagyvárosi szintet maga Szabadka, és az pedig egybeesett a szecesszió művészetével is, amikor fölépülnek Szabadkán a legszebb épületek ebben a stílusban, és ezért szoktuk mondani, hogy tényleg a századforduló Szabadka város aranykora.
1: Tóth Borisz idegenvezetővel Király Levente beszélgetett. A magyar történelem egyik meghatározó korszaka a reformkor. A 19. század első felében végbe menő polgárosodás és modernizáció, a nemzeti öntudat erősödésének és kiteljesedésének időszaka. Ennek a periódusnak a gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatait, történéseit mutatja be a Marosvásárhelyi Telekitéka Beszélőkönyvek című előadássorozatának idei évada. A sorozat legutóbbi rendezvényén a reformkor divatjáról tartottak vetített képes előadást, és ez alkalomból minitárlat is nyílt a TK-ban őrzött korabeli magyar divatlapokból. A reformkori divat egyik fontos jellemzője, hogy nem csupán követi a bécsi vagy párizsi trendeket, hanem magyaros motívumokkal is gazdagítja. Az öltözet a nemzeti elköteleződés kifejező formájává, manifestumává is válik. Hangsúlyozta Mészáros Zsolt, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalom és művelődés történésze, a rendezvény előadója. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
5: Az öltözéket a korban egy szélesebb közegbe helyezték. Ennek kulturális jelentőséget, politikai jelentőséget is tulajdonítottak. Itt nem csak a Habsburg uralommal szembeni demonstrációt jelentette, hanem egyrészt a múlthoz, tehát a történelemhez való fordulást, illetve a jövőbe való tekintést is jelentette, tulajdonképpen a ruha kapcsolódott a tánchoz, az irodalomhoz, a képzőművészethez, tehát az önállósodó magyar kultúrához, társadalomhoz és gazdasághoz. Ezt ebben a kör ebben a holisztikus rendszerben képzelték el. Ugyanakkor ez persze a történelem, meg a múlthoz felé fordulás, de ez egy nagyon modern jelenség is volt a kortársak számára. Tulajdonképpen a nemzet fogalomnak a kiterjesztése járult ehhez, hogy aki magyar ruhát vesz, társadalmi osztálytól függetlenül, hiszen ezek főúri viseleteket gondoltak újra elsősorban, de ez már elvált az arisztokráciától, polgárok, középosztálybeli emberek, vagy más társadalmi osztálybeli képviselők is felvettek, vagy felvehettek úgymond nemzeti vagy magyaros ruhát, és ezzel a nemzeti hovatartozásokat is kinyilvánították. És ha a korabeli divat beszédet vagy gondolkodást nézzük, akkor ott van a párizsi hivatkozás, ott van a bécsi hivatkozás, de azért ez egy kölcsönhatásként is működött, mert például a magyar divat, vagy ez a magyaros divat, ez visszahatott érdekes módon a francia divatra, és a francia divattudósításokban érdekes megfigyelni, hogy megjelenik a magyar derék vagy a magyar köpeny az elnevezésben is, mert elbűvölte a párizsi elegáns köröket a magyar öltözéknek a színpompája vagy a bizonyos szabászati megoldásai.
6: Az öltözékben mi az a formavilág, ami a leginkább közvetíti ezt a nemzeti jelleget, ezt a nemzeti elköteleződést?
5: A férfiaknál megjelenik az Attila, ami egy akkoriban tulajdonképpen egy új invenciót jelentett, a dolmánynak egy továbbfejlesztett változata, ez egy férfi kabát, egy felöltő, ami térdig vagy térd fölé ért. Ezt passzománnyal díszítették, fekete, barna, zöld színekben elsősorban, a magyar nadrág, vagy a magyar nadrágnak nevezett, tehát nem egy bővebb pantallon szabás, hanem jobban a lábra simuló szabású nadrágot jelentett a magyar nadrág, adott esetben a csizma, és azt figyelhetjük meg a pesti szaboknál, hogy kombinálták tulajdonképpen a magyarosnak tekintett ruhadarabokat az európai ruhadarabokkal, hogy Attillát mellénnyel, vagy éppen pantallonnal. Az biztos, hogy maga a passzomány az egy olyan motivumot jelentett, ami a nemzeti öltözködés felé mutatott, mind a férfiaknál, mind a nőknél. A nőknél még megjelenik az előfűzött ruhaderék például, vagy éppen a kötének az alkalmazása, vagy a főkötő, a fátyolnak a megjelenése, a nemzeti színek, például a szegélydísznél, hogy megjelenik a piros-fehér-zöld, vagy éppen a virágoknál megjelenik ez a színkombináció, illetve az elnevezésekben is, hogy például az Attila is, vagy a Zrínyi, a történelmi nevek hozzákapcsolódnak egy-egy kiegészítőhöz, egy-egy ruhadarabhoz, ezáltal is tulajdonképpen az emlékezetet, a kulturális emlékezetet is szolgálják, másfelől pedig kicsit párhuzamba állítva a párizsi divattal, ahol szintén francia történelmi személyekről elnevezett ruhadarabokat bocsátottak a megrendelők elé. Kicsit hasonló módon nálunk is ez megjelent, de ennek egy másik kontextusát figyelhetjük meg, egyfajta ilyen nemzetépítő, egyfajta optimista közegét figyelhetjük meg nálunk.
6: Milyen reformkori divatlapokat őriz a Teleki Téka? Lázó Klára főkönyvtáros, a Téka vezetője.
7: A Teleki Bolyai Könyvtárnak a kollégiumi állományában találhatóak ezek a 19. század elejé divat és irodalmi lapok. Több évfolyam is van, megvan a regélő, pesti divatlap, megvan a rajzolatok, illetve az életképek is, és hát persze a honderűnek is több évfolyama. Főként azért, mert ezek nem csak divatról szóltak, hanem a mindennapi életnek a híreiről is, különböző társadalmi közéleti témák hoztak, és hát nem csak a fővárosi életet közvetítették, hanem tudósítóik révén a különböző vidéki városoknak az életét is, így Vásárhelynek az életét is, és hát nyilván mivel ez az a periódus, amikor még nincsen hangzó média, ezek azok a médiumok, amelyeken keresztül a városok egymásról is hírt tudnak szerezni.
6: Miért választották ezt a témát? Miért fontos a reformkor megértése szempontjából?
7: Azért szerettünk volna feltétlenül a divatról is, és ezekről a lapokról is beszélni a reformkor kapcsán, mivel nem csak mi tartjuk az utókor fontosnak ezeket a forráscsoportokat, hanem igazából a 19. század elejé társadalom emberének is nagyon-nagyon fontos szerepet töltöttek be az életében ezek a lapok. Hisz ezekből a lapokból tudtak a különböző történésekről, a különböző polémiákról tudomást szerezni, és hát gyakorlatilag ezek, mint kis mozaikok, rajzolják ki a kornak egy bizonyos szövetét.
1: A Határok Nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, Határok Nélkül.
2: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Jó reggelt kívánok! Május 17-én vasárnap, 5 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bíráratára reagálva úgy fogalmazott, 400 ezer gyermek ér mélszegénységben, miközben az korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, hogy az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette, a szakember széleskörű nemzetközi és hazai rálátása biztosítja, hogy a tárca modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tarr Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A Tiszaföldvár és a környező 12 település földrajzi, természeti és helyi értékeit bemutató intézményben az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult. Felújították az épületet, bővítették a tanulmányi keretet és több turisztikai, oktatási együttműködésről döntöttek. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a tiszafüredi Kispál Múzeum kapta, de elismerésben részesült a Hagyományok Háza, Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma és a Szegedi Dóm Látogatóközpont is. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom ma nyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Agnan János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-ig látogatható. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 10-11 fokot mérnek. A nyugati határ mentén és északkeleten már szakadozott a felhőzet, másutt azonban még borult az ég, az ország középső harmadában esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a középső tájakon lesz hűvösebb, a Tiszántúlon melegebb. Késő este 7-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 17:30 Garami Zsuzsától hallhatnak, itt a Kossuth Rádióban. 5 óra múlt, 5 perccel.
1: Műsorajánlat.
2: Vasárnapi újság.
3: Kapcsolatépítés. Mérlegen a magyar külpolitika elmúlt 20 esztendeje. Államhatárok. Biztonsági kihívások Magyarország előtt és mögött. Mi történt az elmúlt 2 évtizedben és mi várható? Biztonságosabb lett-e a magyar világ? Szánszegő. Könyv a Kádár rendszer tűrt, tiltott és támogatott zenekarairól és a zeneipart akkor irányító Erdős Péterről.
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Az irániak valóban átengedik azokat a hajókat, amelyek juánban fizetik ki a tranzitdíjat, de az amerikaiak ezért hozták a második blokkádot, hogy akiket az irániak átengednek, az amerikaiak nem engedik át. Azt látjuk, hogy az iráni felségvizeken keresztül lopakodnak ki iráni hajók.
5: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
6: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 17-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Andorok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen.
8: Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs.
7: A Komlót-Tótfalui Becski Kossuth kúriát az enyészet veszélyeztette, de csodával határos módon megmaradt.
9: Engem édesapám 1958-ban hozott el ide, és mutatta meg, hogy nézd fiam, ez volt a Becski kúria, de nem mertünk megállni az autóval, mert félt, hogy azt hisz majd, hogy vissza akarjuk kérni ezt a épületet.
7: 6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Nem a szegénység, a bűn, a lecsúszottság vagy éppen a reménytelenség vonza, hanem egy életérzés. Az, amit feltételezhetően a lakótelepek lakói bérlői érezhetnek. De vajon miként hat a beton rengeteg a benne élő emberre? Vagy mindez fordítva történik, és az ember hat a lakótelep világára? Hernád Géza fotóművész, fotóriporter, akinek képeit a legnevesebb hazai és külföldi kiállítóterek és múzeumok mutatták már be, az elmúlt több mint 6 évet arra szánta, hogy kamerájával a szürkének és egyhangúnak tűnő tereket és a benne élő embereket örökítse meg. A Lakótelep Életkilátással című kiállítását a jövőben szívesen utaztatná, vagyis a sikeres budapesti tárlat után vidékre is örömmel elvinné. Hernád Gézát Gellért András kérdezte.
10: Csak budapesti lakótelepeken fényképezett, vagy elment vidéki lakótelepekre is?
11: Elmentem vidéki lakótelepekre is. Veszprém, Várpalota, Inota.
10: Miskolc, avasi lakótelep.
11: De ez is volt egy tervem még az elején, hogy elmegyek. Székesfehérvár, ezt kihagytam, ott relatíve sokszor voltam egyébként. De hogy igen, a miskolci avas lakótelep, én akkor jöttem rá, hogy itt Budapesten is láttam már olyan dolgokat, amik már túl extrém volt. Tehát én nem akartam már azt lefényképezni. Akkor már egy ilyen kavalkád lett volna, tehát nekem tényleg fontos volt az, hogy inkább ezt az átlagosságot mutassam meg, ne az extrém dolgokat, hogy mennyire extrém szegénység van, vagy balhé van. Tudom, hogy léteznek ilyen lakótelepek is Magyarországon, de ez nem az átlag. Tehát az átlag az az, hogy ez a csend, nyugalom nagyjából, és én ezt akartam így visszaadni, mert én nem egy ilyen krónikása akarok lenni a lakótelepeknek, bár ha valaki fizetne ért, akkor ezt is szívesen vállalnám, csak saját magamtól, tehát én nem akarom Zalaegerszegtől Nyíregyházáig bejárni a Magyarország összes lakótelepét, hanem egy életérzést akarok megmutatni, és ezt itt a szomszédos József Attila lakótelepen is, mert mint ahhoz képest, ahol most lakom, meg tudom találni. Én egy fotográfus vagyok, tehát hogy semmi más nem fog számítani a végén, csak az, hogy milyen fényképeket tudok készíteni. Ne egy olyan dolog legyen, amit már láttunk, mert azt már láttuk sokszor, hogy jaj, de rossz a lakótelep, vagy milyen nyomasztó, sok az öreg ember, vagy hogy ezek a tipikus dolgok, hogy a pitbull kutyával a kigyúrt ember. Szóval én egy picit ilyen atipikus képet akartam. Most is itt ülünk, és senki nem kiabál, vagy dobálja a szomszédját, vagy nem tudom, hanem ilyen nyugalom van, ilyen unalom. Nekem ez egy kihívás volt, hogy ezt valahogy így izgalmasan képileg fotókon keresztül visszaadni.
10: Mit gondol ez a fajta, ahogy ön fogalmazott, unalom? Érdekes lehet mások számára? Izgalmas lehet?
11: Ez a fényképezésről szól. Arról, hogy hogyan tudom ezt úgy megfogalmazni vizuálisan, hogy ez érdekes legyen. Ez ugyanolyan, mint egy egyszerű népdalt is el lehet úgy játszani, hogy az nagyon modern legyen, az nagyon érdekes, izgalmas legyen, és szerintem pont ezért ezek nem pusztán dokumentációk, hanem magán a témán felülemelkedett, inkább a megfogalmazásban keresendő az, hogy ezek miért tudnak egy kicsit így felemelőek lenni, miért tudnak így lebegni ezek a képek.
10: Nem ezt nevezik művészetnek?
11: Hát remélem, igen. Ez olyan, mint a Moráviának az Unalom című könyve, hogy az se unalmas, tehát hogy azért, mert ez a címe.
10: Ez a környezet miképpen formálja, ha formálja az ott élőket? Vagy pont fordítva történik, az ott élők formálják ezt a környezetet?
11: Számomra is egy ilyen nagyon érdekes kérdés volt mindig. Ez is ilyen egyén függő, hogy kire, hogy hat. Persze, nyilván minden környezet így hatással van az emberre, de senki nem lesz attól festő, hogy egy festői környezetbe költözik, és senki nem lesz kocka vagy négyszögletes attól, hogy egy lakótelepi lakásban lakik.
10: Ha valaki 200 vagy 250 év múlva az ön képeit megnézi, mit fog gondolni erről a fajta létformáról, a lakótelepi életről?
11: Ha most megnézünk egy metropoliszt, ahol él 10 millió ember, akkor ez egyszerű matematika is, hogy egyszerűen nem férünk el ennyien egy városba, tehát maga a városi létforma az ugye hozza ezt azért magával, most, hogyha a felhőkarcolókra gondolunk, de ez talán egy ilyen elkerülhetetlen hozadéka ennek a fajta tömbösített városi létnek. Ha lesznek még városok, és nem veszik át a robotok az uralmat, akkor szerintem nem fog különösebben nagy meglepetést okozni, hogy így éltek emberek.
10: Ezt a lakótelepi fényképezést befejezte, vagy ezt nem lehet abba hagyni? Tehát ugyanúgy járja a lakótelepeket, és folyamatosan készíti a képeket?
11: Ez az anyag, ez most már így készen van, de előfordul, most például ez a gyönyörű havazás itt az év elején, az úgy megindított, akkor még úgy elmentem egy picit. Még vannak azért bennem olyanok, amikor sokszor nézem ugyanazt a dolgot, egy ilyen régi telefonfülkét, vagy egy ötlet, ami így bennem maradt, ezeket még úgy szívesen megvalósítgatnám, de azért így az aktív periódus az, amikor tényleg így minden nap ezzel foglalkoztam, az úgy elmúlt, hát így is egy ilyen több mint 6 év, azért az nem kevés. Volt időm átgondolni. Bennem van egy ilyen alapvető humanista érdeklődés, meg a tisztelet így a többi ember iránt. Én igen, szeretem az embereket.
6: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
7: A jó időbe köszöntével egyre többen pattannak kerékpárra, és sokan már elektromos ránsegítésű bringával indulnak útnak. Az e-bike-ok nem csak kényelmesek, hanem egyre modernebb technológiát is kínálnak. Több típus mobiltelefonos alkalmazással is vezérelhető és személyre szabható. Harkán jártunk, ahol a szezonkezdés legfontosabb tudnivalóiról kérdezte a szakembert Rafai Emőke.
1: Tudod azt is állítani, hogy felhúzod a 85 Nm-t 100-ra, dinamikát tudsz eltenni, igazából mindent.
12: Farnadi Péter, a Harkai Bicóbázis kerékpár és e-bike szerviz tulajdonosa éppen azt a mobil alkalmazást mutatja, amelyel be lehet állítani a kerékpár adatait és különböző tulajdonságait. A modern elektromos kerékpárok egy részénél telefonról szabályozható, például a rásegítés erőssége, nyomon követhető az akkumulátor töltöttsége, sőt, sok esetben a megtett útvonal és a szerviz intervallum is ellenőrizhető.
1: Kettő típus különböztetik meg, a sebesség szenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki ül-e egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustulni akarunk, akkor is tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog, a nyomatékszenzoros, itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket, ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatékkal nyomjuk magát a pedált, különböző különböző csipek vannak benne, amik ugye a lánc feszességet mindent néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának.
12: Az e-bike-ok népszerűsége folyamatosan nő, a jó idő beköszöntével pedig egyre többen indulnak útnak velük munkába, kirándulni vagy sportolni. A szakemberek szerint azonban szezonkezdés előtt érdemes alaposan átnézni a kerékpárokat, hosszabb túrára pumpát, pótbelsőt, alapszerszámkészletet, kulacsot és feltöltött telefont is érdemes magunkkal vinni.
1: Mindenképp érdemes vinni egy töltőkábelt, hogyha hosszabb útra megyünk és mondjuk lemerülne az akkumulátorunk, akkor be tudjuk tervezni mondjuk egy ebéddel vagy valamivel összekötve azt, hogy töltsünk rá. Mindenképp érdemes vinni egy cserepótbelsőt, hogyha hosszabb útra megyünk vagy erdőútra megyünk. Igazából ezekre a dolgokra kell figyelni, meg mielőtt ráülünk a kerékpárra, ellenőrizzük el fékeket, ellenőrizzük el gumik állapotát, ellenőrizzük el azt, hogy milyen töltöttségi szinten van éppen a kerékpárunk.
12: Az elektromos kerékpároknál különösen fontos az útvonal megtervezése is. Az akkumulátor hatótávját ugyanis befolyásolja az emelkedő, a terepviszonyok, a szél, és az is, milyen fokozatban használják a rásegítést.
1: Nem olyan szokott előfordulni, hála jó Istennek, hogy az akkumulátor csak úgy egyik pillanatra másikra megadja magát, hogyha mégis történik, mert ez előfordulhat, ez Murphy törvénye, akkor a legújabb kerékpároknál van már egy olyan funkció, hogy a következő szervizt azonnal mutatja, van egy ilyen dealer kereső, tehát ilyen szervizkereső applikációnk, és akkor azonnal mutatja, hogy hol tudunk segítséget kérni.
12: Az e-bike-okat különösen szívesen használja az idősebb korosztály, hiszen az elektromos rásegítésnek köszönhetően könnyebben és kényelmesebben tehetnek meg hosszabb távokat is.
1: Nagyon szívesen használják az idősek, hála jó Istennek, kicsit megmozgatja őket, mindenképp ad egy szabadságot az időseknek, akik már analóg kerékpáron nem tudnának közlekedni, mert mondjuk gyengék hozzá egy picit már, és legalább azt a sportértéket hozza, mint egy analóg kerékpár. Itt is ugye mondtam, különböző funkciók vannak, tehát ugye a legalapabb eco módba ugyanúgy sportértéket, hogy a kerékpár, de mégis, hogyha jön egy emelkedő, az ember szívesebben teker föl, van egy pici segítség.
12: A szakemberek szerint a szezon elejé átvizsgálás nem csak a kellemetlenségeket előzheti meg, hanem a biztonságos közlekedést is szolgálja.
7: Országosan egyedülálló módon permakultúrás parkot hoznak létre az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyas Niké szobor mögötti zöld területen. Első lépés a terület regenerálása lesz, utána a figyelmet az ott termő ehető vadnövényekre fordítják. A terv, hogy nem csak a permakultúrával, hanem akár a ragados galajhoz kapcsolató receptekkel is megismerkednek majd a látogatók. Bicsák Eszter járt a területen a tervezőkkel.
13: Ez mi?
14: Ez ragadós galaj.
13: A ragadós galaj az egy nagyon csúnya növény, mert hozzáragad a nadrághoz. Ezt meg lehet
14: szenzációs
13: enni?
14: Szenzációs levesbe.
13: Ez a ragacsos növény?
14: Igen, ezt úgy
13: jó van, ég.
14: Ez tényleg nagyon finom. A másik, amit itt mögötted van, ez a zamatos turboja most.
13: Aha, és ennek egyébként...
14: Ez az az ánizs.
13: Egy ilyen gyógynövényes ánizsos illata van.
15: Fazekas Bálint elsősorban kreatív séf, és most a Niké szobor mögötti terület számomra ismeretlen növényeiről tart rögtönzött bemutatót. Megtudom, hogy szinte minden ehető itt, csak én nem ismerem őket. A séf a permakert ötletgazdája és egyben szakmai koordinátora is. Az itt megtalált elhagyatott épületnek is új funkciót keresnének.
13: Hát ez a lakat, amit nem tudunk nyitni, ez is jó szemlélteni, hogy azért ez nem volt használatban ez a házikó. Ez egy csőszkunyhó volt, ugye, valaha és valamikor?
14: Igen, volt egy olyan intézmény, Pécsen, egy parkfenntartó vállalat, egy időben házaspár élt itt, ők foglalkoztak a park vigyázásával, fenntartásával, tyúkokat is tartottak, kiskertjük is volt, és az életük egy részét itt élték ebben a házban. Aztán megszűnt ez a rendszer, a parkokat így tartották fenn, és azóta üresen áll. Szerintem ezt a funkciót valamilyen módon visszakaphatná.
13: Ez a terület egyébként, ahogy olvastam, 36 ezer négyzetméter. Hát ez bődületes, több mint tízszerese annak, amilyen egy nagy kert szokott lenni egy családi házhoz.
14: Igen, itt most más a lépték. Nekünk az a dolgunk, hogy valahogyan a természethez visszataláljunk, és ezt a parkot is visszaadjuk neki, így azért hagyhatjuk, hogy a természet is végezze a dolgát, nem mindent nekünk kell.
13: Ugye a Niké szoborról érdemes tudni, hogy egy remek kilátópont, és bevallom hősiesen, soha nem jöttem le ide erre a déli lejtőre, ami a szobor alatt van. Hogyan lesz ebből most permakert?
16: Farkas Krisztina, permakultúra tervező vagyok. Ami a hely szépségét adja, azt megpróbáljuk megőrizni, tehát a panoráma az meg fog maradni, a kilátás az nagyon fontos. A permapark név az onnan jön, hogy permakultúrás technikákat és szemléletet szeretnénk itt tanítani.
13: Az alapelvek ugye, hogy csak pár említsek, az a talajtakarás, a vízkezelés és vízmegtartás, illetve a növényi világ, állatvilág sokfélessége, ennek a megőrzése és a segítése. Tehát valamiféle egységes ökológiai szemlélet, minél kevesebb beavatkozással.
16: Ez mind benne van a permakultúrában, plusz ez egy nagyon fontos dolog, hogy fenntartható legyen a terület, és hogy a természet mintáit másoljuk tulajdonképpen. Tehát amik jól működnek egy ökoszisztémában, azok a technikák, azokat behozzuk ide a parkba. Európa.
13: Mi lesz ezzel a házikóval? Mi lesz belőle? Mert van azért egy hosszú távú terv, akár gyerekek, családok is jöhetnek majd ide. Most ezt nehéz még elképzelni, de nem lehetetlen.
14: Amit én így belelátok, meg is megpróbálok másokat is erre rávenni, az egy olyan oktatási központ, ami egy olyan workshop helyszín, aminek van egy saját kis kertje is. Itt lehet tanulni, ugyanúgy a fenntartható gasztronómia, amivel én foglalkozom, és ezek a permakultúrás elvek, azok mind ide be legyenek sűrítve.
13: Hogy kell elképzelni ezt a parkot majd egyszer a jövőben? Ha valaki elautózik a Nikész szobor melletti parkolóig, kiszállt mondjuk család kisgyerekkel, megnézik a szobortól a kilátást, és akkor lejönnek, és úgy képzeljük el, mint egy tanösvényt, járdák, meg kis lépcsők, azok rendelkezésre állnak most is, hiszen ezek itt maradtak a 70-es évekből.
16: Tervezünk tanösvényt is, és hát a látvány az pedig olyan lesz, hogy lesznek gyümölcsfák, ligetek, kis erdőfoltok, egy nagy kert, és a parknak a hibridje lesz, legalábbis úgy tervezzük.
13: Kell ehhez növényeket is telepíteni, gondolom, tehát, hogy nyilván nem csak a meglévőkkel gazdálkodnak.
16: Igen, különösen azért, mert a parknak a mostani növényállománya nincs túl jó állapotban, tehát már látszik rajtuk a klímaváltozásnak a hatása.
13: Itt jöttünk el, ahol három kis fenyő van, hát szegények borzasztóan néznek ki.
16: Igen, sok el is száradt, sok fa ki is dőlt, és hát a helyükre olyan fajokat szeretnénk ültetni, amik bírják ezt a klímát, másrészt pedig szeretnénk őket megtámogatni talajépítéssel.
13: És mi lesz a vízzel? Nagyon nagy kérdés, nem csak ebben a parkban, hanem az egész meccsekben, ugye a déli lejtőn vagyunk, itt van erózió is, van szél is, most is nagyon szeles napunk van. Ugyan esett például tegnap egy kis csapadék, de hát az se volt túl sok, és ez most már eléggé jellemző.
16: Víz nem lett olyan nagyon sokkal kevesebb, viszont az eloszlása nagyon egyenetlen. Az a cél, hogy amikor esik, akkor megfogjuk, és a talajba szivárogtassuk. És akkor
13: hogyan? Egy ilyen dőlésszögű területen, mert egy lapos területen elképzelem, hogy létesítenek kis mini tavacskákat, vagy bármiféle, most mondhatnánk víztározónak is, de itt mit lehet csinálni vajon?
16: Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs. Teleszívja magát vízzel, és aztán szépen lassan fogja a talajba szivárogtatni.
13: Mikor? Ez a nagy kérdés ilyenkor mindig, ha valami jó ötletről beszélünk.
16: Kis lépésekkel fogunk haladni. Fölül a területnek a tetején fogjuk elkezdeni a vízmegtartást, és úgy fogunk lefelé haladni. Mindig egyszerre egy kis területet csinálunk csak meg.
7: Komlót Tótfalut egy soha nem látott irat alapján szinte halálra ítélték a 71 szamosi árvíz után. A falu központjában álló Becski Kossuth kúriát is az enyészet veszélyeztette, de csodával határos módon megmaradt, ma már régi fényében pompázik, és jelent élményt a kis szatmári faluba látogatóknak. Szabó Zoltánnal, a létesítmény vezetőjével, valamint a Becski család koncertjét szervező Becski Tiborral Zsoldos Barnabás beszélgetett.
17: Komlott-Tótfalun beszélgetek Szabó Zoltán létesítményvezetővel. Beszéljünk erről a kúriáról, illetve a Becski és a Kossuth család kapcsolatáról. Meséljen egy kicsit erről az épületről.
18: A jelenlegi kúria a napóleoni háborúk idején épült. A pontos évszámot nem tudjuk. Úgy gondolta a 1800-as évek elején Becski István, aki akkor itt volt a családfő, hogy egy magasabb színvonalú kúriát épít, az akkori szokásoknak megfelelő, hogy jobban reprezentálja a családnak az előkelőségét.
17: Mind a mai napig a Becski családhoz tartozik, de a Kossuth ág az hogyan jött be?
18: 1835-ben kolera járvány eléggé megtizedelte a falu lakosságát, és a birtokos Becski családot is. Maradt még egy fia, Becski Lajos. Lajos valami miatt nem lehetett örökös, kizárta magát valószínűleg egy rangon aluli házassággal az örökségből. Így aztán a idősebbik lány Becski Józefa örökölt, aki akkor már fejezett volt Elek Gáborral, a pazonyi Elek Gáborral. Rendbeszedték a birtokot, a kúriát, a gazdaságot, a majorságot. 1860-ban, mikor a lányuk ment férhez, Elek Józefa, udvardi és Kossuth-falvi Kossuth Gáborhoz, aki a kormányzó Kossuth Lajosnak az ötödunoka testvére volt, felújított kúriát és egy virágzó birtokot kaptak nász ajándékul.
17: Végig az ő tulajdonukban volt, 1945 után is, 1950, ahogy én egy kicsit 50. utána néztem, akkor államosították.
18: 50-ben államosították. Hát
17: építészetileg nagyon kilóg itt a szatmári térségben, látszik rajta, hogy kúria.
18: Kissé vegyes a stílusa, mert később barokk stílusba és klasszicista elemeket is tart. tartalmazó copf jegyeket felismerhetők benne, szépen össze vannak fésülve a stílusok, és ezzel reprezentálta annak idején az építtető a családnak a gazdagságát és a jólétét.
17: Akkor láttam, amikor azt gondoltam, hogy ez az enyészeté lesz. Ki figyelt fel erre, vagy hogyan sikerült megmenteni?
18: Volt az 1970-es árvíz, és akkor falunak a sorsa is megpecsételődött. Árvíz után elveszett a funkcióját, kiköltöztek belőle a hivatalok, az intézmények.
17: Hiszen ez a település halálra volt ítélve.
18: Halálra volt ítélve, építési engedély nem volt egészen 1990-ig.
17: Tulajdonképpen csak egy érdekesség, mert az akkori polgármester nekem elmondta, hogy nem is találták meg azokat a dokumentumokat, amelyben megtiltották, hogy ide nem lehet építkezni.
18: Ez már 1990 után volt, és nem lehetett építeni egy járdát, semmit. 1970-ben még 1400 lakosa volt a községnek. 1990-re 70-en maradtunk. Én a fiatalabbak közé tartoztam akkor. Visszamegyek 1988-ra, már a kúria nagyon leromlott állapotban volt. A Csengeri Leni MGT-hez használta a telket, körbe volt Sauder hegyekkel rakva az épület, és emiatt ázott a zsindei tetejű teljesen makkorára tönkrement rajta, beázott alulról felülről, még egy kis tüzet is adtak neki. Sokan sírtunk akkor emiatt. Meggyújtották a körülötte lévő száraz füvet, a lángra kapott a tetejű, és teljesen kiégett az egész épület. 1988-ban már itt járt egy Gici Tamás nevű úr, aki műemlékvédő volt, a lányával, Gici Gabriellával. 1990-ben, amikor leégettetek, akkor vissza is tértek, elhatározták, hogy itt minden évben addig táborok lesznek, ameddig valami nem történik.
17: Teljes mértékben megértem, hogy elérzékenyedett, mert én is jártam itt akkor, amikor ők valami életet próbáltak lehelni ebbe a majdnem tönkrement kúriába.
18: Évről évre jött a tábor, és minden évben történt valami. Először a romokat takarítottuk el, egyetemszerű táborok voltak ezek. Ez jó tett mindenkinek, jó tett a háznak, a falunak, meghívták a falu lakosságát. Sokat tanultunk egymástól.
17: Becski Tibor Debrecenből irányítja a családot, hogy végül is a Becski Kossuth kúriában ez a hangverseny létrejöjjön. A családi legendáriumban hogyan szerepel ez a kúria?
9: Nagyon nem tudtunk az egészről, mert engem édesapám 1958-ban hozott el ide, és mutatta meg, hogy nézd fiam, ez volt a Becski kúria, de nem mertünk megállni az autóval, mert félt, hogy azt hiszem majd, hogy vissza akarjuk kérni ezt a épületet, holott már akkor nem volt a mi tulajdonunk.
17: 58-ban már akkor az állam rátette a kezét, tehát állami funkciót látott el.
9: Igen, hát aztán volt ez minden. Csirkekeltetőtől kezdve műtrágya raktár volt, leégett, sok viszontagságon ment át. Hála jó Istennek a kormány, jó voltából sikerült ezt gyönyörűen megcsinálni, és ennek a térségnek az egyik égköve lett.
17: És a Becski család, ha nem is az övé, otthon érzi magát itt.
9: Nekem régi feltett szándékom volt, hogy megszervezzek ide egy koncertet. Debrecenben mi megszoktuk ezt csinálni minden évben, ezt a hál' Istennek nagy családi koncertet. Most eljöttünk ide is, és nagy öröm, hogy itt lehetünk.
17: Van ennek gondolatban folytatása?
9: Hát én bízom benne, én szeretnék hagyományt teremteni benne. A 10 évestől a 79 évesig mindenki részt vesz a koncerten.
17: Itt egy hangverseny lesz, a turisták is felfedezték a kúriát.
18: Látogatható vált, ilyen turisták megnézhették, kinyitottam nekik, elmondtam, amit tudok. 2020-ban egy GINOP pályázati program keretében elkészült ez az állapot, ahogy most is lehet látni, és 2023. október 1-e óta fogadjuk a vendégeket.
7: A komlótótfalúi Becski Kossuth kúriát az enyészet veszélyeztette, de csodával határos módon megmaradt. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy mikrogazdaságban mindössze 2 hektáron gazdálkodik diófási orsolya szőlész, bioborász.

0: 6:30 jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a szakember széles körű nemzetközi és hazai tapasztalata biztosítja, hogy a tárca modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. Újabb soproni utak burkolatában mutatta ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Az időjárásról: a nyugati határ mentén és északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadósabb záporok, zivatarok, máshogy hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél, délután 11-24 fok várható. A híradást Besenyei Márk szerkesztette, most 5:30 múlt 2 perccel.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Mikrogazdaságban mindössze 2 hektáron gazdálkodik diófási orsolya szőlész, bioborász.
3: Többen is vagyunk, akik ökológiai gazdálkodásban művelik a szőlőjüket, illetve naturbort is készítünk többen Szekszárdon, és ezt a meccési módszert is hál' Istennek egyre többen elsajátítják, mert Magyarországon úgy tényleg érdemes tájékozódni, mert nagyon jó túllépni azt a 20 éves üzemi szőlőültetvény élettartamot, amire kalibrálva vannak a régi ültetvények.
2: Szakrális túrát indítanak a pünkösdi hétvégén a Balaton közelében lévő Nezdéről.
4: A magyar ős múltnak a epizódjain szobrok segítségével vezet át minket, nagyon szép faragott szobrok segítségével. Egy fantasztikus, szép kilátó pont is, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadtéri templom, mert nincsen oldala, csak plafonja, és onnan az egész Balatont végig látni, tehát egy csodálatos helyszínen van a túrának a központja.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Fontos, hogy fajtaazonos kivi növényeket vásároljunk. Fontos tudnunk, hogy melyik a porzós és melyik a termős, és hogy a termős példányok közül melyiktől milyen fajta. A hévár nevű óriás termős kivi fajta a legnépszerűbb a világon, de ehhez szükséges, hogy a tomuri nevű porzós példányt is megvásároljuk, hogy így gyümölcsöző kapcsolatba kerüljenek.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
5: Kedves hallgatóink, küzdenek a kivivel, már olyan szempontból, hogy 2 laki növény, tehát külön vannak termős és porzós példányok, és nagyon sokszor nem kerülnek gyümölcsöző kapcsolatba a különböző példányok, de szerencsére itt Lovas Katalin kertjében ontja ez a bokor a kivi terméseket. Itt milyen kombinációt választott?
6: Valójában ezek a szomszéddomtól jönnek át, a szomszédom pedig 4 női varú kivit ültetett annak idején, és 1 hími varút. A női varúak között volt a Monti, az Ebolt, a Hayward.
5: És a Tomuri, az a porzós, vagy legalábbis a klasszikus értékeknél, illetve a Jenny nevű fajta az, amelyik 1 laki, tehát 1 növényen belül vannak a porzós és a termős virágok, de akkor ezek még a hagyományos Új-Zéland brandi értékek, hiszen ott nemesítették.
6: Így van. Holott a növény ugye Kínából származik. A neve az utal, ezért is érdemes megjegyezni a botanikai neveket, ugye Actinidia kinensis, tehát Kínából származik, kínai folyópartokon.
5: És kínai egresnek is nevezik, hiszen van ilyen kis csupasz bogyójú, tehát a hazai közmétére emlékeztető termésű is, de hát ugye ezek a hatalmas nagy lúdtojás nagyságú és szőrös példányok valóban a Új-Zéland nemzeti madarára, kivire emlékeztet a külsejük.
6: Igen, egy kis túlzással mondhatjuk, bár a kivi éjszakai madár, és napközben nem nagyon lehet látni, nem csak a madarat és a gyümölcsöt hívják kivinek, hanem a új-zélandi benszülöttek, a betelepült angolokat csúfolták kivi néven, és még ma is azt mondják, hát ezért buta kivi.
5: De nagyon érdekes egyébként, hogy hogy lett a kivi kivi, mert valóban kínai egres volt a neve, de amikor az Egyesült Államokba akarták exportálni az új-zélandiak, akkor nem csengett jól a kínai szó, mert akkor éppen az Egyesült Államok és Kína valami vihaskodásban volt, akkor elnevezték valami kis dinnyének, de akkor pont a kis dinnyéket, vagy egyáltalán a dinnyeféléket plusz vám sújtotta, és akkor mondták az amerikaiak, hogy nevezzék el akár valami maori kifejezéssel is, de változtassák meg a nevét, mert ugye nagyon jó beltartalmi értékei vannak, és akkor még nem terjedt el, mert érdekes, hogy ez tényleg a 20. század második felében terjedt el, és akkor kitalálták, hogy legyen kivi, így a madárra utalván, és ugye ez egy igazi új-zélandi szó. De most végül is nem új-zéland növénye a kivi, hanem kínáé. Lovas Katalin járt Új-Zélandon is, ott nemesítettek olyan fajtákat, amelyek meghódították a világot, mint ahogy, amit az előbb említett is.
6: Pontosan, igen, egy kutatóintézetnek a telepén voltam, ahol kivivel és egy másik nagyon értékes növénnyel, a fidzsoával, amelynek a magyar neve Myrtus dió, de semmi köze a dióhoz természetesen.
5: Csodálatos kivi ültetvény mellett állhatok Barát Miklós kertjében, és itt van egy ifjú hölgy, Zászlós Marian is. Ilyen szép kivi sövényt látott már?
7: Nem, még sohasem.
5: Különleges, hogy a boltban, hogyha látunk kivit, azért nem ilyen hengeres példányok.
7: Igen, ez nagyon szokatlan nekem, de nagyon jól néznek ki, szépek.
5: C-vitamin forrás.
7: Igen.
5: A mester miért választotta a kivit? Húzós növény, mert kellenek porzós termős példányok, tehát azért nem olyan egyszerű a mutatvány.
8: Ez így igaz. Egy katalógus a kezembe került, holland, és ezt úgy hívják, hogy Asoka. Ez a változat. Tehát az Actinidia kinensis Asoka. Ez a hivatalos neve.
5: Igen, mert az Actinidia kinensis az a
8: az
5: kivi,
8: kínai egres
5: neve. Így van.
8: Kínai egres gyakorlatilag.
5: És így van, és érdekes ez az egres megnevezés, mert valóban vannak olyan csupasz példányok, ami a magyar egresre, közmétére emlékeztet, de hát ez mondjuk ez egészen
8: igen,
5: más.
8: Ez a minikivi, minikivi, ami lehet héjastól is enni. Egy kocsi bejárót teljesen befed, mert a kivinek a tulajdonság az, hogy akár 15-20 méterre is képes lenne fölgyalogolni.
5: Asoka nevű kivi, ugye Magyarországon a porzós, a tomuri, igen. És akkor a Bruno Hayward fajtákat lehet például kapni.
8: Ez így igaz, más nem lehet itt kapni. Ezt a fajtát...
5: De ez van egy kap. Úgymond önporzós, tehát amelyik himnős, tehát egy laki növény.
8: Így van, van olyan is.
5: A zseni.
8: Igen, én még azt nem láttam teremni, pedig én hozattam, vagy 5 darabot már. Mégpedig a barátomnak, igen, a barátomnak is hozattam, de sajnos nem maradt meg nála sem.
5: Itt van a barát, Buczko Imre, Jenny, kivi, nem maradt meg.
9: Nem maradt meg, hát sajnos.
5: De mi történt vele?
9: Fogalmam nincs, én igyekeztem úgy ápolni, ahogy azt a katalógus is javasolta, meg a mester is javasolta.
5: Tehát, hogy például kifagyhatott, vagy mi lehet a magyarázat?
8: Valószínű, hogy érzékenyebb. Barátom elfelejtette, úgy látszik azt, hogy az utolsó példányát, amikor már nagyon gyatra állapotban volt, akkor nekem adta, hogy vidd el, hát ha nálad jobban megy, nálam is kipusztul.
2: Buzsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Mikrogazdaságban mindössze 2 hektáron gazdálkodik Diófási Orsolya szőlész, aki 2019 óta azon dolgozik, hogy ne csak vegyszermentes, ökológiai gazdaságból származó borok kerüljenek ki a kezéből, de azok fenntartható módon a legkevesebb környezeti terheléssel készüljenek. Miközben fenntartható vállalatvezetést oktat az egyetemen, személyes példáján mutatja és maga is tanulja ennek lehetőségét. Az idén 10 éves budafoki pincejáraton, amely minden hónap első szombatján várja a látogatókat, már megkóstolhatták bio és natúrborait. Belényi Barbara beszélgetése.
10: Túl vannak már a metszéseken? Kezdődhet a lemosó permetezés, vagy még javában tart a tavaszi munka?
11: Diófási Orsolya bioszőlész.
12: Nálunk szerencsére már vége van a metszésnek, sikerült időbe befejezni. A lemosó permetezés is megvolt, és gyönyörű kis 2-3 centis hajtások vannak már a szőlőn.
10: Gondolom, egy lemosó permetezésnél jó, hogy nem esik az eső, de meddig bírják még a tőkék?
12: Hát szerencsére a szőlő az egy elég szívós növény, nyilván szükség lenne az esőre, ez majd a termést is befolyásolni fogja.
10: Azt olvastam, hogy egy rendkívül új, forradalmasított metszési technológiával próbálja fenntarthatóvá tenni a szőlőbirtokot. Mindössze 2 hektár, de azt szinte simogatják?
12: Hát nagyjából igen. Kíméletes metszést alkalmazunk, egy olasz szakember párosnak, Simonitén Szirk néven ismert módszerét, ami azon alapul, hogy csak 1 éves vesszőket vágunk, tehát minél kisebb sebeket ejtünk a szőlőbirtokot.

0: és ezt a meccési módszert is hál' Istennek egyre többen elsajátítják, mert Magyarországon úgy tényleg érdemes tájékozódni, mert nagyon jó túllépni azt a 20 éves üzemi szőlőültetvény élettartamot, amire kalibrálva vannak a régi ültetvények. Tehát ezzel a módszerrel akár 50-60 éves tőkéket is lehet nevelni, aminek a bora ugye különleges minőséget ad.
1: Szóval ezzel dolgozik a szőlőtőkékben is kivár. Na de akkor jön az amerikai szőlőkabóca, és az egész dugába dől. Ilyenkor mit tesznek biogazdálkodóként? Narancsolaj? Vannak erre bevált technológiák?
0: Azt nem mondanám, hogy van bevált technológia, mert akkor nagyon egyszerű lenne a recept. Meg vannak azok a szerek, amelyeket előírnak nekünk. Benne van a kén is, benne van a narancsolaj is, különböző növényi kivonatok. Kabócával azt tudjuk csinálni, hogy az előírt kezeléseket elvégezzük. Ettől nem lesznek a biotermelők most hirtelen nem biók, és ezen kívül abba tudunk bízni, hogy egészséges és jó kondiba lévő növényeink vannak.
1: Hogy lesz egészséges? Mi van például a sorközök között?
0: A sorajban különböző takaró növényeket használunk, amik segítik a talaj életet és az egészséges növekedést.
1: Milyen növények?
0: Fehérhere, alexandriai here, vöröshere, különböző murokformák, tehát amiknek fönt van a gyökere, és megtartja a nitrogént, és olyanok, amik jó mélyre mennek, és a talajmozgatást, a gépi munkát ki tudják váltani.
1: Gyógynövények is megjelennek?
0: Igen, alapból a talaj takaró növény keverékben van, például a lándzsás útifű, vagy a cickafark, vagy a kamilla, és ezek mellett még teszünk gyógynövényeket a sorközökbe, kakukkfű, menta, citromfű, levendula, oregano.
1: Azzal, hogy ezzel a kíméletes technológiával dolgozik, kisebb lesz gondolom a termés mennyiség. Te hozza ezt az évek során, mikor hozhat ez profitot?
0: Hát én külön választanám a termést és a profitot, mert már a 6 éves ültetvényen is 3 éve szüretelünk, nyilván nem teljes mennyiséget még, illetve a termés korlátozás módszerét is nagyon sokan használják, akik minőségi bort szeretnének termelni. Az egy másik kérdés, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon sok a kézi munka, és nyilván van egy csomó kockázat.
1: Vannak kabócák, most kelnek ki a lárvák, lehet már őket látni.
0: Én őszintén szólva még nem láttam, a hegyközség kiadott már egy felhívást, hogy hol találtak kabócát, és ez gyakorlatilag befedi egész Szekszárdot, ez az úgynevezett karantén terület.
1: És az aranyszínű sárgaság megjelent már?
0: Tavalyi szüretkor hál' Istennek a mi területeinken még nem tapasztaltam, de a hegyközség már kiadott tájékoztatást arról, hogy a borvidéken van egy-két hely, ahol találtak.
1: Miért tart ki mégis a fenntarthatóság mellett?
0: Mert azt gondolom, hogy a vegyszeres megoldásnál sincs megoldás. Tehát a kabóca egy kicsit hasonlít a filoxérára, és jelenleg nem látjuk, hogy erre lenne tuti gyógymód.
1: Azzal, hogy kíméletesen foglalkozik a tőkékkel, ezt megkockáztatom. Lehet, hogy azért nem jelent még meg önöknél az aranyszínű sárgaság, mert erősebbek a szőlők.
0: Lehet, és bízom benne, és szerintem a legtöbb ökológiai gazdálkodó ebben bízik, és ebben hisz. Hát, hogyha belegondolsz, hogy egy embernek is az immunrendszere, aki egészséges és jó kondiba van, az jobban bír mindennek is ellenállni.
1: Felnőtt fejjel döntött úgy, hogy borászként szeretne tanulni, és valamit saját maga megteremteni Szekszárdon. Honnan az indítatás?
0: Hát volt egy kis családi indítatás is, illetve szakmai, hiszen én fenntartható vállalat irányítással foglalkozom, Corvinus Egyetemen oktatom ezt, tehát így a fenntarthatóság a gyakorlatban ez az, ami igazán motivált.
1: Be tudja már bizonyítani a saját példáján, a pici 2 hektáros ültetvényen, hogy igenis ez működő és fenntartható? Lehet egy jól működő vállalkozás gazdaságos úgy, hogy nem zsigereljük ki közben a földet?
0: Én mélyen hiszek benne, hogy igen. Az erőforrásokat, azokat jól kell tudni csoportosítani, az biztos, és a célt is úgy meghatározni, hogy nem feltétlenül a profit irányába, hanem az értékteremtés irányába.
1: Kiket tud bevonni? Ki az, aki tud segíteni ebben? Egy pici családi gazdaságról beszélünk.
0: Igen, abszolút, de az, hogy helyi munkaerővel dolgozunk, az, hogy ki az, akiben meg lehet bízni, kik azok, akik szívesen segítenek esetleg önkéntes munka keretében, milyen platformokon jelenünk meg, például, hogy csak kosárközösségekben értékesítünk jelenleg az online térben.
1: Önkéntesség pedig mondjuk önkéntes szüretre kell gondolnunk?
0: Például, vagy önkéntes hajtásválogatásra, vagy önkéntes gazolásra, vagy bármilyen dologra, ami egy városi embernek élmény lehet és kikapcsolódás, nekünk pedig óriási segítség, és egyébként pedig nagyon klassz barátságok alakulnak ilyenben.
1: Mindeközben csatlakozott Budafokon a Bornegyednek a pincejáratára, amit minden hónap első szombatjára hirdetnek. Elsőként lesznek bioborok itt Budafokon?
0: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudok rá választ adni, hogy biobor termeszte bárki még, aki a budafoki pincejáratban részt vesz.
1: Minden esetre rummal párosítva biztos nem volt meg.
0: Ez biztos.
1: Milyen lett a tavalyi évjárat?
0: A 2025-ös rozém nagyon klassz lett, úgyhogy bízom benne, hogy az összes többi vörösbor is. Volt egy kezdeményezésünk, egy ilyen kicsit gasztrokaland, hogy a borainkat összepárosítottuk prémium rumok, és nagyon izgalmas kulináris élményben volt része a közönségnek, meg még lesz is majd a budafoki pincejáratokon.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Szakrális túrát indítanak a pünkösdi hétvégén, május 23-án a Balaton déli partja közelében lévő Nezdéről. Az érdeklődők az ott lévő szoborparkot látogathatják meg, ahová az emlékösvényen juthatnak el. A magyar őstörténetet, valamint jó

0: Csefet Máriát is bemutató hely, egyben kilátópont is, csodálatos panorámával a magyar tengerre. A kirándulás nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály által is teljesíthető. Felszegi Csaba riportja.
1: A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódva egy szakrális színezető túrával készülünk.
2: Sárdi Julianna, geotúra vezető.
1: Ez pedig kivételesen a déli partra megy, mi általában a Balaton felvidékonban túrázunk, de ez most a déli partra megy, egy különleges hely. A déli parton azért lámpással kell keresni a köveket, de itt ezen a Nezde emlékösvényen, ami gyakorlatilag a magyar ős múltnak a epizódjain szobrok segítségével vezet át minket, nagyon szép faragott szobrok segítségével, egy fantasztikus szép kilátó pont is, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadtéri templom, mert nincsen oldala, csak plafonja, és onnan az egész Balatont végig látni, tehát egy csodálatos helyszínen van a túrának a központja.
2: Permi Vöröskő előfordul?
1: Ha Permi Vöröskő nem is, de a környéken, tehát Zamárdi környékén kőtengeri kövek vannak, tehát ugyanazok a Pannon homokkövek, amik akár a Szentbékálai kőtengerben, a nagyon híres Szentbékálai, vagy a Kővágóörsi kőtengerben, hát átcsúszott egy kőtenger a déli partra, egy picike kőtenger, de ez is szakrális színezetű kőtenger, mert felfedezni vélik a kövekben Mária, Szent József és a Szamárnak a lábnyomát.
2: Pedig ez a Pannon tenger nyoma még.
1: Ez így van, tehát ez egy 10 millió éves történet, és igazában a magyar ősi múlt az pedig olyan néhány ezer évre vezethető vissza, már a honfoglalás előtti időkből is vannak itt szobrok, még egyszer mondom, a kilátás az gyönyörű, és hát a végén követ találunk, mert a Fehérkővár a kőből épült. Úgyhogy különböző környékbeli kőzetek, főleg az északi partról származó kőzetekből épült fel ez a különleges vár, ami szintén egy fantasztikus balatoni panorámával kápráztat el minket.
2: Nagy túra, ez erős túra, ha föl kell menni?
1: Igazában föl kell menni, de ez nyugdíjasoknak, gyerekeknek is teljesíthető. Azért a déli part, tehát északihoz képest dimbes dombos. Tehát ez olyan, mint a Bakony meg a Balaton felvidék, hogy a Bakonyhoz képest a Balaton felvidék egy könnyű terep, így a Balaton felvidékhez a déli part is egy még könnyebb terep, úgyhogy van benne egy kis szintemelkedés, de hát nem szaladunk, rengeteg információ, rengeteg érdekesség, egy kis költészet, egy kis történelem, úgyhogy az ember mire észbe kap, már meg is érkezik, és jól érezte magát egész nap.
2: Valóban elég hiányos állapotban van ez a régi épület, ugye? Nem veszélyes, nem homlik?
1: Igazában szépen meg van oldva ilyen kis pallós megoldásokkal, hogy hol menjenek a turisták, hol lehet szépen körbejárni a várat, és ha nem megy föl valaki direktbe a falakra, de nyilván egy ilyen vezetett túránál a túravezető feladata, hogy letessékelje a gyereket, ha netelentően fölmászik arra a falra. Tehát nagyon szépen biztonságosan végig lehet menni. Nyilván nem megyünk föl a veszélyes részekre, de nem is szükséges, mert nagyon szépen ki van építve az a kis nyomvonal, amin a turisták közlekednek.
2: Amely szakrális túra, akkor elmeséli a történetét is a túrán?
1: Hát igazából ez egy olyan szobor csoport, nem is csoport, hanem sorban vannak egymás fölött a szobrok, ami ilyen golgotaszerűen felmegy ennek a bizonyos gyönyörű szép templom imitációval borított domnak a tetejére. Stációról stációra lehet követni a magyar történelemnek, illetve a honfoglalás előtti őstörténetünknek a nagy epizódjait. Tehát ott van például Koppány, az egyik szobor, akkor ott a Babba Mária, ugye, amit mi a magyarok, még a Mária kultusznak az alapozásaként, még az ősi hitünkben tiszteltünk. Akkor ott van például Szent Istvánnak a szobra, tehát nagyon-nagyon érdekes és szép, és minden egyes szobornál megállunk majd, és valamilyen verssel, vagy valamilyen zene számmal, tehát például az István a királyból is lejátszunk egy részletet a Koppánynál, tehát mindenhol valahol megemlékezünk, valamilyen hangulati elemmel megemlékezünk annak az illető történelmi alaknak, vagy annak a történelmi epizódnak a különlegességéről, szépségéről, hogy hát mivel érdemes adózni tisztelettel ezeknek.
2: Hány órakor és honnan indul a túra, illetve hol lehet tájékozódni a részletekről?
1: Szerencsére nagyon standardek a túrák, tehát mindig szombaton, kevés kivételtől eltekintve, szombatonként mennek a geotúrák, 10 órakor indulnak a geotúrák, és a Magyar Honi Földtani Társulat honlapjának a naptár moduljában, a héten belül a napra kattintva megnyithatók a részletek, illetve a Facebookon is fönn szokott lenni az összes túra.
0: Pályázati támogatással 171 millió forintból megkezdődött a Nógrádi Vármegye székhelyen az illegális hulladéklerakók felszámolása. 16 helyszínen tisztítják meg a környezetet, a programban elsősorban közfoglalkoztatottak vesznek részt, ám munkájuk csak akkor lehet eredményes, ha a hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan jelentős szemléletváltozás is történik. Máskülönben erdőszéleken, de akár a lakókörnyezet kellős közepén is újra termelődik a szemét. Tarnóczi László riportja.
3: Önök azok, akik megpróbálják másnak a hanyagságát helyre tenni.
4: Tehát itt minden szörnyűség van, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ez durva. Kakis pelenka, ruhadarab, igen, fehér nem mindenféle.
5: De ilyeneket hogy lehet kidobolni szabad térre? Végelették magukat ezek.
3: Hogyha bárkit megszólítanának, hogy hát maga most dobja ki éppen a szemetet az ablaka alá, mit kapnának?
5: Hát biztos, hogy nem jó szemmel néznék. Még lehet, hogy még verekedni is lehet. Aki ma az ilyeneket megcsinál, akkor szerintem arra is képes.
4: Mert ez jó, akkor mi van a házában?
5: Na, ha a környezete így néz ki, akkor hogy néz ki a háza?
3: Tónai Sándor Salgótarján alpolgármestere telepszemlét tartott. Most kezdik a határúton az illegális hulladéknak a felszámolását. Milyen hulladékgazdálkodási rendszert működtet a megyei jogú város? Nem lehetne megoldani, hogy ezek ide se kerüljenek?
6: Alapvetően ugye a hulladékgazdálkodás az most már állami feladat. A Salgótarján megyei jogú város önkormányzata annyiban van szerencsésebb helyzetben, hogy nekünk van egy hulladéklerakó telepünk, ami önkormányzati tulajdonban van. A hulladék udvaron keresztül ezeket az itt szabadon megjelenő hulladékokat ott kellene ugye lerakni. Ez lenne a hivatalos útja. De a hulladék törvény szerint ugye ennek lerakói díja van. Azzal van a probléma, hogy olyan megoldást nem tudunk kínálni, a jogszabályok nem engedik, hogy valahol ingyenesen meg tudnának szabadulni ezektől a hulladékoktól az emberek, és ezért van az, hogy mindenféle erdőszéli, városszéli helyeken próbálnak tőle megszabadulni.
3: Korábban évente ingyenesen egy bizonyos mennyiségű hulladékot lakcímkártyával igazolva elvihetett a szeméttelepre.
6: Ez most is így van, annyi megszorítás történt, hogy most már szelektíven kell kivinni ezeket, és vannak mennyiségi korlátozások is arra vonatkozóan, hogy egyszerre mennyit lehet kivinni. Az, hogyha valakinek van egy bontási törmelék, az ki tudja vinni most is, jelenleg szabályos körülmények között, ugyanúgy lakcímkártyával egy bizonyos mennyiség erejéig.
3: Társadalmi civil kapcsolatokért is felelős alpolgármestere a városnak. A civil szféra mit tud abban segíteni, hogy a környezetünk élhető, tisztább legyen?
6: Hát egyrészt biztosan tudja mindenki, hogy van ez a Teszed akció, ami ugye minden évben csatlakozik hozzá Salgótarjáni önkormányzat is. Ott rendkívüli nagy mennyiségben szoktunk összegyűjteni szemetet, de alapvetően az emberi gondolkodást, az emberi viselkedést kellene megváltoztatni. Ez meg egy rendkívül nehéz feladat, főleg olyanok nál, akik nehezebb anyagi körülmények között vannak. Nagyon sok feladat van még ez ügyben, és egy jó jelzőrendszerre lenne még szükség, hogyha a lakosok bármi olyat tapasztalnak a környezetükben, hogy valaki illegálisan hulladékot helyez el, akkor azonnali hatállyal jelezze ezt felénk. Van is erre egy e-mail cím, elérhetőség az üzemeltetés kukacsalgutarian.hu-ra. Ha beérkezik egy ilyen jelzés vagy fénykép, akkor azonnal tudnak menni a városból a közterületfelügyelők, akiknek a számát pedig épp most emeltük 5-ről 12-re pontosan azért, hogy ezeket a beavatkozásokat is nagyobb gyakorisággal tudjuk megvalósítani.
3: Turcsány László önkormányzati képviselő, a Városgazdálkodási Üzem munkatársaként projektvezetője ennek a környezetvédelmi munkálatnak. Környezetvédelem és természetvédelem is, hiszen itt vagyunk az erdő aljában. Rettenetesen szomorú látvány mutat most ez a terület, itt az acélgyár környéke. Milyen volt ez Hajdanán?
7: Hát valamikor ez egy patinás lakóövezet volt. Ez az acélgyár régi kolónia lakásokkal feltöltött területe volt. Itt volt a régi munkásszálló, most már nincsen meg sajnos ez az épület, és itt laktak azok a dolgozók a munkásszállón is, akik a telepen laktak, akik az acélgyárban dolgoztak három műszakban annak idején. Ez egy nagyon elit hely volt, gyönyörű kertekkel. Sajnos, amikor az acélgyár megszűnésre került, akkor ezeket a területeket itt eladták, így sajnos a felügyelet is ilyen értelemben megszűnt fölötte.
3: Meg se lehet satszolni azt a szemétmennyiséget, amit ide hordtak emberek.
7: Hát igen, kicsit szomorúan mondom, sajnos a helyek sem figyelnek annyira oda a környezetükre, de előfordul olyan is, hogy máshonnan hozzák és itt pakolják le a szemetet. Nagyságrendre tudok mondani, csak ezen a területen, ahol vagyunk, ez egy pár száz négyzetméter, itt legalább 10-15 konténernyi szemetet fogunk tudni összeszedni.
3: Milyen csapattal látott hozzá a munkálatnak?
7: A foglalkoztatás non-profit KFT és az önkormányzat közösen pályázott egy kiemelt egyedi projektre a munkaügyi hivatalon keresztül, ami Salgó-Tarjánban 16 helyszínen az illegális hulladékok felszámolását tűzte ki célul. Ez az egyik helyszín. Ez egy egyéves program. Ebben a programban 20 közfoglalkoztatott vesz részt. Közösen két cég felügyeli, a Foglalkoztatási Nonprofit Kft., illetve a VGÜ, aki a hulladék elszállítással és deponálásával foglalkozik. Más környezetek is vannak ennyire, vagy közel ennyire szennyezettek, de azok inkább külterületek, erdők, városszéli területek, tehát nem ennyire veszélyes a helyzet, mint itt, ahol lényegében egy lakóövezet kellős közepén vagyunk. A szemléletformálásra nagy szükség volna. Mondjuk ki őszintén, emberi hanyagság és trehanyság is belejátszik ebbe, ez egy súlyos környezetszennyezés, és nem is gondolják meg, hogy mit csinálnak az emberek, akik ezt csinálják.
0: Megkezdődött a Nógrádi vármegye székhelyen az illegális hulladéklerakók felszámolása. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Vasárnapi imádság. Elmondja Bogdán Szabolcs János református püspök.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Gyakran idézett mondat a mai napindító ige, amely a református bibliaolvasó kalauz által érkezik hozzánk. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Olvassuk Pál apostol rómaiakhoz címzett levele 10. részének 17. versében. Honnan származik a hit? Hogyan lehet megszerezni? Mit kell tenni érte? A Biblia többször kifejezi, a hit Isten ajándéka. Nem lehet úgy örökölni vagy örökül hagyni, mint egy fizikai vagyontárgyat. A hitet Isten evangéliumának, Krisztus beszédének meghallása által ébreszti szívünkben a Szentlélek. Ez egy titokzatos folyamat, amit emberi értelemmel nem tudunk magyarázni. Viszont akiben felébred az Istenbe vetett hit, annak egyértelmű jelei is lesznek. Mai igénk egyfelől arra biztat, legyen nyitott a fülünk, hogy halljuk meg, amit Isten mondani akar nekünk. Másfelől pedig hirdessük bátran Krisztus beszédét, mert ma is megtörténhet, hogy valaki a mi evangélium hirdetésünk által ismeri meg Isten szeretetét, és nyitja meg a szívét Jézus előtt. Hirdesd az ígét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztass, teljes türelemmel és tanítással.
0: Bogdán Szabolcs János református püspök gondolatait hallották. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 6 óra van, 2026. május 17-én, vasárnap, a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Hallgassák meg híreinket, a bemondó Garami Zsuzsa.
3: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20 megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyezség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael és Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Izrael légicsapást végzett a Hamas gázai vezetőjével, légicsapást végzett, érősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az elmúlt hónapokban ő állt az izraeli körözési lista élén. Az izraeli hadsereg pénteken egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Több mint 1000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetéseket tartottak Londonban. Előbbi demonstráció főszervezője a brit szélsőjobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A becslések szerint mindkét megmozduláson több tízezren vettek részt. A rendőrség előzetesen külön útvonalakat jelölt ki a demonstrálóknak, és elzárt zónát alakított ki a helyszínek között. Nagyobb rendbontások végül nem voltak. A hatóságok összesen 43 embert vettek őrizetbe. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartották fel a rendőrök megérkezéséig. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szemben erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a vetét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Megkezdődött a vitorlás szezon Balatonfüreden. Idén is a tó legidősebb hajójának is hamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Az alkalomban rendezett évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, közülök 147 ért célba, leggyorsabban a 50-50 nevű katamarán. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A híradást Besenyei Márk szerkesztette.
0: Időjárás jelentés.
2: Miként tegnap ma sem ébredtünk verőfényes napsütésre, de pontosan mi várható a folytatásban, kérdezem a meteorológust, Pátkai Zsoltot. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! A Nyugat-Dunától, valamint keleten már csökken a felhőzet, ott kisüt a nap. A csapadék súlypontja ma a középső, majd este felé a keleti ország rész fölött lesz. A keleti megyékben zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős az északi szél, a Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul, de a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző.
0: Nemzeti Sportkrónika.
5: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. A tegnapi játéknapon a Ferencváros 3-0-ra verte otthon a Zalaegerszeget és ezüstérmes lett. A bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában. A házigazda Debrecen 2-1-re győzött az Újpest ellen, ezzel a 4. helyen zárta a bajnokságot. A DVSC ezt követően a hivatalos oldalán bejelentette, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a 4-es döntő elődöntőjében. A magyar csapat ellenfele a dán Viborg lesz a helyosztón, a döntőben a címvédő Thüringer és a Dijon küzd majd egymás ellen. Szolnoki sikerrel indult a férfi kosárlabda NB1 döntős párharca. A címvédő Olajbányász 94-79-re legyőzte a Falkót az első meccsen, a finálé 3 nyert mérkőzésig tart. 4-es döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így 2-es győzelemmel biztosított a helyét a legjobb 4 között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Katalunya együttesétől odahaza párharc visszavágóján. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar férfi válogatott. A mieink 4-1-re kaptak ki Finnországtól. A magyarok csoportjában a házigazda svájci válogatott 4-2-re legyőzte Lettországot, és Ausztria 5-2-re nyert a brit csapat ellen. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hungary országúti kerékpáros körverseny királyetapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb. Köszönöm a figyelmet!
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat.
6: Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
2: A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
7: Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.

0: A vasárnapi újság 39. évfolyamában járunk, a 2004. adást hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk első órájában. A magyar hozomány, kelengye ládák és titkaik, vándorkiállításon láthatók a magyar népművészet ikonikus darabjai. Jelképek és hagyományos világlátás a felvidéken, avagy milyen jelentőséggel bír a tárgyalkotó népművészet. Célok, feladatok, együttműködések, közgyűlést tartott a Magyar Művészeti Akadémia, és a realitás lencséjén keresztül James Scalafano geopolitikai elemző az amerikai és kínai elnök találkozójáról. A kelengyeláda, legyen az tulipános vagy rózsaláda, a magyar népművészet egyik ikonikus darabja. A mennyasszony ebben vitte a hozományát a férje házába az esküvő alkalmával, a ruháit, a mindennapi élethez szükséges textíliákat, abroszt, törölközőt, ágyneműt, hímzést, és ebben őrizte azután a kincseit és a titkait is. De melyek ezek a titkok? És milyen motívumok szerepelnek a ládákon? A Dunakanyar Népművészeti Egyesület ernyője alatt valósul meg a Magyar Hozomány, Kelengyeládák és Titkaik a Kárpát-medencében című vándorkiállítás, amelynek egy része most a Ceglédi Galériában látható június 30-áig, másik része pedig Bicskén július 8-áig. Deák Dóra riportja.
1: Közel 32 alkotó, 32 kelengyeládája látható Bicskén a Lajtaházban. Székely Csillával, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjával, a kiállítás egyik kurátorával nézzük meg az erdélyi kelengyeládákat. Én most itt hármat látok az előtérben, amelyek motivumukban is nagyon különbözőek, illetve a színvilág is változó. Van, amelyik kék, zöld, illetve van egy ilyen barnás-sárgás szín, de azért mindegyiken megjelenik a piros. Nézzük meg először kívülről ezeket a ládákat.
2: Elsősorban a hétfalusi csángó, a szebeni szász és egy kőhalomszéki ládát látunk itt. Azt is szerettük volna bemutatni, hogy hogyan hatottak ezek a tájegységek egymásra, a díszítő stílus, maga a szerkesztési mód, és a Kárpát-medencének a bejárását innen kezdtük Hétfalutól, ugye a délkeleti régióból.
1: Mindegyik új láda?
2: Kortárs alkotók által készült ládák, legtöbbjük egy éven belül készült. Az alkotóknak egy olyan felhívására, hogy az 1750 és 1900 közötti emlékeket, forrásanyagokat gyűjtsék össze, tanulják megfesteni az illető tájegységnek a motivumvilágát felismerhetően, és újat vagy újjá alkossanak belőle egy ládát.
1: A Magyar Hozomány, Kelengye ládák és titkaik a Kárpát-medencében című kiállításon nem csak ezeket a tájegységekre jellemző díszítő motivumokat ismerhetjük meg, hanem egy-egy nőnek az életútját. Én most azért lepődöm meg az egyik ládán, mert ugye a kelengye ládákban ruhák, textílek, értékek, kincsek szerepeltek, kincseket tároltak bennük. De itt mégis van kisebb méretű. Nem tudom, hogy abban mi minden fér bele.
2: A méreteket, azokat úgy határoztuk meg az alkotóknak, hogy saját lakásukba, saját méretükre arányosan a tájegység díszítő világá felismerhetően maradva alkossák meg. Tehát azért vannak kisebb és nagyobb ládák, például itt ez a hétfalusi csángó, aminek a kisméretét ön említette. Ez azért kicsi, mert ezek 2,5 méteres ládák is lehettek akár. Tehát az alkotó úgy alkotta meg, hogy a saját tájházukba és a saját lakásába a illő mérettel. Ugye ezek a ládák a hozománynak a jelentős részét, a kelengyét tartalmazták leginkább, ami a szülőknek a házasságba kísérésekor adott új életkezdéséhez szükséges tárgyakat tartalmazta. Ugye az egész magyar nyelvterületen az apáknak Verbőc István korától kezdve kötelességük volt, hogy hozománnyal lássák el a lányaikat. Ez társadalmi rétegektől függetlenül minden lány hozománnyal ment férhez, és ez a család és a rokon körnek egy összetartó munkájának és hosszú évekig tartó munkájának az eredménye volt.
1: Átmegyünk egy másik terembe, mert még ott is láthatóak erdélyi motivummal díszített ládák. Azért mégis azt látom, hogy nagyon sok olyan virágmotívum van, ami más tájegységeknél is megjelenik.
2: Igen, hát a tulipán az egyik olyan motivum, ugye az, ami majdnem minden tájegységünkön megjelenik. Továbbá jellemzőek még a rózsák, ezek tájegységenként változnak, hogy hol, milyen és milyen számosságban jelennek meg ezek a motivumok. Például a Vargyasi Sütő családnak a motivumai között több mint 200-at találunk Kós Károly gyűjteményéből, és vannak tájegységek, ahol szerényebbek, például a csiki, a gyergyói tájegységünkön, ami itt látható, ott szerényebb a motivumvilág.
1: Van egy láda, ami ki van nyitva közelebb mehetünk hozzá. Igen, igen. Mert pont ezen gondolkoztam, hogy vajon ki lehet-e nyitni ezeket a ládákat, hogy megcsodáljuk, megnézzük, mert én még sosem láttam belülről. Természetesen itt most nincsenek benne kincsek, de már az is nagyon érdekes, hogy az egyik kelengyeládát például oldalról is ki lehet húzni egy fiókot. Mondhatnánk azt, hogy ez ilyen titkos fiók?
2: Igen, ez egy titkos fiók és titkos oldallap, ami a székely furfangnak az eredménye szerintem. Ezen kívül van ebben a ládában láda fia is, amiben ugye a menyasszony, a későbbi nő vagy asszony tartotta az ékszereit vagy a dugi pénzét, és az a ládáról azt kell tudni, hogy ez a saját tulajdona maradt egészen az élete végéig, hogyha elvált, akkor is vitte magával a ládáját. Ebben a férjek általában nem is nagyon kotorázhattak, betartották állítólag a nagy részük ezt a szabályt, hogy nekik ide nem szabad benyúlni, sőt én azt hallottam, hogy az elődje a festett ládáknak az ácsolt ládája úgy volt elkészítve, hogy nyikorogjon, amikor kinyílik, hogy hallja a nő, hogyha véletlenül illetéktelenek járnak a ládában.
1: További titkokat is felfedezünk itt a kiállítás területén. Huszti Katával, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjával, a kiállítás egyik kurátorával, mert hogy más tájegységekre utazunk, miket nézzünk meg.
3: Akkor átlépünk Tarockó és Kalotaszeg után a Felföldre. Itt az első láda, amit láthatunk, ez egy palóc festett láda. A felföldi bútorfestésnek a palóc láda készítés vagy láda festés egy meghatározó területe. Itt az alkotó egy mérethelyes és színhelyes reprodukciós munkát készített el. Jellegzetes ugye ez a szép sötétkék szín, itt is a már korábban említett titokfiók, és ugye itt a palóc bútorfestésnél ezek a jellegzetes virágok, ezeknek a megformálása ilyen habos rózsák, remélem nem bántanak meg érte, nagyon csinosan helyezkednek el ilyen sávos elrendezésben.
1: Van itt egy nagyon érdekes láda, mert hogy itt az oldalán is futnak különböző vonalak, figurák, és nem csak az eleje vagy a teteje van kidíszítve.
3: Az egy matyó piros habos láda. Az oldalán egyfajta megjelenítése látható egy nemesebb fából való készülésnek. Ugye attól függően, hogy a láda az utazó láda lehetett, vagy pedig bekerült a tiszta szobába és látható volt, ez meghatározta azt, hogy a teteje díszített vagy nem. Ugye itt, amit látunk, ennek a ládának a teteje is díszített, az oldala is díszített, rajta vasalatok vannak elhelyezve. Ez egyébként erre a területre jellemző, és ez így kerülhetett be annak idején a tiszta szobába, és díszíthette azt. És ugye itt a matyó bútorfestésnek is jellegzetessége a matyórózsa. Azért kerül ide a palóc láda mellé, mert motivum technikai megoldásában rokonságot mutat már a festés tekintetében, és egyébként méretében is ez a két láda nagyjából stimmel. A belsejét tekintve pedig ugyanaz a kialakítás jellemző, tehát neki is van egy titokfiókja, és ebben is elsősorban ebben a méretű ládában ruhanemű, textília, apróság, ékszer, dugi pénz került elrejtésre.
1: A múltról beszélünk, de most itt a jelenben. Ahogy én ránéztem például erre a ládára, egyből az jutott eszembe, hogy én ezt nagyon szívesen hazavinném. Mit képviselnek ma a kelengyeládák? Miért jelentősek?
3: Aki olyan szerencsés, hogy egy olyan tájegységen született, ahol eredetileg is volt bútorfestés, és ezt tulajdonképpen a társadalom, a közösség vagy a család megtartotta ezt a szokást, ott szerintem szerencsés a tulajdonos, hiszen a saját kultúrájának egy régi elemét beemelheti, akár az ő modern háztartásába, lakberendezésébe is. Azok pedig, akik mondjuk esetleg messzebb kerülnek a saját kultúrájuktól, ébredhet bennük egy vágy, hogy a saját gyökereiket kutassák, vagy megismerkedhetnek egy számukra először úgymond vizuálisan tetsző tárgy, és aztán abban is elkezdhetnek történetileg kutakodni. Szerintem a kelengyeládák ma is azt szimbolizálják, amit régen az emberi élet fordulópontjai körül ugye a házasság tekintetében egy meghatározó, egy tárgy, amit onnantól kezdve emlékként is vihetünk magunkkal, a saját házasságkötésünk emlékeként, és hát persze a praktikumot szem előtt tartva használhatjuk is őket. Szerintem, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy ma milyen szerepet tud bekölteni, akkor biztos, hogy egy hálószobában az ágynemű tárolására nagyon kiváló lehet, de mondjuk esetleg olyan családban, ahol a néptánc még élő hagyomány, kiválóan alkalmas a néptáncos rokolyák tárolására is, tehát én mindenkit buzdítok arra, hogy rendelkezzen egy ilyen tárgyal, mert ez nem csak gyönyörű, hanem praktikus is.
0: A Magyar Hozomány Kelengyeládák és Titkaik című kiállításon Deák Dóra járt. A kelengyeláda, amelyről az imént hallhattunk, a tárgyalkotó népművészet egyik legmeghatározóbb szimbolikus darabja. De vajon mi a szerepe a tárgyalkotó népművészetnek a hagyományőrzésben, a kultúra átadásban, az identitás képzésben, vagy éppen a gondolkodásban, a tudásban és műveltségben, egy szóval az életünkben? A most következő interjúban arról is szó esik, mi mindent felejtettünk el az elmúlt évtizedekben, aminek a társadalmi következményei már itt kopogtatnak az ajtónkon. A felvidéki Benkó Pállal, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnökével Tarnóczy László beszélgetett.
4: A Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnöke. A felvidéken kik azok az emberek, akik őrzik ezt a tudást, akik kezükben hordozzák és zászlóra is tűzik?
5: Egy mondattal nem tudok válaszolni erre, de talán lehet csoportosítani ezeket az alkotókat. Sajnos egyre kevesebben vannak olyanok, akik hagyományőrzők, tehát odahaza is művelték ezt a hagyományt, és készítettek tárgyakat saját használatra, abban a közegben, ahol felnőttek, tehát volt egy közösségi kontroll, ami ugye nem engedi meg azt, hogy különféle gincstermékek szülessenek, hanem tényleg igazán használható, használati szépséggel rendelkező tárgyak szülessenek. Ezekből a hagyományőrzőkből már nagyon-nagyon kevés van, kevésről tudunk. Ez az egyik generáció. A második generáció az, akik elsajátították ezektől az emberektől, vagy közvetlenül személyes kapcsolaton keresztül, vagy pedig filmek alapján, médiaanyag alapján, tehát fölkutattak ezeket az embereket, megismerkedtek a tevékenységükkel, és szintén alkotni kezdtek ennek alapján, tehát tanultak tőlük, ez a második generáció. Hozzátenném, hogy itt általában azokról az emberekről van szó, akik szoros kapcsolatban vannak a táncházmozgalommal. Valaha vagy táncoltak, vagy zenéltek, kiöregedtek ebből a táncházmozgalomból, ugye családot alapítottak, talán csúnya szó, hogy kiöregedtek, mert ilyen nincs, de életmódot váltottak, és így kerültek olyan helyzetbe, hogy már ezt a közösségi kultúrát művelni nem tudják. Tehát valahogy le kellett az egészet vezetni magukban, és találtak egy ilyen lehetőséget, hogy tárgyalkotókkal válnak. Ez a második generáció. És van egy harmadik generáció, akik pedig már ezektől tanulnak. Ők a fiatalok. És számunkra ez egy nagyon fontos generáció, mert itt fogjuk megalapozni azt, hogy hova merre fog fejlődni ez a mozgalom tovább.
4: És pont ennek a harmadik generációnak a megcélzását szolgálja az, hogy Gombaszögön a fesztivál idején napokon át foglalkozásokat tartanak.
5: Gombaszög egy szelete az egésznek, mert ez egy összetettebb dolog. Nem csak egy alkalomra szorítkozik, hiszen jól tudjuk, hogy ha valaki tényleg jól akar valamit csinálni, akkor rengeteg időt kell ezzel foglalkoznia. Napokban olvastam egy cikket, nem emlékszem pontosan a szerzőjére, de arról beszéltek benne, hogy egy mai fiatal a mobiltelefonján 14 és 18 éves kora között körülbelül 8000 óra tölt el. És hogy ezt a 8000 órát például hegedűlésre használna, akkor hegedű művész lenne belőle. Ha ezt a 8000 órát kézművességgel foglalkozna, tehát rá szánna ezt a 8000 órát arra, hogy fejlődjön benne, akkor egy nagyszerű mesteré válna. És ezt pazaroljuk el. Ezért vannak azok az alkalmak, amik nem csak egyszeri alkalmak, hanem megcélozzuk ezeket a fiatalokat, megcélozzuk az idősebbeket is, nem csak a fiatalokat, hogy ehelyett a tevékenység helyett, tehát az úgynevezett közösségi média követés helyett inkább alkossanak, alkotó munkát végezzenek. És ez egy egész éves folyamat. Ennek különféle formái vannak iskolákon, szakkörök formájában, ünnepségekhez kötve ízelítőt adunk, tehát mesterségbemutatók vannak, gyerekfoglalkozások vannak, játszóházak vannak, kísérő rendezvényként vannak kézműves foglalkozások különböző fesztiválokon, például ugye a Gombaszögén is.
4: Miért fontos, hogy ez a tárgyalkotás, no pláne azokból a motívumokból építkezve, amelyek évszázadokon keresztül együtt éltek a magyarsággal, megjelenjenek újra és újra?
5: Nagyon fontos dolog, hogy az emberi gondolkodást ugye generációról generációra nekünk át kell adnunk, meg át is kell vennünk, és tovább is kell adnunk, és ez csak úgy működik, hogyha besűrítjük valamibe. Ezek pedig a szimbólumaink. Tehát itt nem óriási jelrendszerekre gondolok, hanem azt, hogy ezekben a tevékenységekben a több ezer éves tapasztalat, amióta az ember foglalkozik valamivel, bele van sűrítve. És ezek a népművészeti tárgyak, azért mondtam az elején, hogy használati szépséggel rendelkeznek, mert attól szépek, hogy mindamellett, hogy mélyesek, mindamellett használhatók is. Elmondok egy példát. Ma, ha bemegyünk egy játéküzletbe, gyereknek veszünk valamilyen alsót, vagy lapatot, vagy valamilyen szerelőberendezés akar egy harapófogót, az műanyagból készül, hasznavehetetlen. Az nem az. Régen a gyerekjátékok úgy készültek, hogy azokat a szerszalmokat valójában elkészítették. Tehát egy kisméretű, a gyerek méreteihez arányosan csökkentett méretekkel rendelkező tárgyakat készítettek, kis gerebjét, kis lapátot, kicsi szövőszéket például, hogy az a gyerek ugyanúgy tudja használni, mint egy felnőtt. Tehát ez volt a használati szépsége. És ez minden népművészeti tárgynak a tulajdonsága. Ezért fontos. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy fesztiválon valamilyen szabadidőt eltöltünk. Ez egy életformával kell, hogy váljon. Ugyanis azt látjuk a mai világban, lehet itt különféle szónoklatokat mondani a globalizálódó világról, de itt azt látjuk, hogy itt egyre nagyobb bajok lesznek. Egyre jobban föl kell készülni arra, hogy itt a fizikai jelenlét nagyon fontos lesz a világban. A gyerekek tanuljanak még újra tüzet rakni, mert ma nem tudnak tüzet rakni. És ugye milyen fontos volt a tűznek a használata az emberiség fejlődése során. És mi ezt ma elfelejtettük megint. Akkor itt bajok lesznek. És ugyanez van a kertműveléssel, egy szőlőt megmetszeni ma biztos, hogy nagyon-nagyon kicsi százaléka tud a fiataloknak. Egy gyümölcsfalról ne beszéljünk. Vagy egy kertnek a rendszerét hogy kell működtetni úgy, hogy az minimális energetikai befektetéssel az a hasznomat szolgálja, és ne zsigereljem ki. Ez mind a népművészethez tartozik. A néptánc például egy olyan dolog, hogy gyönyörű az, amikor virtuóz táncokat látunk legényektől, de az öregek miért nem táncoltak így? Azért, mert előtte kaszaltak. Hosszú órákat kaszaltak. Aki végigkaszalta az egész napot aratáskor, az egy ünnepségen az nem ficánkolt. Az beosztotta az erejét, és ezekbe a táncokba ez úgy belesűrül. És hogyha nincs meg előtte ez a fizikai megterhelés, vagy leterhelés, inkább így mondanom, akkor az elcsúszik valamerre. Mert az energia megvan a fiatalba, meg akarja mutatni, csak túlspilázza. Tárgyalkotó népművészetben ugyanez van, hogyha azt a tárgyat nem magának készíti azért, hogy azzal majd dolgozzon, akkor abból egy dísztárgy válik. És mivel a dísztárgyat készít, nagyon pingalja az egészet. Megjelennek rajta mindenféle túldíszítettség. És hát elmegy a gicsinányába. Csak akkor eltűnt. Akkor itt most volt húsvét, itt van a tojásdíszítés. Gyönyörűket készítenek, tehát gyönyörű tojások születnek. Ma azt lehet mondani, hogy versenyeznek a tojásdíszítők, hogy milyen motivumokat keressenek még meg, és még fejlesztik is azokat. De az nem a hímes tojás lesz. Mert abból indulunk ki, hogy azt régen a hímes tojást egy szent időpontban, mint egy szent műveletet végezte az az asszony, aki ezt készítette. És belegondolunk, hogy élt mondjuk 70 évet, akkor az élete során körülbelül 60 húsvétot élt meg. Tehát 60-szor díszített tojást. Az nem volt elég arra, hogy ezt túlspilázza, hogy ezt túldíszítse. Az meg kellett, hogy őrizze archaikusan úgy, ahogy tanulta. Mert évente csak egyszer csinálta. Ettől volt díszítve, és ettől hordozott szimbólumot. Ettől volt szimbólum. Ettől volt az övé. És ezt most már egy kicsikét úgy elfelejtettük.
4: Mi mindent felejtünk még el?
5: Hát, azt már felsorolni is nehéz. Mert mi is már nagyon sok mindent elfelejtettünk. Nekünk is sok mindent újra kell tanulnunk. És most szembesülünk vele, hogy tényleg ez valaha megvolt. Ez erre még emlékszik gyerekkoromból, de hát gyerekként nem úgy éljük meg ezt az élményt. Hogy ez most egy szükséges dolog, amit meg kell tanuljunk, nagyszüleinktől, szüleinktől, testvéreinktől, mindenkitől.
4: Ugyanakkor meg mind a magyar őstörténetről, mind pedig a magyar népművészetről, mintha sokkal többet tudnánk, mint 50 évvel ezelőtt.
5: Ez így igaz. Valaha úgy gondoltuk, hogy a műveletlenség az az információ hiányát jelenti. És ez ma nem igaz. Mert most már annyi információnk van, és egyre több a műveletlen ember. Tehát hiába van információ, nem tudunk szűrni, tehát ezt a képességet is elfelejtettük, hogy kiszűrjük azt, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis számomra. Mert nincs hozzá háttér, nem használjuk. Nincs idő rá, hogy feldolgozzam, mert olyan gyorsan jön az információ, hogy amilyen gyorsan jön, el is megy. És csak töredékek maradnak meg, és egy töredékekből rakok össze egy mozaikot, ami sokszor hibás.
4: Ez az odaadott idő az, ami a tárgyalkotó népművészetben visszahoz ebből valamit?
5: Biztos, hogy visszahoz. Le kell lassulni hozzá. Ahhoz, hogy tényleg megtanuljam azokat a folyamatokat, konkrétan szeretném elmondani, mert itt a falon ugye ezek a táblaképek vagy mennyezetkazetta. Ahhoz, hogy én ezt meg tudjam festeni, nekem el kell mennem a helyszínre. Ez már idő. Tehát valamiről le kell mondanom. El oda kell utazni. Meg kell keresni azt az embert, aki kinyitja azt a tempomot. Ez is idő. De közben tanulok egy csomót, tanulok kommunikálni azokkal az emberekkel, azon a szinten, hogy ők szívesen nyissák ki nekem azt a templomot. Én oda bemegyek, és akkor látom, tapasztalok, megfigyelem. Ez mind lassulás. A mai szóval azt mondja, hogy meditáció, én nem szeretem ezt a szót, de egy ránhangolódás. Azt jelenti, hogy nem pörög az agyam mindenen, hogy most mit kell csinálnom, ezt, azt, amazt, hanem hogy most csak ez van. Per pillanat csak azzal foglalkozok, na ezt felejtettük el. Mi egyszerre mindent meg akarunk oldani. Párhuzamos dolgaink vannak szétdolgozva, és azon gondolkodunk, hogy valamit csinálok, és akkor hónap következő órában amit kell megoldanom. Nem kell semmit megoldanod, most csak azt kell megoldanod, amivel éppen foglalkozom, most te ezt festeni fogod. És akkor elkezdesz gondolkodni rajta, hogy csinálhattak régen ezek a mesterek, nem volt Facebook, nem tudtak fotózni, nem volt képanyag. És mégis egy egységes dolgot hoztak létre. Tehát mekkora memóriájuk volt, képi memória, és nincs képi memóriánk. Volt egy élményem, a memóriával kapcsolatban jut eszembe, voltunk egy táborban, olvasó tábor volt ez annak idején, Balaton-Szentmárián, ha jól emlékszem, ahol sérült gyerekek voltak egészséges gyerekekkel, együtt táboroztak. És amikor vége volt a tábornak, szokásos címcsere, telefonszámcsere, és az egyik kislány, egy sérült kislányról van szó, kérte a másiktól a telefonszámot, azt mondta neki, hogy lediktálta a telefonszámot, és akkor azt mondja neki, hogy légy szíves, mondd el a tiédet is. Azt mondja, hogy leírom neked papírra. Azt mondja, nem, ne írd le papírra, mondd el, én megtanulom. De hát inkább papírra leírom, mert akkor nem veszíted el. No, és akkor itt azt mondja a kislány, hogy de ha tanuld meg te is, mert akkor nem veszíted el. Tehát ha én fontos vagyok neked, akkor ne papírra írd ma le, hanem mondd el nekem, és tanuld meg. És ha megtanultad, akkor az marad tiéd. És élő lesz a kapcsolat. Na, ezt is elfelejtettük, hogy megtanuljunk dolgokat. Mindent leírunk, és elfelejtünk.
0: Benko Pál Prokultúra Hungarika díjas tárgyalkotó népművésszel, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnökével Tarnóczi László beszélgetett. Most pedig 7:01 rövid hírekkel folytatódik a vasárnapi újság, a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
6: Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy a regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, jelentette ki a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, köztük vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek. A várható erős szél miatt csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Családi napot tart ma a Margit-szigeten a Regőci István Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 7-15 fok várható. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
7: A vasárnapi újság műsorvezetője Halász Zsuzsa.
0: A Magyar Művészeti Akadémiát Makovecz Imre, Mellukó Miklós, Páskándi Géza, Szokolai Sándor, Berta Bulcsó és barátaik hívták életre. Összesen 22 művész alapította, immár 34 évvel ezelőtt. 2011-ben erre a veretes örökségre építve nyilvánította köztestületté az Orbán kormány. A hazai alkotóművészet kiemelt központja a héten tartotta tavaszi közgyűlését, ahol egyebek mellett deklarálta, hogy célja a méltány és korrekt együttműködés az új kormányzattal, és jelezte, hogy nyitott a szakmai párbeszédre. Túri Attilát, az MMA elnökét múltról és jövőről Kobolák Attila kérdezte.
8: Tehát az első 20 év, mint társadalmi szervezet, Makovec Imre és kiváló művésztársai Sinkovics Imréről, Hernádi Gyuláról és olyan nagyságokról beszélünk, mint Jankovics. Tulajdonképpen a szellemiségét határozták meg, egy kultúra megtartó erejéről gondoskodtak és dolgoztak. A kultúra az a erő, amely megtart bennünket, ami miatt reggel fölkelünk, ami miatt vállaljuk, hogy esőbe elmegyünk, és minden más dolgot, mert valami lakik bennünk, valami felemeli a lelkünket. És ennek a megtartó erőnek a elegáns közvetítése az én megítélésem szerint a művészetnek a lényege. 2012-ben ez egy erősebb intézményi felhatalmazást kapott, ami azt jelenti, hogy lehetőséget és persze feladatot, számon kérhető feladatot. Az MMA feladatkörét a 2011-es 109-es törvény határozza meg, A-tól talán O pontig, tehát legalább egy 25-30 pontba határozza meg. A magyar kultúra, a magyar művészet éltetése, segítése, belföldön, külföldön, Kárpát-medencébe. Minden törvény egy viszonylag tág kereteket ad, ezeken a kereteken belül magának az intézménynek kell kidolgoznia, hogy ezt hogyan valósítja meg. A nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk megcsinálni úgy, hogy ez meg is valósuljon, hogy másnak ne sérelmére legyen, hanem örömére legyen. Magyar Művészeti Akadémiának én azt gondolom, hogy ez a feladata egy munkára létrehozott szervezet. Ez pedig azt jelenti, hogy egy horizontális kapcsolatot kell tudnia kiépítenie a magyar művésztársadalommal, de nem csak a művésztársadalommal, mert önmagában mondjuk a művésztársadalom nem biztos, hogy elég hatékony tud lenni. És mondok egy példát, ezért a tavalyi évben együttműködési megállapodást írtunk alá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy kölcsönösen segítsük egymást. Mi ötletekkel, ha tetszik mondjuk formatervezéssel az ipar területén, ők pedig egyfajta mentori szervezési tevékenységgel. Ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, és csak úgy tudtuk megcsinálni, hogy kiépült egy intézménycsalád. Ilyen a Vigadó Kutatóintézet, ilyen a könyvkiadó, ilyen a műcsarnok, és ilyen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központnak az intézménye. Ezek az intézmények dolgoznak, közfeladatot látnak el, szolgáltatnak, és szerveznek. A szervezéshez hozzátartozik az, csak egy példa. Nyilván akadémiát alapítani, csinálni, az Budapesten lehet. De ez nem azt jelenti, hogy ennek a hatásterülete Budapesten kívül nem működik. Ezért 2022-ben létrehoztuk a regionális hálózatot, a regionális műhelyek hálózatát 7 nagyvárosi centrummal, és a tavalyi évben ezt bővítettük egy erdélyi bizottsággal. Az a dolga ezeknek a regionális műhelyeknek, hogy kapcsolatot teremtsenek a helyi művésztársadalommal, művészekkel, szervezetekkel, és amennyire lehet, segítsék a működésüket, kiállításokat, találkozókat hozzanak létre. Nem az a dolguk, hogy ott igazgassanak, szellemileg megmondanak bármifajta dolgot, hanem hogy összejöjjenek emberek, beszélgessenek, csiszolódjék egy értékrend, és vonzák be a népeket, hogy magasabb szinten, műveltebben távozzanak, mint mielőtt bejöttek.
9: Amiket felsorolt, mint feladatok, azokat hogyan sikerült teljesíteni a 2025-ös évben? A héten kedden volt a közgyűlésük, ahol lezárták a 2025-ös évet. Milyen pillanatok határozták meg ezt az évet az akadémia számára?
8: Semmi más nem történt, mint tettük a dolgunkat, és azokat a rendszereket, amelyeket évek alatt kimunkáltunk, kicsiszoltunk, pontosítottunk, működtettük tovább. Ilyen például a műcsarnokba évente megrendezett szalon rendszer, amelybe egy-egy művészeti ágnak a jeles képviselőit hívják meg a kurátorok, és egy hatalmas kiállítás van. Ezeken a kiállításokon épp most a napokba kértem be az adatokat, azon kívül, hogy rengetegen vannak, nagy a látogatottsága a műcsarnok, amióta a Magyar Művészeti Akadémia intézi a dolgokat, azóta a látogatottságát minimum megduplázta. És a kiállító művészeknek alig több, mint 10%-a MMA-s. Az összes többi művész a világból és Magyarország különböző részeiről jön. Nem magunkat mutogatjuk. Nem ez a lényege a dolognak, hanem egy értékközvetítés a lényege. A látogatottságból és a visszajelzésekből úgy érzékelem, hogy az emberek hálásak, és azt mondják, hogy Hát nem is gondoltam, hogy ennyi minden történik itt. Hát nézd, ez is van, az is van, ilyen dolgot is csinálnak a magyar művészek. Hát ez fantasztikus dolog. Ami fontos volt az életünkben, hogy tavaly fejeződött be a Magyar Építészeti Múzeumnak a tervezése. Most már a kivitelezői közbeszerzés zajlik, ez is le fog zárulni, de egy olyan múzeumot álmodtunk meg és valósítottuk meg legalábbis terveken, amely eltér a hagyományos értelmű múzeumoktól, hisz a lakhatás, a környezetalakítás mindenkinek puszba vágó ügye. Tehát egy olyan alapszolgáltatás is egyben, ami nélkül ember hát elég szerencsétlen, hisz hajléktalan, ha nincsen fölötte hajlék, ugye? Tehát mindenki lakik valahol, mindenki érzékeny a környezetére, de hogy vannak-e szempontjai erre? Van-e igazi lelki szeme erre a dologra? Én úgy gondolom, hogy ebbe lehet segíteni, lehet bizonyos módszerekkel fejleszteni ezt a dolgot. Mi egy szolgáltató múzeumot terveztünk, egy olyan múzeumot, ahol az építészetet képviselő szervezetek, cégek is ott vannak, tehát ha valakinek mondjuk építkezik, lakást vásárol, átalakít, ebből több tízzer van Magyarországon, akkor tudja, hogy hova menjen, azt mondja, hogy a Bajza utca Liget Fasor sarkára elmegyek, és előbb-utóbb valamit majd mondanak, majd elmondják, hogy ott van egy cég, aki könnyű szerkezetes házakat szokott építeni, kérdezze meg, hogy mik a feltételek, hogy vannak. Ott van egy kamara, ha panasza van a hatósággal, az építésszel, akkor menjen és beszélgessen velük, nem kell jobbra-balra futkosni, egy helyen megtalál mindent. És a másik dolog, amit nagyon fontosnak tartunk, ez az, hogy az építészet egy befogadó művészet. Tehát építészetben történik a többi művészet is, ezért ezt a múzeumot is úgy gondoltuk, hogy ez inkább egy központ, egy találkozóhely, egy nyitott, átjárható találkozóhely, ahol a különböző kép- és tárgyalkotó művészetek, előadó művészetek is jelen vannak, hogy inspirálják egymást. És itt szeretném elmondani azt, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy akadémiánk összművészeti akadémia, 9 tagozattal, az összes művészet megtalálható, ez egy pár beszédbe tud csak lenni, aztán majd a nagy közösség eldönti, hogy mi az igazán.

0: hogy lehet megvalósítani különböző kulturális célokat, és a kultúra egy eszköz, az életünknek egyfajta eszköze, szimbiózisba kell élni a tudománnyal, hisz az oktatás rendkívül fontos dolog. Kultúra, a művészet ne kevesek és kiváltságosoknak a szórakoztatása legyen, hanem olyan mély, immerzív, katartikus élményt jelentsen az emberek számára, amely megtartó erőt jelent.
1: Nemzetkulturálását szeretnék folytatni, továbbra is a magyar kultúrát szeretnék építeni.
0: Ez így van, ez a magyar kultúra, most egy kicsit a térben nézzük, de nem a határok közé, hanem lényegét tekintve a Kárpát-medence kultúrája, hisz határainkon túl számosan élnek, és kulturális emlékeink, hát gondoljanak bele, hogy mondjuk a középkor magyar építészete az a jelenlegi ország határokon belül, hát elég szegényes, mondjuk így. De akkor tessék elmenni Felvidékre, és akkor ott tetszik látni középkori magyar várost, struktúrát, tessék elmenni Erdélybe, a szászvárosokba, és akkor ott tetszik látni. Tehát ez a kultúra, ez most rendben van, hogy más országokban van, nincs ebben semmi baj. A kultúra az, amely egyébként át tudja lépni a lehetőleg békésebben mindenfajta határt, mindenfajta más gondolkodást. Tehát nekünk az is a dolgunk, és ezért van például az erdélyi regionális munkacsoportunk, vagy műhelyünk, hogy kiépítsük ezt, és nem csak a magyart a magyarral, hanem természetesen a románnal, a szerbel, szlovénnal, a szlovákkal, hisz tanulni kell a másiktól. Ez a Kárpát-medence egy fantasztikus olvasztó tégely, a megmaradásnak a csodája, és az egymás mellett élésnek is bizonyos értelemben a csodája.
2: A Magyar Művészeti Akadémia múltjáról és a jövő feladatairól Túri Attila elnök beszélt Kobolák Attilának.

0: A hét legnagyobb világpolitikai eseménye Donald Trump pekingi látogatása volt. Az amerikai elnököt megérkezésekor ágyútíz köszöntötte, vörös szőnyeget terítettek a lába elé, katonai parádét rendeztek a tiszteletére, a gyerekek pedig zászlókat és virágokat lengettek. A kínai külügyminiszter történelmi jelentőségűnek nevezte a találkozót. Azt mondta, a két államfő mélyreható párbeszédet folytatott, amely gazdag eredményeket hozott. És valóban Trump nagyszerű vezetőnek nevezte Xi Jinping kínai elnököt, fantasztikus kereskedelmi megállapodásokról is beszélt, ám ezek tartalmáról nem sokat tudni. És bár a tárgyalásokon szóba kerültek a világot feszítő kérdések is, mint Tajvan ügye, az iráni konfliktus lezárása vagy a Hormuzi szoros újranyitása, áttörésről nem igen lehet beszélni. James Carafano, amerikai geopolitikai elemző szerint például valójában semmi sem változott a két ország viszonyában, minden maradt a régiben. Nárai Balázs összeállítása.
1: A világ két legerősebb államának elnöke találkozott a héten, és ennek akkor is hírértéke van, ha a világot nem feszíti számos konfliktus, mint a mai időkben. Az iráni konfliktusban ellentétes oldalon áll a két ország, még akkor is, ha érdekeik összekapcsolódnak abban, hogy szeretnék, ha véget érne a gazdasági értelemben mindenkinek fájdalmas helyzet. Oroszországhoz is az ellentétes oldalról közelít Amerika és Kína, még akkor is, hogyha Donald Trump pragmatikusabb álláspontot képvisel, mint elődje Joe Biden, akinek az volt a politikája, hogy amíg Ukrajnában háború van, addig nem akar beszélni az orosz elnökkel. A mostani amerikai adminisztráció külpolitikáját Marco Rubio külügyminiszter úton Pekingbe a repülőn osztotta meg a Fox News-nak adott interjúban, majd az NBC News-nak is részben ebből kiindulva érvelt.
2: Actually, foreign policy and national security matters work best when you understand that point. Every country should do what's in the best interest of their.
1: Szavai szerint a külpolitika és a nemzetbiztonságot érintő politika akkor működik a legjobban, ha az ember megérti, hogy minden országnak olyan módon kell cselekednie, ami a saját legjobb érdekét szolgálja. Ha pedig ezek az érdekek bizonyos területeken egybeesnek, vagy

0: Vagyis a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük igazodik egymáshoz, ott jön létre az együttműködés, a szövetségek, az erős baráti kapcsok. Ha konfliktusba kerül az, amit ők akarnak, és amit mi akarunk, akkor ott kezdődik a diplomáciai munka, és ott van jelentősége a vezetők közötti jó viszonynak, fejtette ki az amerikai külügyminiszter. Aki hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Kína viszonya a világ szempontjából a legkomolyabb következményekkel bíró kapcsolatrendszer, amire gondot kell fordítani. Ugyanis meghatározza akár a háború kérdését, valamint a stabilitást és békét a világban. Az amerikai és kínai elnök találkozóját érdemes ezen a szemüvegen keresztül tekinteni, de egyben a realitás lencséjén keresztül is vizsgálni. Ezt hangoztatta James Carafano, geopolitikai elemző történész, nyugalmazott ezredes, 25 év katonai szolgálat tapasztalatával.
1: Elég egyszerű dologról van szó. Én úgy gondolom, hogy az elnök erősen érkezett a találkozóra, és nem értek egyet azokkal, akik szerint Kínának nagyobb nyomásgyakorlási eszköze van. Ugyanakkor nem látom azt sem, hogy az Egyesült Államok komolyabb alkut kötött volna. Sokan várták, hogy majd ebben vagy abban a kérdésben megállapodást köt, de miért is kötne kompromisszumot Tajvanról, vagy Iránról, vagy akár Oroszországról? Miért tennénk ezt? Hiszen ellenkezik az érdekeinkkel. Azokat a dolgokat, amelyek pedig számunkra jelentenek értéket, nem kapjuk meg. Én úgy látom, hogy mindketten egy jó találkozót akartak lebonyolítani, hogy meghatározzák a híreket, de nem gondolom, hogy bármi olyan történt volna, ami hosszú távra megváltoztatta volna az amerikai-kínai stratégiai versengést. Ez a verseny folytatódik, ugyanolyan élesen, mint előtte.
0: Talán megmutatkozott az amerikai-kínai viszony sok rétege. A katonai és gazdasági verseny. Ellenfelek, de bizonyos értelemben függenek is egymástól. És természetesen nagyon fontosnak tűnik az is, hogy béke legyenek között a két nagy hatalom között.
1: Igen, így van. Nem gondolom, hogy nagyon sokat tudnánk tenni egymás kedvéért, hogy őszinte legyek. Van persze néhány másodlagos dolog, de nem ajánlunk fel jelentős dolgokat cserében azért, hogy több szójababot vásároljanak tőlünk. Ez az én meglátásom, de persze meglátjuk majd, hogy mi következik ezek után.
0: Hogyan látja a kínai befolyást itt az Egyesült Államokon belül? Ez növekedni látszik. Mit lehet kezdeni ezzel?
1: Nézze, ez mindig itt volt. De most nagyobb mértékben kerül nyilvánosságra, ami nagyobb nyomásgyakorlást is tesz lehetővé. És arra is rávilágít, hogy mennyire komolyan kell venni az Egyesült Államok és Kína versenyét.
0: És amikor létrejön egy személyes találkozó, gondolja, hogy ezek az ügyek, ha nem is a nyilvánossággal megosztva, de ott vannak a megvitatott témák között a két elnök között? Lehetséges őszinte beszéd a két ember között?
1: Kétlem. Nem fognak felhagyni a kém tevékenységgel nálunk, és mi sem fogunk felhagyni a kémkedéssel náluk. Nem fogják befejezni a befolyásszerzési kísérleteket nálunk, azt hiszem ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Az elnök nagyon pragmatikus. Igazság szerint mindenkihez nagyon gyakorlatiasan közelít. Ha most félreteszünk minden szép szót, amivel másokhoz közelít, a valóság az, hogy a pragmatizmusba tartozik Amerika érdekeinek követése. Amerikai szemszögből ezért korlátozott azon dolgok köre, amelyekben Kínával közösen tudunk lépni. Nem fogják abba hagyni azt a tevékenységet sem, amivel próbálják aláásni az Egyesült Államok érdekeit, vagy éppen kompromisszumot kötni Tajvanról. Bár még ha azt ígérnék is, hogy lemondanak a hírszerző tevékenységről és különböző információk terjesztéséről, tudjuk, hogy valójában úgysem tennék meg.
0: Hol lát azért területeket, ahol lehet együttműködés az Egyesült Államok és Kína között?
1: Talán onnan indulhatunk ki, hogy mindketten a gazdasági növekedésre törekszünk. A kínaiak sokkal kétségbeesettebben ragaszkodnak ehhez, mint az Egyesült Államok, hiszen eredeti terveik szerint mostanra el kellett volna érniük a gazdasági méretet tekintve bennünket. De egyelőre csak mintegy fele a kínai gazdaság az amerikai gazdaságnak. Szóval nagyobb gazdasági nyomás alatt vannak, mint mi. És nem áll érdekünkben, hogy olyan lépéseket tegyünk, ami az ő gazdaságukat segíti a mi gazdaságunk rovására. Ha pedig ezt, a gazdaságot, levesszük az asztalról, akkor őszintén nem sok minden maradott. Akad persze néhány együttműködési pont, de az alapvetés az, hogy nem fogunk olyan közös lépésbe belemenni, ami segíti őket gazdaságilag és sérti a mi gazdaságunkat. Szóval nem gondolom, hogy ezen a téren akkora lehetőség lenne, mint néhányan gondolnák, de ennek ellenére mindkét vezető a pozitív és konstruktív találkozókban érdekelt, és ennek mindketten hangot adtak. És a retorika mindkét oldalról meglehetősen pozitív. De azért a realitás az, hogy ez a találkozó nem úgy fog bevonulni a történelembe, mint amelyen az Egyesült Államok és Kína partnersége jelentősen eltolódott volna. Ahogy az 1970-es években Nixon kínai látogatása idején. De meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Ugyanakkor az a tény, hogy 17 nagy amerikai cég vezérigazgatója, magasrangú vezetője ott volt.
1: Ez része az amerikai erőfelmutatásnak a kínaiak felé. Hogy lássák, az Egyesült Államok elnöke rendelkezik akkora hatalommal, hogy ezek az üzletemberek kövessék őt Kínába, és az oldalán üljenek. Szerintem ez meglehetősen megalázó, de nem gondolom, hogy elsősorban azért mentek, hogy üzleteket kössenek.
0: Ez igazán érdekes, bizonyos értelemben hatalmi játszma. Még egy kérdés, amiről előzőleg is beszélt Trump elnök, hogy felhozza az iráni helyzetet, a konfliktust majd. Gondolja, hogy ebben bármilyen hatása lehet a találkozónak?
1: Nem gondolom. Nekünk a saját céljainkat kell követnünk. A kínaiak marginális szerepet tudnak játszani, és ugyan szeretnének megoldást a konfliktusra, de nem hiszem, hogy a találkozónak erre hatása lett volna.
2: Az amerikai-kínai csúcs találkozóról James Carafano amerikai geopolitikai elemzőt, nyugalmazott alezredest Nárai Balázs kérdezte.

0: Lélektől lélekig, Bogárdi Szabó István református püspök gondolatai.
1: Magyarország Európa része hol a peremén, hol a közepén, ezer éve már. Ezért aztán mindenféle eszme, szokás, gyakorlat, magasztos és rettenetes, igaz és hamis, jó és rossz egyaránt megérkezik, és vagy gyökeret ver, vagy elsorvad. Nem leszek hát meglepve, ha előbb-utóbb hazánkban is találkozunk majd az úgynevezett élő temetéssel, amit legegyszerűbb aféle megelőlegzett torként elképzelni. E különös szertartás Japánban és Dél-Koreában divatozott el egy emberöltővel ezelőtt. Lényege pedig az, hogy a gyógyíthatatlan betegek, vagy csak idős emberek megrendezhetik saját temetésüket, kivéve természetesen magát az eltemetést. Családtagok, rokonok, barátok egy sajátos szertartás keretében felidézhetik emlékeiket, és elmondhatják méltató gondolataikat az elhunytról, aki még nem hunyt el. Mindez leginkább vidám és szeretetteljes hangütésben megy végbe, elvégre hallottakról jót vagy semmit. Ez a szertartás féle Európába is megérkezett, leginkább Angliába, és innen már megtudhatjuk, hogy sokkal olcsóbb, mint bármiféle temetés, továbbá, ha a halandó úgy végrendelkezik, a szertartás megvalósító érvényű, tehát tényleges halála esetén a hozzátartozóknak már nem kell a temetéssel foglalkozniuk. Itt tehát nem arról van szó, hogy valaki előre rendelkezik temetésének módjáról és részleteiről, ez régi szokás, hanem arról, hogy a bevett hagyományok tetszés szerint feltörhetők, átszerkeszthetők. Lélektani előnye pedig az, fejtegeti a kínálat, hogy maga az eltemettendő segít elvégezni nekünk a saját gyászmunkánkat. Vagyis a gyászszertartás több, mint búfelejtő, voltak éppen az élet ünneplése, mi pedig még éltében elmondhatjuk szerettünknek, hogy mennyire szeretjük, szerettük őt. Mintha a valóságba költözne Lír király régi meséje. Az Ak király úgy osztja szét országát leányai között, ahogyan azok szép szavakba öntik, hogy mennyire szeretik őt. Ő a szeretett verseny zsűri elnöke, és mivel a legkisebb komolyan akarja venni azt, amit mond, nem cifrázza a szót, hanem csak hallgat s szeret. Mert szíve gazdagabb, mint nyelve. Így önti szóba Shakespeare ezt a súlyos hallgatást szemben a könnyű beszéddel. A tragédia végére kiderül, hogy voltak éppen az élő temetést rendező király nem szerette a leányait. Ha szerette volna, meg is mentette volna az életét annak, akiről úgy vélte, nem szereti őt. Mindazáltal az élet és halál drámájának ez a meddő megfordítása még ennél is mélyebben érinti a lényeget. Az élő temetésen az élet és halál nagy küzdelmét látszólag az élet nyeri, mert lakodalmas házzá teszi a ravatalozót, a halál csak aféle fanyar bolond az élet ünnepén. A Memento Mori egy kellemes parti fedőneve, ahol nem elővételezik a halált, ahogy a filozófus mondaná, hanem elővezetik, pellengére állítják, és a szemébe nevetnek könnyedén. Ez a hagyomány szakítás azt ígéri, hogy évezredes szokások alól fog felszabadítani minket, sőt, meggazdagít a meggyászolásunk élményével. Ezt ígéri, de valójában nem az élet ünnepe, mert nem ismeri a feltámadást. A halálba menő Krisztus tudta, hogy Péter háromszor meg fogja tagadni őt. Ám azt, hogy mennyire szerette, arról a feltámadása után kérdezte ki Pétert. Tőlünk is a feltámadott Úr kérdezi, jobban szeretsz-e engem ezeknél?

0: Vasárnapi újság.
1: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 7 óra van, 2026. május 17-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Szilárd nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most negyedórás hírösszefoglalónk következik. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy.
4: Itthon a kormány megnyitotta a nagyközönség előtt a budai várnegyed több kormányzati épületét.
3: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, több száz köbméternyi mérgező hulladék miatt nyomoz a Heves vármegyei rendőrség. Következnek a részletek. 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. A fegyvernyugvást annak ellenére produktívnak ítélték a felek, hogy Izrael és a libanoni Hezbollah az utóbbi hetekben is folytatta az egymás elleni légi csapásokat.
4: Közben a zsidó állam közölte, a gázai övezetben végeztek a Hamasz egyik vezetőjével. A BBC-nek szemtanúk arról számoltak be, hogy a Hamasz tagjai egy autóval próbáltak elmenekülni a helyszínről, amelyet szintén találat ért. Ebben utazhatott a terroristák katonai vezetője.
3: Két újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben Kijev egy település visszaszerzését jelentette be. A harcok folytatódnak, 24 óra alatt 260 összecsapás volt a háborúban álló felek között. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Több ezer háztartás maradt áram nélkül Odessa térségében, miután ezt a területet támadta az orosz haderő. Jelentős kár keletkezett a megye központ kikötői hálózatában, valamint több lakóépületben. Szumi és Herszon megyében több mint 30 helyi lakos sebesült meg. Az orosz hadsereg két újabb ukrán település elfoglalását, az ukránok egy visszaszerzését jelentették be. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete júniusban fog megérkezni. A tervek szerint a 9 milliárdot Kijev drónokra, a katonák fizetésére és a költségvetési hiány fedezésére fogja fordítani.
3: Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízi járművön 55-en utaztak.
4: Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint idén már csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető tengeri útvonalakon.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben, majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott.
4: A kormányfő köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Magyar Péter azt mondta, a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, és azon is gondolkodnak, hogy a következő hétvégeken megnyitják a luxus minisztériumot is.
6: Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxus minisztériumot. Ugye ott már mostantól a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bevennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
3: Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában.
4: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük, ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Hangsúlyozta, a magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.
3: Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstop.
4: A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4%, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes változtatni a bankolási szokásokon, mert ezzel csökkenthetjük a díjemelésből származó terheket.
7: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
3: A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút.
4: Ismét ellenőrzik az úthasználatot, illetve az útdíjfizetést is, és mulasztás esetén újra szigorúbb bírságot kaphat a jármű tulajdonosa. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke azt mondta, a matrica vásárlásnál érdemes figyelni a helyes kategória megjelölésére.
8: Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíjkedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnik.
3: Szerda éjfélig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan.
4: A bevallási tervezet az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhető el. Itt kell átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Lincmájer Szilvia, a NAV szóvivője elmondta, fontos megnézni, hogy van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adónk, illetve hogy az egyes kedvezmények szerepelnek-e benne.
9: Ez a NAV-tól egy ajánlat, egy nagyon nagy segítség, kétségtelen, de a magánszemélynek a felelőssége az, hogy abban minden jövedelem szerepel. Itt például, aki lakást adott el, vagy bármilyen ingatlant, és kell fizetnie, az tüntesse föl mindenképpen a bevallásában. Ugyanígy, aki lakást ad ki, az abból származó jövedelmet is be kell írni a bevallásba.
3: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, ezúttal Heves vármegyében találtak jelentős szennyezést. Petőfi bányán egy lakóövezet közvetlen közelében mindössze karnyújtásnyira egy helyi óvodától több 100 köbméternyi életveszélyes, magas aszbeszttartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci aszbeszt-cementgyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és van, ahol méteres magasságban tornyosul. A 60-i rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt azonnali nyomozást rendelt el. Mészáros László összeállítása.
10: Időzített bomba ketyeg a föld alatt. Megbecsülhetetlen mennyiségű aszbesztes törmelék rejtőzik a Petőfi bánya melletti erdőben. A mérgező dombok csupán néhány kilométerre fekszenek a lőrinci cementgyártól, amely a 2000-es évek elejéig ontotta magából a veszélyes anyagot. Kismiók Tamás vármegyei képviselő a Híradónak elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai titokban kerülhettek a község határába.
11: A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes aszbesztnek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
10: A Mi Hazánk mozgalom politikusának bejelentése után a 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A lőrinci sejt térségében működő gyár az ország leghírhettebb aszbesztkóca, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és halált okozott. A lőrinci aszbesztgyár 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrány volt. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. A keletkezett több ezer tonna mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél széthordta a halálos rostokat. A cégvezetőt később felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A terület milliárdos kármentesítését végül az állam végezte el, amely során 25,5 000 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el. Nagyapját és édesanyját is az aszbeszt-szennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint, bár a halálgyár már több mint 1 évtizede eltűnt, a mai napig szedi áldozatait a környéken.
12: kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást úgy, hogy nem is tudják.
10: A rengeteg megbetegedés miatt a helyi vezetők bíznak benne, hogy a nyugat-magyarországi aszbesztbotrány után végre ezt a régi ügyet is lezárják.
13: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
10: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbeszt szennyezés miatt. Kiemelte, hogy a veszély elhárítása után megkeresik a felelősöket, és velük fizettetik ki a mostani állami mentesítés költségeit.
13: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakint be kell hajtani.
10: A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik.
3: Az elmúlt napok esőzései ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet az országban. A szakemberek kiemelt feladata most a víz megtartása. A héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Közben szakértők arról számoltak be, hogy globálisan szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt 5 évben.
4: A homokhátsági marispusztán a kisközösségek is küzdenek az aszály okozta nehézségekkel. A kiskunmalsai fürdőből és egy kertészetből érkezett vízzel árasztottak el egy területet, mondta Nagyapáti Oszkár, a vízőrzők mozgalom koordinátora, aki hozzátette, az elárasztott területen javult az ökoszisztéma. Kitért azonban arra is, hogy nem minden területen sikerült megvalósítani szervezetük hasonló elképzeléseit.
14: Ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Az egész nem került 550 000 forintba. A lakosság adta össze.
3: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik a központosítást, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán.
4: Tar Zoltán hangsúlyozta, nem fognak semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság.
15: Működjünk együtt abban, hogy ez a lehetőség tényleg oda vezessen, hogy a kultúra felvirágozásával, szabadságával az egész ország felvirágozzék, hogy versenyképes legyen Magyarország, hogy a kreatív iparunk az ne csak Magyarországon, hanem a világ minden részén ismert legyen, hogy az alkotóink hazajöhessenek, hogy a szakembereink hazajöhessenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt élni.
3: A Magyar LMBT Szövetség partnerséget vár az új kormánytól. 12 pontos javaslatukban első helyen szerepel az alaptörvény diszkriminatív rendelkezéseinek törlése és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tiltása.
4: Kanicsár Ádám András, a szervezet kommunikációs munkatársa annak kapcsán beszélt erről, hogy fórumot tartottak a több százezer fős közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. Azt mondta, az elmúlt 16 évben számos kirekesztő törvény lépett hatályba, illetve sok támadás érte a közösséget.
16: Az eddigi rendszerben minket pedofilnak neveztek, minket ellenségnek kezeltek, folyamatosan átnyúltak felettünk, és a megkérdezésünk nélkül hoztak kirekesztő homofób, illetve transzfób törvényeket. Úgyhogy most nagyon reménykedünk benne, hogy egy partnerségi kapcsolat lesz az új kormánnyal, aki ember számba veszi az ide tartozó magyar adófizető állampolgárokat, illetve fiatalokat is.
4: Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke elmondta, júniusban a Pride hónap alkalmából országszerte számos programot szerveznek, 27-én pedig megrendezik a Pride menetet.
3: Családi napot tart ma a Margit szigeten a Regőci István Alapítvány.
4: A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
1: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében, a belső sávot lezárták. Délelőtt is folytatódik a hídbontás Velencénél az M7-es autópályán, ami miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárják. A főváros felé az 57-es jelű Székesfehérvár-Agárt csomópontban leterelik a járműveket a pályáról a 7-es főútra, és a 42-es jelű Pázmánd csomópontnál terelik vissza, a terelő utat sárga táblák jelzik.
1: Időjárás jelentés.
4: A nyugati határ mentén és északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben, kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 11-24, késő este 7-15 fok között alakul.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hír összefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
1: Műsorajánlat.
6: Ki tartja magát jó úszónak?
17: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételt a te életedet?
18: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
17: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
19: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
20: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.

0: 4:48 után 2 perccel önök a vasárnapi újságot hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk második órájában. Miniszteri meghallgatások és kormányalakítás után mik voltak a régi, melyek az új kabinet külpolitikai, illetve biztonságpolitikai prioritásai. Kis Rajmund diplomatát és Horváth József biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük. Európa szuverenitása a legfontosabb alapelv, Wolfgang Schüssel kapta az idei Ludovika Prize díjat, és fejezések a Kárpát-medencéből Hegedűs Zoltán jegyzete. Tizenhat miniszterrel kezdte meg a munkát a Tisza kormány, akik az országgyűlés keddi ülésén tették le az esküt. A tárcák új felállásban fognak működni, több eddig nem létező önálló minisztérium jött létre, néhány pedig szerkezetileg változott meg. Szétválasztották például a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést, a külgazdaságot pedig leválasztották a külügyminisztériumról. Ez utóbbival kapcsolatban már csak azért is érdekes a kérdés, hogy milyen prioritásai lesznek Magyarország jövőbeni külpolitikájának. Erről is beszélgetünk majd Kis Rajmund diplomatával, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Csókolom, Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
0: Ahhoz, hogy mi várható, a kezdetű kérdésre válaszolni tudjunk, fontos tisztázni a mihez képest kérdést is. Így elsőként lássuk, hogy mi volt az Orbán kormány külpolitikájának a sorvezetője, de talán egy mondat erejéig kicsivel még hátrébb kellene lépnünk 2010-hez, hogy mi volt az, ami akkor a hivatalba lépő kormány prioritásait meghatározta.
1: 2010-ben is, és igazából a politikának a legfontosabb prioritása mindig a szuverenitás, mindig a függetlenség, hogyha külpolitikai döntéshozatalt tanítanék ma, mondjuk akkor ezt mondanám, hogy a legfontosabb a külpolitikában a nemzetbiztonság és az országnak a függetlensége, és ezután már mondanám a külgazdaságot, és ami nem is 2010-ben következett be, de 2010-től folyamatosan fejlődött a külgazdasági szakdiplomata, külgazdasági attasé szolgálat is, de 2012-től már láthatóan Martonyi János alatt, majd 2014-től Szijjártó Péterné pedig egyértelműen megváltozott a minisztérium neve is, a célok is, és az elsőleges prioritás is, ami azt gondolom, hogy nekünk adófizető polgároknak, nekem akkor éppen nagykövetnek, vagy előtte vezető külgazdasági szakdiplomatának nagyon fontos volt, hiszen kézzelfogható eredményeket hozzanak a diplomaták, azért fizetjük, hogy a világ bármely pontján dolgoznak, hogy tényleg legyen eredménye. Nagyon szép a konzuli munka, a konzuli érdekvédelem. Nehéz dolog van a diplomáciában, ami kézzel fogható, és tudjuk, hogy miért van kin az a kollega a világ bármely pontján, de a külgazd, azt, hogy én hány befektetőt hoztam, vagy milyen termékeket sikerült eladni, vagy milyen kis és középvállalkozásnak tudtunk új piacot Európában, Ázsiában, Keleten, bárhol biztosítani, ezt egy nagykövetnek, egy diplomatának havonta le kellett jelenteni. Talán ez lesz a legnagyobb pragmatikus szakmai változás, hiszen a külgazdasági felirat már nincs is a Bem József téren. Ahogy ezt Orbán Anita külügyminiszter a meghallgatásán mondta, egy új külpolitika lesz, hangsúlyváltás lesz. Én korábban azt mondtam, hogy a kérdés rossz, hiszen itt nem kelet vagy nyugat volt a politikai prioritás, akár egyáltalán nem ideológiai, hanem kelet és nyugat. Hiszen ez bizonyította be a 2008-as nemzetközi gazdasági pénzügyi váltás, hogy válság, hogy az európai partnereink mennyire érzékenyek.
0: Ugye az európai uniós politika is külpolitikai kérdés voltak éppen, és ha már említette a külgazdaságot, akkor meghatározta-e például, vagy megpecsételte-e, inkább így kérdezem, az Orbán kormány európai politikáját, hogy 2010-ben az akkor tényleg kifosztott államcsőd szélén álló ország újonnan megválasztott vezetőjeként elzarándokolt Brüsszelbe és segítséget kért. És ott nem szép kifejezés, de kimondom, beintettek neki. Annyit kért, hogy a 3% helyett hadd legyen a hiány szél 4%, és már ugye akkor megfenyegették a pénzek elvételével. Szóval ez befolyásolta egyébként aztán a későbbi európai politikáját a kormánynak?
1: Meghatározta, de főleg 2012-től indult el az a kurucos szabadságharc, ami részünkről nem támadás volt, hanem védelem. A magyar szuverenitást kellett volna feladni. Azt mondta Orbán, amit a külügyminiszter, és az elmúlt években is sokaktól hallottuk, hogy mi vagyunk a bot a küllőben. A vétójog az nem bot. A vétójog az egy demokratikus intézményrendszer az Európai Unióban, ami védi a függetlenségünket.
0: Hát hiszen törvényes.
1: Így van, ami biztosítja, hogy Franciaország, vagy Olaszország, vagy Németországnak nincsenek nagyobb jogai. Persze, hogy vannak a mindennapokban, de hivatalosan jogilag nem lehetne nagyobb joga a külpolitikában, a biztonságpolitikában, vagy a gazdaságpolitikában, mint bármelyik azóta újonnan Magyarország jelesül 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, mindegy, hogy mekkora a GDP és a lakossága. Ez a lényege az Európai Unió rendszerének, hogy nem aláfölé rendszer van, aláfölé rendelt, hanem mellé rendelt szövetségi kapcsolatban lennénk, de Brüsszel ez folyamatosan megszegte ezt a régi szövetséget.
0: Ugye 16 év az hosszú idő, és ez alatt az idő alatt számos olyan diplomáciai kapcsolat jött létre, amelyek előtte nem léteztek, vagy ilyen formában nem léteztek. Említette ön is, hogy kelet és nyugat, ugye itt a keleti nyitás jegyében például a türkországokkal, de ilyen például a kínai magyar viszony is. Aztán ugye Donald Trump hivatalba lépésével normalizálódott az amerikai viszony is, és az Orbán kormány arra is ügyelt, hogy az orosz-ukrán háború ellenére is megmaradjon a párbeszéd Oroszországgal. Ezek a kapcsolatok most hogyan változnak majd ön szerint?
1: Szerkesztő, azt összefoglalta most a legnagyobb kihívásokat és talán a legnagyobb eredményeket is, hiszen ezekből a kihívásokból mindegyikből sikerült eredményt elérni, akár a türkországokkal kapcsolat, akár megtartva a pragmatikus kereskedelmi gazdasági kapcsolatot Oroszországgal, szerintem ennél azért több is volt. A Donald Trump megválasztásával pedig valóban egy teljesen új diplomáciai, politikai és gazdasági kapcsolat indult el, ami történelminek nyugodtan mondhatjuk a két ország, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország történetében. A jövőt nem látjuk, az biztos, hogy a hangsúlyváltást, amit Orbán Anita meghallgatásán is mondott, az elsősorban az Európai Unió tagállamainval, ahogy ezt Brüsszelben mondják, egy alakzatban repülünk, szerintem főleg az egy alakzatban repülést fogjuk majd látni. Több egyetértés lesz az Európai Unióval és a NATO-val, amely még mindig egy védelmi szervezet és nem egy provokáló szervezet. Viszont azóta is a pragmatikus kapcsolat azért megmaradt Oroszországgal. Az teljesen érthető, hogy az új külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, amikor Kárpátalját dróntámadás érte. Nagyon fontos egy szó, amit akkor a Facebook posztjában Orbán Anita mondott, hogy már Kárpátalját is támadják, a már szó. De nagyon fontos, hogy 4 évig Kárpátalján szinte nem volt háború. Ukrajna, Kárpátalja Ukrajna része, hagyjuk a történelmet, tudjuk, ez így van, tehát 100%-ban Ukrajna része, annak az országnak a része, amely háborút visel több mint 4 éve Oroszországgal. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4 év magyar külpolitikájának és külgazdaság politikájának is köszönhető, hogy tulajdonképpen Kárpátalja nem volt része a háborúnak, és a magyar honfitársaink.
0: Azt mondta ugye, hogy a szuverenitás az, ami voltaképpen összegzi az egész 16 év külpolitikáját.
1: És a legnagyobb kihívás is.
0: És hát ugye azért azt sem hallgassuk el, hogy ez az egész szuverenitás egyre elkeseredettebb és egyre kilátástalanabb küzdelembe öltött testet az Európai Unióval szemben, akár az Európai Unióval, mint egységgel, de külön-külön egyébként sajnos a tagállamokkal is. Ugye a szuverenitásról a Tisza kormány is beszél, és akkor most én is idézném Orbán Anitát, aki a külügyminiszteri meghallgatásán azt mondta, hogy az első számú prioritás lesz a nemzeti szuverenitás, a valós visszaállítása, ugyanakkor, ahogy ön is mondta, eucentrikus külpolitikáról beszélt. Ön szerint mi lehet az a valós szuverenitás, ha eddig nem volt valós a szuverenitás, és ez már felveti a Brüsszelhez való viszonyt is, hogy hogy lehet arról a nagyon pici szuverenitásról lemondani, amiről már ugye Magyar Péter itt a választási kampányban, sőt, már azt megelőzően talán másfél évvel ezelőtt beszélt. Ugye ez most nyilván különösen aktuális, mikor folynak a tárgyalások az EU-s pénzek hazahozataláról. Mi lehet az a nagyon pici szuverenitás ön szerint, amiről majd le kell mondanunk?
1: Ezt egyelőre nem tudhatjuk. Én nagyon drukkolok abban az új kormánynak, hogy sikerüljen több ezer magyar polgárnak és Magyarországnak járó pénzeket, amiket évek óta politikai zsarolással visszatartanak, teljesen rendhagyóan az Európai Unió történetében ilyen még nem volt, visszaszerezni. Nem tudom, hogy mi lesz ennek az ára, nincs ingyen ebéd, szoktuk mondani. Nem tudom, hogy mit kell feladni. Magyarország legnagyobb fejlődése pont a 48-as szabadságharc leverése után, ugye a kiegyezéssel, amikor közös lett a legfontosabb hadügy, külügy az osztrák-magyar monarchiával, majd a 19. század végétől a 20. század elején indult meg Magyarországnak a legnagyobb társadalmi, demográfiai, gazdasági fejlődése, akkor azt gondolhatták deákék, hogy valami szuverenitás csökkenés lesz, függetlenség. Nem hiszek abban, hogy a függetlenséget lehet csökkenteni.
0: Oké, de azért ugye mégiscsak körvonalazódni látszanak bizonyos dolgok, mert a migrációt, az LMBTQ jogokat, vagy Ukrajna feltétel nélküli támogatását, azt már tulajdonképpen az Európai Bizottság sem titkolta, hogy ezekért nem adja oda a pénzt Magyarországnak, mert hogy meg kell ebben változtatni az álláspontot. Számíthatunk arra, hogy ezek lesznek azok a fő témák, amelyben másképpen fog viszonyulni majd Brüsszelhez az új kormány, mint a régi?
1: Jelenleg az Oroszországgal a pragmatikus kereskedelmi olaj- és gázra, energiahordozókra való kapcsolatot már az energetikai és az új külgazdasági vagy gazdasági miniszter is megerősítette. Nagyon jó lenne, hogyha Ukrajna támogatása nem lenne prioritás az új magyar külpolitikában, hiszen Magyarország sokkal fontosabb, és az új magyar miniszterelnök is kijelentette, hogy nem csatlakozunk a 90 milliárd eurós hitelfelvételhez, amit soha nem fog visszafizetni Ukrajna, és Oroszország sem fogja visszafizetni Ukrajna helyett, miért tenni. Tehát az Európai Unió tagállamainak kell majd az adófizetőknek visszafizetni, kivéve a magyar, cseh és szlovák adófizetőket, akik ezt már 2025. decemberében a karácsony előtti utolsó állam és kormányfői EU csúcson megvétózták. Az LMBTQ jogokkal kapcsolatban szerintem nagyobb támogatást fog élvezni az Európai Bizottság Budapestről, mint az elmúlt években, vagy másfél évtizedben. A migrációs kvótával kapcsolatban van egy bírósági döntés, ami szerint Magyarországnak jelenleg naponta közel 400 millió forintot kell fizetni, árfolyam függően 1 millió eurót, most mondjuk erősebb jóval a forint. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter miniszterelnök sem fogja támogatni az illegális migrációt, de nyugodtan mondhatjuk Roosevelt-tól, hogy tényleg van ez a 100 nap türelmi idő, nézzük meg, de nem hiszem, hogy ingyen lehet új barátságot kötni a jelenlegi Európai Bizottság vezetésével. Ezt láttuk Lengyelországban is.
0: Szerettem volna még önnel szót váltani a V4-ek jövőbeni sorsáról is, de ezt majd most már csak legközelebb fogjuk tudni megtenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kis Rajmundot, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét hallották.

0: Időközben megérkezett hozzánk Horváth József, biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Kezécsókom, jó reggelt kívánok!
0: Ahogy a külpolitikát próbáltuk áttekinteni, ha mi volt és mi várható kérdés mentén, Kis Rajmunddal, ugyanerre kérem most majd önt is. Vele már beszéltünk a szuverenitásról, és neki is felhoztam az új külügyminiszternek azt a mondatát, hogy az első számú prioritás lesz a nemzeti, a valódi nemzeti szuverenitás visszaállítása, vagy a nemzeti szuverenitás valós visszaállítása, valahogy így fogalmazott pontosan. Kezdjük onnan, hogy mit örököltünk e tekintetben 16 évvel ezelőtt, mármint szuverenitás tekintetben, amikor, hát akkor még ugye nem igazán szerepelt a szótárunkba így mindennaposan ez a szó.
1: Hát valóban úgy tűnik, mintha ez egy ilyen új kifejezésként jött volna be az elmúlt években a magyar politikai közbeszédbe. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy 2010-ben az akkor megalakuló új Orbán kormány alapvető céljai között a szuverenitás már akkor ott szerepelt. Emlékezzünk arra, hogy milyen IMF hitel csapdával vette át az országot az akkori kormány, és a pénzügyi szuverenitás, tudjuk azt, akár itt Kis Rajmund említette a kiegyezés kapcsán is. Tehát a pénzügy az egy nagyon fontos dolog a tekintetben, hogy egy ország mennyire önálló és mennyire képes a saját nemzeti érdekei, jól felfogott nemzeti érdekei mentén politizálni. Ezért volt azt gondolom, hogy az első számú fontos lépés az, hogy az IMF hitelcsapdájából ki tudott lépni ez a kormány. Majd ezt követően azt kell, hogy mondjam, hogy szinte pillanatokon belül itt volt egy migrációs válság. Egy olyan migrációs válság, amelyről az akkori magyar kormány nagyon gyorsan felismert, emlékezünk arra, hogy gyakorlatilag százezrek vonultak át Magyarországon abban az időszakban, és Bécsből utaztak ide osztrák honfitársak, hogy akkor majd itt vigyék őket, és minél gyorsabban haladjanak Nyugat-Európa felé, és hogy várták, és milyen fajta kommunikációs csapdával készültek a befogadásukra. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a magyar kormány időben is pontosan felismerte ennek a veszélyeit, és a függetlenségi küzdelem azt gondolom, hogy gyakorlatilag ott kezdődött az unióval szemben, amikor a magyar kormány ellenállt ennek a migrációs rohamnak, és kerítést épített, szemben Nyugat-Európában az akkor dívó fősodorral, miszerint a migráció az jót tesz ennek az európai kontinensnek, szükség van a bevándorlókra, emlékszünk, hogy majd a szír agysebészek fogják megmenteni a nyugat-európai munkaerőhiányt. Ehhez képest 2015-ben már egy terrorhullám söpört végig Nyugat-Európán, majd azt követően napjainkig mondhatjuk azt, hogy katasztrofális közbiztonság, a nők, gyerekek elleni erőszak, mindennapossá válása, és még sorolhatnám, hogy mi minden járt ezzel a migrációs hullámmal, amitől Magyarországot sikerült megóvni.
0: Akkor meg is érkeztünk a mához, ha már a migrációt említette, ugyanis júniustól hatályba lépnek az uniós migrációs paktum rendelkezései, amelyek ugye kötelező kvótákat vagy pénzügyi hozzájárulást ír elő a tagállamok számára, mindeközben pedig folynak a tárgyalások az EU-s pénzek hazahozataláról. Mit gondol, mit fog lépni Magyar Péter és kormánya ebben az ügyben? Lát-e olyan jeleket, amelyekből következtetni lehet erre?
1: Hát egyelőre én azt gondolom, hogy mint oly sok mindenben itt is még a sötétben tapogatózunk. Nyilvánvaló, hogy ez az első olyan kardinális kérdés lesz az új kormány számára, aminél ki fog derülni az, hogy képesek és hajlandóak-e megvédeni ezeket az eredményeket, amelyek szerintem valós eredmények, vagy pedig Brüsszellel való kompromisszumkészséget mutatnak ebben a kérdésben, mert ez, ha sok mindenben nem is, hiszen látjuk azt, hogy változik a közvélemény hangulata, de az migrációval szembeni ellenállás azt gondolom, hogy a magyar társadalomban jelen pillanatban is többségi támogatást élvez.
0: Oké, de mi várható például a déli határkerítés, illetve a több lépcsős határvédelem ügyében, ugye meg közben született egy bírósági ítélet, és Magyarország mind a mai napig 1 milliós bírságot fizet naponta, amit persze hát ugye nekünk járó pénzekből vonnak le a 200 millió eurós büntetésen túl, egyszerű büntetésen túl, Változhat-e például a határvédelem? Hogy látja e tekintetben a biztonságunkat? Ugye Magyar Péter április 20-án Brüsszelben megpróbálta kérni ennek a büntetésnek az eltörlését, de hát ahogy az előbb fogalmaztam Kismalmunnak, hogy nem szép szó, de hát beintettek neki.
1: Persze, az teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel e tekintetben továbbra is elszánt. Most mondhatjuk, jó magyar vicce, hogy dögöljön a szomszéd tehene is, tehát hogyha náluk ilyen katasztrofális helyzet van, akkor Közép-Kelet-Európában és itt Magyarországon miért legyen jobb a helyzet. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy ők sem tudnak mit kezdeni az illegális migránsokkal, ezért szeretnék egy részüket áttelepíteni Közép-Európába. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy valójában nincs kompromisszumos megoldás. Tehát, hogyha egyszer beengedjük őket, és mindegy, hogy 1000, 5000, 10000, ez mint a népmesében, ha kinyitjuk azt a bizonyos kiskaput, és engedjük, hogy a lábukat betegyék, onnantól kezdve időkérdése, hogy ez záradat szó szerint áttörje ezeket a képzeltbeli határokat, és Magyarországon több tízezer migráns jelenjen meg, annak a következményei pedig úgy a társadalomra, mint a biztonságunkra ugyanazt a képet vetítik előre, amit Nyugat-Európában látunk.
0: Beszéljünk egy kicsit a titkosszolgálatokról is. Az a kép, amit a választási kampányban kirajzolódott az egyszerű szemlélő számára, az nem túl biztató a jövőre nézve. Gondolhatunk itt akár a magyar szolgálatokra, meg a külföldiekre is, amelyek úgy járkaltak itt kibe, mintha otthon lennének. Lehet, hogy máskor is ezt teszik egyébként, csak nem tudunk róla. De az okosak azt mondják, hogy amikor tudunk róla, na akkor van a baj. Hogyan értékeli azt, ami itt történt?
1: Hát nézze, először is szögezzük le azt, hogy Magyarország gyakorlatilag a titkosszolgálatoknak egy meccéspontjában helyezkedik el itt Európa belül. Az, ami a hidegháború idején évtizedében Bécs volt, az most Budapest. Tehát itt kelet-nyugat határán ellenérdekelt és harmadik országos titkosszolgálati műveletek rendre zajlanak Magyarország területén. Az, hogy elmúlt időszakban látható módon nyugati titkosszolgálatok konkrét műveleteket hajtottak végre, amellyel a magyar szuverenitást is sértették, az utolsó heteiben a választásnak láthatóvá vált. Sokkal jobb lett volna persze, hogyha ez hamarabb derül ki, és képesek lettek volna a szolgálatok aktív intézkedéseket foganatosítani ezekkel az ellenérdekelt műveletekkel szemben. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyenfajta támadások, amelyeket még a szövetségi rendszeren belülről is kaptunk, ezek nem idegenek, tudomásul kell venni azt is, hogy baráti titkosszolgálatok azok nincsenek. Ellenérdekelt szolgálatok vannak, és hogyha valaki azt hiszi, hogy egy szövetségi rendszeren belül nem dolgoznak egymás ellen a szolgálatok, hogyha a saját jól felfogott nemzeti érdekeik így kívánják, emlékezzünk arra, hogy mondjuk német kancellárt és az egész kormányát Angela Merkel idején az amerikaiak lehallgatták. És aztán a németek is lehallgatják azt, akit tudnak, és aztán be is avatkoznak azokba az országokba, ahol tudnak.
0: Ugye Orbán Anita az információs hivatal teljes átvilágítását ígérte a Nemzetbiztonsági Bizottságban történt meghallgatásán, és azt mondta, hogy nyilvánosságra is hozzák majd a jelentés minden eredményét. Ebből több kérdés is adódik, például az, hogy mindez tartozik-e a nyilvánosságra például. Másrészt valóban az igazságot fogjuk-e megtudni, harmadrészt pedig, hogy vizsgálja-e majd az átvilágítás mondjuk például a Szabó Bence ügyet, vagy a Szijjártó Lavrov beszélgetés kiszivárogtatásnak a körülmény, mert azért az kár lenne tagadni, hogy a választási küzdelemben ezek a Tisza pártnak álltak érdekében. És hát ugye Orbán Anita is kerülhet majd abba a helyzetbe, hogy meghallgathatjuk az ő beszélgetését nyilvánosan.
1: Igen, és ez nem lenne jó, ahogy nagyon rossz volt az, hogy a magyar külügyminiszter beszélgetéseit bizonyos csoportok dobálták itt a közvélemény elé. És azért azt szögezzük le, hogy az, amit itt láttunk ebben a választási kampányban, hogy a titkosszolgálatok valamiféle főgonoszként jelentek meg, amelyek akár a új magyar miniszterelnököt, akár a pártját lehallgatták, megfigyelték, bármit csináltak velük kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a felálló új kormány számára is egy jelentős kihívás lesz az, hogy egyrészt a szolgálatokon belül a bizalmat meg tudják szerezni, másrészt pedig az, hogy a működő képességüket meg tudják őrizni. Mert az, hogy egy titkosszolgálati közösség hogy dolgozik, annak alapvető kritériuma a bizalom. Hiszen bizalom nélkül egy szolgált nem tud dolgozni, és hogyha ez nem működik, és egy ilyen purgatórium alá vetik őket, az azzal is fog járni, hogy hosszú időre a működésüket leállítják, márpedig jelen pillanatban pont olyan biztonsági helyzetben vagyunk itt Közép-Európában, hogy szinte azt mondom, hogy egyetlen napra sem lehet sem az elhárítás, sem az aktív hírszerzési műveleteket leállítani.
0: Még egy rövid kérdésem van, egy percünk van hátra, hogy az európai ügyészséghez való csatlakozás, amit a Tisza kormány már elhatározott, úgyhogy ez nyilván meg fog történni, az biztonsági kérdése.
1: Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy látjuk azt, hogy az Európai Ügyészség pillanatnyilag egyfajta ilyen uniós korbácsként is működik, célzottan válogatják ki, hogy kikkel szemben és milyen intézkedéseket foganatosítanak, és ne felejtsük el, hogy egy olyan román hölgy a vezetője, aki finoman szólva is nem zárta szívébe Magyarország.

0: segítségükkel sokat tettek a közép-európai gondolat megerősítéséért, valamint bizonyították elkötelezettségüket Magyarország és a Kárpát-medencei térség értékei iránt. Prőle Gergely, a Habsburg Otto Alapítvány igazgatója, aki mások mellett Schüssel politikai és szellemi örökségét méltatta, jellemvonásaiból az optimizmust és a nyitottságot emelte ki, amely bizalmat épít, és amelyre ma óriási szükség van az európai közéletben. A díjátadón Horváth Ágnes járt, aki előbb Prőle Gergelyt, majd a díjazott Wolfgang Schüsselt kérdezte.
1: Prőle Gergely Habsburg Ottót idézte, aki azt mondta, hogy hát jó, a magyarok és osztrákok, de ki ellen? Ennyire evidencia, hogy magyarok és osztrákok együtt kell, hogy helytálljanak?
2: Talán ez Habsburg Ottónak inkább evidencia volt, mint nekünk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a közép-európai szolidaritásnak és együttműködésnek nagyon nagy jelentősége van. Van bizonyos észjárásbeli hasonlóság, ami nem akarja elfogadni azt, hogy valami nagyon erős központi hatalom irányítsa Európát. Nem véletlen, hogy a szubszidiaritás gondolata az eredetileg Ausztriából nőtt ki, innen vált a Szentszék számára is iránymutatóvá, és így került egyébként Habsburg Otto javaslatára is a Maastrichti szerződésbe. Tehát az az elv, hogy mindent azon a szinten szabályozzunk, ahol az a legészszerűbb, ahol az az embereknek is a legtöbb hasznot tud hajtani, ez egy közép-európai idea, ennek mentén szerintem az osztrák-magyar együttműködés nagyon jól működhet össze-európai összefüggésben is.
1: Egy díj odaítélésénél nyilván elismerjük a múltbéli tevékenységet, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár életútját tekintve is, de azt gondolom, hogy nyilván valamennyire mindig valami üzenetet hordoz a jövő számára is. Ebben az évben miért ő kapta ezt a Ludovika Prize?
2: Ahogy ő a maga optimizmusával és nyitottságával beszél a politikai dolgokról, erre óriási szükség van a magyar közéletben is egyébként, de az európai közéletben meg aztán még inkább. Tehát az, hogy mindig valamiféle bizalommal kell legyünk a környezetünk iránt, és ez a bizalom kell az, ami elsősorban meghatározza az együttműködésünket, és ebből ered aztán az az optimizmus, ami Wolfgang Schüsselt is áthatja, és ami voltaképpen előre viszi a dolgokat.
1: A dualizmus korszaka az, amelyre ebben a történelmi pillanatban ma vissza kell pillantanunk, ha együttműködésre gondolunk?
2: Ott nagyon sok kompromisszumot kellett kötni, nagyon sok nagyvonalúság kellett ahhoz, hogy a kiegyezés létrejöjjön. Azt gondolom, hogy a nagyvonalúság a kulcsszó ma is. Nemzeti összefüggésben is, és nemzetközi összefüggésben is. Nagyvonalúság, bizalom, jövőbe vetett hit, erről szólt ez a díjátadás.
3: Kancellár úr, itt ülünk egy történelmi épületben a kezében a díjjal, Mária Ludovika mellszobrával. Mindez a dualizmus korszakát idézi, ami kétség kívül a régió siker története. De mit gondol, érdemes visszatekinteni a múltba? Meg lehet ismételni? Nagyon feszült a világ politikai helyzet, sok ország keresi a pozícióját, szövetségeseit. Milyen lehetőségei vannak ennek a térségnek, Közép-Európának?
4: A történelemben azért is érdemes visszapillantani, mert megmutatja a korábbi hibákat, és persze a sikereket is. Majd megújult formájú együttműködés keretében élünk, nem az osztrák-magyar monarchiában, hanem az Európai Unióban, amelynek alapvetően hasonló a koncepciója. A sokszínűségben egyesülve a különbségeket, az identitást, a nyelvet és bizonyos közös értékeket tiszteletben tartva. Bizonyos szabadságot engedni kell, de vannak fontos témák, amelyeket csak közösen lehet megoldani. Ilyen véleményem szerint a védelem, a biztonság, a valuta és bizonyos gazdasági szabályok kérdése. Azt mondanám, hogy bonyolultabb a helyzet, mert 27 tagállammal és hamarosan 11 további jelölttel kell együttműködni. Ez egy rendkívül összetett kihívás, ezért nagyon fontos, hogy meghallgassuk egymást, teret hagyjunk a szabadságnak, érvényesítsük a szubszidiaritás elvét, és ne erőltessünk egy egyre erősebb centralizmust. Úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül éppen a közép-európai országoknak, azaz Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, de természetesen Lengyelországnak is, illetve a csatlakozó nyugat-balkáni országoknak nagyon fontos szerepe, és egyre nagyobb súlya van, mert a gazdasági erő erre tolódik, Közép- és Kelet-Európába. Természetesen más kihívásokkal találkozunk ma, mint korábban. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy figyelmeztetünk, figyelnünk kell a keletről érkező veszélyekre, például a kiberbiztonság terén is sokkal óvatosabbnak kell lennünk, és újra kell gondolni az európai védelmi közösség koncepcióját. A bővítés terén, amely mint

0: Tudjuk, teljes egészében Közép- és Kelet-Európa irányába fog történni, közös erőfeszítésekre van szükségünk, és fontos, hogy éppen Ausztria és Magyarország sokkal szorosabban együttműködjön.
1: Említette, hogy válságos időben élünk, együtt kell működnünk, de azt is mondta, hogy eltűnt a bizalom. Az országok közötti bizalom?
0: Valójában arra gondoltam, hogy a bizalom a nemzetközi rend működésében, legyen az a kereskedelmi világszervezet gazdasági rendje, a nemzetközi jog vagy a határok sérthetetlensége iránti bizalom, ez eltűnt. Ez persze összefügg a nagy szereplők viselkedésével, az amerikaiakkal, az oroszokkal, a kínaiakkal. Ma gyakorlatilag minden fegyverré válhat. A ritka földfémek, az energiaellátás, a pénzügyi tranzakciók, a migrációs hullám, a technológiai hozzáférés, csipek, bármi. Éppen ezért a közepes méretű országoknak, mint Magyarországnak és Ausztriának, más hasonló gondolkodású országokkal együtt kell kiállniuk, hogy ellensúlyt teremtsenek az Európai Unión belül, és bizalmat építsenek ki azzal, hogy közösen akarunk eredményeket elérni, hogy nyitottak vagyunk a világ többi részére, és ellensúlyt tudunk képezni. Nem szabad a köldökünket bámulni, csak a saját nemzeti problémáinkat a középpontba helyezni, hanem azt kell figyelni, hogy hol leselkednek ma a valódi veszélyek a világban, és hogyan tudunk közösen biztonságot nyújtani polgárainknak. A politikusoknak pedig az lenne a feladatuk, hogy ne azt helyezzék a középpontba, ami elválaszt, bár tudom, a demokráciának néha szüksége van a drámára és a vitára, de szerintem most fontos, hogy hangsúlyozzuk az együttélést, az együttműködést és a sikereket helyezzük a középpontba. És sok pozitív történetet, mert sok ilyen van.
1: Ön is említette a szubszidiaritást. Politikusként személyesen is sokat tett azért, hogy Magyarország is az unió részévé váljon, de ha visszatekintünk, akkor némi csalódást is látunk. Például sokan érezhették úgy, hogy nem váltunk egyenjogú partnerré, hogy bár a nyugati cégek piacot nyertek, sokan elvesztették a munkájukat. Mit lehetne most jobban csinálni, vagy helyrehozni? Mert éppen német oldalról például a védelmi minisztertől hallani olyan hangokat, hogy talán nem minden országnak kellene egyenlő jogot bírni a szövetségen belül.
0: Az ilyen kijelentéseket alapvetően tévesnek tartom. Az Európai Unió alapelve, hogy minden ország egyformán fontos. Természetesen mindenki tudja, hogy vannak nagyobb, kisebb és közepes méretű országok, de ez nem változtat azon, hogy minden országot valóban egyenlőként kell kezelni. Ezt a nagy német kancellárok, mint Helmut Kohl vagy Angela Merkel is pontosan tudták, és törődtek a közepes és kisebb országokkal, mert megértették, hogy minden európai ország globális léptékben kis ország. Alapfeltétel, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást. Nem lehetnek felső és alsóbbrendűek közöttünk, és főleg nem lehet lekezelni senkit, hiszen együtt kell működnünk. Nem kell minden részletkérdést európai szinten rendezni. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak, minden tartománynak, minden régiónak vagy nemzetnek magának kell azokat a problémákat megoldania, amelyek megoldásához rendelkezik a szükséges eszközökkel. Véleményem szerint viszont a biztonság, a védelem vagy a gazdasági keretfeltételek terén európai szinten kell megoldást találni, mert a nemzeti kormányoknak nincs megfelelő felkészültsége ezekben az ügyekben, vagyis együtt kell működni, és természetesen fontos, hogy legyenek európai intézményeink. Nincs értelme annak sem, hogy állandóan kisebb problémákat hangsúlyozzunk. Politikusként több időt kellene szánnunk arra, hogy a lakosságnak megmutassuk a sikereinket, a sok pozitív elemet, amelyek itt vannak. Az EU csatlakozás óta Magyarország gazdasági ereje több mint megháromszorozódott. Ez sikertörténet, és biztosan vannak, akik veszítettek, nekik nyilvánvalóan segíteni kell, de összességében ez nem árnyékolhatja be az általános képet. Egy globális faluban élünk, ahol minden probléma, ami a világ bármely pontján történik, azonnal bekerül a hírekbe. De látnunk kell, hogy jelenleg úgynevezett többszörös válság sújt bennünket, európaiakat, mindannyiunkat, amelyet érzünk a benzinkutaknál, az élelmiszerboltokban, ahol az árak az egekbe szöknek, és a gazdaságunkat vagy a közigazgatásunkat érintő kibertámadások esetében is. Minden eszközzel meg kell próbálnunk ellensúlyozni ezt, és mi, európaiak, nem vagyunk gyengék. Még mindig a világ három nagy gazdasági hatalmához sorolhatjuk magunkat. Első helyen állunk a nemzetközi kereskedelemben, még mindig az amerikaiak és a kínaiak előtt.
2: Den Chinesen.
1: De nincsenek jelentős ásványkincseink.
0: Sokkal több lehetne, ha kitermelnénk. Ha például a repesztéses módszerekkel ki tudnánk aknázni az Európában található gázkészleteket. Csak hogy ehhez akarat is kell. Vannak olyan országok, mint Németország, Franciaország, Dánia és Olaszország, amelyek törvényileg betiltották a frackinget, a repesztéses kitermelést. Ott egyáltalán nem lehet kitermelni. Vagy a ritka földfémek. Van egy egész sor lehetőség az északi régiótól egészen Ausztriáig. Azt hiszem, Magyarországnak is vannak lelőhelyei, Szerbiának is, ahol lítiummal, kobalttal vagy más anyagokkal ugyanúgy kitermelhetnénk ezeket. Csak nem tesszük. Én azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a rendelkezésünkre álló erősségeket sokkal jobban kamatoztatni. Nem szabad arra hagyatkoznunk, hogy mások majd segítenek nekünk. Nem ruházhatjuk át a biztonságunkat egy olyan nemzetre, amely kisebb nálunk. 350 millió ember szemben 450 millió európaival, vagy hogy mindent csak a kínaiaktól akarunk olcsón beszerezni. Cselekednünk kell. Magunknak kell termelni, saját lábunkra kell állnunk, és szuverénnek kell maradnunk. Ez a legfontosabb alapelv.
2: Ez is sozusagen unser Prinzip.
1: Európai együttműködésről, a tagállamok egyenlőségéről és a kontinens szuverenitásáról beszélt Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár Horváth Ágnesnek.

0: Angyalok citerása, Hegedűs Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Szatmár Németi az Alföld északkeleti szélén, a szatmári síkságon terül el. A szamosparti város neve a történelemkönyvből is ismerős lehet. 1711-ben ugyanis itt, a Vécsei házban írták alá a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békét. A megyeszékhely Trianon következtében Romániához került. A város a magyar kultúrában is fontos szerepet tölt és töltött be. Itt járt iskolába többek között Kafka Margit, Kölcsey Ferenc, Kródi Gyula és Szilágyi Domokos is. De a mai nap egy másik név miatt érdekes. Pontosan 119 évvel ezelőtt, május 17-én látta meg a napvilágot Szatmár Németiben a magyar költészet egyik legnagyobb virtuóza, Dzsida Jenő. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. Elek nagyapó unokának kijáró szeretettel egyengette a pályakezdő költő életútját. Az első világháború, a trianoni békediktátum miatti kisebbségi lét és a fiatalkorától meglévő szívbetegsége rányomta bélyegét Dzsida Jenő költészetére. Ennek ellenére verseinek többsége vidám bravúros rím és ritmusjátékkal, a szépség és a jóság hirdetésének jegyében íródott, de folyamatosan megjelenik benne a melankolikus életérzés. A szenvedőkkel való együttérzés költője volt, aki szeretettel fordult mindenki felé. Pomogács Béla irodalomtörténész így írt róla. Dzsida Jenő egyénisége elütött a történelemmel viaskodó hitvallókétól, ő nem a végzettel kívánt pereskedni, egyszerűen énekelni akart a természetről, a szerelemről, az ifjúságról, akár a késő romantikusok. Úgy érkezett az irodalomba, akár egy kamasz angyal, mámoros ifjúsággal, lobogó szőkén, telve lelkesedéssel és önbizalommal. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban is. Tagja volt a Helikon íróközösségnek és a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaságnak. Rendszeres résztvevője volt a marosvécsi Kemény Kastélyban rendezett híres irodalmi találkozóknak. Itt olvasta fel először az egyik legszebb nemzeti költeményét, 1936-ban a Psalmus Hungaricust, a Magyar Zsoltárt. Mikor befejezte, idézte föl a történteket az egyik résztvevő, felállt Kós Károly, barázdás arcán hullottak a könnyek, oda ment Dzsida Jenőhöz, megölelte és azt mondta neki, te taknyos, hogy mersz ilyen szépet írni? A Psalmus Hungaricus létezését a kommunizmusban megpróbálták örökre elfeledtetni. A mű nem jelenhetett meg, ezért sokan szamizdatban gépírással terjesztették csak. Dzsida utolsó kötete az Angyalok citeráján az 1938-ban bekövetkezett halála után jelent meg, benne a Tükör előtt című döbbenetes erejű létösszegző nagy kompozícióval. Dzsida a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom egyik legnagyszerűbb alakja. Műveinek virtuóz zeneisége, bravúros rimtechnikája, gyakran tudatos, naív világlátása a legnagyobbak között jelölnék ki a helyét. Mégis eléggé elfeledett költőnk. A csendes, fegyelmezett forma mögötti egzisztenciális mélységre ma, az évforduló kapcsán mégiscsak érdemes odafigyelnünk.
0: Feljegyzések a Kárpát-medencéből, Hegedűs Zoltán jegyzete hangzott el.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság.
2: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
3: 8 óra van. A szerkesztő Horváth Szilárd nevében is jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. A híreket Garami Zsuzsától hallják.
4: Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója a jövőben, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a beruházás több mint 10 milliárd forintba került. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több száz milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb, versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Posvai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember köztük 3 mentő meghalt, több mint 20 megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael és Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosztengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius Luxus óceánjáróról evakuáltak, tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rákcsálók terjesztik, de ritka esetben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Ma van a homofóbia, a transzfóbia és bifóbia elleni világnap. A kezdeményezést 2005 óta tartják annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Ez alkalomból kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió kiáll a szexuális kisebbségekhez tartozók emberi jogainak teljes körű és egyenlő gyakorlása mellett. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Napközben kezdetben középső, majd később a keleti tájakon lehetnek zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-14, este 7-15 fok lesz, a következő napokban már sok lesz a napsütés, és csak elszórtan lehetnek futózáporok. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
2: Vasárnapi újság.
3: Az idei könyvhétre jelenik meg Mező Gábor újságíró legújabb kötete, a Szánszegő, amely ezúttal Erdős Pétert, a rendszerváltás előtti magyar popzene élethalál urát állítja középpontba. 4-8 után erről kérdezzük majd a szerzőt, előbb azonban a Nemzeti Sport Krónika következik. A mikrofonnál Csík Dániel.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: 13 év után ismét bajnok a Győr. Vereséggel kezdett az Elit VB-n a férfi jégkorong válogatott, és svéd sikerrel zárult a király etap a Tour de Hongrie-n. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Történetében 5-5-ször is bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Az Eto a 33. zárófordulóban az algériai Bembouali góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel megőrizte egy pontos előnyét a címvédő Ferencváros előtt a tabellán. A győriek saját nevelésű, válogatott meghívót is kapott, védőként és középpályásként is bevethető játékosa Tóth Rajmund Cseszregi Balázsnak értékelt.
7: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
8: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon kacifánt a szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hát is el sikerült.
7: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek, melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
8: Köszönöm, ezek nekem nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki egy vérszagot kapott. Tudom, egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
7: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
8: Összüleszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk.
7: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
8: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
7: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
8: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom meg koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
6: 13 év után lett ismét bajnok az Eto. A magyar válogatottba szintén meghívott Csinger Márk sérülés miatt kihagyta a Kisvárda elleni találkozót, de az idény során ő is elévülhetetlen érdemeket szerzett a bajnoki aranyéremben. Csingert Cseszregi Balázs kérdezte.
7: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
9: Köszönöm, jó vagyok, sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
7: De válogatottban mész?
9: Persze, mindenképp. Kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
7: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
9: Őszintén sosem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
7: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
9: Azt tudom mondani, hogy a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokot tudtunk lenni.
7: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
9: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meglett.
6: Borbé Balázs vezetőedző 2024 tavaszán még NB2-es csapatként ült le az Eto kispadjára. Két évvel később pedig bajnoki címet ünnepelhetett az együttessel az élvonalban. A 46 éves szakemberrel Mohai Bence elevenítette fel az idény legfontosabb történéseit.
10: Ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányommal van, ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki és csókolom. Nem akartam már tetováltatni magadra semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivarratom talán.
11: Mit jelent egy edző pályafutásában az, hogy magyar bajnok lett, és innentől kezdve ezt senki nem veheti el tőled, a neved mellett ez mindig ott lesz?
10: Mondom, ezt még nem tudom felfogni, ezt majd az idő megmutatja, hogy ez mit jelent számomra, de nagyon kellemes érzés tényleg ez az egész eltöltött 2 év itt a Győrnél, ez fantasztikusra sikerült idáig, úgyhogy az, hogy most magyar bajnok, adj egy kis időt, hogy hadd tudjam ezt megélni, hadd tudjam ezt felfogni az egészet, aztán majd lehet egy-két hónapon tudok erről majd többet mondani neked.
11: Kevesen hitték el az elmúlt időszakban, hogy le lehet győzni a Ferencvárost, hogy lehet Magyarországon bajnoknak lenni, úgyhogy nem a Ferencváros címere szerepel a nevetek mellett. Ti mikor hittétek el? Honnan tudtátok, hogy ez teljesíthető, hogy ez megvalósulhat?
10: Megmondom őszintén, hogy az első meccset a tavaszi szezonban, amikor a Ferencváros legyőztük idejembe 3-1-re, akkor éreztem, hogy mivel elvesztették a két kulcsjátékosokat, Varga Barnit és Tóth Alexot, hogy egy picit visszaesett minőségileg a Ferencváros.
6: A hanghibáért elnézésüket kérjük. A címvédő Ferencváros 3-0-ra verte hazai pályán a Zalaegerszeget, de így sem tudta ledolgozni egy pontos hátrányát az Etóval szemben. Az FCC sorozatban 7 aranyérem után ezúttal ezüsttel zárt a Fizligában. A csapatkapitány Dibusz Dénes szerint megérdemelt a győri bajnoki cím.
12: Ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt. Nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban. Tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka. Nem volt elég erre már a hátra levő 3 forduló.
6: A labdarúgó NB1 zárófordulójában a Győr és az FTC mellett győzött tegnap a Debrecen és a Paks is. A DVSC az Újpestet verte hazai pályán 2-1-re, míg a paksiak Diósgyőrben nyertek 3-1-re. A Győr a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa Liga, míg a harmadik Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében lesz érdekelt. Búcsúzott az élvonaltól a Diósgyőr és a Kazincz Barcika. Góllal zárta az idényt Schäfer András a német labdarúgó Bundesligában. A magyar válogatott középpályás az Union Berlin 3. gólját szerezte, a berliniek 4-0-ra nyertek tegnap az Augsburg ellen. Szintén a német élvonalban 4-1-re kikapott Freiburgban a Lipcse, a vendégeknél Vili Orbán és a csapattól búcsúzó kapus Gulácsi Péter is végigjátszotta a találkozót. Történetében 8-szor is megnyerte az angol labdarúgó FA kupát a Manchester City, amely a tegnapi döntőben 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t a londoni Wembley stadionban.
0: Nemzeti Sportkrónika.
6: 4-1-es Finnország elleni vereséggel kezdett az A csoportos világbajnokságon a férfi jégkorong válogatott. Az együttes gólját Sebők Balázs szerezte. A találkozón gólpaszt jegyző Terbócs István látott pozitívumokat a csapatjátékán.
13: Szerintem ez egy kimondottan nézhető hoki meccs volt a 70-80%-ában a találkozónak. Amikor 5-5-ben van energiánk ellenük, és nem ragadunk be sorcserék közbe, illetve végig úgy csináljuk a dolgot, amiket kérnek tőlünk, akkor tulajdonképpen Finnországban is pajba tudunk lenni. Nem azt mondom, hogy dominálni tudjuk a mérkőzést, hiszen nem erről van szó, de fel tudjuk venni a versenyt védekezésbe, meg tudjuk tartani a korongokat, ki tudjuk juttatni, egyszerűen van szansz. Tehát hogy most ezt én kimerem jelenteni, hogyha mondjuk még egy 20-30%-ot rádobunk, tehát 60 percen keresztül mindent úgy csinálunk, hogy le van írva a tankönyvbe, akkor van esélyünk Finnország ellen, és ki tudja, lehet, hogy 5 év múlva ez, vagy 3 év múlva, azt nem tudom megmondani, meglátjuk, ez bekövetkezik, és lehet, hogy pontot szerzünk Finnország ellen egy világeseményen.
6: A magyar válogatott ma Ausztria ellen folytatja az A csoportos jégkorong VB-t. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjében a Ferencváros, amely így nem jutott be a sorozat döntőjébe. Az FTC ellenfele a mai bronzmérkőzésen a dán Viborg lesz. Kettős győzelemmel ott van a Ferencváros női vízilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Az FTC az UVSE elleni párharc visszavágóján az elképesztő napot kifogó 9 gólos Kuruczkurisatti Gréta vezérletével 18-16-ra nyert idegenben, és 34-25-ös összesítéssel lépett tovább. A BVSC-nek viszont nem sikerült döntőbe jutnia a női vízilabda Eurokupában. Az zuglóiak az idegenbeli döntetlent követően otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. Győzelemmel kezdett a Szolnok a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. A címvédő olajan záró negyedben nyújtott remek teljesítményének köszönhetően 94-79-re verte hazai pályán a Falkót. Szolnoki részről a csapatkapitány Pallai Tamás értékel.
14: Ez a különbség, azt hiszem 15 pont, ha most jól számol, aki kevés oxigénen az agyban, ez nem tükrözi valósan az, hogy mennyire nehéz mérkőzés volt, végig kiki meccs volt, a végén a mi részünkre billent ez a mérleg, de a következő mérkőzésen szeretnénk még jobban játszani. Ilyen mérkőzésekre számítunk, egyébként erre is készültünk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, mert nagyon jó csapat a Falkó, de örülünk, hogy a végén végül is a mi akaratunk érvényesült. Azt hiszem, hogy ez volt az első olyan meccsünk a Falkó ellen, amikor teljes kerettel voltunk. Én úgy érzem, hogy nagyon mély a rotációnk, nagyon sok jó játékos van a csapatunkban, úgyhogy talán ez is bele tolhatott, illetve én úgy érzem, hogy most arra kiismert egymást a két csapat. Túl sok újdonságot nem tudunk egymásnak mutatni, talán mi precízebben hajtottuk végre a mérkőzés tervünket, mint ők.
6: A férfi kosárlabda bajnokság döntője a három sikerig tartó Szolnok-Falkó párharc kedden Szombathelyen folytatódik.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi kajakkenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kajak 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A paraszakákban 200 méteren Kis Péter Pál lett az első kategóriájában, Varga Katalin pedig bronzéremmel zárt. Jakob Zöderqvist nyerte a magyarországúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát. Az időjárási körülmények miatt lerövidített Mohács és Pécs közötti királyetapon aratott siker után a svéd át is vette a vezetést az összetetben. Walter Attila legjobb magyarként, a 11. lett tegnap a Tour de Hongrin. Halljuk a szakasz győztes Söderqvist értékelését.
15: He was the only option for me.
16: Számomra a szökés volt az egyetlen opció. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ott leszek a szökevény csoportban, mert ilyen körülmények között ebben a káoszban szóba sem jöhetett, hogy a népes mezőnyben tekerjen végig a szakaszt. Mindent egy lapra tettem fel, és végül számomra minden fantasztikusan alakult.
6: Az olasz kerékpáros körversenyen tegnap az ecuadori Jonathan Narváez nyerte a szakaszt. A Giro d'Italia összetettjének élén nem történt változás. Továbbra is a portugál Afonso Eulálio vezet. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra.
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
17: Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
3: 9:43 folytatódik a vasárnapi újság. Mező Gábor újságírónak már 10 történelmi tárgyókönyve jelent meg, alig ha nem az egyik legnépszerűbb szerző, aki a közelmúlt történetéről regényszerűen olvasható tényfeltáró művekkel jelentkezik. A kádárkor politikai pszichiátriáiról, a délvidéki népirtásról is írt könyvet, de a legolvasottabbak talán mégis azok, amelyek a kultúra vagy a sajtó és a televízió megszállásával foglalkoznak. Az idei könyvhétre jelenik meg a Szárnyszegő című kötete. Horváth Szilárd először alól kérdezte Mező Gábort, hogy folytatja-e a korábbi tematikát, a kultúra kommunista lenyúlásáról szóló ismeretek terjesztését.
18: Annyira jó a kérdés, hogy gondolkodtam is azon, hogy legyen a zene megszállása a címed, aztán arra gondoltam, hogy csak költői a Szánszegő. Leginkább Erdős Péterről fog szólni, illetve a magyar zenéről, és arról, hogy Erdős Péter és a hanglemezgyár hogyan tiltotta, tűrte, támogatta a különböző együtteseket, fellépőket, énekeseket, énekesnőket, művészeket. A Szánszegő nyilván arra vonatkozik, hogy Erdős Péter volt a Szánszegő tulajdonképpen, az egyik fő Szánszegő, hiszen hogyha a zenét a szabadságvágynak az egyik legjobb, legkiválóbb kifejezéseként nézem, vagy egyáltalán zenészeket, mondjuk a rockzenét, vagy akár az alternatív zenét, akkor azért lehet látni, hogy Erdős Péter ebben a történetben Szánszegőként viselkedett, tehát visszanyeste ezeket a szárnyakat, pontosan kiszámolták abban a rendszerben, a valódi diktatúrában, hogy mi jelenhet meg és mi nem, illetve mi jelenhet meg és mikor.
19: Erdős Péternek a szerepe az a pártállami rendszer által meghatározott szerep volt, tehát ez nem is kérdés, hogy ő egy fogaskerék volt a pártállam gépezetében.
18: Azt is lehet látni, hogyha ő nem lett volna, akkor valószínűleg találtak volna mást a feladatra.
19: Tehát itt nem az ember a lényeges végül is, hanem a szerep, amit betöltött, bár ez színezi nyilván az embernek az egyénisége.
18: Annyiban egyébként nyilván az ember az érdekes, meg a könyvnek az első része, egy elég nagy része az Erdős Péternek a története tulajdonképpen, hogy hogyan lett belőle popmenedzser, hogyan alakult át a személyisége. Ő egyébként egy tehetséges költő volt, különböző családi sebek érték, elváltak a szülei, az édesanyja elküldte az édesapjához, ott nagyon rosszul érezte magát, megszökött, visszaküldték az édesanyjához. Aztán ugye megtörtént a holokausznak a tragédiája, egy olyan történelmi bűn, amit szerintem még máig se lett feldolgozva. Maga Erdős Péter is egyébként vitte ezeket a sebeket és traumákat.
19: Olyan történelmi bűn, amelyik egyszerűen megtörte a 20. század történelmét, és visszavonhatatlanul megtört bennünk is valamit.
18: És egész Magyarország történetére azóta is hatással van. Erdős Péter egyéni története is hatással volt, abban az értelemben is, hogy például amikor ön neki megy a honfoglalásnak, ugye a P-Mobil legendás rockszvitjének, és elmagyarázza, hogy ez miért problémás egyébként egy szerinte nacionalista, amúgy csak hazafias vagy más fogalommal egy patrióta műnek a megjelentetése, akkor azért abba a cikkébe is belekeveri a holokausztot, a nyilasokat, sok minden más, tehát látszik, hogy az ő fejében és a lelkében itt összeálltak a különböző szálak, szerintem nem is tettő egyébként eleget azért, hogy ezt így leválassza, vagy szétválassza. Szerintem egy elég izgalmas regény lesz, hiszen tényleg próbálom megérteni azt, hogy hogy jut el valaki addig, hogy bizonyos együttesekre nem csak azt mondja, hogy ne jelenhessenek meg, de azért nagyon komoly szerepet játszik más együtteseknek a börtönbe juttatásában. Mert bár ő próbálta eljátszani, hogy a CPG-nek a történetén őket letöltendőre ítélték, és börtönbe is juttatták őket, illetve a szintén punk együttes a Közellenség, amit alig-alig ismer valaki. Ő mindig valahogy úgy tett, mintha ő ebben nem lett volna aktív résztvevő, azért pontosan tudjuk, hogy ő is, ahogy a vezető propagandisták és a többiek részt vettek ebben. És nyilván arra keresem én is a választ, hogy hogy juthat el addig egy ember, hogy zenélő fiatalokat rács mögé juttasson. Illetve hogy mennyire volt ugye vidám az a 80-as évek, ahol ezt mondjuk megtörténhetett.
19: Arról beszéltünk, hogy van itt egy szerep, amit valakinek mindenképpen el kell játszani. Ha úgy tetszik, akkor van egy fogaskerék. Az a fogaskerék, az lehet Erdős Péter és lehet más is. De akkor itt egymásra talált a szerep, a fogaskerék és egy embernek a sorsa?
18: Igen, azért azt is lehet látni, hogy Erdős Péter sokszor élvezte ezt a szerepet, tehát ő nagyon szeretett monológokat tartani. Az is nyilvánvaló, az saját szájából is elhangzott azért ez, de az ismerősei is jól tudták, hogy a politikus akart mindig lenni. Igazából nem sikerült neki. Szerintem még az is megfordult a fejébe, hogy még Acél György helyén egyébként lehetne ő is, hiszen mondjuk ugyanúgy megbízható kommunista eltárs volt, bár ugye mindig voltak lázadásai itt a diktatúra ellen is többször is volt.
19: Lázadása?
18: Hát lázadás, többször is volt ugye börtönben. Nagy Imre körhöz tartozott, de előtte is állítása szerint Rákosira tett egy viccet éppen rossz időben, tehát ő is azon kommunisták közé tartozott, akiket a kommunisták már ellenség és ellenfél hiányába egyébként letartóztattak. De egy nagyon összetett ember volt, igazából valamilyen élvezte ezt a szerepet, ugyanakkor kevésnek is tartotta. Azt is elárulta ugye magáról, hogy botfülű, tehát nem nagyon ért a zenéhez. És azért nyilván arról is akarok azért szólni, kik voltak a támogatott együttesek. Mert ő magában egyébként természetesen nem bűn támogatott együttesnek lenni. Hát az EGT zseniális zenekar volt, az Illés is egy remek zenekar volt, de hát ki kell mondanunk, hogy ezek támogatott együttesek voltak. Ezzel azért már sokan foglalkoztak, nagyon sokat hivatkozok én is például Csatári Bence történészre, aki szerintem ennek a témának a legjobb kutatója, hogy azt próbálják bemutatni, hogy itt a támogatott együttesek mellett mi volt a sorsa a tűrt együtteseknek, a tiltott együtteseknek, illetve az, hogy hogyan játszmáztak azzal, hiszen a támogatottból át lehetett kerülni a tűrt skatujába, nagy Isten a tiltott skatujába is. Azt is látni kell, hogy itt mindenki valamilyen szinten áldozat volt. Erdős Péter még azokkal is kitolt nagyon sokszor, illetve a hanglemezzel, illetve ez a diktatúra, akik úgymond a kedvezményezettjei voltak, de hát messze nem annyira azokkal, akiket ellenségesnek tartott.
19: Mondhatjuk-e azt, hogyha egy együttes nagyon tehetséges volt, ugye EGT-t említetted, vitán felül áll, hogy milyen nagyszerű dolgokat csináltak, vagy az Illés, szintén ugyanez a helyzet, hogyha olyan tehetséges volt, hogy át kellett ütni ezt a falat, akkor átütötte? Vagy ez így nem igaz, mert vannak olyan együttesek, amelyek ugyanilyen tehetségesek voltak, de vagy a tűrben, vagy a tiltottban voltak?
18: Radics Bélát ugye mondhatjuk, Szíriuszt mondhatjuk, Kekszet mondhatjuk, a Mini együttest mondhatjuk, pont a Miniről nyilatkozta Török Ádám, hogy ha őt a maguk idejébe egyébként hagyják, tehát megjelenhetnek nagy lemezek, és a többi, akkor lehet, hogy elérték volna egyébként ők is az LGT-nek mondjuk a népszerűségét esetleg. Nem is azt mondom, hogy elsősorban azokról kell beszélni, akik támogatottak voltak, hanem kicsit azokról beszélünk, akik nem voltak azok, ezért aztán sokkal kevesebben ismerik őket. Tényleg Radics Béla talán az egyik legismertebb példa, egy zseniális gitáros volt, de még a gitárjátékához képest is is egy hihetetlen előadó volt. Tehát attól ijedtek meg egyébként itt a Kádárék, Acélék, Erdősék és a többiek, amit jelentett a fiataloknak, és főleg olyan embereknek, azért küldte le ki, vagányoknak, ilyen kemény embereknek. Egyébként nem politizál, de mi lesz, amiként elkezd politizálni? Mi lesz, hogyha egy ilyen koncert után egy újabb 56 elindul? Tehát ezért féltek a rockzenétől, ugyanazért egyébként, mint a nagyobb labdarúgó meccseknél összegyűlő közönségtől. Mi lesz, hogyha elkezdenek, ugye skandál? Mi lesz, hogyha többet akarnak?
19: Ők ezt pontosan tudták, hogy egyébként 56-ot is tulajdonképpen munkások csinálták nagy részt. Ugye a pesti srácok, azok melósok voltak, meg küldtek ki vagányok, meg még mások. De ez a Radics Béla közönsége.
18: Igen, meg ugye hát a vidékiek is ugyanúgy, de igazából az emberek csinálták. Tehát az az érdekes, hogy az Erdőstől azért idézek a könyvbe, ugye ő 56-ban Nagy Imrés lett, és ő egy elég őszinte fazon volt, ezt egyébként mindig a javára kell írni. A vele készült nagy interjú kötetben, amiben nyilván sokat idézek, ő azért elmondja, hogy hogyan látta 56-ot, és tulajdonképpen az ő 56-ja az arról szólt, hogy ők egyébként amúgy is már akarták újra buktatni Gerőt, hogy akkor Nagy Imre jön a helyére. Egyébként már beépültek az ő szavajárása mindenhova, sőt, érzése szerint már közel is jártak ahhoz, hogy novemberben végre valami történjen, és tulajdonképpen azt mondja, hogy közben jött 56. És 56-ban ő egyébként ezt elég világosan és őszintén leírja, hogy tulajdonképpen átálltak. Tehát van egy ilyen jelenet, azt idézem is a könyvbe, hogy a rádióban van ugye a kommunistákkal és az AVH-sokkal, és betörnek ugye a forradalmárok, a szabadságharcosok, és akkor mondja a riporternőnek, hát, hogy mit kell ilyenkor csinálni, arra gondolt, hogy jó, megcsókolja a fegyverrel bejönvő szabadságharcos, de nem csak megcsókolt, hanem szemen csókolta, hogy ne is lásson az illető. És tulajdonképpen rögtön mondta neki, hogy figyelj, én is ültem, lobogtatta ott a szabaduló levelét, hiszen tényleg ült, és akkor jó van, ő is kapott egy fegyvert, tudott egyébként bánni a pisztolya, mivel a gazdasági rendőrség mellett dolgozva propagandistaként volt szolgálati fegyvere, jegyzem meg, és így hip-hop szabadságharcos lett belőle. Nem hiszem egyébként, hogy sok Nagy Imrés akkoriban nagyon szerette ezt a vele készült interjúkötetet, nem is nagyon hivatkoztak rá, mert az ottani 56-nak a kép azért az nagyon más, mint amit ők úgy próbáltak elterjeszteni a sajtóban.
19: Közbeszólt a nép.
18: Még csak az igaz, nem is én mondom, azt Erdős Péter mondja, de valaki azért tényleg után nézett 56 történetének, és sok forrást elolvasott, akkor azért lehet azt így látni, hogy Nagy Imrék és ezek a különböző kommunista elvtársak, akik ugye Nagy Imrések lettek Sztálin halála után, tehát azért nem csak úgy hirtelen mondhatni, hogy egy jelre gyakorlatilag Nagy Imrés lett mindenki, hogy hát az ő 56-juk azért nagyon más volt, és pontosan azt tartották nagyon sokan visszásnak, konzervatív újságírók, egy csomó vidéki ember, egy csomó 56-os leszármazott, hogy mindig erről a társaságról beszéltünk, 90-es éve 56 kapcsán, és nem beszéltünk a pesti srácokról, nem beszéltünk a vidéki srácokról, a vidéki munkásokról, a pesti munkásokról, azokról az úgymond átlag emberekről, egyébként akik az életüket adták 56-ért.
19: Azt mondja, hogy regény készül. Nem történelmi tényfeltáró munka, hanem regény.
18: Hát akkor lehet, hogy rosszul fogalmaz, ez nem regény, regényes történelmi tényfeltáró munka. Nyilvánvalóan van nekem is egy saját stílusom, ez is hasonló lesz. Igyekszem nagyon letisztultam megírni. A második részében azért nagyon sok zene lesz, nagyon sok szempontot igyekszek bemutatni egyébként a hanglemezgyárral kapcsolatban is, tehát különböző nézőpontokat, de azt gondolom, hogy Erdős Pétert egyébként megismerheti belőle az olvasó, és őt is igyekszem azért pontosan és viszonylag objektíven bemutatni, már csak azért ismeri a legtöbbet, vagy az egyik legtöbbet éppen a lányától, Hankis Ágnestől tanultam, és azt gondolom, hogy Ágnesnek, ugye a néhai Hankis Ágnesnek is tartozom azzal, hogy minél tisztességesebben megírjam ezt a könyvet Erdős Péterről. Ági hatalmas nagy antikommunista lett, tehát ő azok közé tartozik, mondhatjuk még azért itt Hobót, Földes Lászlót is, azon kivételek közé, akik nem ugyanazt az utat járták, mint a szüleik, hanem egy teljesen más utat jártak, és egyébként az ezt mindig külön tisztelni lehet.
19: Mikor foghatjuk kézbe a könyvet? Könyvhéten? Itt lesz?
18: Pontosan pénteken lesz a bemutatója, a könyvhéten június 12-én, sőt egy beszélgetés is lesz 10-kor a Vörösmarty téren Schuster Loránttal, a P-Mobil legendájával.
19: Hogyha P-Mobil, akkor őket nagyon könnyen el tudjuk helyezni ebben a támogatott, tűrt és tiltott kategóriában, hogy ők a tiltottba kerültek.
18: Tiltott, tűrt, támogatottak sose voltak, az biztos. A tiltott, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon üldözött be, tényleg a késői punk mozgalom, akiknek egyébként a szerepében sose szerettem a punk zenét, ki kell emelni, a 80-as éveknek a legnagyobb ellenállói, meg lázadói egyébként ők voltak. Ugyanúgy többet kell beszélnünk róluk is, mint mondjuk, nem tudom, arról a Kesztei Zsoltról, aki politikai alapon tagadta meg a katonai szolgálatot, mondván, hogy Kádár néphadseregében nem hajlandó szolgálni, és ezért letöltendőre ítélték. Beszéljünk azért azokról az emberekről. Erre már azt mondom, hogy ez már önsorsrontó bátorság, de nagyon tiszteletre méltó bátorság, akik a saját életüket is megnehezítették azért, hogy kiálljon olyan eszmékért, amik szerintem az egész magyarság számára fontosak.
19: Úgy látom, formálódik a következő könyv.
18: Hát az mindig formálódik.
3: Mező Gáborral legújabb kötetéről Horváth Szilárd beszélgetett. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026 május 17-i adását hallották, amelyből ma este 19 órakor válogatást közlünk itt a Kossuth Rádióban. Mai műsorunk hangmérnökei Sie Gábor és Németh László, a zenei szerkesztő Duva Szilvia, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a szerkesztő Horváth Szilárd volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a műsorvezető Halász Zsuzsa. Hamarosan kezdődik az Új Világ Járai Judittal itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8 óra 30 perc. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Súlyos munkaerő hiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz. A magas vérnyomás betegség az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom jubileumi kiállítása. A tárlata az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapítóktól a kortárs művészekig. Mások mellett Szóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be például a természet szerepét és a kulturális környezet változásait. A kiállítás október 25-éig látogatható. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt kisüt a nap, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű.
0: Új világ. Külpolitikai magazin.

0: Az amerikai elnök Pekingben. Mit akar Kína? Az önkormányzati választáson elszenvedett óriási vereség után káosz uralja a Labour-t, a brit kormánypártot. Belebukhat Keir Starmer kormányfő is. Köszöntöm Önöket, nemzetközi magazinunkat, az Új világot hallja. Mint az imént hallották, az Egyesült Államokból, Kínáról és az Egyesült Királyságból kínálunk ma tudósításokat és elemzést. A világ ugyanis a héten, a háborúk és az energiaválság közepette is, elsősorban Donald Trump amerikai elnök pekingi vizitjére és Xi Jinping elnökkel folytatott tárgyalásaira figyelt. Tartsanak hát velünk ma is! Donald Trump kínai látogatása és tárgyalásai remélhetően egyértelművé teszik majd, hogy kié a jövő, ki irányítja majd a világot. Így kicsit tudálékosan fogalmazott a brit The Independent című lap a héten. Tudálékos, de nem teljesen alaptalan a megfogalmazás. A világ jövőjét valóban nagyban meghatározó két szuperhatalom vezetője tárgyalt. Nem is akárhogyan, keményen. Az elemzők még azt is lesték, hogy vajon hogyan fognak kezet. Donald Trump készfogása ugyanis sajátos, elkapja az üdvözlendő partner egész tenyerét fel a csuklóig, megrángatja és hosszan tartja. Ez a dominancia a másik fölötti uralkodás akaratának jele, szokták mondogatni a testbeszédek szakértői. Nos, a pekingi Tianmen téren az elég urított vörös szőnyegen Trump nem rántotta meg Xi tenyerét, jobb kezével csak megfogta, majd a baljával megpaskolta. Nem ölelték meg egymást. Nem akar dominánsnak látszani, vagy nem is domináns? A kínai elnök visszafogott volt és tartózkodó, nagy pompával, 21 ágyúlövéssel, katonai parádéval fogadta az amerikai elnököt és a népes amerikai delegációt. A gálavacsorán a politikusok egymást dicsérték, fantasztikus jövőnk lehet együtt, mondta Trump. De miért is ment most Donald Trump Pekingbe? Hiszen ez nem bemutatkozó látogatás volt, 2017 óta korábban már 6-szor találkozott Xivel. Nárai Balázs jelenti Washingtonból.
1: Kína és az Egyesült Államok viszonya a lehető legsokrétűbb. A Kínához fűződő kapcsolat jellemzése között a partnertől, a versenytárson és ellenfélen keresztül az ellenségig minden szerepel. Hogy ezek közül melyiket használják majd az amerikai elnök kínai látogatását követően, jelzés értékű lesz a csúcs találkozó eredményének megítélésekor is. Miközben a katonák és nemzetbiztonsági szakértők a Kína által jelentett egyre komolyabb katonai fenyegetésre, a Kína felől érkező nemzetbiztonsági kihívásokra, kibertámadásokra, kémtevékenységre hívják fel a figyelmet, addig a legnagyobb amerikai gyártócégek számára Kína telephely, gyártási hely, az amerikai autóipar meghódítandó piacként tekint Kínára, ahonnan gyakorlatilag az amerikai autók ki vannak zárva, ahogy egyébként sok kínai gyártású autó szintén nem szaladgál az amerikai utakon. Egyesült Államok Kínával szemben nagyrészt nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva alkalmaz behozatali korlátokat, ami gazdaságpolitikai szempontból pedig piacvédelem is. Például a kínai technológiájú elektronikai eszközök, mobiltelefonok, de járművek kapcsán is azt vetik fel, hogy azokban olyan szoftver működhet, amely gyakorlatilag kémkedik. Az összegyűjtött információt a kínai hatóságok számára elérhetővé teszi. A kínai befolyás szerző tevékenység nemzetbiztonsági kockázat, mint aggály volt a közelmúltban rendezett TikTok ügy hátterében is. A kongresszus még a Biden adminisztráció idején arra kötelezte a közösségi videóalkalmazás kínai tulajdonosát, hogy váljon meg amerikai leányvállalatától, és azt amerikai felügyelet alá helyezze, és amerikai résztulajdonba adja. Ellenkező esetben a képernyők elsötétülnek, és 140 millió amerikai nem fér hozzá tovább fiókjához. Az ügyet Donald Trump jelenlegi elnök hozzájárulásával sikerült rendezni. A TikTok működik, viszont állítólag az amerikai felhasználók adatai biztos kezekben vannak. Az Egyesült Államokban úgy fogalmaznak, hogy a Kínával fenntartott kapcsolat a lehető legkomolyabb kihatásokkal bíró kétoldalú kapcsolat a világon. Marco Rubio külügyminiszter még úton Pekingbe a Fox Newsnak adott interjúban azt hangoztatta, az Egyesült Államok érdekei és Kína érdekei között vannak konfliktusok. Ezeket kezelni kell. A béke és stabilitás fenntartása, valamint a háborúk elkerülése érdekében, mondta a repülőgépen. Majdnár az első Trump-Xi találkozó után is ezt ecsetelte az NBC-nek. Sokan sokat vártak az iráni konfliktus rendezésében is az amerikai-kínai csúcs találkozótól. Ezzel kapcsolatban Marco Rubio úgy nyilatkozott, megerősítve főnöke az elnök szavait, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére. Nem várja azt, hogy Pekingből odaszóljanak Teheránnak, hogy nyissák meg a Hormuzi szorost. Donald Trump a találkozó után arról számolt be, hogy a kínai elnök minden esetre felajánlott segítséget a konfliktus lezárására és a hormuzi szoros megnyitása érdekében. Donald Trump szavai szerint a kínai államfő megállapodást akar látni Iránnal, és azt mondta, hogy ha bármiben segíthet, megteszi.
2: And President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made.
1: Az amerikai elnök hazafelé a repülőgépen kijelentette, hogy Kínától nem kér szívességet, mert akkor azt egy szívességgel kellene viszonoznia. A két ország közötti viszonyrendszer lényegét Marco Rubio külügyminiszter úgy írta le, érthető, hogy Kína számára Kína érdeke az első, nem is lehet ez másként. Viszont Amerika az amerikai érdeket helyezi természetesen az előtérbe, különösen a deklarált cél az Amerika az első politika jegyében. Minden ország a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott kialakul az együttműködés, a szövetség, a kapocs, a barátság. Fogalmazott a külügyminiszter az amerikai külkapcsolatok alapelvét illetően, hozzátéve, hogy ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott van szerepe a diplomáciának, valamint a vezetők közötti személyes kapcsolatoknak. Érdekes eleme volt a látogatásnak, hogy a leghatalmasabb amerikai vállalatok, amelyek egyben a világ legnagyobb cégei közé is tartoznak. Ezek vezetői közül másfél tucatnyian ott voltak Donald Trump kíséretében. Elon Musk ismét Donald Trump oldalán tűnt fel, de Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, vagy éppen Larry Fink, a BlackRock vezetője is ott volt, valamint az Nvidia vezére. Egyes elemzők szerint ez gazdasági fegyvercsörtetés is volt amerikai részről, hogy megmutassa az amerikai gazdaság masszív erejét, amelynek képviselői kínai piaci terjeszkedést szeretnének, Donald Trump pedig piacnyitásra ösztönzi Pekinget. Különösen kényes kérdés megkerülhetetlen volt, amit mintha tojáson lépkedve kezeltek volna az amerikai-kínai viszony egyik legérzékenyebb pontjaként. Ez pedig Taiwan. Az ügyet a kínai elnök feltette az asztalra, amikor figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy óvatosan közelítse a taiwani kérdést. Az amerikai megközelítést Marco Rubio külügyminiszter világossá tette a találkozó után, amikor azt mondta, hogy nincs változás az évtizedek óta követett amerikai politikában. Elemzők szerint a változás abban van, hogy Kína szeretne előrelépni a sziget visszacsatolásának útján, és ebben már nem elégszik meg azzal, hogy az amerikaiak ugyan nem ismerik el Tajvant önálló államként, de katonai támogatást nyújtanak függetlenségének megőrzéséhez. Jelenleg pedig napirenden van egy új, 11 milliárd dollár értékű fegyverzet eladás a sziget számára. Donald Trump hazafelé a repülőn úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem hozott végleges döntést arról, hogy tovább engedi-e az üzletet. A Donald Trump és Xi Jinping közötti találkozót még sokan fogják sokat elemezni. Eddig azt látni, hogy áttörés nincs, de önmagában az a tény is fontos, hogy létrejött. A folytatás pedig itt van a küszöbön, hiszen a tervek szerint szeptemberben kínai államfő viszonozni fogja amerikai kollégája látogatását, és Washingtonba érkezik.

0: Lépjünk túl Tukidides csapdáján, javasolta mindjárt a tárgyalások elején a kínai elnök az amerikai elnöknek. Ez a Tukidides csapdája jó pár év óta az amerikai-kínai viszony leírására szolgál. Graham Allison politikatudós, a Harvard Egyetem professzora tette közismerté és népszerűvé. Allison az ókori Athén és Sparta közötti háborúról írt, és a kifejezés azt a helyzetet írja le, amikor egy fejlett és prosperáló ország hevesen aggódni kezd egy éppen felemelkedő hatalom miatt, s ez rivalizáláshoz és akár nyílt konfliktushoz is vezet. Kell-e mondani, a fejlett Egyesült Államokról és a felemelkedő nagyhatalomról, Kínáról van szó. Vajon Xi ezzel akarta ösztökélni Trumpot, hogy ne féljen a felemelkedő Kínától, hanem, mint később meg is jegyezte, inkább partnerek és ne riválisok legyenek? Salád Gergely Kína kutatott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Tudományos Bizottságának elnökét, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, vagyis Kína legjobb hazai szakértőjét kérdeztem. Szóval, Washington aggódhat Peking felemelkedése miatt?
1: Azt gondolom, hogy a lényeget tekintve igen. A Tukidides csapdájának elve az a kínai-amerikai viszonylatban is érvényes.

0: kajakkal. De nyilvánvalóan a kínaiak úgy szeretnék átalakítani a saját képükre formálni a világrendet, hogy az ne okozon óriási törést, és az mondjuk ne egy világháborúval járjon, hanem így szépen belenőjenek, és így a maguk képére formálják a világot, nagyobb konfliktusok nélkül, és hogy a tuküridészi csapdának az a lényege, hogy akármit is akarnak a vezetők, tulajdonképpen mindegy, hogy milyen döntéseket hoznak, előbb-utóbb a regnáló, meg a feltörekvő nagyhatalom az háborúzni fog egymással. És a kínaiak ezt nagyon szeretnék elkerülni, ezért is tanulmányozzák például tuküridészt, vagy úgy általában a világtörténelmet, és próbálják megtalálni azokat a megoldásokat, amik egy ilyen átmenetet, tehát egy ilyen rendszernek az ilyen jellegű átalakulását békésen tudják lemenedzselni, mert ilyenek is történtek már a történelemben.
1: A kínai sajtó, legalábbis a brit Financial Times híradásai szerint újjongva fogadta Trump elnök látogatását, és többségük azt írja, hogy stratégiai egyensúly és stratégiai békesség alakul ki. Így van ez?
0: Hát ez az újjongás, ez... Ez ilyen kínai újongás, tehát a kínaiaknak a mindenféle gesztusai azok általában más jelentenek, mint ugyanazok a gesztusok. Azt természetesen értékelik, hogy Kínának annyira megnövekedett a tekintélye, hogy most már tényleg lényegében egyenrangú félként tárgyalhat az amerikaiakkal. Ugye 2017-ben járt utoljára amerikai elnök Kínába, az is Trump volt, és akkor azért még a kínaiaknak nagyon kellett görcsölniük azon, nagyon kellett törekedniük arra, hogy próbáljanak úgy feltűnni, mintha egy csúcs csoportban lennének az amerikaiakkal. Most már ezt a görcsöt nem látjuk, és tulajdonképpen ennek szólhat egyfajta ilyen felszabadultság a kínai sajtó, meg általában a kínai gondolkodás részéről, hogy most már tulajdonképpen egyenlőek vagyunk. Most már tényleg beszélhetünk úgy, mint férfi a férfival, vagy egyenlő felek egymás között.
1: Igazuk van, amikor ezt mondják?
0: Attól függ, hogy milyen életterületet hasonlítunk össze. Tehát katonailag még mindig egyértelműen az Egyesült Államok erősebb. Gazdaságilag, legalábbis nominális GDP tekintve az Egyesült Államok nagyobb. De ha megnézzük, hogy a világon hány országnak nagyobb kereskedelmi partnere Kína, mint az USA, vagy megnézzük a globális délen, tehát Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában a befolyását az országoknak, megnézzük az ipari termelésüket, ami ez egy nagyon fontos mutató. Akkor azt látjuk, hogy itt a kínaiak már lehagyták az amerikaiakat, bizonyos technológiai területeken is lehagyták őket, tehát sokkal kisebb már összességében a különbség, mint 10 évvel ezelőtt volt. Bizonyos területeken már abszolút egysúlyt csoportban vannak, van, ahol már vezetnek is, és azokon a területeken is, ahol az amerikaiak még vezetnek, ott is a szakadék szűkült.
1: Mire gondol konkrétan?
0: Elektromos autózás, akkumulátorgyártás, ritka földfémek feldolgozása, egy csomó high-tech terület. Itt egyetemben vezetnek, olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, vagy a kvantum számítógép, ott nagyjából pariba vannak, ezek ugye a technológiai területek. Kína tavaly, jól emlékszem, nagyjából 980 valamennyi hajót gyártott, az Egyesült Államok 7-et. Lehet, hogy a számok nem teljesen pontosak, de a nagyságrendek ilyenek. Legfőbb különbség az az ipari termelés. Kína adja a világ feldolgozó ipari termelésének a 31-32%-át. Az elképesztő nagy arány. Az amerikai az ennek a fele. Az európai az még egy picit kevesebb. Ez azt jelenti, hogy a világon az általunk használt eszközöknek, laptopoknak, zokniknak, szemüvegkereteknek, egyebeknek a nagy része az már Kínában termelődik, és ez az ipari kapacitás, ez azért természetesen idővel a hadseregben is meg fog jelenni, meg hát azért az országok erőviszonyai a modern korban azok már az ipari kapacitástól függenek, és lehet, hogy az amerikai GDP az még nagyobb, mint a kínai, csak a kínaiak azok vasból gyártanak dolgokat, az amerikaiak meg Netflix sorozatokat gyártanak, meg pénzügyi tanácsadási termékeket, amiket viszont nem lehet puskacsőből kilőni.
1: Melyik partnernek volt fontos, vagy fontosabb ez a látogatás? Az Egyesült Államoknak, vagy Kínának?
0: Mind a kettőnek fontos volt, mert egyébként nem jött volna össze. Egy ilyen csúcs találkozóra akkor kerül sor, amikor mind a két fél úgy érzi, hogy ő ezen nyerhet valamit, akár a belpolitikai közvéleménynek a megnyerésébe fel tud mutatni valamilyen sikert, akár a külső mozgásterét növeli egy ilyen csúcs találkozó. Tulajdonképpen olyan nagyon kedvező pillanatban egyikük számára sem született meg az a találkozó. Az amerikaiak le vannak ragadva a Közel-Keleten, iráni háborúval, emiatt egyébként el is kellett halasztani ezt a találkozót, a kínai egyrészt gazdasági problémákkal küzdenek, másrészt ők pedig készülnek a jövő évi párt kongresszusra, ami hát ilyen mindenféle hatalmi mozgásokkal, hatalmi harcokkal jár. A normális az az lenne, hogyha ezek ilyen évente 3-4-szer találkoznának sok órára, és át tudnák beszélni azt a hihetetlen mennyiségű konfliktusforrást, ami mind terheli ezt a viszonyt, ami viszont a világ legfontosabb viszonya.
1: Kína számára rendkívül fontos Tajvan. Ugye a kínai politikának szerves része az, hogy Tajvan a Kínai Népköztársaság része.

0: Vajon itt a mostani találkozón a hírek szerint, a napvilágra került hírek szerint Xi eléggé nyersen, vagy legalábbis magabiztosan és direkten figyelmeztette Donald Trumpot, hogy kérem szépen ez a mi hátsó udvarunk Tajvan, ne tegye be a tappancsát az Egyesült Államok. Elképzelhető, hogy Tajvan ügyében megállapodás van születőbben, és az Egyesült Államok mégiscsak idővel elnézi azt, hogy Tajvan visszatérjen a Kínai Népköztársasághoz?
1: Én ezt kizártnak tartom. Mind a két ország számára rendkívül fontos Tajvan, és éppen ezért nem lehet ezt az egész kérdéskört megoldani. Itt ugye Xi így nyitott, hogy közölte, hogy a Tajvan a legfontosabb kérdés, és hogyha itt az amerikaiak valami maraságot csinálnak, akkor abból akár konfliktus összeütközés is lehet. Ez volt az első mondata vagy közlése a kínai félnek ezzel kapcsolatban. Itt nyilván arra akarták figyelmeztetni Trumpot, hogy a következő 2,5 nap alatt nehogy valami olyasmit mondjon Tajvan kapcsolatban, amit aztán a kínaiak kénytelenek úgy lereagálni, ahogy egyébként nem szeretnék. Tehát magyarul megkérték Trumpot, hogy ne beszéljen.
0: Fogja vissza magát.
1: Fogja vissza magát, és az igazság, hogy vissza is fogta magát. Tehát amikor újságírók rákérdeztek Tajvanra Trumpnál, itt Pekingben, akkor nem válaszolt a kérdésre, pedig ő nagyon szeret az újságíróknak riposztozni, tehát ez nem jellemző, hogy ő így ne válaszol a kérdésre, de Tajvan ügyében nem szólt egy szó, sem megértette az üzenetet. Most az, hogy megegyezenek Tajvan kérdéséről, azt elképzelhetetlenek tartom, ugye Kína számára ez egy identitás kérdés. Rengeteg más stratégiailag, gazdaságilag is fontos Tajvan, de alapvetően a kínaiak akkor fogják érezni, hogy kerek a világ, hogy tényleg visszanyerték azt a szuperhatalmi pozíciókat, amit a történelem folyamán betöltettek, hogyha Tajvan is megint Kína része lesz. Tehát kínaiak számára az, hogy bármilyen módon lemondjanak róla, az teljesen elképzelhetetlen. Na, de az amerikaiaknak is fontos. Hát ők úgy nevezték már ezeken az 50-ben is Tajvan, mint egy elsüllyeszthetetlen anyahajót, ami ott van ugye a legnagyobb riválisuknak a part elképesztő stratégiai fontossága van. Ezt így feladni és átengedni a kínaiaknak, és elvágni a tajvani kapcsolatokat, az vállalhatatlan lenne szerintem bármilyen amerikai vezetés részére, ráadásul teljesen megingatná a bizalmat az amerikaiakban világszerte. Tehát onnantól fogva a kelet-ázsiai szövetségesek, Japán, Korea, stb. Hogy bízhatnának az amerikaiakban, hogyha a tajvaniak kezét elengedték.
0: Ezután a látogatás után hogyan fogalmazhatunk? Egy stratégiai egyensúly van kialakulóban, stratégiai partnerség a két nagyhatalom között, vagy változatlan a rivalizálás, holott éppen Xi is azt mondta, hogy ne riválisok legyünk, hanem partnerek.
1: Hát ezt szerintem Xi se gondolta komolyan. Egy ideális világban együtt tudna működni konfliktus nélkül két nagyhatalom, de nem egy ideális világban élünk. A kínai-amerikai rivalizálás már évtizedek óta tart, egyre, ahogy Kína emelkedik, egyre fokozottabb lesz a rivalizálás, és én biztos vagyok benne, hogy a következő évtizedeket is ez fogja meghatározni.
0: Persze nem tukiridésziben, de csapdában van a brit belpolitika is. A múlt heti önkormányzati választásokon nagyot bukott a kormányzó munkáspárt. Az angol kerületek és megyék több mint 40%-ában tartottak önkormányzati választást, és Keir Starmer pártja az önkormányzati többségei felét és képviselői helyei csaknem 60%-át elveszítette. Walesben és Skóciában parlamenti választások is voltak, ott a függetlenségpárti erők szereztek többséget. A kormánypártban káosz lett óra, belharcok folynak, s nem kizárt, hogy az újabb vereségbe belebukik Keir Starmer kormányfő is. Tóth Vali jelenti Londonból.
2: Egy pucskísérlet kezdete, vagy a hatalmon lévő kormányfő hivatali idejének végjátéka. Mi zajlik a brit politika berkeiben? A kormánypárton belüli polgárháború, ahol a párttagság és a párt parlamenti képviselői csak úgy egymással küzdenek, mint a parlamenti frakció bal és jobb szárnya. A miniszterelnök támogatói pedig kétségbe esetten figyelik, hogy a kormányzásra alig marad energia, hogy az ország érdeke, mintha megint a párt, sőt, egyes politikusok érdekei mögé a háttérbe szorulna. Az egész hét bizonytalan, kaotikus hangulatban telt. Következzen egy nehéz hét krónikája. A Brexit és a Covid utóhatásai, a Mendelssohn botrány következményei, a külpolitikai válsághelyzet és az infláció miatti gondok után az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a munkáspárt katasztrofálisan szerepelt a múlt heti önkormányzati választásokon. Itt csak jelzem, hosszabb elemzésre nincs mód, hogy az eredmények a hagyományos kétpárti politikai váltógazdaság átalakulását is előrevetítik. A vereség után sokan a kormányfő távozását követelték. Mások azt hangsúlyozták, egy vezetőcsere politikai és gazdasági ára jóval nagyobb, mintha hagynák Starmert tovább dolgozni. Maga a kormányfő hétfői beszédében megerősítette, nem távozik, vállalja a felelősséget. A múlt heti választási eredmények kemények, nagyon kemények lettek. Elvesztettünk például egy brilliáns képviselőt is, ez fájt, és ezért is vállalom a felelősséget, így Starmer. De ne csak az eredményekkel kapcsolatos felelősségre gondoljunk. Arról is szó van, hogy elmondjuk, mint politikai és választási erő, hogyan leszünk jobbak, hogy fogunk jobban dolgozni a következő hetekben, hónapokban és években. Ígérte tehát hétfőn a kormányfő. Ellenzői viszont azonnal szövetségeseket próbáltak toborozni Keir Starmer megbuktatására. A kormányfő helyettese David Lammy igyekezett türelemre inteni és csillapítani a kedélyeket. Keir Starmert alig két éve választották meg. A brit választók 5 évre adtak neki felhatalmazást. Én mindenben támogatom őt, a kollégáimnak pedig azt mondom, álljunk meg egy pillanatra, vegyünk egy nagy levegőt, és ne felejtsük el, kormányon vagyunk, feladatunk van, munkánk, kérlelte őket David Lammy. Ekkor már több mint 30 munkáspárti képviselő jelezte, hogy adott esetben támogatná Starmer lemondatását. Felviratt a szerda is, és a legelszántabb kihívó, az egészségügyi miniszter továbbra is csak lebegtette beígért lemondását. Igaz, már több mint 80 képviselő lett volna kész Starmer ellen szavazni. Az is igaz, hogy ekkora viszont már több mint 100 képviselő aláírt egy másik listát, ezúttal a kormányfő támogatása érdekében. Starmer erre utalva próbálta ironikusan oldani a feszültséget az ülésteremben, dicsérve azt a képviselőt, aki a 100-as támogató listát elindította. A képviselők mindkét oldal padsoraiban nyilván olvassák majd képviselőtársunk új dokumentumát, amelynek támogatói listája nagyon tekintélyes. Több mint 100 képviselőtársunk csatlakozott hozzá. Házelnök úr, végre itt egy lista, amelyet mind nyugodtan támogathatunk. És hadd köszönjem meg az ellenzék vezetőjének is szokásos, kedves, támogató szavait, kedves és nagyvonalú megnyilvánulását. Szúrt oda viccesen a konzervatívok vezetőjének a kormányfő. Eközben a pártot hagyományosan támogató szakszervezetek is jelezték, megvonják támogatásukat Starmertől. Így jött el a csütörtök, amikor a lebegtetés után végre hivatalosan is bejelentette lemondását West Streeting, brit egészségügyi miniszter. A döntést bejelentő levélben azt írta, a választási vereséget követően már nem bízik Starmer vezetői képességeiben, és egyértelmű számára az is, hogy nem a jelenlegi miniszterelnök lesz a munkáspárt jelöltje a következő 2029-ben esedékes parlamenti választáson. Ha sikerül összegyűjtenie a munkáspárti képviselők 5-ének, 81 képviselőnek az aláírását, pártvezetői választást kell kiírni, ami hosszú és bonyolult folyamat. Így a leköszönő miniszter hivatalosan is Starmer kihívója lehet. Csak hogy nincs egyedül. A brit média szerint rajta kívül Andy Burnham, manchesteri polgármester, Angela Rayner korábbi miniszterelnök helyettes és Al Carn, honvédelmi államtitkár is bejelentkezhet Starmer pozíciójára. És minél több a kihívó, annál kisebb az esélye annak, hogy bármelyikük elegendő támogatót állíthat maga mellé. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb jelölt vagy önjelölt súlytalan és különösen a nemzetközi porondon nyomába sem érhet a nagy politikában elismert és tekintélyes Starmer reputációjának. West Streetingnek tehát, ha ringbe száll, nem sok esélye lehet. Különösen azért, mert csütörtök este újabb fordulat történt, méghozzá a munkáspárt balszárnyának képviselője, a párttagság kedvence, Andy Burnham ügyében. Burnham jelenleg Manchester polgármestere, de nem parlamenti képviselő, így a szabályok szerint a pártvezetői posztért nem indulhatna. Viszont jelentkezett egy képviselő, aki a kedvéért hajlandó lemondani mandátumáról, és akinek a körzetében így pótválasztást kell kiírni. Ha a pártelnökség hozzájárul, hogy Burnham a pótválasztáson jelöltként induljon, és persze, ha sikerül nyernie, akkor képviselő lesz, és képviselőként már ő is Starmer kihívói közt lehet. Ez azonban újabb, legalább 2-3 hónappal elnyújthatja az utódlási folyamatot. Csütörtök este aztán Burnham már be is jelentette, vállalja a procedúrát. egyben kérte, hogy a munkáspárt fogjon össze, és biztosítsa a kormányfő és a kormány számára a mozgásteret és a stabilitást ahhoz, hogy a pótválasztás megtörténhessen. Dicsérte a kormány első két évének eddigi eredményeit is. Jobbá fogjuk tenni a munkáspártot egy olyan pártá, amelyben ismét bízni lehet, fogalmazott Andy Burnham. Itt tart most a kissé kaotikus folyamat. Mivel a képviselők a pénteket általában választókerületükben töltik, a hétvégén már nem várható drámai fejlemény az utódlási folyamatban. A jövő héten azonban minden bizonnyal folytatódik a brit politikai dráma újabb felvonása.
0: Az Új világot és Járai Judit hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő vasárnap is.
3: Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 9 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Súlyos munkaerőhiánnyal és elöregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet, közölte. Több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, és a kiválóság támogatása nem jár együtt egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Hozzátette, a kabinet célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 részt vizsgáltak, ezek közül 14 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállították osztrák kőbányákból származó aszbeszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat, parkolókat tölthettek fel. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember köztük, 3 mentő meghalt, több mint 20 megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civilek előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát a Hezbollahot akarja felszámolni. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz-tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását, szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Amerikai demokrata szenátorok szerint az engedmény pénzügyi forrást biztosított Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, aki korábban a Honius luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rákcsálók terjesztik, de ritka esetben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írta alá Párizsban 20 ország képviselője a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
3: Műsorajánlat. Hagyományok.
7: Ami hasznos az embereknek, lelkileg, majd testileg, azt akarjuk újjájászteni.
3: Tehetségek.
8: Szerettem volna olyan közegbe kerülni, ahol abban tudok erősödni, amivel szeretnék foglalkozni.
3: Kulturális helyszínek.
9: Visszaadja a 19. század elejének tudós háztartásának hangulatát.
3: Partitúra. Összhangzat van. Marosvásárhely. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
10: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
11: A reggel mindenkinek másképp indul. Van, aki a vekker csörgésére ébred, sokakat a telefonjuk ébreszti, esetleg egy családtag, élettárs vagy épp a szomszéd kutyájának ugatása. Reggelivel, kávéval, teával folytatódik aztán a készülődés. Közben szól a rádió vagy a háttérben valamelyik televízió magazin műsora. Jönnek a friss hírek dugóról, balesetekről, leszakadt felső vezetékekről, időjárásról, napsütésről, vagy épp esőfelhőről. Az sem mindegy, fúj-e a szél, hány fokot mutat majd napközben a hőmérő, és szükség lesz-e esernyőre. Nem mindegy tehát, hogyan indulunk neki a napnak, fontos, hogy a szükséges információk a rendelkezésünkre álljanak. Köszöntöm Önöket, a mai nap Aradi Tibor reggeli magazinjával indul, a szerző és Varga Ferenc József előadásában.
12: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Pitty Mallat, a két műsorvezető, Monó Elvira és Proton Tamás.
13: Jó reggelt kívánunk.
12: Jó reggelt kívánok. Április 52-e van, Zsírmirigy és Köpetke napja. Nagy szeretettel köszöntjük őket is, és pszichológusaikat is, akik az első iskolai névsorolvasás óta végeznek sikertelen terápiát az érintett nevű hölgyekkel. Olyan kis hűvös ez a mai reggel, igaz, Elvira?
13: Igen, mert az adás előtt szemüveg nélkül olvasgattad a híreket a légkondi távirányítóján.
12: Az nem a telefonom volt?
13: Nem.
12: Pedig kétszer is felvettem, és még beszélgettem is rajta. Na mindegy, nézzük inkább, kik lesznek a mai vendégeink.
13: Itt lesz velünk a stúdióban Radír Tamara természetgyógyász, aki egy új módszerrel képes a középfül gyulladást kitolni bármelyik irányba, hogy aztán ott fájjon tovább.
12: Vendégünk lesz Csicska Norbert adószakértő, aki hűtlen férjeknek ad tanácsot abban, hogy hogyan kell otthon előadni a negyedéves bevallást.
13: Szintén itt lesz a stúdióban VV Cynthia is, aki Instagram oldalán okozott botrányt azzal, hogy olyan képet töltött fel magáról, amin ruhájának dekoltázsa egy vonalban volt a cipőjével. A fotókat azóta megpróbálta törölni, de a monitorra helyezett kendővel nem járt sikerrel.
12: Új dallal jelentkezett a héten a mulatos műfaj sztárja Böllér Ferry, aki arról beszél majd, amin ül. Tehát a fotelről, akkor a fotelről beszél. Elmondja még, hogy milyen nehéz 5 év alatt 10 lemezt kiadni úgy, hogy a szókincse 12 szóból áll. És hogy a gitárról csak 1 éve tudta meg, hogy hangszer és nem egy nagyméretű tojás szeletelő.
13: Szó lesz még arról, hogy DJ Coco Dominikán forgatott klippet, ezért Dominika alig kapott levegőt. És természetesen ma is van SMS kérdésünk, mely így hangzik. Ön előzött már 80-nal az M3-as autópályán? A. Nem. B. Nem tudok válaszolni, mert 6 napja úton vagyok Siófokról Zamárdiba.
12: Jöjjön akkor mai első vendégünk. Köszöntöm a stúdióban Buzogány Alexandra jógaoktatót, aki egy új jógamódszert fejlesztett ki. Mi is a neve ennek az új mozgásformának?
13: Igen, ez a Hilti jóga. Ennek lényege, hogy a meditációt és az ászanákat olyan emberek is elvégezhetik, akik társasházban élnek, és non-stop megy a szomszédban a lakásfelújítás.
12: Hát akkor nézzük is ezt meg a gyakorlatban, kérlek fáradj oda a jógaszőnyegethez. Ez melyik ászana?
13: Ez még egyik sem, csak nehéz felkelni ebből a fotelből. Tehát akkor nézzük. Lehasalunk a földre, itt indul el a szomszédban a vésőkalapács, légzés irányítása, azaz pránajámával indítunk, lefele néző kutyapózból indulunk, és a vitrínben lévő poharak ütemes csörgésével szinkronban beszívjuk a levegőt, tehát átváltunk kobraállásba, és magunkban számolva kifújjuk a levegőt, figyelem, tehát 1 és hilti, 2 és flex, 3 és kalapács, 4 és dekopírfűrész, 6 és akkusfúró, 7 és az akkusfúrót már mondtam, végül 8 és szívem hozd a sebb tapaszt.
12: Ezután az ászana után mi jön?
13: Mi jönne, bészana? Muszáj belepofáznod, nem elég az aj a szomszédból.
12: Úgy tűnik, nagyon beleélted magad, pedig hát itt nincs is zaj.
13: Látszik, hogy nem társasházban laksz. A zaj örökre ott marad a füledben. Tudod, mennyit spóroltam azzal, hogy nem kellett 40 000-ért jegyet vennem a Metallica koncertre, mert egész nap itt van a fejemben?
12: Rövid a műsoridőnk, úgyhogy ugorjunk a végére a gyakorlatoknak.
13: Jó. Tehát a végén jön a napüdvözlet, azaz a Surya Namaskara, ami egy cicákat nem kedvelő pösze indiai nevéhez fűződik. Itt köszönetet mondunk Buthának.
12: És Pesnek is az ajért, hogy viccesen fogalmazza. Kedves Alexandra, nagyon szépen köszönjük a bemutatót. Hogyan másképp is köszönhetnék most el tőled, mint hogy namaszté?
13: Namaszté van, hanem reggel, valóban jól látod, igen.
12: mi pedig megyünk tovább. Elvirához érkezett újabb vendég.
13: Így van, vendégünk itt a stúdióban Böllér Ferry, a mulatos zene koronázatlan királya.
14: Köszöntöm a kedves nézőket! Vegyék meg új lemezemet, a Modern Talking együttes énekel rajta.
13: Nagyon profi vagy, hogy már rögtön a köszönéssel promóztad az új albumodat.
14: Igen, most megjelent könyvemben, ami már kapható az interneten, erről részletesebben is írok. Át is adok neked egy tisztelet példányt, így fejmagasságban, hogy a kamera is lássa. Igen, na.
13: Hát akkor ez így két meglepetés egyben. Egyrészt, hogy tudsz írni, másrészt, hogy összetudtál hozni 20 oldalnyi gondolatot.
14: Igen, a gyengén látó emberek kedvéért egy oldalra egy betű jutott, ezért a szokásosnál vastagabb lett.
13: Az első könyved hány oldalas volt?
14: Hát inkább nevezzük szórólapnak. Viszont 100 000 példány ment el belőle.
13: Az nem semmi.
14: Igen, sajna nyitva maradt az ablak, és jött egy nagyobb légnyomás, egy húzat.
13: Beszéljünk egy kicsit az új klipedről, melynek címe Kitépted a szerelmet a szívemből, Jennifer. Milyen volt a forgatás?
14: Ez most a szokásosnál alacsonyabb költségvetésű klip volt. Miami-ban vettük fel, és a Jennifer-t alakító színésznő sem magyar volt, mert így olcsóbbra jött ki.
13: Ki játszotta a klipben Jennifer-t?
14: López, hát nem egy nagy szám. Bíró Vanessa jobb lett volna, de Haknia volt tarcalan, az meg ugye jobban fizet.
13: És mondd csak, hány szám lesz az új albumodon?
14: Hát ameddig el tudok számolni. Segítséggel úgy meg lesz a 8.
13: Érdeklődés színlelve kérdezem, hogy milyen dalok lesznek még az új albumodon?
14: Már elkészült néhány nóta, például a szerelemnél csak a füstölt tarja fontosabb. Vagy a Jöjjé vissza úgy hiányzó, hogy hívnak című.
13: Ez utóbbiból hallhatnánk tőled egy rövid ízelítőt?
14: Természetesen. Igen. Mikor elmentél te én tőlem, elvitted a szívemet, olyan vagy, mint egy fémtolvaj, mikor meglátja a síneket. Csókot is loptál 100-at, meg kristálypoharakat. Ha meglátlak én tégedet, szétrugom a valagat.
13: Köszönjük szép. Köszönjük szépen, elég. Önök Böllér Ferrit láthatták és hallották. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, bár a mondat első felét erősen idézőjelbe tenném. Átadom a szót Tamásnak és sztárvendégének, aki a mai reggelen valami csodás ételt fog főzni nekünk.
12: Köszönöm szépen, Elvira. Bizony, ha volna olyan tévé, ami a képen és a hangon kívül az illatokat is tudná közvetíteni, akkor most illatorgiában részesülnének a nézők, hiszen Kopár Dénes sztárfodrász a vendégünk, aki ma nem a hajak művészetét gyakorolja nálunk, hanem a gasztronómiáért. Fantasztikusak ezek az illatok. Miből tevődnek össze?
15: A most készülő pörköltből és a tegnapi babból.
12: Akkor már értem, hogy mi volt a bukéban a kakukk tojás. Amíg megkóstoljuk ezt a mennyei pörköltet, addig beszél nekünk arról, hogy nemrégiben megnyerted a fodrász olimpiáját.
15: Magyar ember evés közben nem beszél.
12: Akkor ne legyél, csak mondd el. Ha jól tudom, ez a fodrász olimpia Stuttgartban volt.
15: Igen.
12: Jó, bocsánat, abban hagyom az evést. Viszont ezt a kis lábszár darabot még leszem a homlokodról, szóval. Mit kell tudni a nyertes frizurádról?
15: Épp a modell tarkóján akartam a nyírógéppel felszedni egy árva kis hajszálat, amikor tüsszentettem. Így aztán én nyertem.
12: Mennyi keres ma egy sztárfodrázzá? Gondolom, hogy jól el vagy eresztve anyagilag.
15: Ilyen ügyekben nem nyiratkozom.
12: Végezetül még annyit, hogy a múlt heti szakításod után hogy vagytok az új pároddal, Hajnival?
15: Aki azóta már Judit.
12: Hajnival is szétmentetek?
15: És ahogy nézem ezt az SMS-t, Judittal is.
12: Hát jó nagy nálad a forgalom. Hány kapcsolatod volt az idén?
15: Én már január 2-án elvesztettem a fonalat.
12: Jó, hát köszönjük szépen Kopár Dénesnek, hogy eljött és főzött nekünk. Ennyi volt már a Pitymalat műsorunk végére értünk. Elvira, hogy érezted ma reggel magad itt a stúdióban?
13: Hú, hát nagyon jó kis adás volt a mai is, bár a végén Kopár Dénes sztárfodrász kikezdett velem, de mire a kiárathoz ért, már szakítottunk is.
16: A
11: pihenésre vágyunk, gyakran utazunk el messzi vidékre, és élvezzük a nyugodt, csendes tájat. Van, aki kis zugot keres magának, és akadnak olyanok is, akik a szállodai kényelmet részesítik előnyben. Maksa Zoltán Szállodai Vendégkönyv című magánszámában néhány észrevétel hallható a szállodai pihenéssel kapcsolatban a szerző tolmácsolásában.
16: Kedves közösség, nem szeretem a szállodákat azon egyszerű oknál fogva, mert sok mindenre alkalmasak, pihenésre speciál nem. És ezt valamennyien tudjuk, akik reggel 6-kor folyamatos ajtócsapkodásra ébredünk, amit jó magam azért nem tudok hova tenni, mert állandó bennem a kérdés több mint 30 éve, amióta turnézom, hogyan lehet egy szobaajtón egymás után 14-szer kimenni? Idén nejem önnagyságával 3 napot töltöttünk el Dunafügykösön a terhes csimpánz vendégházban, ahol is egy formás kis apartmanban laktunk. A hova utazzunk, na oda aztán semmiképp.hu oldalon találtuk ezt a Maszek vendégházat, a fotók alapján megtetszett, kibéreltük. Amíg a portán a takarítás végére várakoztunk, pedig 2-re érkeztünk előírás szerint, belelapoztam a vendégkönyvbe. Bár még otthon tettem volna. Csak néhányat a legszebbekből. Fiatal pár 1 éve. Nászutunk végcéljául választottuk a vendégházat, nem is lett volna semmi baj, ha a tulajdonos pasi nem áll végig állólámpának álcázva a hálószobánkban. Idősebb pár 2 hónapja.
17: Azért választottuk a vendégházat, mert akadálymentesítettként hirdették. Az is lett, mert amikor megérkeztünk, a tulaj azonnal eltolta a bejárat elől a tarickát. Az erkély ajtó kicsit nehezen csukódik, de simán kiléptünk rajta, mivel a közepe hiányzik. Ekkor vettük észre, hogy az erkély is. Így jövőre sajnos másik asszonnyal érkezem.
16: Bulizó hölgyek 3 hete.
18: Lejöttünk a kolléganőkkel egy kis csajos bulit tartani, a tulajdonos finom házi pálinkával fogadott bennünket. A nyaralásunk eddig van meg. Egy héttel később a saját ágyában otthon ébredt mindenki.
16: Köszönet a tulajnak a hazaszállításért.
19: Középkorú pár 5 hónapja. Csak egy apróság, mivel közös szellőzője van az apartmanban a vécének és a konyhának, minden reggel el kellett döntenünk, mi a fontosabb.
16: Baráti társaság 5 napja.
17: A tetőtéri 2 szobát béreltük ki, és a 4. napon már marhára untuk, hogy a hozzájuk tartozó erkélyen minden nap van friss sárkányrepülő. Nem lehetne annak a rohadt erkélynek a célkereszt alakban lerakott járólapjait kicserélni?
16: Idősebb úr 2 hete.
17: Érdekes ötlet, hogy a földszinti szobákhoz tartozó WC kint van, de a lehúzója benn.
16: Minden műanyag ráadásul még a csésze is, PVC.
17: Ugyanígy kissé meglepett, hogy az előcsarnokban található szobor időnként megmozdult, majd egy órával később bekopogott hozzám és pénzt kért.
16: Fiatal pár 1 hete.
18: Érkezéskor mondta ugyan a tulajdonos, hogy minden kiadósabb zápor után megindul a hegyoldal, így jelenleg ez a 4. utca, ahol a vendégház található. De hogy az épület ráadásul annyira süllyed, hogy reggel már egy vakon nézett be az ablakon, az túlzás.
16: Baráti társaság 3 hónapja.
17: Tetszett a babgulyással működő energiatakarékos jacuzzi?
16: Fiatal házaspár 1 napja.
18: Nem semmi, hogy a bútorozott szobáért felárat számolnak fel. Mi anélkül kértük, így 2 nejlonságban aludtunk az előszobafogason.
16: És végül fiatal pár 1 napja.
17: Hasonlóképpen jártunk mi is. Érkezéskor a tulaj megkérdezte, hogy bent akarunk-e aludni, vagy kint. Döbbenten néztünk erre, hozzátette, hogy a legolcsóbb, ha kint maradunk, ő szívesen ad egy gipszkarton lapot, amit mindig odaállítunk, ahonnan hidegebb jön.
11: Az elmúlt években sok gondot okozott az energiaszámlák növekedése. ahol lehetett, próbált a lakosság spórolni, kevesebb áramot, gázt fogyasztott, ha volt rá lehetőség, napelemet vásárolt. A helyzet Móricz Tamást is gondolkodásra késztette, és megírta a Rezsibiztos című jelenetét, melyben Csúlya Imre és Vida Péter a közreműködők.
20: Szép jó napot!
21: Jó napot kívánok! Miben segíthetek?
20: Segíteni én fogok. A központból küldtek, én lennék az önök személyi rezsibiztosa.
21: Hát nem is tudom.
20: De én igen. Vágjuk is bele. Csengő. Minek? Zabálja az áramot, uram, zabálja.
21: A csengő?
20: Úgy. Itt valaki becsönget, és a pénztárcája meg az esőerdők felsírnak. Őseink nem ezért találták fel a kopogást.
21: Hát kerüljön beljebb.
20: Én menten elájulok. Akvárium? Teljes díszkivilágításban?
21: De hát ez a lakás dísze.
20: Még ha egy lila japán ördögrája lenne benne, de ez a 12 csofat guppi...
21: Akkor most mi lesz?
20: Á, látom, van tengeri malac. Remek. A mókus kerékre rákötünk egy generátort, és csak belöki a kis szőröst, ha gyönyörködni akar ezekben a pocsolyaszökevényekben.
21: Hát én nem is tudom.
20: Elárulom magának, nálunk egy ilyen a pletykás anyósom nyelvére van rákötve. Ha elemében van, paksot is kisegíti.
21: A konyha.
20: Nyugtasson meg, hogy az ott nem egy bekapcsolt forgó mikró.
21: Hát már pedig...
20: Felesleges! A szánkban, a gyomrunkban úgy is felmelegszik az étel.
21: De például a kukorica nem pattog ki a gyomorban.
20: És milyen szerencse! Na, ha már konyha, fogadjunk, hogy a téli szalámi szendvicsbe téli szalámit tesznek.
21: Ön egy látnok.
20: Hát így sok munkánk lesz. Remélem azért a babot, káposztát szeretik.
21: Ez miért fontos?
20: Na, gáz és szélenergia. Akkor lássuk a teraszt. Ezt telepakoljuk napelemekkel.
21: De hát ott van az a sok szép muskátli.
20: Ugyan, én is szép vagyok, mégse állok sehol, csak úgy haszontalanul. Te jó Isten, mit látok ott? Maga az ördög, egy légkondicionáló?
21: A meleg napokon életet ment.
20: Aha, maguk bekapcsolják, az északi sarkon meg kihalnak a pingvinek.
21: De hát ott nem is élnek pingvinek.
20: Tessék, már be is következett. Ja, és remélem, hogy ezt a mosogatás nevű szörnyűséget sem művelik.
21: Az a helyzet, hogy az edényeink egyelőre nem öntisztulósak.
20: Ne vicceljük el a kérdést, jó? Mikor mennek zuhanyozni, a koszos edényeket szépen viszik magukkal, jó?
21: Azon csodálkozom, hogy a fürdés megengedett.
20: De csak is sötétben, ahogy elnézem a családi fotóikat a tükörben, nincs semmi látnivaló.
21: Végeztünk?
20: Még rápillantanék a gyógyszereikre. Aha. Na, sejtettem. Lázcsillapító.
21: Azzal meg mi baja?
20: Az, hogy egy 40 fokos lázzal ki tud fűteni egy kisebb szobát.
21: Én azt hittem, már nem tud mivel meglepni.
20: Na, gratulálok. Megy a tévé.
21: Ez az egyetlen szórakozásunk.
20: Ezt a filmet én már láttam. Igazából az üzbék fókaidomára gyilkos, úgyhogy kikapcsolhatja nyugodtan.
21: Ön túl jó hozzánk.
20: Köszönöm, parancsoljon, itt is van a számla.
21: Milyen számla?
20: Gondolja, hogy ingyen spórolunk önnek?
21: 87.000 forint.
20: Igen.
21: Miért ilyen sok?
20: Azért, hogy nekünk ne kelljen megcsinálni azt a sok hülyeséget, amit tanácsolni szoktunk.
11: Szabados Gábor villámtréfáival zárul a mai Kabaré matiné, Csúlya Imre, Görög László és Major Melinda előadásában.
22: Hajhullás elleni különleges szer.
21: És mondja, ez a hajhullás elleni különleges szer tényleg teljesen megállítja a hajhullást?
23: Abszolút megállítja. A flakonban különlegesen erős folyékony ragasztó van.
22: Jönnek a végrehajtók.
21: Holnap jönnek hozzánk a végrehajtók.
23: Ó, te szegény!
21: Szeretnék kérdezni tőled valamit.
23: Jó, kérdezz bátran!
21: Mennyi jattot illik adni nekik?
23: elektromos autó.
0: Évek óta elektromos autóval járok.
1: Milyen márka?
0: Trolibusz.
1: Váratlanul hazajött a férj.
0: Klárikám, ki az a férfi ott az ágyban, meztelenül mellette?
23: Jé, hát ez nem te vagy.
0: Buszon.
23: Megkérném, fiatal ember, hogy adja át az ülőhelyét ennek az idős néninek.
1: Rendben, csak előbb megkérdezem a nénit, hogy tud-e buszt vezetni.
0: Szaharai por.
23: Ez borzasztó. Egyre gyakrabban jut el hozzánk ez a francos szaharai por. Hát nem győzöm az autót mosóba vinni.
1: Hát én éppen emiatt el is adtam a kocsit.
23: És akkor most mivel jársz?
1: Vettem helyette egy tevét.
0: Bankrablás.
2: Fel a kezekkel! Ez itt egy csőre töltött pisztoly, és ha kell, használni fogom. És most ide a pénzt. Mindenki. Ja, forintot nem fogadok el.
0: Iszik a férj.
1: Na, Béla?
5: Iszik.
1: Eddig is megitta a magáét.
5: Most már a másét is megissza.
11: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kaiser Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A krónika után a Korkóstoló következik, itt a Kossuth Rádióban.
24: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: 9 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását, szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. A rossz idő miatt változik a Regőci István alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyermekeket és családjukat várja táncházzal, sok foglalkozással, koncerttel és Kapu Tibor élménybeszámolójával. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt kisüt a nap, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
24: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
25: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Családi borászat Badacsonyban, hagyomány és szabadság egy első generációs pincészetben.
3: Most 20 év után ott tartunk, hogy egy kékfrankos területünk gyönyörű termést hoz, nagyon szép borokat lehet vele készíteni, és most a Illés kékfrankos 2023-as évjárat a top 25 kékfrankos közébe került.
25: Több mint fagylalt olasz gelateria Budapesten, egy profi labdarúgó személyes története.
4: Amikor másodszorra voltam Olaszországban, akkor a második évben volt egy nagyon komoly sérülésem, keresztszalag szakadás, és mindig érdekelt, hogy mit csinál a futball után, és amikor hozták ezt az 1 kilós gelátót a vacsorára, akkor egyértelmű volt, hogy ez ugyan érdekes. És akkor így történtek a dolgok, hogy bemutattak a Fábiónak, kezet fogtunk, jó volt a hangulat, beszélgettünk.
25: Lakásétterem, ahol kultúrák és ízek találkoznak.
7: Van, aki úgy érkezik hozzánk, hogy kifejezetten egy gasztronómiai élményre szeretne eljönni, de van, aki eljött hozzánk, és azt mondta, hogy ez neki egy bakancslistás. Világ életében szeretett volna eljönni egy lakásétterembe. Ebben mindig van egy misztikum, egy titok. Tényleg egy lakásban, egy étterem.
25: Szörpök története. Családi döntésből lett őstermelői vállalkozás.
3: Nekem már hosszú évekkel ezelőtt volt ilyen ötletem, hogy bogyós gyümölcsöket fogok termeszteni, és azokból készítek valamit. Akkor jött, hogy beleszerettünk egyik pillanatra a másikra a földterületbe. Egyébként egy érdi telket cseréltünk el erre a galagonyás dűlőbeli földterületre, illetve nekem volt egy komoly egészségügyi problémám, és ez egy hatalmas lökést jelentett.
24: Korkóstoló.

0: A badacsonyi borvidéken, Káptalantótiban működik egy családi butikborászat, amelynek története egy nagy újrakezdésből fakadt. A szülők Svédországból költöztek haza az 1990-es években Badacsony-Tördemicre. Mára pedig a következő generáció is aktívan részt vesz a munkában. A borászatot Illés Dávid és felesége álmodta meg, egy olyan szemlélettel, amely nem kötődik merev szabályokhoz. A hagyományok tisztelete mellett a fenntarthatóság, az organikus szőlőművelés és a pincében alkalmazott minimális beavatkozás határozza meg a működésüket. Vajda Klára Illés Anitával, az egyik tulajdonossal beszélgetett.
1: A férjem szülei Svédországból szerettek volna hazaköltözni, vásároltak Badacsony-Tördemicen egy nagyon szép területet, és amikor az épületet szerettük volna felújítani, csak úgy kaptuk meg az engedélyt, mivel borvidéken vagyunk, szőlőt kell telepíteni. Borvidéken vagyunk a mai napig, ez egy előírás, jogszabály, hogy a területen 80%-nak szőlőnek kell lenni, bortermelő szőlőnek. A tájban, a badacsonyi varázslatban szerettek bele. Ugye mi a szőlőművelést, ezt inkább ilyen jó pofa dolognak tartottuk, hogy persze, nem baj, majd ezt is meg fogjuk oldani.
2: És az építész anyuka megtervezte a házat, és akkor a fia kitalálta, hogy milyen szőlőt telepítsenek a területre?
1: Igen, az én férjem a Dávid, mivel a család abban az időben inkább a vörösbor kedvelte, így kékfrankost és Cabernet Sauvignon telepítettünk.
2: És hogy fogadták a környező lakók?
1: Kicsit furcsán néztek ránk, és az egyik volt szomszédunk, aki borász, többször bakargatta a fejét, hogy ez szerinte nem lesz jó gondolat, de támogatott minket, kedves volt tőle. Most 20x év után ott tartunk, ugye egy kékfrankos területünk gyönyörű termést hoz, nagyon szép borokat lehet vele készíteni, és most a Illés kékfrankos 2023-as évjárat a top 25 kékfrankos közébe került.
2: Időközben viszont kellett egy szakember, és hogyha jól értesültem, ön lett a szőlészborász.
1: Igen, vásároltunk 4 hektár területet a Csobáncegyen. Amikor megvásároltuk, úgy gondoltuk, hogy ezért ez egy komolyabb feladat lesz, mint a tördemici területünk. Megbeszéltük közösen, hogy én elvégzem szőlészborászakmérnöki képzést.
2: És ezt az újabb 4 hektáros területet milyen szőlőfajtával ültették be?
1: Nem mi telepítettük, mi termő területeket vásároltunk. Ugye minket ez egy nagyon nagy előnybe hozott, hiszen már azonnal az első évben el tudtunk kezdeni foglalkozni a borkészítéssel. Kis mennyiségben kezdtük, és 2020-tól készítünk bort, olasz rizlingből főleg, a holdkő, napkő, hordós érlelésű borokkal. 2020-ban volt még egy reduktív eljárással készült olasz rizling, és mellette ott volt a kékfrankos.
2: Kavics, holdkő, napkő, honnan jönnek a nevek?
1: 2019-ben kezdtük el felújítani az épületet, amit megvásároltunk, ugye a Vincelérházat, és azt láttuk, hogy amikor a vakolat lekerült az épületre, egy gyönyörű, szép kőház tárult elénk. Ugye Káptalan Tótiban a Csobánchegynek, ugye mi a déli oldalán vagyunk, maga a kőház is többféle kőből épült fel annak idején. Kaptunk segítséget egy nagyon ügyes grafikustól, egy tervezőtől, és így hárman közösen eljutottunk a holdkő és a napkő fantázia név felé. Kiindultunk a kövekből, és osztrák tölgyfahordóban készült olasz rizling megkapta a napkő nevet, és a 300 literes francia tölgyfahordóban készült olasz rizling megkapta a holdkőt. Majd a következő évben egy új termékkel álltunk elő, egy fehér kövével, aminek a házasítások olasz rizling, rajnai rizling, szürke barát, mind a három külön acéltartályban készült el. Ugye ez egy könnyebb stílus volt, és mivel ugye a kőnek a kis testvére, vagy a szinonimája a kavics, ezért megkapta ez a fehér kövénk a kavics fantázia nevet.
2: Melyik volt az a boruk, ami meghozta az igazi elismerést?
1: Az igazi elismerést a 2022-es évjáratú holdkő olasz rizling hozta meg. A badacsonyi bor versenyre neveztük be a bort, és ott kapott egy aranyérmet. Majd ebből így fel lelkesedve elindítottuk a GRO nemzetközi olasz rizling versenyre, ahol csak olasz rizling versenyezett, és a holdkő ott is kapott aranyérmet. Majd tovább neveztük a bort a Wine Lovers nemzetközi bor versenyre, ott szintén 91 ponttal kapott egy aranyérmet, a legjobb hordós érlelésű bor kategóriában első helyezett lett, a top 100-as listán pedig a 44. helyezetre került. Majd ugyanezzel a borral beneveztünk a következő év elején Franciaországon a Lyoni borversenyre, és szintén egy aranyéremmel érkezett haza, és a magyar nevezett borok közül a legjobb magyar bor volt.
2: De nem csak a fehér borokkal arattak, hanem a vörös borral is, ami még mindig ritkosság itt a Badacsonyi borvidéken.
1: 2023-as évjáratú Cabernet Franc-unkat most idén beneveztük a berlini nemzetközi borversenyre, és aranyérmet kapott. A kék frankosunk is kapott 23-as évjára szintén egy szép elismerést, és a Pinot Noirunk is.
2: Most változott a család hozzáállása? Most már nem csak a vörös borok a kedvencek?
1: Igen, sokat változott a hozzáállás. Vörös borok mellett természetesen a fehér borokat is nagyon szeretjük és fogyasztjuk.
0: És most hűs, ám annál izgalmasabb gasztratörténettel folytatjuk. Az olasz fagyiról lesz szó, a Dorian Christian egykori profi labdarúgó jóvoltából, aki Olaszországban kötött szorosabb kapcsolatot ezzel a sokakat rabulejtő finomsággal. Az itáliai gelátót elméletben a kevesebb levegő, az alacsonyabb zsírtartalom és a természetes alapanyagok különböztetik meg a hagyományos fagylaltól. A gyakorlatban azonban az apró részletek, a hőmérséklet, a textúra és az ízek aránya döntik el a végeredményt. A finom részletekről Kovács Nagy Áron beszélgetett Adorján Krisztiánnal, az Il Bruno Gelateria tulajdonosával.
3: Honnan jön ez a fagylalt iránti szerelem vagy szeretet?
4: Olaszországban éltem nagyon sokáig, mert a vállalkozó élet előtt profi sportoló futballista voltam, és ott is játszottam nagyon sokáig, és nyilván Olaszországban a gelato az egy óriási része a gasztrokultúrának, és én jártam fagyizni egy helyre, és egyszer az egyik ismerősöm egy esti vacsorára hozott onnan egy elviteles dobozt, mondtam, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ilyen gelátot lehetne enni Magyarországon, és így indult el az egész.
3: Említett, hogy Olaszországban élt. Ott nőtt fel, vagy oda költözött ki a sport miatt?
4: Nem ott nőttem fel. Én Magyarországon születtem, és sport miatt oda költöztem. Én 16 évet voltam külföldön, ebből 6-ot Olaszországban, emellett Angliában, Írországban, Hollandiában, Albániában, ezekben az országokban voltam.
3: Honnan jött ez az éles váltás, úgy az ilyen sportolásból a fagylalt irányába?
4: Amikor másodszorra voltam Olaszországban, akkor a második évben volt egy nagyon komoly sérülésem, keresztszalag szakadás, és mindig érdekelt, hogy mit csinál a futball után, hova fektessem a megkeresett pénzemet, vagy mi az, amit majd tudok kezdeni magammal, és hát amikor hozták ezt az egy kilós gelátót a vacsorára, akkor egyértelmű volt, hogy ez ugyan érdekes. És akkor így történtek a dolgok, hogy bemutattak a Fabiónak, kezet fogtunk, jó volt a hangulat, beszélgettünk, utána kiderült, hogy ő nem dolgozott együtt soha senkivel, én voltam az első, aki együtt dolgozott valamiért, és akkor kialakult egy ilyen bizalmi kapcsolat, és építjük, és szeretjük csinálni.
3: És hát akkor megtapasztalhatta valóban az eredeti olasz gelátónak az ízélményét. Ön szerint mitől lesz egy fagylalt íze igazán tiszta és természetes? Honnan lehet ezt felismerni?
4: Hát a legfontosabb az természetesen az alapanyagnak a minősége és frissessége, és a másik nagyon-nagyon fontos az a gelátó alapjának, az összetevőinek a mérlegelése, tehát hogy miből mennyit raksz bele, hogy egy nagyon-nagyon finom krémes gelátó jöjjön ki.
3: Mi a legnagyobb technológiai kihívás egy gyümölcsfagylaltnál az egyensúly megtartásában ön szerint?
4: Az alapanyagoknak az aránya. Ugye a mi séfünk az a Fabio Marconi. Ő egy világbajnok gelátómesterként Olaszországban. Ő a szicíliai granitáival nyert világbajnokságot, de a saját gelátóival is óriási népszerűségnek örvend a kinti üzleteiben, és ugyanezt hoztuk haza, tehát az ő receptje az, ami dolgozunk. Ez az ő zsenialitása, hogy megtalálja az arányokat a hozzávalókban, hogy a lehető legkrémesebb, legfrissebb, legízdúsabb

0: válása hogyan szokott kinézni?
1: Nálunk ez úgy működik, hogy mivel a Fábio felel ezeknek a minőségeknek, hogyha azt mondjuk, hogy itt Magyarországon nagyon szeretnénk, ha lenne egy csoki málna, akkor elküldjük neki, hogy ezt nagyon szeretnék, és akkor ő küld először egy olyan receptúrát, ami szerinte működőképes, azt mi így kipróbáljuk, és meglátjuk, hogy tényleg jó-e, ha nem jó, akkor visszajelzünk, hogy figyelj, túl kemény, nem annyira jó a arány, ezt kell változtatni, változtat rajta, és addig teszteljük, ameddig szerintünk tökéletes nem lesz, és amikor azt mondjuk, hogy tökéletes, akkor tesszük ki az üzletekbe.
2: Két külön életút, két külön történet, majd egy közös cél. Nagy Gabriella és Holló Klára néhány éve még külön utakon jártak, ma már együtt építik a Bolladórót. A lakásétterem egyszerre gasztronómiai tér és kulturális találkozási pont, ahol az ételek mögött utazások, élmények és inspirációk húzódnak meg. Az aranybuborék olyan közeg, ahol különböző konyhák, helyek és történetek kapcsolódnak össze egy asztalnál. A koncepcióról és a közös munkáról Major Eszter Anna beszélgetett Nagy Gabriellával.
3: Milyen pályáról érkeztek a lakásétterem világába, és pontosan mi fogta meg kettejüket ebben a formában?
4: Én magam a jogi szférát, több mint 30 éves jogászi pályát zártam le ezzel, a társam pedig az idegenforgalomból jött, bár neki a mai napig is van kötődése a gasztronómiához, de nem ez a tanult szakmánk. Van, aki úgy érkezik hozzánk, hogy kifejezetten egy gasztronómiai élményre szeretne eljönni, de van, aki eljött hozzánk, és azt mondta, hogy ez neki egy bakancslistás. Világ életében szeretett volna eljönni egy lakásétterembe. Ebben mindig van egy misztikum, egy titok. Tényleg egy lakásban, egy étterem. Az esetek nagy többségében, amikor csupa idegenek érkeznek ide, már önmagában a nyitás is mindenkiben mutatkozik például, illetve mindig elmondjuk, hogy nyugodtan, bátran jöjjenek ide, álljanak föl, receptet is megosztunk, például ha tematikus vacsorákról beszélünk, utazások is előzik meg, akkor rendszeresen videókat készítünk, egy-egy ételnek elmondjuk a történetét, a kalandját, de azt azért mindig érzékeljük, hogy mikor kell nekünk egy picit háttérbe vonulni, és mikor hagyjuk a vendégeket magukban kiteljesedni.
3: Hogyan tervezik meg a menüsort? Hogyan gondolkodnak ebben, vannak esetleg fix elemek?
4: Nincs állandó menüsor. Mindig törekszünk a szezonális dolgokra, mire a tányérra kerül bármi étel, azt előtte háromszor, négyszer legalább lepróbáljuk. És mindig a tökéletességre törekszünk. 3 éve tulajdonképpen a véletlen műve volt, amikor először belevágtunk egy ilyen utazásba. Spanyolország déli részén, Kolmenárban voltunk a hegyek között, ahol úgy éreztük, hogy megállt az idő. A hegyek között főztünk, és ez annyira maradandó élményt adott mindkettőnknek, hogy azóta tudatosan minden évben tavasszal, ősszel elutazunk, keressük más országok kultúráját, most épp a jövő héten Bilbaóba és San Sebastiánba fogunk menni és főzni több napon keresztül, és minden évben találunk valami olyan különleges vagy más típusú ételeket, amiket ha hazajövünk, akkor kedvencünké válik. Múlt év áprilisában Marokkóba mentünk, egy helyi berberasszonnyal főztünk napokon keresztül. Tazsinban főztünk, azóta mi is beszereztük a tazsint. Érdekességképpen tudnám például elmondani egy nagyon egyszerű köretnek az elkészítését, a kuszkuszt. Marokkóban, amikor készítettünk egy marokkói csirkét, aminek a tetején volt egy olyan edény, amely tökéletesen jól illeszkedett az alsó edényhez, lukacsos volt az alja, és a berber asszony hidegen a kuszkuszt összekeverte sima olajjal és olívaolajjal, majd rátette erre az edényre, és amikor ez teljesen átforrósodott, akkor egy hatalmas cserép edényre visszaöntötte, hideg vizet öntött hozzá, és kézzel átmelegítette. Majd ezt 3-szor elkészítette, ez a marokkói marha aszalcélvával és mandulával készül, és például a héjas mandulát megfőztük. Amikor már a mandulának a héjából kijön a mandula, akkor azt darabonként ki kellett szedni, kiterítettük, majd utána betettük hideg olajba, és szép lassan ezt meg kellett sütni. Tehát ugye egy marha mellé, mire elkészítem a kuszkuszt, elkészítem a mandulát, lássuk be, ez nem egy 2 órás történet. Tehát szakmai szemmel eszünk, ahogy valahol valamit látunk külföldön, ugyanazt az étkezési kultúrát, ugyanazt a fajta technológiát valósítjuk meg itthon is.
3: Úgy képzelem el önöket, kettejüket Klárival, hogy mennek a világban, és akkor mint ilyen gasztronyomozók felderítik, hogy akkor hol mi az, amit fel lehetne göngyölteni, és be lehetne építeni a tudásukba. Ezt jól láttam-e, hogy ez egy állandó edukációs vágy önök részéről is?
4: Tökéletes. Tehát ezt rendkívül élvezzük. Nyilván ennek a gyökere az is, hogy mindketten azért nagyon nyitott emberek vagyunk, nyitottak vagyunk kultúrákra, emberekre, gasztronómiára, az ételekre rá, inkább koncentrálunk, és mint a gyerek a cukorka boltban, úristen, ezt nézd, ezt kóstold, tudományosan lefotózzuk,

0: könyveket hozunk. Valóban igyekszünk bőrönbe zárva minél több élményt, tudást elhozni magunkkal.
1: Magyar gasztronómiát, mint olyat, mennyire emelik be a mindennapokba?
0: Nagyon szeretjük a magyar gasztronómiát, és az is egy nagyon fontos része, de annyira színes a világ. Annyira sokféle dolgot lehet még megtapasztalni. Mi szeretnénk megmutatni azt, hogy ha valaki éppen még nem volt Bilbaóban, vagy nem járt Törökországban, akkor egy teljesen autentikus ételt hozzunk el ide, amivel mondjuk még nem találkozott. Nagyon sok fűszert hozunk.
1: Ilyen helyen, egy ilyen szituációban, egy ilyen millióban mennyiben tud a gasztronómiának a szentsége újra is ismételten hangsúlyosabban megjelenni. Úgy képzelem, hogy egy ilyen helyen valahogy az, hogy mit eszünk, hogy eszünk, jól legyünk, valahogy különösebb hangsúlyt kap.
0: Igen, mindig arra törekszünk, hogy az a fajta belső kohézió, az az intimitás, az, amit mi tudunk nyújtani, az megmaradjon. És erre szoktuk mindig azt mondani, ha mi jól érezzük ebben a szerepben magunkat, akkor minden rendben van. Tehát nem egy favágó munka, mert akkor elveszíti ez a hely azt a fajta varázsát és azt a szeretetet, amit mi mindig tudunk nyújtani a vendégeknek.
1: Pontos a szeretet?
0: Nagyon. Amikor elmennek és megölelnek, és azt mondják, hogy fú, hát ez egy csodálatos este volt, akkor ez mindig egy nagyon-nagyon jó visszajelzés nekünk is, hogy jó úton vagyunk.
2: Bander Katalin társadalomtudományi területen dolgozott kutatóelemzőként, majd a családalapítás után új irányt választott. Férjével egyre fontosabbá vált számukra, hogy ismert forrásból származó, egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalra. 2021-ben Bicskén, a Galagonyás dűlőben vásároltak területet, ahol gyümölcsöt termesztenek, és ezekből szörpöket, lekvárokat készítenek. A vállalkozás neve, Pötyi Szörpök, kislányuk Bece nevéből származik, arca a címkéken is visszaköszön. Ozsd Erika készített interjút Bander Katalin őstermelővel.
3: Nekem már hosszú évekkel ezelőtt volt ilyen ötletem, hogy bogyós gyümölcsöket fogok termeszteni, és azokból készítek valamit. Akkor jött, hogy beleszerettünk egyik pillanatra a másikra a földterületbe. Egyébként egy érdi telket cseréltünk el erre a galagonyás dűlőbeli földterületre, illetve nekem volt egy komoly egészségügyi problémám, és ez egy hatalmas lökést jelentett. Így úgy gondoltam, hogy azzal kell foglalkoznom, amit a szívem diktál.
4: A szíve diktálta, de honnan tudta, hogy hogyan kell készíteni lekvárokat, szörpöket? Valaki foglalkozott ezzel a családban?
3: Én autodidakta módon képeztem magam, utána néztem leginkább interneten a technikáknak, viszont a receptek azok egyediek, tehát azokat kísérletezés révén magam találom ki. Az biztos volt, hogy tartósítószermentes lesz a területünkön, a gyümölcsösünkben sem permetezünk, és úgy próbálunk gazdálkodni, hogy azokat a fajokat részesítjük előnyben, azokat a fajtákat, amik ellenállóak, tehát például a szőlőből tudok jó példát mondani, az otello az egy rendkívül ellenálló fajta, ezt is sikerült permetezésmentesen termeszteni.
4: Azt dolgozta fel, ami a Galagonyás dűlőben van, vagy eleve úgy telepítettek oda mindenfélét, hogy tudták, hogy majd abhoz?
3: Már előtte is, tehát itt az érdi telkünkön is már nagyon sok mindent telepítettünk, és erre eleinte úgy gondoltuk, hogy majd csak az ottani termésekből. Aztán rájöttünk, hogy ezt nagyobb tételben és vállalkozásszerűen szeretném csinálni, és akkor a Galagonyás dűlő beli területet direkt így vettük, tehát hogy ott is több mint 50 gyümölcsfa, 5 sor szőlő már rendelkezésre áll. Természetesen mi is telepítünk folyamatosan, mert ugye itt jön az éghajlatváltozás, klímaváltozás hatása, hogy ez egy déli kitettségű lejtő, és küzdünk a nyári aszállyal, illetve ami az én szívügyem, hogy bogyósokat termesszek, elég nehéz, de nagyon igyekszem. Vannak újak is, például a tekintetben a fekete berkenye az nagyon szárazságtűrő, tehát azzal úgy érzem, hogy szép eredményeket tudunk majd elérni. Telepítettem mézbogyót, készítettünk már homoktövissel is terméket, őszi barack homoktövis levet, és annak is nagyon nagy sikere volt.
4: Egy szőrt gyümölcsből, cukorból, vízből készül. Önök is így készítik?
3: Nekem az az alapelvem, hogy csak annyi cukor legyen benne, amennyi nagyon muszáj. Az egy kiló gyümölcs, egy kiló cukor elvet, ezt mi egyáltalán nem alkalmazzuk. Édesebb gyümölcsöknél kevesebb, de maximum ilyen 40-50 deka per liter cukor kerül a szörpökbe.
4: Kitett ide az asztalra egy szörp szivárvány, gyönyörűek ezek a szörpök, van köztük fahéjas kerekrepkény. Hogyan rá, hogy a fahéj és a kerekrepkény az párosítható?
3: Amikor először megfőzték elkezdtem a kerekrepkény nevű növényt, ez egyébként egy ősi fűszernövény, Katona Petrezselyemnek is nevezik, akkor úgy éreztem, hogy ez egy ilyen télies ízvilág, és úgy gondoltam, hogy fahéjjal és almával nagyon jó lesz dúsítani, tehát ebben alma szeletek és fahéj is főtt, és én mindig arra törekszem, hogy egy kompakt ízvilágot tudjak kihozni. Például itt van egy másik szörp, ebből éppen most készítem a friss adagot, ez a narancsos lájmos pittypang. A pittypang ugye teljes egészében ehető gyógynövény, és a virága egy édeskés ízt ad. És ehhez úgy gondoltam, hogy friss, citrusos ízek harmonizálnának. Népszerű a sokbogyós bogyóvarázs, itt is a savas, édes gyümölcsök egyensúlyát megteremtsem, ez volt a cél. A piros rivizli savasságához édes fekete szedrát, szintén nagyon édes boczabogyót, illetve az otelló szőlőt párosítottam. Nagyon szeretik az epres bodzát, ez ugye egy gyümölcs és gyógynövény párosítás. Fontosnak tartom a gyógynövényes vonalat, ez irányban képzem is magam, és most idéntől készítettem is már teakeveréket. Ha gyűjtök gyógynövényt, leszárítom, akkor azt megtanulom, hogy hogyan kell kombinálni, mi mire jó, illetve a gyümölcsös teáknál a zero waste szemlélet adja a hátterét, hogy a sok értékes gyümölcs, aminek a levét lepárolom, az ne vesszen el.
4: A szörp készítés során nagyon sok gyümölcs is megmarad.
3: Így van. Ennek ugye a másik felhasználási lehetőség az, hogy lekvárt is készítünk, és ebbe a maradék gyümölcshús is belekerülhet, például egy eperlekvárnál, megylekvárnál, a szilvalekvárok közül a sütőben sült szilvalekvárt emelném ki, mert ugye ezt teljesen cukormentesen tudjuk készíteni. Itt egy kiló lekvárhoz több mint 3 kiló gyümölcsöt használok föl, és semmi cukor. A gyümölcs természetes édességére támaszkodunk.
2: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak.
4: A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 10 óra. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja, a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több száz milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb, verseny alapú rendszert alakítson ki. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszttartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újraaszfaltozzák. A rossz idő miatt változik a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyen táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kaputibor élménybeszámolója is szórakoztatja a vendégeket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ennek értelmében ott nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon lévő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken sem. Részletek a Katasztrófa Védelem honlapján olvashatók. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok. Kedves hallgatóink, 10 óra múlt, 4 perccel. A következőkben református istentiszteletet közvetítünk a Debrecen Széchenyi kerti református egyházközségből. Igét hirdet Lovász Krisztián lelkipásztor.

Áldás békesség a konfirmáció vasárnapján Debrecenből, a Széchenyi kerti református templomból köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Gál Márkot hallják. Hajdubihar vármegye székhelyét gyakran nevezik kálvinista Rómának, gazdag református hitélete és épített örökségei okán. A Debrecen Széchenyi kerti református egyházközség története 1948-ig nyúlik vissza. A közösség évtizedeken át a Széchenyi utcai imaházban tartotta Isten tiszteleteit, majd a 90-es években épült fel mai temploma az István király téren, Lengyel István Ybl-díjas építész tervei alapján. Az 1997-ben felszentelt templom a nagy lakótelepen élők szolgálatára jött létre, ma a Széchenyi kert mellett a posta, a Tócos kert és a Tocóvölgy református közösségi életének is központi helyszíne. A gyülekezetet több nemzedék tagjai alkotják, a vasárnapi alkalmakkal egy időkben gyermekisten tiszteletre várják a legfiatalabbakat, hétközben pedig kóruspróbán, ima közösségben, bibliaiskolában, vagy épp ifjúsági alkalmon is közösségben lehetnek egymással. A gyülekezethez szorosan kapcsolódik a Széchenyi kerti református szociális szolgálat is, ahol segítik és lélekben is gondozzák az időseket. A mai közvetítés különös hangsúlyt kap, hiszen egyházunkban a konfirmáció vasárnapja van. A Széchenyi kerti gyülekezetben kiemelt szerepe van a gyermek és ifjúsági munkának. A hitoktatásból, a gyermektáborokból, a konfirmációs felkészítésből és az ifjúsági alkalmakból olyan út rajzolódik ki, amely a fiatalokat nem csak megszólítja, hanem szolgálatba is hívja. A gyülekezetben úgy tekintenek rájuk, mint akik nem csupán a közösség jövőjét, hanem már a jelenét is jelentik. Az egyházközséget 2020 óta Lovász Krisztián lelkipásztor vezeti. Szolgálata tehát a koronavírus járvány idején kezdődött, amikor a gyülekezeti életet sok szempontból újra kellett építeni, de a közösség már meglévő szilárd alapjaira támaszkodva tudatosan erősítették meg a gyermek és ifjúsági munkát, valamint a szolgálói közösséget. A lelkipásztor vallja, a gyülekezet nem egyetlen embertől függ, hanem szolgatársak, imádkozó testvérek és különböző ajándékok közös szolgálatában épül. Kedves hallgatóink, a következő percekben Lovász Krisztián hirdeti Isten igéjét a Debrecen Széchenyi kerti református templomból.

Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntjük ezen a mai vasárnapon a kedves gyülekezetet és a Kossuth Rádió stábját és munkatársait, illetve mindazokat, akik most élőben a rádió közvetítésen keresztül hallgatnak minket. Így énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, és magasztaljuk a mi Urunkat a 138. Zsoltár első verszakával, amely így kezdődik: Dicsért téged teljes szívem.

Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Istenünk magasztalását és énekeljük a 225. számú dicséret első három verszakát. A 225. számú dicséret első három verszakát énekeljük, amely így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.

Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk ígéjét, úgy, amint az írva található Mózes 5. könyvében, Mózes 5. könyvében a 30. fejezetben, a 30. fejezet 8. versétől kezdődő igeszakaszban, a 14. versig bezárólag. Isten igéjét a gyülekezet alázatos és nyitott szívvel hallgassa meg, helyét elfoglalva. És te újra hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma megparancsolok neked. Elhalmoz téged javaival, Istened, az Úr kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földed termésében. Mert újra örömét leli majd az Úr abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömét lelte atyáidban. Ha hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, teljes szívedből és teljes lelkedből. Mert ez a parancsolat, amelyet ma megparancsolok neked, nem túl nehéz a számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon is közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben. Teljesítsd hát azt. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását, de legfőképpen annak szívünkbe fogadását, ezért gyertek, emeljük fel szívünket, és imádkozzunk. Drága mindenható Urunk, felséges Istenünk, nagy hála van a szívünkben, hogy itt lehetünk előtted, hogy az előbb hód alattal megállhattunk a te színed előtt, hogy magasztalhattunk téged énekszóval, és hallhattuk a te igédet. Atyánk, hisszük, hogy te most is itt vagy közöttünk, és jelenléteddel beragyogod az életünket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy szólni szeretnél hozzánk. Szólni szeretnél azokhoz, akik itt ülnek a te házadban. Azokhoz, akik most a rádión keresztül hallgatják a te üzenetedet, és azokhoz is, akik majd később fogják ezt a közvetítést visszahallgatni. Arra kérünk téged, Istenünk, hogy küldd el közénk szent lelkedet, hogy megnyissa a szívünket és a fülünket annak érdekében, hogy meghalljuk és felismerjük a te akaratodat és üzenetedet, mert hisszük, hogy te ma is mondani akarsz nekünk valamit az ige által. Add, Urunk, hogy a lélek munkája által másképpen menjünk majd haza, mint ahogyan ide érkeztünk, és minden ember másképpen álljon föl a rádió mellől, miután meghallgatta ezt az Isten tiszteletet. Urunk, olyan nagy szükségünk van az éltető igére és üzenetre, olyan sokan várnak a hangodra, olyan sokan vágyódnak utánad. Add, hogy most a te hangod megszólaljon, mind az énekeken, mind az ige hirdetőjének üzenetén, mind az egész Isten tiszteleten keresztül. Add, Urunk, hogy méltó eszközök lehessünk az ige áramlásában. Kérünk, Istenünk, áld meg mostani Isten tiszteletünket, és hallgass meg a mi imádságunkat fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Készülve az ige hirdetésére és annak meghallgatására, énekeljük el a 841. számú dicséret első versszakát, amely így kezdődik: Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,
Az éneklés alatt a gyermekeket elengedjük gyermek Isten tiszteletre a klubszobába.

Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, itt a Debrecen Széchenyi kerti református templomban és a Kossuth rádiót hallgatva, hallgassátok meg Istennek szent igéjét és annak magyarázatát, úgy, ahogy az megvan írva Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében, a 10. fejezet 17. versében. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, eddig Isten írott igéje.

110 évvel ezelőtt egy almafa alatt ülve vette kézbe a Bibliáját, még pontosabban a római levelet egy svájci lelkipásztor, aki később nagy hírű teológussá lett. Úgy hívták, hogy Karl Barth, közismertebb nevén Barth Károly. Az a korszak egy különösen békétlen korszaka volt a nagyvilágnak. Az első világháború közepénél járunk. Az a korszak egy elképesztő méretű nyomorúságot jelentett mindenkinek. A háború és az abból fakadó bizonytalanság szinte kapkodó útkereséshez vezetett. Kapkodott a társadalom, kapkodtak az egyházak, mert kapkodott az ember. És ebben a kapkodásban nagyon sokfajta kérdést tettek fel úgy útközben. Háború vagy béke? És ebben a sokfajta indulattal és kapkodással eltöltött időben megszólalt ez a lelki pásztor, és ő abba az irányba mutatott, hogy Istennel vagy Isten nélkül éljünk? Ez a kérdés. Istennel vagy Isten nélkül éljünk? Nagy igyekezetében azon gyötrődött, hogy most ebben a helyzetben hogyan kell beszélni róla, mármint Istenről. Hogyan kell prédikálni, hogy abból megbékélés fakadjon? Hogy az emberek siessenek Istenhez. Kínlódásai közben feljegyezte, hogy úgy érezte magát, mint az a trombitás, aki jól felfújt orcával készül megszólaltatni hangszerét, de abból különös módon egy hang sem jött ki. És továbbra is, kezében a római levéllel, szívében kétségekkel, odáig jutott, hogy Istent nem hirdetni kell, hanem engedni, hogy szóhoz jusson. Kedves testvérek, drága szeretteim, ennyi év távlatából, ami mögöttünk van a 20. század, és már ez a 21. század is kimutatta nekünk a foga fehérjét. Óhatatlanul bennünk is felmerülnek hasonló kérdések. Mindegyiket a békétlenség járja át. Mindegyikben ott van a keresés. Egyrészt ott van az, hogy hogyan kell prédikálni, hogyan lehet az embereket leültetni, megszólítani, mi lesz az egyházakkal, hogyan lehet úgy ébreszteni a világot, hogy siessenek Istenhez, Krisztushoz. Másrészt hasonló kérdésekkel néznek szembe az emberek is, gyötrődve, kínlódva, szenvedve, hogyan találok békességre, hogyan találok vigasztalódásra, hogyan lesz a kérdéseimre válasz, hogyan lesz a sebeimre enyhülés és szükségemben megtartatás. Kérdezi mindenki. Kérdések, óhajok és vágyak, pontosabban gyötrődő és kínlódó emberek kivétel nélkül keresik a kapaszkodót. Mert a békétlenség és a bizonytalanság most is jelen van. A mai fegyveres konfliktusok, a világjárványok, a politikai, gazdasági, társadalmi, vagy éppen bizonyos egyházi események hangjai komoly zűrzavart okoznak. De szűk környezetünk és belső világunk történéseinek a zaja is nehezíti a tájékozódásunkat. Kimondhatjuk át, hogy elődeinkhez hasonlóan mi is útkeresésben vagyunk. Útkeresésben vagyunk, amiből nekünk is minél hamarabb meg kell találnunk a megoldást. Van megoldás. Ilyenkor jó, amikor az ember legelőször az Isten igéjét veszi elő, a Biblia lesz a megoldás, és ezt adja elénk Pál apostol is, amit a mai napra kijelölt újszövetségi igéből hallottunk. A hit tehát hallásból van,
a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ha le kellene nagyon szabadon fordítani ezt a mondatot, akkor én nagyon is úgy érzem, hogy mondhatjuk úgy, hogy nincs másról szó, nincs más megoldás, csak az, amikor az ember hagyja, hogy szóhoz jusson Isten. Óriási a hangzavar. Nagyon sokan szólnak hozzánk, sokan keresnek minket, a fülünket, a fülünkön keresztül, az értelmünket, a gondolkodásunkat, rabulejtik a szívünket. Nagyon sok hatás innen keresztül, sajátos hullámhosszról érkezik hozzánk. Milyen fontos és milyen egyszerű, eközben nagyszerű azt megérteni, engedni, hogy Isten szóhoz jusson, mert ahol Isten szóhoz jut, ott nincs az, hogy ha. Ott nincs az, hogy szerintem. Ott nincs jelen a viszonylagosság, hanem egy kristálytiszta és lelket emelő hang hallatszik, ha úgy tetszik, a mennyei trombitás jelez. Szükségünk van az ilyenfajta figyelmeztetésekre. Szükség van arra, hogy halljuk, hogyan zeng a Szentírás, és mit üzen a lélek a világnak, a gyülekezeteknek. Mert bizony, amikor Isten szóhoz jut, akkor megmozdulnak a dolgok. Amikor Isten szóhoz jut, gyógyulnak a sebek, rendeződik mindaz, ami addig rendetlen volt. Csak Isten jusson szóhoz. Figyeljük csak meg azt az ős szót, ami elhangzott a teremtés hajnalán, amikor a mindenek teremtője azt mondta, hogy igen. Így indul ez a világ, és ez az igen mennyei erővel megadta a fedezetét annak, hogy folytatódjon az isteni kinyilatkoztatás, amely abban vált láthatóvá, hogy azt mondta, legyen. Legyen fény. Szóhoz jutott Isten. És ahogy szóhoz jut Isten ebben a káoszban, ebben a rengetegben, az átláthatatlanban, elkezdenek rendeződni az elemek. Hétszer mondja ki azt Isten, hogy legyen, mert szóhoz jutott. És örömmel mondta ki azt, hogy igen, ennek az élettérnek alkalmassá kell válnia arra, hogy fogadja az embert. A mi Istenünk így teremtett, és így épített ki kapcsolatot mind a teremtettséggel, mind pedig az emberrel, mégpedig azért, hogy megteremtse az életfeltételeket, és elhelyezze az embert, és az emberét boldognak lássa. Lelket simogató párbeszéd alakult ki, kezdődött meg az Éden kertjében. Egy lelket simogató párbeszéd indult el, ami Isten és ember viszonylatában a legáldottabb és legtermékenyebb időszaka volt a teremtettségnek. Ádám és Éva még engedte szóhoz jutni Istent. Így volt részük zajmentes párbeszédben, suttogó eszmecserében. Mi már ezt el se tudjuk képzelni, mit jelent az, amikor úgy csendben, és nem feltétlenül váratlanul átölel az Isten. Csendben. Mi már nem is sejthetjük, hogy milyen tartalmas szóváltások, milyen intellektuális kalandok lehettek ott Isten és az első ember között. De egyszer csak ez a meghittség véget ért, a bűneset mindent átírt, mert az Éden kertben egy új hang szólalt meg. Érdekes, hogy nem egy Isten tagadó hang ez. És az is érdekes, hogy kimondottan az emberre koncentrált, hogy az embert elbizonytalanítsa, illetve Istennel szembefordítsa. Egy különleges, döbbenetes hang szólalt meg, és azóta ez a hang tovább visszhangzik, sátáni és énes önző hangok véget nem érően zajolnak ebben a világban, és befolyásolják az útkereső embernek az útját. Zajos világban élünk.
Nyomukban békétlenség és nyugtalanság fakadt. Nem csoda, ha az ember olyan zarándok, aki bolyong, keres. Fáradhatatlanul úton van, kínlódik, és erről a kínlódásról tudósít a Biblia. A történetek tucatjai. És odaérkezünk, hogy Pál felismeri a Rómában élő gyülekezeten, hogy ők is tele vannak hogyannal. Keresnek és kutatnak és kínlódnak. A felolvasott verset bevezető szakaszból tudjuk, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Egy útkereső gyülekezet, aki várja azokat, akiknek szó szerint nem a jövetelére kell figyelni, hanem a lábukra. Akik oda fognak érkezni, akik bizonyságot fognak tenni, akik hirdetik az evangéliumot. Pál apostol ezért szólítja meg tehát ezeket a gyülekezeti tagokat, és élő hitük hiány figyelmezteti őket, hogy Isten sem leli örömét bennük, és senkiben. Ilyenkor rögtön eszünkbe juthat a kérdés, hogy mi vajon örömöt lelünk magunkban? Nem azért mérgesedtek el az emberi kapcsolataink, mert csak saját magunkat engedjük szóhoz jutni? Támadás, pletyka, gyűlöletbeszéd és megalázás, és a Teremtő Isten megcsúfolásának a hangjai lehetetlenné teszik az örömöt. Micsoda hangszerelés ez? Folyamatos és egyre hangosabb. Nos hát, az emberek lényegéből elveszett valami, oda lett a hit. Mert ahhoz, hogy az ember megoldást találjon az élete útjára, ahhoz, hogy magát biztonságban tudja, senki máshoz nem közeledhet és vonzódhat, csak is Istenhez, akit nem lát. De élő hite igenis oda tudja vezetni, mert hallhat valamit, és ez lesz itt most a csúcspont. Egy kizárólagos kapcsolódási lehetőség Istenhez a hit, amely az egyetlen merítési lehetőség a megújuláshoz, az egyetlen most. Az egyetlen volt 110 évvel ezelőtt, az egyetlen volt 1000 éve és sok 1000 évvel ezelőtt. Nincs más megoldás, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És pontosan azért, hogy az ember ne céltalanul, ne reménytelenségben és hitetlenül közlekedjen, és hogy embertársaival kölcsönös örömben éljen. A hit hallásból van. Tehát mondhatjuk, hogy a hit szülőszobája Isten igéje. Igen nélkül nincs hit. Isten szava nélkül nincs megújulás. Ez nem stratégiai kérdés. Ez szent lelkes út. Amikor gondolkodunk és amikor imádkozunk, amikor jót remélünk és tervezgetünk, az embernek jó, ha ez kapaszkodójává válik, az ember számára adott isteni szó, amelyben Isten kijelenti önmagát. Ez a mi utunk. És ez nem más, mint az evangélium. Örömhír. Örömhír arról, hogy Isten emberré lett. Örömhír arról, hogy ez az Isten megosztotta magát mi velünk. Örömhír. Mégpedig arról, hogy neki nem csak ősszava, igenje volt hozzánk valamikor, hanem van egy folyamatosan hangzó szava, amire azt mondja, hogy gyere, jöjjetek. Ez a hívó hang, ez nem halkul el. Ez egy másképpen közeli hang. Egy kicsit másképpen szól, mint ahogy Mózes megszólította. Ott is ezt kellett tudni a vándorló népnek. A helyét kereső isteni választottaknak. Közel van az Úr, közel van a szívükhöz és a fejükhöz, közel van hozzájuk az a hang, amely ezt akarta bennük is elmélyíteni, hogy gyere, engem kövess, kövessetek, és lesz új világ, lesz új haza, lesz otthonotok,
és lesz rajtatok áldás. Egy másképpen közeli hang szólalt tehát meg, mégpedig egy olyan hang, amelyre felfigyeltek a pásztorok, a napkeleti bölcsek, mert ez a hang, ez a gyere, legelőször gyermekhangra komponálva szólalt bele, kiáltott bele és erősített bele ebbe a világba, amikor az Úr Jézus megszületett. Mert Isten is tudja, hogy a hithallásból van, és neki még mindig van mondani valója az emberiségnek. Ő még mindig keresi, szól hozzá, és azt reméli, hogy kialakulhat az ember és ő közte egy őszinte beszédes kapcsolat, egy beszélő viszony. Ebből élünk, a beszélő viszony, ami életünk lényege, és ezt hallották meg az egykori halászok, ezt hallották meg az ősgyülekezet tagjai, ezt hallotta meg sok-sok ember, mert ez visszhangzik évezredek óta abban a bátorításban, hogy gyere, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, jöjjetek, legyünk beszélő viszonyban. Jöjjetek és halljátok meg az evangéliumot ebben a zűrzavarban. Jézus Krisztusban megszólalt az Isten, figyelj rám, hallgass meg, és ha engem meghallgattál, na utána szólalj meg. Ez a kereszténység nagy ajándéka. Csendben tudni maradni. Majd amikor úgy csendben megszólít minket az Isten, na akkor dönteni, akkor indulni, és akkor megszólalni. A gyere után az van, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, de nyissátok ki a fületeket, hogy a fületeken keresztül a szívetekig érjen el a szó, aminek onnan felülről van indulása. Nem mindegy, hogy mit hall az ember. Nem mindegy, hogy miből táplálkozik a hit. Nagyon nem mindegy. Nem mindegy, hogy mi hangzik el templomokból és imaházakból, ige hirdetők száján, szívén keresztül, nem mindegy, hogy a bizonságtevők hogyan szólnak, akár bent, vagy éppen kint, a küszöbön túli világban, nem mindegy, hogy mit viszünk mi Krisztushoz tartozók, keresztények. Mert igenis, drága gyülekezet, kedves szeretteim, kedves rádióhallgatók, ahol engedik, hogy Isten szóhoz jusson, hogy igéje elhangozzon, ott most is megkezdődik egy lelket simogató párbeszéd. Ugye nekünk is volt már ilyen érzésünk, amikor megláttunk valakit, és az volt a vágyunk, hogy ugye mi beszélő viszonyunkra tekintettel folytatjuk a megkezdett párbeszédet. Hány olyan kedves emberünk van, akikkel jó beszélgetni, akiket lehet, hogy már régen nem láttunk, de amikor meglátjuk, azonnal kis csápjaink kiengedve, a szeretet hullám hosszán vágyunk arra, hogy mondjátok, hogy vagytok, mondjatok valami derűset, mondjatok valami élményt, tegyetek bizonyságot, szólaljatok meg. Isten hasonló módon keresi az övéit. Vágyik közénk, és várja azt, hogy szóhoz juthasson közöttünk és bennünk, hogy ez a lelket simogató párbeszéd megkezdődjön, és ha mi ilyen keresztényekké válunk itt, ebben a városban, ebben a gyülekezetben, itt a Kárpát-medencében, ha ilyen keresztényé válunk, akkor lesz csoda, mert ez a sólét és fényé világossággá lét másokat is meg fog érinteni. Elhalkulnak a zajok, legalábbis itt legbelül, és nyitottá válnak a szívek, legalábbis itt a közelünkben. Lelket simogató párbeszédekre van szükség, és ezt a párbeszédet nem mi kezdjük, mindig Jézus Krisztus kezdi, aki osztozott a mi emberi sorsunkban, aki tudja mi azt, hogy szenvedni, fájni, könnyezni, és azt is tudja, hogy mit jelent meghalni. Közel hajol hozzánk az Isten fia, szóba elegyedik velünk. Az az Isten fia, aki egészen a Golgotai keresztre ment, meghalt, hogy harmadnapon az életet hozza ki győztesen. Az a Jézus, ő kezdi meg velünk a párbeszédet.
aki ezt a győztes életet meg akarja osztani velünk. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy vereséget szenvedtünk emberi kapcsolatainkban. Sokszor érezzük, hogy nem működik, valahol megtorpantunk, mert épülnek a falak. Nem halljuk a másikat. És ilyenkor nagy dolog az, amikor az ember legelőször a feltámadott Jézushoz érkezik, és ott éli meg, hogy az a győztes élet igenis az ő életének a részévé válik, és megindul egy gyógyulás és megerősödés, hitbeli növekedés, megszentelődés, amely által egyre ragyogóbban szeretettel töltődik meg a szív, és szeretetet hirdet a száj. Testvérek, Isten belekezd egy beszélgetésbe, és ma is, és most is, a templomban is, és a rádió előtt is azt üzeni, hogy gyere hozzám, mert fontos vagy nekem. Gyere, és ne az határozzon meg téged, hogy mit mondanak mások. Gyere, és csendesedj el, hogy belső szobádban minden a helyére kerüljön, és békességre találj. Gyere, figyelj rám, mert ezt a beszélgetést veled én nem hagyom abba, még a halálban sem, sőt, még a halál után sem. Mert akivel az Úr Jézus a feltámadott, elkezd beszélgetni, az a beszélgetés még a halál után sem ér véget. Folytatódik. Ez a soha véget nem érős erő és reménységünk. Hát hallja meg ezt mindenki. Mennyivel másabb lenne az életünk, ha a Krisztus beszédét tisztán tolmácsoló ige hirdetések utat törhetnének bennünk? Mennyivel másabb lenne a házassági szövetség, a gyermeknevelés, a munkahelyi és mindenfajta emberi kapcsolatunk, a kereszténységünk és egyházaink is, ha tényleg szóhoz engednénk jutni Istent? Kedves testvéreim! A hit hallásból van. Most érkezett a Kossuth Rádió is. Demonstráljuk ezt. Isten szavának a meghallásából van a hit. Rezeg a telefonunk. Hívásunk van itt legbelül. Mit kívánhatnék? Vegyük fel. Legyünk hitvalló gyermekei a mindenható Istennek, akik most is és életük minden napján örömmel engedik, hogy Isten szóhoz jusson bennük és általuk. Így legyen. Amen. Feleljünk a megszólító szóra, és a már énekelt 841. dicséretünket énekeljük második versszakával. Ígéddel hívtál most is, hű Urunk.

Megváltó Istenünk, bűnbánó szívvel valljuk meg, hogy a hangos világ fogságba ejtette a fülünket, és ez a csapda a szívünket is bezárta. Jobban fáj, mint valaha, hogy ezeket a hangokat mi gerjesztettük, és ezzel te nem jutottál szóhoz. Persze, hogy ennek a békétlenség és az örömtelenség lett a következménye. De végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy mindezek ellenére te örömödet akarod bennünk lelni. Azért, hogy fiad Jézus Krisztus által egy nagy beszélgetésbe kezdtél velünk. Hogy ezt a beszélgetést senki és semmi nem szakíthatja meg. Hogy tőle nyerhetjük el a feloldozás erejét, és osztozhatunk az általa kínált életben. Köszönjük az ige hirdetések által kínált isteni útmutatásaidat, és azt, hogy megtorpant életünk éppen a te szavad hatalma alatt gyógyulhat, vigasztalódhat és reménykedhet. Köszönjük, hogy beszédednek ereje arra is képes, hogy az egymástól elszakadtak, az egymással haragban lévők közé is hidat építsen. Add meg, Urunk, hogy ezután a te szent lelked által minél többen örömünket lejjük egymásban is. Így imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért, és eléd hozzuk a háborúságot szenvedőket is. Add nekünk éltető igédet, amiből szent lelkes gyógyulás és békesség fakadhat. És hálatelt könyörgéssel hozzuk eléd konfirmandusainkat szerte a nagyvilágból, hogy cseleked meg bennük is, hogy igédet elnyerve élő hitre jussanak. Könyörgünk a teremtett világért, nemzetünkért, hazánkért, a kereszténységért, az Anyaszent Egyházért, és azért, hogy ránk tekintve te is örömödet leld meg bennünk. Jézus Krisztus szent nevében kérünk, hallgass meg minket most, és életünk minden napján. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hogy közös dolgainkról tudjunk, hallgassuk meg a hirdetéseket. Legelőször is a jövő heti alkalmakat hirdetem. Hétköznap minden reggel 9 órától reggeli áhítatra hívjuk a testvéreket. Szerda este felnőtt konfirmációs felkészítőt tartunk, szintén szerda este 6 órától imaórát, és másnap csütörtök, péntek és szombat estéken este 6 órától bűnbánati Isten tiszteletekre hívjuk a gyülekezetet, mégpedig készülve a pünkösdi szent ünnepre. A hirdető táblánkainkon megtalálhatók a májusi alkalmak, amelyeknek a további részleteit az internetes oldalon.

Lainkon lehet követni. Lelki útra való címmel csütörtökönként rövid ige magyarázatos videók is felkerülnek a virtuális térbe. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy gyülekezetünk ifjúsági csapata fent a hegyekben, Pusztafalun van most, ifis hétvégén, Nagy Bettina Tünde lelkésznő és Hodosi Ibolya hitoktatók vezetésével. Innen is sok áldást kívánunk nekik, és kívánjuk, hogy feltöltött szívvel jöjjenek vissza közénk. Hirdetem a gyerektáborunkat, június 22 és 28 között várjuk azokat a hittanos, vagy éppen még nem hittanos gyerekeinket, akik már voltak itt közöttünk, vagy egyáltalán szeretnének egy jó hangulatú, az Úr Jézus Krisztus közelében lévő sorozaton részt venni. A részleteket elolvashatjuk az ige hirdető lap másik oldalán. Újdonságunk a nulladik napi, június 21-i szabadtéri dicsőítő istentisztelet, ami az udvarunkon lesz, amelyre jelentkezni kell már az ebéd adagok pontos kiszámolása miatt. Hirdetem a telkibányai gyülekezeti táborunkat július első napjaiban, szerdától vasárnapig, elseje és ötödike között. Az ifjakat is külön megszólítjuk, és minden korosztály felé tekintünk. Kizárólag az online tábori űrlap kitöltésével lelkészek vagy önálló módon lehet jelentkezni. Az adatlapunknak a másik oldalán van egy QR kód, azon keresztül is elérhetünk oda, vagy kérjünk segítséget a lelkészektől. Minden formában mehet a befizetés, akár a mai napot is használhatjuk erre, és amit ígértem, egy héttel ezelőtt elkészült az új, erre a célra használatos bankszámlaszám is, tehát most már aki szeretne és tud utalni, akkor megkezdhetik ennek a részvételi díjnak az utalását. Egyházunkban a 2026. év az imádság éve, minden héten ima témáink vannak, ezen a héten református egyházunk jövőjéért és konfirmandusaink gyülekezeti jelenlétéért imádkozzunk. Köszönjük hálásan mindenkinek az adója 1%-át, amit az alapítványunk számára ajánlottak fel. Ha valaki még nem döntött emellett, akkor szeretettel biztatjuk, a részletek láthatók a papírunkon. Hirdetem, hogy május 29-én és 30-án lesz a Hajdú-Bihari Református Napok rendezvény, pénteken ifjúsági találkozóra és egy nagy templomi irodalmi estre kerül sor, míg szombaton az emlékkertben úrvacsorás istentisztelet lesz. Mindenkit hívnak és várnak erre az alkalomra. És szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió jelenlévő és minden kedves munkatársát. Isten adjon erőt és vezetést ennek a jelentős szolgálatnak a végzéséhez, hogy minél többekhez eljusson Isten országának evangéliuma. Mind a Kossuth Rádiót és munkatársait és hallgatóit, mind pedig gyülekezetünket, egyházunkat őrizze meg a mindenható Isten. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük, a 312. énekünk első, harmadik és negyedik verseit. Így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem.

Kedves hallgatóink, református istentiszteletet hallottak a Debrecen Széchenyi kerti templomból. Igét hirdetett Lovász Krisztián lelkipásztor, az orgonánál Nyíri Ákosné játszik. Az istentiszteleten közreműködött Hajdu Péter lelkipásztor. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nyikolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Andristyák Szilvia és Dany Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. Református istentisztelettel legközelebb két hét múlva, május 31-én jelentkezünk, akkor a Balassagyarmati Református templomból várjuk majd Önöket. Áldás békesség!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra van. Jó napot kívánok. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vádolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Vargozsi András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz-tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Amerikai demokrata szenátorok szerint az engedmény pénzügyi forrást biztosított Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius Luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozta. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. A rossz idő miatt változott a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit sziget helyett a Kopaszi Gát rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyermekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyben táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is szórakoztatja a vendégeket. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a melegebb, késő este 7-15 fok valószínű, a következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futózáporok.
0: Műsorajánlat.
1: egy kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
0: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: A Holdkötők Társasága című film színpadi adaptációján dolgoznak a hallgatók az ELTE szombathelyi kampuszán. A szereplők közt akad leendő informatikus, pszichológus és angoltanár is, akik mind együtt gyakorolják a Carpe Diem szállóig a lényegét.
0: A hely. Riport műsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
3: Hagyományok.
4: Ami hasznos az embereknek, lelkileg vagy testileg, azt akarjuk újjáéleszteni.
3: Tehetségek.
5: Szerettem volna olyan közegbe kerülni, ahol abban tudok erősödni, amivel szeretnék foglalkozni.
3: Kulturális helyszínek.
6: Visszaadja a 19. század elejének tudós háztartásának hangulatát.
3: Partitúra. Összhangzat van. Marosvásárhely. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

A művészterep alapításával kapcsolatban élénken él a köztudatban egy városi legenda. Az egyik alapító, Pajzs Göbel testvére újságíró volt, és egy interjú során a polgármester megemlítette neki, hogy van egy nagy zöld területük a város szélén, amit még nem tudják, hogyan hasznosítsanak. A testvér erre azt javasolta, hogy adják oda az éhező művészeknek. Így indult el a történet, legalábbis mi így tartjuk számon, meséli dr. Justus Noémi művészettörténész a Szentendrei Művészterep alapítását. Őt egyébként még hallani fogják a mai műsorban. 1926-ban vagyunk Trianon után, nincs már Nagybánya, kell egy új hely a művészeknek, ami legalább annyira varázslatos, mint Nagybánya volt, és ez lesz Szentendre, ahol például Hamvas Béla is úgy érezhette, hogyha behunja a szemét, olyan az érzés, mintha a tengernél lenne. Tehát 8 fiatal réti tanítvány beköltözik egy városszéli házba, megalapítják a Szentendrei Festők Társaságát, aztán újabb művészek csatlakoznak hozzájuk, és épülni kezd a művészterep új kiállítóhelyekkel, parkkal, és új barátságok születnek, mester és tanítvány viszonyok teljesednek ki, nagy iskolák alakulnak ki, a történelem jön, megy, a művészek is jönnek, mennek, csatlakoznak hozzájuk, elmennek, élnek és halnak, és a kolónia marad, a művészterep ma is létezik, immár 100 évesen. Azért mondjuk el az alapítók neveit, Bánáti Sverak József, Bánoszki Miklós, Heinz Henrik, Jeges Ernő, Ónodi Béla, Pándi Lajos, Pajzs Göbel Jenő, Rozgonyi László. A 30-as években aztán megérkezik Kornis Dezső és Vajda Lajos, róluk is szó lesz ma, velük együtt a non-figuratív és szürrealista festészet, aztán csatlakozik hozzájuk a magyar Chagallnak nevezett Ámos Imre és a csodálatos Szántó Piroska, majd Bálint Endre, illetve az ő barátja Tornyai János is. Ehhez a művész közösséghez kapcsolódik a II. Világháború után az úgynevezett Európai Iskola, aminek a célja az volt, hogy a kulturálisan sokszínű város különböző motívumait, például a szerb templom, meg a barokk és klasszicista parasztházak jellegzetes részletei, barokk útkávák, plékisztusok, sírkövek, és mindezt a nyugaton látottak által inspirált avantgárd szellemiségű munkákban új kontextusba emeljék, valami olyat akartak csinálni, mint Kodály és Bartók a zenében. És akkor most idézzük fel az Európai Iskola 1945-ös alapító okiratát és az abban körvonalazott célokat. Az európai eszmény romokban heber, eddig európai alatt nyugat-európai eszményt értettünk, ám az új Európa csak nyugat és kelet-európa szintéziséből épülhet fel, írják Vajda, egykori festő barátai, Barcs Jenő például, vagy Kornis. És hát Vajda Lajos hatása a 20. század utolsó harmadában is érvényesül, akkor válik híressé a Vajda Lajos stúdió, és a benne és a körülötte működő művésztársaság, akikről ismét csak lesz szó ebben a műsorban. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban festők és grafikusok fognak szerepelni, és egy varázslatos városok, úgy mint Szentendre, Párizs és Veszprém.

0: Kezdjük tehát a várossal, amiről eddig meséltem Szentendrével, ami a 20-as években Trianon után sok tekintetben nagyon megváltozott. Először is az addig szerb többségű közösség rohamosan magyarosodni kezdett, és a városi vezetés felismerte, hogy érdemes lenne a város imidzset a művésztelepre és az idegenforgalomra építeni. A többiről hallgassák vele Semese Gyöngyvért és a Ferenci Múzeum Vissza a jövőben című kiállításnak kurátorát, Szilágyi Zsófiát.
1: Most egy olyan 100 éves évfordulót ünneplünk, ami nagyon meghatározó a mai Szentendrét tekintve, tehát 1926-ban alakult meg a Szentendrei Művésztelep, aztán 28-ban ugye a Szentendrei Festők Társasága, és 29-ben foglalták el azt a helyet, ahol azóta is laknak, és azóta is folyamatosan festők élhetnek és alkothatnak. Viszont, mivel lesz egy kiállítás, ugye, ami májusban nyílik a Művészetmalomban, egy egész malmot betöltő nagyszabású tárlat. Mi kimondottan annak az időszaknak a történetébe adunk bepillantást, amikor ez a művésztelep megalakult, és ennek a mondjuk évtizednek szentelünk itt teret. Nyilvánvalóan csak ilyen pillanatfelvételeket lehet látni, tehát ez nem egy kronológikus, nem egy teljes áttekintést nyújtó kiállítás, hanem arra vállalkozunk, hogy egy kicsit visszahozzuk azt a hangulatot, azt az időszakot, azokat a törekvéseket, azokat az eseményeket, olyan szereplők, akik akkor meghatározták a várost, akik akkor járkáltak az utcán. Szóval, hogy el lehessen képzelni, hogy milyen városba érkeztek a festők 1926-ban.
2: Nem mondanám, hogy tárgygazdag, mert hogy nem is ez volt a cél, ön is említette, hogy csak bepillantunk. Viszont mégis vannak emblematikus tárgyak, napló részletek, kapunk a kornak a társadalmi életéből is egy pici ízelítőt.
1: Az volt az én koncepcióm, hogy tulajdonképpen ilyen mikrotörténeti szempontból közelítsünk, egy-egy kiemelt esemény, vagy egy-egy szereplő kapcsán beszéljünk Szentendréről. Ezt a másfél évtizedet, amiről itt azért nagyjából szó van, tényleg olyan apró eseményeken keresztül mutatom be, amik nem is feltétlenül emblematikusak, de mindenféleképpen beszédesek. És azt remélem, hogy ehhez egy kicsit könnyebben tudnak kapcsolódni azok, akiknek akár leszármazottaik élnek itt, akiknek akár valamilyen módon erről van emlékük, vagy valamilyen módon a történetben involválódtak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt a szentendrei közönség az, amelyik igazi csemegéket találhat.
2: Az első tekintetem, amikor bejöttem a kiállításba, és nem kezdtem el olvasgatni például, az a nagy masni volt. Vajon miért kapott olyan fontos szerepet? És ez most csak egy dolog, amit kiemeltem.
1: Igen, ugye alapvetően itt a fényképekre akartuk helyezni a hangsúlyt, mert a tárgyak kapcsán azért hiány van, akár a gyűjteményt tekintve, akár így a városi emlékezetet tekintve. Nehéz megmozdítani az embereket, hogy a családi gyerekeket, vagy egyáltalán, hogy tudatosodjon benne, hogy ami számukra esetleg már ilyen ócska limlom, vagy nem feltétlenül tudják a történetét, vagy már nincs közvetlen kötődésük hozzá, az egy múzeum számára, vagy egy kutató számára fontos relikvia is lehet. Tehát tárgyakban elég rosszul álltunk, és alapvetően fotókkal akartuk ezt a kiállítást megoldani, és ezt a korszakot bemutatni, viszont azért mégis a kutatás során egy-egy család, vagy egy-egy mondjuk így lokálpatrióta, aki tényleg régi szentendrei és őrzi a családja történetét, náluk sok kincsre bukkantunk. A masni a szentendrei legényegyletnek a masnia, egy ilyen jubileumi 25 éves masni. Az a blokk a szentendrei egyesületekről szól, amik ebben az időszakban alakultak, és igyekeztünk azért minden egyes témához tárgyakat, vagy valami kézzelfogható relikviát is bemutatni, hogy ne csak fotók meg dokumentumok legyenek a kiállításban.
2: A középső terem elsősorban a képzőművészeti.
1: Ez a tér két térrészre oszlik. A kisebb térrészben az alapító nyolcaknak az alakját idézzük fel. Azokról beszélünk, akik 1926-ban idejöttek és megalakították ezt a művésztelepet, és aztán igazából a 28-as Szentendrei Festők Társaságának tagjai. Őket ábrázolja egy ilyen tablófotó, és az ő fiatalkori önarcképeiket láthatjuk itt, sajnos kettő kivételével, de azért 6 szereplőtől sikerült viszonylag fiatalkori képet bemutatnunk, úgyhogy ők képviselik azt, amihez a kiállítás kapcsolódik, hogy itt egy olyan fontos esemény történt, ami máig hatóan meghatározta Szentendrének a kulturális életét. És a teremnek a másik felében olyan alkotóktól választottam szintén ezekből a 20-as évekből festményeket, akik később váltak szentendrei festőké, akiknek a neve alapvetően összeforrott Szentendrével, van akinek csak rövid ideig, mint például Cimra Gyulának, de mondjuk Barcsai Jenő, vagy Ilosvai Varga István, vagy Modok Mária, vagy Szóber Béla, ugye ők olyan fontos festők, akik ekkor még nem voltak szentendrei festők, és kicsit azt mutatja be ez a tér, hogy a szentendrei festészet mégis honnan, milyen inspirációkból jön. Tehát van itt nagybányára utalás, vannak ugye a külföldi, alapvetően párizsi inspirációk, vannak ugye a hagyományos, a képzőművészeti főiskoláról érkezett akadémikusabb festmények is, amik jelzik, hogy nyilvánvalóan ez is egy kiindulási pont volt, tehát ez inkább csak egy felidézése annak, hogy a 20-as években hol tartottak azok, akik aztán szorosan, és nyilvánvalóan az alapító nyolcak művésztelepi megalakulásának hatására is Szentendrére érkeztek, és a szentendrei festészetnek fontos képviselői lettek.
2: A harmadik terem megint a pillanatképeké, a kor meghatározó személyiségei. Itt már látjuk a hagyatékokból előkerült naplókat, és néhány tárgyat még.
1: Talán itt szembesül leginkább a látogató azzal, hogy nem egy elbeszélést láthat, hanem 10 szereplőt emeltem ki, akiknek a társadalmi státusza, az életkora, a vallása, a nemzetisége, a szentendrei közéletben, vagy egyáltalán a szentendrei életben betöltött szerepe teljesen más, teljesen heterogén ez a csapat. Van itt 2 kisgyerek, akiknek ugye a jövője lesz érdekes és tanúságos. Vannak, akik már idősen érkeztek ebbe a csarnokba, mint Dein Xavier Ferenc Molnár például, vagy Möller István, aki ugye egy nagyon fontos és műemlékvédelemben nagyon meghatározó építész volt. És hát a legkiemeltebb ugye Starzsinszky László, a polgármester, aki tulajdonképpen fölkarolta ezt a kezdeményezést, és a festők mellé állt, és ő tette lehetővé, hogy ide jöjjenek a városba, és támogatta őket, tehát az ő alakja kiemelten szerepel a kiállításban. Ugye még azt nem is mondtam, hogy különböző neműek, ami azért nem olyan egyértelmű, hogyha visszatekintünk a 20-as évekre, mint ahogy például az egyesületeknél a katolikus polgári kör megalakulásánál ugye szépen le van írva a szabályzatból, hogy csak férfiak vehetnek részt, vagy a hirdetmény, ami a díszközgyűlésre szólítja fel a lakosságot, külön ki van emelve, hogy a hölgyek is megjelenhetnek, tehát fontosnak tartottam azt is, hogy ebben a tablóban hölgyek is szerepeljenek, úgyhogy egy László Magda nevezetű akkor kislány, illetve egy Simai Petronella, a szerb családból származó gépíró, írnok, városi tisztviselő is szerepel a tablóban. Ami meglepetés volt, hogy pár napló is tudatosodott bennünk, bár az egyik tényleg olyan, amiről azt mondhatnám, hogy előkerült, Weber Oszkárnak a naplója, aki egy különös figura, az 1910-es években valószínűleg akkor érkezett Szentendrére, akkor már mint vegetáriánus, egyébként könyvkereskedő, papírkereskedő, lapkiadó, nyomdász ember volt, és az ő 30-as évekbeli naplóját egy ilyen internetes kutakodás során találtam meg, és szerencsére a tulajdonos kölcsön is adta a kiállításra, de szerepel itt Herman Lipótnak a naplója is, akit a Szentendrei Festők Társasága felkért ugye elnöknek, korrektornak, tanárnak, hogy a nyári szabadiskolában legyen az ő tanárú, és ő egész életében naplót vezetett, és nagyon jól, nagyon pontosan lehet követni az ő naplójából a Szentendrei Festők Társaságának a megalakulását. És akit szeretnék talán kiemelni, az Weisz József fotográfus, rengeteg fotója van, és ahogy így elkezdtük gyűjteni az ő munkásságához kapcsolódó fényképeket, kiderült, hogy azért viszonylag sokat tudtunk már azonosítani, mert gondos fotográfusként úgy tűnik, hogy lepecsételte mindig azokat a fotókat, amiket készített, és ő tényleg a 10-es évek második felében alapított itt fotós műhelyt, és kísérte végig a szentendrei társasági életet, a társadalmi változásokat, viszont az ő alakja nagyon nem ismert, úgyhogy most sikerült legalább a születési és halálának a dátumát, illetve családját is valamennyire megtalálni, de például fotót pont róla nem találtunk, tehát ő az egyetlen, aki ilyen módon nem szerepel az alszképcsarnokban, csak egy ilyen fantom videóval idézzük meg az ő alakját. A lánya és a felesége Bergen-Belsenben halt meg, ő maga túlélte a holokausztot, és Izraelben élt tovább a fiával együtt. Ennyit tudtunk meg róla, de ilyen módon valamennyire már kirajzolódik az ő fotográfusi tevékenysége.
0: Vissza a jövőbe kiállítás Szentendre múltjáról a Ferenci Múzeumban Szilágyi Zsófia kurátort hallották.

0: haladjunk az időben, és beszéljünk egy zseniről, akiről már eddig is szó volt, aki mindössze 33 évet él, de ez alatt megalkotta a magyar művészettörténet egyik csúcs teljesítményét, és mesterré vált, aki előtte is utára vágta szét a művészeti időt, aki létrehozott valamit, ami nagyon közép-európai és nagyon magyar népművészet, aztán még egy kicsit törzsi kultúra is, meg ortodox ikonográfia is, és ezzel együtt a végtelenségig modern. A színhely ugyanaz, a Ferenci Múzeum, a város is, hallgassák Vere Semese gyöngyvér beszélgetését Szabó Noémi művészettörténésszel a Vajda Lajos Szentendrője című kiállításról.
1: 2023. áprilisában nyitottuk újra 10 év után a Vajda Múzeumot, és ennek a múzeumnak a megnyitása óta, a 80-as évek közepe óta az volt a feladata, az volt a célja, hogy mindig Vajda Lajos munkásságát mutassa be. Ugye mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 110 Vajda munkát őrzünk, de azért azt tudni kell, hogy ezek a művek nagyon rossz állapotban vannak, és én azért döntöttem úgy, hogy egy sorozatot hozok létre, egy tulajdonképpen keretes kiállítás sorozatot, amely valahonnan eljut valahova, amely megmutatja azt, hogy ma 2020-as években hol tartunk Vajda a feldolgozásával, milyen izgalmas művek bukkannak föl, milyen kitekintéseket lehet tenni különböző későbbi stíluskorok, vagy stíluskapcsolatok és Vajda művészetek között. És ez az utolsó kiállítás egy merész kurátori gondolatkísérlet, én leginkább ezt úgy fogalmazom meg. Ugye az utolsó teremben 4 olyan 80-as évektől a kortárs művészetig terjedő alkotót választottam, akiknek a művészete tulajdonképpen szellemi szinten, vagy legalábbis művészetfilozófiai szinten erősen kapcsolódik a vajdai örökséghez. Ettől függetlenül ugye a kiállítás első két terme most egy áttekintést kíván adni Vajda rövid életének és rövid munkásságának a főbb állomásairól, részben a már korábban is ismert műveken keresztül, de tartottam magamat ahhoz, amit az elmúlt években mindig fontosnak tartottam, hogy próbáljunk meg Vajda műveket fölkutatni, olyan alkotásokat bemutatni, amik tényleg szenzációsak, mert vagy nem voltak Magyarországon évtizedeken keresztül, vagy, mint ezen a tárlaton is látható, vagy egyáltalán nem is tudtunk a létezésükről.
2: Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Kísérletező, eklektikus világ, mi is a pontos megfogalmazás, hiszen vannak klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is készültek.
1: Igen, hát az első terem a keresése évei tulajdonképpen, tehát ő 23 környékén érkezett Szentendrére fiatalemberként, kamaszként a családjával, és pár évvel később a főiskolán kezdte meg a tanulmányait. Kutatott, kísérletezett, hamar kapcsolatba került az avantgárd fészkének tekinthető kassák körrel, akkor ugye egy kicsit kísérletezett az abstrakcióval és az avantgárddal, konstruktivizmussal, de nagyon korán, és pont itt a kassák körbe találkozott egy a korban hihetetlenül divatos és izgalmasnak tartott módszerrel, ez pedig a montázs, illetve a kollázs módszere volt. És amikor ő 1930-ban úgy döntött, hogy otthagyja a főiskolát és elmegy Párizsba, akkor neki Párizsban a legnagyobb élménye nyilván az ottani kortárs művészet és az etnográfiai múzeumok voltak, de mellette a szovjet film Eisenstein és Pudovkin pont ekkoriban indultak el egy nagy nyugat-európai turnéra, ahol nem csak a filmjeiket mutatták be, hanem előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a filmművészet a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, ahol a néző nem egy narratívával találkozik, hanem a benne élő tudás és tapasztalat miatt a felbukkanó és gyors vágású képek létrehoznak egy hangulatot, egy atmoszférát és ugyebár egy tartalmat is. Nos, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt az a nagy újra találkozás Kornis Dezsővel, az ő főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes megújítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
2: A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve, hiszen ugye addig, amíg mondtam, hogy az első teremben vannak klasszikusabb alkotásai, azért itt kompozíciók, és helyenként nem is tudom, komorak ezek a munkák, vagy csak kísérletezők?
1: Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kísérletező komor munkák. Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett, egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiirtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imaginárius képzeletbeli lényeket, tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel, és az ő saját sors történetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy a földi élet bizony mulandó, és nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek. Magyarországon Szentendrén ebben a kicsit rozogan múzeumban föl sem mérjük azt, hogy tulajdonképpen ezeknek a műveknek a legközelebbi párhuzamai a világ más tájain, aukciós házakban milliárdokért kelnek el, tehát egy korát megelőző, hihetetlenül kiérlelt és egy konzekvens úton idáig eljutó alkotó műveiről van szó, és nyilván az utolsó szénrajzok ebben az absztrakciónak egy olyan fokán állnak, amit tényleg a magyar művészetben elsőként Vajda nevéhez köthető. Ugye ezek a művek olyannyira eltávolodtak Szentendrétől, hogy ő akkor 39-ben és 40-ben ki is vonult Szentendréről, feleségével, barátaival, Bálint Endrével, Szántó Piroskával, a Pismányi Haluskai tanyára mentek ki dolgozni, alakítottak ott ki egy ilyen kis nem hivatalos művésztelepet, és hát Vajdát nagyon erősen befolyásolta, vagy hatott rá tulajdonképpen a természeti közeg, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, hatalmas, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
2: És akkor az utolsó teremben mindazok, akikre hatással lehetett Vajda munkássága, vagy akár megújították mindazt, amit ő elkezdett, elemezhetnénk. De hát én szerintem mindenki jöjjön el, és fedezze fel saját maga, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok, vagy a kortárs tovább gondolások.
1: Így van, a kiállítás az év végéig, egész pontosan 2027. január 3-áig tekinthető meg, lesznek tárlatvezetések, meghívott tárlatvezetőkkel is, nagyon remélem, hogy Rényi András is ősszel eljön hozzánk, és tart egy nagyszerű vezetést, lesznek programok, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között vagyunk nyitva.
3: Szabó Noémi művészettörténésszel hallgattak beszélgetést a Vajda Lajos Szentendréje című kiállításról.

0: És még mindig valamilyen értelemben Vajda Lajos, de most már csak a szellemisége van jelen azon a kiállításon, amiről most lesz szó. Szívőn Balog, vagy eredeti nevén Balog István Vilmos, igazi outsider, kívülálló, akinek nem voltak mesterei, hanem maga tanult meg mindent a festészetről, ezt úgy hívják, hogy autodidakta művész. Leginkább talán a Vajda Lajos stúdió formálta, performance és konceptuális művészként indult, volt egy figuratív korszaka is. 1986-ban emigrált New Yorkba, ahol aztán a legnevesebb galériákban állított ki, hihetetlenül sikereset, nincs olyan kontinens, amelynek valamelyik komoly közgyűjteményében ne lennének képei. Most hazaértek ezek a képek Szentendrére, a régi művészelep galériában, a Beyond Borders határokon túl című kiállításra. A kiállítás kurátora dr. Justus Noémi, akivel szintén beszélgetni fogunk az orvosi szikékkel telerakott balettcipőkről, a leszakadt filmszallagokról és a felszakadt papírfestményekről.
1: Az volt az elképzelés, hogy így a művésztelep 100. évfordulója kapcsán a kiállításokat úgy rendezzük, hogy különböző szentendrei művészeti motívumokat ragadunk ki, és erre húzzuk fel a kiállításokat. És a határokon átívelő művészet volt az, amit az Istvánnál kiragadtunk ebből, mert hogy az, amit az István látott a világból, vagy tapasztalt, az nem az volt, hogy Balog István Vilmosból lett Stephen Balog, hanem hogy egész egyszerűen így nem átformálta, hanem őt kiterjesztette, hogy úgy mondjam, tehát hogy sokkal többé vált a tapasztalások által.
0: Így volt?
2: Így, a kiteljesedést ott New Yorkban éltem meg. Tulajdonképpen amiatt is hagytam el az országot 1986-ban, mert úgy éreztem, hogy a kifejezési határaim beszűkülnek, és itt már nem tudok megújulni.
0: De inspiráció hiányzott, mert végülis itton is lehetett bármit festeni, csak nem biztos, hogy ki lehetett állítani.
2: Igen, az inspiráció meg a sokkal szabadabb kifejezési eszközhöz nyúltam ott, az absztrakt expresszionizmushoz. Még itthon voltam, addig főleg figurális műveket alkottam.
0: Itt van például rögtön ez a balettcipő. Én őrült nagy balettrajongó vagyok, és rengeteg balettos barátom van, és az az igazság, hogy ami ebben van, arról ők sokat mesélnek.
2: Én ezt nagyon közelről érzem, ugyanis a lányom 10 évig tanult a School of American Ballettba, New Yorkba, ami a legfontosabb balettiskola az országban, és utána pedig a New York City Ballett táncosa lett. Sok sérülése volt, ami operációkhoz vezetett, és ettől megszakadt a felfelé ívelő pályája, tehát nem lehetett már hivatásos táncos.
0: És akkor így lett a balettcipő az egyik központi motívum?
2: Igen, ez ő inspirálta a lányom és a balett ezeket a műveket.
0: Igen, de közben meg ez egy elképesztő metafora arról, hogy a művészet a szenvedés.
1: Ez az elvesztett ártatlanság, az a kollekciónak a neve, vagy innen indult.
2: Ez onnan jött ez a dolog, hogy én figyelemmel követtem és végigkövettem a lányomnak a fejlődését. 6-7 éves korában került be a balettiskolába, és a kis ártatlan kislányból, ahogy lett egy profi táncos, rengeteg szenvedésen munkán keresztül. Úgyhogy innen jött.
1: Ez a líraiság a balettnak, meg ezek a gyönyörű finom kelmék, meg a mozdulatok látsága, ezekkel az orvosi pengékkel, meg szikékkel így annyira diszonáns érzést ad, tehát hogy az egésznek van egy ilyen folytogató érzése, pont erre a szenvedésre utal. És nekem ebben azt tetszett nagyon, hogy ez egy párhuzamos történet, tehát hogy a lányának, Lilinek ugye a fejlődése és az útja a balettban, illetve az Istvánnak az életútja között ez a fajta párhuzam, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi megpróbáltatás és mennyi változás, szenvedés volt az életében, amit látott vagy tapasztalt, ezt a csodálatos alkotó erőt tudta meríteni.
0: Hogyha körülnézek, mégiscsak azt érzem, hogy ott van valahol az a seb, hogy nekem el kellett menni és vállalnom kellett azt a fájdalmat, aminek egyébként nagyon jó lett az eredménye, szóval, hogy ez egy fantasztikus életút, de mint hogyha mindenhol ott lenne azért valamiféle piros.
2: És utána szemtanúja voltam 2001-ben a World Trade Center lebombázásának.
0: Az utcáról, vagy hogyan?
2: Igen, az utcáról.
1: a kiállításon egy olyan kérdésfelvetést is tegyünk, hogy az ember átértékelje a saját identitását, illetve magához az élethez, vagy legalábbis a változáshoz való viszonyát, mert hogy ez ugye napjainkban is, vagy hát mindig aktuális kérdés tett ebben a felhasznált világban. Azok a fajta munkái Istvánnak, ami ugye a konceptuális művészetre alapul, illetve konkrétan magát az emberi testet használja fel arra, akár saját magát, akár bármilyen módon az emberi testet, hogy ezeket a kegyetlenségeket így nyers erővel ábrázolja. És azok korai művek, tehát azok még így igazából a 80-as évek.
0: Itt egy figurális kép, azért erről is beszéljünk.
1: Ez egy nagyon fontos alkotás.
2: Jan Pál alkotában
0: zsolja, felgyújtotta
2: magát 1968-ban a prágai rendszertéren. Tiltakozásról a szovjet és a vajsói szerződés csapatai megszállták ugye Csehországot, és az ellen tiltakozott szörnyet halt természetesen. A halála metaforává vált azóta. Itt bizonyos értelemben volt értelme annak a tettnek, amit ő elkövetett.
0: De ezt jól látom, hogy ez 79-es kép, tehát ez még itthoni.
2: Igen, ezt meg itthon csináltam. És ez a mű egyszer csak eltűnt. És hiába kerestem évekig, nem került elő. Édesanyám halála után kiderült, hogy elrejtette a padláson.
0: Milyen érzés visszatérni onnan, ahonnan ez az egész pályaév indult?
2: Szentendre nekem a kezdetekhez való visszatérés. Itt indult a művészi pályán. A Vajda Lajos stúdió tagjaként, aminek a mai napig is tagja vagyok, és együtt kiállítunk. Annak idején laktam itt Szentendrén, tehát nagyon a szívemhez nőtt a Szentendre város.
0: Ez nagyon gyönyörű, hogy valaki elmegy a tengeren túra, és tagja marad annak a művészeti csoportnak, amihez tartozik. Ez gyönyörű.
2: Igen, ezt úgy hívom, hogy mit jelent nekem Szentendre és a Vajda Lajos stúdió? A köldörzsinort.
0: Valamilyen leszakadás mindenhol, valamilyen módon megjelenik.
2: Elszakadásnak is mondanám, és világéletemben outsider voltam, és ez valószínűleg onnan is táplálkozik.
1: Amikor azzal foglalkozott, hogy az információ manipulálása, az hogyan manifesztálódik különböző műalkotásokban, és akkor az Át a Panamán, akkor a kedvenc regényed volt, ha jól emlékszem.
2: Igen, az egyik.
1: És fogta ezeket a szövegblokkokat, valahogy így véletlenszerűen egymásra tette úgy, hogy ráférjenek egy lapra, és úgy módosult a tartalma. Teljesen más mű.
2: Igen, egy teljes regény van kézírással leírva 70x100 cm-es lapra. Teljesen olvashatóan el lehet olvasni. Ezt egy évvel körülbelül a többszörös halálos betegségem előtt festettem. És utólag vettem észre, hogy a bal lábával történt itt valami, mert az rövidebb is hiányzik.
0: Érdekes, hogy utólag.
2: Igen, mert azt nekem is eltörött a lábam. Szanaszét ment a térdem, helyrehozták a baleseti kórházban szépen, és vissza kellett utaznom New Yorkba rá 2 hónapra. Csak nem kaptam elég vérhígítót, és New Yorkban mélyvénás trombód és tüdőembóliát és szívkamra meg nagyobb adást kaptam. Túléltem, utána fedeztem fel, hogy ez a levitáló figura tulajdonképpen emlékeztet az én akkori állapotomra, betegségemre.
0: De ez gyönyörű ez a kép, pedig lehetne ez is tele vérrel és tele szenvedéssel, és nem. Ez egy nyugodt olyan. Hát nem olyan nagyon nyugodt.
1: Tudom, mint amikor a köztes létben, tehát hogy az embernek gondolom már vannak víziói, és hogy ezek az ilyen apró, tehát ilyen vonalak, olyan nagyon-nagyon puha, áttetsző.
2: Mint a lebegne az
0: igen,
2: ember.
0: Igen, levegő, igen. Mint hogy a vízben lenne, az is egy ilyen megtisztulás, egy új élet. Nagyon szép.
2: Az elejétől a végéig.
0: Ez mekkora munka volt?
2: Ez nagy munka volt, ezt itt csináltam még Szentendrén 1980-ban. Eltartott egy pár hétig, de szerettem csinálni nagyon. Úgy kiszámoltam az egészet, hogy az utolsó betűi ráférjen minden erre az egy lapra. Kiszámoltam, hogy egy oszlopba hány oldalnak kell elférni, és aztán sikerült.
0: Steven Valog, vagyis Valog István Vilmos képei a Szentendrei régi művésztelepen. A művésszel is Justus Noémi kurátorral beszélgettünk.

0: őket. A helyszín ezúttal Veszprém és Modern Képtár Vas László gyűjteménye, ahol Viktor Vasarely alkotása is láthatók. A Tiszta Forma című kiállítás a konstruktív, konkrét művészet és az absztrakt geometrikus törekvések legjelentősebb francia képviselőivel foglalkozik. A tárlaton neves francia művészek képei mellett bemutatkoznak Párizsban élő magyar származású művészek is, úgy mint Viktor Vasarely, Molnár Vera, Hetei Katalin, Konok Tamás, Pán Márta. Felszegi Csaba riportja következik.
1: A Modern Képtár Vas László gyűjteményben, amely több mint 25 éve látható a Veszprémi Várban egy letét gyűjtemény formájában az erre kialakított speciális kiállító térben.
2: Grászli Bernadett, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatója.
1: Van egy olyan hagyomány, hogy a gazdag nemzetközi anyaggal rendelkező műgyűjtemény időről időre egyes nemzetek alkotóit tematikusan mutatja be. Láthatunk már lengyel művészetnek a bemutatását, német művészekre fókuszáló.
2: Pedig akkor a francia következik.
1: A Svájc után a francia művészek bemutatása következik. Akkor állítottuk össze a kiállítás anyagát a műgyűjtővel, Vas László úrral közösen, akkor rácsodálkoztunk, hogy milyen gazdag is valójában a gyűjtemény. A Vas gyűjteményről mindenképp érdemes azt elmondani, hogy ez az egyetlen olyan jelentős magyar magángyűjtemény, amely a kiállítóhelyek Michelin katalógusában, a BMW Art Guide-ban is szerepel. Egy olyan egyedi kollekcióval rendelkezik Magyarországon a konstruktív, non-figuratív művészet tekintetében, amelyel még a nagy múzeumok, így kimondhatjuk bátran, a Szép Művészeti Múzeum kollekciója sem rendelkezik.
2: Beszéljünk az alkotókról.
1: A francia kiállítás tematikájánál alapvetően két fókuszpontot különböztethetünk meg. Az egyik, hogy természetesen az anyag válogatásánál nem feledkeztünk meg azokról a magyar alkotókról, akik az életük jelentős részét Franciaországba töltötték, így megidézzük Viktor Vasarelyhez kötődő évfordulót is, Rudolf Ervé Vasarely fotográfiája kapcsán, és Vasarely nyomatai is bemutatásra kerülnek a kiállításon. Május 8-án lesz 120 éves a népszerű mester, akiről egyeseknek az egyik legnagyobb magyar geometrikus konstruktivista művész jelent, másoknak pedig a Forma 1-es, első magyar Forma 1-es futamnál a kockázászlót tervező művész, egy nagyon sokrétű egyéniség volt.
2: És ha már kocka, akkor itt a falon látok egy alkotást, direkt nem megyek oda, ez nem Vasarely, gondolom. Rózsaszín keretben, fekete kocka belsőben, egy rózsaszín újabb kisebb keretben, egy fekete pont.
1: Ez egy festett alkotás, nincs keretezve, nincs rajta pont, hanem Yves Poupénak, egy kiváló konstruktivista francia művésznek az alkotása. Egy nagyon szép lilába hajló rózsaszín árnyalatot láthatunk rajta, és a négyzet, mint alapforma különböző transformációiról szól. A négyzet az egy nagyon fontos eleme ennek a kiállításnak, hiszen nagyon sok alkotáson ez az alapvető forma jelenik meg, ezért is választottuk a Tiszta Forma címet a kiállításnak, hiszen mind a négyzet, mint a kör, az egy ilyen módon tisztelt geometrikus alakzat is, amely ugye az első négyzetek, Málevicsi első négyzetek megfestése 1913-14 környékén, az nagyban megváltoztatta a modern festészetről vallottakat, és ezek az alkotók, akiknek a különleges kompozícióit láthatjuk a kiállítótérben, mind-mind egy fontos kiinduló pontja ez a fajta tökéletes forma. Nem csupán a francia művészeknél, hanem a kiállításban szereplő Párizsban élt magyar alkotóknál is megfigyelhető ez a tendencia, hiszen gondoljunk a nem oly rég elhunyt Molnár Verára, vagy Vera Molnárra, ahogy Franciaországban emlegették. Ő például nem csupán a számítógépes művészetnek volt fontos úttörője, hanem amit ő szerintem a négyzetről és a négyzet bemutatásáról nem ismert, az valójában nem is létezik ilyen formán.
2: Mert ha már négyzet, akkor újabb kép a falon, sokszorosított fekete négyzetre.

0: Látszok? Mondhatjuk így?
1: Igen, a Morelli csodálatos alkotása, ez a fekete-fehér művészet mozgalmában vonható geometrikus alkotásról van szó, de nem csupán fekete-fehér művek fognak megjelenni.
0: Mert hogy színesek is vannak, színes kockák, színes négyzetek.
1: Főleg egy olyan, ami egy Döbrői alkotásai, azok nagyon különlegesek, akár egy újságíró számára is, mert szinte hihetetlen, de különböző újságoknak az oldalait dolgozza át. Geometrikus kompozíciónál, ahol meghatározott módon szerepel, hogy bizonyos színnel emeli ki a reklámot, bizonyos színnel az egyéb tartalmakat, és az így kezelt felület egy-egy napi hírlap oldalát transformálja tulajdonképpen egy nagyon izgalmas és lüktető geometrikus alkotásá, és természetesen az újság neve és az aznapi újságszámnak az adatai jelentik a műalkotás címét. De a kiállításban nem csupán festészeti alkotásokkal találkozhatunk, hanem ha megérkezik a látogató a modern képtár László gyűjteményben, akkor már rögtön a köztéren is egy gyönyörű szobrot lát Pán Mártának, a szintén Párizsban világhírűvé lett magyar szobrászművésznőnek az alkotása látható, de a kiállító térben is felfedezhetünk Pán Mártától márvány kompozíciókat, illetve Konok Tamás felesége, egykori feleségének, Hetei Katalinnak, a legismertebb magyar konstruktivista szobrásznőnek a rajzai, grafikai munkái és természetesen szobrászati alkotásai is megtekinthetővé válnak ebbe a kiállításba.
0: Piros színt látok.
1: Az igen, a vörösnek a különböző árnyalatai, amit elárulhatjuk, hogy a műgyűjtőnek, Vas Lászlónak a vonzalmát a vörös szín iránt, nagyon szereti ezt az élettel teli különleges árnyalatokat, és bizony az állandó kiállításunkon is szerepel egy vörös folyosónak hívott térrész. Újabb képek kerülnek a vörös folyosóra, és egy-egy francia alkotás pedig a kiállító térbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges bemutatás a francia kortárs képzőművészet, modern és kortárs képzőművészetnek, és az az izgalmas, hogy mindez egy magyar magángyűjteményben maradt fent, és került gyűjtésre, ha már belép a kiállító térbe, már rögtön egy különleges plakát fogadja. Egy Pádova városáról elnevezett kompozíció, amely Aurora Nemours-nak az alkotása. Egy igazán különleges értéke ez a modern képzőművészetnek. A 20. század közepétől kezdődően meghatározó alakja, női alkotóként is ennek a fajta konstruktív művészeti törekvéseknek.

Ez volt a gondolatjel a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenészerkesztő Radics Zsuzsán, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Stanislaw Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Városlődi Római Katolikus Templom nagy harangja szól a Kossuth Rádióban. Városlőd a Bakony egyik legszebb részén, a festői Szent Mihály völgyben fekszik, Veszprémtől mintegy 20 kilométerre nyugatra, a 8-as főút mellett. Már a bronzkorban lakott terület volt. Határában működött 1346 és 1554 között a híres lövöldi Kartauzi kolostor, latin megnevezéssel Valdis Paradisii, azaz paradicsom völgy, mely olyannyira jelentős helyé vált, hogy 1409-ben mezővárosi rangot kapott. 1480-ban Mátyás király is meglátogatta, aragóniai János pápai követtel. A török hódoltság idején csaknem egészen elnéptelenedett az egész vidék, ezért 1720 után gróf Eszterházy Imre veszprémi püspök német telepeseket hívott be. Utóda Padányi bíró Márton 1747 és 50 között megépítette a Szent Mihály templomot. 1962-ben Németh Péter régész megállapította, hogy a templom déli fala és a szentély zárófala teljes magasságáig a régi híres kolostor templomból maradt fenn. Ehhez építették hozzá a barokkorban a többi részt. Híres a roppant méretű Szent Mihály főoltár, mely Schmidt Ferenc művészi alkotása. Eredetileg a veszprémi székesegyházba rendelték, de ismeretlen okból végül Városlődre került. A szószék hasonló művészi igényességgel készült. A városlődi Szent Mihály templom 1770-ben épült tornyában három harang lakik. A 18 kilós lélekharang, az 1920-ban készült 114 kilós kisharang, és a 310 kilós nagy harang, melyet Ducsák István öntött 1962-ben Őrszent Miklóson.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Egyre súlyosabb a magyarországi azbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét.
1: Fokozódik az elégedetlenség a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne.
2: Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. A rendőrség a szabályos közlekedésre és a védőfelszerelés viselésére hívja fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
2: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
2: Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Kiemelte, Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor pedig Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként kiemelten fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
1: Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök.
2: Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Vargasi Andrásról kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok, és akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott. A kormányfő úgy fogalmazott, a kúria elnöke távozzon mielőbb a többi közpénzen luxizó Orbán bábbal együtt.
1: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel.
1: Egyre komolyabb probléma itt van az aszbeszt szennyezés. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A polgármester gyors intézkedést ígért. Mészáros László összefoglalója.
3: A legfrissebb hatósági laborvizsgálatok Sopronban is igazolták az aszbeszt szennyezést. A városban bevizsgált 34 útszakaszból 19-ben mutatták ki hivatalosan az aszbeszt tartalmú kőzetet az utak burkolatában. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be.
4: Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozást vezetünk, vagy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőben ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
3: Országos probléma az aszbeszt szennyezés. A hatóságok és a civil szervezetek, köztük a Greenpeace legújabb jelzései alapján Vas megyében 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zalavár megyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt.
5: Erről a kőzetről van szó.
3: A probléma gyökere a szakértők szerint közös. Az utak burkolásához használt olcsó aszbeszt tartalmú kőzuzalék egy ausztriai bányából származik, amelyet éveken át korlátozás nélkül használtak fel a térségben. Míg az állam Szombathelynek egy gyors 1,7 milliárd forintos rendkívüli támogatást biztosította a veszélyes útszakaszok azonnali aszfaltozására, az országosan érintett települések növekvő száma miatt egyre sürgetőbbé válik egy átfogó nemzeti mentesítési terv kidolgozása.
6: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
3: Gajdos László csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbesztszennyezés miatt. Első hivatali útjával jelezte, a kormánynak kiemelten fontos a gyors megoldás. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, soron kívül a kormány legközelebbi hétfői ülése elé viszi az aszbesztszennyezés ügyét. Az aszbeszt botrány legsúlyosabban érintett helyszínén, a szombathelyi Oladi platón tett látogatása során a tárcavezető határozott és azonnali állami fellépést ígért.
6: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakint be kell hajtani.
3: A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik. A nyugati határszélen tapasztalható krízis ráadásul egybeesik a magyarországi aszbeszt katasztrófák történelmi gócpontjának számító lőrinci legújabb aggasztó fejleményeivel. Bár a lőrinci cementgyár egykori bontásából hátrahagyott aszbeszt hulladék elszállítását korábban befejezetnek nyilvánították a hatóságok, a rejtett környezeti kockázatok továbbra is fennállnak. Petőfi bányán a napokban újabb illegális hulladéklerakót fedeztek fel, ahol a becslések szerint jelentős mennyiségű aszbeszt tartalmú anyag fekszik a szabadban, amelyet az évek során benőtt a növényzet. Eközben a lőrinci aszbeszperek is a jogi zárószakaszukhoz érkeztek. Miközben a bíróságok korábban több tízmilliós kártérítéseket ítéltek meg az állammal szemben, a megbetegedett helyi lakosok és az egykori dolgozók közül szinte mindegyik felperes elhunyt már a daganatos betegségek következtében. Így az újabb hevesi lerakó felfedezése ismét fokozott aggodalmat váltott ki a helyiek körében. A helyzet miatt az érintett települések vezetői azonnali és végleges megoldást követelnek a hatóságoktól. A 60-i rendőrkapitányság nyomozást indított a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.
1: Ma van a magas vérnyomás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a sokszor rejtve maradó kór veszélyeire, valamint a megelőzés fontosságára és lehetőségeire.
2: A legelterjedtebb krónikus betegség minden harmadik felnőtt embert érint a világon. Évente 8-9 millióan halnak meg emiatt. A magas vérnyomás nem gyógyítható, de gyógyszeres kezeléssel normalizálható. Az elhanyagolt hipertónia a szívizominfarktus és a stroke okainak egyike, de komoly szerepe van a vesebetegségek és a vakság kialakulásában is.
1: Egyelőre nem tudni, hogy megmarad-e a 2022-ben bevezetett kamatstop, erről az új kormánynak kell majd döntenie. Elvileg június végén megszűnne, azonban az Orbán kormány kivette a határidőt a jogszabályból, így az új kabinet kezében van a döntés. Jelenleg több mint 200 ezer embert véd az intézkedés. Május elején több bank is az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerintük a kamatstop aránytalan terheket rak a bankszektorra. Szilágyi Béla információi.
7: Egyre többen keresik fel a bankokat, hogy megtudják, mennyivel emelkedhetnek meg a törlesztő részletek a kamatstop megszűnése után. Június 30-án ugyanis lejárhat a változó kamatozású lakáshitelekre vonatkozó kamatstop határideje. Az Orbán kormány áprilisban kivette a határidőt az árstopról, az üzemanyagok jövedéki adójáról, valamint a kamatstopról szóló jogszabályokból. Így mostantól az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani. A kamatstop még most is több mint 200 ezer ügyfelet érint, akik csak nem 850 milliárd forinttal tartoznak bankjuknak, ebből mintegy 600 milliárd forintnyi lakáscélú, a többi szabad felhasználású jelzálog hitel. Jelenleg minden negyedik jelzálog alapú hitelszerződés kamatstoppal védett. A lakossági kamatstopot a magyar kormány 2022. januárjában vezette be. Az intézkedés lényege, hogy a változó kamatozású, jelzálog alapú hitelek kamatait egy meghatározott szinten rögzítették, megvédve ezzel az adósokat a kamatok durva emelkedésétől. Az intézkedést azóta több alkalommal is meghosszabbították, legutóbb tavaly novemberben, immáron 8. alkalommal. Elemzők számításai szerint, ha megszűnik a kamatstop, akkor akár 30-40%-kal is megugorthat a törlesztő részlete egyes élzálog hiteleknek. Ugyanakkor a kamatstoposok többsége megúszná 10% körüli vagy alatti havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Pénzügyi szakemberek szerint az új kormány várhatóan kivezeti a kamatstopot, de mivel az sok családot érint, csak fokozatosan. Ami biztos, hogy a bankoknak jelentős veszteséget kell elkönyvelniük az intézkedés miatt. Ezért drágában adják az új hiteleket, és a fix 3%-os hitelt leszámítva kevesebb jelzálog hitelt is tudnak folyósítani. Több bank, köztük az OTP is az Alkotmánybírósághoz fordult a kamatstop miatt, mert szerintük az intézkedés aránytalan terhet rak a bankszektorra. Gazdasági oldalról is vita van arról, hogy meddig érdemes fenntartani. Rövid távon védi az adósokat, de torzíthatja a hitelpiacot. Szakértők szerint az biztos, hogy a végleges döntést a kamatstopról, főként az infláció alakulásától és a költségvetés helyzetétől teszik függővé.
1: Azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant Magyar Péter, miután szombaton szócsatába keveredtek az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán. A felmentő határozat a magyar közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan közölte, nem mond le a törvényesen járó felmentési pénzéről, és akár bírósághoz is fordul az összegért. Havasi Bertalan 2010 és 2025 között volt Orbán Viktor sajtófőnöke. Helyettes államtitkári pozícióját ugyanakkor ezután is megőrizte, és mindeddig a miniszterelnöki kabinetirodában dolgozott. Kis Júlia Lilla összeállítása.
8: A korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot,
9: szervusz!
10: Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével Havasi Bertalannal találkozott szombati minisztériumi bejárásán Magyar Péter, az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán, ahol szócsatába keveredtek egymással.
9: Az
11: nem lesz.
9: A felmentési pénzemből levonhatod.
11: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
10: A vita tárgya Havasi Bertalan felmentési pénze volt. A törvény szerint ugyanis helyettes államtitkárként juttatásra jogosult a megbízatása megszűnése után. Havasi jelezte, nem mond le erről a pénzről, és akár bírósághoz is fordul az összegért.
11: Most ezt aláírom.
10: Szombaton este közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök, hogy azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a helyettes államtitkári tisztségéből. A felmentő határozat ekkor már a magyar közlönyben is megjelent. Ebben azzal idézem, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. Felmentése után Havasi Bertalan levelet írt, amelyet a Telex közölt. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a határozatban hivatkozott miniszterelnöki kabinetiroda hivatalosan már nem létezik, ahogy a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszteri pozíció sincsen. Tudotta azt is, hogy fizetése a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forint, és ennek 6 havi összege a törvény szerint az utolsó fillérig jár neki. Havasi Gulyás Gergelyhez is szólt levelében. Azt írta, nem Magyar Péter és nem is Gulyás Gergely dönti el, hogy mire fordítják a közszolgálati dolgozók a nekik járó juttatást, hanem ők maguk, legtöbben a családjuk megélhetésére. Ópusztaszeren jelentette be Magyar Péter szerdán, hogy az Orbán kormány egyetlen tagjának sem írja alá a végkielégítésnek nevezett felmentési juttatáshoz szükséges dokumentumokat. Szerinte személyenként akár több 10 millió forintról van szó.
11: Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni. Azt, hogy szeretném előre is jelezni.
10: A törvény szerint a távozó miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok juttatásra jogosultak a megbízatásuk megszűnése után. Ha legalább 3 évig betöltötték a tisztségüket, akkor 6 havi fizetésüknek megfelelő juttatást kapnak.
12: Kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl.
10: Azóta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Orbán Viktor is jelezte, hogy a volt kormánytagok a pénzt jótékony célra ajánlják fel. Magyar Péter ezt elfogadta azzal a feltétellel, hogy a juttatást közvetlenül az az irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak utalják majd. A Telex telefonon is megkérdezte leveléről Havasi Bertalant, aki megerősítette, véleménykülönbségen van Gulyás Gergellyel a 6 havi fizetés továbbutalásának kérdésében, de erről nem egyeztettek egymással. Elmondta azt is, hogy szerinte a Fidesz nem mindig kormányzott jól, de részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, eljött annak az ideje, hogy termékeny és tanulságos vitákra üljön le a nemzeti oldal azokkal is, akiket az utóbbi években háttérbe szorítottak, vagy háttérbe vonultak.
1: Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata. Ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Ambrus Róbert összeállítása.
13: Egy ideje már arról is szó van, hogy a vasúti közlekedésbe a repülőteret közvetlenül bekapcsolnák. Ehhez az kell, hogy megvalósuljon az a terv, amit Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is támogat.
14: Hogyha megépül az a vasútvonal, ami Kőbánya Kispesttől a mai kétvágányos fővonal mellé megépíti a harmadik és negyedik vágányt. Egy ponton Szemeretelep térségében kiágazik a mai 100-as fővonalból, beágazik a repülőtér futópályai közé, és aztán föld alatt keresztezi a kettes terminál előtt gyakorlatilag a mai hotelek, a Holiday parkoló térségében a termináli előteret.
13: Sok utas tartja indokoltnak a vasúti összeköttetés kiépítését.
15: Azért sok forgalmat kikerülne, és hamarabb ide jutnának az emberek, mert bizony nagy dugók szoktak lenni ám errefele.
13: Budapestre szinte özönlenek a turisták, a Liszt-Ferenc repülőtér forgalma hatalmas.
16: Azok, akik megérkeznek a repülőtérre, választhatják a taxit is, illetve az autóbuszt is. A menetjegy 2500 forint.
13: A Ferihegyi gyorsvasút fejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki. A bőröndöket már itt le lehetne adni. Így még kényelmesebben utazhatnak az emberek, a repülőtéri terminálról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke.
17: Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
13: Budapest vezetése nyitott arra, hogy újra legyen párbeszéd a főváros és a kormány között a repülőtér kapcsán is. Erről beszélt Karácsony Gergely az M1-nek.
18: A főváros mindig is azt a koncepciót támogatta, hogy a meglévő közösségi közlekedési rendszerben, a vasúti hálózatban integrált módon lehessen elérni a budapesti repülőteret. Ez egyszerre jó Budapestnek, illetve a budapesti érkezőknek az ország különböző pontjairól, úgyhogy ebben teljes akarategység van az új kormány és a főváros között.
13: Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy korábban már működött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ami teret adhat a párbeszédnek. A főpolgármester azt mondta, ennek a tanácsnak a működését Vitézi Dávid is jól ismeri, mert ő is a tagja volt.
1: Drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A MÁV közölte, idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá dolgozóikra. 9 alkalommal fizikai sérülés is történt. A legtöbbször a vasúti jegyvizsgálókat éri atrocitás. Idén májusig már annyi erőszakos eset történt, mint korábban 1 év alatt. Jakab Szintia összefoglalója.
19: Következőleg civilre találkozunk,
20: egyre több az ilyen agresszív utas a vonatokon, és egyre több a tettlegesség is. Van, akit megütnek, meglöknek, leköpnek, de olyan is előfordult, hogy szolgálat közben súlyosan megsérült egy kalauz. A MÁV hétvégi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A közlekedési társaság azt írta, tavaly összesen 179 erőszakos eset történt. Ebből az év első 4 hónapjában 41 incidens regisztráltak. Ez a szám azonban idén, ugyanebben az időszakban drasztikusan megugrott. Csaknem 70%-kal több erőszakos eset történt. Májusig összesen 69 alkalommal támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A legtöbb eset, összesen 54, a vasútnál történt. Korábban ez volt az éves átlag. Az agresszív utasok jellemzően a kalauzokat támadják meg. De az autóbuszvezetőket is gyakran éri atrocitás. Idén április végéig már 15 buszsofőrt ért erőszak munkavégzés közben. Azért, hogy ne forduljanak elő erőszakos támadások, egyre több kalauz visel magán testkamerát. Ezek ugyanis segítik a támadások felderítését. Jelenleg mintegy 200 testkamera van használatban, és újabb eszközök beszerzését tervezik. A legveszélyesebb vasútvonalakon a MÁV szorosabban együttműködik a rendőrökkel és polgárőrökkel. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán hangsúlyozta, a dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, és erre zéró toleranciával reagálnak. A társaság bántalmazás esetén rendőrségi feljelentést tesz, az elkövetők pedig akár évekre börtönbe kerülhetnek. A büntető törvénykönyv szerint, aki például egy kalauzt vagy egy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre számíthat. A dolgozóknak pedig jogi és mentális segítséget nyújt a MÁV.
1: Egyre több országban korlátoznák a fiatalok hozzáférését a közösségi médiához. Már uniós szinten is felmerült az életkor szerinti tilalom. Itthon a legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el. Illés Anna összefoglalója.
0: A közoktatás megújításának kiinduló pontja, hogy a 21. századi kompetenciák fejlesztése ne különálló célként, hanem az oktatási rendszer egészét átható szemléletként jelenjen meg.
21: Jelentette ki még az Országgyűlés Oktatási Bizottságában tartott jelölti meghallgatásán az azóta már oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszélt a gyerekek kritikai gondolkodásának és digitális tudásának fejlesztési terveiről is.
0: Szeretnénk a mesterséges intelligenciának egy külön szereplőt, egy koordinátorát kinevezni a minisztériumba, aki ezeket a szempontokat mindenütt figyelemmel kíséri. Fel kell készülni erre, ennek vannak veszélyei, vannak előnyei, de ehhez tudnunk kell, hogy mihez is kezdjünk vele, ezért szeretnénk ezzel is foglalkozni a minisztériumban. A kritikai gondolkodás, az együttműködés, a kreativitás, a kommunikáció, a digitális készségek, valamint a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése minden gyermek számára alapvető feltétele annak, hogy képes legyen boldogulni a gyorsan változó társadalmi, gazdasági és technológiai környezetben.
21: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához, az Internet Hotline-hoz tavaly a gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés. A jelzések egyre nagyobb része kapcsolódik közösségi média platformokhoz.
22: Évek óta látjuk, ez beleillik egy nemzetközi trendbe, amit most tapasztalunk és amit a legfrissebb számokba kijött. Nem különbözik Magyarországon se az, amit látunk.
21: Mondta a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője, a Kapcsolj ki mozgalom alapítója. Pöth Lákos a gyerekek online védelmének szabályozási lehetőségeiről is beszélt.
22: Az ausztrálok elkezdtek törvényt alkotni, tehát elkezdtek a gyerekeket a közösségi médiából kitiltani. Az Európai Unió is folyamatosan erről beszél most, hogy valahogy ezt meg kéne oldani. Amerikában óriási perek vannak most, amik már ezeknek a platformoknak a függőségéről szólnak, hogy készakarva függőségre tervezték az algoritmusokat, külön tudományágat raktak mögé. Angliában pedig például már 23-ban bevezettek egy online safety act-et, ami kimondott egy olyan törvény, ami ezt védi, és tavaly lettek aktiválva nagyobb részei. Tehát látszik, hogy mozgolódik az iparág, tehát érzi, tapasztalja, nyilván le van maradva egy jó pár évvel, és ez egy nagyon innovatív iparág, tehát hogy nagyon nehéz utána menni.
21: A szakértő szerint itthon is szükség lenne valamilyen új szabályozásra a gyerekek digitális védelme érdekében, és érdemes lenne olyan megoldásokat keresni, ami a fiatalok ideális idegrendszeri fejlődését is támogatja. Az Európai Bizottság elnöke a héten kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik. Ursula von der Leyen azt mondta, fel akarnak lépni a TikTok addiktív hatása, a végtelenített görgetés és a felugró automatikus üzenetek megjelenése ellen, valamint a Metával szemben is, mivel az Instagram és a Facebook nem szerez érvényt a saját maga által vállalt felhasználói korhatár előírásnak.
1: Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. Ezek jelentős része azért következik be, mert a fiatalok nem ismerik, vagy csak egyszerűen nem tartják be a közlekedési szabályokat. Víg András információi.
23: Még most is látható egyébként
4: a május 12-én történt baleset nyomai.
5: A szerencsés kimenetelű, de több tanúsággal is rendelkező keddi Győrben történt rolleres baleset helyszínét mutatja a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense, volt közlekedési alosztályvezető. A fiatal rolleres eleve szabálytalanul utasszállítva közlekedett az ifjúság körút járdáján, amikor megállás és körültekintés nélkül ráhajtott a zebrára, ahol elektromos hajtású járművével nekiütközött egy szabályosan közlekedő személyautónak. A balesetben mindkét fiú megsérült. A sorozatos szabályszegések miatt a roller vezetője ellen eljárás indult. A rendőrség azt kéri a szülőktől, hogy csak akkor engedjék rollerezni a gyereket, ha meggyőződtek róla, hogy tudja kezelni a járművet, és ismeri a kressz rávonatkozó részét. Mondja Karkusz Kristóf főhadnagy.
4: Aki nem ismeri a közlekedés szabályait, és nem tud őket betartani, az ne használjon ilyen gépi meghajtású járművet. Elsődleges az, hogy a szülőknek oda kell figyelni a gyermekükre, kizárólag akkor engedjék a gyermeket rollerezni elektromos rollerrel, ha képes a jármű irányítására, ismeri a közlekedési szabályokat, és visel védőfelszerelést.
5: Magyarországon tavaly 600 személyisérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, leggyakrabban rollerekkel. Ez majdnem a kétszerese az előző évinek. Minden harmadik baleset súlyos sérüléssel végződött, melyek között halálos kimenetelűek is voltak.
2: 3:01.
1: Adásunkban addig elmondtuk, hogy egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. És beszámolunk arról is, hogy nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a WHO az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
6: Déli krónika.
1: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Moszkva ukrán megyeközpontokat, Kijev pedig az orosz főváros támadta. Részletek Iváncsik Attilától.
23: Egy helyi lakos is életét vesztette, amikor támadás érte a dél-ukrajnai Herszont. Dnyipro városában is civilek sebesültek meg, Zaporizsjában üzemanyagtöltőállomást ért orosz légicsapás, a keleti Harkivban pedig személyautók égtek ki az orosz dróntámadások következtében. Ukrajna válaszként Moszkvát, illetve az orosz főváros környékét támadta. Robbanások rázták meg a térséget, amelyek következtében jelentős kár keletkezett egy gyárépületben, valamint egy olajfinomítóban is. A légicsapások idején szünetelt a légiforgalom. Közben az ukrán egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy krónikus kimerültségben él a lakosság 90%-a, többségük lelki segítségre szorul. A jelentés szerint a leggyakoribb panaszok között az álmatlanság, az állandó fáradtság, az érzelmi kiégés és a reményvesztettség szerepel.
1: Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint egy éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
24: Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Berlinben például a Német Szakszervezeti Szövetség gyűlésén arról beszélt, hogy a gazdasági növekedés megteremtésére van szükség ahhoz, hogy a németországi jólétet biztosítani lehessen, és ehhez egy össznépi összefogásra van szükség. Erre kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a Szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban, a nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban, részben ezek részleteivel kapcsolatban nem sikerült egyetértésre jutni, részben pedig az is nagy kérdés, hogy az ehhez szükséges forrásokat honnan tudják előteremteni. Vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a Szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson, és így folytassák a tevékenységet. Szakértők is megszólalnak ezzel kapcsolatban, a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjút például egy müncheni szakértő, Clement Fuchs, aki arról beszélt, hogyha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni, viszont elsőként nagyon fontos, hogy napirendre kerüljön a megegyezés, a béke megteremtése. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni, fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából másfél hónap van hátra.
1: Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elvesztette, közölte a rendőrség. A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. Munteán Erik összefoglalója.
3: Szürke személy autóval hajtott a járók elők közé egy marokkói származású férfi az olaszországi Modenában. A járdán sétáló embereket valósággal letarolta a szemtanúk szerint legalább 100 km/órával szágódó autó, amely nem sokkal később egy üzlet kirakatának ütközött. Láttuk, ahogy áthajt az egyik sugárúton, aztán rá a járdára. A feleségem azt is látta, hogy a levegőbe repülnek az emberek. Emlékezett vissza egy szemtanú. A 31 éves elkövető autóját elhagyva menekülni próbált a helyszínről. A város polgármestere is megerősítette, hogy kés volt nála. Több utcányi hajsza után végül rátámadt az őt üldöző járók előre. Harcolni kezdtünk. Kétszer is megszúrt, egyszer a szívemnél, egyszer pedig a fejemen. Egy-két szúrás sikerült kikerülnöm, ekkor tudtam ráfogni a csuklójára és elkaptam. Magyarázta a férfi, akinek rövidesen több más járókelő is segítségére sietett. Az elfogott tettest pedig átadták a kiérkező rendőröknek. Szeretném megköszönni annak a négy polgárnak, aki közbelépett és azonnal megerősítette, hogy ki követte el ezt a szörnyűséget, mondta a városvezető. A gyanúsítottról azóta az is kiderült, hogy személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt. Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamo-ban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem áll tudatmódosító hatása alatt, józannak tűnt, mondta a város prefektusa. Az elgázott emberek közül többen továbbra is kórházban vannak. Az egyik nő mindkét lábát elvesztette. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök együttérzéséről biztosította az áldozatok családjait, és leszögezte, hogy folyamatosan figyeli az események alakulását. Keményebben fogalmazott a bevándorlás ellenes és szélső jobboldali Liga pártot vezető miniszterelnök helyettes. Matteo Salvini a tettes nevét is közölte bejegyzésében, és második generációs bűnözőnek nevezte a férfit.
1: Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak.
2: A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rákcsálók terjesztik, és ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
1: Nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint jelenleg egy kevésbé halálos változat terjed az ország északkeleti részén, amire egyelőre nincs vakcina. A ritka vírustörzs már a szomszédos Ugandában is megjelent. Kanalas Lili összeállítása.
6: Az ebola vírus egyre több embert fertőz meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén. Az ország kormánya szombaton hirdetett járványhelyzetet a térségben, miután 3 településen is fertőzés gócot azonosítottak. Az első személy április végén betegedett meg, és április 24-én halt meg Ituri tartomány fővárosában. A holttestet egy másik egészségügyi körzetbe szállították haza, egy nagy népességű bányavidékre. Ez okozta az ebola járvány súlyosbodását. Számolt be az ország egészségügyi minisztere. A szakemberek 20 bevizsgált mintából 13-ban az ebola egyik ritka vírus törzsét mutatták ki. Ennek a változatnak kisebb a halálozási aránya, mint az elterjedtebb vírus törzsnek, és jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája vagy gyógyszere. Ráadásul a ritka fertőzés már a szomszédos Ugandában is megjelent, emiatt az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a járványt. Szerintem a megoldás az lenne, ha lennének olcsó, megfizethető helyszíni tesztjeink, amelyekkel bárkit megvizsgálhatnánk, aki lázzal érkezik hozzánk. A második lépés pedig olyan eljárások kidolgozása lenne, amelyek a betegségeknél szokásosan elvégzett vizsgálatokat, például a teljes vérképet vagy a vesefunkciós vizsgálatokat felhasználva képesek kiszűrni az ebolát. Magyarázta az ugandai egészségügyi minisztérium tudósa. A hatóságok közölték, hogy a Kongói Nemzeti Demokratikus Köztársaság határain fokozták az ellenőrzéseket, elkülönítették a kontaktszemélyeket, és sürgősségi csapatokat küldtek a veszélyeztetett régiókba. A fertőzés testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, az első tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás, amelyeket hányás, hasmenés, bőrkiütés, súlyos vérzés, végül pedig szervi elégtelenség követ.
2: Itt a Krónika.
1: Családi napot tart ma Budapesten a Regőci István Alapítvány megalakulásának 5. évfordulója alkalmából. A rossz idő miatt az eseménynek a Margit-sziget helyett a Kopaszigát rendezvényháza ad otthon.
2: A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és artfestéssel is készült. A résztvevők Kapu Tibor kutató űrhajóssal és a Ferencváros válogatott sportolóival is találkozhatnak. Herceg Anita kuratóriumi elnök elmondta, az elmúlt években több mint 1600 gyermeket segítettek, és a mai napig is csak nem 1100-an tartoznak a támogatottak közé.
7: Most már 15 olyan gyermekünk van, akik a Covid-ban elvesztették az egyik szülőjüket, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt, tehát félárvából árvaságra jutottak. Őket kiemelten támogatjuk, és erre buzdítunk mindenkit, aki nem feledkezett el a Covid-ról és a Covid-árvákról, hogy segítsék az alapítványt, hogy továbbiakban is tudjunk támogatást adni. Gyűjtjük az 1%-okat, működik a 13650-es adományvonalunk, és hát az alapítvány honlapján is meg lehet találni a módját annak, hogy segítsék ezeket a gyerekeket még a továbbiakban is.
1: Megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg.
2: Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
8: Mivel a Gyulafehérvári Főegyház megyében a keresztség évét ünnepeljük, és nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a Szent Maximustól választott mondat. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
9: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya csomópontja után az M5-ös felé. A 65-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Két baleset is történt az M1-es autópályán. A 23-as kilométernél mindkét oldal belső sávját, a 25-ös kilométernél pedig a határ felé vezető oldal külső sávját zárták le. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
1: Kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. További részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
12: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony, viszont a jó hír, hogy a ciklon, amely felettünk van, és amely ezt a változékony csapadékos időt okozza, fokozatosan veszít az erejéből, és halad kelet felé, úgyhogy éppen ezért egyre inkább a keleti tájakon lesz csapadékos az időjárás. Az előttünk álló éjszaka is, itt nyugaton derültebb lesz az ég, emiatt hűvösebb lesz egy picit az idő, de összességében 4 és 12 fok között alakulnak a minimum értékek. Holnap napközben keleten marad még néhol erősen felhős az égból, de nyugat felől tovább csökken. csökken, szakadozik a felhőzet, és a csapadékrendszer észak-keleti irányba távolodik tőlünk, úgyhogy délután már hazánk legnagyobb részén egészen barátságos lesz az idő, mérséklődik a szél, és úgyhogy egyre több helyen előbukkan majd a nap. Viszont ezzel a változékonyságnak nem lesz teljesen vége, az esti órákban nyugatra már be is sodródik egy-egy zápor zivatar, és a következő napokban a jövő héten igazából végig előfordulhat elvétve egy-egy rövid ideig tartó kis csapadékot adó zápor vagy zivatar, de egyre több lesz a napos órák száma, és napról napra határozottan melegszik az idő. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Csilla, köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Farka Szilvia és Hie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: 13 év után ismét bajnok a Győr. Vereséggel kezdett az Elit VB-n a férfi jégkorong válogatott, és svéd sikerrel zárult a király etap a Tour de Hongrin. Jó napot kívánok, Csík Dániel vagyok.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: Történetében ötödször is bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Az Eto a 33. zárófordulóban az algériai Bembouali góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel megőrizte egy pontos előnyét a címvédő Ferencváros előtt. A győriek saját nevelésű, válogatott meghívót is kapott, védőként és középpályásként is bevethető játékosa, Tóth Rajmund Cseszregi Balázsnak értékelt.
15: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
16: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacifánt a szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
15: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az érmért harcoltok, hanem a bajnoki címért, és meg is lehet.
16: Köszönöm, ezek nekem nem tudom, hogy melyik volt ez a pont, nem tudom konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakadt le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott. Tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
15: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
16: Összül leszek azért, igen. Szerintem meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és
15: és az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
16: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
15: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
16: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
14: 13 év után lett ismét bajnok az Eto. A magyar válogatottba szintén meghívott Csinger Márk sérülés miatt kihagyta a Kisvárda elleni találkozót, de az idény során ő is elévülhetetlen érdemeket szerzett az aranyérem, a bajnoki aranyéremben. Csingert Cseszregi Balázs kérdezte.
15: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
17: Köszönöm, jó vagyok, sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
15: De a válogatottban mész?
17: Persze, mindenképp. Kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
15: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
17: Őszintén, sosem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
15: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
17: Azt tudom mondani, a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokot tudtunk lenni.
15: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
17: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most se lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meglett.
14: Borbély Balázs vezetőedző 2024 tavaszán még MB2-es csapatként ült le az Eto kispadjára. Két évvel később pedig bajnoki címet ünnepelhetett az együttessel az élvonalban. A 46 éves szakemberrel Mohai Bence elevenítette fel az idény legfontosabb történéseit.
0: Ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányom, ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki és csókolom. Nem akartam már tetováltatni magadra semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivarratom talán.
13: Mit jelent egy edzőpályafutásában az, hogy magyar bajnok lett, és innentől kezdve ezt senki nem veheti el tőled, a neved mellett ez mindig ott lesz?
0: Mondom, ezt még nem tudom felfogni, ezt majd az idő megmutatja, hogy ez mit jelent számomra, de nagyon kellemes érzés tényleg ez az egész eltöltött 2 év itt a Győrnél, ez fantasztikusra sikerült idáig, úgyhogy az, hogy most magyar bajnok,

0: remélik, hogy kitartson ez a lendület, vagy ez a minőség, amit mutattunk akkor az egész szezon végéig.
1: A címvédő Ferencváros 3-0-ra verte hazai pályán a Zalaegerszeget, de itt sem tudta ledolgozni egy pontos hátrányát az Etóval szemben. Az FTC sorozatban 7 aranyérem után ezúttal ezüsttel zárt a Fizligában. A csapatkapitány Dibusz Dénes szerint megérdemelt a győri bajnoki cím.
2: Ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt. Nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban. Tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka. Nem volt elég erre már a hátra levő 3 forduló.
1: A labdarúgó NB1 zárófordulójában a Győr és az FTC mellett győzött tegnap a Debrecen és a Paks is. A DVSC az Újpestet verte hazai pályán 2-1-re, míg a paksiak Diósgyőrben nyertek 3-1-re. A Győr a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa Liga, míg a harmadik Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében lesz érdekelt. Búcsúzott az élvonaltól a Diósgyőr és a Kazinc Barcika. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a következő idényben már nem Sergio Navarro ül az együttes kispadján, ugyanis a klub vezetőségének nem sikerült megegyeznie a folytatásról a spanyol trénerrel. Góllal zárta az idényt Schäfer András a német labdarúgó Bundesligában. A magyar válogatott középpályás az Union Berlin harmadik gólját szerezte. A berliniek 4-0-ra nyertek tegnap az Augsburg ellen. Szintén a német élvonalban 4-1-re kikapott Freiburgban a Lipcse, a vendégeknél Vili Orbán és a csapattól búcsúzó kapus Gulácsi Péter is végigjátszotta a találkozót. Történetében 8-szor is megnyerte az angol labdarúgó FA kupát a Manchester City, amely a tegnapi döntőben 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t a londoni Wembley stadionban. A vesztes finálé után egy nappal a londoniak bejelentették új vezetőedzőjüket, a spanyol Xabi Alonso személyében.
3: Nemzeti Sportkrónika.
1: 4-1-es Finnország elleni vereséggel kezdett az A csoportos világbajnokságon a férfi jégkorong válogatott. Az együttes gólját Sebők Balázs szerezte. A találkozón gólpaszt jegyző Terbócs István látott pozitívumokat a csapatjátékán.
4: Szerintem ez egy kimondottan nézhető hoki meccs volt a 70-80%-ában a találkozónak. Amikor 5-5-be van energiánk ellenük, és nem ragadunk be sorcserék közbe, illetve végig úgy csináljuk a dolgot, amiket kérnek tőlünk, akkor tulajdonképpen Finnországban is bajba tudunk lenni. Nem azt mondom, hogy dominálni tudjuk a mérkőzést, hiszen nem erről van szó, de fel tudjuk venni a versenyt védekezésbe, meg tudjuk tartani a korongokat, ki tudjuk juttatni, egyszerűen van szansz. Tehát hogy most ezt én kimerem jelenteni, hogyha mondjuk még egy 20-30%-ot rádobunk, tehát 60 percen keresztül mindent úgy csinálunk, hogy le van írva a tankönyvbe, akkor van esélyünk Finnország ellen, és ki tudja, lehet, hogy 5 év múlva ez, vagy 3 év múlva, azt nem tudom megmondani, meglátjuk, ez bekövetkezik, és lehet, hogy pontot szerzünk Finnország ellen egy világeseményen.
1: A magyar válogatott ma Ausztria ellen folytatja az A csoportos jégkorong VB-t. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjében az Esztergom, amely így nem jutott be a sorozat döntőjébe. A magyar csapat ellenfele a mai bronzmérkőzésen a dán Viborg lesz. Kettős győzelemmel ott van a Ferencváros női vízilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Az FTC az UVSE elleni párharc visszavágóján az elképesztő napot kifogó 9 gólos Kuruc-Gurisat Tigréta vezérletével 18-16-ra nyert idegenben, és 34-25-ös összesítéssel lépett tovább. A BVSC-nek viszont nem sikerült döntőbe jutnia a női vízilabda Eurókupában. A zuglóiak az idegenbeli döntetlent követően otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba visszatér Keszthely Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra személyében 4 EB ezüstérmes játékos is. Győzelemmel kezdett a Szolnok a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. A címvédő olaj a záró negyedben nyújtott remek teljesítményének köszönhetően 94-79-re verte hazai pályán a Falkót. Szolnoki részről a csapatkapitány Pallai Tamás értékel.
5: Ez a különbség, azt hiszem 15 pont, ha most jól számolok, hogy kevés oxigénen az agyban, ez nem tükrözi valósan az, hogy mennyire nehéz mérkőzés volt, végig kiki meccs volt, a végén a mi részünkre billent ez a mérleg, de a következő mérkőzésen szeretnénk még jobban játszani. Ilyen mérkőzésekre számítunk, egyébként erre is készültünk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, mert nagyon jó csapat a Falkó, de örülünk, hogy a végén végül is a mi akaratunk érvényesült. Azt hiszem, hogy ez volt az első olyan meccsünk a Falkó ellen, amikor teljes kerettel voltunk. Én úgy érzem, hogy nagyon mély

0: rotációnk, nagyon sok jó játékos van a csapatunkban, úgyhogy talán ez is bele tolhatott, illetve én úgy érzem, hogy most arra kiismert egymást a két csapat. Túl sok újdonságot nem tudunk egymásnak mutatni, talán mi precízebben hajtottuk végre a mérkőzés tervünket, mint ők.
1: A férfi kosárlabda bajnokság döntője, a három sikerig tartó Szolnok-Falkó párharc kedden Szombathelyen folytatódik.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Négy dobogós helyezést szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüsttel zárt a Kis Bianka, Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Petra és Nagy Bianka alkotta női kenu négyes. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben Varga Ádámot, éppen csak megelőzve Nádas Bence, és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kettőse 500-on. 14 órától az 5000 méteres döntőkkel zárul a világkupa Németországban. Ezüstéremmel zárt Guzi Blanka az öttusázók világkupa sorozatának bulgáriai állomásán. Bauer Blanka 15. helyen végzett. Jakob Söderqvist nyerte a magyar országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. Az időjárási körülmények miatt lerövidített Mohács és Pécs közötti királyetapon aratott siker után a svéd át is vette a vezetést az összetetben. Walter Attila legjobb magyarként a 11. lett, tegnap a Tour de Hongrie-n. Halljuk a szakasz győztes Söderqvist értékelését.
3: He was the only option for me.
4: Számomra a szökés volt az egyetlen opció. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ott leszek a szökevénycsoportban, mert ilyen körülmények között ebben a káoszban szóba sem jöhetett, hogy a népes mezőnyben tekerjen végig a szakaszt. Mindent egy lapra tettem fel, és végül számomra minden fantasztikusan alakult.
3: No other option.
1: Walter Attila legjobb magyarként fehér trikóban a 9. helyről kezdi meg a Tour de Hongrie mai záró szakaszát. Az olasz kerékpáros körversenyen tegnap az ecuadori Jonathan Narváez nyerte a szakaszt. A Giro d'Italia összetettjének élén nem történt változás. Továbbra is a portugál Afonso Eulálió vezet. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Vízállás jelentés.
6: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 17-én. A Duna hazai szakaszán jellemzően árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 15,5, Budapestnél 16,7, Mohácsnál 17,6 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 82 cm, 16%, Medve 105-11, Nagybajcs 69-13, Gönyű 36-13, Komárom 95-12, Esztergom 70-11, Nagymaros 12-10, Budapest 115-10, Dunaújváros mínusz 15-8, Dunaföldvár mínusz 131-7, Paks mínusz 15-8, Dombori 17-10, Baja 115-9, Mohács 124-8. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipolytorkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 23, 100, 1900. Piros úszó mellett 26, 60, 1900. Az Ipolytorkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 21, 120, 1600, 1616,7 és 1616,3 között 18, 110, 400, középen 22, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Ráva Szent Gotthárdnál mínusz 76,7, Árpás mínusz 65,12, Győr 239,28, a Marcal Móricz hidánál mínusz 31,12, az Ipoly Balassagyarmatnál -77.8, a Sió Simontornyánál 103.13, Szekszárd 255.37, a Muraletenyénél 142.19, a Dráva Őrtilosnál -31.23, Barcs -37.17, Dráva Szabolcs 15.11. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig apad, alatta jellemzően árad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 15,4, Tokajnál 18, Szolnoknál 17,9, Szegednél 18,4 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény -133.9, Záhony -240.11, Dombrád 38.22, Tokaj 470.59, Tiszalök alsó -28.29, Tiszafüred 559.71, Kisköre felső 743.64, Kisköre alsó -158.13, Szolnok -154.11, Csongrád -87.19, Szeged 120.29. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 között 11, 10, 100, 326,6 és 326 között 17, 40, 600. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm 46%, átlag vízmélysége 332 cm. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 68 cm 9%, hőfoka a Gárdnál 13,7. A Fertő tó vízszintje és mederteltsége 50 cm 52%, hőfoka Fertőrákosnál 13,1. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését hallották.
5: Műsorajánlat.
7: Egy kilométer a mammától, ennyire költöznének az olaszok. Vajon mi hány kilométerre költözünk családunktól? A családok nemzetközi napját ünnepelték a héten, és igyekszünk annyiféleképpen beszélni családról, ahány riportalanyt csak találunk hozzá. Mammák és távolságok, fiatalok és elköltözés, apák és férjek szerepe, és a család hiánya a hajléktalan szállón. A család a legkisebb, ám legfontosabb egység.
5: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
8: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor hétfőn este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hú!
9: Hova igyekszel, öcsi?
5: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
9: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
5: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
10: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
5: Utazzon velünk térben és időben.
11: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
5: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 13 óra, hírek röviden. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Távozására szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét, Magyar Péter miniszterelnök. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére. Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, Moszkva-ukrán megye központokat, Kijev pedig az orosz főváros támadta. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másod hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok lesz.
5: Műsorajánlat.
12: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Fenrejsz Koresz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
13: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
5: Jó ebédhez szól a nóta.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Kossuth Rádióban 2026. május 17-én vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Mai adásunkat a Lisztdíjas Prímás, ifjabb Sárközi Lajos és a zenekara nyitotta meg, egy C-moll csárdást hallottunk, és már is az első zenei összeállításban a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigány zenekar muzsikál, mellettük a Kossuth díjas előadó művész Bangó Margit énekel. A Daromadár, ha elszáll című nótával indul a dalcsokor, majd Dankó Pista csárdását halljuk Egy csillag sem ragyog fenn az égen címmel, és végül a Fagyúgyertyát égetek én című dalt halljuk zárásként. Bangó Margit nótázik, kellemes időtöltést kívánok!

por una. Mos előtte, az egész világ gyászba, olyan nagyon, olyan mélyen a szívem se fájna. Nem borulna most előttem az egész világ gyászba, olyan nagyon, olyan mélyen a szívem se fájna. Jaj, annak, jaj, aki

mosolyogjon, ne szeressen sok. Vedd ki, én Istenem.

Sancho.

megcsókolnak. Úgyis tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókolnak.

0: sur un magnétoïde.
1: Az elmúlt percekben Bangó Margit énekelt a száztagú cigányzenekar kíséretével. A folytatásban már a cirkuszpolkát halljuk, egy virtuóz cimbalom szólót. A Hungarikum hangszer mögött Vadász Károly foglal helyet, kísér a Rajkó zenekar.

Az elmúlt percekben Vadász Károly cimbalmozott a Rajkó zenekar kíséretével a cirkuszpolkát hallottuk. És most már is tehetünk egy sétát a Vásárhelyi sétatéren, mert hogy Dankó Pista és Pósa Lajos közös szerzeményében a Vásárhelyi sétatéren Béla Cigány muzsikál című dal csendül fel, majd a Csárdás kis kalapot veszek és a Fényesen süt rám a hold című magyar nótát követően elhangzik még az Ez a kislány megy a kútra című csárdás. Hallgassuk Bányai Mártont, Johann János, majd Németh Csicsó József cigányzenekarának kíséretével.

magazin, és az ujjak köré nem csavarik. Így mulatok hajnalig, még egy szép lány rám kacsint, és az ujjak köré nem csavarint. Feleségem elém áll, és így szólt, no ebből a Budából elég volt. Azóta a túlpartról álmodom a Tabánról, ahol csuda jó volt a vörös bor. Azóta a túlpartról álmodom a Tabánról, ahol csuda jó volt a vörös bor.

0: aina lälö. Ruusa vaniiliko haasamelö. Aina alva, aina lälö. Ruusa vaniiliko haasamelö.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk idejébe, melyben muzsikált ifjabb Sárközi Lajos és a zenekara, hallottuk Vadász Károly cimbalomjátékát, illetve válogattunk Bangó Margit és Bányai Márton nóta felvételeiből. Legvégül Burka Sándor játszik klarinéton kis együttesével. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk jövő héten is, szombaton és vasárnap. Várom önöket ugyanebben az időben itt a Kossuth Rádióban. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, és majd elmaradt a legfontosabb. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Óra 13:30 híreink. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember halt meg, 12 megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Súlyos munkaerőhiánnyal és elöregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata. Ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Este nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad, éjszaka 7-13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: a Titanic egyik túlélőjének mentő mellénye. Az MDK volt szuperkórháza. Egy szomorú, de szerencsés véget ért kaland. A televízióban is gyakran szerepel Eliza Tovati francia énekes, akinek adásunk végén az egyik számát hallhatják. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Mi a közös a párizsi Eiffel-toronyban, a New York Empire State Building felhőkarcolójában és a barcelonai Sagrada Familia templomában? Nos, az, hogyha hinni lehet egy nemzetközi utazási internetes honlap felmérésének, akkor azt mondhatjuk, bár e három látványosság mindegyike nagyon híres, mégsem nevezheti magát egyik sem a világ első számú nevezetességének. Ezt a címet idén a királyi család jachtjának, a Britannia hajónak ítélték oda. További részletek Tóth Valitól.
1: A Britanniát Skóciában építették, és 1953-ban bocsájtották vízre. Második Erzsébet királynő és a királyi család 44 éven át használta hivatalos és magánutakra, diplomáciai fogadásokra, míg nem 1997-ben ki kellett vonni a forgalomból, nyugalomba vonult, és állandó kikötőt kapott a skót főváros tengerpartján, ahol azóta is múzeumként látogatható, és mint a legjobb turista látványosság kitüntető cím is jelzi, ezt sok ezren meg is teszik. A várért jönnek, és a Britanniáért maradnak, mondja Scott Shaw idegenvezető, aki szerint a hajó egyszerre enged bepillantást azokba az évtizedekbe, amikor a légi közlekedés még nem volt annyira elterjedt, mint ma, illetve abba, hogyan élt a királyi család a reflektorfénytől távol, és mit nyújtotta a Britannia, amikor hivatalos látogatásra érkező politikusokat látott vendégül. A nevezetes hajónak ma 5 szintjét lehet megtekinteni. Bennük a gépteremtől, a matrózok és tisztek hálótermeitől a konyhákig, a királyi lakosztályokig, az állami bankettekre használt királyi ebédlőig és a nappaliig. Sőt, a legfelső szint kávézójában természetesen egy remek 5 órai teját is elfogyaszthat a látogató. Amikor néhány éve először jártam ott, engem leginkább a királynő dolgozószobája bűvölt el. A mai szemmel szinte kezdetleges technika, a rádió és a vonalas telefon, és a mából szinte puritánnak tűnő berendezés. De akit érdekel, azt is láthatja, hogyan kommunikáltak egymással a hajók zászlójelzések útján, és hogyan navigáltak hagyományos térképekre támaszkodva. A hajó egyébként alkalmas volt arra is, hogy egy esetleges háborús konfliktusban a királyi párt Skócia északi partjain túl vigye, biztonságba helyezve őket, illetve hogy sebesülteket gyógyító kórházhajóként is működjön. Az 1953-ban épült 126 méter hosszú jacht működésének évtizedei alatt több mint 1 millió tengeri mérföldet tett meg, 220 fős legénységgel. 968 hivatalos állami látogatás részese volt. Winston Churchilltől Bill Clintonig számos politikust és hírességet hívtak meg ide. Itt töltötte nászútját nem csak maga második Erzsébet, de később Károly herceg és Diana hercegnő is, illetve a tágabb királyi család több tagja is. Az uralkodó élete és az ország története több szálon is összefonódott a Britanniával. Itt minden az ország történetéről mesél. Hivatalos útjain egyébként a jachtot mindig elkísérte a brit haditengerészet legalább egy hadi hajója is. Emellett a királyi család minden évben 2 hétig a Britannia fedélzetén nyaralt, Skócia északi partjaitól körbehajózva a Hebridák szigetcsoportját. Ilyenkor távol a kötelességektől, és főleg a Londonban minden lépésüket követő fotósoktól, végre ők is egyszerű család lehettek, második Erzsébet pedig feleség és anyuka, nem pedig uralkodó. Ez volt az egyetlen hely, ahol igazán lazítani tudott, mondta egyszer. Nem csoda, hogy amikor a kormány úgy döntött, hogy túl sokba kerülne felújítani a hajót, és ezért nyugdíjazzák, az érzelmeit mindig gondosan leplező királynő bizony megkönnyezte a döntést. A kitüntető címet az utóbbi évtizedben most 4-szer ítélték oda a Britanniának. Ez alkalomból a BBC hosszú összeállítást szentelt a jachtnak, feltéve a kérdést, tényleg ez a legjobb attrakció a világon? A BBC munkatársai számos látogatóval beszéltek, akik mind egyetértettek a kitüntetéssel. Templom és felhőkarcoló sok van a világon, de a királyi családdal és a történelemmel ennyire összefonódó különlegesség csak kevés, mondta egyikük, helyeselve a döntést. Minden esetre az évi átlagosan 300 ezer látogató bizonyítja, hogy a Britannia megérdemli a kiemelt figyelmet.

0: következő percekben egy másik hajó kerül a középpontba, és időben is visszautazunk emlékezni. Emlékezni azokra a személyekre, akik a Titanic óceánjáró történetéhez kapcsolódnak. Dián Gergő beszámolója következik.
1: 1912. április 14-én késő este az RMS Titanic jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. A világ egyik legnagyobb és legmodernebb óceánjárója néhány órával később elsüllyedt, több mint 1500 ember halálát okozva. A tragédia történetét azóta könyvek, filmek és kutatások sora dolgozta fel, a Titanic emléke pedig máig különös erővel él tovább az emberek képzeletében. A közelmúltban egy különleges tárgy hozta ismét közelebb a katasztrófa emberi oldalát. Árverésre került ugyanis egy mentő mellény, amelyet az óceánjáró egyik túlélője viselt azon az emlékezetes éjszakán. A mellény Laura Mabel Francatellihez tartozott, aki első osztályú utasként volt a hajón. A fiatal brit nő egy bizonyos Lady Lucy Duff Gordon divattervező titkárnőjeként tartott Amerikába. Később visszaemlékezéseiben úgy ír: amikor az ütközés történt, először senki nem gondolta, hogy valódi veszélyben vannak. A hajó személyzete még meg is nyugtatta az utasokat, sokan pedig eleinte vissza is tértek kabinjaikba. Ahogy azonban a Titanic egyre jobban megdőlt, világossá vált, hogy a helyzet súlyos. Francatelli szerencsésen helyet kapott a Titanic egyik mentőcsónakjában. Ez volt az a bizonyos egyes számú csónak, amely később arról vált hírhetté, hogy az egyébként 40 férőhelyes csónak mindössze 12 emberrel hagyta el a süllyedő hajót. Miközben a jeges vízben emberek százai próbáltak életben maradni, ez a ladik már nem tért vissza túlélőket keresni. A történet később egyébként komoly vitákat és vizsgálatokat indított el. Laura Mabel Francatelli túlélte a katasztrófát, a mentőmellényt pedig egész életében megőrizte. A különleges tárgyat ráadásul 8 másik túlélő is aláírta, akik ugyanabban a mentőcsónakban utaztak vele azon az éjszakán. A vászonból és parafával töltött rekeszekből készült mellény több mint 100 éven át fennmaradt, ami azért is rendkívüli, mert a Titanic fedélzetén bár több ezer mentő mellény volt, de csak nagyon kevés maradt fent napjainkig. Az árverésen végül közel 1 millió dollárért, vagyis több mint 300 millió forintos áron kelt el a relikvia. A szakértők szerint ez az egyetlen olyan Titanic mentő mellény, amely bizonyíthatóan egy túlélőhöz tartozott, és valaha nyilvános aukcióra került. A tárgy értékét persze nem csupán a ritkasága adja, hanem az is, hogy magába foglalja a Titanic történetének emberi drámáját. A félelmet, a túlélés ösztönét és azt, hogy valójában mennyire törékeny is az emberi lét. Emlékeztető arra, hogy hiába a pénz és a befolyás, az életünk felett nem rendelkezünk teljes kontrollal. A múlt tragédiái viszont lehetőséget adnak az utókornak, hogy tanuljunk.

0: 50 évvel ezelőtt nyílt meg az NDK állami szuperkórháza Berlinbuchban kizárólag a szocialista vezetők, diplomaták számára. A műtőket egy föld alatti atombunkerben alakították ki. Egyre kevesebben vannak, akik ismerik a titkot, az egykori rejtélyes magasrangú páciensekről, az akkor legmodernebbnek számító műszerekről. Az egykori kórház ma úgynevezett Lost Place, elhagyott hely, azonban fenntartása így is évente több százezer euróba kerül a német államnak. További részletek Noll Katalintól.
1: Mesebelinek tűnő hatalmas zárt park Berlin északi részében. Az illetéktelen tekintetek elől hatalmas fák és magas kerítés védi. A vaskaput azonban, amit időről időre lelakatolnak, néhány órán belül feltörik a kíváncsi berliniek. A turisták lyukat vágnak a fémkerítésen, hogy bejuthassanak. Sokan mindent megadnának azért, hogy megismerjék a rejtélyes park titkát. Fénykorában, fél évszázaddal ezelőtt is csak a kiváltságosok léphettek be ide, így a helyről rengeteg legenda keletkezett. A terület a német újraegyesítés előtt a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott. 1976-ban itt építették fel az NDK legkiválóbb klinikáját, magasrangú politikusok, állami vendégek, diplomaták, valamint kiemelkedő művészek és tudósok számára. 85 telefonnal és televízióval felszerelt szoba, egy fedett uszoda és egy szülészeti osztály várta az előkelő betegeket. A pletykák szerint a legkiválóbb orvosokat hívták meg ide. A keleti blokk valamennyi részéből az 58 orvos és a 115 ápolónő a legmagasabb fizetést kapta a kiváltságosok gyógykezeléséért. A kórház még ma is áll, omladozó állapotban, kitört ablakokkal, borostyánnal benőve, grafitikkel telefirkálva. Egyre kevesebben vannak, akik ismerik a titkot, az egykori rejtélyes magasrangú páciensekről, az akkor legmodernebbeknek számító műszerekről, az orvosok és magasrangú betegeik közötti párbeszédről. Dokumentumok is megörökítették azonban, hogy az intézmény egyik legrangosabb betege a Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára volt. Erich Honecker néhány hónappal a berlini fal leomlása előtt, 1989. augusztusában epehólyag műtéten esett át a kormányzati klinikán. A beavatkozás során az orvosok felfedeztek egy daganatot. A magasrangú beteg elől ugyanakkor ezt elhallgatták. Ennek okáról a történészek is vitatkoznak, a politikus iránti hűség, de a félelem vagy a rideg számítás is szerepet játszhatott abban, hogy Honeckerrel nem közölték az állapotát. Már bukott politikusként tudta meg, hogy rákos. A daganatot végül 1990. januárjában a kelet-berlini Charité kórházban távolították el. Az orvoscsoport gondatlansággal vádolta Honecker korábbi személyi orvosait. Úgy vélték, átlagpolgárként kártérítési igényt is benyújthatna. De akkor már Erich Honeckernek ennél súlyosabb gondjai is voltak. Nem sokkal a műtét után, a kórházból való elbocsátásának napján letartóztatták. De a szuperklinikának értékes kincsei is voltak. Itt őrizték az NDK 8 komputer tomográfiáját.

Kórházból származnak, a költözés során megfeledkeztek róluk, ahogy azóta az épületről is. A Berlinbuchban található elhagyatott klinika évente még mindig egy vagyonba kerül a német államnak. A lebontása se lenne olcsó, csak nem 90 millió euróra becsülik az összeget. Felújítása még megfizethetetlenebb, több 100 millió euró lenne. Ezért inkább eladnák Erich Honecker titkos kórházát a hatalmas parkkal. Kérdés, kivenné meg a Berlin egyik legabszurdabb helyének tartott ingatlant, és mihez kezdene a kórházzal a titkos föld alatt.

0: Az öngyilkos jelöltek védőangyalának tartanak Belgrádban egy halászt, aki a 90-es évek közepe óta nem kevesebb, mint 35 embert mentett ki a Dunából. Történetét Ternovác István meséli el.
1: Belgrádnak két Duna hídja van. Egyik a Pancsovai, közel van a szerb főváros szívéhez. Évtizedek óta ez a híd a célállomása azoknak az életükbe belefáradt, csalódott embereknek, akik problémájukra megoldást nem látván életük elvételében látják a kiutat. Ilyen sajnos mindenütt van, de Belgrád e tekintetben különleges városnak számít. Ugyanis a Pancsovai híd, ahonnan az öngyilkos jelöltek a mélybe vetik magukat, folyamatosan forgalmas. Korlátjáról úgy vízbe ugrani nem igazán lehet, hogy azt ne lássa még valaki a gyalogosok vagy a gépjárművekkel közlekedők és a vonaton utazók közül. Ilyenkor rendre megcsörren a telefon a rendőrségen, ahová bejelentés érkezik az esetről. A központból azonnal értesítik a vízi rendőrség járőrszolgálatát, amely a folyó több 10 kilométeres szakaszát felügyeli. Így villámgyors csónakjukkal nem mindig tartózkodnak éppen a híd közelében. Mire ideérnek, a vízbe ugrott embert elnyelik a hullámok. Belgrád azonban abban a különleges szerencsés helyzetben van, hogy a Pancsovai híd lábánál működik egy halételeket kínáló étterem, melynek tulajdonosa egy negyedik generációs halász, az idén 65 éves Renato Grbics. Ilyenkor őt értesítik a rendőrök, hogy segítsen. Csónakja ott pihen a híd lábánál, csak be kell indítania a motort, és szerencsés körülmények esetén a jármű 1-2 percen belül eléri a vízbe esett embert, akit egy ideig a légzsákként viselkedő ruházata fenntart a felszínen. Így akkor sem süllyed el, ha éppen nem tud úszni. Ez az idő általában elegendő ahhoz, hogy a nagy gyakorlattal rendelkező életmentő a csónakjába emelje a fuldoklót. A minap a 35. embert mentette meg az önként vállalt biztos haláltól a halász. Ezúttal azonban nem volt könnyű dolga, ugyanis hiába edzette meg az élet, hiába örvend kiváló erőlétnek, képtelen volt a csónakjába emelni azt a 2 méter magas és legalább 120 kg-ot nyomó 58 éves férfit, aki nem volt hajlandó vele együttműködni. Mindenáron meg akart halni. Megkérdezte tőle, miért ugrott a vízbe. A szerencsétlen visszakérdezett, neked van családod? Ő azonban nem engedte el, szorosan tartotta. Perceken belül megérkeztek a vízi rendőrök, és együttesen valahogy kiemelték a vízből az életben csalódott embert, akin az első segélynyújtást követően a pszichológusok próbáltak megsegíteni. Egy hónappal korábban egy 21 éves fiatal életét mentette meg, és teszi ezt a 90-es évek közepe óta kisebb-nagyobb megszakításokkal. Évente átlagosan egy ember neki köszönheti az életét. Bátorságáért, áldozatkészségéért kiérdemelte a főváros elismerését és állami kitüntetését. Is részesült. Őt azonban ez nem változtatta meg. Ugyanaz az egyszerű halászember maradt, aki mindig is volt. Halászbárkában született, jó tudja, nagy úr a víz, nem játék, pillanatok alatt veszélybe kerülhet az ember, akin ő mindig kész segíteni. Renato Grbics egy közvetlen, szűkszavú, szerény ember. Élete legszebb élményeként emlegeti annak a 16 és 18 éves fiatalnak a történetét, akiket ugyancsak ő húzott ki a jeges vízből. 35 kimentett közül ezzel a két fiatallal tartós barátság köti össze. Egyikük ma már boldog édesanyja, a másik pedig a történtek után az egyetemi diplomáját is megszerezte. Ma már mindketten úgy gondolják, hogy élni szép, élni érdemes. A vízből való kimentésüket mindketten második születés napjukként élik meg, és Renato Grbics éttermében vele együtt ünneplik meg családjukkal, barátaikkal. A belgrádi hős akkor sem vacillált, amikor az 5 kilométernyire lévő másik hídról telefonáltak neki, hogy egy kétszeres gyilkos a rendőrség elől

menekülve ugrott a vízbe. Elébe ment, azt is kimentette. Elmondása szerint az aggasztja leginkább, hogy az öngyilkos jelöltek többsége fiatal, akik magányra, szülői szigorra, szerelmi bánatra, tanulmányuk sikertelenségére hivatkozva szánják rá magukat a végzetes lépésre. Nem sikerült minden vízbeugrót idejében elérnie. 35 ember azonban kétségtelenül neki köszönheti újrakezdett életét, és ez nem semmi. Vendéglőjébe egy olyan pszichológus is visszatérő vendég, aki az öngyilkos jelölteken igyekszik segíteni. Tőle tudta meg, hogy nem kell neheztelnie azokra, akik elmulasztották megköszönni, hogy kiúszta őket a vízből. Többségében ugyanis ők is megbánták tettüket, de szégyellik magukat és a történteket szeretnék mielőbb elfelejteni. Ahány ember annyiféleképpen dolgozza fel a drámát, és ez így van rendjén. Segíteni kell nekik, hogy megtalálják életük értelmét, és hogy elhiggyék, hogy a jóisten azért teremtette őket a földre, mert feladatuk van ezen a világon. Ez azonban már nem Renato Grbić feladata, hanem egy kicsit mindannyiunké.

0: Adásunkat ma is egy francia dallal zárjuk, az előadót Pásztor Zoltán mutatja be.
1: Nem csak énekes, hanem színész, és a televízióban is gyakran szerepel. 1976-ban született Párizsban. Igazi neve Tuati, abból lett a Tovati. Roger Anennel és Roger Garciával, két színész legendával játszott fiatal korában, és csak 2002-től kezdett el énekelni. Férje is színész, két gyermekük van, és Eliza gyakori vendége a televíziós szórakoztató műsoroknak. Apai ágon marokkói, anyain orosz gyökerekkel rendelkezik, és nagyon csinos. Nem csoda, ha a kedvenc országa Marokkó, kedvenc városa pedig Marrakesh, ahol gyakran megfordul. Nem utolsó sorban szépen énekel, erre bizonyíték pedig a most következő szám. Következik Eliza Tovati és a J'avance, azaz a haladok.
0: A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóris Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
3: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Amerikai demokrata szenátorok szerint az engedmény pénzügyi forrás biztosított Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése, bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság 40%-át érinti. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom ma nyíló jubileumi kiállítása. Az október 25-éig látogatható tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Este nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad, éjszaka 7-13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Műsor ajánlott.
6: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: A Holdköltők Társasága című film színpadi adaptációján dolgoznak a hallgatók az ELTE szombathelyi kampuszán. A szereplők közt akad leendő informatikus, pszichológus és angoltanár is, akik mind együtt gyakorolják a Carpe Diem szálló igelényegét.
6: A hely. Riport műsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
8: A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdió vendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
6: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
9: Itthon vagyok. Érezhetném ezt másutt is, ám kibújva a takaró öleléséből, látom a plafonon az ismerős pöttyöket. Nem tudom, más tapasztalt-e hasonlót, de én csak az otthonnak nevezhető helyiségekben láttam, éreztem ilyet. Az elsőkre gyerekkoromból a nagyszülői házból emlékszem. A reggeli napfény szeret bekúszni a redőny szorosan lehúzott árnyékoló lapjai között. Bekúszik, és mindig a plafonon landol, azután kicsi a szobát egyre jobban megvilágító, meleg, sárga pöttyöcskéket alkot. Egyre több lesz belőlük, de még sosem számoltam ugyanannyit, még ha minden reggel neki is kezdtem a számolásnak. Ébred a ház, ébred a párom, ébrednek az állatok, növények. Éppen megbeszéljük még álmosan, ki mit csinál majd aznap. Időpont a fodrászhoz. Megakadok. Hogy jön ide a fodrász? Azután, mintha mentegetőzne, ez már nem az a fodrász, mert azóta sok minden történt. Mert ez a fodrász a sokadik. Mivel hallgatok, kiderül, az első egy kedves hölgy volt, aki aztán nyugdíjba ment. A lánya vette át az üzletet, aztán annak egy barátnője, mert a lány családot alapított. Aztán egy külföldi befektető, de ő maradt ott, még ha a tulajdonos változott is. És megint egy váltás, már nem számolom hányadik fodrász, ugyanott. Ez már nem a fodrász története. Ez a történet számomra rég nem erről szól. Sokkal inkább a választás szabadságáról és a hűségről, ami miatt sosem keresett másikat. Türelmesen kivárta, míg a lány belejön a férfi fejek kezelésébe, majd a másik, aki megint csak éppen hogy elkezdte a szakmát. És hiába, hogy a hatodik ember vágja a hajat 10 év alatt. A hely ugyanaz. A kicsike kereszteződésben lévő félhomályos fodrászat. A tábla is maradt. A hely megtartotta a vendéget. A vendéget, aki hűségesen jár évtizedek óta ugyanoda. Nem azért, mert szebb lesz a haja. Nem azért, mert olyan hiú. Magának se vallja be, de szerintem azért, mert nincs szíve otthagyni a kis fodrászatot. Számolom a pöttyöket, a nap másképp tűz be a redőnyön. Már csak 5 pötty maradt. Mi is éppen ennyien maradtunk együtt, egymásra bízott, bukdácsoló emberek ebben a zajos világban. Visszahúzom a takarót, és érezni akarom minden lélegzettel az otthon illatát. Az otthonét, ahol számon tartjuk egymást, ahol nem hagyjuk ott egymást. Ahol számít mindenki, még a kutyák és a macska is. Ahol a kert földje tel is tele a régi állatkáinkkal. Ahol a polcok teli emlékekkel és meghalt szeretteink képeivel. Az ő képük elé mindig friss virág kerül. És ebben a percben nem igazán érdekel, kinek mi mást jelenthet még a család. Mert ahol ilyen pöttyökre ébredek, nekem ott van az otthonom, a családom. Köszöntöm Önöket, Bicselk Eszter vagyok.

0: 1994 óta a család nemzetközi napja, május 15-e. A cél felhívni a figyelmet a család és a családi értékek fontosságára, hiszen hálásak lehetünk a társadalom legkisebb, ám legfontosabb egységének. Mert a család a legkisebb. És mégis a család minden. 1 kilométer, ennyire költöznének az olaszok a családjuktól. Beszédes. Mi magyarok ennyire talán nem tartunk össze, mégis igyekszünk kapaszkodóként tekinteni a családunkra.
1: Úgy kell élni az életünket, hogy a legbiztosabb pont legyen az életünkben. Úgy érezze mindenki, hogy ide szívesen jön haza.
0: Számomra mindig érdekes az apák véleménye, akár úgy is, hogy igazán szívesen szállnak bele kevésbé férfias dolgokba, mert hiszen sokat változott a világ.
2: Mindenben benne voltam, nyilván vannak határai ennek a mindenben benne levésnek, de az összes játszóteret azt én fedeztem föl. Ahol éppen éltünk a lányommal, nyilván az első fél év az egy kicsit anyagközpontú.
0: A családokról szólnak mai történeteink, és ahány riport következik, annyi féleképpen. A legszebb szó, amit ezekből megtanultam, a lélekkötés, mint a család szó alternatívája. Tartsanak velünk! Egy kilométer távolság a családtól. Azt mondják az olaszok, ez a legtöbb, amennyire elköltöznének a családjuktól. Elgondolkodtató. És nagyon úgy tűnik, ők komolyan gondolják. A Hentes a negyedik generációs, a vendéglősök testvérek, a fodrász hazautazik 6 testvéréhez, és ez csak tudósító kollégánk napi tapasztalata. Amikor azonban nagy, hangos, zajos familiát látunk gondolatunkban a hagyományos olasz asztal körül, nem járunk messze az igazságtól. Persze az élet ott is rohan, és sok minden megváltozott már. Kevés a gyermek, sok az idős, megszaporodott a kisebb családok aránya. Mégis, a család mint gyökér, hagyomány és kapaszkodó az olaszok első számú energiaforrása, és mint ilyen úgy tűnik kifogyhatatlan. Tanulhatunk tőlük még most, 2026-ban is. Sárközi Júliát hallják.
3: Ha Olaszországra és a családra gondolunk, rögtön egy nagy asztal jut eszünkbe, hol sokan ülnek és együtt esznek, persze tésztát. Mind rokonok, és együtt szeretnek, vitatkoznak, együtt élnek a nagyszülőktől a legkisebb gyerekekig. Van ilyen még Olaszországban a jelentősebb ünnepeken. A fodrásznőm szokta mesélni, hogy amikor Rómából hazautazik Kalábriába, akkor a családi ebéden több mint 50-en vannak. 7-en vannak testvérek, és mindenki hozza a feleségét, férjét és a gyerekeiket. Igaz, az eredeti 7 testvérnek ma már legfeljebb 2-2 gyereke van, vagy még annyi se. A kevesebb mint 60 milliós lakosú Olaszországban több mint 26 millió családot tartanak számon, és a családok létszámátlaga 2,4. Ahol én lakom Rómában, 4 lépcsőházban alig van gyerek. Egy kezemen meg tudom őket számolni. A 70 év felettiek száma azonban kiemelkedően magas. Így lehet kicsiben összefoglalni a családos országként ismert Itália jelenlegi társadalmi helyzetét. A statisztikák azt mutatják, hogy az egyedül élők aránya túllépte a 30%-ot annak ellenére, hogy az idei Száremói Táncdalfesztivál győztese Sal da Vinci a szerelmesekről énekel örömódát, amelyet már az egész világon ismernek. A demográfiai csökkenésről szóló számokon és mutatókon túl azonban Olaszországban a család továbbra is a mindennapi élet középpontjában áll. S aki olaszokkal érintkezik, azonnal látja, mennyire fontos a családi kapcsolatrendszer, ami talán egyedülállónak számít legalábbis Európában. Az olaszok arra a kérdésre, hogy mit tartanak ideális távolságnak a szüleiktől, főleg arra a kérdésre, hogy mennyire távol szeretnének az édesanyjuktól, a mammától lakni, azt válaszolták tömegesen, hogy az 1 kilométeres távolságot tartják tökéletesnek. Hiába tagadják, Olaszországban ez tényleg így van. Az ország nagy részén a felnőtt gyerekek, a szülők a család közelében maradnak. Persze nagy a mozgás a tartományok között, délről, aki csak tud, a gazdagabb, több munkát kínáló északi régiókba vándorol, vagy külföldre megy munkát keresni, de aki marad, úgy rendezi be az életét, hogy nincsen annyira messze a rokonság többi tagjától. Nápolyban ugyanabban a lakásban élnek, Rómában ugyanabban a házban, Firenzében ugyanabban a kerületben laknak, mert így minden könnyebb. A családtagok tudnak egymásnak segíteni, főzni, a gyereknevelésben is segítséget nyújtanak. Ha akármilyen gyerekedzésre kinézünk, az esetek nagy részében nagyszülőket látunk, mivel Olaszországban sokáig élnek az emberek, a nagymama, nagypapa autót vezet, aktív részt vállal a széles család életében, és nyugdíjával is segíti a fiatalabbakat. A családok szerepe még a munkavilágában sem veszett ki. Olaszországban a vállalkozások közel 80%-a mai napig családi munkát jelent. A sarki hentesemnél már 4 generáció áll egyszerre a pult mögött. A kis vendéglőben 2 testvér dolgozik az unokatestvéreikkel, a zöldséges apjától örökölte a standot, és már ott van mellette a tinédzser fia is. Érdekes megfigyelni, hogy a közéletben szintén, az olasz politikában és kultúrában egyaránt a családok, a rokoni szálak pozitív példának számítanak, még akkor is, ha errefele is botránynak számít, ha kiderül, hogy a miniszter saját rokonait részesítette előnyben. A körülöttünk zajló változások, a korábban hagyományosnak tartott életvitel átalakulása, a mindennapok felgyorsult ritmusa Olaszországban is érezteti hatását. Nagyon sok a szingli, kevés gyerek születik, az idősek magányosak, főleg a nagyvárosokban. De Milánótól Szicíliáig a családi kötelék ereje még működik, főleg a kisebb közösségekben. Ne feledjük, hogy az olaszok jelentős többsége vidéken él, és saját kerületéhez, városához, térségéhez kötődik a leginkább, amelyet jó vagy rossz értelemben egyaránt a családok irányítottak évszázadokon át. Olaszországban a család a mai napig szó szerint a gyökereket képviseli, védelmet nyújt, segíti a rokonokat. Kivételek persze vannak, de a família most is megtartja az olaszokat. Elég arra gondolnunk, hogy miközben mi magyarok külföldön többnyire nem keressük egymást, az olaszok azonnal megtalálják az ott élő olaszokat, sőt azokat, akik ugyanabból a városból, tartományból érkeznek. Közösséget és kis családokat alkotnak.

0: lényeg, hogy mindenki szívesen jöjjön haza. Ha valamivel, hát ezzel teljes mértékben egyetértek, sőt, ezt magam is gyakran hangoztatom a saját gyerekeimnek. Mert tényleg ez a legfontosabb, és nem az, hogy miben értünk egyet aktuálisan. És nem vagyunk könnyű helyzetben, ha az átlagos magyar családra gondolunk. Az országon belüli költözés, a külföldi tanulás és munka, a digitalizáció hatása mind-mind a szétszakadás irányába hatnak. Nagyon kell akarni azt, hogy egy asztalhoz üljünk. Ennek ellenére, amikor a családról kérdeztünk, az egyik szó, ami az önök eszébe jutott, az odafigyelés és a kapcsolat. Meg egy nagyon szép szó, ezt most tanultam, a lélekkötés. Ernst Tarackközi Kinga kérdezett.
1: A család életünk meghatározó és fontos része. Itt tapasztalhatjuk meg először a szeretetet, a biztonságot és az összetartozást. A családtagok megoszthatják egymással a boldogabb és a szomorúbb pillanatokat is. De minden család más és más, különböző történetekkel, nehézségekkel és örömökkel. Egy családapa saját tapasztalatait, míg egy fiatal nő személyes véleményét mondta el a családról.
2: 58 éves vagyok, 2 gyermek apja, nős ember vagyok.
1: Kicsik vagy nagyok a gyerekek?
2: Kirepülő félben vannak, 24 éves a fiam és 20 éves a lányom.
1: Mit jelent ma családban élni?
2: Úgy kell élni az életünket, hogy a legbiztosabb pont legyen az életünkben. Úgy érezze mindenki, hogy ide szívesen jön haza.
1: Több évtizede vezeti a családját, mint családfő. Biztos, hogy voltak nehezebb, boldogabb, könnyebb pillanatok és élmények. Hogyan lehet ezeket így mederben tartani, vagy hogy kiegyensúlyozza mondjuk a jó pillanata, a boldogsága, a kicsit nehezebb dolgokat?
2: Persze, hogy voltak nehéz pillanatok, főleg az iskoláztatásnál. Időnként a hozzáálláson kellett korrigálni. Nálunk is voltak munkahelyváltások. Azt is nehezen törtük, de azért mindig át tudtunk lépni ezeken a dolgokon. Hol az egyik húzta a másikat, hol a másik, de valaki mindig húzta. Van egy pócsaládtagunk, egy kutyánk, és őt imádjuk mindannyian.
1: Egymást húzva kiegészíteni, hogy amikor egy kicsit az egyik fárad el, akkor a másik jobban oda teszi magát?
2: Igen. Ez, hogy a másik vegye észre, hogy most neki kell odaállni jobban. Ez sokat segít abban, hogy optimális család legyen.
1: És ennek a kulcsa kommunikáció és a szeretet? Vagy mit lehet még hozzátenni?
2: Hát leginkább ez. Kommunikáció, szeretet, ezek a legfontosabb dolgok. Meg odafigyelni a másiknak a dolgaira, hogy mit szeret.
1: Hogyha azt mondom, hogy egy boldog pillanat a családdal, akkor mi jut eszébe először? Egy momentum, akár egy itthoni sütögetés a kertben, egy játék, régebb...
2: Konyha. Konyha, sütögetés, igen, az szeretjük. Vagy egy közös filmnézés is, de... Az már egyre ritkább, hogy mindenkinek más az érdeklődésére, nem erőtetjük egymásra, csak azért is néz meg, mert igen nincs. De úgy leginkább ez. Gyakorlatilag úgy kell szerintem ezt felfogni, hogy minden nap egy ünnepnap. Oda kell figyelni a másikra, a másiknak észre kell venni a másiknak a figyelmességét, és ez úgy boldoggá teszi az embert a családon belül.
1: Ha azt mondom, hogy család, akkor milyen érzések vagy szavak jutnak eszébe?
2: Hát ez odafigyelés. A másik tiszteletben tartása, és a komoly dolgok mókás megélése, és nem elbagatelizálása.
3: 25 éves vagyok, és már 4 éve boldog házasságban élek a férjemmel.
1: Mit jelent a család az ön számára? Akár a szűkebb, akár a tágabb értelemben.
3: A család számomra minden. Nekem a családtagok a barátaim is egyben. Általában más emberekkel nem nagyon kommunikálok, inkább csak a családdal tartom a kapcsolatot. Nyilván ez amiatt is van, mert kicsit zárkózott típus vagyok, de a családtagok azok, akikkel bármit, bármikor megoszthatok. Ők az első emberek, amikor bajban eszembe jutnak, de mikor boldog vagyok, akkor is például, úgyhogy számomra ők a legfontosabbak.
1: Nagy családja van?
3: Igen, mondhatni egészen nagy családom van. Apukámnak van egy testvére, anyukámnak is van egy féltestvére, akit viszont nem ismerek. Apukám részéről jobban tartom a kapcsolatot a családtagokkal.
1: Sokszor van az életben nehézség, akár nem tudom, hogy közel élnek-e a családtagjai, vagy távol. Ezeket hogyan lehet akár a távolságokat áthidalni?
3: Mivel Kárpátaljáról származom, ezért elmondhatom azt is magamról, hogy nagy távok is voltak családtagok között, amikor például kitört a háború. Ez idő alatt az én férjem már Magyarország területén dolgozott és élt, én viszont még otthon voltam. Ez nagyon-nagyon nehéz volt, pláne eleinte, megszokni azt, hogy nincs ott minden nap, és nyilván ez nagyon nehéz ezt megélni. Aztán, amikor én kiköltöztem, akkor a szüleim maradtak otthon, ami még nehezebb volt mondhatni, mert miattuk kellett aggódnom, hogy nem-e történik valami, akár melyik nap. De én azt gondolom, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy minden nap beszéljünk. Nehéz volt, nagyon nehéz, de egyszerűen muszáj leküzdeni ezt is, én azt gondolom. A későbbiekben már ide költöztek Magyarországra a szüleim is. Most már nagyon közel lakunk egymáshoz, egy 10 perc sétára körülbelül. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden nap találkozunk is. Viszont az unokatestvéreim, azok egy ilyen másfél órára laknak körülbelül tőlünk, de velük igyekszünk azért havonta találkozni, vagy legalább beszélni.
4: Mit gondol, mi a család legnagyobb erőssége a mai világban?
3: Szerintem az összetartás és a szeretet, amit senki más nem tud adni. Nem csak a vérköt, igazából én azt érzem, hanem úgy lélekkötés is van az emberek között. Őket nem lehet kizárni az életből. Ők mindig ott lesznek.

0: Az olaszok is az édesanyát tekintik a család összetartó kapcsának, és bár hivatalos kimutatás erről nincs, valószínű, nálunk is több szó esik az anyákról, mint az apákról. Emlékszem, meg is lepődtem, amikor egyik kollégám a rádiós munkája mellett éppen apáknak kezdett szervezni összejöveteleket, később képzéseket. Igen, apa képzéseket. Tavaly februárban jelent meg a Kopp Mária Intézet a népesedésért és családokért kutatása, melyben az apák szerepét vizsgálták a családban. Ez a kutatás adja Kovács Bernadett most következő összeállításának alapját, és ő édesapákkal beszélgetett elsőként a saját tapasztalataikról.
1: Az anyának és az apának meg kell osztania a szülői feladatokat. A férfiak nagyobb szerepet vállalnak a család anyagi biztonságának megteremtésében. Egy férfi ugyanúgy elmehet gyedre vagy gyesre, mint egy nő. Ezek és ezekhez hasonló állítások szerepelnek a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért tavalyi kutatásában. A válaszadóknak pedig el kellett dönteniük, hogy egy 1-10 skálán mennyire értenek egyet az adott állítással. Halljuk most néhány édesapa véleményét a családban betöltött saját szerepükről. Először két egymással beszélgető férfihez léptem oda egy játszótéren.
2: Az én fiam, ő 12 éves.
3: Az én lányom meg 11 lesz októberben.
2: Egyedül nevelem a gyereket, tehát 8-9 éve szétmentünk. Azóta nálam van a gyerek, anya helyett és apja voltam a gyereknek, vagy vagyok. Én etettem, hitattam, felenkáztam, tehát tudom a nőknek a nehézségei dolgait, meg munkáját. Tehát nem ítélkezek úgy, mint sok férfi a nők fölött, hogy hát neked könnyű, mert csak otthon vagy a gyerekkel, én dolgozok folyamatosan.
1: A kutatásban van egy ilyen állítás, hogy a férfiak ugyanúgy képesek gondozni egy kisbebet, mint a nők. És ezzel az állítással a megkérdezettek 69%-a értett egyet.
3: Azzal a kitétellel, hogy persze szoptatni azt csak az anyuka tudja. Tehát én, amikor a nagylányom pici volt, akkor én dolgoztam, és a feleségem meg otthon volt vele. De amúgy, tehát én mindenben benne voltam, nyilván vannak határai ennek a mindenben benne levésnek, de az összes játszóteret azt én fedeztem föl, ahol éppen éltünk a lányommal, de nyilván az első fél év az egy kicsit anyagközpontú.
1: Az utóbbi időkben megváltoztak a férfiak családi szerepei, ez is szerepel ebben a kutatásban, 74% értett ezzel egyet. Ha így azt mondom, hogy férfiak és családi szerep, az önök szerepei, akkor mi jut eszükbe? Mi az önök szerepe a családban?
3: Szerintem nálunk egyenjogúság van, tehát mindenben benne vagyunk. Én mondjuk többet főzök, például az is nem annyira szokványos, vagy sütni például azt én nem tudok, azt csak a feleségem tud, meg a nagylányom. Meg a mosógépet sem nagyon kezeltem mostanáig, mert most a sípcsontörés miatt ugye mindent kell kezelni, de amúgy minden másba benne vagyok.
2: Én mindent megcsinálok, hát mivel egyedül vagyok, tehát sütök, főzök, ha kell, ha van időm, tehát általában azért sok munka van, tehát dolgozok nagyon sokat, de hogyha van rá lehetőségem időm, szívesen főzök, vagy készítek, sütök, tehát én főzni szeretek.
1: Van-e még az, hogy igen, a férfi azért mégiscsak a keményebb, aki tartja magát, hogyha a nő esetleg hamarabb elérzékenyül, akkor az apa lesz, aki tartja, vagy igazából már ezek is ilyen elavult nézetek?
3: Mondok egy dolgot, szokott az lenni egy elvárás, és néha szétmennek ettől párok, hogy mondjuk a nő többet keres véletlenül. Én, ha véletlenül beindulna a feleségemnek a merő fülbevalókat készít ötvös lett, úgyhogy elindulna, úgyhogy nem nagyon jutna ideje, én úgy mennék haza a house husbandnek, mint a nagyon-nagyon szívesen.
1: Ez a house husband, ez magyarul házi férj, vagy?
2: Házi.
3: Nem, hát a house wife az ugye a
1: házi asszony,
3: akkor ez a házi
1: férfi, igen.
3: Hát azért lehet, hogy csak szövegerek, mert nyilván az se könnyű otthon lenni, de én szerintem én tudnám szervezni.
1: Hát akkor az már itt egyből megdőlt, hogy a férfinek kell többet keresni, és a férfi a családfenntartó. Azért ez, valljuk be, sok férfinek az egóját még sérti.
3: Igen, és nálunk így van egyébként, de ettől én nem érzem magam jobbnak, vagy igen, szuperebbnek.
2: Szerintem igen, ez intelligenciától függ.
1: Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, 3 lánygyermek édesapja. Ő úgy véli, ha az édesapák a családban jelenleg betöltött szerepeikről beszélgetünk, először érdemes a múltra visszatekinteni.
4: A családok egykeresősek voltak, anyukák voltak többet otthon, édesapák dolgoztak. Nem nem mindig volt ez így, de ez most így alakult, és úgy tűnt, hogy ez az időszak azért előhozza annak a hátrányát, hogyha az édesapák keveset vannak otthon. Abban az időszakban, amikor elkezdődtek a lehetőségek arról, hogy valaki GMK-ban, picit maszekban is dolgozhasson a főmunkahelye mellett, akkor nagyon elfogytak a családból az apukák, és így tulajdonképpen egyfajta példakép is eltűnt a családból. Ennek a hatása nyilván egy generációval később kezd el jelentkezni, amikor felnőnek azok a gyerekek, akik mondjuk fiú létükre viszonylag kevés férfias példát láttak, hiszen édesapa keveset volt otthon. Azzal, hogy kétkeresőssé válnak a családok, részben azért, mert anyagi okai vannak, részben azért, mert a hölgyek is szeretnék más területen is megmutatni magukat, nem csak a család és a gyerekek nevelésében. Ezzel apukáknak több időt kellene, hogy otthon töltsenek, hiszen közösen kéne a gyereknevelést, a család ügyeinek intézését végezni. Lassan úgy tűnik ez azért kezd átalakulni és beállni, és elfogadják a társadalomban, hogy a szülők egyenrangú módon próbálják vinni a család ügyeit. Ez abból a szempontból gondolom nagyon előnyösnek, hogy a felnövekvő fiúknak és lányoknak, mind a kettőknek szükségük van példaképekre. Szükségük van egy férfi meg egy női példaképre, mert különben nagyon nehezen fognak majd a felnőtt korukban a társadalomba beilleszkedni. Az én gyerekkoromban édesapám azt mondta, hogy fiam, a házi munkából mindenki azt végzi, amelyiket gyorsabban tudja csinálni, de nekünk mosogatni és porszívózni és szemetet levinni is meg kellett tanulnunk. Hárman voltunk fiúk, nem volt vita, hogy ki csinálja. Szét volt osztva. És amikor én így megházasodtam, akkor ez nem volt kérdés, hogy én ezekben a feladatokban beállok, segítek, csinálok. Hatalmas előny egy édesapának, hogyha azt az apa szabadságot, ami most már létezik, kiveszi, mert a gyerekek egyrészt a 9 hónap anyukában eltöltött idő miatt, másrészt az elején a szoptatások miatt nagyon kötődnek édesanyához, és ha nem látják az apukájukat, akkor nagyon lassan vesznek róla tudomást, hogy hopp-hopp, két felnőtt van körülöttem. Ha mi élünk ezzel a lehetőséggel, akkor már az elején kialakul az édesapák és a gyerekeik között egy olyan kapcsolat, ami később végig meghatározza az egész életüket. Én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy ezek a szerepek kezdenek így kiegyenlítődni, és mind férfi, mind női példaképek, és ezzel egyébként, amikor az ember házastársat keres, akkor látjuk azt, hogy egy ilyen egyenlő megosztású, teherelosztású házasságban gondolkodnak talán a fiatalok.
5: Szokott azért aggódni, vagy szoktak önben kérdőjelek lenni, hogy jó apuka vagyok-e, elég jó példakép vagyok-e a lányaim számára?
4: Hogyne. Ez teljesen természetes. Beszélni lehet akármit, de a döntő az, hogy mi mit cselekszünk, és milyen példát mutatunk, az sokkal hatékonyabb, mint amikor csak beszélünk valamiről. Az az igazság, hogy amikor gyereke születik egy felnőtt embernek, onnantól kezdve kell nagyon fegyelmezetnek lenni. Mert minden mondata, minden cselekedete beíródik a gyerekbe, és amikor ő lép házasságra, akkor fogom észrevenni, hogy ez bizony otthonról hozza, és nem a legjobb példa volt, amit mutattam neki. Úgyhogy nagyon fontos, és állandóan ellenőriznünk kell magunkat szülőként is, sőt most már azt mondom nagyszülőként is, hogy milyen példát mutatunk gyerekeinknek.

0: Családban élni könnyebb.
1: Bármilyen legyen is a család, ha valami miatt elveszítjük, az nehezen feldolgozható veszteség. A pszichológusok szerint hiába van valaki társaságban, akkor is érezhet magányt. Élhet valaki közösségben, de ha nincs, akit lélekben közel érez magához, ugyanúgy egyedül érezheti magát. A most következő beszélgetés egy hajléktalan szállón készült, ahol nem tartott sokáig, hogy Bétót Erika nehéz családi történetet találjon.
2: Amikor egy kisgyermeket a szobában egyedül hagy az édesanyja, sokszor a kicsi sírni kezd, mert fél egyedül. És nincs ez másképp, akkor sem, ha felnövünk. Keressük a társunkat, a kapcsolatokat, mert félünk a magánytól. Mert egyedül a nagyvilágban elveszettnek érezzük magunkat. Sajnos mégis vannak, akik idősebb korukra egyedül maradnak, mint Mária, aki őszintén vallott nekem az életéről. A miskolci hajléktalan szálon találkoztam vele.
3: 2000-es évek elején édesanyám hirtelen elhunyt. A lakást, ahol éltünk, az öcsém kapta meg, mert akkoriban nősült meg, és már útban volt a baba. És úgy gondolták ők, hogy én diplomás vagyok, és munkahelyem is volt, hogy én könnyebben találom majd fel magamat az életben. Nekik nagyobb szükségük van a lakásra.
2: Jól tudom, hogy tanárként dolgozott.
3: Igen. Ez a dolog engem nagyon megviselt, és akkor én barátoknál, ismerősöknél laktam. Hát ez ment is egy darabig.
2: De mi volt a terv? Azért nem volt már 20 éves, gondolom, akkor sem. Hogy mi volt a terv, hogy lakást vesz?
3: Nem volt úgy megtakarításom, tehát egy darabig laktam így ismerősöknél, barátoknál, aztán a munkahelyemet elhanyagoltam.
2: Hát, miért hanyagolta el?
3: Hát mert úgy lelkileg, én annyira lelkemre vettem én ezt a dolgot, lelkileg annyira meglakkantam, hogy már nem foglalkoztam, nem érdekelt. Nem tudtam úgy senkire számítani.
2: Tehát az édesanyja halála után teljesen egyedül maradt?
3: Igen.
2: Az
3: igen.
2: Az egy testvére van?
3: Akik, igen, voltak úgy ismerősök, barátok, de akikor igazán számíthattam, hogy olyan nem volt. És akkor utána következett az, hogy amire nem vagyok büszke, nekiálltam, poharat megfogtam. És akkor még egy darabig valahogy tartottam magam, de aztán közös megegyezésen a munkahelyemről eljöttem.
2: És amikor már nincs munkahely, nincs a kis közösség, nincs pénz, akkor nagyon nehéz egyedül talpon maradni.
3: Mert én nagyon szerettem, ahol voltam ott dolgozni, nagyon jó helyen volt, nagyon megbecsültek. Én rajzföldrajzszakos voltam. Na és akkor ezután se munkahely, se otthon, már ilyenkor a barát is elfogy, mert akkor már a közterület következett. De ez már a legalja volt. Hallottam erről a hajléktalan gondozó intézetről, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor én eljövök ide.
2: Ennek már több mint 20 éve. Mária a miskolci hajléktalan szállón él, persze közben voltak próbálkozásai, hogy önálló életet kezd.
3: Volt nekem egy-két albéletem, de aztán mindig visszajöttem. És először a éli menedékhelyen voltam, aztán utána a úgymond fizetős részen, tehát az átmeneti szállón. Na, itt már biztonságban éreztem magamat, mert itt már azért a meleg étel, ágy, tisztálkodási lehetőségek, ezek már megvoltak. Megismerkedtem egy férfival, akit nem itt ismertem meg, hanem ott, ahol én laktam, Miskolcnak azon a kerületébe, és akkor ő is, hát ugye, hogy mondják, zsák a portját. Ő neki is ilyen gondjai voltak, hogy nem volt hol lakni, és akkor én mondtam neki, hogy akkor jöjjön ide, ő is. Na és akkor itt voltunk, hát ebből lett, hát elég hosszú kapcsolat lett. És akkor még
2: itt volt lehetőség, hogy együtt lakjanak?
3: Nem, akkor még nem volt ilyen. De ő emeleten volt, én a földszinten. Na akkor már elkezdett bennem pislákolni valami, hogy akkor esetleg kimennénk valami albérletbe. Mert azért kettőnek könnyebb.
2: Ám a sors most is közbeszólt. Mária barátja váratlanul elhunyt.
3: Még ez egy utolsó olyan fénysugár volt, hogy nem egyedül van az ember, és akkor tényleg úgy, ha jó, mert rossz is van egy kapcsolatban, de jó is, hogy el lehet lenni.
2: Hát tartozik valakihez.
3: Igen.
2: Azt mondta, 67 éves, ugye?
3: 66.
2: Milyen idős kort képzel el ön magának?
3: Minél tovább egészségben, ami van idő, azt még szeretném eltölteni, hát amennyire lehet így hasznosan.
2: Lelkileg már beletörődött abba, hogy egyedül van?
3: Ebben már teljes mértékben.
2: Mária azt mondja, fizikai értelemben nincs egyedül, hiszen a hajléktalan szálon sokan vannak. Csak a lelke, az magányos és ma már megközelíthetetlen. Mert mondja ő, a legfontosabb kötelék a család lehetne, amit ő már régen elveszített.

0: tegyük a szívünkre a kezünket, egy gyerek születése a sarkából fordítja ki a világunkat. Hiszen nem csak ő születik meg ilyenkor, hanem maga a család is. Talán ezért is foglalkozik a kapcsolódással, a párkapcsolattal és annak változásával a Születés hete programsorozat Egerben. Az Egri Markot Ferenc Kórháza Születés hetén kinyitja a szülőszoba ajtaját, hogy a kismamák többet tudjanak és kérdezhessenek a szülésről. A riporter Pilisi Csenge.
1: Látom, már egész nagy a pocak, a hanyadik hónapban van?
2: Fleischer Éva, 8.
1: Akkor ez már a finis, ugye?
2: Még egy hónap, azt ki kell bírni. Olvastam a kórháznak a tájékoztatóját, de igazából hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden szülés más.
1: Hogy szeretné, hogyha ez a nagy esemény történjen?
2: Hát komplikációmentesen mindegy. Ha természetes úton úgy, ha oxitocinnal, akkor úgy.
1: Most lesznek család? Tehát az első gyerek?
2: Igen, igen.
1: Akkor nagy a várakozás.
2: Hát eléggé igen. Várjuk, de nem izgulom.
1: De akkor tudja egy kis nevű kis fiú?
2: Igen, fiú, Teodor.
1: A párjával együtt érkeztek?
2: Igen.
1: Együtt is tervezik majd a szülést?
2: Igen, igen, együtt. Hogy legyen valaki, akit ismerek, hogy támasz nyújtson.
1: Meg az erősíti a kapcsolatukat is, nem?
2: Lehet, igen.
1: Ugye a születés hetén talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan szülünk. Ez a nyitott szülőszoba program, ez évek óta segítséget nyújt a pároknak, a születés körülményeit mutatja be.
3: Törekszünk arra, most, hogy egy a megérkező kismamákkal, kispapákkal egy veszük a kapcsolatot.
4: Mondja Hasiló Anna Mária szülésznő, laktációs tanácsadó.
3: Kapnak tájékoztató füzetet szülésről, szoptatásról. Lesz egy rövid tájékoztató a szülésről, a születésről, vagy bemegyünk a szülőszobára, kérdezhetnek, fölmennek az újszülött osztályra, ott is körülnézés, majd a gyermekhágyas osztály, és még a szoptatással kapcsolatban is információt fognak kapni.
1: Az egész hét a születésről, a születés ünnepéről szól.
3: Igen, a kapcsolódás a fő téma, tehát hogy a születést követően közvetlenül az édesanyja mellkasára kerüljön a kisbaba. Pulzáló köldökzsinórra meg tudja tapasztalni azt a kintlétben lévő biztonságot, amit méhen belül megtapasztalt a 9 hónap alatt. Ennek a lenyomata egy élethosszig tart.
1: Eszter.
5: Mi kismama, mikorra várja a babát?
6: Ma is 29-ére vagyunk kiírva.
1: És tudja már, hogy kislány, kisfiú?
6: Kisfiú. Ma nagyon hamar megmutatta magát, hogy kisfiú, úgyhogy elég valószínű.
1: És az első baba?
6: Első, igen.
1: Hogy készül a szülői szerepre?
6: Én szeretem magamba szívni az információt. Korán elkezdtem olvasni könyveket, és kerestem olyan közeget, ahol vagy ilyen kismama sorstársak vannak, vagy már gyakorlott anyukák, akiktől így szívhatom az információt, amit ugye a könyvek nem tartalmaznak. Szerintem nagyon fontos, hogy egy olyan közegbe érezze magát az ember ebben a hát lelkileg és testileg is nagyon sok változást hozó időszakban, ahol felmeri tenni a kérdéseit.
1: És lelkileg milyen változásokat vett magán észre?
6: Főleg szerintem így a vége felé, amikor az embernek már tényleg így a 3. trimeszterben rádöbben, hogy na akkor most már itt össze vannak szedve a babakelengyék meg minden, és most már tényleg gyerek jön. Hát gondolom így a természet, ott a hormonváltozások is hozzáadnak, ez a fészekrakási ösztön, minden legyen rendben, minden legyen biztonságban. Hát azért az érzékenység szerintem az, ami még így nagyon jellemző, amivel így elsőre elég nehéz mit kezdeni, mert új. Aztán az ember vagy hozzászokik, vagy nem tudom.
1: És a pári hozzászokott?
6: Igen, kicsit nehéz szerintem kezelni, mert teljesen új. Máshogy reagálunk mindenre, és az segít egy kicsit, hogyha a kismamát gondolja, hogy miért reagál úgy, hogy mi lenne az igénye, ugye ez, hogy biztonságban legyen. És akkor, hogyha azt el tudja mondani a párjának, hogy egyébként én nem teljesen őrültem meg, csak szeretnék egy ilyen stabil dolgot, akkor azt hiszem, hogy a férfiaknak is könnyebb ezt így feldolgozni.
1: Vivian. Ön viszont már tudja, hogy mire lehet számítani, ugye 2 kisgyereke van már.
7: Igen, igen, 2 kisgyermekem van, most várjuk a 3. babánkat.
1: Mindig nagy családot szeretett volna, vagy szerettek volna?
7: 14 éve jöttünk össze a férjemmel, és már akkor azt terveztük, hogy 3 babát szeretnénk. Van egy 8 éves fiam és egy 5 éves lányom, akik már most elkezdtek ilyen délutáni foglalkozásokra járni. Nehéz összeegyeztetni, pláne, hogyha egy időszakban vannak ezek a foglalkozások. És akkor igen, hogyha tényleg ott lesz a kisbaba is, akkor már teljes káosznak érzem most egyelőre.
1: Mert össze tudja hasonlítani, hogy milyen volt a gyerekek előtti életük,
8: párként, és milyen most, amikor már többfelé kell megosztani a figyelmét.
7: Én 20 éves voltam, amikor szültem. 5 éve már együtt voltunk akkor a párommal. Annyira nem laktunk még együtt sem. Nekünk ez itt tényleg így derültékből villámcsapásként jött, de szerintem ez volt életünk legjobb döntése. Változtunk, mert most már a férjem is 24 évesen azért ritkán lesznek a pák a mostani fiatalok. Kb. Mikor a kislány megszületett, akkor ő is érezte, hogy hú, most már van egy lányom is, és nem tudom, hogy ő ezt szeretné-e majd, hogy a férje így álljon hozzá, vagy egyébként mindig is jó férj volt, meg jó apa, csak hát utána lehet, hogy ő is érezte egy kicsit jobban, hogy ott kell lenni, és nem a barátok az elsődlegesek.
8: Változik az értékrend.
7: Igen, változott.
8: Az Összhang Egyesület hogyan tudja ezeket a kismamákat segíteni ezen az úton? Hogyan válhatnak szülővé?
9: Ó, én most meg is hatottam az anyától, hogy milyen fantasztikusak.
4: Krajcsákné Fejt Ilona, az EGRI Összhang Egyesület elnöke.
9: Felelősségteljesek, és hogy megtörténik a változás bennük, ugye ez különösen a második kismamánál hallhattuk, mert hogy ő már végigment kétszer a folyamaton, és hogy micsoda változás történhetett, és ehhez bizony kellenek az információk is. A tudás ő bennük van. Válaszkész gondozás, nagyon fontos kifejezés. Nem hagyjuk sírni a babát, hanem válaszolunk rá. Ő nem tud másképp beszélni, csak a sírással tudja jelezni, hogy valami baja van. És lehet, hogy már tisztába tettük, megetettük, megnéztük, hogy fázik-e.

Sítsük egymást, hogy ez továbbra is ott van, csak nagyon fontos, hogy támogató közegben legyenek. Egy-egy baba megszületése után elég sok válás történik. És az nagyon fontos, hogy erre felkészüljenek az anyák, mert mind nem a válásra, hanem az együttlevésben. Azért is lett a születés hete fókuszában most a párkapcsolat újraépítése, a szexualitás, a szerepek változása. Nagyon sokféle oldalról közelítik meg a beszélgetések, előadások ezt a témát, hogy nagyon fontos, hogy újraépíteni a kapcsolatot. Tehát, hogy ezek meg fognak történni, és nagyon fontos, hogy a hormonok azt üzenik nekünk, hogy szimbiotikus összhangban vagyunk a babával, és arra felé kell fordulnunk, de a tudatunkkal muszáj kifordulni a párunk felé, hogy továbbra is érezze, hogy nem csak szülők lettünk, hanem megmaradunk párnak is.

0: És van, hogy túl nagy a kapott teher. Az 5 évvel ezelőtti világjárványban a sok elhunyt között voltak bőven szülők is, akik gyerekeket hagytak fél vagy egészen árván. A Reggőci Alapítvány éppen azzal a céllal jött létre, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyerekeknek, akik elvesztették családjukat. Herceg Anitával, a Reggőci Alapítvány kuratóriumi elnökével Nagy Bálint beszélgetett a munkájukról. Összeállításának elején archív felvételből idézzük meg egy olyan kislány és édesanyja hangját, akik az édesapát egyben a férjét gyászolták.
1: Nagyon jó kapcsolatunk volt, nagyon szerettem, és nagyon hiányzott. Én is azt hittem, hogy meg fog gyógyulni, mert mindig azt mondtam mindenkinek, hogy erős, nagyon felfoghatatlan, és nagyon hiányzik.
2: Március 30-án derült ki a páromról, hogy covidos. Itt még pár napig úgy el volt, voltak tünetei, lázas volt, fájt a feje, a tipikus ilyen covidos tünetek, de még jó volt. Aztán felhívta a házi orvosát, hogy egy kicsit rosszabbul érzi magát, azt mondta, hogy menjen be a kórházba, egy kis oxigénpótlásra. Csináltak neki mellkasröntgent, még tüdőgyulladása nem volt. Hazajött szombaton, úgy, ahogy el volt vasárnap, már kicsit rosszabbul érezte magát, ezért felhívtuk a mentőt, bevitték, hát ekkor lett Viktorjára. Oxigénre rakták, mi azt hittük, hogy minden rendben lesz. Szerdán beszéltünk vele utoljára, érezte, hogy valami nem jó, mert nehezebben kapott levegőt, úgymond elbúcsúzott, hogy érzi, hogy nem tud tovább küzdeni. És akkor ők felrakták a lélegeztetőre, lélegeztetni nem tudták másnap. Elhunyt. Nagyon jó apa volt, nagyon szeretett minket, a gyerekeit. Nagyon jó ember volt.
3: Hihetetlen rádöbbenni arra, hogy a Covid óta 5 év eltelt. És felmerülhet a kérdés, hogy a Covid árvákért létrejött alapítvány most 5 év múlva hol tart, most milyen tevékenységet végeznek, hiszen 5 évvel ezelőtt, amikor a Jónak lenni jó kapcsán gyűjtöttünk az alapítványnak, akkor ez egy nagyon aktuális kérdés volt. Most már talán kevésbé érezzük a Covidnak a hatását.
4: Szerencse, hogy a Covid hatását közvetlenül már nem érzékeljük, de nem szabad elfelejtkeznünk azokról, akik a Covid miatt elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, ők a mai napig hordozzák ennek a fájdalmát, és ezért nagyon fontos, hogy erről a több mint 1640 gyermekről ne felejtkezzünk el. Az alapítványunk azt vállalta, hogy hosszú távú és személyre szabott támogatást nyújt nekik, tehát ott próbálunk segíteni, ahol leginkább fáj. Természetesen az elhunyt szülőt nem tudjuk pótolni, de azt talán meg tudjuk tenni, hogy a fájdalmas hiány mellé ne társuljon nélkülözés, hogy ne kelljen feladni mondjuk egy fiatalnak a továbbtanulási álmait azért, mert anyagi nehézségekkel küzd. Ezt szeretnénk végigvinni, ezt a vállalást.

0: És a legkisebb COVID-árva most 4 éves, tehát 2040-ben lesz nagykorú, és ha még felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytat, még akár tovább is támogatásra szorul, úgyhogy nekünk mindenképpen még sokáig napirenden kell tartanunk ezt a emlékeztetést, hogy a COVID ugyan elmúlt, de a COVID-árvák szenvedése az még mindig tart. Nekik még mindig nagyon fájó hiány az édesanyja vagy az édesapa elvesztése, és 48-an mindkét szülőjüket elvesztették. 15-en közülük az elmúlt 5 évben elveszítették a másik szülőt, az a COVID-ban elvesztett szülő mellett. Tehát ezek olyan fájdalmas adatok, ami nekünk azt jelzi, hogy sokáig társadalmi összefogásra van szükség, és ezért próbáljuk minden alkalommal felhívni a társadalom figyelmét, hogy a COVID-ról elfeledkezhetünk, de a COVID-árvákról ne feledkezzünk el.
1: Milyen módon segítik ezeket a gyerekeket, fiatalokat?
0: Rendszeres pénzadománnyal kiegészítjük a családi kasszát, hogy ahogy említettem, ne kelljen nélkülözniük, ne kelljen mondjuk a megmaradt szülőnek másodállást vállalnia, hogy a család boldoguljon, hanem legyen ott a gyermek mellett, gyermekek mellett, hogyha szükség van rá. De a pénzbeli támogatás mellett nagyon-nagyon sok programmal könnyítjük meg a családok helyzetét, ahol egyszülős család van, ott nyilván a nyári táborozások megoldása nem csak anyagi kérdés, hanem hát nincs annyi szabadsága a szülőnek, és ezért nagy segítség, hogyha milyen táborozási lehetőségeket kínálunk. Vannak köztük napközis gyermektáborok, de vannak az egész családnak szóló közös üdülési lehetőségek. Már a támogatóinknak köszönhetően nem csak belföldön, hanem külföldön is. Nagyon sok kulturális és sportrendezvényre tudjuk ingyenesen vagy nagyon-nagyon kedvezményesen eljuttatni őket, és nagyon fontos a pszichológiai és mentál higiénés támogatás is, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, tehát a COVID özvegyeknek is, hiszen amíg nem zajlik le a gyászfeldolgozás folyamata, addig nem tudnak talpra állni, addig a szülő nem tud teljes értékű szülőként jelen lenni, illetve a kamasz is nem tud a továbbtanulásra koncentrálni, hogyha ez a gyászfeldolgozás még nem zárult le.
1: Hogyha itt ön mögé nézel, akkor rengeteg képet láthatok a falon. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg személyes élménye is van.
0: Nagyon fontosak ezek a személyes találkozások. Sok családot az otthonukban felkerestem. Néhány tucat családról van szó, akik erre nyitottak voltak. Nagyon tanulságos látni az életkörülményeket, hiszen egy adatlapból nem mindig látni valóban, hogy mi az a leginkább fájdalmas hiány a család életébe, ami esetleg mi könnyíthetünk vagy segíthetünk. Volt sajnos olyan találkozásom, ahol az édesapa soha nem volt jelen a gyermek életében, az édesanyja elhunyt COVID-ban, és az idős nagyszülők látják el hatalmas szeretettel körülölelve az unokát, de hát idősek, betegesek, rossz körülmények között élnek, tehát náluk mindenképp nagyon fontos, hogy minden szempontból támogassuk őket, és nagyon megható találkozások is voltak, ahol például nagykorú testvér lett a kisebbek gyámja, és hirtelen felnőtté kellett válnia a 18 évet alig betöltő fiatalnak, és a bulizás helyett arra kell koncentrálnia, hogy a testvéreinek a mindennapi betevőt előteremtse, szülői értekezletre járjon, és pótolja a szülőt, ami azért hihetetlen nagy erőpróba egy ilyen fiatal életében. Nagyon sok lehetőség van a közös programokon is a találkozásokra, sokukkal már sokszor találkoztam, rendszeresen beszámolnak a gyerekek sikereiről, előmenetelükről, terveikről, úgyhogy azt érzékelem, hogy ezek a családok már egymással is jó kapcsolatot ápolnak, sok esetben baráti kapcsolatok alakultak ki.
1: Itt most magam előtt látok egy kis kiadványt, ami ezt az 5 évet felöleli. Most éppen milyen aktualitásokra készülnek, mi az, ami önök előtt van?
0: Az 5 éves születésnapot ünnepeljük, ennek 2 része van. 11-én meghívtuk a támogatóinkat a Nemzeti Tánc Együttes előadására, Európa szívében című produkcióra, ahol köszönetet mondtunk nekik az eddigi támogatásért, illetve 17-én vasárnap a családoknak, támogatott családoknak rendeztünk egy gyereknapot, majálist, ahol felhőtlenül kikapcsolódhatnak, élvezhetik a kicsiknek, nagyoknak szóló programokat, a mesesaroktól kezdve a báb előadásig, a sakkpalota rendezvénye, Kapu Tibor előadása, Ferencvárosi Tornaklub képviseletében is lesznek jelenlévők, lesz pszichológiai és mentálhigiénés konzultációra való lehetőség, arcfestés, logikai játékok, tehát tényleg minden korosztálynak szerveztünk programokat, hogy az egész család ki tudjon kapcsolódni, és bemutathassuk, hogy egy összetartó közösség alakult ki az elmúlt 5 év során.
1: Ahogy említette, a munka még viszont nem állt meg. Mi az, amivel most be lehet még esetleg kapcsolódni? kapcsolódni ezeknek a családoknak a segítésébe.
0: Gyűjtjük az adó 1%-okat, illetve az alapítvány honlapján feltüntetjük az összes szükséges adatot, hogy pénzbeli támogatást tudjanak nyújtani a rászoruló COVID-árváknak. Működik a 13650-es adományvonalunk, sajnos a Jetter hálózatban ez még nem működik, de fogadunk tárgyi adományokat is, az olyan jellegűeket, amit könnyen el tudunk juttatni a családoknak. Volt már eddig is vitamin adományunk, volt egy idős támogatónk, aki sálakat kötött, kaptunk már iskolatáskákat, sok olyan lehetőség van, aminek a rászoruló családok örülnek, és természetesen olyan felajánlásoknak is örülünk, ami valamilyen élményt, kulturális programot ad a családoknak, hiszen ezekkel az alkalmakkor kicsit el tudnak feledkezni a nehézségeikről, és kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Itt hamarosan a nagyítás következik. Mi új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Ezt az adást pedig megtalálják majd a www.mediaclip.hu oldalon. Én a gyártásvezető Mali Andrea, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a szerkesztő Benkő Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat. Híreink. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Nyipróban többen megsebesültek, Zaporizsiában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember halt meg, 12 megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Amerikai demokrata szenátorok szerint az engedmény pénzügyi forrást biztosított Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. A Fidesz frakció vezetője a kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a távozásra való felszólítást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, hogy ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Ma is tart a SPÁR és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledel gyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák, macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Az akció részletei Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom Manyilló jubileumi kiállítása. Az október 25-éig látogatható tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Este nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: távközlési és információs társadalom világnapját minden év május 17-én ünneplik. Ez a nap a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1865-ös alapításának állít emléket, célja pedig a telefonos technológiák jelentőségére való figyelemfelhívás. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Önök belegondoltak már abba, hogy milyen komoly hatása volt a telekommunikációnak a társadalomra és a kultúrára a 19. század második felétől egészen napjainkig? A mai nagyításban, a világnaphoz kapcsolódva, a Fővárosi Kiscelli Múzeum izgalmas Halló-Halló, a telefonálás technika és kultúrtörténete című időszaki kiállítására látogatunk el. Tartsanak velem! Leértük a kiállításba, és rögtön szemben, ahogy a lépcsőn megérkezünk, egy fantasztikus üvegablak fogad bennünket. A letűnt időkre emlékeztet, ugyanis a Józsefvárosi Telefonközpontnak az egyik csodás ólomüvegablaküvegét látjuk itt előttünk, Thomas Alva Edisonnal és két telefonáló angyalkával díszítve. Visszarepít bennünket abba a korba, amikor még bárkinek is szerettünk volna telefonálni, egy közvetítőn keresztül jutottunk csak el hozzá, ez volt a telefonközpont, mert hogy ott kapcsoltak bennünket a hívott félhez. Perinyi Rolanddal, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetek most arról, hogy meddig volt egyáltalán elválaszthatatlan szerepe egy telefonközpontnak az életünkben.
1: Maga ez a telekommunikációs eszköz és rendszer, ez egy olyan korszakban született, tehát a századfordulón, tehát a 19-20. Századfordulóján, amikor rengeteg technikai vívmány jelenik meg, és valahogy a levegőben az volt, hogy az emberek egyfajta haladást érzékeltek, hogy haladunk valamilyen irányba, a modernitás felé, és tulajdonképpen annak volt az eszköze a telefon, mint olyan. Korábban nem létezett olyan eszköz, amellyel két egymástól nagyon távol lévő ember kommunikálni tudhatott. Tehát ebből a szempontból ez egy forradalmi újításnak számított. Rögtön az elején megjelentek olyan aggályok, hogy ez elszemélyteleníti az emberek közötti kapcsolatot, de azt lehet mondani, hogy amint a vezetékes telefon megjelenik, és igazából ezt mutatjuk be ebben a kiállításban is, akkor onnantól kezdve egy nagyon gyors fejlődésen ment keresztül ez a dolog. Itt Magyarországon egy picit azért voltak akadályai ennek a fejlődésnek, vagy valamennyivel lassabbnak tekinthető, mint mondjuk Amerikában.
0: Hát, ha Puskás Tivadarra gondolunk, akkor azért azt gondolnánk, hogy itt is gyorsan berobban.
1: Igen, ez így van, csak ugye amikor megjelenik a telefonálás, akkor ezt elsősorban Magyarországon kereskedelmi célokra, tehát például a tőzsde, vagy az információ áramlás, vagy kereskedő cégeknek, vagy mondjuk a különböző hivataloknak, mint a minisztériumok, és tulajdonképpen az első előfizetők között már azért találunk magánszemélyt is, de viszonylag keveset. Orvosokat, ügyvédeket. Ennek elsősorban azért az az oka, hogy ennek a rendszernek a kiépítése az borzasztó költséges volt. Ez Puskáséknak is egy költséges feladat volt, ezért amikor megjelenik Budapesten a telefon, lassan-lassan, tehát nem volt egy olyan jövedelmező vállalkozás, mint amire számítottak, és aztán ezért kellett később majd kitalálni egy alternatív megoldást, és ez az alternatív megoldás aztán a telefonhírmondó lesz, ami tulajdonképpen azt a hálózatot használja, és bizonyos értelemben a rádió elődjének is tekinthető. Ez viszont egy jövedelmező vállalkozás volt, ami tulajdonképpen támogatta azt, hogy ezzel párhuzamosan a telefonhálózat is fejlődhessen.
0: Na és akkor hogyan kerül a képbe a telefonközpont?
1: Ugye a telefonközpontnak az a feladata, hogy a két beszélőt összekösse. Ez az első időszakban ugye kézzel történt. Mivel a kezdeti időszakban viszonylag kevés előfizető volt, ezért nem is voltak például telefonszámok, tehát a telefonos kisasszonynak kellett tudnia, hogy hova kell bedugnia azt a kábelt, hogy összekösse a két beszélőt.
0: Tehát egyszerűen név alapján beazonosította, meg esetleg cím alapján?
1: Így van, pontosan, tehát tudnia kellett a neveket, meg ráadásul ugye a hölgyeknél, a telefonos kisasszonyoknál a diszkréciós egy nagyon fontos dolog volt.
0: Hiszen ők bármiben belehallgathattak adott esetben.
1: Pontosan, így van. Tehát, hogy ez egy bizalmi állás volt, és ez egészen 1928-ig tartott, legalábbis Budapesten, amikor automatizálták a központokat, onnantól kezdve már nem volt szükség a telefonos kisasszonyokra. Maguk a telefonszámok már korábban megjelentek, hiszen ahogy növekedett az előfizetők száma, egy ponton túl már nem lehetett ennyi nevet fejben tartani, úgyhogy 1928 2001-ben bevezették a telefonszámot, ami akkor még csak 4 jegyű volt, aztán 1928-ban az automatizálással ez már 5 jegyűvé vált, és aztán szépen lassan eljutottunk odáig, hogy 1989-ben ez az utolsó lépés, 7 jegyűek lettek a számok. Ez ugye nyilván összefügg azzal, hogy hogyan fejlődik a hálózat, és hogyan nő az előfizetőknek a száma.
2: Orvos, akire nem kell várni, aki mindig kéznél van. Ő a telefondoktor. Már több mint 1 éve adja közérdekű tanácsait a budapestieknek. Legtöbben a Szexuális Élet című adást hallgatták, legkevesebben a gombamérgezést.
0: A Félmúlt jelenik meg itt előttünk, egy 1970-es évekből származó CB667-es bakelit tárcsás telefonkészülék személyében. És akkor ide van írva fölé, villogó betűkkel, hogy vedd fel, és kíváncsi vagyok, hogy mit hallok benne. Benne ugyan semmit, de megszólalt egy dalocska itt a fejem fölött.
3: Most az egyszer vagy kettem, milyen anya vagyok én, aki nem mer vagány lenni.
0: Igen, a telefonról énekel itt valaki a hangszóróból. Be tudjuk azonosítani?
1: Igen, ez egy 1970-es filmnek a részlete. Rutka Évát hallottuk egyébként. A filmnek az a cím, hogy Csak egy telefon. Egy anyáról van szó, ugye őt játssza Rutka Éva, aki a lányát egy jobb iskolába szeretné eljuttatni. Egy telefonnal sok mindent el lehet intézni. Másnak adja ki magát. Ugye ez is benne van, hogy a telefonban az ember másképp beszél, más identitásokat vehet föl, ugye a telefonbetyár fogalmat ismerjük, tehát eljátszhat más szerepeket, és tulajdonképpen erről szól ez az egész film, és ezért gondoltuk, hogy itt a bevezetőben ez egy ilyen jó kis felvezetés erre a kiállításra.

0: Na akkor most lépjünk be abba a térbe, ahol viszont már nem csak ilyen 50-60 éves telefonokat látunk, hanem a telefontörténet összes fontosabb készüléke felbukkan itt a falakon. És akkor most már Benda Károlyhoz fordulok, a kiállítás másik kurátorához, hogy keressük meg az elsőt, honnan indulunk.
1: A kiállításon a korai telefonkészülékek, ezek az úgynevezett LB, tehát local battery telefonkészülékek voltak. Ez azt jelenti, hogy a telefonkészülék mellett volt egy kis savas akkumulátor, ami biztosította a mikrofonnak a tápellátását, így tudott a kapcsolat létrejönni. Az induktorkar, ami mellette van, ez gyakorlatilag jelzésnek szolgált. Akár a másik készüléket, vagy éppen a telefonos kisasszonynak jeleztek, hogy hívást szeretnének kezdeményezni.
0: Ugye 1905-ben járunk a kiírt szöveg tanúsága szerint.
1: Ez a készülék, ez igen. 1881-ben adták át az első telefonközpontot Budapesten, Magyarországon, és onnantól számítjuk gyakorlatilag a telefon elindulását és hódítását nálunk. A legelső korai készülék még az 1800-as évek végéből származik.
0: Tegyük hozzá, hogy ennek a mérete azért mondjuk a sokak által ismert műanyag telefonokének úgy azért nagyjából a 2-3-szorosa. Nekünk gondolom súlya is volt, falra kellett felszerelni, és a két darab különálló hallgatója van, amiket a fülünkhöz kell emelni.
1: Két hallgató az ilyen több célt szolgált. Egyrészt, hogyha esetleg a hang átvitel nem volt annyira erős, akkor gyakorlatilag a két hallgatót a fülünkhöz emelve a külső zajt gyakorlatilag kizártuk, és sokkal jobban hallottunk. Illetve a másik, hogyha esetleg családtag is szeretett volna kommunikálni, akkor ugye oké, hogy odaálltunk mind a ketten a mikrofon elé, de hát azért hallani csak a kézibeszélőbe, illetve úgynevezett kanálhallgatóba lehetett.
0: És még ami lényeges, hogy ugye itt nem számokat kellett tárcsázni valóban, hiszen még nem léteztek, hanem van egy kis kurbli oldalt, amit ugye meg kellett hajtani, és nyilván akkor kapcsolódott be az a hölgy, aki aztán fölvette a telefonunkat a központba.
1: Itt van egy ilyen bemutató, hogy maga az induktor...
0: Igen, ilyen hangja volt
1: akkor. Induktorkar megtekerésével gyakorlatilag a csengetőnek a feszültségét állítjuk elő, ezzel jeleztünk vagy a másik készüléknek, vagy a telefonos kisasszonynak, hogy hívást szeretnénk kezdeményezni. A várban 1928-ban átadott 7A1-es telefonközpont van, ami tulajdonképpen a mai napig működhetne. Próbáljuk elérni, hogy ismét megnyissa a kapuit a múzeum, mert hogy a világon ez az utolsó 7A1-es telefonközpont, ami még működőképes.
0: Lépjük egy nagyon picit, akkor már nem fából készült telefonokat látok, hanem fekete színű,
1: hát a
0: fémházas telefonok, viszont időben már az 1920-as, 30-as években járunk. A konstrukció is picit változott, mert itt már megjelenik ez a hagyományos telefonkagyló, a leemelhetős, egyberészes, de még itt sem látunk tárcsázható számokat, csak csengőt és kurblit.
1: Igen, gyakorlatilag ugye ezek az LB-típusú készülékek egészen 1904-ig voltak forgalomba, illetve különböző olyan területeken, mint mondjuk vasút, a mai napig vannak ilyen készülékek forgalomban egyébként és használatban.
0: Igen, de... a vonat érkezését ugye akkor így tudták a vasutasok egymásnak jelenteni.
1: Igen, a forgalmisták egymással ilyen készülékekkel kommunikáltak, és aztán gyakorlatilag 1904-től indul be, amikor már nem LB, hanem CB rendszerű készülékek vannak, tehát gyakorlatilag már nem kellett egy akkumulátor a készülék mellé, hanem a központból érkezett meg az a tápfeszültség, ami a beszélgetéshez szükséges volt. Ezek a készülékek egészen 28-ig voltak üzemben, és 28-tól vezették be Budapesten az automata telefonközpontokat, illetve cserélték le a régi típusú központokat automata központokra, és gyakorlatilag 28-tól 32-ig az összes központot sikerült lecserélni, és onnantól kezdve pedig már megjelennek a hívóművek, tehát már nem a kisasszonyok kapcsolják, hanem a központ automatikusan kapcsolja az általunk kívánt telefonszámot.
0: Ilyen Károly, itt pont egy ilyen készülékre mutatott, ami konstrukciójában teljesen ugyanolyan, mint az eddig tárgyaltak, viszont valóban itt a favázol megjelenik már középen ez a hagyományos tekerhetős, tárcsázhatós számrendszer, amit nagyon sokáig ugye ismerhettünk, és persze rá van írva, hogy a Magyar Királyi Posta tulajdona, tehát akkor ez még nem volt magántulajdon, ugye a telefon akkor?
1: Gyakorlatilag nagyon-nagyon drágák voltak ezek a telefonkészülékek, és éppen ezért az emberek 90%-a bérelte ezeket, és nagyon kevés volt az az előfizető, aki megvásárolta. Itt a kiállításon a készülékek 90%-a az működőképes, még a legkorábbi is.
0: Na akkor viszont azt is említsük meg, mert én láttam nagyon sok telefonkészüléknél az ön nevét, mint ugye bent akár a gyűjteményéből származó készülék, hogy akkor rengeteg saját tulajdon, ugye?
1: Igen, van egy pár készülékem.
0: Na, hogy zajlik ezeknek a beszerzése, begyűjtése? Hát azért gondolom, nem minden nap bukkan ilyen kincsekre az ember.
1: Hát nem minden nap, de ez is azért 20 év termése. Internetes portálokon, piacokon, és természetesen van egy elég komoly gyűjtői kör, aki ezzel foglalkozik. Szoktunk csereberélni, adni-venni, ami, hogyha esetleg valamiből már több van. Egyre kevésbé kerülnek elő különleges dolgok, de azért minden évben elő-elő kerül egy-egy olyan készülék padlásról vagy egyéb helyről, amire rácsodálkozunk.
0: Egy nagyon bájos készülék, rá van írva a tárcsázó részre, hogy a kagylót fülhöz emeljük, amint búgás hallható, sorban a kívánt szám minden jegyét újjal az ütközőig forgatjuk, és ott elengedjük. Hát ez gondolom a átállásnál jelent meg ez a felirat, amikor az embereknek még segíteni kellett, hogy hogyan is működik ez a rendszer.
1: Igen, igen, ez a CB24-es telefonkészülék, amelyet 25-től kezdtek el gyártani, ez még a fémházas, ez az első olyan magyar telefon, amit hívóművel terveztek és gyártottak, és mellette a CB35-ös, amit szintén 36-tól gyártottak, ez a már bakelit házas telefonkészülék, és ebből már volt több szín, választék is, volt bordó, barna, zöld és fehér.
0: Körbenézek, lényegében a korszakban azért csak a fekete szín dominált.
2: Ugye a fehér szín az tulajdonképpen valószínűleg a luxust szimbolizálta leginkább, és azért Magyarországon is volt rá példa, hogy híres színésznők fotózkodtak fehér telefonon, tehát például Karádi Kataníról tudunk ilyet, de ez a későbbiekben is jellemző volt, tehát Marilyn Monroe-ról is van olyan fotó, ahol fehér telefonnal fotózkodott. Ez valószínűleg ez egyszerűen az elithez való tartozást szimbolizálta, az, hogy valakinek fehér telefonja van, hiszen ez ritkább, ezért ezt meg kellett mutatni.
0: Előttünk megjelent a telefongyár felirat, ami hát jó részt ontotta ugye magából ezeket a készülékeket. Ennek a történetéről mit tudhatunk?
2: Ezen a falon a telefongyártásnak a történetét próbáljuk bemutatni, ugyanis nem csak a telefongyár volt az egyetlen olyan cég, amelyik telefonokat gyártott, vagy telefonokat is, ugye a későbbiekben ezek a cégek átálltak más típusú híradás technikai eszközök, vagy például magnetofon és egyéb ilyen műszaki eszközöknek a gyártására. Ugye nagyjából ezek a gyárak a 19. század legvégén, 20. század elején jelentek meg. Igazából a két világháború közötti időszak az, amikor van egy ilyen fajta felfutása a hazai telefongyártásnak. Persze mindegyik hazai gyártónak volt általában egy külföldi háttere. Az államosítás az, ami ennek a sokszínűségnek bizonyos értelemben véget vetett, és hát a telefongyár volt az, ami aztán a szocializmus idején megmaradt, mint gyártócég.
3: Legyünk türelemmel, hol tesszük rakni az internetet, jó? Négy kerületi utca 14.
4: 1980-ban, ami volt Ézesten bővítés, azt mindent kiadtunk, úgyhogy ott 2-3 éven belül biztos semmi nem lesz.
3: Mellettünk levő szomszédban tavaly volt.
4: Igen, igen, igen,
3: egy nyugdíjas kis egyedülálló, gondoltam, hogy nem tudom ki az ikerpárja.
4: Sajnos az ott eltört egy év, és nem tudok önnek mit mondani, mert nincs semmi lehetőség.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
5: Kérném szépen, nekem egy nagy probléma. Egy távbeszélő állomás áthelyezési igényem volt önöknél.
4: Hát sajnos Zuglót 85 előtt nem bővítik. Addig sajnos állomást nem tudunk szerelni. A lakásban volt telefon, ebben a lakásban, hova betetszett költözni korábbi előfizetője.
5: Nem volt soha.
4: Sajnos új állomást nem tudunk szerelni.
5: Ez is jobban nekem ezen a címemen. 67, illetve 71-ben beadott érvényes távbeszélő igényem van.
4: Elnézést, nagyban is kirájuttam? 67-ben?
5: 67, illetve 71-ben. És azóta semmi nem történt. Én sajnos nem vettem igénybe a szocialista összeköttetéseimet. De itt, mikor 3 évre 22 kerületi címemmel voltam, ott igénybe vettem, és ott 4 hónap alatt kaptam tele.
4: Nem, nem tudok önnek választani,
5: mert... Jó, nem is azért mondom önnek, hogy erre válaszoljon. Én most azért érdeklődöm ezt meg, mert akkor én beadom ezt a távbeszélő igaz, és megint kénytelen leszek, ha bár pofátlanság, hogy ilyen piti ügyben, ugye, hát igénybe vegyek nagy embereket. De hát kénytelen leszek, mert másképp hivatalos úton így nem lehet itt semmit elintézni, csak felső fórumon keresztül.
6: Halló?
0: Perényi Rolandhoz fordulok. Vajon mit hallhatott ez a hölgy az imént ebben a régi készülékben?
2: Valószínűleg egy másik hívót hallhatott, ugyanis ez a kiállítás interaktív. Több telefont is elhelyeztünk itt a kiállítótérben, ahol az egyik telefonról lehet a másikra telefonálni, és ezen kívül van egy olyan telefonfülke itt a kiállításban, ahol egy 2 forintossal, egy bélással, ugye azt úgy hívták annak idején, 3 percig bármilyen vezetékes vonalat fölhívhat a látogató.
0: Tényleg visszarepülhet az idő.
2: Így van. Hát tulajdonképpen kipróbálhatja azt a látogató, hogy milyen volt régen telefonálni.
0: Igen, mert hogy eddig még csak asztali készülékekről beszélgettünk, de hogy itt ebben a pincetérben láthatunk középtájt egy telefonfülkét is. És ha kinyitom az ajtaját, akkor egy mechanikai művek által készített sárga színű telefon készüléket láthatunk benne. Hoppá, búg igen a hang, és ugye rá van írva, hogy 5-10 vagy 20 forintos érmével működhetett.
2: A nyilvános telefonfülke, ugye ezeket ma már azért nem igazán használják, vagy legalábbis nem rendeltetésszerűen, úgyhogy most jutott el valószínűleg oda a világ, hogy ez a telefonfülke, amit itt láthatunk, most kiállításban, az hamarosan az utcáról el fog teljesen tűnni. Ugye ezt is úgy kaptuk meg tulajdonképpen, hogy ez már az utcáról behozott, egy külső telepen állt a szolgáltatónak a telepén, és egyébként ennek a telefonfülkének a formája az nagyjából azt próbálja meg megidézni, hogy hogyan nézett ki az első, tehát abban az időszakban, az szintén 1928-ban, amikor megjelentek a nyilvános telefonfülkék, hogy néztek ki ezek.
0: Meg is szólalt most itt mellettem a telefon. Halló?
7: Halló?
0: Valaki beszél benne. Na igen, hát a valóban interaktív, itt a legváratlanabb pillanatban kapcsolatba léphetünk bárkivel.
2: Éppen most nemrég láttam egy új verzióját, ami már telefonálásra nem, viszont segélyhívásra alkalmas. Ez egy jóval kisebb eszköz, ami egy ilyen kültéri dolog. Remete szőlősön van egy olyan telefonfülke, amit, hogyha fölveszünk, akkor örkény egyperceseket hallgathatunk meg benne. Ugye örkénynek nagyon sok egypercese és írása van, ami a telefonhoz, vagy akár egy telefonfülkéhez kapcsolódik. Ezek ilyen nagyon izgalmas, groteszk írások. Ebből egy párat mi is itt kitettünk a kiállításban el lehet olvasni. Tehát, hogy vannak ilyen alternatív felhasználási lehetőségek, csak hát ennyi telefonfülkét nem lehet más tartalommal megtölteni.
8: Hajnali telefon. Álmomból riadtam. Először a telefont kellett a sötétben kitapogatnom. Aztán a hangomat kellett előkeresnem a testem sötétjéből. Halló, mondtam rekedten.
9: Halló!
8: Ki beszél? Kérdeztem.
9: Itt Petőfi Sándor!
8: Késő éjszaka érkeztem Balatonalmádiból. Ingerült lettem. Hallja, mondtam, nem szeretem a rossz vicceket.
9: Úristen, ha tudná, milyen nehéz innen telefonálni. 2-szer is megnézem, kit hívok föl. Vagy talán nincs kedve velem telefonálni?
8: Szerintem viccel. Igazán Petőfivel beszélek?
9: De még milyen igazán? Térjünk a tárgyra, ember! A beszélgetési idő 3 perc.
8: Engem még soha se hívtak föl halottak. Milyen tárgyra térjek?
9: Az nekem tök mindegy. Kérdezzen tőlem valamit.
8: Én kérdezzek öntől? És ilyen hirtelen?
9: Ne húzza az időt! Biztosan van valami, amit szeretne tőlem megtudni?
8: Hogyne, kérem. Csak most nem jut eszembe.
9: Mi nem jut az eszébe?
8: Semmi.
9: Pedig azt hallottam, hogy egy nagy társaság előtt dicsérően nyilatkozott rólam.
8: Nem is egyszer. Én ifjúkorom óta Nagy Petőfi rajongó vagyok.
9: Örülök neki!
8: Még a prózájáért is élek, halok.
9: Remek, hát akkor beszélgessünk.
8: Miről, kérem?
9: Még most se jutott semmi az eszébe?
8: Még most sem.
9: Magától azért többet vártam volna.
8: Őszintén röstellem.
9: Na, alászolgálja.
8: Jó éjszakát kívánok!
0: Akkor közben tovább indultunk a kiállított térben, és bent a Károlynál van a szó. Forduljunk meg, és nézzük még meg egy-két készüléket közelebbről, mert itt a következő csendesebb térben már olyan személyzethívó telefonokat láthatunk, amelyek ugyan emlékeztetnek a hagyományos készülékekre, de valószínűleg nem feltétlenül azt a funkciót töltötték be, amit egy hagyományos telefonkészülék. Na most ezek hogyan működtek?
1: Igen, hát itt gyakorlatilag az 1900-as évek elejétől már a kastélyokban, az uraknál nem csengettyűkkel szóltak a személyzetnek, ezek az úgynevezett cseléthívó telefonok, hanem egy telefonhálózat ki volt építve a kastélyban, vagy éppen a főúri házban, és telefonon hívták föl a személyzetet, hogy mire van szüksége az uraságnak.
0: És akkor ez tulajdonképpen egy egyirányú telefonkészülék volt?
1: Pont-pont közötti, tehát jellemzően, ahol a cselédszobába szólt be, vagy konyhába, vagy bármi egyéb helye, ahol ugye tartózkodott a személyzet, és a nappaliba, ahol az uraság.
0: És ezeket mindenki föl kellett venni.
1: Ha munkába akart maradni, akkor igen, akkor célszerű volt fölvenni.
7: Halló, halló, gyerekek! Itt a telefonmese szolgálat. A mesének vége. Viszont hallásra, gyerekek!

0: adásunk ezzel véget ért. A mai nagyítás a BTM Kiscelli Múzeum Halló Halló, a telefonálás technika és kultúrtörténete című időszaki kiállításáról szólt, amely még egészen június 21-ig tekinthető meg a fővárosban. Örkény István egy percesét Máté Gábor tolmácsolásában hallhattuk. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A felelős szerkesztő Beslin Anita, valamint munkatársaim, Schwarz Nóra és Kovács Judit nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották. Maradjanak továbbra is velünk. A hírek után a kívánságkosár következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 15 óra 30 perc híreink. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése, bemutatása. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csak nem 90 ezer kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 kilométer gyűlt össze. Holnap főként keleten, északkeleten lehet csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Köszöntöm Önöket szerkesztő kollégámmal, Toldi Szabolcsal. Megtalálnak minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszám tárcsázásával. Küldjenek levelet a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá, illetve továbbra is él e-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu. Ildikó ma délután a Group & Swing-et hallaná szívesen. Énekeljen tehát Mihály Réka és Gájer Bálint 2010-ből. Első csak egy van.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár, itt van velünk Mária, kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Milyen dalt szeretne hallani?
1: Szalai Kálmánné vagyok, biztos nem is mondtam oda. Szeressük egymás, gyerekek!
0: Igen! Kinek igen, küldi? Igen. Kinek küldi a dalt?
1: A lányomnak születésnapja alkalmából. Jó egészséget és boldogságot kívánok, hosszú életet, a pici unokájával foglalkozzon sokáig. Köszönöm szépen!
0: Hogy hívják a kedves lányát?
1: Marika.
0: Igen.
1: Kócsón és Szalai Mária. Igen.
0: Nagyon igen. Boldog születésnapot kívánunk!
1: Jaj, én azt nem mondtam oda, bocsánat.
0: De én igen.
1: Jaj,
0: azt is mondjuk, Balástjára. És hogy hívják a csöpséget, az onokát, hogy hívják?
1: Hát, az nagyon cifra név, az még nem is tudom, a Colin.
0: Kis
1: Colin. Igen, most február 5-én lettem dédi mama, akkor született.
0: Dédi mama, fantasztikus, igen, fantasztikus. Igen, hát akkor én mindenkinek nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánok, nagyon. A picinek is, és a dalt pedig akkor játsszuk, és akkor szeressék egymást, jó?
1: Nagyon szépen, köszönöm
0: szépen, drága Mária, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a kívánság kosár. Itt van velünk Anikó, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Anikó, milyen dalt szeretne hallani itt a műsorban?
1: Nagyon szeretném hallani a Szerelmes asszonyt. Én úgy tudom, hogy a Mátrai Zsuzsának volt ez egy régi felvétele, és az nagyon megtetszett nekem.
0: Sas Szilviától tudjuk és fogjuk játszani, ha megfelel önnek.
1: Bőven jó. Őt is nagyon szeretem, meg tisztelem tényleg az egész munkásságát, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm.
0: 83-ban jelent meg egyébként ez a kislemez, és a Szilviától, ugye Barbara Streisand slágere, Woman in Love,
1: igen,
0: magyar nyelvű
1: igen,
0: feldolgozása, igen. Bradány Iván és Gédénes György szövegével hallható. Na és hogyan jutott eszébe ez a dal, hogy szeretné meghallgatni?
1: Én már ezt nagyon régen hallottam, és akkor is a szövege mindene annyira megtetszett, úgy magával ragadt, hogy én úgy gondoltam, hogy ez lesz az én titkosan szeretett szép számom.
0: De aranyos, titkosan szeretett szép számom. Hát ez annyira kedves. Miért kell ezt titkosan szeretni, ezt a szép számot?
1: Nem tudom, mert azt gondolom, hogy ezeket az érzéseket úgy én legalábbis, én nem szeretem így a nyilvánosságra hozni, de hogyha ezt úgy hallom, és tényleg egy ilyen szép előadásban, akkor úgy minden szép régi emlék úgy eszembe jut.
0: Majd de kedves, szerintem mindannyian vagyunk így, hogy egy-egy dal, egy-egy dallam igen. így a semmiből előhoz olyan érzéseket, amik annyira mélyen lapultak, és rám is néha olyan hatással van, hogy bepárásodik a szemem, hallgatok az autóban egy dalt, és beugrik egy gyerekkori emlék, vagy egy jó baráttal egy beszélgetés, egy ölelés, egy kézfogás, és ahogy ön mondja, és tényleg nem akarom én se országvilágerék kürtölni, hogy hóhely most ilyen állapot. Szóval meg akarom élni azt a pillanatot.
1: Igen, ugye? Ez egy ilyen titkos, szép számom, és így érzelmileg is az nagyon közel áll hozzám.
0: Csak összeraktuk, hogy mit jelent ez a titkos igen. kis szép szám. Na,
1: igen,
0: egy
1: igen.
0: új fogalmat alkottunk. Köszönöm, Anikó. Játsszuk hát a dal cserébe.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

Ez a Kívánság kosár. Műsorunk következő fellépője Straub Dezső, aki a Koza Szej című világsiker magyar változatát énekli el Bradányi Iván szövegével. Olyan jó. A dalt Évikének küldi János.

0: Köszönjük, hogy ma délután is a Kossuth Rádiót és a Kívánság kosarat választották. Tegnap ismét jelentkezett a rádiókabaré, ebből idézünk most.
1: Ihos József falugyűlés című jelenetét előadják Schneider Zoltán, Bozó Andrea, ifjabb Jászai László, Ihos József, Vida Péter és Nádas György.
2: Tisztelt falugyűlés! Mint tapasztalják, gyorsan elrepült ez a fél év. Pedig még a katonéni ura haza se ért a tavalyi szilveszteri bálból. Sőt, még a tanárnő hajában is ott lóg egy-egy szerpentin csík a farsangi mulatságból. És mintha csak most robbant volna fel az új évet köszöntő petárda a Zillinger bácsi süldője alatt.
3: Ajajaj, és mi lenni a disznóból?
4: Brossói apró pecsenye.
2: Ezen eseményt mi polgárőrök jegyzőkönyvbe is vettük.
4: Hát magában már mi történt, Bolerát? Csak nem szálljon vertik járőrzés közben.
2: Semmi különös, csak lefestettem a számat egy doboz zöld zománc festékkel.
3: Miért?
2: Mert magas volt a telefonszámlám, és azt mondták, hogy a zöld számmal mindent ingyen hívhatok.
0: A tegnapi rádiókabaréból hallhattak egy részletet, a stúdióban pedig, ahogy megszokhatták, Vida Péter, a rádiókabaré kreatív vezetője. Köszöntelek.
5: Szervusz Tamás, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy héttel ezelőtt Topitól idéztünk, játszottunk be egy részletet. Vannak olyan karakterek szerintem neked is, nekem is, hallgatóinknak is, akik ha megjelennek a színpadon, teljesen mindegy, mit mondanak, hordozzák a humort. Könnyebb velük dolgozni? Furcsa, amit kérdezek, mert elképzelhető, hogy van, amikor nem működik, akkor viszont nagyon nem működik.
5: Illetve, hogy ez a fajta általad pozitív értelemben vett beskatujázás nehogy átcsapjon negatívba. Lásd, amikor Bárdi György a híres rádiókabarés Gugyerák figuráját sikerre vitte, és az ő hangjáról mindenkinek az jutott eszébe, bizony a Víg Színház drámai előadásába bejöve is fergeteges jókedv támadt a nézőtéren, amely egyrészt a darab mondani valójától, műfajtól és mindentől teljesen idegen volt, de már nem tudtak a nézők elvonatkoztatni tőle. Vagyis amikor a Haumannék körmendélyék csinálták a Csehov paródiát a tévébe, utána a Madách Színháznak le kellett vennie az eredeti előadást, mert senki nem vette komolyan. Én inkább azt mondanám, hogy valakinek a hang karaktere annyira meghatározó, hogy azon bármilyen széles skálát be tud járni, és hogyha nincs ennyire eklatáns példa, mint a Bárdi féle Gugyerák, én tökéletesen el fogom tőle fogadni azt, hogy az én érzelmeim hat, és azt szerint ugye vagy sírás folytogatja majd a torkomat, vagy felszabadult röhögésbe török ki. De neki kutya kötelessége mind a kettőt ugyanazon a színvonalon, nívón átnyújtani nekem, és aki kvalitásos ember, mind a tehát műfajtól függetlenül ugyanolyan remek élményt fog tudni nyújtani.
0: És rögtön úgy kezdtem, hogy Topi, tehát becsületes neve Faragó András.
5: Igen.
0: De hát nagyon-nagyon régen ismerem én is, amikor meg egy kereskedelmi rádióban dolgoztam, és jött be hetente egyszer-kétszer reklámokat felmondani. Igen. És így mentünk utána a folyosón, mert tudtuk, hogy amíg elér a stúdióig, addig biztos a röhögés.
5: Ontja ezeket a dolgokat. Igen, vagy ott van ugye Kerekes József Pubi. Tehát ezek a becenevek most már én azt gondolom nem csak a szakmán belül, hanem egyfajta tisztelet megnyilvánulásaként ugye a hallgatók, nézők által is ismertek. Igen, természetesen, és ezeket az embereket ugye például itt a Kossuthon, a Rádiószínházban is ugye folyamatosan használom én is, és nagyon-nagyon szeretem, hogyha pont ezek a hangok azok, amik műfajtól függetlenül, vagy teljesen mindegy, hogy civilben, hogy mesél, viccet, vagy van-e kedve, de

0: hogy igen, ezekkel szintén a fantáziámra bízva olyan sokfelé el tud szárnyalni a szellem, annyi felé el tud menni a fantázia, mert ők valóban a hangi adottságaikkal és kvalitásaikkal megteremtik majd az adott figurát. Hát többek között meg is lehet fordítani, akit mondjuk előbb a hangjáról ismertél meg, és utána tettél hozzá képet. Tehát én például a híres Markos Nádas párost a Rádió Kabaré régi adásaiból halva, itt sokkal később tettem hozzá az ő valós igazolvány képüket, mikor már a hangjuk régen itt volt a fülemben.
1: Ezzel szerintem nagyon sokan így vagyunk. Először a hang volt meg. Hát most mi is hangban tudunk szolgáltatni, na de mit?
0: Hát ha már Gyuri, ugye visszatérő figurája neki a Rádió Kabaréban Cilinger bácsi, az Ihos Jóskaféle falugyűlésben, de ugye édesapja Nádas Gábor kiváló zeneszerző annak idején még nagyon kicsiként írt neki egy számot, amit a múltkor egyszer fel is idéztünk a Rádió Kabaréban. Hát hallgassuk ezt most meg tőle, a nagyon-nagyon fiatal Nádas Gyuritól itt, a Kívánság kosárban is.
1: Hallgassuk meg, és köszönjük szépen, hogy ismételten itt voltál, várunk jövő héten is.
0: Köszönöm szépen, örömmel jövök.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Doknányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
3: Így sem lehet nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Doknányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonácva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. Helyi hatóságok arról tájékoztattak, hogy a fővárostól, Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincsen sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember halt meg, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. A Fidesz frakció vezetője a kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a távozásra való felszólítást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, hogy ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Súlyos munkaerőhiánnyal és elöregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny a 11,6 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatta az erdei ösvényeken haladó változatot. Este nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Műsor ajánlott.
1: Kalendárium. A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdióvendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
2: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 56-70.
6: Kitelepítések, internáló táborok, kényszerlakhelyek. A Rákosi rendszer emberek tízezreit fosztotta meg egyik napról a másikra az otthonától és a vagyonától. Kik kerültek célkeresztbe és mi várt azokra, akiket a Hortobágyra vagy vidéki falvakba hurcoltak? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
7: A nap 24 órájában tárcsázható telefonszámunk 061 vagy 0367 59 51 00. Küldhetnek e-mailt a kívánságkosár@mtva.hu címre. És még egy opció, amennyiben hagyományos úton továbbítanák zenei kérésüket. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük tüntessék fel, Kossuth Rádió, Kívánságkosár. A fél óránk legelején Sir Tom Jones ragadja magához a mikrofont. Jön a Sex Bomb István kívánságára.

Ez még mindig a kívánság kosár. Kovács Kati a hazai könnyű zene egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnője. Több mint 60 éve tartó pályafutása alatt önazonos, nyomot hagyó művészként vált a magyar kultúra részévé. Nevéhez az 1960-as évek óta több ezer sikeres koncert, több millió eladott lemez és számtalan sláger fűződik. Az énekesnő közismert jellegzetes erőteljes hangjáról, hosszantartó karrierjéről és sokoldalúságáról. Énekhangja mezzoszoprán, 4,5 oktávos hangterjedelemmel. Kovács Katinak 116 magyarországi és 25 külföldi önálló lemeze jelent meg, továbbá 328 gyűjteményes albumon jelentek meg felvételei. Ezek közül hozzon most égi áldást, az Add már uram az esőt, Ferenc kérésére.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. László van itt velünk, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: László, milyen dalt szeretne hallani a Kossuth Rádió archívumából?
1: A Kaláka együttestől a Vörös Sándor által írt Éjszaka csodái című megzenésített verset.
0: Jaj, de jó választás, tényleg. Most szerintem, hogy mindenki át fog szellemülni picit. Miért erre a dalra és erre a versre esett a választás?
1: Április 21-én volt, egy kicsit itt betegségek meg egyebek eltolták a dolgot. Április 21-én volt a 25 éves házasság évfordulónk, és ez a megismerkedésünkhöz is kötődik, ez a Kaláka együttesnek a Vörös Sándor versére írt, megzenésített dala.
0: Gratulálok! Gratulálok a 25 évhez! Nyilvánvalóan akkor ez valahol az önök közös dala, ugye?
1: Így van, pontosan.
0: És a megismerkedésükről lehet tudni valamit? Hol, mikor, hogyan történt?
1: Hát ez 2000. február 21-én, aztán rá bő egy évre volt az esküvő, történt egy véletlen folytán a Batthyány téri vendéglőbe futottunk össze.
0: És akkor szerelem első látásra?
1: Hát mind a kettőnknek második házassága, de gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy szerelem első látása, igen.
0: Na, örülök. Bízom benne, hogy akkor majd a 26, 27, 30, 40, 50-nél is fogunk beszélni. Jó?
1: Nagyon jó.
0: És most rémlik nekem valami ebből a versből, hogy van benne egy ilyen sor, hogy Balog úr a templom tornyot. Áj, meghallgatjuk majd. De csak így az én vezeték nevem kapcsán.
1: Van benne egy ilyen.
0: Ugye? Van benne
1: Balog,
0: egy.
1: Balog úr fújja, nem is a templom tornyot, fújja, mint a furuját. Nem tudom, de Balog úr biztos, hogy van benne.
0: Van benne, igen.
1: Azt hiszem, hogy valamit fúj.
0: Igen, igen. Hát én most semmit nem fújok, hanem kikapcsolom a mikrofont, és meghallgatjuk. Mert akkor így valahol nekem is szól. Köszönöm szépen, László, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra.
2: A város vég itt csupa szürke ház. A részegekre angyalka vigyáz. A villanyfényben, mint arany kelyben. Alusznak a tűzfalak háztetők. A sorong.

0: 짱보
1: 라본 이르보 우소냐로 난 닌지 더스 우울라
0: 이 세군다 맨거분 이 저리 또 알아둔 내 센티에 조수리던

Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a kívánság kosár. Egy újabb levelet tartok a kezemben, mely a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá érkezett. Írógéppel írták, gyönyörűen félbehajtva, és a következő szöveg áll rajta. Kedves Balogh Tamás műsorvezető úr, pozitív érzéseket felkeltő műsora régi emlékeket idéz föl. Diákkorom sok kedves melódiája és szövege valahol ott vannak a tudatom mélyén. Néha emlékezem, eszembe jutnak, magyar szerzőktől is, az emberi élet normalitását erősítették. A 60-as évek kinyíló világának voltak értékei is, valahogy most eszembe jutott a Felkelő nap háza szerzemény, ami érzelmileg a legmélyebb hatást tette rám. Mint ha felemelné ez a dal és hangszerelése az emberi szívet és tekintetet a változó világ benyomásaiból. 60 év után szívesen meghallgatnám. Tisztelettel, István. Kedves István, nagyon szívesen lejátszuk önnek. Következik az Animals és a House of the Rising Sun.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 16 óra 30 perc, híreink. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Holnap főként keleten, északkeleten lehet csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok várható.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Számítunk megkeresésükre a hét minden napján. Telefonszámunk 061 vagy 0630-as előhívóval 759-51-00, e-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu, és várjuk leveleiket is postai úton a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá. Frenyó Ágnes művész nevén Ágnes Vanilla már az óvodai énekkarban remekelt, 11 éves kora óta verseket ír, 15 éves kora óta zenéket szerez és dalokat is ír. Később furulyázni, zongorázni tanult, majd kórusban lett szólista. Saját maga írja hangszereli dalait és rendezi videóklipjeit. Ennek fényében hallgassuk most együtt Hoffmanné Nóra kedvencét, aki férjét szeretné meglepni. Ragyog a szívem.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Itt van velünk László. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, ez a Tamás.
0: Mi az, amit szeretne hallani itt a Kívánság műsorban?
1: Ford Mariától a Monti Csárdást.
0: Monti Csárdás, jó.
1: Monti Csárdás, nagyon szép. Láttam videón, láttam ezt, mert Japánban játszották.
0: Küldje valakinek esetleg?
1: Igen, doktor Rudának, itt a Nagybányai.
0: Mert
1: ő is nagyon szereti ezt a...
0: Aha, mert hogy ön is Nagybányai akkor ezek szerint?
1: Nagybányai vagyok, én is kezdettem át, igen.
0: Értem.
1: Én dolgozom a televízióban, én a tévében dolgozom. 4 órában a programom, nekem is vasárnap. 1-től 4-ig van a programom.
0: Aha, tehát akkor gyakorlatilag most így párhuzamosan ön tévében, mi pedig rádióban, ahogy az, ahogy annak lennie kell, és akkor most meghallgatjuk közösen a Monti Csárdást. Amit szerintem hát valahogy mindenkiből azt váltja ki, hogy jó kedve lesz, mosolyogni kezd, és hogy föl akar ugrani, táncolni egy picit. Úgyhogy ha valaki teheti...
1: James Rath.
0: Hát igen. Így is lehet mondani. Már csak azért is, mert Toldi Szabolcs, ugye a műsor szerkesztője, az egyik ajánlójában róla tartott egy kis előadást. Én tátott szájjal figyeltem, és aztán meg is hallgattunk tőle egy művet, a Tokátát. Ugye azt hallhattuk, de most akkor a Csárdásra ropjuk majd.
1: James Rath is játta ezt a Monti Csárdát. Én hallgattam a James Rath-tal is.
0: Na, mindig tudunk meg újdonságot. Indítjuk akkor a felvételt. Igen. Köszönöm szépen, László, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok, jó egészséget kívánok ezeknek az egész stábnak.
0: Viszont kívánjuk!

Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Ha levelet írnának, akkor címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ide érkezett a következő kérés is, egy halványsárga papíron, gyöngybetűkkel írva: Magyar Rádió, Kívánság Kosár műsora. Tisztelt szerkesztők, rendszeres hallgatójuk vagyok. Ezúton műsorukban egy köszöntést kérnék a férjemnek, aki május 1-én lett 91 éves. Zárai Márta és Vámosi János ketten az Úton című dalát szeretnénk hallani. Gratulálok a műsorokhoz. Köszönettel Klobucsnik Imréné, Bojból. Természetesen a Kossuth Rádió stábja is minden elképzelhető jót kíván, és boldog születésnapot a következő dallal.

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban. Itt van velünk Ilonka néni, kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy visszahívtak. Kértem egy dalt, ugye azért kértem ezt a dalt.
0: Melyiket pontosan, drága Ilonka néni?
1: Kós Jánosnak Sír a telefon.
0: Sír a telefon, igen.
1: Azért kértem ezt, ugye anyák napján unokám, 3 lány unokám van, és nagyon-nagyon messze vannak, több 1000 kilométerre, úgyhogy nem tudtak itt lenni, hát telefonon megköszöntöttek minden. Hát azért mondom ezt így, hogy sír a telefon, mert ők is sírtak, meg én is, hogy nem tudjuk megölelni egymást, de így is nagyon jó, hogy tudunk legalább telefonon, meg interneten beszélni velük, úgyhogy azért kértem ezt a számot.
0: Jaj, hát én nem gondoltam, hogy ilyen háttere van ennek a dalnak, mert ahogy elkezdtünk beszélgetni, kérdezni is akartam, hogy jaj, de boldog, hogy egy kis kacarászósan válaszolgatott szinte mindenre, de én nagyon örülök, hogy beavatott ebbe a kis titokba, ami egy...
1: Azért nagyon-nagyon boldog vagyok, mert boldogok az unokáim, és én is boldog vagyok, főleg akkor, amikor tényleg beszélni tudunk egymással, de azért mégis jobb lenne az, ha ember meg tudja ölelni egymást, mert mindig jöttek hétvégeken, amikor már letelt a munkaidejük, meg minden, de mondom, hogy nagyon-nagyon messze vannak.
0: Hol? Hol van az a nagyon messze?
1: Az egyik Finnországban, a másik meg Új-Zélandon vannak. Október óta vannak kint. Ez a finnországi kislány, ez meg már 5-6 éve kint él, párjával együtt kint vannak, úgyhogy egy kicsit olyan nehéz volt a anyák napja, de hát ilyen az élet most, tetszik tudni, Tamás.
0: Hát igen, igen. Sokszor kell ezt mondanunk egyébként, hogy ilyen az élet, és emeljük a fejünket, és megyünk tovább. De
1: hát igen, most örülök, hogyha boldogok, ha messze is vannak, de mondom, nagyon sokszor hívnak meg, hát nekem nincs internetem, de lányomnak van, és akkor mindig összeülünk, mindig mama, gyere gyorsan, mert itt vannak az unokák, úgyhogy az nagyon jó ez áldom is ezt az internetet, mert tényleg nagyon-nagyon jó, hogy így legalább lássuk egymást, ha nem is élőbe.
0: És most én azon gondolkodom folyamatosan, hogy említette, hogy anyák napjára. Tehát, hogy mi most így Szabolcsal ennyire senkiháziak vagyunk, hogy így elcsúsztunk anyák napjától, vagy csak ugye sorban vannak a kérések, és most értünk ide.
1: Így van, hát azon a napon tetszik tudni, hát akkor nem volt kívánságműsor, mert nagyon-nagyon szép műsort adtak le anyák napján, és azért csúszott el. De nem baj.
0: Igen.
1: Nagyon örülök neki.
0: Való igaz, hogy ez a mentségünkre szól, hogy ott egy különleges válogatás volt, de a lényeg az, hogy akkor most teljesítjük, és én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést és a dalkérést.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy visszahívtak, és azért, hogy el tudtam mondani. Minden jót kívánok önöknek, Szabolcsnak is, magának is. Nagyon-nagyon szeretem a műsort, el nem mulasztom.

0: kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: Szervusz, kicsi.
1: Folytatódik a kívánságkosár itt a Kossuth Rádióban. Szerkesztői ajánlathoz érkeztünk, ennek megfelelően Toldi Szabolcs, a műsor szerkesztője már a stúdióban. Szervusz, köszöntelek.
2: Szia Tamás, köszöntöm a hallgatóinkat is ismét. Pénteken volt a család nemzetközi napja, mert hogy ilyen is van, ez egy hivatalos világnap, amelyet az ENSZ közgyűlése 1993-ban hívott életre. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a családok gazdasági, társadalmi és demográfiai helyzetére. Nos, mi a kollégákkal itt a Kossuth Rádióban inkább az emberi oldaláról közelítettük meg a témát. Például az Örökzöld tegnapi adásában közkedvelt művész családokkal készült beszélgetéseket idéztünk fel, remek muzsikák között. Ennek kapcsán jutott eszembe most az április 18-ai adásunk, amelyben Bokor Attilát, a Kolor Együttes egykori tagját, dobosát, énekesét láttuk ugye vendégül. Ők ugyan nem művész családba születtek, de náluk a sárándi otthonukban is meghatározó volt a zene. A három fivér előbb megalakította a Bokor nevű formációt, amelyből később a Dote lett. Ez volt ugye a Debreceni Orvostudományi Egyetem zenekara. Országos ismertséget már Kolor néven szereztek a Ki mit tudon és a Met

0: Astronom 77 fesztiválon. A műsorunkban szó esett például arról, hogy sok lány nem a frontemberbe, Tiborba, hanem Attilába volt szerelmes. Hosszú a sor, úgyhogy én mindössze egy nevet emelnék ki, Bánfalvi Ágiét, a színésznővel házasságot kötött Bokor Attila, majd el is hagyták az országot, előbb Franciaországban, majd az Egyesült Államokban kezdtek új életet. Így a Color harmadik lemezén Attila már nem közreműködött, viszont rá is gondoltak a fivérei, hiszen a Legkisebb fiú című daluk róla szól, és arról, hogy milyen erős a családi, a testvéri kötelék köztük. Egyébként a dal végül csak a rendszerváltás után jelenhetett meg, hiszen röviddel Attila után Tibor és Gyula is elhagyta az országot, ők az Egyesült Államokban gyakorolták orvosi hivatásukat.
1: Ajánljuk tehát figyelmükbe az április 18-ai örökzöldet a Mediaclicken, most pedig a Color együttes dalát.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Dnyipróban többen megsebesültek, Záporizsiában egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drónt semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. Helyi hatóságok arról tájékoztattak, hogy a fővárostól, Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincs sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. A Fidesz frakció vezetője a kúria elnök elleni méltatlan támadásként értékelte a távozásra való felszólítást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, hogy ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt. 25 helyszínen összesen csak nem 90 000 kilométer teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. A Nébik közölte, hogy mivel az elmúlt időszakban Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő eső esett az erdei talaj átnedvesítéséhez, ezért ott visszavonják a tilalmat. Este nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, napközben 17-23 fok lesz.
0: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Tavaly elmaradt, ám idén óriási érdeklődés mellett zajlott a 32. Hódmezővásárhelyi mezőgazdanapok.
3: Semmiféle terményszinte nem fogunk tudni betakarítani ott azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy neki engedik a kaszát és próbálnak belőle szanást készíteni, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálás is.
2: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
4: Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
6: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
7: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Csináltak már sok mindent az emberek, koncertet talán még nem adtak.
8: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a filmnek is. Mondom, hát ez nem lehet.
9: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: Köszönjük, hogy ma is a Kossuth Rádiót választották. Üzenetrögzítős telefonszámunk, melyet a hét minden napján tárcsázhatnak, 061 vagy 0630 759 5100. Levélcímünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. A borítékra írják rá, Kossuth Rádió, kívánságkosár. Ezt a fél órát nyissuk a Zaporozsec együttes dalával, amelyre Brigitta voksolt, egyúttal küldi párjának Déva ványára. L'amour toujours.
10: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusomat

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár, itt van velünk Ildikó, kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok mindenkinek.
0: Hogyan telik a május, drága Ildikó?
1: Hát, jól telik. Most nagyon örülök, hogy ilyen esős időre fordult. Uh-huh. Nagyon ki volt száradva minden.
0: Honnan hív minket?
1: Szép leveles. Én Ózdról, Ózdról lakok, külterületi övezetben, úgyhogy most kélevelesedett minden. Úgyhogy nagyon szép, zöld környezet.
0: Abszolút megértem, igen, nagyon-nagyon sírt már a föld a csapadékért, és van, ahol ugyan kevesebbet, de az a kevés is pont így életmentő volt, főleg, hogyha mondjuk a szántóföldi állományokra gondolunk, na de egy picit így elkanyarodtam most a hajnaltá irányába. Kanyarodjunk vissza a zenei kívánságok felé.
1: Jó.
0: Kitől és mit játszhatunk önnek?
1: A következő dalt kérném, Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood.
0: Aha. Hogy jutott eszébe Nina Simone?
1: Úgy jutott eszembe, hogy van nekem egy könyvem, ilyen rocklexikon, azt hiszem, hogy 82-es kiadású, és akkor néha olvasgatom. Kinyitom valahol, és ahol kinyitom, ott elolvasom, hogy éppen melyik együttesről van szó, és akkor pont ott nyitottam ki, ahol a Santa Esmeralda együttes volt. Én is ismertem ezt az együttest, meg nagyon kedveltem is, még a 70-es években. Feldolgozásokat játszottak, de diszkósított változatba. Volt egy daluk, ez a Don't Let Me Be Misunderstood, és oda volt írva, hogy Nina Simone dala.
0: Uh-huh.
1: És akkor én utána szerettem volna nézni, hogy ki ez a Nina Simone, mert én biztos voltam benne, hogy olyan lehet, mint Nancy Sinatra, vagy Brenda Lee,
0: uh-huh.
1: vagy ilyesmi.
0: És olyan.
1: És akkor nem talált, nekem három ilyen könyvem van, ilyen rocklexikon, és nem volt benne egyikben se a neve. Mivel már most van internet, úgyhogy ott megkerestem azt a dalt, amit feldolgozott a Santa Esmeralda is, és nagyon meglepett, hogy az a változat, vagyis az eredeti, az sokkal jobb.
0: Uh-huh.
1: Vagyis nekem jobban tetszik.
0: Hát igen, szokták
1: és
0: mondani, igen, ízlések és pofonok, hogy kinek melyik. Játszottunk mi is olyan feldolgozást itt a Kívánság műsorban, amit nekem jobban tetszett, de SMS-ben írták, hogy neki bizony az eredeti tetszik jobban, és ez abszolút egyet lehet érteni. Igen.
1: Én különben nagyon szeretem az ilyen feldolgozásokat, de van olyan előadó, és van olyan dal, amit nem lehet. Úgyhogy hiába dolgozzák föl, az eredetit nem tudják visszaadni.
0: Bizony,
1: például
0: bizony.
1: Ilyen John Lennonnak az Imagine című dala, a soha az életben nem fogják tudni utánozni.
0: Igen. Na, egy picit elkanyarodtunk, de Ildikó drága, lényeg az, hogy játsszuk önnek Nina Simontól a Don't Let Me Be Misunderstood című dalt, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Jó. Hát én nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki, hogy így a rádió által mások is megismerhetik.
0: Igen, köszönjük szépen, hogy kérte ezt a dalt. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, és szép napot mindenkinek.

Közeledik a mai kívánságkosár vége, melyet Desiree Dalazár. A You Got the Bee után kezdődik a Nemzeti Sportkrónika, kollégáink már számítanak figyelmükre. Mai műsorunkat is meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Németh László nevében is szép estét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ma bajnokot avatnak a labdarúgó NB2-ben. Férfi kézilabdázóink a VB-re jutnának, jégkorongozóink az elitben maradnának. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Bajnokot avatnak ma a labdarúgó NB2-ben. A listavezető Vasas az Ajkát fogadja, az üldöző Honvéd pedig a BVSC vendégeként szerepel. A mérkőzések a félidőben járnak, a két tudósítónk Szalai Kristóf, majd Regős László Pál.
3: Köszönöm szépen, így van, 45 perc játék után 1-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen, a Merkantil Bank Liga záró fordulójában. A gólt Horváth Rajmund szerezte a 33. percben, labdát szerzett Tóth Milán, és aztán Pető Bence asszisztjából. Horváth Rajmund megszerezte a harmadik gólját az idei NB2-es szezonban. A 35. percben szintén Tóth Milánt kell megemlíteni, 11-est harcolt ki, ám néhány másodperccel később ezt Urblik József, a csapat kapitánya, kihagyta a felső lécre, bombázott, így az állás nem változott. 1-0-ra vezet továbbra is a Vasas. Ezzel egy időben zajlik egy másik találkozó, a BVSC a Honvédot fogadta. A találkozón ott van Regős László Pál, ő következik most.
4: Köszönöm szépen, 45 perc játék után 2-1-re vezet a BVSC a Honvéd ellen, ezzel pedig jelen pillanatban a Vasas magabiztos pontelőnnyel vezeti a labdarúgó NB2 tabelláját. A 12. percben a teljesen tömött vendégszektorban helyet foglalók ünnepelhettek, hiszen 11-eshez jutott a Honvéd, egy rövid hazaadásra Kántor csapott le, a BVSC kapusa Petrov felvágta, a megítélt 11-es pedig Csontos a jobb alsóba lőtte, illetve a bal alsóba lőtte, Petrov csak beleérni tudott. A BVSC viszont nem adta fel, és bő negyed órával később Törőcsik révén egyenlítettek az uglójak. Nagyjából 12 méterről középről ballal talált be a BVSC játékosa. Egy perccel később pedig egy újabb zuglói akció. Farkas eltolta a labdát Tuivel mellett, és az üresen maradt kapu előtt helyezkedő Vértennek passzolta, Vérten pedig egy méterről bepofozta a labdát a Honvéd kapujába. Úgyhogy a 33. percre megszerezte a vezetést a BVSC, azóta a Honvéd próbálkozik, de igazán nagy helyzetet még nem alakítottak ki a kispestiek. Nyilván van még egy fél idejük, egyelőre BVSC Honvéd 2-1 stúdió.
2: És akkor labdarúgás után kézilabda, 17 óra 30 perckor kezdődik a Magyarország-Szerbia férfi világbajnoki selejtező visszavágó mérkőzés, melyet itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítünk. A mieink 3 gólos hátrányt kell ledolgozniuk, ott van már a helyszínen kommentátorunk Csesztegi Balázs. Szervusz Balázs, milyen a hangulat, milyenek az előjelek Veszprémben?
5: Szia Gergő, köszöntöm a rádió hallgatóit. Mindenki pirosba adta ki a jelszót, a Magyar Kézilabda Szövetség, és hát itt a teltház, és mindenki, majdnem mindenki pirosban van, sőt, még az egyszektornyi szerb szurkolók is alkalmazkodtak ehhez a kéréshez, ők is pirosban érkeztek ide a Veszprém arénába, a magyar válogatott viszont zöld melegítő fősőben van. Nem sokat változtatott Csema Rodriguez az előző nisi meccskerethez képest, ahol ugye 2 gólos vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda válogatott, de hát úgy, hogy már 7 gólos hátrányban is voltak Bánhidiék. Szóval a változtatás, Szilágyi Benjamin helyett egy irányító Lukács Péter került be a keretbe, így aztán Szilágyi mellett a másik két kimaradó, Máté Dominik és Győri Mátyás továbbra is, úgyhogy a magyar válogatott egy jól megszokott összeállításban lép majd pályára, míg a szerbek semmit nem változtattak a nisi mérkőzéshez képest. Amire nagyon oda kell figyelni, az Miloszavjev kapus, aki különösen az első fél időben Szerbiában is nagyon komoly problémákat okozott a válogatottnak, és azt azért ne felejtsük el, hogy a veszprémi beállós Pesmábek 8 gólig jutott azon a találkozón, míg az irányító Stefan Dodic is itthon van, hiszen ő is a Veszprém egyik lassan meghatározóvá váló játékosa. Úgyhogy most jönnek a himduszok, a magyar válogatottnak 2 gólos hátrányt kell majd ledolgozni ezen a mérkőzésen. Ha pont 2 dolgozna le, akkor majd 7 méteresekkel folytatódik, de erre ne is gondoljunk. A szó megint a stúdióé.
2: Cseszik Balázsnak nagyon szépen köszönjük, és még mindig kézilabda. A női Európa Liga 4-es döntőjében Dijonban az Esztergom a bronzéremért lépett ma pályára a dán Viborg ellen. A mérkőzésről Német Kornél tudósít.
6: Álmodoztunk a csodáról, végül 4. helyen zár az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában a bronzmérkőzésen. Viborg, Esztergom 35-30, fej mellett. Tehát haladtak a csapatok a mérkőzés első perceiben, 10 percet követően 6-6 állt az eredményjelzőn. Ezt követően viszont a beállós pozícióban ellenállhatatlanul kézlabdázó Hád vezetésével ő összességében 12 gólt szerzett a meccsen. A negyed óra játékot követően 9-7 állt már az eredményjelzőn. Innen visszajött az Esztergom, 11-11 volt a 21. percben. Az esztergomi csapatból Horváth Fannit, illetve Faragó Leát lehetett dicsérni a meccs ezen szakaszában. Innen viszont magára talált nagyon-nagyon a Viborg, és elképesztő hajrát indított az első félidőben. Hát 7., 8., majd aztán 9. góljával elkezdett nyílni az olló, és 16-13-ról 19-13-ig nőtt a különbség. 6 gólos dán előnnyel fordultak a csapatok. A második játék részben aztán úgy tűnt, hogy ez a különbség állandósul. Hol az egyik, hol a másik csapat tudott egy picit ellépni, vagy éppen az esztergom közelebb kerülni. De az esztergomot így is minden dicséret megilleti, mert talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy első bálozóként erőfelül teljesítve eljutott a dizsoni 4-es döntőbe, ahol végül is a 4. helyet szerezte meg. Még egyszer a végeredmény a bronzmérkőzésen. Viborg esztergom 35-30.
2: A folytatásban pedig jégkorong. A tegnapi finnektől elszenvedett nyitóvereség után a magyar férfi válogatott az osztrákok ellen javíthat ma a svájci A-csoportos világbajnokságon. Kapcsolunk is Virányi Zsolthoz, aki a helyszínen követi az eseményeket.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Nagyjából a mérkőzés felénre járunk, hiszen a 10. perc is mindjárt megkezdődik. A második harmadban 1-1 az Ausztria-Magyarország mérkőzés állásai. Zürichben a 7-8 ezer nézős köztük vannak bőven magyarok is, legalább 1000-1200-an, úgy mint tegnap. Mi ugye a finnektől 4-1-re kikaptunk, az osztrákok 5-2-re legyőzték a briteket, és az osztrákok tavaly például a legjobb 8 között voltak az elit VB-n. Az első harmadban elég sokszor eladtuk a korongot a saját harmadunk, és ezt megúsztuk, ahogy két ember hátrányt is az elmúlt 4-5 percben, mert hogy kétszer is egyel kevesebben voltunk, de igen, most is az osztrák fölének megfelelően, ami kapunk előterében az osztrákok próbálkozhatnak egy egyes mérkőzés ellenesnál, és a gólokról az első és a második is, tehát mindkét gól ember előnyből született. Előbb az osztrákok értékesítettek egy kipattanó után, voltak gyorsabbak, mint mi, egyébként Bális Bence a magyar kapuban, és egy finn-osztrák kettős állampolgár tolva, nem pedig az osztrák kapuban, de őt is sikerült mattolni egy remek támadás végén, amivel egy ember előnyi szituációban egyenlítettünk, szedjük a palánknál szerzett korongot a jobb oldalon, középre tett egy csollák, aztán jött Sofron, aki óriási kapásfödéssel kiegyenlített. Most akkor, amikor a 11. percben járunk, a második harmadban továbbra is Ausztria, Magyarország 1-1. Egyébként 49 éve nem győztük le világbajnokságon az osztrákokat, jó lenne megszakítani ezek sorozatok.
2: Nagyon szépen köszönjük Virányi Zsoltnak, és a Brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában a magyar versenyzők 4 dobogós helyezést szereztek. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüstéremmel zárt a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence, és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányi tányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes Györök Özüksel mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a 3. szakasz győzelme. Az összetettben a svéd Jakob Söderqvist megelőzte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Kedves hallgatóink, ennyi fért a Nemzeti Sportkrónikába. A Kossuth Rádió hallgatóitól most elbúcsúzunk, a Nemzeti Sportrádióban pedig következzen a Magyarország-Szerbia férfi kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzés. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 5:30, jó estét kívánunk a mikrofonnál, Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból.
1: Egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét.
2: Ma a holokauszt áldozataira emlékezők az életmenetében vesznek részt.
1: Az időjárásról.
2: Holnap főként keleten, északkeleten várható csapadék, a Dunántúlon több órás napsütés valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. 3 ember a moszkvai, egy pedig a belgorodi régióban vesztette életét, több mint 10 megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, ez hazája válasza az orosz invázióra. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Egy helyi lakos is életét vesztette, amikor támadás érte a dél-ukrajnai Herszont. Dnyipro városában is civilek sebesültek meg, Zaporizsjában üzemanyagtöltőállomást ért orosz légicsapás, a keleti Harkivban pedig személyautók égtek ki az orosz dróntámadások következtében. Ukrajna válaszként Moszkvát, illetve az orosz főváros környékét támadta. Robbanások rázták meg a térséget, amelyek következtében jelentős kár keletkezett egy gyárépületben, valamint egy olajfinomítóban is. A légicsapások idején szünetelt a légiforgalom. Közben az ukrán egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy krónikus kimerültségben él a lakosság 90%-a, többségük lelki segítségre szorul. A jelentés szerint a leggyakoribb panaszok között az álmatlanság, az állandó fáradtság, az érzelmi kiégés és a reményvesztettség szerepel.
1: Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elvesztette, közölte a rendőrség. A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A rendőrség közben megerősítette, hogy a férfi elmebetegségben szenved, és már 4 éves skizoid személyiségzavar miatt kellett volna kezelni, de nyom nélkül eltűnt. Muntean Erik összefoglalója.
4: Szürke személyautóval hajtott a járókelő közé egy marokkói származású férfi az olaszországi Modenában. A járdán sétáló embereket valósággal letarolta a számtanúk szerint legalább 100 km/órával szágódó autó, amely nem sokkal később egy üzlet kirakatának ütközött. Láttuk, ahogy áthajt az egyik sugárúton, aztán rá a járdára. A feleségem azt is látta, hogy a levegőbe repülnek az emberek. Emlékezett vissza egy számtanú. A 31 éves elkövető autóját elhagyva menekülni próbált a helyszínről. A város polgármestere is megerősítette, hogy kés volt nála. Több utcányi hajsza után végül rátámadt az őt üldöző járókelőre. Harcolni kezdtünk. Kétszer is megszúrt, egyszer a szívemnél, egyszer pedig a fejemen. Egy-két szúrás sikerült kikerülnöm. Ekkor tudtam ráfogni a csuklójára és elkaptam. Magyarázta a férfi, akinek rövidesen több más járókelői segítségére sietett. Az elfogott tettest pedig átadták a kiérkező rendőröknek. Szeretném megköszönni annak a 4 polgárnak, aki közbelépett, és azonnal megerősítette, hogy kikövette el ezt a szörnyűséget, mondta a városvezető. A gyanúsítottról azóta az is kiderült, hogy személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt. Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamo-ban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem áll tudatmódosító hatása alatt, józannak tűnt, mondta a város prefektusa. Az elgázott emberek közül többen továbbra is kórházban vannak. Az egyik nő mindkét lábát elvesztette. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök együttérzéséről biztosította az áldozatok családjait, és leszögezte, hogy folyamatosan figyeli az események alakulását. Keményebben fogalmazott a bevándorlás ellenes és szélső jobboldali Liga pártot vezető miniszterelnök helyettes. Matteo Salvini a tettes nevét is közölte bejegyzésében, és második generációs bűnözőnek nevezte a férfit.
1: Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint 1 éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
5: Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Berlinben például a Német Szakszervezeti Szövetség gyűlésén arról beszélt, hogy a gazdasági növekedés megteremtésére van szükség ahhoz, hogy a németországi jólétet biztosítani lehessen, és ehhez egy össznépi összefogásra van szükség. Erre kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban a nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban, részben ezek részleteivel kapcsolatban nem sikerült egyetértésre jutni, részben pedig az is nagy kérdés, hogy az ehhez szükséges forrásokat honnan tudják előteremteni. Vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson, és így folytassák a tevékenységet. Szakértők is megszólalnak ezzel kapcsolatban. A Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjút például egy müncheni szakértő, Clement Fuss, aki arról beszélt, hogy ha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni, viszont elsőként nagyon fontos, hogy napirendre kerüljön a megegyezés, a béke megteremtése. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni, fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából másfél hónap van hátra.
1: Nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint jelenleg egy kevésbé halálos változat terjed az ország északkeleti részén, amire egyelőre nincs vakcina. A ritka vírustörzs már a szomszédos Ugandában is megjelent. Kanalas Lili összeállítása.
6: Az ebola vírus egyre több embert fertőz meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén. Az országkormány a szombaton hirdetett járványhelyzetet a térségben, miután három településen is fertőzésgócot azonosítottak. Az első személy április végén betegedett meg, és április 24-én halt meg Ituri tartomány fővárosában. A holttestet egy másik egészségügyi körzetbe szállították haza, egy nagy népességű bányavidékre. Ez okozta az ebola járvány súlyosbodását. Számolt be az ország egészségügyi minisztere. A szakemberek 20 bevizsgált mintából 13-ban az ebola egyik ritka vírustörzsét mutatták ki. Ennek a változatnak kisebb a halálozási aránya, mint az elterjedtebb vírustörzsnek, és jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája vagy gyógyszere. Ráadásul a ritka fertőzés már a szomszédos Ugandában is megjelent, emiatt az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a járványt. Szerintem a megoldás az lenne, ha lennének olcsó, megfizethető helyszíni tesztjeink, amelyekkel bárkit megvizsgálhatnánk, aki lázzal érkezik hozzánk. A második lépés pedig olyan eljárások kidolgozása lenne, amelyek a betegségeknél szokásosan elvégzett vizsgálatokat, például a teljes vérképet vagy a vesefunkciós vizsgálatokat felhasználva képesek kiszűrni az ebolát. Magyar ezt az ugandai egészségügyi minisztérium tudósa. A hatóságok közölték, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság határain fokozták az ellenőrzéseket, elkülönítették a kontaktszemélyeket, és sürgősségi csapatokat küldtek a veszélyeztetett régiókba. A fertőzés testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, az első tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás, amelyeket hányás, hasmenés, bőrkiütés, súlyos vérzés, végül pedig szervi elégtelenség követ.
0: Esti krónika.
1: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
2: Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a Tisza EP delegációját a jövőben Lakus Eszter vezeti. Kiemelte, Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor pedig Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként kiemelten fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
1: A jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utaznak Magyar Péter vezetésével, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.
2: Kapitány István a közösségi oldalán azt írta, két fontos partner, két komoly gazdasági kapcsolat, Lengyelországgal közel 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köt össze minket. Hozzátette, a céljuk világos, erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában.
1: A kúria elnökével keveredett vitába Magyar Péter. A miniszterelnök tegnap azt a kérdést tette fel Vargazsé Andrásnak, igaz-e, hogy 400 millió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt? A kúria közleményben cáfolta, hogy az épületben lenne elnöki lakosztály. Azt is írták, hogy a felújítást még az előző vezetés hagyta jóvá. Magyar Péter ma reggel ismét távozásra szólította fel a kúria elnökét, és fotókat osztott meg az épületről. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Vargazsé Andrásról kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok, és akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott.
2: A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakció vezetője, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Vargazsé Andrást. Gulyás Gergely azt írta, ez egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Hozzátette, Magyar Péter megnyilatkozása a kúria felújításának luxusa ügyében azért is képmutató, mert ugyanez a luxusa Tiszások által maguknak igényelt Szabad György irodaház esetében nem zavarja.
1: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel.
1: Azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant Magyar Péter, miután szombaton szócsatába keveredtek az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán. A felmentő határozat a magyar közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan közölte, nem mond le a törvényesen járó felmentési pénzéről, és akár bírósághoz is fordul az összegért. Havasi Bertalan 2010 és 2025 között volt Orbán Viktor sajtófőnöke, helyettes államtitkári pozícióját ugyanakkor ezután is megőrizte, és mindeddig a miniszterelnöki kabinetirodában dolgozott. Kis Júlia Lilla összeállítása.
7: A korunk Bizó Istvánja még tartja a frontot,
8: szervusz!
9: Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével Havasi Bertalannal találkozott szombati minisztériumi bejárásán Magyar Péter, az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán, ahol szócsatába keveredtek egymással.
8: Végkielégítés, bocsánat.
10: Az nem lesz.
8: A felmentési pénzendől levonhatod.
10: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
9: A vita tárgya Havasi Bertalan felmentési pénze volt. A törvény szerint ugyanis helyettes államtitkárként juttatásra jogosult a megbízatása megszűnése után. Havasi jelezte, nem mond le erről a pénzről, és akár bírósághoz is fordul az összegért.
10: Most ezt aláírom.
9: Szombaton este közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök, hogy azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a helyettes államtitkári tisztségéből. A felmentő határozat ekkor már a magyar közlönyben is megjelent. Ebben azzal idézem, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. Felmentése után Havasi Bertalan levelet írt, amelyet a Telex közölt. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a határozatban hivatkozott miniszterelnöki kabinetiroda hivatalosan már nem létezik, ahogy a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszteri pozíció sincsen. Tudatta azt is, hogy fizetése a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forint, és ennek hat havi összege a törvény szerint az utolsó fillérig jár neki. Havasi Gulyás Gergelyhez is szólt levelében, azt írt, írta, nem Magyar Péter és nem is Gulyás Gergely dönti el, hogy mire fordítják a közszolgálati dolgozók a nekik járó juttatást, hanem ők maguk, legtöbben a családjuk megélhetésére. Óposzta szeren jelentette be Magyar Péter szerdán, hogy az Orbán kormány egyetlen tagjának sem írja alá a végkielégítésnek nevezett felmentési juttatáshoz szükséges dokumentumokat. Szerinte személyenként akár több 10 millió forintról van szó.
11: Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni. Azt, hogy szeretném előre is jelezni.
9: A törvény szerint a távozó miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok juttatásra jogosultak a megbízatásuk megszűnése után. Ha legalább 3 évig betöltötték a tisztségüket, akkor 6 havi fizetésüknek megfelelő juttatást kapnak.
12: Kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl.
9: Azóta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Orbán Viktor is jelezte, hogy a volt kormánytagok a pénzt jótékony célra ajánlják fel. Magyar Péter ezt elfogadta azzal a feltétellel, hogy a juttatást közvetlenül az irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak utalják majd. A Telex telefonon is megkérdezte leveléről Havasi Bertalant, aki megerősítette, véleménykülönbségem van Gulyás Gergellyel a 6 havi fizetés továbbutalásának kérdésében, de erről nem egyeztettek egymással. Elmondta azt is, hogy szerinte a Fidesz nem mindig kormányzott jól, de részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, eljött annak az ideje, hogy termékeny és tanulságos vitákra üljön le a nemzeti oldal azokkal is, akiket az utóbbi években háttérbe szorítottak, vagy háttérbe vonultak.
1: Egyre komolyabb probléma itthon az aszbeszt szennyezés. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A polgármester gyors intézkedést ígért. Mészáros László összefoglalója.
13: A legfrissebb hatósági laborvizsgálatok Sopronban is igazolták az aszbeszt szennyezést. A városban bevizsgált 34 útszakaszból 19-ben mutatták ki hivatalosan az aszbeszt tartalmú kőzetet az utak burkolatában. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be.
14: Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozást vezetünk, hogy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőbe ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
13: Országos probléma az aszbeszt szennyezés. A hatóságok és a civil szervezetek, köztük a Greenpeace legújabb jelzései alapján Vas megyében 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zalavár megyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt.
15: Erről a kőzetről van szó.
13: A probléma gyökere a szakértők szerint közös. Az utak burkolásához használt olcsó aszbeszt tartalmú kőzuzalék egy ausztriai bányából származik, amelyet éveken át korlátozás nélkül használtak fel a térségben. Míg az állam Szombathelynek egy gyors 1,7 milliárd forintos rendkívüli támogatást biztosította a veszélyes útszakaszok azonnali aszfaltozására, az országosan érintett települések növekvő száma miatt egyre sürgetőbbé válik egy átfogó nemzeti mentesítési terv kidolgozása.
16: Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
13: Gajdos László csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbeszt szennyezés miatt. Első hivatali útjával jelezte, a kormánynak kiemelten fontos a gyors megoldás. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, soron kívül a kormány legközelebbi hétfői ülése elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét. Az aszbeszt botrány legsúlyosabban érintett helyszínén, a szombathelyi Oladi platón tett látogatása során a tárcavezető határozott és azonnali állami fellépést ígért.
16: A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakint be kell hajtani.
13: A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik. A nyugati határszélen tapasztalható krízis ráadásul egybeesik a magyarországi aszbeszt katasztrófák történelmi gócpontjának számító lőrinci legújabb aggasztó fejleményeivel. Bár a lőrinci cementgyár egykori bontásából hátrahagyott aszbeszt hulladék elszállítását korábban befejezetnek nyilvánították a hatóságok, a rejtett környezeti kockázatok továbbra is fennállnak. Petőfi bányán a napokban újabb illegális hulladéklerakót fedeztek fel, ahol a becslések szerint jelentős mennyiségű aszbeszt tartalmú anyag fekszik a szabadban, amelyet az évek során benőtt a növényzet. Eközben a lőrinci aszbeszperek is a jogi zárószakaszukhoz érkeztek. Miközben a bíróságok korábban több tízmilliós kártérítéseket ítéltek meg az állammal szemben, a megbetegedett helyi lakosok és az egykori dolgozók közül szinte mindegyik felperes elhunyt már a daganatos betegségek következtében. Így az újabb hevesi lerakó felfedezése ismét fokozott aggodalmat vált.

0: illetve annak megreformált változatát. A részletszabályok egyelőre hiányoznak még. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, úgy véli, korábban 340 ezer katázó vállalkozás és vállalkozó volt, és most is nagy igény lenne egy új katára.
1: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
0: A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát.
2: Meg kell oldani, hogy a Liszt Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. Ambrus Róbert összeállítása.
3: Egy ideje már arról is szó van, hogy a vasúti közlekedésbe a repülőteret közvetlenül bekapcsolnák. Ehhez az kell, hogy megvalósuljon az a terv, amit Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is támogat.
4: Hogyha megépül az a vasútvonal, ami Kőbánya Kispesttől a mai kétvágányos fővonal mellé megépíti a harmadik és negyedik vágányt, egy ponton Szemeretelep térségében kiágazik a mai százas fővonalból, beágazik a repülőtér futópályái közé, és aztán föld alatt keresztezi a kettes terminál előtt, gyakorlatilag a mai hotelek, a Holiday parkoló térségében a termináli előteret.
3: Sok utas tartja indokoltnak a vasúti összeköttetés kiépítését.
5: Azért sok forgalmat kikerülne, és hamarabb ide jutnának az emberek, mert bizony nagy dugók szoktak lenni ám errefele.
3: Budapestre szinte özönlenek a turisták, a Liszt-Ferenc repülőtér forgalma hatalmas.
6: Azok, akik megérkeznek a repülőtérre, választhatják a taxit is, illetve az autóbuszt is. A menetjegy 2500 forint.
3: A Ferihegyi gyorsvasút fejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki. A bőröndöket már itt le lehetne adni. Így még kényelmesebben utazhatnak az emberek, a repülőtéri terminálról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke.
7: Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
3: Budapest vezetése nyitott arra, hogy újra legyen párbeszéd a főváros és a kormány között a repülőtér kapcsán is. Erről beszélt Karácsony Gergely az M1-nek.
8: A főváros mindig is azt a koncepciót támogatta, hogy a meglévő közösségi közlekedési rendszerben, a vasúti hálózatban integrált módon lehessen elérni a budapesti repülőteret. Ez egyszerre jó Budapestnek, illetve a budapesti érkezőknek az ország különböző pontjairól, úgyhogy ebben teljes akarategység van az új kormány és a főváros között.
3: Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy korábban már működött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ami teret adhat a párbeszédnek. A főpolgármester azt mondta, ennek a tanácsnak a működését Vitézi Dávid is jól ismeri, mert ő is a tagja volt.
2: Drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon.
0: A MÁV közölte, idén az első négy hónapban már 69 esetben támadtak rá a dolgozóikra. 9 alkalommal fizikai sérülés is történt. A legtöbbször a vasúti jegyvizsgálókat éri atrocitás. Azért, hogy ne forduljanak elő erőszakos támadások, egyre több kalauz visel magán testkamerát. Páci Viktor, a MÁV szóvivője azt mondta, aki egy kalauzt vagy egy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre is számíthat.
9: Fontos azt tudni, hogy a vasúttársaság munkatársai minden esetben közfeladatot ellátó személyek, tehát súlyos bűncselekménynek számít az őket ért bántalmazás. A vasúttársaság mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több testkamerát használjanak a kollégák, jelenleg 200 testkamerát használnak, illetve alapvető elvárás már minden új beszerzésű vasúti járműnél, illetve autóbusznál, hogy fedélzeti kamerarendszerrel rendelkezzen.
2: Ma van az életmenete Budapesten.
0: A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsó rakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagy

0: színpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mond beszédet. A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke az M1-nek arról beszélt, fontos, hogy a fiatalabb nemzedék is megismerje, átérezze, miről szól ez az esemény.
1: Ismerniük kell annak a 600 ezer zsidó, magyar zsidó embernek a történetét és a történelmét, ahogy ők éltek, ahogy ezt a társadalmat építették, és aztán ahogy elpusztították őket, és nyilván ez a történelmi tény csak az építésüket tudja szolgálni, mint az egész magyar társadalomnak a építését, azzal, hogy egyrészt szembenézzünk a történelmünkkel, és másrészt levonjuk a kellő következtetéseket belőle.
2: Megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg.
0: Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Témár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
3: Mivel a gyulafehérvári főegyház megyében a keresztség évét ünnepeljük, és nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a Szent Maximustól választott mondat. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
4: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak arra szólva halad a kocsisor. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat, a villamos pálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békés-Megyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
0: Este nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten több felé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél több felé élénk marad. Éjszaka 7-13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 18 óra. Hírek röviden. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utazik Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt Facebook oldalán. Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, mondta az M1-nek a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között jár a H5-ös hév. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekbár megyében lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Holnap főként keleten lehet csapadék, a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok lesz.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
7: Tavaly elmaradt, ám idén óriási érdeklődés mellett zajlott a 32. Hódmezővásárhelyi mezőgazdanapok.
8: Semmiféle termény szinte nem fogunk tudni betakarítani ott azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy neki engedik a kaszát, és próbálnak belőle szanást készíteni, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálás is.
7: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
4: Délelőtt.
9: Percenként 251 kiló adomány érkezett két napon keresztül a Magyar Élelmiszerbank Egyesület napokban tartott országos élelmiszergyűjtő akciójában. Mit jelent ez pontosan? Hány embernek tudnak így segíteni? Mennyi élelmiszert pazarolunk el a mindennapokban, és ebből mennyi lenne menthető? És hogyan csatlakozhatunk akár mi is a következő nagy akcióhoz? Műsorunkban erről is hallhatnak. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
4: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. 56-70.
10: Kitelepítések, internáló táborok, kényszerlakhelyek. A Rákosi rendszer emberek tízezreit fosztotta meg egyik napról a másikra az otthonától és a vagyonától. Kik kerültek célkeresztbe és mi várt azokra, akiket a Hortobágyra vagy vidéki falvakba hurcoltak? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
4: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
11: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
12: A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
4: Határok nélkül, veresemese gyöngyvérrel.
13: Volt, ahol a könyv került a középpontba ezen a hétvégén, máshol a néptánc. De volt magyar fesztivál a Szorványban is, és a Diaszpórában is. A magyar kultúra különböző műfajokban és formákban nyilvánult meg a Kárpát-medencében, de a tengeren túl is. Egy azonban biztos, minden rendezvény a magyar identitás erősítését célozta. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Következnek mai műsorunk témái. 76 vajdasági magyar gyermekcsoport érkezett a Vajdaság 32 településéről Óbecsére a hétvégén, hogy népi gyermekjátékokban, néptáncban, szólótáncban, népszokásokban mérje össze ügyességét, tudását. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 29. alkalommal szervezte meg a kőketáncot, az általános iskolások énekes népi játék és néptánc vetélkedőjét. A zsűrinek nem volt könnyű dolga. A kétnapos rendezvényen összesen 1600 gyermek táncolt a színpadon. Szerda Téfanni összeállítása.
14: Fekete Leonóra vagyok, Torontávásárhelyről jöttem.
15: Szilágyi Larissa vagyok.
16: Nagy Anett vagyok.
17: Mióta néptáncoltok?
16: 2 éve.
17: Miért szeretitek a néptáncot?
15: Érdekesek azért, mert két dolgot is tanulunk, énekelni és meg táncolni.
17: És melyik a jobb?
15: Mind a kettő.
16: Azért, mert érdekes, tanulunk sok mindent belőle.
17: És van-e kedvenc dalotok?
16: Van. Túl a vízen egy kosár.
17: Ezt ma is elénekeltétek?
16: Nem.
17: Mivel léptetek fel?
16: Somogyi néptánccal.
17: És ebben mi az érdekes?
16: Hogy sokat énekelünk, sokat rugózunk.
17: Itt a kőketáncon először vagytok?
14: Kétszer már voltunk.
18: Én Nyíregyházi Renáta vagyok, a József Attila Művelődési Otthon megbízott igazgatója Torontavásárhelyi. Nálunk most egy vegyes csoport van. Az előző években volt két csoportunk, csak nehezen tudtuk összehozni a próbákat, így lecsökkentettük úgy, hogy összekevertük az alsó és a felső tagozatú diákokat, így a csoport létszáma 25 fő, a gyerekek heti kétszer szoktak próbálni, a koreográfusunk pedig Kis Zsejka, aki Újvidékről szokott havonta egyszer eljönni hozzánk.
17: Említette, hogy 25 fő táncol a csoportban, de helyezzük be ezt kicsit egy nagyobb képbe, Torontálvásárhelyen hány magyar él most?
18: Igen, azért is fontos kiemelni, mert Dél-Bánátból csak nálunk van tánccsoport, mivel hogy Dél-Bánátban nálunk van elsőtől 8-ig magyar tagozat, úgyhogy az iskolában van körülbelül olyan 95 diák, a lakosoknak meg a száma körülbelül 1000 fő, de hát a fiatalság zöme kivándorolt külföldre, úgyhogy én azért is örülök ennek a csoportnak, mert mondhatni, hogy a gyerekek, hogyha az iskolát nézzük, hogy mekkora létszámuk vannak itt másodiktól, 7. osztályos diákok táncolnak, és mondhatni, hogy mindenki valamilyen módon kipróbálja venni a részét a művelődési életből, úgyhogy vannak gyerekek, akik a kórusba énekelnek, van két énekcsoportunk, az alsó tagozatok katicáknak hívják, a felső tagozatban pedig vörösbegynek, és a citera csoportunk is most újraindult egy 3 hónapja, 7 gyerek citerázik nálunk, úgyhogy ezt is egy fajta sikernek éljük meg, mert szóval, hogyha azt nézzük, hogy szormányba élünk, és egy olyan közösségből jövünk, ahol multinacionális kultúránk van, mivel hogy a szomszédos két település, Antalfalva és Padina, vagyis Nagy Lajosfalva, ottan a szlovákok élnek, Uzdinba pedig románok, Cserépalján pedig szerbek, így azért is tartsuk fontosnak, mert mikor van a községi szemle, akkor minden nemzetiség képviselteti saját magát, és akkor mi is el tudunk menni, megmutatni a saját nemzetiségünket, a magyarságunkat, és azért is fontos, mivel hogy ha a létszámukat nézzük, a magyarság egész csekély arányban van a többi nemzetiséghez képest, de mégis az a maroknyi magyarság, ami megmaradt nálunk, méltóképpen tudjuk képviselni egy ilyen rendezvényen.
19: Kovács Hanna vagyok, a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központból érkeztünk. Ma a Kis Szederinda Táncegyüttessel, holnap jövünk majd a Nagy Szederinda Táncegyüttessel.
17: A táncegyüttes egész népesnek tűnt itt az imént, amikor a csoportkép készült.
19: Igen, ez egy nagyon népes csoportunk. Ők alsósok, első osztálytól negyedik osztályosok alkotják ezt a csoportot, és most 35-en jöttünk, de voltunk már 40-en is ebbe a csoportba, úgyhogy a színpadra bevonulásra, kivonulás időbe telik számunkra.
17: Most ide a Kőke táncra milyen tánccal készültek a gyerekek? Ez már az a korosztály, ami nem a gyermekjátékokat mutatja be, igaz?
19: Igen, most csalóközi táncokat táncoltak. Ugye minden évben nyáron van a batyutábor, ami szintén a Kodály szervezésében valósul meg, és tulajdonképpen a kodályos gyerekek részt vesznek minden évben ebben a táborban, és olyan táncanyagokat választunk, amelyikkel a következő évben majd foglalkozni fogunk. Így a tábor egy hetében intenzíven foglalkoznak ezzel a táncanyaggal, aztán pedig szeptembertől kicsit lassított tempóval, ugye heti 2 próbát tartunk, szőrözünk egy kicsit, kidolgozzuk, elkészül a koreográfia, de minden esetre szeptemberben nem a nulláról kezdünk, hanem akkor már van nekik valamilyen alapjuk, amire tudunk építeni.
17: Topolyán híres a néptánc, ugye a cirkalom Topolyán működik, és itt, ahogy elnéztem ezt a csoportot, úgy tűnik, hogy az utánpótlással nincs probléma.
19: Igen, nincs probléma, hála jó Istennek. Több korosztályban dolgozunk. A cirkalomtól fiatalabb táncegyüttes a Kisvirgonc, ők most már többnyire középiskolások, van még egy pár 8-os közöttük, de ők most már lassan a cirkalom részeivé válnak, beolvadnak közénk. Aztán van egy felsős táncegyüttesünk, 5-től 8. osztályosokig, akkor az imént említett Kis Szederinda, ők az alsós korosztály, és még van alattuk is egy ovis korosztály. Tulajdonképpen vannak ott olyanok is, akik még nem is ovisok, mert 3 évesek, de hát ilyen 3-tól 6 éves korig járnak abba a csoportba, úgyhogy hála Istennek nincs gond az utánpótlással, népesek a csoportjaink, szeretnek a gyerekek táncolni.
17: Szakács Tamás több csoportot is hozott ide a Kőke táncra. napra ma kikkel érkeztél?
20: A mai napon a kulai népkörből érkeztek a legkisebbek, a Mocorgó táncegyüttes, valamint a Százszor szép táncegyüttes, valamint Zentáról a Nagyparás táncegyüttessel érkeztünk a Kőketáncra.
17: Több településen is tanítasz néptáncot. Hány településen összesen, és milyennek látod ezeket a csoportokat?
20: Bázisunként talán Feketicset, Bács-Fekete-hegyet tekinthetjük. Ott igazából az óvodásoktól az ifjúsági korosztályig, vagy ifjú felnőtt korosztályig foglalkozunk gyerekekkel, összesen 5 csoporttal. Zentán jelenleg 2 csoporttal dolgozunk, Kulán szintén 2 csoporttal, és ezen kívül még Magyarországra, Bajára járunk át néptáncot oktatni. Igazából ez az életforma, a hivatásunk, ez teszi ki a mindennapjainkat hétfőtől vasárnapig. Egyre jobban fejlődik a vajdasági néptáncmozgalom minden szinten. Nyilván köszönhető ez a magyarországi Csóri Sándor alaptámogatásnak, ezáltal nyilván vendégoktatókat tudunk hívni, de az itthoni oktatók is felveszik a kesztyűt most már a magyarországi oktatókkal, hiszen nyilván ugye Magyarországon oktatás jellegűen zajlik intézményesítetten a néptáncoktatás, ez nálunk sajnos nem így van, ebből gondolom én azt, hogy egy hátrányból indulunk, de nyilván mi is igyekszünk, és én úgy gondolom, hogy mindig is a Kőketánc az egyik legnépesebb szemle volt így a néptáncosok körében itthon a vajdaságban a gyerekeknél, és ez látszódik, és látszódik a fejlődés, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk mindannyian, sok kitartással szerintem lehet előre jutni.
17: A 29. Kőketáncot tartják ezen a hétvégén itt Óbecsén, ez már lassan 30 év. Hova jutott ez a vetélkedő az elmúlt 30 évben? Hol helyezkedik el a vajdasági népi vetélkedők terén? Szabó Gabriella főszervező.
21: Nem is tudom talán pontosan besorolni a rendszerben, minden esetre nagyon komoly helyet foglal el. Ez abból is látszik, hogy évről évre egyre több csoport megjelenik, ami egyrészt a vetélkedőnek a jelentőségét igazolja, reményeink szerint, másrészt pedig azt, hogy egyre több csoport is működik. Idén 76 vajdasági magyar gyerekcsoport jelentkezett be, Vajdaság 32 településéről. Én azt hiszem, hogy nincs is olyan hely, ahol magyar gyerekek táncolnak, vagy dolgoznak, és nem lennének itt. Egy hiány 30 év azt hiszem, hogy igazolta a vetélkedő létjogosultságát. Tulajdonképpen 30 éve azért kezdtük el, mert hogy a Szújsi már a 41. volt idén. Táncolt. Hát nem táncoltak, de mozogtak a játékokra, és akkor úgy gondoltuk, hogy csináljunk, szervezzünk egy játékos, mozgásos vetélkedőt. Így indult a Kőketánc. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem gondoltam 29 évvel ezelőtt, hogy idáig eljutunk. Évről évre úgy látom, hogy egyre ügyesebbek a csoportok.
17: Rengeteg csoport jött. Ez azt mutatja, hogy van még magyar jövő itt a vajdaságban. Ez alátámasztja minőséget is, vagy milyennek látja itt a vajdaságban a gyerekcsoportokat?
21: Én azt hiszem, hogy igen, mondhatjuk, hogy minőségben is nagyon-nagyon jók a csoportok, mert a zsűrik inkább segítik, mint kritizálják a föllépő csoportokat, és bizony látszik évről évre, hogy megfogadják azokat a jó tanácsokat, ötleteket, amiket itt közösen megfogalmaznak a zsűritagokkal, viszont napról napra azzal szembesülünk, hogy fogyunk, de most itt se a Kőketáncon, se a Szújsípszói vetélkedőn ezt a fogyást nem tapasztaljuk. 1600 gyerek jön ide a 2 nap során Óbecsére, ahol egy picit talán érzékelhető, az már inkább a középiskolások, sőt a felnőttek korosztálya, de hát reméljük, hogy vagy megfordul, vagy legalább megáll ez a tendencia, és valóban ez a sok-sok gyerek, aki itt föllép most is, mind itt marad, és felnőttként is majd táncol és énekel.
13: Óbecsén 76 vajdasági magyar tánccsoport mérettette meg magát a Kőketáncon. A 2 napos rendezvényen nem csak a gyermekek mutatták meg tudásukat, hanem a magyar közösség összességében bizonyította a hagyományuk sikeres átadását és életképességét is. Népzene és néptánc, illetve gasztronómiai különlegességek várták a látogatókat a washingtoni régióban évente megrendezett Magyar Örökség Fesztiválon. A legutóbbi 5. alkalommal megtartott eseményen a hungarikumok is megjelentek. Nárai Balázs tudósít.
22: Zene, tánc, ételek, rengeteg beszélgetés, ismerősök találkozása és új ismerettségek születése. Van, aki kedvenc magyar ételei miatt érkezett. Sok amerikai pedig most kóstolta először a lángost, a gulyást, a kürtös kalácsot, vagy éppen a pálinkát. Sokan a következő hetekre is beszerezték a kolbászt, a fűszert, vagy éppen a magyar édességeket. Az 5. Magyar Fesztivál újabb résztvevői rekordot hozott. A helyszín szokásos módon a Washington elővárosi település Virginiában McLean. A fesztivál egyik kiemelt célja, hogy a magyar kultúrát népszerűsítse az amerikaiak körében. Ezért hozta létre a Kossuth Alapítvány 4 évvel ezelőtt. Egy amerikai társaság lángossal ismerkedett, a sajtos tejfölössel, ahogy kell. Nagyon ízlett nekik. Hogy miként tudtak a magyar fesztiválról? Kiderült, hogy a társaság tagjainak egyike magyar, aki férjét és amerikai barátaikat megfertőzte a magyar kultúrával. Miután a lángossal megismerkedtek, átmentek táncolni. Nem sokkal később beálltak a Szikra Banda táncházába, amelyen a magyar és amerikai tagokból álló washingtoni zenekar csángó népzenét játszott. Zenészek érkeztek Magyarországról is. A Flaska Banda. Vámosi Csaba zenekarvezető.
1: Jól számolok, ez a 4. alkalom, hogy itt Washingtonban vagyunk. Nagyszerű egyébként az, hogy ennyi ember jön ki egy ilyen rendezvényre, és látszik rajtuk, hogy ki vannak valamilyen szinten éhezve a magyar népzenére, magyar ételekre, népi kultúrára, és ami a még nagyszerűbb ebben az egészben az, hogy itt rengeteget kell tenni azért, hogy magyar maradjon valaki. De Amerikában meg kell érte dolgozni, és itt nagyon sokat dolgoznak érte, és nagyon jó látni, hogy itt kint van 1000 ember, akik a magyar kultúra tart össze, és ápolják és éltetik.
22: Hogy ne csak a zene, de a birkapörkölt is autentikus legyen. Erről a Karcagról érkezett ifjabb Csontos György és fiai gondoskodtak. Többszörös győztesei a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak.
3: Több szempontból is fontos, hogy itt vagyunk. Megmutathatjuk azt, hogy Karcagon ezt az igazi hungarikum birkapörköltet hogyan is főzik. Nagy népszerűségnek örvend Magyarországon, de számtalan európai országban és Amerikában is, Kínában is sikerült már bemutatnunk, úgyhogy mindenhol nagy örömmel várják és nagyon kedvelik. Az ostort nem azért hoztuk, az ostor csak egy figyelemfelkeltő, addig még nincsenek illatok. Mert ha már vannak illatok, nem kell semmiféle színdarab, az ember az orra után megtalálja. Ugye nagyon fontos az, hogy először az orrot célozzuk meg, hogy ide találjanak az emberek, majd a színe, hogy elbűvölje őket, és ezután jön az illat. Most, hogy jöttem kifele, jönnek a gratulációk, hogy nagyon finom volt, hiszen félnek az emberek a fagyú ízétől, de arra nagyon odafigyelünk. A karcagi birka pörköltben nagyon fontos szerepe van a fagyúnak, de nem az ízének, hanem annak a minimálisnak, amennyit rajta hagyunk. Ad egy pici karaktert.
22: És Karcag más szempontból is fontos ebben az évben itt az Egyesült Államokban, hiszen onnan származik Fabrici Kovács Mihály, az a 20 ezredes, aki az amerikai függetlenségért harcolt, tehát ebben az értelemben van még egy plusz hozzáadott érték a birkapörkölt, mint hungarikum mellett.
3: Több szempontból fontos ez a nap számunkra, hiszen nagyon büszkék vagyunk arra a lovas huszárra, aki itt Amerikában 250 évvel ezelőtt megalapította a lovas huszárságot, az ő nevéhez fűződik, és most is kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy itt lehetek azon a földön, azon a földrészen, ahol egy földim valaha megteremtett valamit, és ezt ünnepeljük most, ezt ünnepli a világ, ezt ünnepli Amerika, ezt a 250-es évfordulót.
22: Végsán a fesztivál szervezője, a Kossuth Alapítvány elnöke erről a történelmi kapocsról is beszélt.
5: 5. rendezzük meg ezt a nagy magyar fesztivált itt Washingtonban. Az időjárás ellenére szerintem ebben az évben mondjuk a legtöbben több mint 1000 ember jött el. Ha ránézek az emberekre, azt mondanám, hogy szerintem több mint a fele amerikai, amely nagyszerű dolog, mert be tudjuk mutatni a magyar kultúránkat, és 2026 tényleg egy különleges év, hiszen ebben az évben ünnepli az Egyesült Államok a 250. születésnapját, és ehhez mi tudunk nagyon jól kapcsolódni.
22: Körbenézve itt sok ismerős arc van, és tényleg sok olyan, aki akár csak betévedt, mondjuk így.
5: Nyilván van egy kör, aki Magyarországra meg kapcsolódik a házastársa révén, barátai révén, ők is eljönnek. A Kossuth ház Washington szívében található a DuPont Circle-ön. Ott is meghirdettük különböző plakátokon, egy magyar fesztivál lesz itt ezen a napon, úgyhogy azt gondolom, hogy sok ember, aki eddig még nem találkozott Magyarországgal, vagy a magyar kultúrával első alkalommal van itt, mert látta, érdekelte, izgalmasnak tűnt.
22: A múlt hétvégén pedig Washingtonban újabb eseményen ismerkedhettek az amerikaiak a magyar kultúrával. A nagykövetség nyílt napját tartották, ami része az Európai Uniós nagykövetségek hagyományos közös rendezvényének, amikor az Európa nap alkalmából egy napra minden külképviselet megnyitja kapuit. Ezen az eseményen a Kossuth Alapítvány standján pedig már hirdették a 2027-es Magyar Fesztivált is.
13: Élő népzene, tánc, gasztronómiai különlegességek, valamint vásári forgatag várta a látogatókat az 5. Magyar Örökség Fesztiválon a Washington régióban.
0: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
13: Demeter Lászlóval elsősorban könyvekről, a Tortoma és a Heraldika kiadó könyveiről, vagy éppen könyvterjesztésről szoktunk beszélgetni. Ez most sem maradt el, hiszen éppen Sepsiszentgyörgyön az 5. Sepsi Bookon találkoztunk. Ám beszélgetésünk kiinduló pontja egy díj volt, amelyet Demeter László nemrég az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől vehetett át a szorványban is végzett tevékenységéért.
2: Ez a Kun Kocsárd díj egy megtiszteltetés és visszajelzés, számomra pozitív visszajelzés. Elsősorban a dél-erdélyi megyék magyar közösségeiért dolgoztam, annak az elismerése. Két mandátumnyi megyei tanácsosi minőségemből fakadó szorványmunka, ugyanis én voltam Kovászna megye részéről a szorványprogram vezetője, képviselője, és mi építettük fel először Hunyad megyébe a székely szorvány együttműködést, utána pedig ezt kiterjesztettük Szeben és Fehér megyébe, és egy kicsit még Brassó megyére is. Rengeteg rendezvénnyel, programokkal, ilyesmivel járt, ami én úgy érzem, hogy valósan erősítette az ottani magyar közösséget. Vannak dolgok, amit akkor úgy sikerült sínre tenni, vagy úgy ráerősíteni, hogy örvendetes módon, anélkül, hogy mi most ebbe különösképpen bele ártanánk magunkat, akkor is működik, és igazából ez a pozitív visszajelzés, illetve az, hogy kezdeményeztem, hogy november 15-e Bethlen Gábor születésének a napja, és egyes adatok szerint a halála napja is legyen a magyar szorvány napja, ugyanis Bethlen Gábor személye is egy kicsit jelképe is ennek a helyzetnek, ugyanis ő Marosijjén, Hunyad megyébe született, Marosijjén jelenleg 5 magyar él, Gyergyószárhegyen nevelkedett, és hát hozzáfűződik az Erdély aranykora néven ismert korszaka az erdélyi fejdelemség történetének, tehát úgy gondolom, hogy egy pozitív és akár a szorványt erősítő példa Bethlen Gábor személye, és ezért esett a választásunk arra, hogy ez legyen a magyar szorvány napja, amit örvendetes módon így sokszor olvasom a sajtóba, hogy itt ünnepelik, ott ünnepelik, itt van, ott van rendezvény, és akkor ugye a jó leső érzés, hogy végül is termékeny talajra hullt ez a kezdeményezés.
6: Nyilvánvalóan a Szorvány megyébe a magyar könyveket is eljuttatta, akár könyvkiadóként, akár terjesztőként.
2: Sőt, még arra is törekszünk folyamatosan, hogy ottani területeket érintő könyveink is jelenjenek meg. Ezelőtt néhány esztendővel válogatás a Hunyad vármegyei történelmi és régészeti társulat évkönyveiből címmel jelent meg például könyvünk, vagy sajtó alatt van a Dévavárad bemutató kötetünk, illetve van egy sorozatunk, az Aranykapu meséskönyv sorozat, aminek az a lényege, hogy magyar gyerek illusztrálja magyar meséskönyvet, és a vajdahunyadi magyar gyerekek illusztrálták a Hunyadi János mondákat, ami a Lengyel Dénes régi magyar mondák gyűjtésből származik, az is az idén meg fog jelenni. Tehát igyekszünk így is odafigyelni, meg hát úgy is, hogy természetesen nem csak odavalósi témájú, de magyar nyelvű könyveket is eljuttassunk. Van, hogy ajándékba, van, hogy elmegyünk rendezvényekre, vásárokra és ilyenképpen.
6: És a vásáron időnként megszólal a zene is, bármennyire is könyvvásárról van szó, úgyhogy még talán gyorsan nézzük meg, hogy melyek az idei újdonságai, amivel érkezett.
2: Helytörténeti csemegék vannak, az egyik József Álmos lebontott házak, eltűnt utcák, megváltozott terek, Sepsiszentgyörgy, ugyanis József Álmos igaz, hogy matematika tanár, de évtizedeken keresztül most is szenvedélyes gyűjtője, kutatója Sepsiszentgyörgy történetének, és ez az a kötet, amelyik bemutatja, hogy a szocializmus idején milyen épület, sőt, milyen utcákat bontottak le, és mi lett helyette. Nagyon sokan itt mondhatni elérzékenyülten nézik, sőt, mutatják nekem, hogy hát ez az ő házuk volt, és helyette most van egy 7-8-10 emeletes tömbház. Ez az a kötet. Folytatjuk egyébként a receptes könyveket is, van egy ilyen 33 gyors és gazdaságos egytálétel. Van ilyen, hogy kézdivásárhelyi gyógyszerész dinasztiák története, Köncei Tamás kézdivásárhelyi származás és Svédországban élő gyógyszerész írta, azt követően, ahogy a kézdivásárhelyi gyógyszerészet történet is megírta 2 évvel ezelőtt. Hát ilyesmi, illetve van még egy csomó minden a tarsolyunkban, hát könyveinket mindenhol, ahol eddig elérhetőek voltak, ezután is elérhetők lesznek. Érdekesség az, hogy lesz egy ilyen kisebb könyvünk, hogy a Kárpát-medence gombái, ez ilyen gombahatározó, Pálfán Ferenc és Benedek Lajosnak a munkája, illetve úgy néz ki, hogy az EKÉ-vel, az Erdélyi Kárpát Egyesülettel sikerül ráerősíteni a Kárpát-koszorú hegyei sorozatunkra. Mondták, hogy több szerzővel és hát mindenféle formában működjünk együtt. És ez örvendetes, mert ilyenre azért nem nagyon vállalkozott eddig senki kiadóként. Arra igen, hogy egy-egy országon belül, most Trianon utáni országokra gondolok, jelenjenek meg akár sorozatok és egységekről, de az, hogy a Kárpát-koszorú egészét borcsőről vegyük a korszerű turistakalóz módszereivel, úgy tudom, hogy mit csináljuk egyelőre egyetlen kiadóként.
13: Kunkocsár díjjal jutalmazták a szorványért végzett tevékenységért Demeter Lászlót, aki könyvkiadóként is igyekszik ebben a munkában részt venni. A szorványért tevékenykedik a Temesvári Magyar Nőszövetség is, amely éppen 30. születésnapját ünnepli, de a 30. évfordulóhoz érkezett a Nőszövetség által kezdeményezett és szervezett Bánsági Magyar Napok rendezvény is. Az évforduló alkalmával fotókiállításon elevenítették fel a 3 évtized legfontosabb történéseit. Az eseményre meghívták a szervezet alapító elnökét, Szász Enikőt is. Vele beszélgetett Lehőc László a célokról és a megvalósításokról, amelyek a többségi román nemzet számára is helyi értéket jelentenek.
7: 1996-ban alakult meg a Temesvári Magyar Nőszövetség. Milyen tervekkel, milyen céllal jött létre ez a szervezet, Szász Enikő alapító?
8: A Temesvári Magyar Nőszövetséget azért hoztuk létre, hogy olyan közösségi rendezvényeket szervezzünk, amelyek a szorvány sorsot élő bánsági magyarság nemzeti öntudatát, önbecsülését erősíti. És azt hiszem, hogy a 30 évnek a programja bizonyítja azt, hogy nem tértünk el eredeti célunk, és sikerült felmutatni az évek folyamán azokat a bánságban születő értékeket, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, és amelyek bizonyítják, hogy a bánsági magyarság is ugyanúgy részese az összmagyar kultúrának, mint akármelyik más vidéknek a közössége.
7: És az alapítás után rögtön indult a Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozata.
8: Már 1996-ban megszerveztük a Bánsági Magyar Napok első forduló, ami egy felmérése kívánt lenni mindannak, ami közművelődés vagy hagyományőrzés címszó alatt létezik a bánságban. Ez akkor elég szerény képet mutatott, viszont az az érzésem, hogy a közművelődés és a hagyományőrzés állapota minden létszámfogyásunk ellenére sokkal biztatóbb képet mutat most 30 év után, mint annak idején.
7: 2015 volt a Bánsági Magyar Napok csúcs éve. Miben csúcsosodott ki ez a rendezvénysorozat?
8: Szerintem a legeslegfontosabb eseménye egy köztéri szobolállítás volt, nevezetesen Róbert Károly magyar király szobrának a köztéri felállítása. Ez valami példátlan esemény volt Románia szerte, ugyanis olyan még nem nagyon fordult elő, hogy közpénzen, köztéren szobrot állítsanak magyar királynak. De azért sikerült elfogadtatni Temesvár vezetőivel az ötletet, és kivitelezni a szoborállítást, mert valahol ők is büszkék voltak arra, hogy Temesvár 1315-ben Magyarország királyi székhelye lett. Tehát ez valahol büszkeségre adott okot a város vezetőinek is, és nem ütközött ellenállásba az ötletemnek a kivitelezése.
7: És ha már a szobroknál tartunk, ugyancsak ön állította Ormos Zsigmond főispán szobrát a városban, illetve Székely László mellszobrát, aki Temesvár főépítésze volt, és akit méltatlanul elfeledett az utókor, és az ön nevéhez fűződik az, hogy ismét köztudatba került Székely László munkássága.
8: Ez valóban így van. Az első szoborállítás a Székely Lászlóé volt, és sikerült Székely László nevét, személyiségét, munkásságát visszaemelni a kollektív emlékezetbe. A következő szobor pedig Ormos Zsigmondé volt, és a harmadik a Róbert Károlyé. Mindhárom szobrot egy kiváló magyar szobrászművész, azóta elhunyt Szakács Béla alkotta, és én azt hiszem, hogy mind a három szobor díszére válik Temesvár városának.
7: A Temesvári Magyar Nőszövetséghez fűződik könyvkiadási tevékenység is. Nagyon értékes könyvek jelentek meg.
8: Az első volt az a Székely László album, Szekernyés János tollából, amely Temesvár első főépítészének, Székely Lászlónak az életművét mutatta be 2002-ben. Ennek megtörtént a bővített újrakiadása 2024-ben. Tehát ezen kívül még más könyveket is adtunk ki, a legeslegfontosabb, a Magyarság emlékjelei a bánságban. Ez a háromnyelvű hatalmas leltárkönyv, szintén Szekernyés János más munkája, de hát adtunk ki könyvet Madespach Károlyról, ő volt a Bánsági Vas Kohászat megalapítója, de volt egy nagyon érdekes kiadványunk gyermekrajzokból, az 1848-49-es szabadságharc 160. évfordulójára készült ez a kiadvány, 160 gyermekrajzot tartalmazott. Megjelent még egy kiadványunk, éppen 15 évvel ezelőtt a Temesvári Magyar Nőszövetség 15 éves évfordulójára a bánsági néptáncmozgalomról. Ezek mind olyan dolgok, amelyek jelentőséggel bírtak számunkra, és úgy gondoltuk, hogy össze kell gyűjtenünk ezeket az információkat, és lehetővé tenni a magyar közösség számára, hogy megismerkedjen azokkal a folyamatokkal, azokkal a kezdeményezésekkel, vagy neves személyiségekkel, amelyekre büszke lehet.
7: Azt mondta, hogy a szervezet legfontosabb célkitűzése a bánságban született értékek bemutatása volt. Így visszagondolva, milyen értékeket tart a legfontosabbnak?
8: A közösségépítés a legfontosabb. Ez egy érték, hogyha a közösséget össze tudjuk tartani, és hogyha a közösségnek olyan alkalmakat, lehetőségeket tudunk kínálni, amelyek az összetartozás érzetét erősítik ebben a közösségben.
13: 30 éve tevékenykedik a Temesvári Magyar Nőszövetség, amely a Bánsági Magyar Napok főszervezője is. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra! Irodalmi újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez az irodalmi újság legfrissebb és legkülönlegesebb száma. Az indiai vallásos irodalom világába pillantunk be ma, és közben vendégeskedünk a csillaghegyi Krisna házban. Maya se hagacchatu, azaz tartsanak velünk!
1: Az indiai vallási irodalom a világ egyik legősibb és egyben leggazdagabb öröksége, amely elsősorban szanszkrit nyelven alakult ki, és alapvetően meghatározza a hindu kultúrát. De milyen szent szövegeket tekint az indiai társadalom alapmércének? Erről kérdezem dr. Magyar Márta főiskolai adjunktust, a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola Vajsnava Teológia Tanszékének vezetőjét.
2: Nem egyszerűen egy könyvcsoportról van szó, hanem egy egész civilizáció gondolkodásmódjáról, értékrendjéről, önértelmezéséről és egy rendkívül gazdag és ma is élő szellemi hagyományról. És nehéz egyetlen listával válaszolni, mert India vallási világa rendkívül sokszínű. Ha nagyon röviden kellene mondani, akkor a legősibb alapréteg a négy véda, a Rig véda, Jajur véda, Száma véda és az Atharva véda. Ezeket a hagyomány srutinak nevezi, vagyis hallott, kinyilatkoztatott szövegeknek. A védák mellett azonban a hindu hagyomány mindennapi vallási és kulturális életében különösen nagy szerepet kaptak a nagy elbeszélő művek. Mindenek előtt a Mahábárata és a Rámájana, valamint a Puránák, például a Bhágavata Purána. A Bhagavad Gita különösen fontos, mert a Mahábárata része, de önálló filozófiai és vallási alapműként is olvassák. És azt is érdemes hangsúlyozni, hogy az indiai társadalom nem egységes vallási közösség. Más szövegek fontosak egy Vajsnava, egy Saiva, egy Sákta, egy Advaita Vedanta követő, sőt egy Szik, Jaina, Buddhista vagy egy indiai muszlim közösség számára. Ezért pontosabb úgy fogalmazni, hogy a hindu hagyományokon belül a védák, az upanisadok, az eposzok, puránák és a Bhagavad Gita tartoznak a legfontosabb szövegek közé.
1: Említette ugye, hogy több ősi vallás is jelen van Indiában. Vannak-e olyan közös alapelvek, vallási tanítások, amelyek mondjuk mindegyikre azonosan igazak?
2: Vannak nagyon nagy különbségek, és vannak hasonlóságok is. A két fő csoportra, ha osztom az indiai vallási hagyományokat, akkor vannak az ásztika és a násztika hagyományok. Az ásztika azt vallja, hogy aszti védasya prámánya, vagyis hogy a védikus szentírásokat tekintélynek tekintik. És vannak a násztika hagyományok, amelyek nem fogadják el a védikus szentírásokat, mint fő tudásforrások vagy tekintélyek. Nem a védikus szövegeken alapul például a buddhisták tradíciója, vagy a Jaina tradíció, vagy az indiai muszlim közösség. Tehát egészen más szövegforrásaik vannak.
1: Na akkor kanyarodjunk vissza ezekhez a szentiratokhoz, amelyekről beszéltünk. Talán számunkra itt Európában a legismertebbek a védák. Mit tudhatunk ezek keletkezéséről, az indiai társadalom mit tanulhatott, és mind a mai napig mit tanulhat belőlük?
2: A védák eredetéről érdemes kétféle nézőpontot megkülönböztetni. A hagyományos hindu felfogás szerint a védák nem emberi szerzőművei, hanem időtlen kinyilatkoztatott tudást közvetítenek. A Vajsnava hagyomány úgy tartja, hogy ezt a tudást Vyászadéva rendszerezte, és tette írásban hozzáférhetővé a jelenkor emberei számára. A modern történeti kutatás más oldalra közelít, azt vizsgálja, hogy a ma ismert védikus szövegrétegek milyen nyelvi, történeti és irodalmi folyamatok során alakultak ki. Ebben a megközelítésben a legkorábbi rétegeket általában az időszámításunk előtti második évezredek szokták helyezni. És a tartalmuk nagyon sokrétű, vannak bennük imaszerű költemények, szertartásokhoz kapcsolódó útmutatások, kozmológiai gondolatok, mély filozófiai tanítások. És hogyha azt kérdezzük, hogy mit tanulhatunk ezekből a szövegekből, akkor nem csak a négy védára érdemes gondolni, hanem a tágabb indiai bölcsességirodalomra is, a Bhagavad Gitára, Puránákra, a Rámájanára és a Mahábáratára, ezek a művek egészen gyakorlati kérdéseket is felvetnek, olyanokat, amelyeket ma is nagyon megfogalmazunk, hogy hogyan érdemes élni, hogyan működnek az emberi kapcsolatok, mi a kötelességünk, hogyan hozzuk erkölcsi döntéseket, miért van értelme az önfegyelemnek, és hogyan segít abban, hogy elérjük a magasabb céljainkat. Emellett újra és újra felteszik a nagyobb kérdéseket is, hogy ki az ember valójában, honnan ered a világ, mi van a látható valóságon túl, és hogyan kapcsolódhatunk Istenhez, vagy a végső valósághoz.
1: Azt elmondhatjuk, hogy mondjuk azok a Krisna tudatú hívők, akikkel itt a fővárosban legalábbis elég sűrűn szoktunk találkozni, jártunkban, keltünkben, egy-egy aluljáróban, vagy fontosabb csomópontokban. Az ő általuk terjesztett népszerűsítő könyvek is többé-kevésbé ezeket a tanokat tartalmazzák, tehát hogy ebből merítenek?
2: Ezeknek a könyveknek egy jelentős része nem népszerűsítő könyv. Sok esetben eredeti szentírások fordításairól és magyarázatairól van szó. A legismertebb példa a Bhagavad Gita, valamint a Srimad Bhagavatam, vagy Bhagavata Purana. Ezeket A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád fordításában és magyarázataival terjesztik, aki a Gaudiya Vaishnava hagyomány egyik kiemelkedő 20. századi képviselője volt. Tehát ezek a kiadások nem csak a fordítást tartalmazzák, hanem az eredeti szanszkrit szöveget, latinbetűs átírást, szavankénti jelentést, folyófordítást és részletes magyarázatot is. Tehát ezek komoly kommentált szentírás kiadások. Emellett természetesen vannak rövidebb, szélesebb közönségnek szóló könyvek is, amelyek valóban bevezető jellegűek. Ezek segítenek megérteni azokat az alapfogalmakat, amelyek nélkül a nagyobb művek nehezebben olvashatók. Ilyen például a karma, a lélekvándorlás, az önmegvalósítás, a bhakti, azaz az odaadás, vagy az a kérdés, hogy mit jelent a lélek és Isten kapcsolata a Vaishnava hagyományban. Ezek a könyvek egy teljes világértelmezést és értékrendet is képviselnek. Egy modern nyugati orvos számára is adhatnak olyan életszemléletet, amely segít tájékozódni a saját kérdéseiben. Mit mond ez az ősi hagyomány arról, hogy hogyan érdemes élni, mi a tartást az embernek, hogyan kezeljük a vágyainkat, a kapcsolatainkat, a felelősségeinket, és hogyan lehet az életet nem csak sikeresebbé, hanem értelmesebbé is tenni. Tehát így gazdagíthatnak, elgondolkodhatnak, és irányt is adhatnak.

0: Dr. Magyar Márta adjunktusasszony még sok mindenről beszél ma kollégám Farkas Szabolcs kérdései nyomán, ám közben megérkeztünk Csillaghegyre. Lépjenek be velem a tárt kapukon, hogy Mohandas és Dina Vatsaladas vendégszeretetét élvezhessük. Vendégeimet köszöntöm az ideiglenes stúdiónkban, pedig mi vagyunk vendégségben, hangmérnök kollégámmal, Táncos Tamással. Hol is pontosan? Csillaghegyen vagyunk, de mi ennek a csodálatos épület komplexumnak a neve?
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a budapesti Hare Krishna templom és oktatási központ, ahol...
0: Egyszerű nevén, de van neki az...
1: A Krishna templom.
0: Igen, így ismerik a környéken, és egész Budapesten is a legtöbben, mert nagyon kellemes ez a tér, amelyben mi itt le is ültünk, tele könyvekkel, meg hát kellemes zene szól, és már is isszuk a finom teát, tehát nagyon otthonos, és érezheti bárkit magát, és hát könyveket említettem nem véletlenül, mert hiszen mi is irodalomról fogunk beszélni, bár szent könyvekről van szó, mégiscsak minden szent könyvnek van valami irodalmi vonatkozás, és egyáltalán irodalomnak is tekinthetjük, nem csak a Krisna tudattal kapcsolódó, vagy ahhoz kapcsolódó könyvek, hanem hát maga a Biblia is, akár hogyha úgy vesszük, egy irodalmi alkotás. Na, de hogy mikor keletkeztek, és melyek ezek a legfontosabb könyvek? Arról kezdjünk talán beszélni legelőször.
1: Igen, ugye az az irodalmi kánon, amelyet mi Krisna tudatú hívők képviselünk, olvasunk, és hát igyekszünk ugye mind gyakorolni, mind pedig másoknak bemutatni. Ez az úgynevezett védikus irodalom, ugye a védákon, ős indiai szentírásokon alapuló irodalmi kánon. Ugye maga a véda szó, az amellett, hogy egy női név, azt is jelenti, hogy tudás, bölcsesség, talán ezért is nem férfi név. Úgy szoktuk mondani, hogy a védák használati utasítás, amelyet Isten, a világ teremtője ad magához, a világhoz, hogy hogyan éljünk benne. Ezeket több mint 5000 évvel ezelőtt, tehát Krisztus előtti 3200-es években írták le, írta le egy Vyasa Deva nevezetű szerző, akire a Krisna hívők Isten inkarnációjaként tekintenek. Tehát nem, néha szokták mondani, hát a szentírásokat is emberek írták, mi ezzel nem teljesen értünk egyet, úgy gondoljuk, hogy Isten maga nyilatkoztatja ki a védikus irodalmat. És az is érdekes irodalom történetileg, hogy mi ugye úgy tekintünk sokszor a nyugati történetírásban, hogy az írás kialakulása az valami civilizációs fejlődési nagy lépcsőfok, amelyet akkor az emberiség megtett. A védikus kultúra ezt másképp látja. Van ez a mondás, nem tudom, hallotta, hogy akinek nincsen esze, annak legyen not esze. Hogy akkor írunk le valamit, ha nem tudjuk megjegyezni, és a védák is ezt mondják, hogy amikor az emberiségnek a tudata elkezd hát degradálódni, beszűkülni ennek az úgynevezett kali korszaknak a hatására, akkor szükségessé válik az eredetileg szájhagyomány útján fennmaradt védikus írásoknak, vagy védikus szövegeknek a lejegyzése. És Vyasa Deva ezt teszi, nem ő alkotja, nem ő a szerzője, úgymond a védáknak, ő a lejegyzője, mint ahogy bizonyos irodalom történészek úgy tartják, hogy nem Homérosz írta az Iliászt és az Odüsszeiát, hanem csak leírta.
0: Hát azt hiszem, hogy a hallgatóink közül nagyon sokan találkozhattak azokkal a szerzetesekkel, akik az utcát járják. Hát itt Budapesten én már a 90-es évek elején is találkoztam velük, és könyveket adnak oda, így is mondhatom, mert hiszen csak adomány kell, hogy ezt kövesse, tehát hogy nem, van, amikor ingyen kapják a könyvet az emberek, mi kell hozzá? Ki szólít meg kit, mi a gyakorlat? Mert emlékszem rá még akkor, amikor gimnazista voltam, akkor ez egy nagyon nagy újdonság volt itt Budapesten, és az ember könnyebben, meg hát sokkal fiatalabb is voltam, könnyen szóba keveredett, de hát mondjuk mi is úgy találkoztunk ugye a villamoson, hogy megszólított engem. Szóval még mindig ez a gyakorlat, és akkor utána mi következik? Tehát melyik könyvek azok, amiket első, mondjuk annak, aki sose hallott erről, vagy aki csak keveset tud róla, a kezébe adja?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, én eddig még nem szólaltam meg. Én Dina Vatsaladas vagyok. Én voltam az, aki a Zsuzsával összetalálkoztam nemrégiben egy könyvosztó szolgálatom után. Ez ebből teljesen személyes a megközelítésünk, igyekszünk olyan könyvet ajánlani az embereknek, amivel tudnak viszonyulni. Bár ugye Srila Prabhupádnak a könyvei olyan szempontból különlegesek, hogy szinte bármelyik könyvvel elkezdheti az ember, és fog benne találni relevanciát. Egy olyan mesteri módon írta meg ezeket a könyveket, hogy gyakorlatilag bárki olvas őket, hozzá fog szólni. És ha újraolvassa, ha már megtett egy kis haladás a lelkéletben, akkor egy új szinten fogja őt tanítani, egy új dimenziójába engedi be itt, hogy ezek Isten tudatos alkotások, és azt szolgálják, hogy az Istennel való kapcsolatunkat újra felelevenítsék, ezt a természetes állapotot, amikor az ember Istennel van, ehhez segíti hozzá az olvasót. És ez jó formán bármelyik könyvvel meg tud történni, illetve mi hiszünk abban, hogy mi itt eszközök vagyunk, abban, hogy Isten elérje az ő elkoricált barátait, szeretteit, és ilyetén módon mi mondjuk napi szinten az imáinkat azzal kezdjük reggel, hogy kérjük Isten, hogy foglaljon le minket az ő szolgálatába, az adó szolgálatába, és hogyha megválaszolja az imáinkat, akkor a könyvosztó misszión belül mi meg tudjuk tapasztalni ennek az imának a beteljesülését. Egyfajta Isten élmény az, amikor Isten és a lélek között egy ilyen közvetítő médiumként, akkor nem is mi adjuk, nem mi választjuk ki sokszor a könyvet, hanem vagy megszólítja valamelyik könyv azt az illetőt, vagy belül én érzek valami inspirációt, hogy neki ezt ad oda. Ugye a Zsuzsát is egy ilyen belső inspirációra kabátját dicsértem meg, de igazából éreztem egy ilyen hívást, hogy és nem tudtam, hogy ennek mi lesz a kimenetele, de hogy egy nagyon kedves visszajelzés folytán akkor elkezdtünk beszélgetni.
0: Vagy egy jó vastag könyvről van szó, az is érdekes és lehet talán a hallgatóknak, hogy 5000 évvel erről beszéltünk, de mikor keletkeznek a szövegek? Milyen régiek ezek a könyvek? Ugye azt már itt a beszélgetésünk előtt áttárgyaltuk, hogy egyszer csak angolra fordították ezeket az ősi szövegeket, aztán valamikor magyarra is, tehát aki találkozik az utcán olyan ilyen könyvosztó szerzetessel, akivel én is találkoztam, az már magyarul olvashatja.
1: Igen, tehát hogy amivel megkínáljuk az ez iránti érdeklődőket. Ezeket Őisteni kegyelmei Szivaktivéranta Szvámi Prabhupád, vagyis Prabhupád mester fordításában olvashatják. Az eredetileg ugye szanszkrit nyelven több mint 5000 éve íródott szövegeket. Prabhupád mester a 60-as, 70-es években fordította elő, ugye a Krisna tudatú hívők nemzetközi közösségének az alapítója. Ő volt az, aki végül is hitt abban, hogy ezek az időtlen írások nagyon is relevánsak és nagyon is fontosak lehetnek a modern nyugati olvasók számára.
0: Tehát örökérvényűek.
1: Tehát örökérvényűek, és ugye kérdezte Zsuzsa, hogy mikoriak, szóval a védikus szemléletmód azt tanítja, hogy az idő az ciklikus. Vagyis nem teremtés, fenntartás és pusztítás alkotja pusztán, hanem egy lineáris időszemlélet, amit mind ugye a ábrahámi vallásokban, mind pedig a modern kozmológiában látunk, hogy van a Big Bang, és aztán van a Nagy Recs, és akkor a kettő között van a létezés, vagy Isten megteremti a világot, fenntartja egy darabig, és a végítéletben elpusztítja. Védák azt mondják, hogy a teremtés, ennek a múlandó anyagi világnak a teremtése és pusztulása egy örök körforgásban valósul meg, mint ahogy a tavasz nyár-ősztél az évszakok követik egymást, de télután most ismét következik egy tavasz. Szóval, hogy a védikus írások és a védikus írások tanításai örökérvényűek, mint ahogy Isten maga is örökérvényű, de amikor ezt a múlandó világot Isten megteremti, akkor mint egy használati utasítást biztosítja a védákat és a világ többi szentírását is az emberiség számára. De maga a tanítás örök, ugye Krisna a Bhagavad Gita-ban, amely ugye India Bibliája, ez egyik első dolog, amit a tanítványának, Arjunának elmond, hogy maga ez a tudás, amit most tanítok neked, ez örökérvényű, de mivel feledésbe merült, az emberiség elfelejtette ezt az örök tanítást, ezért most újra elmagyarázom. Tehát 5000 éve Krisna ezt már újra elmondta. Aztán ugye Prabhupád mester lefordítja, és akkor ugye mi újra rá tudunk eszmélni ezekre a tanításokra. De talán nekem, hogyha egy kis személyes dolgot is belevihetek, nekem az volt a nagyon nagy aha élmény, mondjuk a Bhagavad Gita-t olvasva, hogy ugyanazt az örök tanítást olvastam a Bhagavad Gita-ban, mint korábban, akár a keresztény Bibliában, akár a Tao Te Ching-ben, akár Hanvas Béla írásaiban, és akár sok személyes Isten élményemet is csak megerősítette az a tanítás. Tehát a Bhagavad Gita, én úgy érzem, és úgy látom, hogy egy szintézisbe hozza a különféle vallások és filozófiák téziseit és antitéziseit.
0: Itt. És akkor mindig ugyanazok a szövegek újra és újra kiadásra kerülnek, vagy vannak új könyvek, vagy írnak valakik például ebben a tematikában könyveket a világban?
2: Rengeteg úgymond új könyv készül, abból a célból, hogy a kornak a szellemiségéhez közelebb tudják hozni ugyanazokat az ősi tanokat, tehát hogy nem változtatják, meg ugye Prabhupádnak a Bhagavad Gita-ja úgy különböztette meg a többi fordítást úgy, ahogy van. Azért, mert neki nagyon fontos volt az, hogy ne változtassuk meg az üzenetet, de az, hogy relevánsá váljanak ezek a tanítások, hogy könnyebben befogadják őket az emberek, akkor modern példákkal mondjuk akkor közelebb hozza az olvasóhoz.
0: Itt egyetem is működik.
1: Igen, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola csak itt a szomszédunkban, a Csillaghegyen, itt az Attila utcából nyílik maga ez az intézmény. Ez Európa egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely államilag akkreditált, és BA és Master diplomát nyújt, mint hindú, vagyis Krisna tudatú teológus, és mint jogamester. Körülbelül 400 hallgatónk van jelenleg, amelynek a legnagyobb része effektíve nem Krisna hívő, csak szeretne megismerkedni a szanszkrit nyelvvel, a jóga filozófiával, a jóga gyakorlatával, a Bhagavad Gita-val, a Ajurvédával, szóval ez

0: BA-n, és utána még 2 évet jártam ugye a masterre.
1: Tehát akkor abszolút nincsenek nagyon bezárva, vagy mennyire vannak bezárva? Na, hadd kérdezzem, a szerzeteshez fordulok, mert ugye mi az utcán találkoztunk, tehát vannak időszakok, amikor el kell menni, szolgálatot kell végezni, és egyébként pedig nagyon meghatározott a napi rend.
2: Általában az utcán találkoznak velünk, de van, hogy akkor most például...
0: Megkaptuk a Tesco-ban is a lehetőséget, hogy asztalra kitelepülve árusíthassunk, ez egy nagyon nagy előrelépés.
2: Igen, a kedves barátom Mohan Prabhu, ő maga is egy legendás könyvosztó, de nagyon sokan a hallgatók közül is
1: most
2: találkozhattak
1: vele. Most
0: szerényi szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szerintem a hangja alapján már sokan meg is ismerték. És
0: ha már említetted ezt a Simad Bhagavatamot, ami ugye a Bhagavad Gita India Bibliája, amelyről ugye Gárdonyi Géza azt írta, hogy minden idők legélvezetesebb olvasmány, egy babisnak írt levelében, és Hanvas Béla pedig nem állított kevesebbet, mintha az egész világirodalomból egy könyvet választhatna, és a többi megsemmisülne, ő a Bhagavad Gita-t választaná, ezt a 100 könyv című eszéjében írta. De én azt gondolom, hogy csak azért mondta ezt, mert ő nem olvasta a Simad Bhagavatamot, ami a Bhagavad Gita folytatása úgymond ott kezdődik, ahol a Bhagavad Gita véget ér. És ez egy 18 000 versből álló monumentális eposz, amely a spiritualistás enciklopédiája. És nem csupán filozófiai szöveg, hanem egy magával ragadó történetfüzér, amely a teljes védikus tudáskincset lélekemelő történeteken keresztül tárja az olvasók elé. Bölcsek, szentek, jógik és avatárok misztikus történetei, amelyek nem csak szórakoztatóak, de nagyon lélekemelőek is.
1: És tanulságosak.
0: És nagyon tanulságosak. Igen. És valahogy ez a Simad Bhagavatam, ez úgy elsodorja az olvasót. A Bhagavad Gita-ról azért sokan mondják, hogy hát azért nagyon nekiülős, ez egy tömény filozófia. Ott Arjuna meg Krishna beszélgetnek 700 versen keresztül az élet legfontosabb kérdéseiről, és mindannyiunknak szól az a beszélgetés, de azért az egy filozófiai könyv. De a Bhagavatam az csak egy szép irodalmi szempontból is annyira csodálatos, hogy én igazából bátorkodtam 2 idézetet.
1: Igen, kérjük is, legyen szíves, hadd halljuk.
0: Ez azért is közel áll hozzám ez az idézet, mert nekem a nagypapám, az anyai nagypapám, ő katolikus gyakorló volt, és a szó legnemesebb értelmében egy nagyon-nagyon komoly katolikus gyakorló volt, minden nap jártak misére, a nagynénje, hogy apáca volt, igen. Szóval egy nagyon erős katolikus kötődés. És hát amikor eljött, hogy én 18 évesen Krisna hívő leszek, akkor leültünk a nagy beszélgetésre, hogy akkor én miért leszek Krisna hívő. Olvastam a Bibliát, és én nagyon szerettem volna megtalálni azt, hogy hogy lehet követni Krisztus tanítását. És nagyon sokat imádkoztam Krisztushoz, hogy végül engem a krisnásokhoz közvetített le, hogy én ott tanuljam meg, amit ő mond, hogy legyetek tökéletesek, ahogy amennyi atyátok tökéletes, akkor valahogy ezt a lelki tökéletesség felé ezen az úton közelítsek. De minden esetben, amikor leültünk nagypapával, akkor én felolvastam neki egy verset, amit most a hallgatóknak is föl fogok olvasni, és amikor ezt meghallgatta, akkor azt mondta, hogy innentől kezdve a nagypapai áldását adja arra, hogy én Krisna hívő legyek, mert ez az ugyanazt tanítja, mint amit az Úr Jézus is tanít. És ez a szanszkrit verseket nem így prózába mondják, hanem ezeket énekli. Most ezzel is fogom sokkolni a hallgatókat. Tatténukam pánszuszamík samánó bundzsána évátmakritam vipákam ritvádva purbírvida dannamaszté dzsívét a jó muktipadé szadájabák. És ez úgy szól magyarul, hogy drága uram, aki őszintén reménykedik benne, hogy egyszer indokolatlan kegyedben részesíted, és eközben megadóan tűri a szenvedést múltbeli bűnös tetteinek visszahatásait, szívével, szavaival és testével pedig tiszteletteljes hódolatát ajánlja neked, az kétségtelenül megérdemli, hogy felszabaduljon, mert a felszabadulás imádom jogos öröksége lett.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, hogy eljöhettünk ide vendégségbe, és köszönöm ezt a rendkívül finom teát, amiben nem kell cukor, mert ő magától édes.
0: Igen, magától is édes gyökérben, és én is nagyon köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és azt fontos megemlítenünk, hogy azt a sok jótékony munkát, amit a közösségünk végez, az egyrészt a hallgatók közül is, aki olyan kedves, hogy támogatta akár az utcai szerzeteseken keresztül a működésünket, akár pedig az adó 1% felajánlásával, ami még pénz pénzbe se kerül, szóval nekik is nagyon köszönjük, mert nélkülük azt a sok szolgálatot nem tudnánk végezni, és aki úgy dönt, hogy az egyházak közül minket választ a támogatásra, azt nekik ezúttal is hálásan köszönjük.

0: És hogyha Krisna völgy távol esik, akkor ide viszont jöhetnek.
1: Igen, és a könyvekhez hogy tudnak hozzájutni?
0: Igen.
2: Igazából ehhez kapcsolódóan van egy univerzális weboldalunk, amit úgy találnak meg a hallgatók, hogy budapest.krisna.hu.
0: És nincs benne H.
2: Nincs benne H, csak simán így fonetikusan Krisna. És hogyha valaki könyveket szeretne, akkor ott el tud barangolni a honlapunkon, belül van könyves szekció, a programok le vannak írva, igazából mindent ott a honlapon megtalálnak.
1: És akit a főiskolánk érdekel, az pedig a felvételi.bhf.hu, mint Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, ott tud érdeklődni.
0: Köszönöm szépen még egyszer.
1: Mi köszönjük, Hare Krishna.
2: Hare Krishna.
0: Forstreiter Miklóssal, avatott nevén Mohandász lelkész teológussal, és Sinkó Dáviddal, avatott nevén Dina Vatszaladász szerzetessel beszélgettem.

0: Dr. Magyar Márta és Farkas Szabolcs folytatják a beszélgetést. Ismét övéké a szó.
1: Akkor ezek nem csak vallási tanácsadásra szolgáló kiadványok, hanem a hasznos életvezetéshez is nagyon jó tanácsokkal tudnak szolgálni. De hogyha az irodalom történeti jelentőségükre tekintünk rá, akkor mit mondhatunk el? Milyen helyet foglalnak el mondjuk általánosságban az indiai irodalmi palettán?
2: Irodalomtörténeti szempontból több különböző rétegről beszélünk. A védák, különösen a Rigvéda, a világ legrégebbi fennmaradt vallási költői szövegei közé tartoznak. Különlegességük az is, hogy eredetileg nem könyvként, hanem rendkívül pontos szóbeli recitációban maradtak fenn. Ezt a hagyományt az UNESCO és az emberiség szellemi kulturális örökségeként tartja számon. Más jellegű, de ugyanilyen fontos irodalomtörténeti szerepe van a nagyeposzoknak, a Mahábáratának és a Rámájanának. Ezek hatalmas elbeszélő művek. A Bhagavad Gita pedig azért különleges, mert egy nagyeposz részeként önálló filozófiai párbeszédé vált, és az indiai, majd a világirodalmi gondolkodás egyik legismertebb szövege lett. Azt hiszem, az indiai vallásos irodalom egyik nagy tanulsága az, hogy ezek a szövegek nem múzeumi tárgyak, bár az eredetük és a történeti rétegződésük sokszor összetett kérdés, a jelentőségük viszont nem csupán a múltban áll, hanem egy élő hagyomány. Részei ma is olvassák, magyarázzák, fordítják, különböző nyugati nyelveken is elérhető, angolul, franciául, németül, és már magyar fordítások is vannak, és sok ember számára ma is életvezetés és lelki tájékozódási pontot jelentenek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság Krisna számának végére értünk. Munkatársai Táncos Tamás és Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Egy ember meghalt Herszonban, Nyipróban többen megsebesültek, Zaporizsában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Ukrajna válaszként Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Az orosz légvédelem közlése szerint egy nap alatt több mint 120 ukrán drón semmisítettek meg a főváros térségében. A becsapódások után több épület kigyulladt és részben összeomlott, valamint találat ért egy moszkvai olajfinomítót is. A jövő héten Lengyelországban majd Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István, erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csaknem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota hosszú távon meghatározza az emberek életminőségét. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet, a párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élet tiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke az M1-nek arról beszélt, fontos, hogy a fiadalom nemzedék is átérezze, miről szól ez az esemény. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 ezer kilométer teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíja David Beam spanyol operatőrrendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Az idén 10. alkalommal megrendezett mustrán több magyar alkotót is díjaztak. A legjobb nagyjátékfilm díját például Pálos Gergely kapta, aki Enyedi Ildikó a Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videoklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás és Vízkeleti Márton, valamint Farkas Áron nyerték el. Híreink végén a várható időjárásról, estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad, éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 Celsius fok között alakul majd a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 19 óra múlt 5 perccel.
1: Műsor ajánlott.
3: Kalendárium. A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdió vendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
4: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörtön és az M5 műsorán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: éjját újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Halász Zsuzsa.

0: Jó estét kívánok, Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunkban, a szerkesztő Horváth Szilárd. Miniszteri meghallgatások és kormányalakítás után. Mik voltak a régi is, melyek az új kabinet külpolitikai, illetve biztonságpolitikai prioritásai? Kis Rajmund diplomatát és Horváth József biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük. Európa szuverenitása a legfontosabb alapelv. Wolfgang Schüssel kapta az idei Ludovika Prize díjat. És célok, feladatok, együttműködések. Közgyűlést tartott a Magyar Művészeti Akadémia. Miniszterrel kezdte meg a munkát a Tisza kormány, akik az országgyűlés keddi ülésén tették le az esküt. A tárcák új felállásban fognak működni, több eddig nem létező önálló minisztérium jött létre, néhány pedig szerkezetileg változott meg. Szétválasztották például a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést, a külgazdaságot pedig leválasztották a külügyminisztériumról. Ez utóbbival kapcsolatban már csak azért is érdekes a kérdés, hogy milyen prioritásai lesznek Magyarország jövőbeni külpolitikájának. Erről is beszélgetünk majd Kis Rajmund diplomatával, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Csókolom, Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
0: Ahhoz, hogy mi várható, a kezdetű kérdésre válaszolni tudjunk, fontos tisztázni a mihez képest kérdést is. Így elsőként lássuk, hogy mi volt az Orbán kormány külpolitikájának a sorvezetője, de talán egy mondat erejéig kicsivel még hátrébb kellene lépnünk 2010-hez, hogy mi volt az, ami akkor a hivatalba lépő kormány prioritásait meghatározta.
1: 2010-ben is, és igazából a politikának a legfontosabb prioritása mindig a szuverenitás, mindig a függetlenség, hogyha külpolitikai döntéshozatalt tanítanék ma, mondjuk akkor ezt mondanám, hogy a legfontosabb a külpolitikában a nemzetbiztonság és az országnak a függetlensége, és ezután már mondanám a külgazdaságot, és ami nem is 2010-ben következett be, de 2010-től folyamatosan fejlődött a külgazdasági szakdiplomata, külgazdasági attasé szolgálat is, de 2012-től már láthatóan Martonyi János alatt, majd 2014-től Szijjártó Péternél pedig egyértelműen megváltozott a minisztérium neve is, a célok is, és az elsőleges prioritás is, ami azt gondolom, hogy nekünk adófizető polgároknak, nekem akkor éppen nagykövetnek vagy előtte vezető külgazdasági szakdiplomatának nagyon fontos volt, hiszen kézzelfogható eredményeket hozzanak a diplomaták, azért fizetjük, hogy a világ bármely pontján dolgoznak, hogy tényleg legyen eredménye. Nagyon szép a konzuli munka, a konzuli érdekvédelem. Nehéz dolog van a diplomáciában, ami kézzel fogható, és tudjuk, hogy miért van kin az a kollega a világ bármely pontján, de a külgazdaság, azt, hogy én hány befektetőt hoztam, vagy milyen termékeket sikerült eladni, vagy milyen kis és középvállalkozásnak tudtunk új piacot Európában, Ázsiában, Keleten, bárhol biztosítani, ezt egy nagykövetnek, egy diplomatának havonta le kellett jelenteni. Talán ez lesz a legnagyobb pragmatikus szakmai változás, hiszen a külgazdasági felirat már nincs is a Bem József téren. Ahogy ezt Orbán Anita külügyminiszter a meghallgatásán mondta, egy új külpolitika lesz, hangsúlyváltás lesz. Én korábban azt mondtam, hogy a kérdés rossz, hiszen itt nem kelet vagy nyugat volt a politikai prioritás, akár egyáltalán nem ideológiai, hanem kelet és nyugat. Hiszen ez bizonyította be a 2008-as nemzetközi gazdasági pénzügyi váltás, hogy válság, hogy az európai partnereink mennyire érzékenyek.
0: Ugye az európai uniós politika is külpolitikai kérdés volt a képernyőn, és ha már említette a külgazdaságot, akkor meghatározta-e például, vagy megpecsételte-e, inkább így kérdezem, az Orbán kormány európai politikáját, hogy 2010-ben az akkor tényleg kifosztott államcsőd szélén álló ország újonnan megválasztott vezetőjeként elzarándokolt Brüsszelbe és segítséget kért. És ott nem szép kifejezés, de kimondom, beintettek neki. Annyit kért, hogy a 3% helyett hadd legyen a hiány szél 4%, és már ugye akkor megfenyegették a pénzek elvételével. Szóval ez befolyásolta egyébként aztán a későbbi európai politikáját a kormánynak?
1: Meghatározta, de főleg 2012-től indult el az a kurucos szabadságharc, ami részünkről nem támadás volt, hanem védelem. A magyar szuverenitást kellett volna feladni. Azt mondta Orbán Anita külügyminiszter, és az elmúlt években is sokaktól hallottuk, hogy mi vagyunk a bot a küllőben. A vétójog az nem bot. A vétójog az egy demokratikus intézményrendszer az Európai Unióban, ami védi a függetlenségünket.
0: Hát hiszen törvényes.
1: Így van, ami biztosítja, hogy Franciaország, vagy Olaszország, vagy Németországnak nincsenek nagyobb jogai. Persze, hogy vannak a mindennapokban, de hivatalosan jogilag nem lehetne nagyobb joga a külpolitikában, a biztonságpolitikában, vagy a gazdaságpolitikában, mint bármelyik azóta újonnan Magyarország jelesül 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, mindegy, hogy mekkora a GDP és a lakossága. Ez a lényege az Európai Unió rendszerének, hogy nem aláfölé rendszer van, aláfölé rendelt, hanem mellé rendelt szövetségi kapcsolatban lennénk, de Brüsszel ezt folyamatosan megszegte, ezt a régi szövetséget.
0: Ugye 16 év az hosszú idő, és ez alatt az idő alatt számos olyan diplomáciai kapcsolat jött létre, amelyek előtte nem léteztek, vagy ilyen formában nem léteztek, említette ön is, hogy kelet és nyugat, ugye itt a keleti nyitás jegyében például a türk országokkal, de ilyen például a kínai magyar viszony is, aztán ugye Donald Trump hivatalba lépésével normalizálódott az amerikai viszony is, és az Orbán kormány arra is ügyelt, hogy az orosz-ukrán háború ellenére is megmaradjon a párbeszéd Oroszországgal. Ezek a kapcsolatok most hogyan változnak majd ön szerint?
1: Szerkesztő, azt összefoglalta most a legnagyobb kihívásokat, és talán a legnagyobb eredményeket is, hiszen ezekből a kihívásokból mindegyikből sikerült eredményt elérni, akár a türk országokkal kapcsolat, akár megtartva a pragmatikus kereskedelmi gazdasági kapcsolatot Oroszországgal, szerintem ennél azért több is volt. A Donald Trump megválasztásával pedig valóban egy teljesen új diplomáciai, politikai és gazdasági kapcsolat indult el, ami történelminek nyugodtan mondhatjuk a két ország, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország történetében. A jövőt nem látjuk, az biztos, hogy a hangsúlyváltást, amit Orbán Anita meghallgatásán is mondott, az elsősorban az Európai Unió tagállamainval, ahogy ezt Brüsszelben mondják, egy alakzatban repülünk, szerintem főleg az egy alakzatban repülést fogjuk majd látni. Több egyetértés lesz az Európai Unióval és a NATO-val, amely még mindig egy védelmi szervezet és nem egy provokáló szervezet. Viszont azóta is a pragmatikus kapcsolat azért megmaradt Oroszországgal. Az teljesen érthető, hogy az új külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, amikor Kárpátalját dróntámadás érte. Nagyon fontos egy szó, amit akkor a Facebook posztjában Orbán Anita mondott, hogy már Kárpátalját is támadják, a már szó. De nagyon fontos, hogy 4 évig Kárpátalján szinte nem volt háború. Ukrajna, Kárpátalja Ukrajna része, hagyjuk a történelmet, tudjuk, ez így van, tehát 100%-ban Ukrajna része, annak az országnak a része, amely háborút visel több mint 4 éve Oroszországgal. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4 év magyar külpolitikájának és külgazdaság politikájának is köszönhető, hogy tulajdonképpen Kárpátalja nem volt része a háborúnak, és a magyar honfitársaink.
0: Azt mondta ugye, hogy a szuverenitás az, ami voltaképpen összegzi az egész 16 év külpolitikáját.
1: És a legnagyobb kihívás is.
0: És hát ugye azért azt sem hallgassuk el, hogy ez az egész szuverenitás egyre elkeseredettebb és egyre kilátástalanabb küzdelembe öltött testet az Európai Unióval szemben, akár az Európai Unióval, mint egységgel, de külön-külön egyébként sajnos a tagállamokkal is. Ugye a szuverenitásról a Tisza kormány is beszél, és akkor most én is idézném Orbán Anitát, aki a külügyminiszteri meghallgatásán azt mondta, hogy az első számú prioritás lesz a nemzeti szuverenitás, valós visszaállítása, ugyanakkor, ahogy ön is mondta, eucentrikus külpolitikáról beszélt. Ön szerint mi lehet az a valós szuverenitás, ha eddig nem volt valós a szuverenitás, és ez már felveti a Brüsszelhez való viszonyt is, hogy hogy lehet arról a nagyon pici szuverenitásról lemondani, amiről már ugye Magyar Péter itt a választási kampányban, sőt, már azt megelőzően talán másfél évvel ezelőtt beszélt. Ugye ez most nyilván különösen aktuális, mikor folynak a tárgyalások az EU-s pénzek hazahozataláról. Mi lehet az a nagyon pici szuverenitás ön szerint, amiről majd le kell mondanunk?
1: Ezt egyelőre nem tudhatjuk. Én nagyon drukkolok abban az új kormánynak, hogy sikerüljen több ezer magyar polgárnak és Magyarországnak kiáró pénzeket, amiket évek óta politikai zsarolásra visszatartanak teljesen rendhagyóan, az Európai Unió történetében ilyen még nem volt, visszaszerezni. Nem tudom, hogy mi lesz ennek az ára, nincs ingyen ebéd, szoktuk mondani. Nem tudom, hogy mit kell feladni. Magyarország legnagyobb fejlődése pont a 48-as szabadságharc leverése után, ugye a kiegyezéssel, amikor közös lett a legfontosabb hadügy, külügy az osztrák-magyar monarchiával, majd a 19. század végétől a 20. század elején indult meg Magyarországnak a legnagyobb társadalmi, demográfiai, gazdasági fejlődése, akkor azt gondolhatták deákék, hogy valami szuverenitás csökkenés lesz, függetlenség. Nem hiszek abban, hogy a függetlenséget lehet csökkenteni.
0: Oké, de azért ugye mégiscsak körvonalazódni látszanak bizonyos dolgok, mert a migrációt, az LMBTQ jogokat, vagy Ukrajna feltétel nélküli támogatását, azt már tulajdonképpen az Európai Bizottság sem titkolta, hogy ezekért nem adja oda a pénzt Magyarországnak, mert hogy meg kell ebben változtatni az álláspontot. Számíthatunk arra, hogy ezek lesznek azok a fő témák, amelyben másképpen fog viszonyulni majd Brüsszelhez az új kormány, mint a régi?
1: Jelenleg az Oroszországgal a pragmatikus kereskedelmi olaj- és gázra, energiahordozókra való kapcsolatot már az energetikai és az új külgazdasági vagy gazdasági miniszter is megerősítette. Nagyon jó lenne, hogyha Ukrajna támogatása nem lenne prioritás az új magyar külpolitikában, hiszen Magyarország sokkal fontosabb, és az új magyar miniszterelnök is kijelentette, hogy nem csatlakozunk a 90 milliárd eurós hitelfelvételhez, amit soha nem fog visszafizetni Ukrajna, és Oroszország sem fogja visszafizetni Ukrajna helyett, miért tenni. Tehát az Európai Unió tagállamainak kell majd az adófizetőknek visszafizetni, kivéve a magyar, cseh és szlovák adófizetőket, akik ezt már 2025. decemberében a karácsony előtti utolsó állam és kormányfői EU csúcson megvétózták. Az LMBTQ jogokkal kapcsolatban szerintem nagyobb támogatást fog élvezni az Európai Bizottság Budapestről, mint az elmúlt években, vagy másfél évtizedben. A migrációs kvótával kapcsolatban van egy bírósági döntés, ami szerint Magyarországnak jelenleg naponta közel 400 millió forintot kell fizetni, árfolyam függően 1 millió eurót, most mondjuk erősebb jóval a forint. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter miniszterelnök sem fogja támogatni az illegális migrációt, de nyugodtan mondhatjuk Rooseveltot, hogy tényleg van ez a 100 nap türelmi idő, nézzük meg, de nem hiszem, hogy ingyen lehet új barátságot kötni a jelenlegi Európai Bizottság vezetésével. Ezt láttuk Lengyelországban is.
0: Szerettem volna még önnel szót váltani a V4-ek jövőbeni sorsáról is, de ezt majd most már csak legközelebb fogjuk tudni megtenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kis Rajmundot, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét hallották.

0: Megérkezett hozzánk Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet vezetője. Ahogy a külpolitikát próbáltuk áttekinteni, ha mi volt és mi várható kérdés mentén, Kis Rajmunddal, ugyanerre kérem most majd önt is. Vele már beszéltünk a szuverenitásról, és neki is felhoztam az új külügyminiszternek azt a mondatát, hogy az első számú prioritás lesz a nemzeti, a valódi nemzeti szuverenitás visszaállítása, vagy a nemzeti szuverenitás valós visszaállítása, valahogy így fogalmazott pontosan. Kezdjük onnan, hogy mit örököltünk e tekintetben 16 évvel ezelőtt, mármint szuverenitás tekintetben, amikor, hát akkor még ugye nem igazán szerepelt a szótárunkba így mindennaposan ez a szó.
1: Hát valóban úgy tűnik, mintha ez egy ilyen új kifejezésként jött volna be az elmúlt években a magyar politikai közbeszédbe. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy 2010-ben az akkor megalakuló új Orbán kormány alapvető céljai között a szuverenitás már akkor ott szerepelt. Emlékezzünk arra, hogy milyen IMF hitel csapdával vette át az országot az akkori kormány, és a pénzügyi szuverenitás, tudjuk azt, akár itt Kis Rajmund említette a kiegyezés kapcsán is. Tehát a pénzügy az egy nagyon fontos dolog a tekintetben, hogy egy ország mennyire önálló és mennyire képes a saját nemzeti érdekei, jól felfogott nemzeti érdekei mentén politizálni. Ezért volt azt gondolom, hogy az első számú fontos lépés az, hogy az IMF hitelcsapdájából ki tudott lépni ez a kormány. Majd ezt követően azt kell, hogy mondjam, hogy szinte pillanatokon belül itt volt egy migrációs válság. Egy olyan migrációs válság, amelyről az akkori magyar kormány nagyon gyorsan felismerte. Emlékezzünk arra, hogy gyakorlatilag százezrek vonultak át Magyarországon abban az időszakban, és Bécsből utaztak ide osztrák honfitársak, hogy akkor majd itt vigyék őket, és minél gyorsabban haladjanak Nyugat-Európa felé, és hogy várták, és milyen fajta kommunikációs csapdával készültek a befogadásukra. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a magyar kormány időben és pontosan felismerte ennek a veszélyeit. És a függetlenségi küzdelem, azt gondolom, hogy gyakorlatilag ott kezdődött az Unióval szemben, amikor a magyar kormány ellenállt ennek a migrációs rohamnak, és kerítést épített. Szemben Nyugat-Európában az akkor dívó fősodorral, miszerint a migráció az jót tesz ennek az európai kontinensnek, szükség van a bevándorlókra. Emlékszünk, hogy majd a szír agysebészek fogják megmenteni a nyugat-európai munkaerőhiányt. Ehhez képest 2015-ben már terrorhullám söpört végig Nyugat-Európán, majd azt követően napjainkig mondhatjuk azt, hogy katasztrofális közbiztonság, a nők, gyerekek elleni erőszak, mindennapossá válása, és még sorolhatnám, hogy mi minden járt ezzel a migrációs hullámmal, amitől Magyarországot sikerült megóvni.
0: Akkor meg is érkeztünk a mához, ha már a migrációt említette, ugyanis júniustól hatályba lépnek az uniós migrációs paktum rendelkezései, amelyek ugye kötelező kvótákat vagy pénzügyi hozzájárulást ír elő a tagállamok számára, mindeközben pedig folynak a tárgyalások az EU-s pénzek hazahozataláról. Mit gondol, mit fog lépni Magyar Péter és kormánya ebben az ügyben? Lát-e olyan jeleket, amelyekből következtetni lehet erre?
1: Hát egyelőre én azt gondolom, hogy mint oly sok mindenben itt is még a sötétben tapogatózunk. Nyilvánvaló, hogy ez az első olyan kardinális kérdés lesz az új kormány számára, aminél ki fog derülni az, hogy képesek és hajlandóak-e megvédeni ezeket az eredményeket, amelyek szerintem valós eredmények, vagy pedig Brüsszellel való kompromisszumkészséget mutatnak ebben a kérdésben, mert ez, ha sok mindenben nem is, hiszen látjuk azt, hogy változik a közvélemény hangulata, de az migrációval szembeni ellenállás, azt gondolom, hogy a magyar társadalomban jelen pillanatban is többségi támogatást élvez.
0: Oké, de mi várható például a déli határkerítés, illetve a több lépcsős határvédelem ügyében, ugye meg közben született egy bírósági ítélet, és Magyarország mind a mai napig 1 milliós bírságot fizet naponta, amit persze hát ugye nekünk járó pénzekből vonnak le a 200 millió eurós büntetésen túl, egyszeri büntetésen túl. Változhat-e például a határvédelem? Hogy látja e tekintetben a biztonságunkat? Ugye Magyar Péter április 20-án Brüsszelben megpróbálta kérni ennek a büntetésnek az eltörlését, de hát ahogy az előbb fogalmaztam Kismalmunnak, hogy nem szép szó, de hát beintettek neki.
1: Persze, az teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel e tekintetben továbbra is elszánt. Most mondhatjuk, jó magyar vicce, hogy dögöljön a szomszéd tehene is, tehát hogyha náluk ilyen katasztrofális helyzet van, akkor Közép-Kelet-Európában és itt Magyarországon miért legyen jobb a helyzet. Ez egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy ők sem tudnak mit kezdeni az illegális migránsokkal, ezért szeretnék egy részüket áttelepíteni Közép-Európába. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy valójában nincs kompromisszumos megoldás. Tehát, hogyha egyszer beengedjük őket, és mindegy, hogy 1000, 5000, 10000, ez mint a népmesében, ha kinyitjuk azt a bizonyos kiskaput, és engedjük, hogy a lábukat betegyék, onnantól kezdve időkérdés, hogy a záradat szó szerint áttörje ezeket a képzeltbeli határokat, és Magyarországon több tízezer migráns jelenjen meg, annak a következményei pedig úgy a társadalomra, mint a biztonságunkra ugyanazt a képet vetítik előre, amit Nyugat-Európában látunk.
0: Beszéljünk egy kicsit a titkosszolgálatokról is. Az a kép, amit a választási kampányban kirajzolódott az egyszerű szemlélő számára, az nem túl biztató a jövőre nézve. Gondolhatunk itt akár a magyar szolgálatokra, meg a külföldiekre is, amelyek úgy járkaltak itt kibe, mintha otthon lennének. Lehet, hogy máskor is ezt teszik egyébként, csak nem tudunk róla. De az okosak azt mondják, hogy amikor tudunk róla, na akkor van a baj. Hogyan értékeli azt, ami itt történt?
1: Hát nézze, először is szögezzük le azt, hogy Magyarország gyakorlatilag a titkosszolgálatoknak egy meccéspontjában helyezkedik el itt Európa belül. Az, ami egy hidegháború idején évtizedében Bécs volt, az most Budapest. Tehát itt kelet-nyugat határán ellenérdekelt és harmadik országos titkosszolgálati műveletek rendre zajlanak Magyarország területén. Az, hogy elmúlt időszakban látható módon nyugati titkosszolgálatok konkrét műveleteket hajtottak végre, amellyel a magyar szuverenitást is sértették, az utolsó heteiben a választásnak láthatóvá vált. Sokkal jobb lett volna persze, hogyha ez hamarabb derül ki, és képesek lettek volna a szolgálatok aktív intézkedéseket foganatosítani ezekkel az ellenérdekelt műveletekkel szemben. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyenfajta támadások, amelyeket még a szövetségi rendszeren belülről is kaptunk, ezek nem idegenek, tudomásul kell venni azt is, hogy baráti titkosszolgálatok azok nincsenek. Ellenérdekelt szolgálatok vannak, és hogyha valaki azt hiszi, hogy egy szövetségi rendszeren belül nem dolgoznak egymás ellen a szolgálatok, hogyha a saját jól felfogott nemzeti érdekeik így kívánja, emlékezzünk arra, hogy mondjuk német kancellárt és az egész kormányát Angela Merkel idején az amerikaiak lehallgatták. És aztán a németek is lehallgatják azt, akit tudnak, és aztán be is avatkoznak azokba az országokba, ahol tudnak.
0: Ugye Orbán Anita az információs hivatal teljes átvilágítását ígérte a Nemzetbiztonsági Bizottságban történt meghallgatásán, és azt mondta, hogy nyilvánosságra is hozzák majd a jelentés minden eredményét. Ebből több kérdés is adódik, például az, hogy mindez tartozik-e a nyilvánosságra például. Másrészt valóban az igazságot fogjuk-e megtudni, harmadrészt pedig, hogy vizsgálja-e majd az átvilágítás mondjuk például a Szabó Bence ügyet, vagy a Szijjártó Lavrov beszélgetés kiszivárogtatásnak a körülmény, mert azért az kár lenne tagadni, hogy a választási küzdelemben ezek a Tisza pártnak álltak érdekében. És hát ugye Orbán Anita is kerülhet majd abba a helyzetbe, hogy meghallgathatjuk az ő beszélgetését nyilvánosan.
1: Igen, és ez nem lenne jó, ahogy nagyon rossz volt az, hogy a magyar külügyminiszter beszélgetéseit bizonyos csoportok dobálták itt a közvélemény elé. És azért azt szögezzük le, hogy az, amit itt láttunk ebben a választási kampányban, hogy a titkosszolgálatok valamiféle főgonoszként jelentek meg, amelyek akár a új magyar miniszterelnököt, akár a pártját lehallgatták, megfigyelték, bármit csináltak velük kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a felálló új kormány számára is egy jelentős kihívás lesz az, hogy egyrészt a szolgálatokon belül a bizalmat meg tudják szerezni, másrészt pedig az, hogy a működő képességüket meg tudják őrizni. Mert az, hogy egy titkosszolgálati közösség hogy dolgozik, annak alapvető kritériuma a bizalom. Hiszen bizalom nélkül egy szolgált nem tud dolgozni, és hogyha ez nem működik, és egy ilyen purgatórium alá vetik őket, az azzal is fog járni, hogy hosszú időre a működésüket leállítják, márpedig jelen pillanatban pont olyan biztonsági helyzetben vagyunk itt Közép-Európában, hogy szinte azt mondom, hogy egyetlen napra sem lehet sem az elhárítás, sem az aktív hírszerzési műveleteket leállítani.
0: Még egy rövid kérdésem van, egy percünk van hátra, hogy az európai ügyészséghez való csatlakozás, amit a Tisza kormány már elhatározott, úgyhogy ez nyilván meg fog történni, az biztonsági kérdése.
1: Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy látjuk azt, hogy az Európai Ügyészség pillanatnyilag egyfajta ilyen uniós korbácsként is működik, célzottan válogatják ki, hogy kikkel szemben és milyen intézkedéseket foganatosítanak, és ne felejtsük el, hogy egy olyan román hölgy a vezetője, aki finoman szólva is nem zárta szívébe Magyarországot, és vele szemben is a saját országában is olyan korrupciós témák merültek föl, amely a kinevezésekor Brüsszelt egyáltalán nem zavarta.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Az elmúlt percekben Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet vezetője volt a vendégem.

0: A Magyar Művészeti Akadémiát Makovecz Imre, Melukkó Miklós, Páskándi Géza, Szokolai Sándor, Berta Bulcsú és barátaik hívták életre. Összesen 22 művész alapította, immár 34 évvel ezelőtt. 2011-ben erre a veretes örökségre építve nyilvánította köztestületté az Orbán kormány. A hazai alkotóművészet kiemelt központja a héten tartotta tavaszi közgyűlését, ahol egyebek mellett deklarálta, hogy célja a méltányos és korrekt együttműködés az új kormányzattal, és jelezte, hogy nyitott a szakmai párbeszédre. Túri Attilát, az MMA elnökét múltról és jövőről Kobolák Attila kérdezte.
1: Tehát az első 20 év, mint társadalmi szervezet, Makovecz Imre és kiváló művésztársai, Sinkovics Imréről, Hernádi Juláról és olyan nagyságokról beszélünk, mint Jankovics. Tulajdonképpen a szellemiségét határozták meg, egy kultúra megtartó erejéről gondoskodtak és dolgoztak. A kultúra az a erő, amely megtart bennünket, ami miatt reggel fölkelünk, ami miatt vállaljuk, hogy esőbe elmegyünk, és minden más dolgot, mert valami lakik bennünk, valami felemeli a lelkünket. És ennek a megtartó erőnek a elegáns közvetítése az én megítélésem szerint a művészetnek a lényege. 2012-ben ez egy erősebb intézményi felhatalmazást kapott, ami azt jelenti, hogy lehetőséget és persze feladatot, számon kérhető feladatot. Az MMA feladatkörét a 2011-es 109-es törvény határozza meg, A-tól talán O pontig, tehát legalább egy 25-30 pontba határozza meg. A magyar kultúra, a magyar művészet éltetése, segítése belföldön, külföldön, Kárpát-medencébe. Minden törvény egy viszonylag tág kereteket ad, ezeken a kereteken belül magának az intézménynek kell kidolgoznia, hogy ezt hogyan valósítja meg. A nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk megcsinálni úgy, hogy ez meg is valósuljon, hogy másnak ne sérelmére legyen, hanem örömére legyen. Magyar Művészeti Akadémiának én azt gondolom, hogy ez a feladata egy munkára létrehozott szervezet. Ez pedig azt jelenti, hogy egy horizontális kapcsolatot kell tudnia kiépítenie a magyar művésztársadalommal, de nem csak a művésztársadalommal, mert önmagában mondjuk a művésztársadalom nem biztos, hogy elég hatékony tud lenni. És mondok egy példát, ezért a tavalyi évben együttműködési megállapodást írtunk alá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy kölcsönösen segítsük egymást. Mi ötletekkel, ha tetszik mondjuk formatervezéssel az ipar területén, ők pedig egyfajta mentori szervezési tevékenységgel. Ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, és csak úgy tudtuk megcsinálni, hogy kiépült egy intézménycsalád. Ilyen a Vigadó Kutatóintézet, ilyen a könyvkiadó, ilyen a műcsarnok, és ilyen a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központnak az intézménye. Ezek az intézmények dolgoznak, közfeladatot látnak el, szolgáltatnak, és szerveznek. A szervezéshez hozzátartozik az, csak egy példa. Nyilván akadémiát alapítani, csinálni, az Budapesten lehet. De ez nem azt jelenti, hogy ennek a hatásterülete Budapesten kívül nem működik. Ezért 2022-ben létrehoztuk a regionális hálózatot, a regionális műhelyek hálózatát 7 nagyvárosi centrummal, és a tavalyi évben ezt bővítettük egy erdélyi bizottsággal. Az a dolga ezeknek a regionális műhelyeknek, hogy kapcsolatot teremtsenek a helyi művésztársadalommal, művészekkel, szervezetekkel, és amennyire lehet, segítsék a működésüket, kiállításokat, találkozókat hozzanak létre. Nem az a dolguk, hogy ott igazgassanak, szellemileg megmondanak bármifajta dolgot, hanem hogy összejöjjenek emberek, beszélgessenek, csiszolódjék egy értékrend, és vonzák be a népeket, hogy magasabb szinten, műveltebben távozzanak, mint mielőtt bejöttek.
2: Amiket felsorolt, mint feladatok, azokat hogyan sikerült teljesíteni a 2025-ös évben? A héten kedden volt a közgyűlésük, ahol lezárták a 2025-ös évet. Milyen pillanatok határozták meg ezt az az évet az akadémia számára.
1: Semmi más nem történt, mint tettük a dolgunkat, és azokat a rendszereket, amelyeket évek alatt kimunkáltunk, kicsiszoltunk, pontosítottunk, működtettük tovább. Ilyen például a műcsarnokba évente megrendezett szalon rendszer, amelybe egy-egy művészeti ágnak a jeles képviselőit hívják meg a kurátorok, és egy hatalmas kiállítás van. Ezeken a kiállításokon épp most a napokban kértem be az adatokat, azon kívül, hogy rengetegen vannak, nagy a látogatottsága a műcsarnok, amióta a Magyar Művészeti Akadémia intézi a dolgokat, azóta a látogatottságát minimum megduplázta. És a kiállító művészeknek alig több, mint 10%-a, eve más, az összes többi művész a világból és Magyarország különböző részeiről jön. Nem magunkat mutogatjuk, nem ez a lényege a dolognak, hanem egy értékközvetítés a lényege. A látogatottságból és a visszajelzésekből úgy érzékelem, hogy az emberek hálásak, és azt mondják, hogy hát nem is gondoltam, hogy ennyi minden történik itt. Hát nézd, ez is van, az is van, ilyen dolgot is csinálnak a magyar művészek. Hát ez fantasztikus dolog. Ami fontos volt az életünkben, hogy tavaly fejeződött be a Magyar Építészeti Múzeumnak a tervezése. Most már a kivitelezői közbeszerzés zajlik, ez is le fog zárulni, de egy olyan múzeumot álmodtunk meg és valósítottuk meg legalábbis terveken, amely eltér a hagyományos értelmű múzeumoktól, hisz a lakhatás, a környezetalakítás mindenkinek pusba vágó ügye. Tehát egy olyan alapszolgáltatás is egyben, ami nélkül ember hát elég szerencsétlen, hisz hajléktalan, ha nincsen fölötte hajlék, ugye? Tehát mindenki lakik valahol, mindenki érzékeny a környezetére, de hogy vannak-e szempontjai erre? Van-e igazi lelki szeme erre a dologra? Én úgy gondolom, hogy ebben lehet segíteni, lehet bizonyos módszerekkel fejleszteni ezt a dolgot. Mi egy szolgáltató múzeumot terveztünk, egy olyan múzeumot, ahol az építészetet képviselő szervezetek, cégek is ott vannak, tehát ha valakinek mondjuk építkezik, lakást vásárol, átalakít, ebből több tízzer van Magyarországon, akkor tudja, hogy hova menjen, azt mondja, hogy a Bajza utca Liget Vasor sarkára elmegyek, és előbb-utóbb valamit majd mondanak, majd elmondják, hogy ott van egy cég, aki könnyű szerkezetes házakat szokott építeni, kérdezze meg, hogy mik a feltételek, hogy vannak. Ott van egy kamara, ha panasza van a hatósággal, az építésszel, akkor menjen és beszélgessen velük, nem kell jobbra-balra futkosni, egy helyen megtalál mindent. És a másik dolog, amit nagyon fontosnak tartunk, ez az, hogy az építészet egy befogadó művészet. Tehát építészetben történik a többi művészet is, ezért ezt a múzeumot is úgy gondoltuk, hogy ez inkább egy központ, egy találkozóhely, egy nyitott, átjárható találkozóhely, ahol a különböző kép- és tárgyalkotó művészetek, előadó művészetek is jelen vannak, hogy inspirálják egymást. És itt szeretném elmondani azt, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy akadémiánk összművészeti akadémia, 9 tagozattal, az összes művészet megtalálható, ez egy pár beszédbe tud csak lenni, aztán majd a nagy közönség eldönti, hogy mi az igazán jó. És alapvetően pedig természetesen egy kultúrpolitikának a felelőssége és munkája az, hogy ez milyen rendszerben működjön. Természetes dolog, hogy a kultúrpolitika alakítóival le kell ülnünk, és elmondjuk a tapasztalatainkat, ők pedig elmondják azt a mozgásteret és lehetőséget, amelyben az együttműködni kívánnak a Magyar Művészeti Akadémiával.
2: Amíg nem ülnek le ezekkel a személyekkel beszélni, addig nem is tudnak különösebb terveket, célokat alkotni a 2026-os évre?
1: Célokkal tele vagyunk. Közel 35 év működés alatt kiegecesedtek azok a gondolatok, hogy hogy lehet megvalósítani különböző kulturális célokat, és a kultúra egy eszköz, az életünknek egyfajta eszköze. Szimbiózisba kell élni a tudománnyal, hisz az oktatás rendkívül fontos dolog. Kultúra, a művészet ne kevesek és kiváltságosoknak a szórakoztatása legyen, hanem olyan mély, immerzív, katartikus élményt jelentsen az emberek számára, amely megtartó erőt jelent.
2: Nemzetkulturálását szeretnék folytatni, továbbra is a magyar kultúrát szeretnék építeni.
1: Ez így van, ez a magyar kultúra, most egy kicsit a térben nézzük, ugye nem a határok közé, hanem lényegét tekintve a Kárpát-medence kultúrája, hisz határainkon túl számosan élnek, és kulturális monumentális emlékeink, hát gondoljanak bele, hogy mondjuk a középkor magyar építészete az a jelenlegi ország határokon belül, hát elég szegényes, mondjuk így. De akkor tessék elmenni Felvidékre, és akkor ott tetszik látni középkori magyar várost, struktúrát, tessék elmenni Erdélybe, a szászvárosokba, és akkor tetszik látni. Tehát ez a kultúra, ez most rendben van, hogy más országokban van, nincs ebben semmi baj. A kultúra az, amely egyébként át tudja lépni a lehetőleg békésebben mindenfajta határt, mindenfajta más gondolkodást. Tehát nekünk az is a dolgunk, és ezért van például az erdélyi regionális munkacsoportunk, vagy műhelyünk, hogy kiépítsük ezt, és nem csak a magyart a magyarral, hanem természetesen a románnal, a szerbel, szlovénnal, a szlovákkal, hisz tanulni kell a másiktól. Ez a Kárpát-medence egy fantasztikus olvasztó tégely, a megmaradásnak a csodája, és az egymás mellett élésnek is bizonyos értelemben a csodája.

0: Pavlen Ksüsszel kapta az idei Ludovika Prize díjat, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Széchenyi dísztermében rendezett ünnepségen vehetett át a volt osztrák szövetségi kancellár. A kitüntetést az egyetem olyan kiemelkedő személyiségeknek adományozza, akik életművükkel és szakmai tevékenységükkel sokat tettek a közép-európai gondolat megerősítéséért, valamint bizonyították elkötelezettségüket Magyarország és a Kárpát-medencei térség értékei iránt. Pröleger a Habsburg-Otto alapítvány igazgatója, aki mások mellett Schüssel politikai és szellemi örökségét méltatta, jellemvonásaiból az optimizmust és a nyitottságot emelte ki, amely bizalmat épít, és amelyre ma óriási szükség van az európai közéletben. A díjátadón Horváth Ágnes járt, aki előbb Prölegergert, majd a díjazott Wolfgang Schüsselt kérdezte.
1: Pröle Gergely Habsburg Ottót idézte, aki azt mondta, hogy hát jó, a magyarok és osztrákok, de ki ellen? Ennyire evidencia, hogy magyarok és osztrákok együtt kell, hogy helytálljanak?
2: Talán ez Habsburg Ottónak inkább evidencia volt, mint nekünk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a közép-európai szolidaritásnak és együttműködésnek nagyon nagy jelentősége van. Van bizonyos észjárásbeli hasonlóság, ami nem akarja elfogadni azt, hogy valami nagyon erős központi hatalom irányítsa Európát. Nem véletlen, hogy a szubszidiaritás gondolata az eredetileg Ausztriából nőtt ki, innen vált a Szentszék számára is iránymutatóvá, és így került egyébként Habsburg Otto javaslatára is a Maastrichti szerződésbe. Tehát az az elv, hogy mindent azon a szinten szabályozzunk, ahol az a legészszerűbb, ahol az az embereknek is a legtöbb hasznot tud hajtani, ez egy közép-európai idea. Ennek mentén szerintem az osztrák-magyar együttműködés nagyon jól működhet össze-európai összefüggésben is.
1: Egy díj odaítélésénél nyilván elismerjük a múltbéli tevékenységet. Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár életútját tekintve is, de azt gondolom, hogy nyilván valamennyire mindig valami üzenetet hordoz a jövő számára is. Ebben az évben miért ő kapta ezt a Ludovika Prize?
2: Ahogy ő a maga optimizmusával és nyitottságával beszél a politikai dolgokról, erre óriási szükség van. A magyar közéletben is egyébként, de az európai közéletben meg aztán még inkább. Tehát az, hogy mindig valamiféle bizalommal kell legyünk a környezetünk iránt, és ez a bizalom kell az, ami elsősorban meghatározza az együttműködésünket, és ebből ered aztán az az optimizmus, ami Wolfgang Schüsselt is áthatja, és ami voltaképpen előre viszi a dolgokat.
1: A dualizmus korszaka az, amelyre ebben a történelmi pillanatban ma vissza kell pillantanunk, ha együttműködésre gondolunk?
2: Ott nagyon sok kompromisszumot kellett kötni, nagyon sok nagyvonalúság kellett ahhoz, hogy a kiegyezés létrejöjjön. Azt gondolom, hogy a nagyvonalúság a kulcs szó ma is. Nemzeti összefüggésben is, és nemzetközi összefüggésben is. Nagyvonalúság, bizalom, jövőbe vetett hit, erről szólt ez a díjátadás.
3: Kancellár úr, itt ülünk egy történelmi épületben, a kezében a díjjal, Mária Ludovika nászobrával. Mindez a dualizmus korszakát idézi, ami kétség kívül a régió siker története. De mit gondol, érdemes visszatekinteni a múltba? Meg lehet ismételni? Nagyon feszült a világ politikai helyzet, sok ország keresi a pozícióját, szövetségeseit. Milyen lehetőségei vannak ennek a térségnek, Közép-Európának?
4: A történelemben azért is érdemes visszapillantani, mert megmutatja a korábbi hibákat, és persze a sikereket is. Majd megújult formájú együttműködés keretében élünk, nem az osztrák-magyar monarchiában, hanem az Európai Unióban, amelynek alapvetően hasonló a koncepciója. A sokszínűségben egyesülve a különbségeket, az identitást, a nyelvet és bizonyos közös értékeket tiszteletben tartva. Bizonyos szabadságot engedni kell, de vannak fontos témák, amelyeket csak közösen lehet megoldani. Ilyen véleményem szerint a védelem, a biztonság, a valuta és bizonyos gazdasági szabályok kérdése. Azt mondanám, hogy bonyolultabb a helyzet, mert 27 tagállammal és hamarosan 11 további jelölttel kell együttműködni. Ez egy rendkívül összetett kihívás, ezért nagyon fontos, hogy meghallgassuk egymást, teret hagyjunk a szabadságnak.

0: európai védelmi közösség koncepcióját. A bővítés terén, amely, mint tudjuk, teljes egészében Közép- és Kelet-Európa irányába fog történni, közös erőfeszítésekre van szükségünk, és fontos, hogy éppen Ausztria és Magyarország sokkal szorosabban együttműködjön.
1: Említette, hogy válságos időben élünk, együtt kell működnünk, de azt is mondta, hogy eltűnt a bizalom. Az országok közötti bizalom?
0: Valójában arra gondoltam, hogy a bizalom a nemzetközi rend működésében, legyen az a kereskedelmi világszervezet gazdasági rendje, a nemzetközi jog vagy a határok sérthetetlensége iránti bizalom, ez eltűnt. Ez persze összefügg a nagy szereplők viselkedésével, az amerikaiakkal, az oroszokkal, a kínaiakkal. Ma gyakorlatilag minden fegyverré válhat. A ritka földfémek, az energiaellátás, a pénzügyi tranzakciók, a migrációs hullám, a technológiai hozzáférés, csipek, bármi. Éppen ezért a közepes méretű országoknak, mint Magyarországnak és Ausztriának, más hasonló gondolkodású országokkal együtt kell kiállniuk, hogy ellensúlyt teremtsenek az Európai Unión belül, és bizalmat építsenek ki azzal, hogy közösen akarunk eredményeket elérni, hogy nyitottak vagyunk a világ többi részére, és ellensúlyt tudunk képezni. Nem szabad a köldökünket bámulni, csak a saját nemzeti problémáinkat a középpontba helyezni, hanem azt kell figyelni, hogy hol leselkednek ma a valódi veszélyek a világban, és hogyan tudunk közösen biztonságot nyújtani polgárainknak. A politikusoknak pedig az lenne a feladatuk, hogy ne azt helyezzék a középpontba, ami elválaszt, bár tudom, a demokráciának néha szüksége van a drámára és a vitára, de szerintem most fontos, hogy hangsúlyozzuk az együttélést, az együttműködést és a sikereket helyezzük a középpontba. És sok pozitív történetet, mert sok ilyen van.
1: Ön is említette a szubszidiaritást. Politikusként személyesen is sokat tett azért, hogy Magyarország is az unió részévé váljon, de ha visszatekintünk, akkor némi csalódást is látunk. Például sokan érezhették úgy, hogy nem váltunk egyenjogú partnerré, hogy bár a nyugati cégek piacot nyertek, sokan elvesztették a munkájukat. Mit lehetne most jobban csinálni, vagy helyrehozni? Mert éppen német oldalról például a védelmi minisztertől hallani olyan hangokat, hogy talán nem minden országnak kellene egyenlő jogot bírni a szövetségen belül.
0: Az ilyen kijelentéseket alapvetően tévesnek tartom. Az Európai Unió alapelve, hogy minden ország egyformán fontos. Természetesen mindenki tudja, hogy vannak nagyobb, kisebb és közepes méretű országok, de ez nem változtat azon, hogy minden országot valóban egyenlőként kell kezelni. Ezt a nagy német kancellárok, mint Helmut Kohl vagy Angela Merkel is pontosan tudták, és törődtek a közepes és kisebb országokkal, mert megértették, hogy minden európai ország globális léptékben kis ország. Alapfeltétel, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást. Nem lehetnek felső és alsóbbrendűek közöttünk, és főleg nem lehet lekezelni senkit, hiszen együtt kell működnünk. Nem kell minden részletkérdést európai szinten rendezni. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak, minden tartománynak, minden régiónak vagy nemzetnek magának kell azokat a problémákat megoldania, amelyek megoldásához rendelkezik a szükséges eszközökkel. Véleményem szerint viszont a biztonság, a védelem vagy a gazdasági keretfeltételek terén európai szinten kell megoldást találni, mert a nemzeti kormányoknak nincs megfelelő felkészültsége ezekben az ügyekben, vagyis együtt kell működni, és természetesen fontos, hogy legyenek európai intézményeink. Nincs értelme annak sem, hogy állandóan kisebb problémákat hangsúlyozzunk. Politikusként több időt kellene szánnunk arra, hogy a lakosságnak megmutassuk a sikereinket, a sok pozitív elemet, amelyek itt vannak. Az EU csatlakozás óta Magyarország gazdasági ereje több mint megháromszorozódott. Ez sikertörténet, és biztosan vannak, akik veszítettek, nekik nyilvánvalóan segíteni kell, de összességében ez nem árnyékolhatja be az általános képet. Egy globális faluban élünk, ahol minden probléma, ami a világ bármely pontján történik, azonnal bekerül a hírekbe. De látnunk kell, hogy jelenleg úgynevezett többszörös válság sújt bennünket, európaiakat, mindannyiunkat, amelyet érzünk a benzinkutaknál, az élelmiszerboltokban, ahol az árak az egekbe szöknek, és a gazdaságunkat vagy a közigazgatásunkat érintő kibertámadások esetében is. Minden eszközzel meg kell próbálnunk ellensúlyozni ezt, és mi, európaiak, nem vagyunk gyengék. Még mindig a világ három nagy gazdasági hatalmához sorolhatjuk magunkat. Első helyen állunk a nemzetközi kereskedelemben, még mindig az amerikaiak és a kínaiak előtt.
2: Den Chinesen.
1: De nincs

0: Nincsenek jelentős ásványkincseink.
1: Sokkal több lehetne, ha kitermelnénk. Ha például a repesztéses módszerekkel ki tudnánk aknázni az Európában található gázkészleteket. Csak hogy ehhez akarat is kell. Vannak olyan országok, mint Németország, Franciaország, Dánia és Olaszország, amelyek törvényileg betiltották a frackinget, a repesztéses kitermelést. Ott egyáltalán nem lehet kitermelni. Vagy a ritka földfémek. Van egy egész sor lehetőség az északi régiótól egészen Ausztriáig. Azt hiszem, Magyarországnak is vannak lelőhelyei, Szerbiának is, ahol lítiummal, kobalttal vagy más anyagokkal ugyanúgy kitermelhetnénk ezeket. Csak nem tesszük. Én azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a rendelkezésünkre álló erősségeket sokkal jobban kamatoztatni. Nem szabad arra hagyatkoznunk, hogy mások majd segítenek nekünk. Nem ruházhatjuk át a biztonságunkat egy olyan nemzetre, amely kisebb nálunk. 350 millió ember szemben 450 millió európaival, vagy hogy mindent csak a kínaiaktól akarunk olcsón beszerezni. Cselekednünk kell. Magunknak kell termelni, saját lábunkra kell állnunk, és szuverénnek kell maradnunk. Ez a legfontosabb alapelv.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. A szerkesztő Horváth Szilárd és a hangmérnök Németh László nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Halász Zsuzsa. Viszont hallásra!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból. Ma tartották a holokauszt áldozataira emlékezők az életmenetét Budapesten. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Következnek a részletek. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból. Legalább 4 ember életét vesztette, többen megsérültek. Sokan úgy vélik, hogy a több mint 4 éve tartó háborúban Ukrajna átvette a kezdeményezést, és ma már ő diktál. Jankó Anita összeállítása.
2: Egy ukrán drón repült be Himki városába. A pilóta nélküli repülő lakóházba csapódott be, amelyben 2 tartózkodtak. A nő meghalt, a férfi pedig a romok alá szorult. További 2 férfi a szintén moszkvai régióban lévő Pogorelki falut ért támadásban halt meg, a 4. áldozatot Belgorodból jelentették. Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. A Dnyitropetrovszki régió 4 kerületében több ember megsérült és számos ház megrongálódott vagy megsemmisült. Katonai elemzők szerint Ukrajna átvette a kezdeményezést, és ma már ő diktál. Csak áprilisban az ukránok 120 négyzetkilométer területet szereztek vissza az orosz erőktől. Az ukrán elnök szerint a harcoló egységek utánpótlásával is gond van Oroszországban. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, hogy Moszkva bejelentette, lehetővé teszik a moldvai szakadár Dnyeszter menti moldáv köztársaság állampolgárai számára, hogy könnyebben szerezzenek orosz állampolgárságot. Az állampolgárság katonai kötelességgel jár, Oroszország úgy jelöli meg a Dnyeszter menti moldáv köztársaság területét, mintha a sajátja lenne. Moszkvában gyakran mondják, hogy állítólag csak a Donbász érdekli őket. A valóságban azonban korán sem csak erről a területről van szó, figyelmeztetett Volodymyr Zelenszkij. Transznyeszter a Moldovával vívott rövid háború után az 1990-es évek elején kiáltotta ki függetlenségét, bár ezt egyetlen ENSZ tagállam és maga Oroszország sem ismeri el.
1: Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint 1 éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
3: Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban. A nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson. Egy müncheni szakértő, Clement Fius, arról beszélt, hogyha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából 1,5 hónap van hátra.
1: Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elvesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit a járókelők fogtak el. Egyiküket 2-szer megszúrta a dulakodás során. Fabrizia Triolo, modenai prefektus arról is beszámolt, hogy a gyanúsított korábban személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt.
4: Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamóban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem állt tudatmódosító szer hatása alatt, józannak tűnt.
1: Ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált Magyar Péter az eddigi építési és közlekedési minisztérium pincéjében. A miniszterelnök erről egy videóban számolt be. Azt mondta, hogy ez több bűncselekményt is felvet, ezért feljelentést tesznek.
5: Ez több bűncselekményt is felvett, amit itt látunk. Tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az állami számbevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt el, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
1: Jövő héten Lengyelországba, majd Bécsbe utaznak Magyar Péter vezetésével, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán azt írta, két fontos partner, két komoly gazdasági kapcsolat. Lengyelországgal közel 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köt össze minket. Hozzátette, a céljuk világos, erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. 4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Így már csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak. Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, nagy igény lenne egy új katára.
6: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
1: A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket, 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be, és gyors intézkedést ígért.
7: Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozás vezetünk, vagy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőbe ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
1: Az aszbesztszennyezés országos probléma. A hatóságok és civil szervezetek jelzései alapján Vasvár megyében további 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zalavár megyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz. A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is jelen volt. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke az M1-nek arról beszélt, fontos, hogy a fiatalabb nemzedék is megismerje, átérezze, miről szól ez az esemény.
8: Ismerniük kell annak a 600 ezer zsidó, magyar zsidó embernek a történetét és a történelmét, ahogy ők éltek, ahogy ezt a társadalmat építették, és aztán ahogy elpusztították őket. És nyilván ez a történelmi tény csak az építésüket tudja szolgálni, mint az egész magyar társadalomnak a építését, azzal, hogy egyrészt szembenézzünk a történelmünkkel, és másrészt levonjunk a kellő következtetéseket belőle.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad, éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra!
9: Műsor ajánlott.
10: Délelőtt.
11: Percenként 251 kiló adomány érkezett két napon keresztül a Magyar Élelmiszerbank Egyesület napokban tartott országos élelmiszergyűjtő akciójában. Mit jelent ez pontosan? Hány embernek tudnak így segíteni? Mennyi élelmiszert pazarolunk el a mindennapokban, és ebből mennyi lenne menthető? És hogyan csatlakozhatunk akár mi is a következő nagy akcióhoz? Műsorunkban erről is hallhatnak. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
10: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
12: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
13: Hova igyekszel, öcsi?
12: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
13: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
12: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
14: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
12: Utazzon velünk térben és időben.
15: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
12: Várja Önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
9: Esti mese.
10: Kedves gyerekek, ma Almási Éva mond mesét.
16: Hol volt, hol nem volt.

0: Lázár Ervin, a bárányfelhő bodorító. Ez a mese két csavargó külsejű egyénről szól, meg mindazokról, akik szerepelnek benne. Nevezetesen Gepárd Géza alőrmesterről, Medve Medárd főrmesterről, Vatkon Valdemárról és Szirénfalvi szürke varjú Szerénáról. De azért persze legfőképpen a két csavargó külsejű egyénről, aki a mese kezdetén éppen a négyszögletű kerekerdő felé ballagott nagy fityekkel. Vagy kis fityekkel. Nem tudom, mert a kisebbik csavargó külsejű elég gyakran mérget morgott. Ha gyorsan mentek, eképpen. Mit rohansz? Nem szalad el az erdő? Ha erre a nagyobbik lassított, eképpen. Hogy lehet így cammogni? Sose érünk az erdőbe. Most már aztán nem is lehet kétséges, hogy a nagyobbik csavargó külsejű Mikka-Makka volt, a kisebbik pedig Vacska Matti. Őket vette észre a négyszögletű kerekerdő két rendfenntartó közege egy tisztásról. Aha, kiáltott Gepárd Géza alőrmester, két csavargó külsejű. Isten hozta őket, mondta örömmel Medve Medárd. Aztán eszébe jutott, hogy ő a főőrmester, és igen szigorú ábrázattal hozzátette. Irgum-burgum teremtette, szedte vette. Gepárd Géza alőrmester majd elájul a meghatottságtól. Te jó ég, ha egyszer majd ő is megtanul ilyen szépen beszélni. Eléjük vágunk a riadóautóval, rikkantotta. A riadóautó egy töltfa alatt szundikált. A riadóautó ugyanis maga Vatkan Valdemár volt. Ezügyben be is festették kékre, s az oldalára egy fehér csíkot pingáltak, ahogy egy riadó autóhoz illik, azaz egy riadó Vatkanhoz. Ébredj, bökötte őt Gepárd Géza alőrmester, csavargó külsejűek! Vatkan Valdemár nagy nyugalommal a másik oldalára fordult. Tudta, hogy nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza a saját lábán közlekedne, és nem a riadó autót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz ő rajta. Már csak azért is, mert Gepárd Géza legalább ötször olyan gyorsan tud futni, mint ő, mármint Vatkan Valdemár. Jó, jó, mormogta, csak feltöltöm az akkumulátoromat. Ezzel megevett négy makkot, két borbolya gyökeret, három szilfahajtást és tévedésből egy folyami kavicsot. Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák, mondta Mélabúson. Ebben a pillanatban ért oda melléjük Mikka-Makka és Vacska Matti. Jó napot, mondták, ez a négyszögletű kerek erdő. És te hozott benneteket, köszönt vissza Medve Medárd főrmester. Ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak rendbe hozzuk a riadóautót. Ne ijedjetek meg, ha esetleg szirénát is használunk, tette hozzá Gepárd Géza. Sok szerencsét hozzá, mondta Mikka-Makka. És figy-firigy, toldotta meg Vacska Matti, hogy ő is mondjon valamit. Mert ő neki mindig kell valamit mondani, okvetlenül. Ezzel mentek tovább. Vatkan Valdemár végre feltöltötte az akkumulátorát. Igaz, közben megette Gepárd Géza sapkáját is. Az alőrmester sivalkodott, Medve Medárd megnyugtatta. Sapka nélkül is gyönyörű vagy. Kerítsd elő a szirénát. A szirénát elég nehéz volt előkeríteni, mert éppen napozott egy ághegyen. Mármint Szirénfalvi szürke varjú Szeréna. Ő volt ugyanis a Szeréna. Szirénázzatok magatok, mondta dühösen. Éppen most, amikor végre kisütött a nap. Ne vitatkozz, mondta hivatalos hangon Gepárd Géza. De Szirénfalvi szürke varjú Szeréna vitatkozott. Kérjétek meg Rigó Rezsőt, ő majd szirénázik nektek. Nem elég félelmetes, torkolta le az alőrmester. Végre elkészültek. Szürke varjú Szeréna Vatkan Valdemár fejére ült, a hátára meg Medve Medárd és Gepárd Géza.
1: Négyes sebesség, rikkantott az alőrmester. Akkor recsegni fog a sebességváltóm. Előbb egyesbe tegyél, mondta Valdemár, és meg sem mozdult. Na jó, akkor egyes, egyezett bele Gepárd Géza. Kocogni kezdtek, szürke varjú szerén a rikácsolt. Elég gyengén adod elő, mondta neki Gepárd Géza, úgy szólsz, mint egy repett fazék.
0: Szürke varjú megsértődött, már lebbentette is a szárnyát, hogy elröpüljön, de Medve Medárd közbeszólt.
1: Nagyon jól csinálod, Isten ilyen! Még Bölömbik a Balambéron és Szélkiáltó Szidónián is túlteszel.
0: Erre a szürke varjú maradt és szirénázott tovább. Vatkan Valdemár ekkor már négyes sebességgel haladt, ami annyit jelent, hogy négyszer annyira lihegett, mint egyes sebességben. A gyorsasága mit sem növekedett.
1: Egy kis fogyókúra jót tenne nektek, nyögte, azaz, hogy nekem tenne jót. Mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi út óta legalább 5 kilót híztatok. Én aztán nem, méltatlankodott Gepárd Géza. Én szilfid vagyok.
0: Nem szilfid vagy, Gepárd vagy. Mikor tanulod már meg? Mérgelődött Medve Medárd. S csak nem akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót? Á, dehogy, ijedt meg az alőrmester, dehogy! Biztos szürke varjú Szeréna hízott 5 kilót.
1: Szeréna torkának adta szirénázás.
0: Én 5 kilót, amikor össze-vissza 1/2 kiló vagyok? Érdekes, mondta elgondolkodva Medve Medárd. Akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál?
1: Akkor 7 nem létező szürke varjú voltam, vihogott Szeréna. Ezt nem értem, morgott Medve Medárd.
0: Én is csak félig értem, azaz félig nem értem, bizonytalankodott Gepárd Géza.
1: Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok, lihegett Vatkan Valdemár. Világ életemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok. Na jó, mondta Medve Medárd, akkor viszlek egy kicsit.
0: Vállára kapta a riadóautót szirénástól, gepárdostól, csak akkor ültek vissza Vatkan Valdemárra, amikor végre meglátták Mikka Makkát és Vacska Mattit. Szeréna szirénázott, ahogy a torkán kifért.
1: Mi az, félre nyeltél? Kérdezte tőle Vacska Matti.
0: Őrült, nem látod, hogy sziréna vagyok?
1: Nem vitatkozunk, mondta Gepárd Géza szigorúan, miközben fürgén lepattant a riadóautóról. Le vagytok tartóztatva. Foglyokat nem szállítok, mondta gyanakodva Vatkan Géza.
0: Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Kérdezte Vacska Matti.
1: Hát, azt kérlek, alássan, azt jelenti, mormogta Medve Medárd, miközben lekászálódott Valdemárról, a riadóautó megkönnyebbülten felsóhajtott. Azt jelenti, hogy szóval, hogy le vagyotok tartóztatva.
0: Nagyszerű, örült Vacska Matti. Én még sose voltam letartóztatva.
1: Csend!
0: Szólt rá Gepárd Géza. S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva, érdeklődött Mikka Makka.
1: Mert csavargó külsejűek vagytok, mondta fölényesen Gepárd Géza alőrmester.
0: Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, mosolygott Mikka Makka, amikor tényleg csavargunk.
1: Ajaj, nyögött fel Medve Medárd, ez nagyot változtat a tényálláson. Tényleg csavarognak.
0: Csak ő csavarog, kiabált Vacska Matti, én nem.
1: Csend, mondta Gepárd Géza, és Medve Medárdhoz fordult. Munkakerülés, súgta neki.
0: Aha, igazad van, csapott a homlokára Medve Medárd.
1: Munkakerülők vagytok.
0: Csak ő kiabált megint Vacska Matti, én rengeteget dolgoztam.
1: Csend, mondta neki Gepárd Géza. Medve Medárd megköszörülte a torkát. Szóval, akkor munkakerülésért,
0: tehát hogy képzeled, szakította félbe Mikka Makka, tudod, mennyit dolgoztam én?
1: Hát akkor halljam, mit dolgoztál?
0: Szegezte neki a kérdést Medve Medárd. Nézd csak az égre, mondta Mikka Makka.
1: Nézek, szedte hátra a nyakát Medve Medárd.
0: A többiek is az eget nézték.
1: Mit látsz? Bárányfelhőket.
0: Milyenek?
1: Bodrosak.
0: Na látod.
1: Mi az, hogy na látod?
0: Mit gondolsz, mitől bodrosak?
1: Mitől? Tényleg mitől? Álmélkodott Medve Medárd.
0: Hát, mert kibodorítottam őket, csapott a mellérem Mikka Makka. Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhő bodorító. Ó, mondták mindannyian, gyönyörűséges. nem is kibodoríthatnál, sóhajtott szirénfalvi szürke varjú Szeréna.
1: Akkor csak ezt visszük el, mutatott Gepárd Géza Vacska Mattira, mert ez nem dolgozott semmit.
0: Dehogy nem, siránkozott Vacska Matti, Mikka Makkának segítettem.
1: Tényleg segített? Kérdezte Medve Medárd. Mikka Makka felelet helyett az égre mutatott. Nézzétek csak, ott úszott egy bárányfelhő, olyan kócos, hogy még. Na, azt ő csinálta. Miért engedsz neki belekontárkodni? Kérdezte tisztelettel Medve Medárd.
0: De hiszen az a legszebb, mosolygott Mikka Makka, az a kócos.
1: Egymásra nevettek Vacska Mattival. Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien. Vatkan Valdemár fog alatt nagyon ropogott valami. Már megint kavicsot eszel Csigabiga helyett, vihogott kárörvendően Gepárd Géza alőrmester. Ha-ha, vigyorgott Valdemár, a kitüntetéseidet eszem.
2: Lázár Ervin a Bárányfelhő bodorító című meséjét Almási Éva mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1979-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi magyar író, a kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjának számított. A magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója volt. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors, mint alaptémák határozták meg költészetét, amely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatja meg. Kányádi Sándor, Bot és furuja, valamint Fától fáig című versét Császár Angéla és Horváth Sándor mondja el.
1: Legelső ajándék, mit kaptam, egy bot s egy furuja. Cipra volt a bot, füstös a furuja. A szomszédunk adta volt egy öreg pakulár, somfa volt a bot, szilva a furuján. Bölcs szavakat is adott a bot s a furuja használatához nekem a vénduka. Az ember ott kezdődik, és ott a pakulár, ha jól fogja a botot, s ha szépen furujál. És későbben se tellett gazdagabb batyura, minden vagyonom ez volt, egy bot s egy furuja. Aztán fönnakadt egyszer a bot egy almafán. Így lett botom is egyben, szép füstös furujám.
2: Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne, csak ne gyalog kellene, csak le ne menjen a nap a tisztásról, legalább a csengetyűt hallanám. Meg-meg tarpan futásra készen, kis szíve, mint a mókus szökne bújna borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, amíg az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levérnek lenni, kakuk hangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig. Hallom, nem hallom, hallom, ha eljutok addig a gyertyánik, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát, Amerika is elveszhet, de én megtalálom, sörényébe markolok, még egy, még három, proféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30. Fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak. Jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas... Sírni kéne. Énekelni. Ének lenni. Nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor... Ördögborda, ördögborda, mézes lett a mackó orra. Szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát, hintek, gajat, török nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen, hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkas, éj, haladj tovább fától fáig, bíztasd magad, kislegény. Rég nem hallod, mégis hallod.

0: Kányádi Sándor verseit Császár Angéla és Horváth Sándor mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Széchenyi Istvántól származik. A jövő záloga az, hogy a jelent jól végezzük. Széchenyi István a magyar nemzeti újjászületés nagy alakjának gondolata a nemzetépítés egyik legfontosabb törvényszerűségét fogalmazza meg. A jövő nem magától születik meg, és nem is a reményteli szavak teremtik, hanem az a következetes felelős munka, amelyet ma végzünk el. A legnagyobb magyar számára a haladás soha nem távoli álom volt, hanem napi feladat. Rend, kitartás, szorgalom és az a belső igényesség, amely minden apró cselekvést értékké formál. Széchenyi úgy látta, hogy a nemzet jövője mindig a jelen döntéseiben rejlik. Ha becsülettel, tiszta szándékkal és szakértelemmel végezzük a dolgunkat, akkor a holnap erős alapokra épül. Ha azonban elhanyagoljuk a jelent, a jövő is ingataggá válik. A jövő így nem titok, hanem következmény. Annak következménye, ahogyan ma élünk, gondolkodunk és cselekszünk. Üzenete ezért ma is iránytű. A jövő nem holnap kezdődik, hanem minden egyes mai döntésünkben. Aki a jelent jól végzi, az már építi a holnapot.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
5: Dévleszerek Hávtomér Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Megosztott első díj az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora versenyen. Farkas Zsolt, jazz zongora művésszel beszélgetünk a versenyről és a pályáról. Minden hangért, minden gondolatért meg kell küzdeni. Pallják a Gypsy Suno együttes tagjai, akiknek legfontosabb céljuk, hogy a hagyományos cigány folklordalokat életben tartsák. A fiatal magyar jazz generáció egyik legizgalmasabb zongoristája, Farkas Zsolt a közelmúltban megosztott első díjat nyert az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny döntőjében. A verseny a névadó legendás jazzmuzsikus szellemiségét idézte meg, miközben teret adott a fiatal előadók egyéni hangjának és improvizációs szabadságának. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A közelmúltban az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora versenyt nyerted meg megosztott helyen ifjabb Egri Jánossal. Ezúton is szeretettel gratulálok neked, nektek az eredményhez.
6: Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
5: Hogyan fogadtad ezt az elismerést, vagy hogyan élted meg magát a versenyt?
6: Hát először is nagyon boldog voltam, hogy ilyen jó helyezést értem el, és nagyon megtisztelő, hogy a zsűri az olyan füllel hallgatta a versenyt. Hogy tulajdonképpen nagyon tetszett nekik az, amit csináltam a színpadon. Nagyon sokat beszélgettünk utána még, mert ott maradtunk a Budapest Jazz Klubba, és elláttak még tanácsokkal is, de amiatt tényleg nagyon boldog voltam, hogy mindegyik zsűri gratulált, és elmondta a véleményét, és pozitív dolgok jöttek vissza.
5: Te Szakcsillakatos Bélát ismerted személyesen?
6: Igen, ismertem. Nem tanultam tőle, sajnos valahogy az élet úgy hozta, hogy az nekem nem jött össze. De igen, nagyon sok koncertjén voltam, sőt egyszer tartott egy workshopot a Stedberger Zenei Tehetségközpontban. Ennek már lehet, hogy talán 10 éve is van, és én ugye akkor ott tanultam még, és felhívott játszani a színpadra, hogy játszak neki egy balladát. Soha nem fogom elfejteni. Tulajdonképpen ott kerültem vele egy kicsit közelebbi kapcsolatba.
5: Miben tudott ő inspirálni téged? Miben volt rád hatással?
6: Alapvetően a zenei játéka, természetesen, de ezt úgy gondolom, hogy ezt mindenki nevében mondhatom. Tehát az összes jazzzongorista Magyarországon, aki ebben a műfajban tevékenykedik, az úgy gondolom, hogy mindenkire hatással volt az ő zenéje. Mert ő Magyarországon tényleg egy, talán a legenda szó illik tényleg a legjobban rá, mert nagyon sokszor szoktunk erről beszélgetni, hogyha nem ide születik, akkor nem biztos, hogy ilyen ütemben fejlődik a jazz zene, vagy a jazz zongorázás.
5: Te erre a versenyre most hogyan készültél?
6: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nem is akartam menni erre a versenyre. Nagyon noszogatni kellett, párom, szüleim, barátaim mondták, hogy jelentkezz. Nem nagyon szeretem ezeket a versenyeket. Aztán végül ugye jelentkeztem, hogy az első forduló az online volt, kellett küldeni 3 darabot, és hát igazából talán azért is jelentkeztem, mert kihívásnak tartottam, egy ilyen motivációnak, pont amiatt, hogy új dolgokat kezdjek el gyakorolni.

0: Saját szerzeménnyel indult el, vagy mit hallhattak tőled ott a versenyen?
1: Hát ugye a döntőben volt két kötelező darab. Az egyik egy ballada, a Round Midnight, azt mindenkinek el kellett játszani, illetve Béla bácsinak volt egy régebbi kompozíciója, a Prism, azt is el kellett játszani, és igen, volt egy saját darabom is. Bár ha jól emlékszem, akkor mindenki játszott egy saját darabot, úgyhogy én is. Szóval visszatérve a kérdésre, gyakoroltam a technikai részét is kicsit. Tényleg készültem, és nagyon motiváló volt az egész.
0: Hogy látod, fontosak ezek a szakmai elismerések egy zenész életében?
1: Persze, természetesen igen. Nagyon. Főleg akkor, hogyha olyan zsűri van, mint ahol ezen a versenyen volt. Tehát ugye ifjabb szakcsalkatos Béla, szakcsalkatos Robert, Olákámám. Most bocsánat, Gájer Ferenc, természetesen Kolman Gábor, csak ugye a három jazzongoristát emeltem ki, mert ez a három jazzongorista úgy gondolom, hogy nem csak magyar viszonylatban a top, hanem ezek elismerő jazzongoristák Amerikában is. Szóval ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megosztott első helyezést értem el.
0: Mit gondolsz, ez az elismerés a jövőbeli pályádra is hatással lesz?
1: Hát remélem. Meglátjuk. Nyilván szeretnék most már egy saját lemezt, ahol a saját kompozíciómat játszom. Mivel, hogy van zenekarom, hála Istennek elég sokat játszok, mert benne vagyok különböző zenekarokban, amiket imádok, nagyon szeretek, és teljes erőbedobással csinálom azokat is, de nyilvánvalóan szeretnék egy saját lemezt, és saját zenekarral koncertezni.
0: Mikor kerültél kapcsolatba a zongorával? Hogyan jött az életedbe a zene?
1: Hát ugye én zenés családba születtem eleve, Szlovákiába, ugye onnan származom, Felvidékről, Rozsnyóról, és nekem apukám szintén zongorista. Ilyen 5-6 éves koromban kezdtem el zongorázni talán. Ugye 7 évig tanultam klasszikus zenét, klasszikus zongorát, aztán ilyen 13-14 éves koromban kezdtem el érdeklődni a jazzzene iránt. Akarva akaratlanul nyilván hallottam, amikor apukám otthon gyakorolt, vagy esetleg zenét hallgatott, és akkor valahogy azt szoktuk mondani, hogy megfertőzött ez a stílus. És akkor utána ugye felvételiztem Miskolcra, a Konziba, jazz zongora szakra, ahol a hála Istennek ugye felvettek, és párhuzamosan felvettek a Schneeberger központba is, ahol például az említett szakcsalkatos Bélával is megismerkedhettem. De hát egy csomó művésszel, Szőke Nikoletta, Barca Horváth József, Rozsnyói Péter, Olácsú Márton, ifjabb szakcsalkatos Béla, most nem akarok mindenkit sorolni, mert tényleg annyi kiváló tanár, meg zenész volt lent, hogy meg még mai napig is. Hogy...
0: Mikor a hazai élet meghatározó jazz alakjai ott voltak, és tőlük tanulhattatok.
1: Abszolút, igen.

0: édesapád volt ez akkor, ezek szerint ő volt az első, aki a jazz műfajában tudott tanítgatni, meg terelgetni téged?
1: Terelgetett, tanítani annyira nem tanított. Nyilván az elején a konzi előtt mutatott sok dolgot, de az túlzás, hogy tanított, nem tanított, de talán nem is kellett, hanem inkább az irány, amit mutatott, az volt nekem a nagyon fontos. Tehát, hogy tulajdonképpen mi a fontos, vagy melyik zenei irányok fontosak ahhoz, hogy elinduljak ezen az úton. És ez nagyon sokat segített, hogy kiskorom óta csak jó zenét hallgattam.
0: Ki volt még az, aki nagy hatással volt rád a zenei pályád során?
1: Hát többen. Ifjabb Szakcsakatos Béla, nyilván tőle nagyon sokat tanultam. Rozsnyói Péter például, Olá Kálmán, ugye tőle tanultam a Zeneakadémián, és az ő növendékeként diplomáztam. Szőke Nikoletta, Szakcsakatos Béla természetesen. És hirtelen ezek az emberek jutottak eszembe, akikkel nagyon jó viszonyt ápolok, hála Istennek mai napig, és az ő zenéjük nagyon nagy hatással volt rám.
0: Mit ad számodra a jazz műfaja? Miért fontos neked, miért szereted?
1: Hát ez egy jó kérdés. Talán az önkifejezés. Mivel ez a zene, ez szabadságról szól természetesen, bizonyos kereték között. Ezért úgy gondolom, hogy ebbe a zenébe tudom legjobban kifejezni önmagam. Talán így tudnám megfogalmazni a legjobban.
0: Mi az, amire törekszel, hogy a koncertek során mit szeretnél átadni, vagy milyen érzésekkel távozzon a közönség egy-egy koncerted után?
1: Talán az energia. Az, hogy az én játékom, főleg az utóbbi években az úgy fejlődött, hogy energikusan játszom, és amikor színpadon vagyok, akkor abszolút megszűnik körülöttem minden, és mindenki. Nyilván a zenészek nem, akikkel együtt vagyok a színpadon, és csak a zenére próbálok meg fókuszálni, a zene szeretetére. Ezt próbálom megátadni a közönségnek, és remélem, hogy sikerrel.
0: Van arra lehetőséged, hogy koncert után beszélgess is a közönséggel, vagy időd van erre?
1: Abszolút, igen. Főleg, amikor olyan helyen játszunk, ami mondjuk ugye jazzklub, akkor többször is van egyébként, ugye mivel két szedben játszuk le a koncertet, tehát mindig van szünet. És amikor szünet van, akkor ugye kimegyünk tulajdonképpen a közönség közé felfrissülni, levegőzni, és akkor már eleve ott is kapcsolatba kerülünk a közönséggel. Ezért szeretünk egyébként mi jazzzenészek klubokban játszani, mert nagyon közel van a közönség a színpadhoz. Nyilván nagyon jó élmény a MIPA-ba is játszani, vagy a Zeneakadémián, vagy a Magyar Zeneházában, nagy színpadon, de valahogy ez a klub környezet, ez megadja a feelingjét ennek a zenének. Mert hogy igazából én, vagy azok az emberek, akiket most mondtam, azok tényleg az 50-es, 60-as évek zenéjét játszák. Tehát úgymond a mainstream jazz zenét. És hát akkor is ez volt, hogy jazzklubokba jártak az emberek, mivel hogy nem volt más popzene még akkor, tehát akkor még a jazz volt úgymond a popzene, és nagyon közeli kapcsolatban álltak a zenészekkel ezáltal.

0: hogy látod a Magyarországon a jazz helyzetét? Ugye most így, hogy a popzenét említetted, hogy mennyire van ez előtérben ez a műfaj, mennyire ismerik, ugye most ugye rengeteg zenészt, előadó művészt említettél, akik nyilván ugye egymás koncertjeire jártok, és kapcsolatba kerültök, közös muzsikálások vannak, stb., de hogy a közönség, aki nem zenész, ők mennyire ismerik ezt a műfajt?
1: Én egyébként úgy látom, hogy az utóbbi években ez pozitívan haladt előre. Tehát én tényleg azt látom, hogy az emberek jönnek a jazz koncertekre, és szeretik. És nem az a kép van a fejükben a jazzzel kapcsolatban, hogy hú, ez valami annyira improvizatív dolog, hogy nem értik, hogy mi történik a színpadon. Én ennek az ellenkezőjét látom, hála Istennek. Ez a pozitív oldala. A negatív oldala, amiről lehet, hogy sokan nem beszélnek, de én most fogok, az, hogy sajnos a vidéki jazz élet az semennyire nem működik. A problémának két része van, van egy pozitív dolog az egészben, az, hogy rengeteg jazz zenész van Magyarországon. Jobbnál jobb zenészek, tényleg, fantasztikus. De csak Budapesten.
0: Mert itt van lehetőség.
1: Igen, és Budapest nagyváros, de nem annyira nagy, hogy elbírjon ennyi zenészt. És pont emiatt, hogy ugye vidéken egyáltalán nincs lehetősége mondjuk a fiatal jazz zenét tanuló növendékeknek arra, hogy elmenjenek akár koncertre, nem koncertezni, csak hallgatni, arra sincs esély. Szóval mindenkinek a fejébe az alakul ki már tizen akárhány évesen, hogy muszáj feljönni Pestre, és hát ez nem jó. Ez nem jó dolog szerintem sajnos, úgyhogy remélem, hogy ebben is lesz változás a közeljövőben.
0: Tehát, hogy ezt az összesűrűsödött sok tehetséget egy kicsit elosztani egy országszerte, mert
1: abszolút.
0: Ahogy
1: kell,
0: mondjuk,
1: mert
0: a lehetőség.
1: Igen, mert ugye pontos Nürnberger központban látom azt, ahol ugye zenekari gyakorlatot tartok, hogy nagyon sok fiatal tehetség van, aki ebbe a szakmába akar bekerülni. Tényleg nagyon jók. De egyszerűen nincs semmilyen rálátásuk az egészre. Nincs esélyük arra, hogy elmenjenek élőben meghallgatni egy koncertet, hogy milyen a hangulat, milyen a feeling, mi történik ott a színpadon. Úgyhogy remélem, hogy lesz benne fejlődés.

0: a közös zenélések is nagyon fontosak egy jazzzenész életében? Hogyha mondjuk már akinek fiatalon is lehetősége van erre, hogy ez nagyon kell ahhoz, hogy inspiráltak maradjatok?
1: Vagy? Hát ez a legfontosabb, szerintem. A zenekari zenélések, vagy gyakorlatok akár. Ez a legfontosabb. Mert ez a zene erre alapszik. Vagy legalábbis nekem mindig ezt tanították. Ezek az emberek, akiket mondjuk megemlítettem, és előre bocsánat, hogyha nem említettem meg még valakit, biztos volt ilyen. Szóval igen, nagyon fontos az együttjáték. Mert hogy ez egy, hogyha megkérdezi valaki tőlem, hogy mi a jazz zene, akkor talán a nyelv szót tudom asszociálni ebből a zenével. És ebből kiindulva egyértelmű, hogy ez egy beszélgetés zenészek között. Na most, hogyha te egyedül vagy egy szobában, és nem tudom, 10 éven keresztül nem játszol zenekarba, de egy fantasztikus zenész vagy, vagy technikailag, meg nagyon sok szempontból, de zenekarban nem tudsz együtt játszani senkivel, akkor sajnos az nem működik. Igen, az együttjáték a legfontosabb, magasan.
0: Tehát akkor itt nem is lehet annyira mondani, hogy melyik a kimondottan szóló hangszer, mert ugyanúgy egy kísérő hangszer is lehetőséget kap a szólózásra, arra, hogy megmutatkozzon. Tehát, hogy mondhatni egyenrangúságban itt akkor
1: abszolút
0: a hangszerek tekintetében.
1: Igen.
0: A tanítás során neked mi a legfontosabb? Mit szeretnél átadni a diákoknak?
1: Hát ez attól függ, hogy a növendék az milyen életkorban van talán. Én ugye tanítok Szentendrén, illetve Vecsésen is, zeneiskolában.
0: Ott milyen korosztályt tanítasz?
1: Vegyes, de a legtöbb az pici, tehát ilyen.
0: Általános iskolás?
1: Abszolút, igen, 10 évesek, 8, sőt, Vecsésen van olyan, aki 7. És ezeknek a gyerekeknek azt próbálom meg, hát megtanítani, de ezt igazából nem lehet megtanítani, azt, hogy teljesen mindegy, hogy zongorista lesz-e belőle, vagy nem. Ezt majd ő eldönti, vagy lehet, hogy már el is döntötte. Az a lényeg, hogy szeresse a zenét, és igényes zenét. Hallgasson, majd esetleg felnőtt korában járjon koncertekre, mert nagyon jó élmény, és hát annak a generációnak, akik már ugye idősebbek, és ebbe a műfajba szeretnének tovább menni, ugye a jazz zenébe. Amit próbálok nagyon beléjük súlykolni az, hogy szintén el kell járni koncertekre, élőbe hallgatni, és én azt szoktam mondani, hogy aki zenész akar lenni, annak megszállottnak kell lennie. Szóval éjjel-nappal kell gyakorolni, és ami még a gyakorlásnál is fontosabb, hogy zenét hallgassanak. Nem feltétlenül mindig élőben, hogyha erre természetesen nincs erre megoldás, akkor a mai világban már lehet bármilyen felületen ugye zenét hallgatni, és kell. És ezt próbálom nekik megtanítani, hogy ez egy nagyon nehéz út minden szempontból, De meg kell próbálni, meg kell ragadni minden lehetőséget, és tényleg a legfontosabb az a zene szeretete.

0: Hogy látod, fogékonyak ezekre a igen. tanácsokra?
1: Igen, abszolút. Abszolút. Nyilván ez már egy másik generáció. Nem könnyű fenntartani a motivációt, mert van annak bizony negatív oldala is, hogy mindent nagyon könnyen el lehet érni. Nem szakmailag értem, hanem hogy valamit meg akar hallgatni, akkor bepötyögi, és 3 másodperc múlva meg tudja hallgatni. Bármilyen lemezt, bármilyen előadótól, ez nagyon jó, de van negatív oldala is, sajnos. De azok a növendékek, akiket én tanítok, azokra például ez pont nem igaz, hála Istennek. Hogy miért, azt nem tudom, de őrájuk ez nem igaz.
0: Akkor bizakodni lehet itt a fiatal generáció igen. tekintetében, hogy igen. ők éltetni fogják tovább ezt a műfajt.
1: Igen.
0: Hol látszott most téged a közönség? Így a közeljövőben, vagy a nyár, hogy alakul koncertek szempontjából?
1: Most júniusig ilyen koncertezés nem nagyon van. Egy ilyen jam station estek vannak a Budapest Jazz Clubban, ahol majd fogok játszani különböző formációkban, azok késő esti programok. De ami koncert, az június végén is lesz, egy kiváló jazz énekesen fogok játszani. Nagy Noémivel egy jazz fesztiválon, amit fixen tudok. Az a versenynek köszönhetően is ugye a Magyar Jazz Szövetség díját is én nyertem, ami a Debreceni Jazz Fesztiválon egy fellépési lehetőség, ez augusztus 8-án lesz. De biztos, hogy lesznek még, mert nyáron kezdődik ugye a Schnitberger Központ, az 4 hét, akkor oda leköltözünk, és ott mindig játszunk ott a Balaton felvidéken, nagyon sok zenei fesztivál van, ugye Veszprémben van a Veszprém Jazz Fesztivál, Rosé Riesling, ott is szoktunk játszani, a Harcsa Veronika udvar, stb. Szóval...
0: Biztetek vagyok.
1: Igen, ezek általában úgy jönnek, hogy ilyen last minute
0: dolgok. Tehát ez menet közben alakul.
1: Igen. Szokott lenni, a nyár az mindig jó.
0: Tehát akkor Budapesten is és országszerte is találkozhatnak
1: igen.
0: veled.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Gyerekkoromban sose gondoltam azt, hogy én cigányzenét valaha el fogok énekelni. Magyar nevelő szüleim voltak, örökbe fogadtak. Én azt se tudtam igazán 18 éves koromig szinte, hogy mi az, hogy cigány. Szóval nekem az egy teljesen idegen kultúra volt, de ugye a vér nem válik vízzé.
1: Meghallottad ezt a folklórt?
0: Én lekerültem egy táborba, igen, Balatonszemesre, és ott fantasztikus emberekkel találkozhattam. Tudnék sorolni nagyon sok nevet. Szegény Balog Jancsit, ugye már nincs köztünk, Isten nyugtassa őt. Balog Bélát, akkora zseni emberek, hogy én azt mondtam, hogy ez a tábor nekem megváltoztatta szinte az életemet. Olyan dalokat én is őrzök magamban, ami abszolút értelmet ad ennek a folklórnak.

pici szúnorról azt lehet tudni, hogy egy elég érdekes zenekar. Annak idején, amikor ugye az Andodromot elhagytam, próbálkoztam zenekarral. Először volt az Amaro Szúnor, az egy 6-7 évig futott ez a zenekar. Az is feloszlott. Hát ez már nem újdonság manapság, hogy a folkos zenekarok nem bírják, abba hagyják. Így megszületett a Gypsy Szúnor. Próbáltuk ébrezgetni a folkol körülötti lehetőségeket, tehát én nem akartam elmenni nagyon populárisba, meg nem tudom milyen műfajok fele. Én úgy érzem, hogy a folkol zenét valahogy, ami a hagyományunk szinte, azt egy kicsit úgy súbba tették, és nincs teret. Tehát a mi zenénknek igazán nem adnak teret, nem tudni miért, pedig hát én azt mondom, hogy ez a zene se könnyebb, semmivel sem, mint egy jazz-tel énekelni, vagy bármit. Úgy zeneileg, úgy hangilag, aki énekes, énekel ebbe a műfajban. A tudás nélkül ott sem megy át a lécen semmi szerintem. Itt meg kell küzdeni kőkeményen egy hangért, egy gondolatért, hogy itt mit tehetek bele, mit nem. Tehát az ember tényleg csak zenél, van, eljut a próbateremig, aztán tovább nem nagyon tud elmenni a zenével, pedig érdemes lenne ezeket is ugye megmutatni a roma vagy nem romák fele is akár, mert ez zene.

Én a Viharsarokból származom, tehát Békés megye. Édesapám a száztagú cigányzenekarnak egyik tagja volt. Akkoriban még nagyon kicsik voltunk, és szerettünk fönt lenni és hallgatni a dalokat, amelyeket ő énekelt. Érdekelt utána az egész népzene. Én elkezdtem gyűjtögetni a dalokat. Olyan öreg emberektől, asszonyoktól, akik elénekelték a saját verziójukat, akik még nagyapjától hallotta a cigánynótákat, tulajdonképpen kincseket, amiket még életünkben nem hallottunk, egyedi ősi hangzásokat. Hey!

Főrösmenti dalok, nagyon jó dalok, tehát még igazán még én se hallottam, pedig hát igazán úgy benne voltam már a sűrűjében, sok helyen jártam, és nagyon érdekes az új dalok, amiket hoz a Laci, mert megmaradnak neki azok az ízek, van értelme annak a dalnak, tehát tud neki értelmet adni, és ennek még lehet jövője, olyan generációt keresünk, mert ez egy tanuló műhely is valahol. Tehát én már dolgoztam több helyen, fiatalokat magam mellé vettem, akiket érdekelt ez a folklór, tehát nem lehet az, hogy nem mutatjuk meg. És még remélem, hogy lesz jövője, de azért még van, hál' Isten, köztünk olyanok, akik ezt a folklort viszik a hátukon, tűzön, vízen keresztül, és nem hagyjuk elveszni szerintem, amíg él.

embernek van egy életútja, úgy gondolom, amit megél. Én is megéltem, hogy visszakerültem állami gondozásba, stb. Stb. És az embernek a lelke valahol ott megszólal, ha valaki muzikális, hogy szereti a zenét.

és a zenén keresztül meg tudja mutatni az érzéseit, a gondolatait, a jövőképét esetleg, hogy mit gondolok a jövőmről, van-e jövőm, lesz-e jövőm. Abba a kétségbe én megtaláltam ebbe a cigány zenébe szerintem azt, hogy igenis meg tudott erősíteni, mert mondani valója van. Tehát nekem mindig mondott minden dal bármit is. Főleg amit ugye a Jancséktól hallottam abba az időbe, én mai napig is köszönöm és hálás vagyok a Balog Jancsinak, Zsigó Jenőnek, mert tényleg olyan dolgokat tanítottak meg velünk, ami úgy általában magától nem jön. Itt a cigány folklórban sokszor mondják nekünk, hú, a véredben van a zene. Nincs a véremben a zene. Csinálok valamit, de azon túl tanulni kell. Meg kell küzdeni minden egyes hangomért, maga azért a dalért, amit eléneklek. Amit én tudok erről, azt mindig oda lapátolom, mert nagyon tehetségesek. Tehát mindenki hoz magával valamit valahonnan, és nekünk most annyi a dolgunk, hogy csiszolódnunk kell, egymás érzéseit megtalálni, és ebben a zenében nagyon kell az, hogy együtt tudjunk lenni, együtt tudjunk gondolkodni. Én nem vágyok már nagy jövőre, csak ami van zenénk, annyi lehetőséget kapjunk, hogy be tudjuk mutatni, amiért dolgozunk végül is. Feláldozzuk a szabadidőnket, de ez nem áldozat, mert megmarad a jövőnek, a jövő nemzedéknek. Akik már nincsenek, vagy letették az alapkövet ebbe, én úgy gondolom, hogy megérdemlik azt, hogy ezt mi is tovább vigyük, és tovább adjuk, és nem újjon ki, tehát ne vesszen el.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fitzenetos, viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Ukrán tüzérségi támadás érte a zaporizsiai atomerőmű szállítási részlegét. Az orosz ellenőrzés alatt álló létesítmény beszámolója szerint senki nem sérült meg, de megrongálódott az épület földémje és több autóbusz. Az atomerőmű továbbra is rendes üzemmódban folytatja a munkát. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. Helyi hatóságok arról tájékoztattak, hogy a fővárostól, Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincsen sugárszennyezés, és sebesültekről sem tudnak. Jövő héten Lengyelországban, majd Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csaknem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota meghatározza az emberek életminőségét. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Covid-árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten. Több mint 1600 pártfogoltjuk van, közülük minden ötödik gyerek 7 évnél fiatalabb volt, amikor egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette a járvány miatt. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, a járvány ugyan már lecsengett, a gyerekek támogatása azonban nem szűnt meg. Halálos medvetámadás történt a Bolgárhegyekben a főváros Szófia közelében. A bolgár belügyi tárca arról számolt be, hogy a nőstény barna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest. Bulgária nyerte a 70. Eurovíziós dalfesztivált, a győztes produkció a Dara nevű előadó Bangaranga című popdala lett. Második helyen izraeli, harmadik helyen pedig román versenyző végzett. A Bécsben megrendezett megmérettetésen idén 35 ország versenyzői indultak. Izrael részvétele miatt több ország is bojkottálta a fesztivált. A tegnapi döntő előtt pedig több száz tüntető vonult fel a versenyhelyszínek közelében. Híreink végén az időjárásról. Holnap főként keleten, észak-keleten várható eső, miközben a Dunántúlon már több órára kisüthet a nap. Éjszaka 7-13, napközben 17-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
3: Tavaly elmaradt, ám idén óriási érdeklődés mellett zajlott a 32. Hódmezővásárhelyi mezőgazdanapok.
4: Semmiféle termény szinte nem fogunk tudni betakarítani ott azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy neki engedik a kaszát, és próbálnak belőle szanást készíteni, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálás is.
3: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
1: Nagyok.
5: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
6: Nem jutottak ki férfi kézilabdázóink a világbajnokságra. A Vasas lett a bajnok a labdarúgó MB2-ben. Vereség az osztrákoktól a hoki VB-n. A hangmérnök Németh Zsolt nevében is köszöntöm önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
1: Ez a Sportvilág.
6: A magyar férfi kézilabda válogatottnak ma két gólos hátrányt kellett volna ledolgozni a szerbek elleni világbajnoki selejtező visszavágóján. A veszprémi mérkőzésről Csesszegi Balázs tudósít.
7: A magyar válogatott ugyan Veszprémben nyer, de nem jut ki a 2027-es világbajnokságra itt a selejtezőn. Magyarország, Szerbia 31-30. Jól kezdte a találkozót a magyar válogatott, hiszen góllal kezdtünk, sőt, vezettünk két góllal is. Aztán Szerbia fordított 5-4-re, de nagyon hamar megint a magyar válogatottnál volt az előny. Elhúzni azonban nem tudtunk, elsősorban azért, mert sajnos kimaradtak 7 méteresek, elég sok volt a technikai hiba mindkét oldalon, és nem nagyon jöttek a kapus bravúrok. Bár volt néhány védés a Palasicsnak, de annyi volt sajnos Dejan Miloszávjevnek is. Aztán a szünetben azért kettővel vezethettünk volna, de a végét, az első félidő végét 17-15 után elrontottuk, 17-17. A második félidőben végig a magyar válogatott vezetett, volt, hogy 3 góllal is, hiszen azért voltak húzó embereink, Krakowski Bence belőtte a 7 métereseket, de ezek a 7 méteres csak arra voltak jók, hogy gyakorlatilag az utolsó másodpercig tartsuk a reményt. Fazekas Gergő egyegyezéseiből kerültünk helyzetbe, és a második félidőben sajnos Máhidi Bencét sem tudtuk megjátszani, ellentétben a szerbekkel, akik mindig megtalálták elsősorban Pesmábeket, de volt, amikor Márszenicset is, és ennek köszönhetően a végén a magyar válogatott már csak szaladt az eredmény után, 30-28 is volt, sőt, 31-29. Azonban a szerbek betaláltak, és jött két védés, Miloszavje meg egy eladott magyar labda a legvégén, hiszen 31-30-nál ugyan időt kért Csema Rodriguez, szövetségi kapitány, de a támadást nem tudtuk góllal befejezni, sőt eladtuk, a szerbek persze már néhány másodperccel a vége előtt nem erőltették. A mérkőzés legjobb magyar játékos ugyan a Fazekas Gergő lett, de én azt gondolom, hogy ezt a díjat Gergő elcserélni a világbajnoki részvételre. Magyarország, Szerbia tehát 31-30, Szerbia ott van a világbajnokságon, Magyarország egyelőre nincs, egy dologban bízhatunk, 2 szabad kártya van még a világbajnokságra, hát ha az IHF, a Nemzetközi Szövetség az egyiket a magyar válogatottnak adja.
6: Nem volt jó napjuk kapusainknak, Palasics Kristófot Szabó Szilvia kérdezte a mérkőzés után.
8: Nyilván minden meccs más. Gondolom, a mai meccsnek ugyanúgy megvoltak a nehézségei. Szerintem rengeteg, most így hirtelen nagyon sok gólt kaptunk 6 méterről, félfáltos lövésekből, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy bőven maradt bennünk ilyen helyzet, ami jelenleg nagyon elfáj. Úgyhogy nehéz mérkőzés volt, nyilván szerettünk volna kihozni magunkból a maximumot, de ez most sajnos annyira volt elég.
9: Az első meccs után mit beszéltetek, mik azok a hibák, amiket mindenképpen javítani kell?
8: Nyilván a beálló körüli játék, ahonnan kaptunk az első mérkőzésen is rengeteg gólt, a mai mérkőzésen is nem tudom, hány beállós gólt kaptunk, úgyhogy ezekből, illetve azok, amikre mi készültünk, azokból mi az, ami működött az első meccsen, mi az, ami nem működött, és ennek függvényére próbáltunk készülni erre, hát nem tudom, hogy nem.
9: Mik voltak azok a pontok szerinted, ami nem tudott átbillenni egy megnyugtató előnyei?
8: Én azt gondolom, hogy mindig, amikor ott voltunk, vannak a kapujába, hogy esetleg elmenjünk őrgóllal, vagy ilyesmi. Valahol valami elakadt, akár a védekezésben, akár a támadásba, és nyilván nem mindegy az, hogy ha 4 góllal vezetsz, vagy már 5-tel egy ilyen mérkőzésen, és onnan a szervek pedig visszatudtak folyamatosan kapaszkodni 2-re, de a végére elég is lett nekik.
9: Amikor mindig arról beszélünk, tudod, hogy családias a hangot, és nagyon jó az egység, ezt így érezted a pályán, hogy együtt vagytok, hogy csináljátok, csak valami mindig úgy hiányzott.
8: Igen, abszolút azt gondolom, hogy erre nem lehetett volna, hogy közöttünk az utolsó pillanatig, mint bármikor máskor. Most én azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy lehetett érezni a pályán belül most is, csak nyilván nem a Kovácsok a kézilabda.
6: És még mindig kézilabda, az Esztergom női csapata a negyedik helyet szerezte meg az Európa Liga 4-es döntőjében. Elek Gábor csapata a bronzmeccsen 35-30-ra kikapott a dán Viborg együttesétől. A döntőt a házigazda Dijon nyerte, miután hazai pályán 9 gólos hátrányból fordított a címvédő német Thüringer ellen. Most pedig labdarúgás. A bajnokot avattak az MB2-ben. A listavezető Vasas az Ajkát fogadta, Szalai Kristóf tudósít.
10: Megnyerte a Mercantil Bank Ligát a Vasas FC, Erős Gábor csapata 2-1-re legyőzte az Ajkát. A 33. percben Horváth Rajmund kapott egy labdát Zitzerben csapattársától, Tóth Milántól, ő pedig köszönte szépen a 16-oson belül, átvette és ballal értékesítette a helyzetét. Ezzel 1-0 volt az állás, és a Vasas ezzel a találattal elindult a bajnoki címre vezető úton. A 35. percben, tehát rögtön az első gólt követően Tóth Milán kapott egy labdát a 16-oson belül, cselezgetett, nem adta oda senkinek, buktatták őt a 16-oson belül. A Vasas csapatkapitánya Urblik József állt oda nagyon magabiztosan, viszont elpuskázta a büntetőt, a felső lécre tüzelt, emiatt nem született meg akkor még a Vasasnak a második találata. Nem úgy, mint az 55. percben, amikor is megint Horváth Rajmund kapott egy labdát a 16-oson belül, és ezt a helyzetét is értékesítette. Ezzel megszerezte saját maga és csapatának is a második találatát. Néhány perccel később az 58. minutomban Urblik szolgálta ki Horváth Rajmundot. Az ötösön belül a fejére varázsolta a labdát, Horváth viszont senkitől nem zavartatva mellé fejelte ezt az ittszert, megszerezhette volna karrierje első mesterhármasát, ami a felnőtt futball illeti. Utána pedig a Vasas több gólt már nem szerzett, viszont az Ajka is feliratkozott a táblára. 72. percben kapott egy kiugratást az Ajka házi gólkirály, Cip Dominik pedig elegánsan átemelte a labdát Uram János kifutó kapus fölött, aztán nem ünnepelte meg látványosan a találatát, mert korábban két idényen keresztül is erősítette az Angyalföldi Egyesületet. Cip Dominik a 6. gólja volt az a szezonban. A végeredménnyel búcsúzunk, a Vasas FC tehát megnyerte az MB2-es bajnokságot. A 30. fordulóban, az MB2 záró fordulójában Horváth Rajmund duplájával, illetve Cip góljaival a Vasas Ajka 2-1.
6: Az ezüstérem és a második feljutóhely a honvédélet, még ha a kispestiek ma 4-1-re ki is kaptak a BVSC vendégeként. A többi mérkőzésen Kozár Mislenc Karca 2-1, Soroksár Kecskemét 3-0, Szeged Csákvár 0-1, Tiszakécske Szentlőrinc 1-2, Videoton Budafok 1-3, Mezőköves Békés Csaba 0-1. Az már korábban eldőlt, hogy a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól. A Paks hazai pályán 113-92-re legyőzte a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának második mérkőzésén, ezzel 1-1-re egyenlített. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc harmadik meccsére szerdán kerül sor Kaposváron. Most pedig jégkorong. A tegnapi finnektől elszenvedett nyitóvereség után a magyar férfi válogatott az osztrákok ellen javíthatott ma a svájci A-csoportos világbajnokságon. A mérkőzésről Virágy Zsolt tudósít.
11: Tovább tart az osztrák átok, Magyarország-Ausztria 2-4. Az első két gólt emberelőnyből szerezte, sőt a harmadikat is a két válogatott, méghozzá úgy, hogy az első 20 percben Horváth Milán kiállítása miatt Rohrer egy osztrák lövést követően emberelőnyből kipattanott belőtte a mi hálónkba, Bális Bence hálójába. Ezzel 1-0 volt az első harmad elején, az 5. percben állították ki Horváth Milánt. Aztán a 10. percben mi kerültünk emberelőnybe egy gáncsolás miatt, ezt a 47 másodperccel a két perces kiállítás lejárta végelőtt. Sofron gyönyörű kapásgollal egyenlítettek, illetve értékesített 1-1 lett, sebők szerzett korongot a palánknál, a jobb oldalon középre tette Csolláknak, aki továbbította Sofronnak, ezt követően még Bartal is próbálkozott közelről, de maradt az 1-1. Ember előnnyel kezdtük a második harmadot, hiszen az első harmad végén kiáltottak egy osztrák játékost. A második harmadban nem lőttünk gólt ember előnyből, plusz kivélekeztünk 3 ember hátrányos szituációt, ami sok energiát elvitt a magyar csapatból. Az utolsó harmadban viszonylag gyorsan 2 gólt szereztek, először ember előnyből, egy baloldali lövés követően az osztrákok, és így lett 2-1 oda, Zwerger találata. A jobb felsőbe még be is ragadt a korongoda, a háló és a vas közé. A 8. percben pedig a harmadik harmadban megint balról jön egy lövés, megpattan, kipattanó, és kisorolant korcsolyájáról a saját kapunkba kerül 3-1. Innen még volt visszaút, ugyanis a 14. percben, a utolsó játékrészben 2 perces kiállítás, 2, és az osztrákoknál először szongattal szabálytalankodnak, az 5 perces kiállítást megúszták az osztrákok, videózás után marad a 2 perc méghozzá gáncsolásért, és ezt követően jön még egy játék késleltetésért kapott 2 perc, és a 2-es emberelőny lejárta előtt Vince Péter 3-2-re módosítja az állást. Az utolsó 2 percre lehoztuk a kapust, hiszen csak egy gól volt a különbség, az üres kapu viszont az osztrákoknak kedvezett. A 6-5 elleni játékban mi nem egyenlítettünk, ők betaláltak, így Ausztria-Magyarország 4-2. Folytatás kedden 20:20-től itt Zürichben a britek ellen, akik 5-2-re kaptak ki szombaton, azaz tegnap az osztrákoktól.
6: A folytatásban kerékpár zárószakaszához érkezett ma a magyar körverseny, a Tour de Hongrie. Kreisz Bálint összeállítását hallják.
12: Jakob Söderqvist a Tour de Hongrie első svéd győztese, Vetter Erik piros, Walter Attila fehér trikóban zárt. A magyar kerékpáros körverseny 47. kiírása ma ért véget. Az utolsó etap Balaton-Almádiból indult, és 147 km megtétele után Veszprémben volt a befutó. Az időjárás ezúttal sem volt kegyes a sportolókhoz. A rajtnál szakadt az eső, és végig fújt az erős oldalszél. Viszonylag hamar kialakult a szökés, amelybe ezúttal heten kerültek be, köztük a Team United Shipping magyarja, Vetter Erik. Ez azért is volt fontos, mert elég sok hegyi hajrá volt, és mivel mind az ötöt megnyerte Vetter, ezzel megszerezte a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. Ami az összetettért folytatott harcot illeti, 20 km-rel a vége előtt úgy tűnt lefutott a dolog, és Jakob Söderqvist nyerni fog, de az oldalszél kicsit megkavarta a kártyákat. A második szakaszhoz hasonlóan ezúttal is megszakadt a sor, néhány perccel később Söderqvist belekerült egy bukásba, így Loop Lap azért hajtott, hogy ellépjen tőle. Egy ideig ígéretesnek tűnt ez a támadás, de végül a mezőny felzárkozott és mezőnyhajra döntött. A verseny követőinek talán nem lesz meglepetés a következő mondat, ezúttal is óriási sprinttel Tim Merlé nyert. Az összetettben Jakob Söderqvist megtartotta az előnyét, így a magyar kör történetének első svéd győztese lett. A pontversenyért járó zöld trikót a 3 etap sikerrel záró Tim Merlé vihette haza, a hegyi pontverseny bajnok, azaz a piros trikós Vetter Erik lett, a legjobb magyarnak járó fehér trikót pedig Walter Attila vihette haza. Hallgassuk meg először az összetettet megnyerő Jakob Söderqvist értékelését, aki Várhegyi Benjaminnak nyilatkozott.
13: Gratulálunk, hogy megnyerted az összetettet, de azért egy igazán feszült utolsóra volt először, és hogy vagy? Láttuk, hogy elestél, de nagyon jól megoldottad a csapattal együtt a helyzetet. Elég jól vagyok, persze beütöttem magam, de igazából csak stresszes voltam, mert nagyon nagy munka volt, hogy egyáltalán ott legyek elől, hogy Pleppel és Kosztifával együtt tekerjek. Természetesen már az, hogy túléljünk, óriási küldetéssel indultál, és aztán nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy mennyire erős volt a szél. Tényleg az utolsó centikért harcoltunk az úton, és aztán utána én kerültem a földre. Igazán hektikus helyzet volt, de minden egy igazán nagy csapatmunka volt. Én mentem magam tegnap, de ma semmire nem mentem volna a csapat nélkül. Úgyhogy igen, van miért ott dolgozni. Egy ilyen rajt után láttuk azt, hogy Kosztefroa támad már ott a szakasz elején. Mert is készültetek? Persze, igen. Viszontottunk a versenytől valami hasonlóra, meg is tették. Plepp egy kicsit erősebb, mint Kosztefroa, az UAE gyorsan akart változtatni a taktikáján, inkább Molano felé, ezt láttuk a hajrában. Plepp viszont tényleg mindent beleadott, esetleg az összetett is meglegyen. Nagyjából, ahogy számítottunk rá, nagyon jól kezeltük együtt.
12: A legjobb magyarnak járó fehér trikót megszerző Walter Attila következik.
14: Hogy is a magyarul, proper racing egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Vetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták. Majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szánttal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Én brutálisan fáztam az elején, nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőben. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezetten könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen. Inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszikíteni nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAE-sek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította, ugye pont még a Söderqvist tudott menni, a saját csapattársam a Jakobonzs ellen, úgyhogy az első bolyról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk el, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, ma tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
15: Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
14: Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó többnapos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem, és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel, nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
15: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
14: Most jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Tejdére, a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
12: A hegyi pontversenynek is magyar győztese lett Vetter Erik, aki így látta a mai napot és a szökését.
15: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem. Őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis hiány nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény. Ez 2 nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongrit a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó. És most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel. Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra? Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az 5 nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
12: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
15: Őszintén még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
12: A zöld trikóval és 3 szakasz sikerrel záró Timberlé és Várhegyi Benjaminnak nyilatkozott.
13: Talán ez volt a legnehezebb a harmadik győzelmed. Mesélj, milyen volt a szakasz? Megint nagyon hideg volt a rajtban, aztán a lábak rettenetesek voltak. Az első után szerencsére a vége az már melegebb volt, de hát a lábaim... Fű. A végén viszont próbáltam Junior védeni az összetett helyezése miatt itt az oldalszélnél, aztán ott volt Svitsek, aki nagyon-nagyon erős volt, és abban reménykedtem, hogy akár a győzelemért is harcolhat, mert hogy még nincsen szerződése jövőre. Próbáltuk neki megadni a lehetőséget, hadd próbálja meg, aztán visszahozta őt a mezőny, aztán Dainese elékezte a felvezetését, Sekrem követte, aztán talán úgy volt esetleg Dainese végét, aztán nekem kellett, én jöttem, és a végén én magam nyertem. A taktika ugyanez volt még a napot megelőzően, vagy pedig pont az rossz lábad van, és aztán inkább másnak akartad adni a csapattársnak a győzelmet, vagy legalábbis a lehetőséget. Igazából Bert beteg, Lampard elesett, bukott, tegnap 4-en voltunk, úgyhogy 4-en nagyon sok mindent nem tudunk egy olyan versenyt csinálni, mint ez, és Juniornak az összethelyezését próbáltuk védeni. védeni nekem, meg igazából csak az volt, hogy túléljek, és a végén ez sikerült, túléltem. És így azt mondom, hogy tökéletes versenyt produkáltunk, és szerencsére sikerült ezt a szakaszt is megnyerni. Milyen a formát? Mindannyian tudjuk, hogy nehéz volt a szezon kezdeted, most már azt gondolom, hát 5 győzelmed van. Hol vagy most, és mennyire tudod összefoglalni ezt a hetet? Ez az első több naposom ebben a szezonban. Azt érzem, hogy nem vagyok a legjobb erőmben, de ma is túléltem. A többi sprinterrel együtt szerencsések voltunk a szembeszéddel és az emelkedőkön, de még mindig van azért munkám a túrik.
16: A 47. Tour d'Anglia ezzel véget ért. Volt itt az elmúlt napokban minden. Izgalmas szakaszok, kiszámíthatatlan időjárás és gyorsan a verseny közben meghozott szervezői döntések. Erről a 6 napról így beszélt a körverseny főszervezője, Eisenkrammer Károly.
17: 6 nap. Mikor is voltunk Gyulán, pedig mennyire szép volt az indulás, hogyha emlékeztek rá. Volt egy gyönyörű csapatbemutatónk a Vártövében, egy fantasztikus hangulatú rajt, a város imádta a Tour d'Anglit, mi is imádtuk Gyulát. BMX átugrása a mezőny fölött, és utána elindult az őrület, amin tényleg 5 napon keresztül mentek itt a versenyzők. Hát itt aztán volt minden, tényleg hosszú szakasz az Alföldön, aztán eső, aztán még eső, aztán vihar, aztán még vihar, és hát bukások, viták az eredmények értékelésében, szakmai viták, a zsűri jól döntött, nem jött, döntött jól. Én azt gondolom egyébként, hogy a pályán született eredmény az talán a legfontosabb, és én szerintem jó döntések születtek a zsűri részéről is, és ugye a svéd fiatalember jogosan vihette a hazasságatikot, és hát volt olyan szupersztárunk, Tim Murley személyében, aki 3 szakaszt is tudott nyerni a versenyen, és hát a magyar szurkolók számára a legérdekesebb az, hogy 2 magyar is kapott a végén trikót, ugye a legjobb magyarnak álló trikót nyilván Walter Attila vitte haza, az nem volt meglepetés, hogy magyar, az inkább, hogy Walter Attila ismét itt volt nálunk, nagyon fontos volt ez a verseny szempontjából, és a Vetteredik pedig fantasztikusat ment, a piros trikót célozta meg, ugye a legjobb hegyi versenyzőnek járó piros trikót, és nagyon aktívan versenyezve, nagyon sok pontot szerezve tisztán nyerte ezt meg. Most itt vagyunk Veszprémben a diétadó után, óriási hangulata volt, nehéz is erről beszélni, nagyon-nagyon stresszes, nehéz hét után vagyunk, minden szervező kollégám nagyon boldog, hogy ilyen szuperül sikerült zárni.
16: Azért versenyzőként is éltem már meg néhány Tour d'Anglit, meg főszervezőként is, ezt látva azokat a nehézségeket, amivel meg kellett küzdeni, mennyire rakod egy különleges helyre, hogy minden sikerült megugrani, és mindenki úgy tűnik, hogy boldogan távozott.
17: Nehéz ugye itt sorba tenni, a melyik Tour d'Anglia is volt a legnagyobb, meg a legszebb, meg legjobb. Az mondja mostani, ezzel a rendkívüli körülményekkel, amiket meg kellett birkoznunk, és tényleg emberfeletti teljesítmény volt a versenyzőktől, a motorosainktól, a rendőrmotorosok, a kísérőmotorosok, a fotósaink, akik, a zsűri, aki motoron dolgozott, gondoljunk bele, hogy viharos szélben, 12-13 fokban, szakadó esőben kellett az egész hetet teljesíteniük. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt, mivel a versenyzőknek le a kalappal. Hát mindenki hős, aki ezt a hetet végig dolgozta, és ugye hát az is, aki építette a rajtot, meg a céltöröteket, szintén hajnalba kezdtek ők is hidegben, esőben építeni, éjszaka bontottak, utaztak másnapi helyszínekre, az egész ugye repülő cirkusz vagyunk, ugye a Tudi révén, a kabala figuránk révén, aki egy gólya, tehát repülünk városról városra, rendkívül elfáradt mindenki, azt gondolom, most még mindenki pörög, de szerintem nem kell senkinek altató ma éjszaka, szóval egy nagyon emlékezetes versenyen vagyunk túl.
16: Sűrű héten vagytok túl, van egy kis időtök most esetleg pihenni? Mikor kezdődik a felkészülés a 2027-es Tour d'Anglia?
17: Ilyenkor már mindig zajlik a következő versenyszervezése, tehát már a adott verseny után már tudjuk, hogy a következő évben mely polgármesterekkel, mely városokkal kezdjünk komolyabb tárgyalásokba. Most egy kicsit más a helyzet. Az elmúlt hónapok nagyon forróak, zivatalosak voltak a verseny körül. Ugye sok minden történt Magyarországon elmúlt hetekben. Volt egy kormányváltás. Valójában még mi is bizonytalanok vagyunk a verseny tekintve, hogy hogyan is mi is lesz a következő évben. Az biztos, hogy lesz verseny, tehát az nem kérdés, hogy megyünk tovább, hogy pontosan hogyan, milyen útvonalon, ezek ma még bizonytalanok.
16: Ha már szóba kerültek itt változások, akkor még egy kérdést engedj meg a mai szakasz nyitányáról, mert azért mégiscsak az ország egyik legfontosabb közjogi méltósága vált át a szalagot Forsthofer Ágnes, az országgyűlés házelnöke személyében. Ez milyen magasra emeli a magyar körversenyt és a Tour d'Anglit, hogy az ország egyik legfontosabb szereplője eljött és megtisztelt titeket azzal, hogy átvágja a szalagot.
17: Igen, elnök asszony jelenléte rajtunknál nyilván elhelyezi egy polcra a Tour d'Anglit. Dongrit. Láthatóan fontosak vagyunk sok mindenkinek az országban. Azt látszik, hogy ezért ez messze nem egy sportesemény már. Tehát egy óriási fesztivált viszünk végig az országban. Aki követte a tévén keresztül a versenyt, láthatta, hogy ezrek, tízezrek jöttek ki településenként szurkolni, biztatni a mezőnyt, élőképekkel várva, hogy ők is láthatóvá tegyék a települések magukat a tévén keresztül, hiszen sok millióan látják a versenyt, és sok millió ember számára jutatjuk el Magyarország képeit. Ez jóval több, mint egy sportesemény. Tényleg egy országimázs rendezvényé váltunk, és nagyon örülök annak, hogy ezt nem csak mi látjuk így, hanem polgármestereink, szponzoraink, támogatóink, és úgy tűnik, hogy elnök asszony is úgy ítélte meg, hogy neki itt kell lennie a rajtnál. Ez nagyon megtisztelő volt a számunkra, és nagyon köszönöm neki, hogy eljött.
6: Három arany és két-két ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny mai zárónapján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, míg a női kenu négyes ezúttal ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu kettőse is. 5000 méteren, aztán kenu egyesben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak egyesben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Guzi Blanka ugyancsak ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányitányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török Özgyükszel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Kedves hallgatóink, ennyi fért ezúttal a sportvilágba. 22 óra 30 perctől teljes napi összefoglalóval és még több interjúval várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarvis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből, 10. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarvis kontra Jarvis hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Idő puszta házára érkeznek Mr. Jarvishoz, aki a gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét. Mr. Tulkinghorn és Mr. Snagsby holtan találják a per egy fontos kéziratának másolóját egy ópiumszagú szobában. Joe-t, a féleszű utcaseprő fiút pedig egy titokzatos, ismeretlen nő kíséri el a furcsa halálesethez kapcsolódó helyszínekre.
1: A Chancery Lane tájékán beköszöntött a nagy vakáció. A hivatalok, irodák külső ajtói be voltak zárva. A levelek, csomagok a portás fülkében gyűltek halomra. Anglia ügyvédi kara elszélett az egész földtekén. Ki Svájcban nyaralt, ki francia fürdőhelyen lubickolt, ki Konstantinápoly körül kúszált, vagy Velence csatornái között, a Nílus második zuhatagánál, vagy az angol tengerpart homokfövenyein. Évek óta nem volt ilyen meleg nyári szünet. Mr. Crook házatáján akkora volt a hőség, hogy az emberek kifordították a lakásukat és kiültek az utcára, kirakták a székeket a kövezetre. Az egész jogászfertály fölött úgy lebegett a hosszú nyári szünet tétlensége és mélasága, mint egy óriási pókháló. Mr. Snagsby, a törvényszéki papírkereskedő a Cursitor utcából, szintén érezte ennek a hatását, nem csak lelkében, hanem az üzlet menetében is, mint fent nevezett törvényszéki papírkereskedő. Több ráérő ideje volt Temple Innben és Rolls Yardban andalogni, és mondogatta is a két gyakornokának, hogy milyen furcsa dolog elgondolni ebben a kánikulában, hogy az ember egy szigeten él, melyet a tenger nyaldos, zúgva, körös körül. A nagy nyári szünetnek ezen a délutánján azonban egyszerre csak megjelent a cseléd, és izgatottan Snagsby úr fülébe suttogta, hogy hivatják. Snagsby úr lement, és lent talált egy rendőrt, aki egy rongyos gyereket tartott a karjánál fogva.
2: Ja, Istenem, mi baj van?
3: Ez a fiú, hiába mondják neki folyton, nem hajlandó elkotródni.
4: Dehogy nem, uram. Kotródok én, uram. Egész életemben mindig hol oda kotródtam. Mióta csak a világon vagyok. Hová menjek, uram? Hát hová mehetnék, ha folyton megyek?
3: Nem hajlandó eltakarodni.
4: Jaj, nekem. Hát hová menjek?
3: Te ne csinálj ilyeneket, mert hamar ellátom a bajodat. Az a parancsom, hogy odébb kell állnod. Mondtam már neked ezerszer is.
4: De hová?
2: No hát, csak ugyan. Nézze csak, biztos úr, csak ugyanez a kérdés, hogy hová?
3: Arra már nem kaptam parancsot, csak arra kaptam parancsot, hogy ez a fiú álljon odébb. Gyerünk tovább, mozgás! Az egész kérdés csak annyi, uram, hogy ismeri-e ezt a fiút. Ő azt állítja, hogy igen.
5: Nem ismeri!
2: Édes kicsi feleségem, bízd rám, hogy eldöntsem.
6: Ismerem valamennyire ezt a gyereket, és amennyire ismerem, nem tudok róla semmi rosszat mondani. Inkább az ellenkezőjét, biztos úr. Ez a fiú tanúskodott egy ügyben, amiben szemtanúként hallgattak ki engem.
3: Na hát, úgy látszik, ennyiben igazat beszélt a fiú. Mikor elfogtam őt Holbornban, azt mondta, ismeri önt. Erre aztán kivált egy férfi a csődületből, és kijelentette, hogy ő is ismeretségben van önnel, és hogy ön becsületes háztulajdonos. És ha én felkeresem önt, hogy érdeklődjem, ő is el fog jönni. Úgy látszik azonban, hogy a fickó nem nagyon állt a szavának. Viszont... Ó, itt van mégis. Fáradjon közelebb egészen nyugodtan, Mr. Guppy.
6: Éppen elindultam az irodából, amikor megláttam ezt a csődületet. És mivel az ön nevét hallottam említeni, gondoltam, jó lesz közelebbről szemügyre venni a dolgot.
3: Hát most már tudom, hogy hol lakik. Odakint, Tom O'Lelonsban. Finom, jó hírű kis lakóhely, mi?
4: Én nem mehetek finomabb helyre lakni, uram. Hallani se akarnának én rólam, ha én valami jó hírű finom helyre akarnék menni lakni. Ki engedne be a finom jó hírű házába ilyen jó madarat, mint én?
3: Te nagyon szegény vagy, ugye?
4: Igen is, uram. Lehet mondani, hogy nagyon szegény vagyok.
3: Hát akkor ítéljék meg az urak. Ezt az 5 shillinget ráztam ki belőle, alig, hogy rátettem a kezem.
4: Ennyi maradt, Mr. Snagsby, abból az aranyból, amit a fátyolos hölgytől kaptam, aki odagyűjt egy este hozzám az utca sarkon, és azt mondta, mutassam meg neki ezt a házat itt, meg azt a házat, ahol meghalt, akinek maga mindig írnivalót adott, meg a temetőt, ahol elföldelték. Azt mondta nekem, hogy azt mondja, te vagy az a fiú, akit kivizsgáztak? Azt mondta. Azt mondom, én. Hogy mondom? Azt mondja nekem, hogy azt mondja, meg tudnád mutatni nekem ezeket a helyeket? Azt mondom, meg én. Azt mondja erre, hogy hát mutasd. Aztán én megmutattam, ő megadott egy aranyat, és elépett. Abból sem volt sok hasznom, mert 5 shillinget kellett fizetnem belőle odakint Tomalolonszban, hogy fölváltsák apróra, aztán egy fiatalember ellopott tőlem másik 5 shillinget, amíg aludtam, aztán egy másik fiú ellopott még 9 pennit, és a házi úr is elszedett egy csomót belőle.
3: Tám csak nem gondolod, hogy egy szót is elhisz neked valaki ebből a történetből? A hölgyel, meg az arannyal.
4: Nem tudom, uram. Nem gondolok én semmit a világon, de így igaz, ahogy mondom.
3: Látják, kérem, micsoda alak? No hát, Mr. Snagsby, ha ezúttal nem csukom le őt, jót áll leérte, hogy el fog takarodni.
5: Nem!
6: Édes kis feleségem!
7: Biztos úr, meg vagyok győződve róla, hogy odébb fog állni. Igazán meg kell tenned, érted?
4: Megteszek én mindent, uram.
3: Akkor hát tedd meg. Tudod, hogy mit kell tenned? Hát tedd meg, és jegyezd meg magadnak, hogy legközelebb nem szabadulsz ilyen könnyen. Messze a pénzed. Ha most minél hamarabb elkerülsz innét, vagy 5 mérföldnyi távolságra, annál jobb mindnyájunknak.

0: Ezzel búcsút intett a rendőr, és a lenyugvó nap irányába mutatott, mint megfelelő helyre, ahová elkotródhat a fiú. Mr. Guppy egész másnap délelőtt az ablakban könyökölt. Ahogy nézegetett kifelé, egyszer csak a szemébe ötlött egy férfias pofaszakál, amely a lenti oszlopsor alól bukkant elő, és egyenesen szembefordult vele.
1: Hé, Guppy!
2: Hey, mi az ez? Csabling! Hát te honnan kerülsz ide?
1: A Deptfordi zöldséges kertekből. Nem bírom már tovább. Besoroztatom magam. Hanem mit is akarok mondani? Nem tudnál kölcsön adni 30 pennit? Bizisten éhes vagyok.
2: Nem akarsz velem ebédelni?
1: Sokáig kell várnom rád?
2: Legfeljebb egy fél órát. Csak azt várom meg, hogy az ellenség elmenjen.
1: Miféle ellenség?
2: Egy új. Gyakornok akar lenni. Megvársz?

0: Már itt is vagyok, kérlek, Alásson. Na, mondd már, hogy mint vagy?
1: Én csak ahogy szoktam. És te, meg a kislány, arról mesélj inkább.
0: Jobling, az emberi szívnek vannak olyan húrjai.
1: Igaz, kissé tapintatlan voltam, ne haragudj.
0: Akármiről szívesen beszélgetek, csak erről nem. Mert az emberi szívnek vannak olyan húrjai, Jobling.
1: Ne haragudj, kérlek.
0: Na és miként vélekedsz most arról a tervedről, hogy besoroztatod magad katonának?
1: Hát, barátom, fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy mihez kezdjek. Miből éljek meg? Mi máshoz kezdhet egy ilyen alak, mint ahhoz, hogy besoroztassa magát?
0: Van egy ötletem, Jobling. Ismered Snagsby-t, a papírkereskedőt?
1: Hallottam róla, de nem ismerem személyesen.
0: Én nemrégiben közelebbi ismertségbe kerültem vele, egy véletlen körülmény folytán, melynek révén mostanában a házához is eljárok látogatóba. Ez nem tartozik most ide. Elég az hozzá, hogy Snagsby úr is, meg a felesége is örömest tesznek nekem szívességet. Snagsbynek pedig a törvényszéki tárgyalások ideje alatt csomó kiadnivaló másoló munkája van. Talking Hornéknak mindent ő csináltat, és ezen kívül is rengeteg megbízást kap. Nos, Jobling, erre talán azt mondod, hogy sovány kis megélhetés. Elfogadom. Azonban jobb, mint a semmi, és jobb, mint sorozásra jelentkezni. Időre van szükséged. El kell tennie egy kis időnek, hogy elfelejtődjenek ezek a legutóbbi dolgok. Sokkal rosszabb körülmények közé is kerülhettél volna ez alatt, mint Snagsbynek iratokat másolni. Két része van ennek a dolognak, Jobling. Ez lenne az egyik. Elérkeztem a másodikhoz. Ismered Crookot, a Lord Kancellárt ott túl a lénen?
1: Látásból ismerem.
0: Látásból ismered. Helyes. És ismered a kis öreg Flightot is, ugye?
1: Mindenki ismeri.
0: Mindenki ismeri. Nagyon helyes. Na hát egy idő óta a feladataim közé tartozik, hogy kifizessek Flightnak bizonyos heti járandóságot, levonva belőle a heti lakbérét. Így kerültem kapcsolatba Crookkal, és így ismerkedtem meg a házával és a szokásaival. Tudom, hogy van egy kiadószobája. Nagyon olcsón ellakhatsz ott, amilyen néven akarsz, és olyan nyugodt lélekkel, mint a 100 mérföldnyire lennél innét. Nem fog kérdezni tőled semmit, és az első szavamra elfogad albérlőnek, ha akarod. És még valamit mondok neked, Jobling. Furcsa egy öreg pasas ez. Örökké az ócska írományok között turkál, és azzal vesződik, hogy megtanuljon írni, olvasni egymagában. De úgy látom, nem megy sokra vele. Rendkívül furcsa egy öreg pasas. Nem tudom, nem lenne érdemes az embernek egy kicsit szemmel tartani azt az öreg Crookot?
1: Úgy érted, hogy...
0: Úgy értem, hogy én nem tudok eligazodni rajta.
2: Mr. Guppy azzal zárta le az ügyet, hogy a vállalkozást Mr. Jobling gondjaira bízta, és közölte vele, hogy amíg a nyári szünet tart, és amíg meg nem indulnak a dolgok, pénztárcája 3 vagy 4, sőt esetleg 5 font erejéig is a rendelkezésére áll.
0: Hogy nem mondhassák azt, hogy William Guppy cserbe hagyja a barátait.
1: Guppy, öreg komám, a kezedet!
0: Itt van, Jobling fiam.
1: Guppy, jó néhány éve már, hogy a pajtásom vagy.
0: Jó néhány éve, Jobling.
1: Köszönöm szépen, Guppy, hogy ajánlottad nekem ezt a kiadószobát.
0: Crook utolsó lakója ott halt meg.
1: Mi a csuda?
0: Vizsgálat is volt. Kimondták, hogy véletlen baleset. Nem bánod, ugye?
1: Nem, nem bánom. De annyi erővel meghalhatott volna azért másutt is. Pokoli hülyeség, hogy pont az én szobámban kell meghalnia.

0: Mr. Talkinghorn az egyik nyitott ablaknál üldögélt, egy palack portói bort szürcsölgetve. Ám bár kemény kötésű, zárkózott, száraz ember volt, az öreg borokat roppant túl tudta élvezni. Volt egy láda felbecsülhetetlen értékű portóija egy titkos pincében a jogász negyed mélyén. Ez is egyike volt számos titkainak. Ha egyedül vacsorázott odahaza az irodájában, mint ma is, és ha elfogyasztotta a kávéházból felhozatott halat vagy borjúszeletet, fogta a gyertyát és alászállt a palota visszhangos föld alatti részébe, majd újra megjelent súlyos léptekkel, dohos levegőt hozva magával, meg egy palackot. Ma este azonban nem volt egyedül Mr. Talkinghorn. Egy kopasz, szelíd ember ült az asztalánál, ám bár a székét szerényen és kényelmetlenül kissé odébb húzta. Tisztelettudóan köhécselt a keze feje mögött, ha az ügyvéd intett, hogy töltsön magának.
1: Nos tehát, Snagsby, hogy megint visszatérjünk arra a különös történetre.
2: Parancsára, uram.
1: Van még bármi, amit nem tudok? Mindent elmondott, amit a fiútól hallott?
2: Mindent, uram. Úristen, uram, nem tudtam, hogy még egy másik úr is van itt.
0: Mr. Snagsby rémülten látta, hogy az asztaltól nem messzire, közte és az ügyvéd között áldogálva, kalappal és bottal a kezében, egy férfi figyeli őket, aki nem volt jelen, amikor ő belépett, és azóta se jött be se az ajtón, se az ablakon.
1: Ne törődjön ebben az úrral. Ez csak Mr. Bucket.
2: Ó, igazán, uram?
1: Akartam, hogy hallja ő is az eredeti történetet, mert bizonyos okoknál fogva nem bánnám, ha többet tudnék meg az ügyről, és ő nagyon ért az ilyesmihez. Hát mit szól mindehhez, Bucket?
3: Egészen világos a dolog, uram. Miután az embereink elparancsolták a fiút, és a régi helyén nem találhatnánk meg, ha Mr. Snagsby-nek nincs kifogása ellene, hogy velem jöjjön Tomol Elonsba és megmutassa őt nekem, hát egy-két órán belül már itt is lehetünk vele.
1: Mr. Bucket detektív felügyelő.
2: Igazán, uram?
1: És ha nincsen semmi kifogása ellene, hogy elkísérje őt arra a helyre, nagyon lekötelezne, ha megtenné.
3: Ne féljen, nem lesz semmi baja a fiúnak. Nem csinál neki semmi bajt. Csak elhozzuk ide, mert szeretnénk kérdezni tőle egyet-mást, aztán megfizetjük a fáradtságáért, és elengedjük újra. Férfiúi szavamat adom önnek, hogy a szeme láttára szabadon fogjuk bocsátani a fiút.
1: Rendben van. Hát, ha így áll a dolog...
0: Így állt a dolog, és ennél fogva Snagsby úr elindult a detektív felügyelővel Joe keresésére. A Tomol Elons mélyén egy Hertfordshire-i téglaégető család nyomorúságos szállásán végre rá is akadtak a fiúra, aki éppen orvosságot hozott egy Jenny nevű betegasszonynak. Mr. Bucket félrevonta Joe-t, és elmondotta vele a történetét, aztán félrevonta Snagsby urat bizalmasan.
3: Ide figyeljen, Mr. Snagsby! Maga üzletember, nagyvilági ember, okos ember. Ez nem vitás.
2: Igazán lekötelez.
3: Ez nem vitás. No hát egy ilyen embernek, akinek a foglalkozása kényes, bizalmas, széles látókörű, egy ilyen embernek egy szóval, mint maga, Mr. Snagsby, fölösleges is mondanom, hogy ezekről a dolgokról a legjobb és legokosabb hallgatni. Érti, ugye? Hallgatni.
2: Hogyne? Hogyne?
0: Mr. Bucket karon ragadta Joe-t valamivel a könyöke fölött, szakszerűen. Aztán visszagyalogoltak a förtelmes utcákon át, majd a tisztább és levegősebb kerületeken át, míg csak meg nem érkeztek Mr. Talkinghorn háza elé. Fent, amikor a hallba beléptek, az ügyvédet nem találták a szobájában. A két régi módi gyertyatartója azonban ott volt, és a szoba tűrhetően ki volt világítva. Mr. Bucket, aki még mindig szakszerűen fogta Joe karját, néhány lépést tett a szoba belseje felé, amikor Joe hirtelen megrettent és megállt.
3: Mi baj van?
4: Itt van.
3: Kicsoda?
4: Az a hölgy.
0: A szoba közepén egy sűrűn lefátyolozott nő alak állt a gyertyafényben. Néma és mozdulatlan. Feléjük fordulva állt, de nem vett tudomást a belépésükről. Meg sem mozdult, mintha kőből lett volna.
3: Na hát mondd meg nekem, honnét tudod, hogy ez az a hölgy?
4: Megismerem a fájtlát, meg a kalapot, meg a ruhát.
3: Gondold meg, hogy mit beszélsz. Biztos vagy benne? Nézd meg jól.
4: Nézhetem, ahogy csak tetszik, de ez bizony ugyanaz a fátyol, ugyanaz a kalap, ugyanaz a ruha.
3: És mi van azokkal a gyűrükkel, amikről beszéltél?
0: A nő lehúzta jobb kesztyűjét, és megmutatta a kezét.
4: Egészen más gyűrűk, egészen más kéz.
3: Mit beszélsz itt össze-vissza?
4: Sokkal fehérebb volt az a kéz. Sokkal finomabb, sokkal kisebb.
3: Na, a végén még azt mondod majd, hogy én a tulajdon nagymamám vagyok. Emlékszel a hölgy hangjára?
4: Azt hiszem, igen.
5: Hasonlított egyáltalán ehhez a hanghoz? Addig beszélek, ameddig akarod, ha nem vagy biztos a dologban. Ilyen volt a hangja? Hasonlított egyáltalán az én hangomhoz?
4: Egy csöpet sem.
3: Hát akkor miért mondod, hogy ez az a hölgy?
4: Mert a fátyol meg a kalap meg a ruha az az volt. Ő is meg nem is ő. A keze nem az övé, se a gyűrű, se a hangja. De a fátyol meg a kalap meg a ruha az az volt. És adott nekem egy aranyat, aztán elpárolgott.
0: Bucket kézen fogta és kivitte őt a szobából, magára hagyva Mr. Snagsby-t a lefátyolozott hölgyel. Mikor azonban Mr. Tulkinghorn belépett, a fátyol föllebbent.
1: Köszönöm, Mademoiselle Hortense. Nem akarom tovább fárasztani emiatt a kis fogadás miatt.
5: Szívesen segítettem, uram. Aztán ne felejtse el, kérem, hogy most éppen munkanélkül vagyok.
1: Természetesen, természetesen. Az ég áldja. Nos, Bucket?
3: Az egész tényállás világos, kérem. Úgy van, ahogy én mondtam, uram. Nem kétséges, hogy a másik volt ebben a ruhában. Férfiúi szavamat adtam, hogy el fogjuk őt engedni szép szerével. Nem mondhatja, hogy nem tartottam be.
2: Állta a szavát, Mr. Tulkinghorn. És ha nincs többé szüksége rám, akkor talán, mint hogy az én édes kis feleségem esetleg aggódni kezd majd.
1: Köszönöm, Snagsby. Nincs több szükségem magára. Az eddigi fáradtságáért is nagyon le vagyok kötelezve.
2: Szót sem érdemel, uram. Jó éjszakát kívánok.
3: Látja, Mr. Snagsby, azt szeretem magában, hogy nem az az ember, akiből ki lehet szedni valamit. Ha megtett valamit és tudja, hogy helyesen járt el, hát el van intézve, nem is törődik vele többé, az ön részéről be van fejezve a dolog, vége, nincs tovább. Maga így tesz, ez a módszere.
2: Hát minden esetre igyekszem így tenni, uram.
3: Nem, ne legyen igazságtalan magával szemben. Maga nem csak igyekszik, hanem maga így is tesz. Ezt becsülöm a legtöbbre az ilyen üzletemberekben.

a Jandis örökösök. Hangjátéksorozat Charles Dickens regényéből. A 10. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Gappi Elek Ferenc, Joe Wettsteinmark, Bucket Kálid Artúr, Snagsby

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, civil áldozatok is vannak. Egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy, Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. Ma tartották a holokauszt áldozataira emlékezők az életmenetét Budapesten. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Következnek a részletek. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból. Legalább 4 ember életét vesztette, többen megsérültek. Sokan úgy vélik, hogy a több mint 4 éve tartó háborúban Ukrajna átvette a kezdeményezést, és ma már ő diktál. Jankó Anita összeállítása.
2: Egy ukrán drón repült be Himki városába. A pilóta nélküli repülő lakóházba csapódott be, amelyben ketten tartózkodtak. A nő meghalt, a férfi pedig a romok alá szorult. További 2 férfi a szintén moszkvai régióban lévő Pogorelki falut ért támadásban halt meg, a negyedik áldozatot Belgorodból jelentették. Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. A Dnyitropetrovszki régió 4 kerületében több ember megsérült és számos ház megrongálódott vagy megsemmisült. Katonai elemzők szerint Ukrajna átvette a kezdeményezést, és ma már ő diktál. Csak áprilisban az ukránok 120 négyzetkilométer területet szereztek vissza az orosz erőktől. Az ukrán elnök szerint a harcoló egységek utánpótlásával is gond van Oroszországban. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt, hogy Moszkva bejelentette, lehetővé teszik a moldvai szakadár Dnyeszter menti Moldáv köztársaság állampolgárai számára, hogy könnyebben szerezzenek orosz állampolgárságot. Az állampolgárság katonai kötelességgel jár, Oroszország úgy jelöli meg a Dnyeszter menti Moldáv köztársaság területét, mintha a sajátja lenne. Moszkvában gyakran mondják, hogy állítólag csak a Donbász érdekli őket. A valóságban azonban korán sem csak erről a területről van szó, figyelmeztetett Volodymyr Zelenszkij. Transznyeszter a Moldovával vívott rövid háború után az 1990-es évek elején kiáltotta ki függetlenségét, bár ezt egyetlen ENSZ tagállam és maga Oroszország sem ismeri el.
1: Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint egy éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
3: Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban. A nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson. Egy müncheni szakértő, Clement Fuchs, arról beszélt, hogyha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából másfél hónap van hátra.
1: Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elvesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit a járókelők fogtak el. Egyiküket kétszer megszúrta a dulakodás során. Fabrizia Triolo, modenai prefektus arról is beszámolt, hogy a gyanúsított korábban személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt.
4: Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamóban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem állt tudatmódosító szer hatása alatt, józannak tűnt.
1: Nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet az ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint jelenleg egy kevésbé halálos változat terjed az ország északkeleti részén, amire egyelőre nincs vakcina. A ritka vírustörzs már a szomszédos Ugandában is megjelent. Kanalas Lili összeállítása.
5: Az ebola vírus egyre több embert fertőz meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén. Az országkormány a szombaton hirdetett járványhelyzetet a térségben, miután három településen is fertőzéskócot azonosítottak. Az első személy április végén betegedett meg, és április 24-én halt meg Ituri tartomány fővárosában. A holttestet egy másik egészségügyi körzetbe szállították haza, egy nagy népességű bányavidékre. Ez okozta az ebola járvány súlyosbodását. Számolt be az ország egészségügyi minisztere. A szakemberek 20 bevizsgált mintából 13-ban az ebola egyik ritka vírus törzsét mutatták ki. Ennek a változatnak kisebb a halálozási aránya, mint az elterjedtebb vírus törzsnek, és jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája vagy gyógyszere. Ráadásul a ritka fertőzés már a szomszédos Ugandában is megjelent, emiatt az egészségügyi világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a járványt. Szerintem a megoldás az lenne, ha lennének olcsó, megfizethető helyszíni tesztjeink, amelyekkel bárkit megvizsgálhatnánk, aki lázzal érkezik hozzánk. A második lépés pedig olyan eljárások kidolgozása lenne, amelyek a betegségeknél szokásosan elvégzett vizsgálatokat, például a teljes vérképet vagy a vesefunkciós vizsgálatokat felhasználva képesek kiszűrni az ebolát. Magyarázta az ugandai egészségügyi minisztérium tudósa. A hatóságok közölték, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság határain fokozták az ellenőrzéseket, elkülönítették a kontakt személyeket, és sürgősségi csapatokat küldtek a veszélyeztetett régiókba. A fertőzés testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed, az első tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás, amelyeket hányás, hasmenés, bőrkiütés, súlyos vérzés, végül pedig szervi elégtelenség követ.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban. Ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált Magyar Péter az eddigi építési és közlekedési minisztérium pincéjében. A miniszterelnök erről egy videóban számolt be. Azt mondta, hogy ez több bűncselekményt is felvett, ezért feljelentést tesznek.
6: Ez több bűncselekményt is felvett, amit itt látunk, tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni, mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt el, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
1: Jövő héten Lengyelországban majd Bécsbe utaznak Magyar Péter vezetésével, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán azt írta, két fontos partner, két komoly gazdasági kapcsolat. Lengyelországgal közel 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köt össze minket. Hozzátette, a céljuk világos, erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. 4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Így már csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak. Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, nagy igény lenne egy új katára.
7: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
1: A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát. Megmarad-e a 2022-ben bevezetett kamatstopp? Erről már az új kormánynak kell döntenie. Jelenleg több mint 200 ezer embert véd az intézkedés, akik csaknem 850 milliárd forinttal tartoznak bankjuknak. Ebből mintegy 600 milliárd forintnyi lakáscélú, a többi szabad felhasználású jelzálog hitel. Elemzők számításai szerint, ha megszűnik a kamatstopp, egyes esetekben 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztő részlet, de a kamatstopposok többsége megúszná havi néhány ezer forintos emelkedéssel. A magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. Emellett több szakdolgozó kell az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba. A tárcavezető hozzátette, a jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülnek leegyeztetni a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Meg kell oldani, hogy a Liszt Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata. Ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon. A Ferihegyi gyorsvasút fejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki, így még kényelmesebben utazhatnának az emberek, a repülőtéri terminálról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke elmondta, Bécsben is ilyen rendszer működik.
8: Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
1: Azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant Magyar Péter, miután szombaton szócsatába keveredtek az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán. A felmentő határozat a magyar közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan közölte, nem mond le a törvényesen járó felmentési pénzéről, és akár bírósághoz is fordul az összegért. Havasi Bertalan 2010 és 2025 között volt Orbán Viktor sajtófőnöke, helyettes államtitkári pozícióját ugyanakkor ezután is megőrizte, és mindeddig a miniszterelnöki kabinetirodában dolgozott. Kis Júlia Lilla összeállítása.
9: A korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot,
10: szervusz!
11: Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével Havasi Bertalannal találkozott szombati minisztériumi bejárásán Magyar Péter, az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének tetőteraszán, ahol szócsatába keveredtek egymással.
12: Az nem lesz.
13: A felmentési pénzemből levonhatod.
12: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
11: A vita tárgya Havasi Bertalan felmentési pénze volt. A törvény szerint ugyanis helyettes államtitkárként juttatásra jogosult a megbízatása megszűnése után. Havasi jelezte, nem mond le erről a pénzről, és akár bírósághoz is fordul az összegért.
12: Most ezt aláírom.
11: Szombaton este közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök, hogy azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a helyettes államtitkári tisztségéből. A felmentő határozat ekkor már a magyar közlönyben is megjelent. Ebben azzal idézem, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. Felmentése után Havasi Bertalan levelet írt, amelyet a Telex közölt. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a határozatban hivatkozott miniszterelnöki kabinetiroda hivatalosan már nem létezik, ahogy a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszteri pozíció sincsen. Tudotta azt is, hogy fizetése a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forint, és ennek 6 havi összege a törvény szerint az utolsó fillérig jár neki. Havasi Gulyás Gergelyhez is szólt levelében, azt írt, írta, nem Magyar Péter és nem is Gulyás Gergely dönti el, hogy mire fordítják a közszolgálati dolgozók a nekik járó juttatást, hanem ők maguk, legtöbben a családjuk megélhetésére. Óposzta szeren jelentette be Magyar Péter szerdán, hogy az Orbán kormány egyetlen tagjának sem írja alá a végkielégítésnek nevezett felmentési juttatáshoz szükséges dokumentumokat. Szerinte személyenként akár több 10 millió forintról van szó.
12: Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni. Azt, hogy szeretném előre is jelezni.
11: A törvény szerint a távozó miniszterelnök, miniszterek és államtitkárok juttatásra jogosultak a megbízatásuk megszűnése után. Ha legalább 3 évig betöltötték a tisztségüket, akkor 6 havi fizetésüknek megfelelő juttatást kapnak.
10: Kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl.
11: Azóta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Orbán Viktor is jelezte, hogy a volt kormánytagok a pénzt jótékony célra ajánlják fel. Magyar Péter ezt elfogadta azzal a feltétellel, hogy a juttatást közvetlenül az irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak utalják majd. A Telex telefonon is megkérdezte leveléről Havasi Bertalant, aki megerősítette, véleménykülönbségem van Gulyás Gergellyel a 6 havi fizetés továbbutalásának kérdésében, de erről nem egyeztettek egymással. Elmondta azt is, hogy szerinte a Fidesz nem mindig kormányzott jól, de részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, eljött annak az ideje, hogy termékeny és tanulságos vitákra üljön le a nemzeti oldal azokkal is, akiket az utóbbi években háttérbe szorítottak, vagy háttérbe vonultak.
1: Több politikai elemző és közéleti szereplő is reagált Havasi Bertalan és Magyar Péter szóváltására, majd annak következményére. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a miniszterelnök határozottan lépett fel, és várható volt, hogy felmenti Havasi Bertalant. Dulsza Bolcs újságíró arról beszélt, hogy a Fidesz még keresi a választ Magyar Péter viselkedésére, és voltak olyanok is, akik jogilag elemezték a felmentési határozatot. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
11: Vajon kinek a javaslatára mentette fel Magyar Péter Havasi Bertalant? Tette fel a kérdést közösségi oldalán Tuzson Bence. A volt igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar közlöny szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter volt a kezdeményező. Ilyen miniszter azonban már nincs, írta. A jogi vita kapcsán a Telex megkérdezett egy munkajogászt, aki szerint jogszerű az eljárás. Egyelőre ugyanis még létezik a miniszterelnöki kabinetiroda, mert az csak június 15-én szűnik meg hivatalosan. Vezetését pedig a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el.
14: A Fidesz nagyon keresi a fogást Magyar Péteren.
11: Dulsza Bolcs újságíró egy elemzést tett közzé az oldalán, ahol arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz még keresi a választ Magyar Péter viselkedésére.
14: A konfrontációra rögtön egy nagyon kemény, Menczer Tamást idéző stílusban válaszolt. Magyar Péter azonnali hatállyal fel is mentette őt, így aztán kibontakozott köztük egy kisebb vita. Lehet látni, hogy a Fideszben nem igazán tudják, hogy mi a jó válasz Magyar Péterre. Konfrontálódjanak, vagy ne konfrontálódjanak.
11: Reagált a történtekre Fekete Győr András is. A Momentum mozgalom alapítója és egykori elnöke közösségi oldalán azt írta, szégyeld magad Havas Bertalan. Ezzel arra utalt, hogy Havasi korábban nem állt ki az elbocsátott tanárok béréért. Szél Bernadett egykori országgyűlési képviselő pedig posztjában azt boncolgatta, hogy mikor jön el a megbocsátás ideje. Az LMP egykori politikusa szerint a megbocsátás olyan dolog, ami a megbűnhődés után következhet, és annak ezek a politikusok még bőven előtte vannak. Nagy Attila Tibor nem tartja meglepőnek, hogy Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant.
15: Magyar Péter felemelte maga mellé a miniszterelnöki szintre Havasi Bertalan helyettes államtitkár.
11: A politikai elemző a Híradónak azt mondta, hogy Magyar Péter határozottan lép fel, ennek pedig láthatóan örülnek a támogatói.
15: Várható volt, hogy fel fogják menteni Havasi Bertalant, elvégre Orbán Viktor híve volt, tehát nem volt elvárható, hogy a miniszterelnök megtartsa őt a pozíciójában. Ennek annyi az üzenete, hogy az új kormány határozottan fellép az Orbán rendszer maradványai ellen.
11: Magyar Péter közösségi oldalán megjegyezte, Gulyás Gergely a Fidesz és Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője is törölte a posztját az ügyben, miután, ahogy a kormányfő fogalmazott, jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán. Gulyás Gergely ezután úgy reagált, munkatársai a tudta nélkül törölték a posztját, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy egy helyettes államtitkárt szerinte nem sikerült jogszerűen felmenteni. Magyar Péter posztjára reagált Hont András is. Az újságíró szerint majd a munkaügyi bíróság eldönti, mennyiben volt jogszerű a felmondás.
1: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be, a gyors és gyors intézkedést ígért.
16: Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozást vezetünk, hogy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőbe ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
1: Az aszbeszt szennyezés országos probléma. A hatóságok és civil szervezetek jelzései alapján Vas vármegyében további 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zalavár megyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt. A soproni emberek is féltik az egészségüket, és az aszfalt visszabontását sürgetik. A helyszínről Ciráki Viktória jelentkezett.
17: A hétfői naptól folyamatosan kálciumkloriddal fogják borítani majd ezeket az útszakaszokat, ezzel igyekeznek megakadályozni az útszakaszoknak a porzását. Természetesen végleges megoldást majd csak a felületzárás fog jelenteni, vélhetően majd egy aszfaltréteg kerül ezekre az útszakaszokra. Ehhez azonban hatósági állásfoglalásra lesz még szükség. A mintavételek eredményeit pedig elküldik a kormányhivataloknak további intézkedések miatt. Azonban az is elmondható, hogy az itt lakók sürgetnék a mielőbbi megoldását ennek a helyzetnek, és úgy fogalmaznak, hogy nem az aszfalt borítás, hanem a visszabontás lenne egy megnyugtató megoldása ennek a helyzetnek.
1: Covid-árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten. 2021 óta több mint 1600 pártfogoltjuk van, akiket támogatnak. Közülük minden ötödik gyerek 7 évnél fiatalabb volt, amikor történt a tragédia. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, a járvány ugyan már lecsengett, a támogatások azonban nem szűnt meg, bőven van még feladatuk.
18: Az élet nem állt meg, sőt a tragédiák sorozata sem állt meg, tehát most már 15 olyan gyermekünk van, akik a Covid-ban elvesztették az egyik szülőjüket, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt.
1: Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsó rakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz. A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Ambrus Robert beszámolója.
19: Cipőka a Dunaparton, ez az emlékmű emlékeztet ma is a holokauszt borzalmaira. A szervezők szerint az élet menete nem csak megemlékezést jelent, hanem találkozást, egymás iránti tiszteletet és a nyitottság erősítését. Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ott volt az eseményen.
20: Vigyázni kell a gondolatokra.
19: Az egyik holokauszt túlélő azt mondta az M1-nek, ne hagyják a fiatalok, hogy a gondolataikat mások befolyásolják.
20: Ha valaki rasszista gondolatokat sugal, azt el kell, hogy mondjam, hajtani. Nem szabad beugrani olyanoknak, hogy cigányozás, zsidózás, arabozás. Az sem egy, hogy mondjam, komilfó manapság, bár az antiszemitizmus most erősödik világszerte. Ennek ellen kell állni, főleg itt Magyarországon és az egész Európában tulajdonképpen ennek meg kéne akadályozni.
19: A Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke azt emelte ki, fontos, hogy a fiatalabb nemzedék megismerje az életmenetének jelentőségét. Szabó György azt mondta, nemzedékről nemzedékre emlékezni kell a holokausztra.
21: Ismerniük kell annak a 600 ezer zsidó, magyar zsidó embernek a történetét és a történelmét, ahogy ők éltek, ahogy ezt a társadalmat építették, és aztán ahogy elpusztították őket. És nyilván ez a történelmi tény csak az építésüket tudja szolgálni, mint az egész magyar társadalomnak a építését, azzal, hogy egyrészt szembenézzünk a történelmünkkel, és másrészt levonjunk a kellő következtetéseket belőle.
22: Ma nem csak emlékezünk, megmutatjuk, jelen vagyunk, élünk.
19: A Mazsi Hisz elnöke azt mondta, nem hagyják, hogy a feledés győzzön, és hogy a gyűlölet újra gyökeret verjen. Grósz Andor hozzátette, azt sem hagyják, hogy a soha többé puszta szólam legyen. A haláltáborok annak a szimbólumai, hogy az emberi civilizáció önmaga ellen fordult, fogalmazott beszédében Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely hozzátette, az emberi méltóság lényegét még a legembertelenebb bűnök sem képesek megsemmisíteni.
2: Az emberi méltóság a másik ember iránt érzett felelősség megőrzése. Az ebből kiinduló társadalmi lelkiismeret pedig abban áll, hogy a gyalázat láttán sose némulj el, soha ne is mentegesd és ne magyarázd.
19: Karácsony Gergely kiemelte, az emberi méltóság képviselete folytonos erkölcsi gyakorlat, ennek az erkölcsi gyakorlatnak pedig elengedhetetlen része az emlékezés.
1: Megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg. Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
3: Mivel a gyulafehérvári főegyház megyében a keresztség évét ünnepeljük, és nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a Szent Maximustól választott mondat. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
1: Bulgária nyerte az idén 70. alkalommal megrendezett Eurovíziós dalfesztivált. A győztes dal a Dara nevű előadó Bangaranga című slágere lett a Bécsben megrendezett versenyen. Bulgáriának ez az első győzelme a dalfesztiválon. Második helyen Izrael, a harmadikon Románia végzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap is főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 10 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néver Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: A Holdkötők Társasága című film színpadi adaptációján dolgoznak a hallgatók az ELTE szombathelyi kampuszán. A szereplők közt akad leendő informatikus, pszichológus és angoltanár is, akik mind együtt gyakorolják a Carpe Diem szállóige lényegét.
0: A hely. Riport műsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Nagyok.
23: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor. Hétfőn este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
24: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
25: Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
24: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
26: Téged hogy hívnak?
27: Miros Mihály második B.
24: És beköltöznek a nappaliába.
25: Ami diktum, az faktum.
24: Klasszikus történetek.
28: A piros ernyő.
5: Azaz!
6: Szent Péter esernyője.
24: Vadonatúj élmények.
7: Vasárnap eljöhetne moziba.
24: Készítse a popcornt.
8: Moziba? Megyek.
24: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
9: A Kossuth Rádió Sárváron FM 96.
13: Ez a Sportvilág.
26: Nem jutottak ki férfi kézilabdázóink a jövő évi világbajnokságra. A Vasas lett a bajnok a labdarúgó MB2-ben. Vereség az osztrákoktól a hoki VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
13: Sportvilág.
26: A magyar férfi kézilabda válogatottnak ma két gólos hátrányt kellett volna ledolgozni a szerbek elleni világbajnoki selejtező visszavágóján, a veszprémi mérkőzésről Csesszegi Balázs tudósít.
27: A magyar válogatott ugyan Veszprémben nyer, de nem jut ki a 2027-es világbajnokságra itt a selejtezőn. Magyarország, Szerbia 31-30. Jól kezdte a találkozót a magyar válogatott, hiszen góllal kezdtünk, sőt, vezettünk két góllal is. Aztán Szerbia fordított 5-4-re, de nagyon hamar megint a magyar válogatottnál volt az előny. Elhúzni azonban nem tudtunk, elsősorban azért, mert sajnos kimaradtak 7 méteresek, elég sok volt a technikai hiba mindkét oldalon, és nem nagyon jöttek a kapus bravúrok. Bár volt néhány védése Palasicsnak, de annyi volt sajnos Dejan Miloszlávjevnek is. Aztán a szünetben azért kettővel vezethettünk volna, de a végét, az első félidő végét 17-15 után elrontottuk, 17-17. A második félidőben végig a magyar válogatott vezetett, volt, hogy 3 góllal is, hiszen azért voltak húzó embereink, Krakowski Bence belőtte a 7 métereseket, de ezek a 7 méter csak arra voltak jók, hogy gyakorlatilag az utolsó másodpercig tartsuk a reményt. Fazekas Gergő egyegyezéseiből kerültünk helyzetbe, és a második fél időben sajnos Máhidi Bencét sem tudtuk megjátszani, ellentétben a szerbekkel, akik mindig megtalálták elsősorban Pesmábeket, de volt, amikor Márszenicset is, és ennek köszönhetően a végén a magyar válogatott már csak szaradt az eredmény után, 30-28 is volt, sőt, 31-29. Azonban a szerbek betaláltak, és jött két védés, Miloszlávi meg egy eladott magyar labda a legvégén, hiszen 31-30-nál ugyan időt kért Csema Rodriguez, a szövetségi kapitány, de a támadást nem tudtuk góllal befejezni, sőt, eladtuk. A szerbek persze már néhány másodpercre a vége előtt nem erőltették. A mérkőzés legjobb magyar játékos ugyan a Fazekas Gergő lett, de én azt gondolom, hogy ezt a díjat Gergő elcserélni a világbajnoki részvételre. Magyarország, Szerbia, tehát 31-30, Szerbia ott van a világbajnokságon, Magyarország egyelőre nincs, egy dologban bízhatunk, 2 szabad kártya van még a világbajnokságra, hát ha az IHF, a Nemzetközi Szövetség az egyiket a magyar válogatottnak adja.
26: A mérkőzés után Szabó Szilvia Bóka Bendegúzzal beszélgetett.
28: Hát ahogy számítani lehetett, ez egy rendkívül kiélezett meccs volt. Mi volt a fejetekben? Lehetett tudni, hogy ha hajrára ilyen szűk előnnyel mentek, akkor baj lehet. Szóval hogy volt felépítve ez a meccs?
29: Nyilván tudtuk, hogy egy nagyon jó csapat ellen játszunk, ezt tapasztaltuk is a kinti mérkőzésen. Megpróbáltuk azokat a hibákat kijavítani, amiket kinti mérkőzésen elkövettünk. Úgy érzem, ez sikerült is. Sajnos viszont nem volt elég a minimum 2 gólos győzelemre. Úgy gondolom, hogy mi is ugyanúgy megérdemeltük volna, mint a szerbek ezt a mérkőzést, de sajnos nekik jött össze, úgyhogy most nem tudom, hogy hogyan tovább.
28: Szerinted mik voltak azok a kulcs momentumok, amikről nem tudtatok tovább lépni? Ugye volt egyszer 4 gólos előny, de nagyon gyorsan lecsökkent, szóval mik voltak azok a döntő pillanatok?
29: Igen, volt szerintem egy csomószor olyan mérkőzés folyamán egy olyan pillanat, amikor talán 3-mal is vezettünk, és akkor nem tudtunk, hogy jól emlékszem, 4-re elmenni, hát hogyha 4 gólra elmegyünk, akkor könnyebb helyzetbe kerülünk itt a végén. Illetve talán ott volt egy olyan káoszos szituáció, amikor mindkét oldalon nagyon sok kiállítás volt, lehet, hogy abból még jobban is kijöhettünk volna, de hát tudtuk, hogy ez egy párlabdás mérkőzés lesz, sajnos most a szerveknek sikerül.
28: Egyébként a két meccs között mi volt a hangulatra jellemző, tehát hogyan spanoltátok egymást?
29: Úgy, hogy mind a két mérkőzésen nyilván itt a Veszprém nagyon hatalmas segítség volt nekünk, mindent megkaptunk tőlük, fantasztikus hangulatot teremtettek, ezután is köszönjük szépen, hogy ennyien kilátogattak, sajnáljuk, hogy nem sikerült meghálnunk a bizalmat.
26: Bóka Bendegúz után következzen Szita Zoltán értékelése, akit Bera Emese kérdezett.
5: Azt hiszem, hogy nagyon botor a kérdés, de fel kell tennem, min múlt.
8: Tényleg nem tudom, labdánk volt az X az utolsó támadásban, gondolom minden lehető volt, hogy egy jobb végjátékot, vagy legalábbis egy jobb helyzetbe kerüljünk a végén. Az utolsó 10 percben nyilván, de mindkét oldalon szerintem voltak apró hibák, kapusvédések, eladott labdák. Tényleg nagyon néz bármit, és mondjuk, hogy nem vissza kell nézni, meg kell nézni a statisztikát, vissza kell nézni az egész meccsnek a képét. Most egy meccs után nagyon néz bármit is mondani, de nem tudom, én büszke vagyok mindenkire, mindenki, aki feljött a pályára hozzátett, kitette szívét, lelkét, és küzdöttünk a végsőkig, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy mi az eredmény, az most ilyen szempontból lehet, hogy másodlagos, mert nem mutattuk szerintem mindenkinek, hogy óriási szívünkön van, és tudunk küzdeni, és ma lehet, hogy egy kis több szerencse kellett volna, ami nem jött, de ez is sikerült, és olyan is a szerbek jutottak
5: meg. És ilyenkor lefut a fejetekben az, hogy most, ha nem jutottatok ki a világbajnokságra, akkor nagyon nehéz lesz mondjuk egy olimpiai selejtezőre kijutni, és így 2028-ban Los Angelesbe is. Tehát, hogy ez mind végig fut, vagy ilyenkor csak szomorúság van, csalódottság van, fáradtság van?
8: Nyilván benne van a fejekben, nem tudom, hogy működik a szabadkártya, de valahogy még lehet, hogy lehet esünk, de azzal se sokkal könnyűbb, mert akkor egy olyan csoportba kerülünk, ami valószínűleg halálcsoport lesz. Nem tudom, hogy mit lehet, vagy hogyan tovább, meglátjuk. Nyilván gondolkodik az ember, de meccs közben nem ez már agyalunk.
26: És még mindig kézilabda. Az Esztergom női csapata a negyedik helyet szerezte meg az Európa Liga 4-es döntőjében. Elek Gábor gárdája a bronzmeccsen 35-30-ra kapott ki a dán Viborg együttesétől. A döntőt a házigazda Dijon nyerte, miután 9 gólos hátrányból fordított a címvédő német Thüringer ellen. A bronzmérkőzés után az esztergomiak mestere Elek Gábor német Kornélnak nyilatkozott.
10: Gratulálok ehhez a csodálatos utazáshoz, még akkor is, ha én most az arcolon azt látom, ami egy vesztes bronzmérkőzés után van az ember arcán. Milyen volt ez a hétvége? Ne csak a mai meccsről beszéljünk, mert tényleg az utolsó leheletéig küzdött ez a csapat, mindent kitett a pályára, de hát ezt meg kell még szokni, azért első válaszok voltatok.
11: Köszönjük szépen a gratulációt, én megmondom, őszintén csalódott vagyok, mert nagyon szerettünk volna egy valós érmet, nem csak egy virtuális érmet, és azt gondolom, hogy talán a szezonnak abban részébe értünk, amikor egy kicsit így mentálisan belefáradtunk. Nagyon szép dolgaink voltak, de nagyon sok olyan része volt mind a két mérkőzésnek, amiben annyit hibáztunk, hogy nem lehetett más a végeredmény. Én azt gondolom, hogy ez a korunknak is betudható, de mondom, én ez egy picit csalódott vagyok, egy picivel többre számítottam, még akkor is, hogyha tényleg voltak ebben nagyon jó pillanatok, de azt látni kell, hogy méretben, kilóban egy kicsit kevesek vagyunk ehhez.
10: Meg a felfogás is azért érződött, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, vagy hol a helyünk. A tegnapi játékvezetés is, meg a mai is azért helyenként megmutatta ezt. Az első félidő végén fejben, vagy fizikailag volt inkább probléma szerinted, ami miatt elkezdett nőni viszonylag nagyra az olló?
11: Nagyon nehéz helyzet volt, mert most pillanatnyilag vannak jó formában levő játékosok, és vannak olyanok, akik most nincsenek jó formában, de azért nem kockáztatok sérülést, meg olyan jellegű kimerülést, aminek már nincs értelme, tehát ezért bele kellett cserélnem. Sajnos abban az időszakban nagyon nem jöttünk ebből ki jól. Lehet, hogy előbb vissza kellett volna cserélni. A játékvezetésre nem szeretnék nyilatkozni, mert az nekem sok pénzbe, meg nagy bosszúba kerülni az EHF részéről, úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni.
10: Gábor, mikor fogtok tudni ennek őszintén örülni? Mert hogy ennek örülni kell, tehát azért azt nevén kell nevezni ezt a gyereket, hogy talán az a csoda, hogy itt beszélgetünk ma Dijonban, most még nem, de vajon mikor?
11: Ez egy jó kérdés, ezt én is szeretném tudni. Remélem, eljön ez az idő.
26: Most pedig labdarúgás. A bajnokot avattak az MB2-ben. A listavezető Vasas az Ajkát fogadta, Szalai Kristóf tudósít.
12: Megnyerte a Mercantil Bank Ligát a Vasas FC, Erős Gábor csapata 2-1-re legyőzte az Ajkát. A 33. percben Horváth Rajmund kapott egy labdát Zitzerben csapattársától, Tóth Milántól, ő pedig köszönte szépen a 16-oson belül, átvette és ballal értékesítette a helyzetét. Ezzel 1-0 volt az állás, és a Vasas ezzel a találattal elindult a bajnoki címre vezető úton. A 35. percben, tehát rögtön az első gólt követően Tóth Milán kapott egy labdát a 16-oson belül, cselezgetett, nem adta oda senkinek, buktatták őt a 16-oson belül. A Vasas csapatkapitánya Urblik József állt oda, nagyon magabiztosan, viszont elpuskázta a büntetőt, a felső lécre tüzelt, emiatt nem született meg akkor még a Vasasnak a második találata. Nem úgy, mint az 55. percben, amikor is megint Horváth Rajmund kapott egy labdát a 16-oson belül, és ezt a helyzetét is értékesítette. ezzel megszerezte saját maga és csapatának is a második találatát. Néhány perccel később az 58. minutumban Urblik szolgálta ki Horváth Rajmundot, az ötösön belül a fejére varázsolta a labdát, Horváth viszont senkitől nem zavartatva mellé fejelte ezt, az ittszert megszerezhette volna karrierje első mesterhármasát, ami a felnőtt futball illeti. Utána pedig a Vasas több gólt már nem szerzett, viszont az Ajka is feliratkozott a táblára. 72. percben kapott egy kiugratást az Ajka házi gólkirálya, Cip Dominik pedig elegánsan átemelte a labdát Uram János kifutó kapus fölött, aztán nem ünnepelte meg látványosan a találatát, mert korábban két idényen keresztül is erősítette az Angyalföldi Egyesületet Cip Dominik, a 6. gólja volt az a szezonban. A végeredménnyel búcsúzunk, a Vasas FC tehát megnyerte az MB2-es bajnokságot. A 30. fordulóban, az MB2 záró fordulójában Horváth Rajmund duplájával, illetve Cip góljaival a Vasas Ajka 2-1.
26: A győztes mérkőzés, illetve a bajnoki cím megszerzése után a piroskékek vezetőedzőjét, Erős Gábort, Török Olivér kérdezte.
2: Bajnok lett a Vasas, irány az NB1, azért ennél szebb szülinapi ajándék nincs a kisfiat számára.
14: Igen, remélem, hogy sikerült a kisfiamnak is szép születésnapi ajándékot adni és örömet szerezni, de én azt gondolom, talán a legnagyobb örömet a Vasas családnak tudtuk szerezni ezzel a feljutással és ugye a bajnoki címmel, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tulajdonosi körnek, a szponzoroknak, minden egyes játékosomnak, a stábtagoknak, és nem utolsó sorban a szurkolóknak, hiszen ez a siker továbbra is úgy gondolom, hogy közös, ez a Vasas családé, és talán nem vagyok vele nagyképű, azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy megérdemelt siker. Nagyon szépen teljesített a csapat egész évben. Persze mindig voltak nehezebb periódusok is, de ha sikerült elérni ezt a célt, ezt azt gondolom, hogy ezért mindenki beletette a munkát, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, és mindenkinek köszönöm a munkáját.
2: Jövőre meg kell erősödni a Vasasnak, hogy fel tudja venni a versenyt az NB1-es riválisokkal?
14: Én úgy gondolom, hogy ugye a tulajdonosi körrel egyeztetve pár igazolásra szükség lesz, hogy stabilizálni tudjuk magunkat az NB1-be, de alapvetően nem szeretnénk természetesen nagy változásokat, hiszen ez a csapat kivívta a feljutást. Én úgy gondolom, hogy meg is érdemli az, hogy az első osztályban ezek a srácok pályára lépjenek, de elengedhetetlen, hiszen azt gondolom, hogy minden csapat életében, főleg egy osztályváltásnál szükség van bizonyos olyan erősítésekre, olyan játékosokra, akik esetleg jobb teljesítményre képesek, és magukkal tudják húzni ugye a többi. Úgyhogy ez lenne a koncepció, hogy maradnánk természetesen a magyar játékosoknál, tehát szeretnénk ezt tovább képviselni, ugyanúgy szeretnénk a fiatalokat építeni, mint ahogy ebben a szezonban is ez megtörtént, de egy pár rutinosabb, jó játékosra kiegészülve, én úgy gondolom, hogy teljesen reális lehet. Tehát így közösen azt hiszem, hogy sikerül majd elérni azt a célt, ami ugye a stabil bemaradás lenne. Ez lesz a következő szezonban a feladatunk, és ezért fogunk megtenni mindent. De ezek azért az öröm pillanatai, úgyhogy örülök ennek a pezsgőfürdőnek is, mert ugye még egyszer mondom, azt hiszem, hogy mindenki megérdemli.
26: Az ezüstérem és ezzel a második feljutóhely is a Honvéd élet, még ha a kispestiek ma 4-1-re ki is kaptak a BVSC vendégeként. A 3 év után az első osztályba visszajutó fővárosiak mestere Feckó Tamás is megszólalt, méghozzá Farkas Mártonnak nyilatkozott.
15: Ezüstéremmel fejezi be a szezont a Honvéd, ezt gratulálunk. Az elmúlt percekben picit megállt az idő, vagy át tudta adni magát ennek az egészen különleges hangulatnak itt a Honvéd tábora önt élteti percek óta?
16: Hát köszönöm szépen a csapatnevében is ezt a szeretetet, amit kapunk. Hát ez fantasztikus. Én kívánom minden edzőnek és játékosnak, hogy jöjjön, hogy ilyen tábor előtt tud játszani. Már ez egyszerűen hihetetlen érzés.
15: Most is lehet hallani, hogy még mindig önt éltetik a szereteten túl. Leginkább mit kapott itt a Honvédnál? A szurkolóktól, a klubtól, a csapattól?
16: A Honvéd az egy különleges közeg, hiszen ha bizonyítasz, ha dolgozol a címerért, a klubért, akkor azt meghálálják. Lehet bármilyen eredmény is, de látni kell a szurkolóknak azt, hogy te megteszel mindent annak érdekében, hogy a klub felemelkedjen. Szerintem ebben a másfél évben sikerült a bajnokság utolsó helyéről NB1-be felmenni a csapattal. Ez a játékosok érdeme, ugyanúgy, mint a stábtagoké. Mindenki nagyon becsületesen és sokat dolgozott ezért.
15: Közeljövőjét azt hogyan látja, mennyit tud már, vagy nyilván azért az elmúlt napokban, elmúlt hetekben sok minden pletyka napvilágot látott, és talán a szurkolók reakciójából is érződik, hogy itt azért van valami a levegőben.
16: Azt nem tudom, kell kérdezni, nekem élő szerződésem van, új értékeseket kell benne kérdezni.
26: és a labdarúgó MB2 többi mai mérkőzésén Kozár Mislány Karca 2-1, Soroksár Kecskemét 3-0, Szeged Csákvár 0-1, Tisza Kécske Szentlőrinc 1-2, Videóton Budafok 1-3, Mezőkövesd Békés Csaba 0-1. Az már korábban eldőlt, hogy a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól. Ma tehát bajnok lett a Vasas az MB2-ben, tegnap pedig az Eto ünnepelhetett a Fizligában. Ma az aranyérmet is átvették a győriek, amely után vezetőedzőjük Borbé Balázs Cingerkocka Henriettának nyilatkozott.
1: Szinte az éjjel vége sem ért, 3-tól újra kezdődött az ünneplés, vagy folytatódott az ünneplés. Milyen volt az éjszaka?
3: Nehéz, de túléltük, az a lényeg. Vagyunk, hogyha egyik ünneplésbe mentem a másikba, ugye a kislányomnak a szülinapja volt, azt ünnepeltük még ma ünnepi ebéddel, onnan rohantam ide, úgyhogy még nem állt meg az ünneplés, még tart, még folyik.
1: És a szurkolók, akkor milyen volt az, amikor tegnap mindenki berohant a stadionba, a pályára, és azért azt láttam, hogy próbált szabadulni, de hát mindenki rekét szeretett volna, ölelést, képet.
3: Hát ez ezzel jár, de nem tudom, ugye kerestem a játékosokat, kerestem a kollégáimat, mert tényleg együtt akartam átélni ezt a pillanatot, de hát nem volt nagyon rá lehetőség, de megértem a szurkolókat is, meg egyértelmű, hogy az ő segítségükkel jutottunk el idáig, oda, ahol vagyunk, úgyhogy kellemes volt az is.
1: Gondolkodod, hogy hol legyen a tetoválás? Május 16?
3: Még nem, majd még átgondolom.
1: Ugye azt, hogy bajnok az Eto, azt még tegnap nehezen fogta fel. Mára feldolgozta, vagy még ízlelgeti?
3: Még nem volt rá idő, még annyira belegondolni, úgyhogy még egy kis időre szükségem lesz.
1: És milyen volt egyébként ezt megélni, átvenni az érmet, felemelni a serleget?
3: A csodálatos érzés, ez nem téma, úgyhogy kellemes érzés.
1: És a játékosokkal megélni mindezt? Éltették még itt a színpadon is?
3: Szerencsére jó a kapcsolatunk, legalábbis a többségével nagyon jó a kapcsolatom, de bízom benne, hogy mindenkire, úgyhogy szerintem működik a kémia köztünk, de nem csak én meg a játékosok, és nem csak a stáb meg a játékos keret között, hanem a vezetőség is és a stáb között is, úgyhogy lehet, hogy ez is a siker egyik kulcsa.
1: És hogyha azt mondom, hogy Hidekuti Nándor, Verebes József, valamint Pintér Attila is Borbély Balázs, akkor mire gondol?
3: Aranyérem az Etóval, edzőként.
1: Milyen érzés ebben a csapatban, ebben a legendák közé tartozni?
3: Megtisztelő, felemelő.
1: És milyen volt ez az út idáig edzőként, leginkább pozitív és negatív oldalról?
3: Hát nyilván azért tudjuk, már ismerik mindannyian a sztorit, nehéz kezdet után, sikeresebb folytatás is, és tegnap megfelkerült az íre a pont. Izgatottan várom, mi következik még, milyen lesz a folytatás.
1: És gondolta ezt, hogy 2 év alatt ez sikerül?
3: Szerintem senki más a Magyarországon, vagy aki követi a magyar focist, hogy azt gondolta volna, vagy eszébe jutott volna akár a szezon kezdetén is, hogy ez így fog végződni, de vannak csodák.
26: És még mindig labdarúgás, de már külföldről, az angol Premier League-ben a Manchester United hazai pályán 3-2-re legyőzte a Nottingham Forestet, ezzel egy fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította bronzérmét. Newcastle West Ham 3-1, amennyiben a Tottenham holnap legyőzi a Chelsea-t, a West Ham kiesik. Olaszországban a már bajnok Inter a Verona elleni 1-1-es döntetlennel búcsúzott hazai szurkolóitól. Juventus Fiorentina 0-2, miután nyert a Róma és a Milán is, a torinóiak gyakorlatilag búcsút inthetnek a bajnokok ligájának. Spanyolországban a Real Madrid 1-0-ra nyert a Sevilla ellenében, jelenleg is tart a bajnok FC Barcelona mérkőzése, itt a katalánok hazai pályán 70 perc után 2-1-re vezetnek. A szlovén másodosztályban a magyar tulajdonban lévő Nafta 2-1-re kikapott az üldözője a Grosszupli vendégeként, ellapolva a bajnokavatást. A feljutásra hajtó lendvaiak előnye még így is 2 pont az élen, az utolsó fordulóban a 3. Triglavot fogadják.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
26: A Paks hazai pályán 113-92-re legyőzte a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájának második mai mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített. Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc 3. meccsére szerdán kerül sor Kaposváron. A Dág és a Szolnok is győzött a férfi röplabda extraliga alsóházában az idény utolsó 2 mérkőzésén. A 11. helyzet Dág az utolsó helyen végzett Dunaújvárost verte hazai pályán 3-0-ra, míg a szezont 10. pozícióban záró szolnokiak a 9. Szeged otthonában győztek 3-1-re. A címvédő Perugia megnyerte a férfi röplabda bajnokok ligáját, miután a mai fináléban 3 játszmában legyőzte a lengyel Zavierce csapatát. A bronzérmet a török Zirat Bankasi szerezte meg, mivel a helyosztón 5 játszmában múlta felül az ugyancsak lengyel Projekt Varszavát. Most pedig jégkorong. A tegnapi finnektől elszenvedett nyitóvereség után a magyar férfi válogatott az osztrákok ellen javíthatott volna ma a svájci A-csoportos világbajnokságon. A mérkőzésről Virágy Zsolt tudósít.
0: Tovább tart az osztrák átok, Magyarország-Ausztria 2-4. Az első két gólt emberölönyből szerezte, sőt a harmadikat is a két válogatott, méghozzá úgy, hogy az első 20 percben Horváth Milan kiállítása miatt Rohrer egy osztrák lövést követően emberölönyből a kipattanót belőtte a mi hálónkba, Bális Bence hálójába. Ezzel 1-0 volt az első harmad elején, az 5. percben állították ki Horváth Milant. Aztán a 10. percben mi kerültünk emberölönybe egy gáncsolás miatt, ezt a 47 másodperccel a két perces kiállítás lejárta végelőtt. Sofron gyönyörű kapásgollal egyenlítettek, illetve értékesített egy-egy lett, Sebők szerzett korongot a palánknál, a jobb oldalon középre tette Csolláknak, aki továbbította Sofronnak. Ezt követően még Barta is próbálkozott közelről, de maradt az 1-1. Ember előnnyel kezdtük a második harmadot, hiszen az első harmad végén kiáltottak egy osztrák játékost. A második harmadban nem lőttünk gólt ember előnyből, plusz kivélekeztünk 3 ember hátrányos szituációt, ami sok energiát elvitt a magyar csapatból. Az utolsó harmadban viszonylag gyorsan 2 gólt szereztek, először ember előnyből, egy baloldali lövés követően az osztrákok, és így lett 2-1 oda, Zwerger találata, a jobb felsőbe még be is ragadt a korongoda a háló és a vas közé. A 8. percben pedig a harmadik harmadban megint balról jön egy lövés, megpattan, kipattanó, és Kis Roland korcsolyájáról a saját kapunkba kerül, 3-1. Innen még volt visszaút, ugyanis a 14. percben a utolsó játékrészben 2 perces kiállítás, 2 és az osztrákoknál először szongatta, szabálytalankodnak, az 5 perces kiállítást megúszták az osztrákok, videózás után marad a 2 perc méghozzá gáncsolásért, és ezt követően jön még egy játék késleltetésért kapott 2 perc, és a kettős emberölöny lejárta előtt Vince Péter 3-2-re módosítja az állást. Az utolsó 2 percre lehoztuk a kapust, hiszen csak egy gól volt a különbség, az üres kapu viszont az osztrákoknak kedvezett. A 6-5 elleni játékban mi nem egyenlítettünk, ők betaláltak, így Ausztria-Magyarország 4-2. Folytatás kedden 20-20 perctől itt Zürichben a britek ellen, akik 5-2-re kaptak ki szombaton, azaz tegnap az osztrákoktól.
26: A mérkőzés után Virágy Zsolt Hadovás Zéténnyel és Vince Péterrel beszélgetett.
0: Hadovás Zéténnyel kezdjük. Hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzitek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs.
6: Igen, amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket. Egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amilyen úgymond felesleges, és szerintem ez volt ma a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
0: Arra utalsz, hogy a második harmadnak például 3-szor is ember hátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlőnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen?
6: Hát remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy ilyen kiállításokat csinálunk. A másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, és akkor más lesz a játéknak a képe.
0: Köszönöm szépen, Hadovás Zétény, után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye az a 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulságai vannak ennek a mérkőzésnek?
17: Hát az, hogy gondolom az Zétény is elmondta, de muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadba, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
0: Mennyire fáradtatok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
17: Hát szerintem eléggé, meg tegnap is egy nagyon hajtós meccsünk volt, és főleg azok, akik mennek hátrányba, ők nekik nagyon fárasztó.
0: Gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
17: Hát ugye a Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök neki, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
26: A csoportunkon egyébként magt 2 további mérkőzés is lejátszottak, ezeken az USA 5-1-re verte nagy

0: Kenu 2-se is. 5000 méteren aztán Kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányitányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török Özükszel mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte erőnyét, az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A díjátadó után Kreisz Bálint elsőként Walter Attilát kérte értékelésre.
1: Azt gratulálok, fehér trikóban zártad az idei Tour de Hongriet, 6 év után itt értél vissza. Hogyan láttad a mai szakaszt, azért a körülmények most sem voltak könnyűek?
2: Ahogy is magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Fetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták. Majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szánttal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Brutálisan fáztam az elején, nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőben. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezetten könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen. Inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszakítani nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAE-sek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította. Ugye pont még a Söderqvist el tudott menni, a saját csapattársam a Jakob Omzsellel, úgyhogy az első bolyról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk el, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, ma tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
1: Ezúttal is megkülönböztetőm ezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
2: Hát igen, nagyon rég voltam. Ugye Magyarországon ugye a Giro volt az utolsó többnapos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok. Nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton. És nekem, és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel. Nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
1: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
2: Most jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Tejdére a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
0: Walter Attila után halljuk Fetter Eriket.
3: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis hiány nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
1: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
3: Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk, így a csapattal, meg én is, így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros

0: trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
1: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
0: Hú, őszintén még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
2: Az ötödik helyen kiemelt Piros Zsombor kikapott a zágrábi salakpályás férfi Challenger tenisztorna döntőjében. A világranglistán 163. magyar játékos a brit Csajnszkitól kapott ki 7-6-7-6 arányban. A világ első Jannik Sinner nyerte a római salakpályás tenisztorna férfi versenyét, miután a döntőben 6-4-6-4-re verte a norvég Kasper Rüdöt. A hazaiak kedvence ezzel sorozatban 34. sikerét aratta az ezres versenyeken, átadva a 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic korábbi rekordját. Ez volt a Sportvilág, én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: Huszonhárom órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Újabb nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Több mint 550 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem. Becsapódásokat jelentettek mások mellett a fővárosból, Moszkvából és környékéről is. A támadásokban legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Krasznogorszkban a város olajfinomítójánál volt robbanás, de a létesítmény továbbra is üzemel. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. Több mint 140 légicsapást hajtottak végre a Dnipropetrovszki régióban. Becsapódások voltak Dnipróban és Zaporizsjában is, sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Amerikai demokrata szenátorok szerint az engedmény pénzügyi forrást biztosított Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Mentális problémákkal küzd az a férfi, aki járókelők közé hajtott tegnap délután az észak-olaszországi Modenában, erősítette meg a rendőrség. A 31 éves marokkói származású olasz állampolgár 8 embert elgázolt, majd késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. Az álmokfutó eddig nem szerepelt a rendőrség nyilvántartásában, korábban azonban mentálhigiénés központban kezelték elmezavarral. Az eddigi adatok kizárták, hogy szélsőséges, terrorista indítatásból követte el az álmokfutást. Ma van a homofóbia, a transzfóbia és bifóbia elleni világnap. A kezdeményezést 2005 óta tartják annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Az alkalomból kiadott közleményben Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió kiáll a szexuális kisebbségekhez tartozók emberi jogainak teljes körű és egyenlő garantálása mellett. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerre járón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozta. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Halálos medvetámadás történt a Bolgárhegyekben. Egy hegyi kunyhó közelében lévő férfira támadt rá egy nagyvad és annak kölyke, Szófiától nem messze. Szemtanúk szerint az áldozat egy bottal próbálta megvédeni magát, de nem járt sikerrel. Holttestét szombaton találták meg. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él. A Vitosza-hegységben történt mostani incidens szokatlannak számít, mivel a ragadozók többsége más területeken fordul elő. Végül az időjárásról. Idehaza jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 9-10 fokot mérnek. Az ország középső harmadában, valamint a Tiszántúl nagy részén borult az ég és esik az eső. Éjszaka a Dunántúlon tovább csökken a felhőzet, napközben az észak-keleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 17-23 fok várható. Hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban. 23 óra múlt, 5 perccel.
3: Műsorajánlat 56-70. Egyház üldözés, kitelepítés, internáló táborok, emberi sorsok a diktatúra szorításában. Az 56-70 következő adásában arról beszélünk, hogyan próbálta a kommunista hatalom megtörni a közösségeket, elszakítani a családokat, és évtizedekre hallgatásra kényszeríteni az áldozatokat.
5: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Május 17-én ebben a hónapban már harmadik alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit a következő órára. 12 éven keresztül képviselte a szerb nemzetiség érdekeit a parlamentben. Aktív nyugdíjas évekre készül Alekszov Jubomir. A nemzetiségi oktatás közös ügy, amely túlmutat a nemzeti határokon, hangzott el a Szarvasi Pedagógiai Nemzetiségi Konferencián. 35 éve működik sikeresen, ma már civil szervezetként. Több mint 400 tagja van a Magyarországi Horvátok Szövetségének. A régiek tetteiből merítenek új ötleteket. A magyarországi német fiatalok közössége Baranyában a helyi csoportokat élesztette újjá. Közös pontok az Alföldi és a Pilisi tájban. Élő gyökerek címmel látható fotókiállítás két szlovák alkotó munkáiból Békés Csabán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: A magyarországi németek szószólója Gallai Gergely hétfőn elnökként vezette a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának alakuló ülését, amelyen Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, akkor még miniszterjelöltjét is meghallgatták. Az új minisztériumi struktúrában a nemzetiségi ügyek is Tar Zoltánhoz tartoznak majd, aki hangsúlyozta, hogy párbeszéden alapuló együttműködést képzel el a kormány és a magyarországi nemzetiségek között. Emellett a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte. Tar Zoltán kiemelte, a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik. Emellett azt is közölte, 5 évre visszamenőleg megvizsgálják és feltárják a Bethlen Gábor alap működését, de mindezt úgy, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztessék.
0: A Lórévi Szerb Általános Iskola május 22-én ünnepli fennállásának 270. évfordulóját. A jubileum alkalmából ezen a napon, pénteken 15 órától ünnepi műsort rendeznek. A részletekről Krauszné Vukajlovics Melinda, az iskola igazgatója beszélt kollégánknak, Mándit Predrágnak.
2: Aki emlékszik rá, 10 évvel ezelőtt, akkor ősszel tartottuk meg a 260. évfordulót, iskolánk fennállásának úgynevezett születésnapját. Az idei évben is készülünk rá, igyekszünk bevonni iskolánk összes tanulóit, és ez az ünnep nekünk duplán is ünnep, ugyanis az idei évben évre felnőttek a 8-ig a gyermekeink, és az idén először ballagást is tarthatunk. Ünnepi műsornak szinte minden gyermek a szereplője. Vers, tánc, ének fogja színesíteni a programot, és természetesen nem fognak elmaradni az ünnepi beszédek sem. A terveink szerint aznap délutánra, mivel ezen a napon, május 22-én templomunknak van a védőszent ünnepe, szeretnénk délután, a program után egy kis frissítőnek a Lórévi iskola történetéről könyvbemutatót is tartani.
1: Szlovák napot rendez a Csabacsüdi Szlovákok szervezete a helyi nemzetiségi önkormányzattal közösen május 23-án. A találkozó 13 órakor kezdődik az Eötvös József Művelődési Házban. A köszöntők után kitüntetést adnak át, majd a kulturális műsort követően vacsora és táncmulatság várja az érdeklődőket.
0: 35 éves a tótkomlósi szlovák két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda mellett működő Harmónia gyermekkulturális csoport. Ebből az alkalomból jubileumi gálaműsort rendeznek május 23-án 14 órától a Tótkomlósi Művelődési Központ színház termében.
1: Borbé Anna és Barta Csilla szerkesztésében 2024-ben jelent meg a Többnyelvűség Magyarországon szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről című kötet a HUNREN Nyelvtudományi Kutatóközpont gondozásában. A Szentendrei Román Nemzetiségi Önkormányzat május 29-én pénteken 18 órától mutatja be a könyvet a Hanvas Béla megyei könyvtár olvasó termében. Az est moderátora Vaskóné Pántya Júlia, a Szentendrei Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lesz.
0: A Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat Babarc Fesztivált rendez május 30-án. A jubileumi 10. alkalommal megvalósuló hagyományőrző utcafesztivál célja a helyi és baranyai német nemzetiségi hagyományok, gasztronómia és közösségi értékek bemutatása.
1: Sziasztok színek, sziasztok formák címmel nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat a kortárs lengyel illusztráció egyik legizgalmasabb műhelyének, a 2012-ben Varsóban alakult Acapulco stúdiónak a munkáit mutatja be, amelyek a plakátművészet hagyományaira építenek, mégis frissek és modernek. A kiállítás május végéig látható.
0: Híreinket hallották.

0: Május 9-én tartotta alakuló ülését az új országgyűlés, a magyarországi nemzetiségek érdekeit. Szavazati joggal nem rendelkező szószólók képviselik a magyar parlamentben, akik szintén letették az esküjüket, mégpedig az adott nemzetiség nyelvén. A magyarországi szerbeknek nem sikerült szószólót választaniuk. A listaállításra jogosult szerbországos önkormányzat képviselői az adott törvényi határidőig nem tudtak megegyezni a lista összetételéről. Ez nagy hátrányt jelent az elkövetkező periódusban a magyarországi szerb közösség számára, mondja Alekszov Ljubomir, korábbi szerb parlamenti szószóló, aki 12 éven keresztül képviselte a szerb nemzetiség érdekeit a parlamentben. Vele beszélgetett Mándik Predrág.
1: Megtartotta a magyar parlament az alakuló ülését, és esküt tettek a nemzetiségi szószólók is, viszont ezúttal közöttük nem volt a szerb nemzetiség képviselője, szószólója.
2: Ön, aki
1: 12 éven keresztül volt a magyarországi szerbek szószólója a magyar nemzetgyűlésben, hogyan értékeli ezt a sajnálatos tényt, hogy a magyarországi szerbségnek nem lesz képviselője a magyar parlamentben az elkövetkező politikai ciklusban?
3: A magyar parlamentarizmusban, illetve a nemzetiségi közéletben egy óriási lépés volt előre, amikor 2014-ben a nemzetiségek módot és lehetőséget kaptak arra, hogy ha szószólói szinten is, de részt vegyenek a magyar parlament munkájában, és ez az elmúlt 12 évben meg is mutatkozott, mint a törvényalkotás, mint a nemzetiségi szervezetek finanszírozása, nemzetiségi iskolák, kulturális intézmények fenntartói jogának átvételében, és még sorolhatnám, hogy mennyi eredményt sikerült ebben a parlamenti munkán keresztül a nemzetiségeknek elérni, és ezért nem tudni választani egy szószólót, az a legnagyobb politikai hiba, amit egy közgyűlés, vagy egy ilyen választott testület elkövet. Én a magam részéről ugye nyugdíjba vonulok, de a két jelölt, aki megmérettetett ezen a választói gyűlésen, és nem kapott megfelelő szavazatot egyik sem, bármelyikük alkalmas lett volna a munkára, kiválasztották a legrosszabb opciót, hogy ne legyen senki. A közgyűlés 15 tagját is egyöntetően is felelősség terheli, hogy nem éltek a törvény adta lehetőséggel, és most a következő 4 éves parlamenti ciklusban nem lesz, aki artikulálja a szerb közösség érdekeit, szót emeljen érte, illetve részt vegyen a bizottsági és a plenáris ülések munkájában.
1: Az elmúlt politikai ciklusban a romáknak nem volt szószólójuk, és hát tudtommal ön volt az, aki tulajdonképpen képviselte az érdekeiket. Elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg a nemzetiségi szószólók között most is lesz egy olyan, aki talán felkarolja a magyarországi szerbek érdekeit?
3: Reméljem, hogy lesznek olyan jó érzési szószólók, akik majd elfogadják a hozzájuk jutó szerb érdekeket. Mindazonáltal azért a helyzet más, mert a roma szószóló hiányát a bizottság volt hivatott pótolni és képviselni a roma érdekeket, hisz az előző ciklusban külön minisztérium alá és külön támogatási rendszer alá tartoztak a nemzetiségek, illetve külön a nagyszámú roma közösség. Az én feladatom az volt, hogy a bizottságot képviseljem a roma támogatási tanácsban. Hát én nem általában a romák érdekeit képviseltem, hanem ebben a támogatási tanácsban próbáltam artikulálni a bizottsági véleményt, álláspontokat. Más nemzetiségek esetében ugye ez a támogatási bizottság más összetételű, és itt a nemzetiségi oldalt a főbizottságban, a támogatásra javaslattevő bizottságban 3 tag az önkormányzati szférából, illetve 3 tag a parlamenti szférából képviseli az összesen 9 tagú bizottságban, úgyhogy akár még az is előfordulhat, hogy itt akár még szerb képviselő is lehet, de nyilván más, amikor valaki, úgy mondjam, szívességi vagy baráti alapon képvisel egy érdeket, vagy egy nemzetiséget, és megint más, amikor az adott nemzetiségnek saját képviselete van a Magyarország gyűlésben.
1: Ön viszont fáradhatatlanul képviselte a magyarországi szerbség érdekeit 12 éven keresztül a magyar parlamentben. Mire büszke? Mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok eredményt sikerült elérni, és most itt kiemelhetném mondjuk a szerb oktatási intézmények finanszírozását. A budai szerb egyházmegye is egy nagy támogatást kapott, amely tulajdonképpen az ön lobbizásának is köszönhető, és még sorolhatnám tovább azokat az eredményeket, amelyek az ön nevéhez fűződnek.
3: Természetesen ezek az eredmények mind megszülettek. Nyilván úgy nem igaz a mondat, hogy ez kizárólagosan az én érdemem, úgy igaz a mondat, hogy én is sokat dolgoztam, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Kellett hozzá, hogy a kormányzat illetékes tisztségviselőinek legyen hallásuk ezeknek a kéréseknek a megértésére, befogadására, de ennek a közös munkának tényleg meglett az eredménye. Én arra büszke vagyok, hogy nekünk ez alatt, és főleg ez az első ciklusnak volt a feladata, sikerült elfogadtatnunk magunkat a magyar politikai elittel, a politikai pártokkal, az országgyűlés pártjaival, és ugyan a szószólók más jogkörökkel, más feladattal, de gyakorlatilag egyenragú félként vehettek részt a vitákban, és fogalmazhatták meg a nemzetiséget érintő jogszabályi javaslatokat, módosításokat, és nekünk volt köszönhető az is, hogy a Magyarország gyűlésben valamennyi törvény által elismert nemzetiség nyelvén is hangzottak el a mondatok. Bevezettük szokásként, hogy a szószólók minden felszólalásukat mindenki a saját anyanyelvén kezdi, nyilván utána lefordítja magyarra, mert egyikünknek sem volt probléma a magyar nyelv ismerete. Ez egy szimbolikus gesztus volt, de gyakorlatilag, ha az alkotmány kimondta, hogy államalkotó tényező a nemzetiségi lakosság is, akkor így ilyen formán is ezt demonstrálni lehetett. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a munkámat egyrészt a Nemzetiségi Bizottság tagjai is elismerték, illetve a magyar politikai pártjainak a képviselői is. Én jó viszonyt tudtam kialakítani mind a hatalmon levő, mind az ellenzékben levő képviselőkkel, és ez jellemző volt különben a Nemzetiségi Bizottság tagjére, tehát a szószólókra. Ennek talán a legeikesebb bizonyítéka, hogy az általunk előterjesztett törvénymódosítások vagy törvényjavaslatok talán egy vagy két kivétellel mindig egyhangulag fogadta el az országgyűlés. Ez nyilván nem véletlen, ez egy nagy előkészítő, egyeztető munka előzte meg minden alkalommal, de így is tudtuk bizonyítani, hogy érettek vagyunk arra a feladatra, mert amikor 14-ben elindultunk, akkor senki nem tudta, hogy mi lesz ez a szószólóság, hogy ez tényleg csak egy dísz lesz a parlamentben, ezt a dísz nyilván idézőjelben mondom, vagy pedig tényleges feladatok, hatáskörök jutnak enneknek a újonnan bekerült szószólóknak, és talán a felkészültség az, hogy nagyon komolyan vettük azt a feladatot, amivel a választóink megbíztak, juttatta el oda ezt az egész szószólói rendszert, hogy ma a nemzetiségi közélet megkerülhetetlen része és egy nagyon komoly politikai tényező a Magyarország gyűlésben.
1: Sikerült minden álmát megvalósítani a 12 év alatt, vagy pedig maradt-e olyan dolog, ami talán nem valósult meg?
3: Az dőreség lenne azt mondani, hogy és talán nincs is olyan ember, akinek minden álmát sikerül megvalósítani, nem csak a magánszférában, hanem a munkája során is. Nyilván az embernek mindig vannak újabb és újabb ötletei, vannak újabb és újabb tervei. Nekem a legfájóbb pontom ahol nagyon sok munkát, nagyon sok energiát fektettem be, az Magyarország egyik legrégebbi temploma, de mindenképpen a legrégebbi ortodox temploma, ami egy amúgy is egy unikát, ahol a gótika és a bizánci művészeti stílus egyesül, az a Ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom, amelyik ilyen formájában a 15. századtól itt áll, de már egy korábbi templom helyén. Ennek a kolostor templomnak az állapota, a környezetnek a rendbetétele nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Neki sikerült azt elérni, hogy ez kormányhatározat szintjén ezzel a magyar kormányzat is foglalkozon, és a legnagyobb bánatom, hogy épp a szerb közösség nem tudott élni ezzel a felkínált lehetőséggel, és ezt most a mandátumom végén sajnos úgy kell látnom, ahogy ez néhány évvel ezelőtt nekiálltunk ennek a feladatnak, pedig az úton elindultunk, de hát az emberi szűk látókörűség néha a legjobb dolgokat is megakadályozza.
1: Ne haragudjon, de én nem tudom önt elképzelni nyugdíjasnak, aki kapásból visszavonul és teljes egészében elengedi maga mellől akár a szerb közösséget, akár a civil szférát, és még sorolhatnám tovább, aktív lesz, mint nyugdíjas? Mert még egyszer hangsúlyozom, nem tudom önt elképzelni, hogy most visszavonul.
3: 16 éves koromban horgáztam utoljára, és nem tervezem, hogy kiváltom most a horgász engedélyt, bár tisztelem és elnézem, amikor az emberek ülnek, főleg amíg halat is fognak. Hiccet félretéve magam sem tudom elképzelni úgy a jövőmet, hogy ülök a négy fal között, és nem csinálok semmi. Tehát egyrészt ugye vannak azért olyan hobbiaim, és ezek közé a kertészetet mindenképpen ide sorolom, amit eddig is csináltam, most is fogom csinálni. Nyilván az unokáim azok nem csak örömet, hanem remélem majd feladatot is adnak, de a közösségből sem akarok teljesen kivonulni. Néhány barátommal nekikezdtünk egy új platformnak a szervezésébe, alakításába, amiről most korai lenne beszélnünk, mert még a szervezés első fázisában vagy felében vagyunk, de remélem a terveink megvalósulnak, akkor nem csak a szerb, hanem az össznemzetiség szempontjából is egy nagyon érdekes és új kezdeményezéssel állunk elő.

0: új pedagógiai eszközökkel maradandó értékeinkért címmel rendezte meg a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagógiai Kara a 13. nemzetiségi konferenciát, amelynek célja, hogy elősegítse a párbeszédet, a Magyarországon működő nemzetiségi pedagógus képzés és a közoktatás szakemberei között. A május 7-i rendezvényen 4 nemzetiség képviselői vettek részt, németek, románok, romák és szlovákok. Hangsúlyozták, hogy a hagyományok továbbadása és a modern oktatási módszerek ötvözése kulcsfontosságú a fiatalok megszólításában és a közösségek megerősítésében. A román nemzetiségi pedagógusok az aradi, temesvári és szarvasi egyetemek előadóit hallgatták meg. A konferencián részt vett Daniel Bánu, Románia gyulai főkonzulja is, aki hangsúlyozta a nemzetiségi oktatás szerepét az identitás megőrzésében. Bekán Anka összeállítása következik.
1: A magyarországi kisebbségek számára az anyanyelvi oktatás nem csak alapvető jog, de létfontosságú szükséglet a nyelvi, kulturális, szellemi és vallási identitás megőrzéséhez. Az anyanyelv az a közeg, amelyen keresztül az értékek, a hagyományok és a kollektív emlékezet generációról generációra örökül. Ebben az értelemben az önök szerepe, mint a kisebbségi oktatásban tevékenykedő pedagógusoké alapvető fontosságú. Önök nem csupán tudás közvetítők, hanem közösségei identitásában valódi őrzői is. Ezért a tapasztalatcsere, az ötletek és a bevált gyakorlatok megosztásának lehetősége kulcsfontosságúvá válik. Az ehhez hasonló események értékes keretet biztosítanak a párbeszédre, a közös gondolkodásra és az együttműködésre. Az oktatási innovációnak kéz a kézben kell járnia a hagyományok tiszteletével. Így hozzájárulhatnak egy olyan modern oktatási rendszer kialakításához, amely milyen kötelezi minden közösség identitásában. Kiemelten fontos szerepet töltenek a felsőoktatási intézmények, az egyetemek és karok, valamint azok az oktatók, akik a jövő pedagógusait és tanítóit képzik. Az oktatás minősége közvetlenül függ az önök felkészültségétől, mint képzőtől, kompetenciáiktól és elkötelezettségünktől. Önök azok, akik a jövő pedagógusaiban nem csak tudás, hanem a sokszínűség, az anyanyelv és azon közösségek kulturális értékei iránti tiszteletet is közvetítik, amelyeket majd szolgálni fognak. Hangsúlyoznunk kell a határokon átnyúló együttműködés fontosságát is. Az eseményen résztvevő diplomaták, parlamenti képviselők, valamint a régió különböző országaiból érkező szakemberek és szakértők jelenléte azt bizonyítja, hogy a kisebbségi oktatás közös ügy, amely túlmutat a nemzeti határokon. Zárásként szeretnék őszinte elismerésemet kifejezni a rendezvény szervezőinek, akik évről évre sikeresen teremtenek találkozási teret ilyen nagy számban elkötelezett résztvevők számára. Az önök jelenléte egyértelmű bizonyíték az oktatás és a bennünket meghatározó értéket iránti
2: elkötelezettségnek.

0: Magyarországi Horvátok Szövetsége múlt hétvégén a Baranya vármegyei Szalántán tartotta éves rendes közgyűlését. A jelenlegi legnagyobb magyarországi horvát civil egyesület már 35 éve működik, és több mint 400 tagja van. A régiós szervezetek önkéntesen végzik társadalmi tevékenységüket. A közgyűlés után Osztrogon Ács Józsefet, a szövetség elnökét, Füri Tamás kérdezte.
1: Épp az előbb fejeztük be a közgyűlésünket. Mindig olyan helységet keresünk, ahol nagyszámú horvátság ér, és tudjuk, hogy Szalántán rettenetesen aktív és nagyon szépen dolgozik, ami a horvátságot illeti. Nyitott hüllekre találtunk, nagyon szépen köszönöm a polgármester asszonynak és alpolgármester úrnak is, amelyik egyben tagja is a szövetségünknek, meg elnöke a helyi horvát szervezetnek, hogy helyet kaptunk és méltóképpen fogadtak bennünket, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mai napon, május 9-én van, és tudjuk, hogy mennyi rendezvény van mi részünkről is. Ennek ellenére mégis megvolt a szavazat képesség, több mint 200 ember eljött. Ez is egy nagy lemondás és egy nagy köszönet érte, és ez a nap arra is alkalmas, hogy azokat a pontokat átbeszéljük, amiket elküldtük a meghívóba, a hivatalos rész. Utána most már megy a barátkozás, a gasztronómia örömök, és természetesen a helyi kultúrcsoport egy bemutatót is tart, hogy kulturális része is legyen az egésznek.
2: A napi rendi pontok között szerepelt a tavalyi költségvetés az elfogadása, de szó esett nyilvánvaló az idei tervekről, illetve a költségvetésről is. Mennyire jól sáfárkodott a szövetség, és mi várható idén?
1: Ami a financiális dolgokat illeti, nagyon ügyeskedtünk. 4.900.000 forintból fenntartani egy országos civil szervezetet, amelynek regisztráltan 400 tagja van. Egy elismert elnyőszervezet vagyunk, és Magyarországon a legnagyobb civil szervezetként szerepelünk 35 éve. Tavaly volt a 35. évforduló, amit méltóképpen meg is ünnepeltünk. Tehát nagyon nehéz, mert csak egy ilyen közgyűlés összehívását 1,5 millió forint minimum. Nyilván a CISZ az erre szól, a működésre szól, nem a programokra. A kulturális programokra pedig még nem kaptuk meg a pénzt az idén. Egyetlen egy programunkat is ismerték el, pedig több pályázatot adtunk be, tehát valószínű, hogy bizonyos programok tolódnak. Az idén időben eljött a költségvetésre szóló, legalább ezt meg tudtuk tartani, de tavaly például annyira csúszott, hogy kölcsönökből tudtuk megtartani a tavalyi közgyűlést, és aztán ugye a kölcsönt vissza kellett fizetni. Öröm számomra viszont, hogy ugyanakkor anyaország felé is tudunk pályázni, ott megemelkedtek a költséget, többet kapunk, majdnem ugyanannyit, mint ered, az programokra szól. És azokból akkor nívós programokat tudunk tartani, tehát nehezen sápárkodtunk, de azért időben mindenre elszámoltunk, jó pályázatot is írtunk, 5 millió plafon. Most a mai világban 5 millió forint egy országos szervezet számára, én úgy gondolom, hogy méltánytalan, de Horvátország felé is pályázunk, meg a tagdíjak. Hát így jön össze a 16-17 millió, amiben nagyon kevés megy személyi kifizetésekre. Nyilván egy jogász vagy egy könyvelőt meg kell fizetni, tehát nagyon baráti áron dolgoznak, mert ők szimpatizánsok, vagy tagjai a szövetségünknek.
2: A Magyarországi Horvátok Szövetsége 35 éve sikeresen működik. Most már mint országos civil szervezet gyűjti maga köré a horvátokat minden régióból, és a tagság pedig önkéntességi alapon végzi a munkáját, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Ennek ellenére a 35 év megköveteli esetleg azt, hogy bizonyos reformok bekövetkezzenek a szövetségen belül?
1: Szertágazó alapszabályzatunk van, tehát nagyon jó, tavaly is ki kellett igazítani, bizonyos szent dolgokat bevinni, vagy kivinni, jogszabályoknak megfelelő, de ennek ellenére reformokra szükség van. Annak idején, amikor megalakultunk, akkor egy választott testület volt, és akkor összejött 30 ember, és az volt a közgyűlés. Ahogy a választják, ugye az országos horvát önkormányzat tagjait, ott 32 ember dönt mindenről. Na most mi ezt megmásítottuk, hát hívjunk meg mindenkit. Az összes tagunkat, na most 400 embert összeírni nagyon nehéz. Egyrészt költséges, másrészt itt volna mindenki. Mondja el a véleményét, és ha nem mondtál semmit, akkor utána ne kritizálj. Kritizálhatsz, de legalább akkor mondd el, amikor ilyen parlamentáris dolgokban döntünk. Ilyen szempontból a következő év, a 2027-es év mindenképpen fordulópont lesz, mert lejár az elnökségnek, meg a bizottsági tagoknak a mandátuma mindenkinek. Új elnökséget kell választani, új elnököt, alelnököt és bizottsági tagokat, tehát erre nagyon föl kell készülnünk, és akkor itt mindenképpen szóba kell jöjjön a fiatalítás. Mert azért vannak fiataljaink, kultúrcsoportjaink, ugye, mert a szövetség elsősorban személyi tagságon alapul, de ugyanúgy lehet csoportosan is ugye az egyesületeknek, kultúrcsoportoknak, zenekaroknak is tagként bekerülni, tehát ott egyértelműen fiatal emberek dolgoznak, táncolnak, építkezni kell, főleg a fiatalokra hagyni, figyelembe kell venni az ő érdekeiket.

0: Nemrégiben a magyarországi német fiatalok közössége Baranyában a helyi közösségek újraélesztését szervezte meg. A Vémindi csoportot egykor a 90-es évek elején a mai fiatalok szülei alapították, most pedig a gyermekeik dolgoznak a közösségi élet fellendítésén. Schmidt Tímea és Pap András, anya és fia, a múltat is felidéző beszélgetésébe hallgathatunk bele, az autóban, majd egy programhelyszínen, ahol együtt várják a vendégeket. Arnold Krisztina kísérte anyát és fiát az előkészületek során.
1: Megcsináljuk ezt a rendezvényt, pont ugye 80 év volt a kitelepítés, és próbálok valami új szint belevinni ebbe az egészbe, de tehát régen más csináltatok. Tehát ugye régen, ha visszaemlékszünk rá, akkor volt ott közös színdarabotok, akár a közös slágerparádé, és valami ilyesmibe gondolkozok, hogy valami a régiek közül egy új ihletet meríteni.
2: Tőlünk akartok újat tanulni?
1: Igen.
2: Most emlék ki a tanyára, megnézzük azt, hogy néz ki. Mi ott kezdtük annó.
1: A közös bulik, a közös élmények tartják össze a mai napig őket, ugye, és én is ezt szeretném, hogyha ez a közösség, amit most próbálunk formálni, akár 30-40 év múlva is még egy közös lesz, és a mi gyerekeink, illetve a mi utódaink is egy hasonló közösségben tudnának felnőni, mint ahogy mi most tesszük azt.
2: Hát ugye ez volt kis hónk, az a szerencsénk nekünk, hogy a gyerekeink egykorúak szinte. Emlékszem, hogy gyerekkorban hány rendezvény volt közös. Halloween partit szerveztünk, húsvéti kirándulást, Mikulás partit szerveztünk, nektek mi kicik voltatok. A kirándulás szerintem mai napig érdekes, meg a gyalog jönni is érdekes, mert nagyon szép helyen van.
1: Ez mondjuk jó program. És akkor mellé még nem tudom hány éves gyerekekkel volt a táborban, hogy mire gondolni.
2: Hát nem, már csak felsősök voltak, legalább 12 fölött, tehát 12-14. Azok voltak már inkább, akik már ezt értették, hogy miről van szó.
1: Aha. Ugye nekünk kéne egy kicsit az interaktivitást is gondolkodni, tehát hogy maga a mobilt belevonni, egy kis digitalizáltságot.
2: Hát ezt nem tudom, mennyi volt a régi svábuknak a digitalizáció.
1: Hát nem is az a kérdés, hogy nekik mennyi volt, hanem az, hogy mit tudunk ebből ötletet meríteni. Biztosan itt kell a Martinnal, Andorral a hátteret, hogy a főzéshez odapakolni, elpakolni.
2: Hát érted a közös programot, megtanulnak ezt, hogy egy szálckipőt csinálni, vagy egy strudelt, vagy ilyesmit.
1: Hát még én is voltam itt kint, emlékszem.
2: De mit csináltál itt?
1: Még veled voltam buliba, emlékszem, ott aludtam fent a felső szobába, a jobb felső szobába.
2: Gyere, nézzük meg, Andis, mi lett a régi időkből?
1: Hát itt kell átvágni.
2: Be lehet még menni, Andis?
1: Be lehet. Legalábbis nyáron be lehetett. Nekünk ugye most már más lehetőségünk ott bent a faluban. Egyrészt ugye nagyon messze vagyunk a falutól, tehát ez nem annyira kényelmes utazás szempontjából, úgyhogy valakinek mindig sofőrnek kell lennie, ugye az nem
2: kell. Nem, ez két kisétáltunk, gyalog mentünk innen haza.
1: Ezzel akartam volna folytatni, hogy viszont sétálni meg nem biztos, hogy mindig. Akarnak ugye egy csomó óra már nem Vémindi van, és azoknak mindenképpen vezetniük kell így is, úgy is. Úgyhogy a jelenlegi lehetőségünk lehetővé teszik azt, hogy bent a faluban tudjunk összejönni. Viszont mindenképpen egy szép emléke annak, hogy honnan indult azt, amit mi most próbálunk tovább vinni. Tehát ez mindig én emlékeztetően lesz annak, hogy éppen mit csinálunk, és az ötletek honnan jöttek, és akik mondják, azok valóban tudják, hogy miről beszélnek. Szerepelt a terveink között ennek a teljes innovációja, de az egyelőre még váradni fog magára, ugye? A jövőben mindenképpen továbbra is a közösséget akarom jobban megerősíteni. Egyrészt pont, amit ma fogunk csinálni itt a Hímásházi német fiatalokkal, meg a Mecsekhádasdi fiatalokkal, egy közös összejöveteleket minél többször egy évben, akár egy kis ismeretterjesztő jelleggel egybekötve, minél több információhoz jussunk a saját kultúránkkal kapcsolatban. Továbbá mindenképpen különböző társadalmi eseményeket, mondjuk egy bált szervezni évente egyszer, a Vémindi G-YouTube báját megszervezni. Ugye ez is több volt régen.
2: Igen, az volt.
1: Sajnos, hogy mi lesznek még a hosszú távú tervek, azok még képlékenyek, az biztos, hogy egy erős baranyai német svábság lenne a cél. És ahogy beszélgettünk a többiekkel, mind a hímesiekkel, mind a nádasdiakkal a teljes mértékben egyen gondolkodunk, és egy a célunk, úgyhogy szerintem ez nem az elérhetetlen kategória. Sok munka lesz vele, de szerintem büszkék leszünk a végeredményre mindannyian. Megjöttünk.
2: Megérkeztünk. Gyere, kicsi fiam.
1: Nézzük meg, hogy mi lesz ma.
2: Most elmegyek a szálckipulér.
1: Jó.
2: Akkor azt mondják a többiek is.
0: A rendezvény sikerén felbuzdulva már a következő programot szervezik a fiatalok, amelyről a későbbiekben számolunk be az Egy Hazában adásában.

0: Élő gyökerek címmel nyílt fotókiállítás Békés Csabán a Szlovák Kultúra Házában. A kiállítás, amelynek fő témája a természet, Fúl Imre piliszentkereszti költő, szerkesztő, fotós, valamint Matyáj Skalnyicki tótkomlósi családi gyökerekkel rendelkező, a szlovákiai Nemes Kajalon élő fotográfus képeibe enged betekintést. A két fotós kapcsolatáról, közös gyökereikről és fotós technikájukról kérdezte Fúl Imrét Makai Ildikó.
1: Tótkomlósról Békés Csabára utazott egy vándorkiállítás, mely Fúl Imre és Matyáj Skalnyicki fotóit tartalmazza. A kiállítás címe Élő gyökerek. Valóban élők ezek a gyökerek, és mi a kapcsolat a két fotográfus között?
2: A gyökereink természetesen élnek, és magyarázatként annyit kell elmondani a kollégáról, hogy Matyáj Skalnyicki Tótkomlóson született, és nagyon kis gyerekként a lakosságcsere keretén belül a szüleivel Szlovákiában telepettek le, de mindig visszavágyott és hazajárt, és ezek az élő gyökerei megvannak Tótkomlóssal és a Délalfölddel. Az én gyökereim pedig a Pilisben vannak, tehát hogy a piliszentkereszti születésű vagyok, és érdekes volt rájönni, amikor megismertük egy mást, hogy nem is olyan távoliak ezek a gyökerek, tehát a két gyökér között van, mekkora, hát összekötő elemként ott van például a szlovákságunk, tehát hogy azért a magyarországi szlovákok nem csak a Délalföldön, hanem Nógrádban, Pilisben és máshol is élnek, és hogy bizonyos szempontból az alföldi motívum és a hegyi pilisi motívum nem is annyira távoli, vannak közös pontok, és például a természet szeretete és az onnan ellesett momentumok, azok mindkettőnknél előjönnek. Egymás mellé tettük egy idő után a fotóinkat, és rájöttünk, hogy ebből valami közöset is lehetne kitenni a falra, vagy a kiállításként megszervezni. Érdekes volt megfigyelni, hogy Tótkomlóson, amikor először raktuk össze a képeket, hogy spontán kialakult az, hogy melyik után mi következzen, és hogy hogy tudjuk egymást kiegészíteni. Két olyan személyiségről van szó, Matyáj Skalnyicki személyében, meg velem kapcsolatban is elmondható talán, hogy rokon lelkületűek, hogy ugyanúgy verseket is írunk, fotókkal is foglalkozunk, és hogy hasonlóan látjuk a világot, az lejön szerintem ezekről a képekről is, és talán a verseinkből is kiderülhet. Volt-e olyan ötlete is kollégának, hogy esetleg egy közös verskötetet is kiadnánk, de aztán azt elvetettük, mert hogy az komplikáltabb, mint a fotókat összerakni. Már csak azért is, mert az kiállítást élő gyökereknek hívjuk, de természetesen mindketten portréfotózással is foglalkozunk, és főleg az ember állna a középpontban akkor is, hogyha nem látszik a fotón. Tehát, hogy a környezetünket próbáljuk úgy ellesni, elkapni. Hát kis különbség köztünk annyi talán, hogy én mégiscsak újságíró lennék, és a riportfotózáson nőttem fel, tehát én innen közelítem meg a fotókat, ő pedig költői lelkülettel komponálgat, és kicsit át is írja a valóságot bizonyos szempontból, hogy ilyen művészi képeket alkot utólag is egy fő témából. Tehát egy kicsit nem annyira hülyen ragadja meg a valóságot, és elmegy egy ilyen álomszerűbb világba is, ami nagyon szép hatású, főleg a fekete-fehér fotóin előjön az, hogy a fagyökkerek és az erezet, meg a hasonló levelek erezete, tehát nagyon művészi hatást tud elérni vele,

0: lett. Tényleg nem sokat tudtak még akkoriban a digitális gépek, amikor én már úgy döntöttem, hogy ezzel lehet olyan felvételeket is készíteni, ami megállja a helyét, és a felbontás is már olyan, hogy elfogadható. Ennek ellenére a mobiltól írtoztam, tehát mint fotóeszköztől, de utóbbi időben nagyon praktikusá vált, hogy ha nincs gép a kéznél, akkor a mobil még mindig ott van, és időnként rácsodálkozom, hogy azért, hogy főleg a nagy totálokat és nem közelképeket akarok csinálni, akkor egész jól néznek ki. Nem szoktam bevallani, de van egy-két kép, ami így készült.
1: Az Élő Gyökerek című fotókiállítást május végéig tekinthetik meg a Békéscsabai Szlovák Kultúraházában.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a parlamenti szószólói feladattól búcsúzó Alekszov Ljubomirról, a Szarvasi Pedagógiai Nemzetiségi Konferenciáról, a Magyarországi Horvátok Szövetsége közgyűléséről, a Vémindi Német Fiatalok Közösségéről, valamint az Élő Gyökerek című Békés Csabai kiállításról. A Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm.

0: fél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink, először röviden. Ismét a levegőből támadták egymást az oroszok és az ukránok. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Idehaza távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit. Egyre több felé kisüt a nap, délután 17-23 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Újabb nagyszabású drón támadást indított Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Több mint 550 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem. Becsapódásokat jelentettek mások mellett a fővárosból, Moszkvából és környékéről is. A támadásokban legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Krasznogorszkban a város olajfinomítójánál volt robbanás, de a létesítmény továbbra is üzemel. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. Több mint 160 légicsapást hajtottak végre a Dnipropetrovszki régióban. Becsapódások voltak Dnipróban és Zaporizsiában is, sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását. Demokrata szenátorok szerint az engedmény pénzügyi forrást biztosított Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó, a tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Idehaza távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. A testület elleni méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakció vezetője, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely szerint az új kormány ezzel a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember, közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott és fegyelmezett képviseletet biztosítson a tárcának. A parlamenti államtitkár elsődleges feladata az országgyűlési munka koordinációja és a törvényalkotás irányítása lesz. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták a délután tartott életmenetén. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagy színpadhoz. A helyszínen Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás jelentőségéről beszélt. Az eseményen felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is, aki a közbeszéd megújítását sürgette. A támogatott gyerekeket és családjukat látta vendégül a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott Regőci Alapítvány Budapesten. A programot a rossz idő miatt végül a Kopaszigát rendezvényházában tartották. A szervezők táncházzal, sakkfoglalkozással, koncertekkel készültek, valamint Kapu Tibor űrhajós élménybeszámolóját is meghallgathatták az érdeklődők. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bim spanyol operatőr-rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A mostrán több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó a Csendes Barát című filmjét fényképezte, a legjobb videoklippért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Viszkeleti Márton és Farkas Áron nyerték el. Sport. Nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott, miután a csütörtöki két gólos vereség után tegnap mindössze egy gólos különbséggel 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabad kártyában. A Vasas nyerte az MB2-t, miután az árófordulóban 2-1-re legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A magyar válogatott 4-2-re kikapott az osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öt tusázók bulgáriai világkupa versenyén, miután 8 pont hátránnyal végzett a győztes török ellenfele mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor a 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez a harmadik szakasz győzelme volt a versenyen. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Vetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 9-10 fokot mérnek. Az ország középső harmadában, valamint a Tiszántúl nagy részén borult az ég és esik az eső. Napközben tovább csökken a felhőzet, az északkeleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, délután 17-23 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért, Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Ma éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
2: A 19. század második felében és a 20. század első felében a magyar lóversenysport egyik fellegvárának számított Tata. A településen hatalmas versenyistállókat tartott fenn a korabeli gazdasági elit. A lovak által nyert összegek mai összegben mérve milliárdokra rúgtak, miközben a lóversenysport munkát és megélhetést adott családok százainak és a térség gazdasági motorjaként működött. Nem olyan régen látott napvilágot az a kiadvány, amely újabb kutatási eredményekkel tovább árnyalja a tatai lóversenyzés aranykorának történetét. Kik voltak azok a híres trénerek és zsokék, akik vitték a magyar lósport hírnevét, és hogyan tudtak többen is olyannyira gyökeret verni, hogy Tatán is temették el őket? Mai műsorunkban a tatai lóversenysport történetének újabb kutatási eredményeiről is beszélünk. Gergács Anikó vagyok, tartsanak velünk!
3: A versenyló már nem is számított közönséges négylábú állatnak, hanem valami varázslatos tüneménynek, amelynek patáiban, csak nem azt írtam kezében, a bőség szaruja van, amelyből dicsőség, hírnév és vagyon árad, nem csak a versenyló tulajdonosára, hanem azokra is, akik a versenylóval közelebbi ismerettségben vannak.
2: Krúdi Gyula írta ezt a 100 esztendős Pesti Lóverseny című művében 1926-ban. Ezt azonban néhány évtizeddel korábban Tata kapcsán is írhatta volna. Tatát az akkori lóversenysport egyik fellegvárának tartott angol település Newmarket után Kis Newmarketnek hívta a szakma, és nem véletlenül. A 19. század második felében egy nemzetközi kolónia alakult ki Tatán, ahol felépült egy egész komplexum is.
4: Kialakulását Eszterházy Miklósnak, Kentanikinek köszönheti.
2: Nieselberger Róbert, az Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület elnöke.
4: Európa, illetve világhírű lóversenytelepet hozott úgy létre tréningközponttal, és minden, ami ezzel kapcsolatos, ami megalapozta azt, hogy ide tudjanak hozni külföldről olyan kiváló trénereket, dzsokékat, akik utána azt a versenytelepet mondjuk fellendítik vagy üzemeltetik. Az látszik, hogy ez a kolónia, amikor itt telepedett, annyira jól érezték magukat, és olyan jó fizetéssel is rendelkeztek abban a korszakban, hogy kimagasló volt az európai szinthez képest. És csak azt látni, hogy egyre jöttek mondjuk az amerikai dzsokék, az angol dzsokék, a franciák, a belgák, sőt, most már találtunk kutatás a japán zsokét is, úgyhogy vannak itt ilyen világhírű, akár mondhatni most már mai nyelven Forma 1-es versenyzők, de akkor zsokék voltak, teljes mértékben megtalálták itt a számításukat.
2: Kik voltak az első fecskék?
4: A leghíresebb zsoki, aki Amerikából ide került, ő Fred Terrell volt. Tehát Fred Terrellnak 2450 győzelme volt, így a leköszönő korszak után rengeteg derbit nyert, közte a Kentucky derbit is megnyerte egyszer, ő is itt volt.
2: Az amerikai zsoké olyan híres volt, hogy Krúdi Gyula külön írást szentelt neki. 1926-ban a következőket írta róla.
3: Ha Terrell felvette a versenyt ellenfeleivel, ritkán maradt le. Ha Terrell egyszer előre tudott jutni a viszontagságos futtatópályán, akkor elsőnek érkezett be lovával, még ha a levegőbe kellett azt emelni. Terrell tudott minden szeszélyről, rigolyáról, jó és rossz erkölcsről, amely a lóban rejtőzködik. Az indiánok között lehettek ilyen lovasok, amikor nagy és dicső nemzet voltak. A becsületessége, bár éppen a zsokékat nem mondják mindig a becsület mintaképeinek, olyan természetes volt, mint bármely egyszerű polgáremberé, akinek gondolata sincs arról, hogy csalni vagy lopni is lehet a világot. Dicsőség, pénz és üzlet vár a célnál a lovasra, de a pénz talán vastagabban tölti meg bugyellárisát az okos lovasnak, ha nem mindig igyekszik lovával legelső lenni. Fred Terrell mindig első akart lenni.
4: Ami, én azt gondolom, megint egy kuriózum, az első afroamerikai zsoké, ő Jimmy Wingfield. Kevesen tudják Jimmy Wingfieldről azt, hogy például kétszer nyerte meg a Kentucky derbit, 901-be, 902-be, ő például Tatán 3 évet lakott, mint afroamerikai zsoké, és még orosz derbit is nyert jó párat. Ez a sport életút, ami mondjuk egy-két zsokénál megvan, azt gondolom, hogy tényleg ez Magyarországnak egy kuriózum része.
2: És mennyire volt feltűnő, hogy egy afroamerikai zsoké indul a versenyeken?
4: Nagyon feltűnő volt, mert Amerikában azt lehet látni a korabeli iratok alapján is, hogy már volt egy úgynevezett faji megkülönböztetés, tehát ő azért valamilyen szinten üldözött is volt, de itt befogadást nyert, tejbe vajba fürdették. Inkább a tataiak lepődtek meg azon szerintem, hogy egy afroamerikai zsoké van a lovon. Az is egy kuriózum volt, amikor Tatán az amerikai zsokék végigmentek a lengeszalmak alapjukkal. Ez egy színfoltja volt itt a városnak, de nem csak annak, hanem itt a magyar lóversenyzés. Is.
2: Tata mennyire volt befogadó? Vagy ez egy teljesen külön terület volt, teljesen külön kolónia volt, és teljesen külön szabályokkal működtek?
4: Az angolok azért összetartóak voltak, tehát a tréneri családok, mint a villában is összejártak, tehát délután tartottak. De az amerikai zsokék, akik ide jöttek, azok mind a tréningközpont körül helyezkedtek el, tehát itt laktak. Igazándiból reggel délután edzés volt, tehát rengeteget lovagoltak, úgyhogy minden téren a versenynek áldozták fel az életüket, tehát a szórakozásra itt azért kevesebb idő volt, de Tata ilyen téren befogadó volt, mert hisz 7-8 ezeren jöttek akkor akkor hétvégére lóversenyre Tatára, úgyhogy hozzászoktak a nagy népmozgáshoz itt Tatán.
2: Ebben a villában, ahol most ülünk, ez Henry Milne nevéhez kötődik, vagy az ő nevét viseli. Ki volt ő?
4: Henry Milne volt talán a legsikeresebb magyar tréner, most már lehet látni, mert magyarrá váltak, tehát négyen voltak úgy, akik 1916-ban honpolgári esküt is tettek, tehát ezt is azért kevesen tudják, hogy ők nem angol trénerek most már, hanem a tatai temetőben magyarként nyugszanak. És Henry Milne volt az, aki a legsikeresebb volt, tehát Tokiónak a trénere is ő volt, de mellette Kokorói és de számos olyan versenylói, ami a ő kezei alatt sikerré váltak, és nála volt például Fred Tarrell is, a legjobb zsokékat tudták alkalmazni, és a legelősebb is tálórendszer. Ez Tatán a Pécsi Andorhoz és az Ükrisz Báróhoz vonatkozik, ők tudtak abban az időben 60-70 versenylovat tartani, itt Tatán a többi istálló mellett, ami talán a legsikeresebb volt. Milnének még annyit tudok így a keresetéről, amit kikutattunk, hogy éves szinten, ha most nézünk egy miniszteri fizetést, a miniszterek fizetése, egy éves fizetése 36 ezer aranykorona volt, Fred Milné 575 ezer. Tehát ez egy bődületes szám.
2: Trénerek hogy viszonyultak egymáshoz? Mert ugye végül is ellenfelek voltak.
4: Valahol konkurencia volt, de a konkurencia mellett az angol etikettet betartva azt jól lehet látni, hogy például Henry Milne hozta létre a segélyegyletet, ami itt alakult meg Tatán. Ebbe beletartozott az összes zsokér, lovász és tréner, mert nem mindegyik trénernek ment jól. Nem mindenki tudott annyit nyerni és eltartani a családot, ezért kénytelenek voltak egymást is támogatni. Tehát igaz, hogy rivalizáltak, de az jól lehet látni, hogy iszonyatos összetartó társadalmi rendszer volt az akkori angol, illetve zsokér társadalmi rendszer, hogy magukat is erősítve és segítették a gyengébbeket, elesettebbeket, mert voltak lovas balesetek, amihez hozzátartozott az is, hogy utána valaki nem tudott felülni a lóra akár abban az időben egy évig, tehát a családját el kellett tartani. Ilyenkor Milnéjék ezeket a családokat ugyanúgy finanszírozták. Tehát látszik, hogy ez a közösség szociálisan is nagyon jól betöltötte azt a funkcióját, amit ők ezt akkor létrehozták.
2: Az, hogy egy trénernek vagy egy jockeynak nem ment jól, az mitől függött? A lótól, vagy attól, hogy mondjuk adott esetben volt egy lovas baleset?
4: Sok mindentől függött ez, de igazándiból azt lehet látni, hogy azért a trénerek a legjobb zsokét alkalmazták a legjobb lovakra. Nyilván a kevésbé jó lovakra voltak azok a zsokék, akik már nem fértek be. Minden istálónál két zsoké volt főállásba. A főállású zsoké volt a első számú zsoké, egy évre szerződött ez le egy versenyistálóhoz, és volt egy kettes számú zsoké, akik tulajdonképpen beugró volt, lovagolta a többit, de már nem akkor a versenyeken, de viszont azokon a versenyeken is tudtak úgymond bevételt termelni. De ez a zsoké általában el tudott menni egy másik versenyistálónak is mindig lovagolni. Abban az időben például Fred Milnének az is nevezetessége volt, hogy három főállású zsokéja volt, ami nagyon ritka volt.
2: Nem csak lovas baleset okozhatta azt, hogy egy zsokénak nem ment jól a szekere. Krúdi Gyula 1928-ban vetette papírra azt az írását, amelyben leírta, hogy Szemere Miklós hogyan lett az ország egyik leggazdagabb embere. Szemere Miklósnak volt egy Eltoli nevű versenylova, és volt egy angol zsoké ismerőse, aki szerette a pálinkát, a bort, a táncot és a szép nőket, és többnyire részeg volt. A Szent István napi verseny előtt Szemere ezt a zsokét bezárta egy szobába, hogy józan maradjon a versenyre, ő maga pedig minden vagyonát, sőt még a felvett kölcsönöket is feltette a lóversenyfogadásokon Eltoli győzelmére. A többit Krúdi Gyula így írta le.
3: Így következett el a ma bizonyos Szent István napja, amikor Szemere úr kivezette lovát a versenytérre. Szabadjára engedte Clemenson zárkájából, aki egyetlen kortyot sem ivott a lóverseny előtt. Kísértett sápadtan, minden tagjában remegve, de tiszta fejjel ugrott a nyerekbe, amikor a Szent István díjhoz csengettek. Eltoli annál vidámabb volt a józan lovas alatt. Nagyot nyerített, szinte kőbálvánnyá merett gazdája felé, amikor a gyepre kiugrott. Az egész Szemere vagyon volt a négy patájára bízva. Színaranyból való patkó kerül a lábára, ha győz. Ha elmarad, akkor pisztolygolyó a homlokába. De Eltoli nem csalt. És nem csalt Clemenson sem. Szinte kísérteties alakban, mint a szélvész felhői rohantak a cél felé, minden verseny lovat és lovast megelőzve. A városban, a tornyokban ötször kondultak meg az órák, mégpedig aranyhangon. Ezen a napon lett Szemere Miklós az ország egyik leggazdagabb embere.
2: Elkészült egy új kiadvány, amiben gyakorlatilag benne van, hogy a különböző versenylovak mennyit kerestek életük folyamán. Így is elképesztő összegeket lehet látni, hogyha az eredeti összegeket nézzük, de önök ezt beszorozták, megpróbálták a mai viszonyokra valahogy aktualizálni. Milyen számokról beszélhetünk?
4: Ha most nézzük, és a KH-tól indulunk ki, és nézzük kincsemet. Kincsemnek az összes keresetét hivatalosan 298 ezer aranykonarára becsüli a vadász és versenylap. Ehhez mérten tudjuk mindig indítani a bevételeket. Mondjuk Tokiójé 697 ezer aranykorona, tehát majdnem megháromszorozta a McDonald's, közel 800 ezer aranykorona, vagy San Gennaro, ő is 770 ezer koronát keresett, ami tulajdonképpen a mai átszámítások és árindexek alapján milliárdos összegek.
2: És mitől függött, hogy egy ló mennyit tud keresni?
4: Általában a legnagyobb bevételű versenyek abban az időben, mondjuk egy királydíj, ami 100 ezer aranykorona volt, illetve a derbi, ezek voltak 100 ezer aranykoronás díjak. A többi verseny most fel lehetne sorolni Szent István díjtól kezdve különböző versenyeket, de ezek 10, 20, 30, 40 ezer aranykorona volt. Tehát itt volt egy tréneri főfeladat, hogy hol indítják el a lovat, vagy mennyire tudják megterhelni egy adott éven belül, hogy mennyire legyen sikeres. Az jó lehet látni, hogy például a Milnék nagyon kihasználták az istállóban akár a 10-20 lovat is, ami keresőképes volt, és ezt tartotta fenn az istállót. Tehát ők ezt nagyon jól tudták működtetni. Mondjuk nézzünk egy Dreher istállót, hiába van Drehernek 50-60 lova, abból talán egy derbi nyerője volt, egy derbi nyerő ló nem tart el 50-60 lovat. Tehát azoknak a lovaknak, akik benne álltak az istállóban és nem versenyeztek, azokat is meg kellett etetni. Rendeltek költséggel járt, és ez azért látszik, hogy több versenyistálló tulajdonos ebbe belebukott.
2: Akkoriban, a fénykorában, a kis Newmarket fénykorában hány versenyistálló működött itt?
4: Hát ha most a nagy Monarchia versenytelepét nézzük és a csúcsidőt, akkor a Monarchia egész területén a 15 versenyistállóból 12 tatán volt. És ebben a 12-ben például megjelenik olyan versenyistálló tulajdonos, mondjuk egy Robert Labadei, aki a léghajógyár tulajdonos Franciaországban és cukorgyár tulajdonos. Ő akkor a milliárdosok között az első 10-ben talán benn volt, neki akkor volt már 800 versenylova. Nem csak itt Tatán tartotta a lovait, hanem Bécsben, Párizsban, Münchenben, Newmarketben is tartott lovakat, mégis Tatán volt 2-3 évet itt töltöttem, mert itt az akadály lovai itt szerepeltek a legjobban, és ő itt tartotta, akkor itt volt a legjobb tréner, itt volt akkor a legjobb kiszolgálása az istállójának.
2: Mit tudott adni ez a térség, ami miatt úgy gondolták, hogy mégiscsak jobban tudnak teljesíteni az itt lévő lovak, mint akik mondjuk Bécsben vannak, vagy Párizsban vannak.
4: Azt lehet látni, hogy amikor Kentanyiki megtervezte ezt Newmarketté mintára, még Newmarkettől is jobban sikerült ez a versenytelep, mert ez a logisztikai bázis azon kívül, hogy a vasúti szállítást tudták biztosítani, és mondjuk Eszterházinak 6-8 vagon állt erre rendelkezésre, amit bérbe tudott adni. Azon kívül a tatai tómeder például a téli futtatásoknál nem zárt boxokba álltak a lovak, hanem le tudtak menni ebbe a mélyebb szántásos részbe, ahol ugyanúgy lazább talajon tudtak futtatni lovakat. A másik, hogy például már abban a korban megjelent az első rehabilitációs lókórház. Tehát itt mondjuk a leghíresebb gyógykovácsok, a legjobb állatorvosok rendelkezésre álltak, például Alex Wall, aki alapította a lókórházat.
2: Említette a lókórházat, meg hogy így gyógyították, talán itt is műtötték a lovakat.
4: Igen.
2: De hogy fogorvosként is működtek, mármint hogy lófogorvosként.
4: A Monarchia legeslegjobb lófogorvos az Harry Milne testvére, Fred Milne volt. Tehát Fred Milnéről csak annyit, hogy Hepps Maryt vette el, tehát Hepps Robert a kincsemidomárnak az egyik lányát vette el. Ő volt a Monarchia legeslegjobb lófogorvosa. Volt olyan időszak, amikor egy szombat-vasárnap 100 lónak a fogát gyógyította meg. Minden így összeállt Tatán. Az mellett mondjuk a napi 300-400 lónak kellett inni vizet. Itt nem is akármilyen vizet ittak, forrásvizet ittak a lovak, úgyhogy naponta forrásvízből korlátlan mennyiség állt a lovak rendelkezésére, és kiváló takarmány. Azt mondom, hogy az összes paraszti rész, akik itt termeltek, azok mind behozták ezeket a takarmányokat, és azok is meg tudtak ebből élni, mert ezeket a lovakat folyamatosan kellett etetni, itatni. Tehát, hogy ez a logisztikai bázis, amikor összejött, akkor talán én azt mondom, meg lehet látni, hogy például Európában vagy a világon is egyedülálló volt. Tehát komplexumban magában.
2: Említette, hogy az itt élő trénerek, zsokék közül azért jó néhányan felvették a magyar állampolgárságot. És mutatott egy könyvet, hogy mai napig élnek leszármazottak.
4: Ez csodaszámba megy, mert én azt gondolom, hogy egyesületünk nagyon szisztematikusan dolgozik, és tényleg ritka megtalálni olyan leszármazottakat, akik igazándiból Angliából települtek ide, magyarrá váltak, majd elfelejtették őket többszörösen is. Tehát Alagon és Tatán is rengeteg temetőben nyugvó angol család van, akiről semmit nem tudni. És amikor kikeresünk egy családfát, akkor szisztematikusan, például Kraut Péter kollégám szisztematikusan beazonosítja ezeket a keresztleveleket, és másfél évnyi kutatás után kiderült, hogy Harry Milne-nek az ágából három lány is Magyarországon ment férjhez, és azoknak a leszármazottjaival vettük most fel a kapcsolatot, és megtaláltunk egy leszármazottat, aki épp tegnap volt itt a villában, és rácsodálkozott erre a csodára, amit a ükszülők hoztak tulajdonképpen létre.
2: Mi lett a lovakkal? Ugye beszéltünk Tokióról, de hát azért ebben a könyvben nagyon sok értékes ló van, amelyek nagyon sokat kerestek.
4: Igen, ezeket a lovakat, amikor a versenyt befejezték, többnyire akkor vagy a monarchiának volt annyi pénze, hogy Magyarországon bentartsák ezeket a lovakat, mert azt lehet látni, hogy nem mindig volt az akkori minisztériumnak annyi pénze, hogy ki tudják fizetni ezeket a méneket, vagy megvette a kisbéri királyi állami ménes, és akkor átszállították oda, mint Tokiót, illetve a többi lovat. Ha viszont nem volt annyi pénzük, akkor már a bécsi minisztérium vásárolta meg, vagy a német akkori mezőgazdasági minisztérium, és kikerültek például ezek a lovak akkor akár Nordkirchenbe, Münchenbe, vagy azokra a tenyésztelepekre, ahol tovább tudták őket működtetni, vagy akár Lengyelországba vitték ki a lovakat.
2: A lovak kapcsán melyek azok a legérdekesebb történetek, amelyek mindenképpen említést érdemelnek?
4: Csak párat mondok el ezekből a világcsodákból, mert 42 derbényerő ló volt Tatán, de ha most kezdjük az ügető lovakkal, akkor ha nézzük például angol, ami egy angol telivér kanca volt, kétszer nyerte meg az ügető derbit, elsőként a magyar derbit, illetve a bécsi derbit, az akadálylovak között itt van Lady Anne, a háromszoros párdubicei győztes ló kancaként soha nem teljesítette háromszor ezt senki, tehát a világcsodája. Ha nézzük Turult, amelyik egy akadály galopló volt, tehát 50-50%-ban 87-szer futott versenyt, minden 87-szer helyezett volt. Kincsem 54-et futott, ő 87-et mindegyikben, és ráadásul mondom, akadálygáton is futott. Akkor ha nézzük például Miss Bentont, az is egy amerikai ügető, ő távhajtásban volt igen sikeres. A Berlin-Tata útvonalat a 816 kilométert 110 óra 12 perc alatt tette meg. És azt lehet látni ebben a különleges fogat versenyben, hogy például el lehetett dönteni, hogy egyes vagy kettes fogat megy valaki. Nyilván, ha egy lóval megy, nagyobb rizikót vállalt, vagy tudja ezt teljesíteni a ló, vagy nem. Ha kettes fogattal megy valaki, akkor pedig ott, ha egyik ló lesérül, akkor kiáll a versenyből. Tehát az a Miss Benton, amelyik ezt teljesítette, itt tulajdonképpen volt benne egy ilyen nagyobb rizikó is, mert egy lóval tudták véghez vinni ezt a csodát, és csak a brakolás volt ebben a 110 órában. Ez egy nagyon könnyű szerkezetű kocsit húztak maguk után, úgyhogy ezt a versenyt ez a ló nyerte meg. Nagyon kevés lóval tudták ezt befejezni, talán 7 ló, ami befutott 35 indulóból.
2: És a többi ló?
4: Van 42 ló. Ha nézzük például a Victoria, kétszer nyerte meg szintén Párdubicét, 6-szor viszont megnyerte a Frankfurtba a 6000 méteres akadálygát versenyt, ami önmagában is egy csoda, hogy 6-szor minden évben egymás után tudta ezt teljesíteni. Itt abban az időben Svehe János nevéhez fűződik, aki ezeket a legsikeresebb akadálygátlovakat tartotta itt Európában és a világon. Nem volt még hozzáfogható, nem láttam, illetve George Herbert volt akkor ezeknek a trénere. Ezek mindegy istállóban álltak. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy ezek a csoda kancák, csoda mének, akadálygátlovak, akik Párdubicébe, Frankfurtba, Münchenbe versenyeztek, ezek mind itt álltak a tatai versenyistállóba.
2: És mi lehetett ennek a titka, hogy ennyire jól sikerültek a felkészülések?
4: Nyilván a sok tréning, külön építettek Tata remetességen egy gátakadálypályát, egy úgynevezett militári pályát, vizes árkokkal arra készítette fel a lovakat, hogy akár a Párdubicei nagy 36 akadályos versenyen részt tudjanak venni, ami akkor egy úgynevezett halálpálya volt, tehát ez a lovakat nem kímélte. Tényleg itt szó szerint alig futottak be, volt olyan verseny, ahol csak 3-4 ló futott be abban az időben, és voltak akár zsoki halál eset is, illetve lovakat is a pályán kellett sajnos elaltatni.
2: Ugye említette itt a beszélgetés során, hogy előfordult, hogy például a lovak ott haltak meg a pályán, vagy ott kellett őket agyonlőni. Mi történt velük?
4: Galopnál ez kevésbé fordult elő, mint akadálygát versenyeknél, de galopban például Szemere Miklósnak a derbi nyerő konfunkcionáriusza, az sajnos így járt. Na, a derbi megnyerése után történt meg vele az, hogy egy másik ló olyan erősen megrúgta, tulajdonképpen amikor elhaladt mellette, hogy eltörött a alsó lábszára, és a pályán kellett elhatatni Freudenau-ba. Úgyhogy erről az egy lóról lehet megemlíteni azt, hogy versenypályán temették el. Soha semmilyen más lovat versenypályán nem temettek el. Szemere Miklós a Bécsi Jockey Klubnál ezt elintézte, és méltó helyre abba az évbe, ahol a ló ezt a sérülést megkapta, ott is temették el. Tehát a mai napig ez a ló ott fekszik azon a pálya szakaszon, azon a pályarendszeren. Különleges haláleset még a Turul nevéhez fűződik. 87 versenyt végigfutott ez az acélos mén, 50%-át galopban. Ez a ló a 87 verseny után megvásárolta egy német báró, és ki kellett volna szállítani innen Tatáról ezt a lovat vasúti vagomba. Sajnos ez januárban annyira rosszul sikerült a Turul életében, hogy Prágában a vasúti rakodónál a pályafelügyelő elfelejtette, hogy ez egy lószállító vagon is félre rakták, és mínusz 17 fokban januárban tüdőgyulladást kapott a ló, úgyhogy mire megérkezett Németországba, sajnos halva találták.
2: A zsókék közül kiknek az élete volt nagyon kalandos?
4: Most már egyértelműen látható a Jimmy Wingfield. Jimmy Wingfield a cári Oroszországba ment ki először, mikor a Romanov családot utolérte a halál. Az ő nevéhez fűződik az, hogy a Romanov versenylovakat megmentette, átvitte ezt Lengyelországba. És itt kapcsolódik már Lubomirski istálló, hogy Lubomirski viszont idehozta a lovaknak egy részét, amit itt Tatán utána itt futtatott. Jimmy Wingfield olyan csodálatos versenykarriert futott be, ami páratlan. Tehát a mostani versenyekhez ezt nem lehet mérni. Tehát egy versenysportoló ma csak egy versenyre készül fel. Az nincs benne a papírjai között, hogy mondjuk egy hónapon keresztül vigyen 30 lovat, amit meg kell menteni. Vagy az, hogy egy afroamerikai zsokéként menekülnie kell mondjuk a saját nemzeti rendszerétől, akár Amerikából, azért kell neki eljönni, mert nem szívesen látják akár éttermekbe, szállodákba. Tehát a Jimmy Wingfieldnek az életébe egy folyamatos menekülés volt. Ráadásul Franciaországba fejezte be az életét. A 70-es években ott még szállodába sem engedték be. Jimmy Wingfield jelen pillanatban azért Amerikába halhatatlanok múzeumába bekerült. De ez is nagyon későn, holott 2650 versenyt nyert. Több kontinensen derbi nyerő, és alig tudják a nevét. Itt élt Tatán 3 évet. Ezek a világcsodái akkor itt összpontosultak Tatán. Ez volt a, azt mondom, a korabeli Forma 1 mekkája.
2: Kedves hallgatóink, Regényes Történelem című műsorunk véget ért. Az adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsorban elhangzott irodalmi részleteket Márta Renátó olvasta fel. A gyártásvezető Vancsok György és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Gergács Anikót hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt. Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
5: Én Báthori István, erdéli vajda és székelek ispánja, ez országot és Magyarországbeli vármegyéket törvényökben, szabadságokban és religiójukban meg nem háborítom. Sőt, minden rendbeli embereknek, valakiknek én előttem törvénye szolgáltatik, mind erdélyországbelieknek, mind magyarországbelieknek, sem kedvért, sem atyafiságért, sem barátságért, sem adományért, sem semmi nemű szín alatt való dologért nem kedvezek, hanem mindennek személi válogatás nélkül igaz törvényt szolgáltatok. Isten engem úgy segítse!
6: A magyar, az erdélyi, valamint a lengyel és a litván történelem egyik kiemelkedő egyénisége, az 1533 és 1586 között élt Somlyai Bátori István erdélyi fejedelmi esküjének részletét hallották, amelyet 1571-ben megválasztásakor mondott, s amelyet a Kossuth Rádió 1975-ben elhangzott Történelmi arckép csarnok című műsorában Mádi Szabó Gábor idézett fel. 1575-től Somlyai Bátori István már az európai nagypolitika komoly tényezője, lengyel királyként és litván nagyfejedelemként. 1575-ben választják meg, 1576-ban koronázzák lengyel királyá. Az esemény 450. évfordulójára 2026-ban emlékeztek. Somlyai Bátori István kivételes pályája Erdélyhez kötődő, hosszabb, 1575-ig tartó szakaszáról hallanak. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
7: A Bátori család már a középkorban jelentős szerepet játszott a Magyar Királyságban, a két nagyág, az Ecsedi és Somlyai Bátoriak.
6: Uborni Teréz, történész.
7: Míg Mohács előtt azt mondhatjuk, hogy az ecsedi bátoriak töltöttek be fontosabb szerepet, azonban Mohács után a somlyai bátoriak karrierje ívelt föl, éppen Bátori István révén, aki egyúttal erdélyi fejedelem is lengyel király is volt.
6: Ki ez az ember? Hogyan kerül az erdélyi hatalom csúcsaira, és aztán egy európai jelentős állam, a Lengyel-Litván Államszövetség uralkodói méltóságába? Milyen adottságai vannak? Kik segítik? A történelem iránt érdeklődő is tudja, hogy nehéz gyermekkor után következik be mindez.
7: Somlyai Bátori István 1533-ban született Szilágysomlyón, édesapja 34 négyben halt meg egy évvel, tehát a kisfiú születése után, és az édesanyja is 10 évvel később meghalt, Telegdi Katalin. 8-an voltak testvérek, ő volt a legfiatalabb. Várdai Pál esztergomi érsek udvarába került aprótként, ott tanulhatott már nyelveket. Ezt követően első Ferdinánd udvarába került Bécsbe, ahol szintén nyelveket tanulhatott. Megőrizték a források azt is, hogy magával 5. Károly német-római császárral is egy fogadás alkalmával találkozhatott, és őt később is példaképének tekintette, mint uralkodót, de számára talán a legkülönlegesebb élmény az volt, amikor 1549-ben több hónapig tartó itáliai utazáson vett részt. Nagyon képzett, tehetséges fiatalemberrel van dolgunk, akinek azonban az életútja később vezet igazán a csúcsra.
6: Hogyan kerül ez a fiatal, tehetséges és a Habsburg udvarban is jól ismert ember Erdély azon köreibe, amelyek ellentétes célokat vallanak a Habsburgokkal? Hol van itt a fordulat gyökere?
7: Az 1560-as évekről kell ennek megértéséhez beszélnünk. A keleti ország részben Erdély központtal Szapolyai János király fia, János Zsigmond, vagy második János választott király uralkodik. A somlyai bátoriak fő birtoktestei ebbe az ország részbe esnek, tehát értelemszerűen a család a szapolyai uralom alatti ország részben éli az életét, és ehhez az uralkodóhoz csatlakozik, illetve a korszakot általában is jellemzi, hogy a főúri nemesi családok fiai akár az egyik vagy a másik uralkodóhoz csatlakoztak, vagy pártot is változtathattak. De ami döntő szempont volt, hogy hol helyezkedett el a család rezidenciája, várai, birtoktestei, illetve a család többi tagja, nagyobb fiúk, ha szabad így fogalmaznom, András és Kristóf is már benne lévén a legtekintélyesebb, legbefolyásosabb főurak között, nyilvánvalóan ezen az oldalon keresték karrierjüket. Bátor Istvánról már el kell mondanunk, hogy már 1556-ban az erdélyi rendek egyfajta vezér alakja. Ő volt az, aki Jagelló Izabella királynét és fiát második János választott magyar királyt, amikor beérkeztek 1556. októberében Kolozsvárra, akkor a rendek nevében egy szónoklattal fogadta. 1559-ben Izabella királyné váradi kapitányá nevezte ki. A váradi kapitányság, mondhatjuk, hogy a királyi vagy a fejedelmi cím után szinte a második legnagyobb rang volt katonai vezetőként. No, a vereséget is szenvedett az első Ferdinánddal folytatott 1562-ben a Hadadik csatában. Később azonban számos sikeres ütközetet is megvívott, és katonaként, váradi kapitányként emelkedett egyre magasabbra. Diplomataként akkor lépett színre 1563-ban, amikor először ment Bécsbe követségbe, hogy tárgyaljon ekkor még első Ferdinánddal, Erdély, illetve Szapolyai II. János képviseletében. Noha tudjuk, hogy az 1538-as váradi béke volt az a megállapodás a két dinasztia között, amely papíron legalábbis ketté osztotta az országot, de ezzel a váradi békével, amelyet nem is cikkelyeztek be és nem emelkedett törvényerőre, ez a küzdelem nem állt meg. Az apák harcait a fiúk folytatták tovább, hogy ki lesz Magyarország egyszemélyű uralkodója, a Habsburgok és a Szapolyaiak. És ebben a küzdelemben több tárgyalás is volt. 1563-ban ment először Báthory István követként Bécsbe, meg feneklettek ezek a tárgyalások. A Habsburg részről azt követelték, hogy II. János mondjon le a választott királyi címről, Ferdinánd írásos érvelése, ő maga is a magyar királyi címet viseli, készültek az ő fiának, Miksának a megkoronázására, és egy levelében írja Ferdinánd, hogy abszurdnak, lehetetlennek tűnik, hogy Magyarországnak egyszerre három királya legyen. És valóban 1563 meg is koronázták Miksát, tehát előállt ez a helyzet. Nos, ekkor a tárgyalások nem vezettek sikerre, majd folytatódtak a határ mentén, a Felső-Tisza vidékén a fegyveres összecsapások, és egy adott ponton Szatmárvára alatt született egy olyan megállapodás, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a meg nem valósult szatmári megegyezés, hogy a két uralkodó között hogyan osztható meg az uralkodói cím. Az ország területe patthelyzet állt elő, hogy a katonai erők nem tudták elsöpörni sem egyik, sem másik uralkodót. Báthory István és egy lengyel nemes úr, Lisovszky Szaniszló, magyarosan fogalmazva, vitték a Szatmárvára alatt megkötött békepontokat Bécsbe. 1565 a békepontokat elfogadhatónak találták a bécsi udvarban, amikor is üzenet érkezett Erdélyből Báthory István számára, II. János új feltételeket szabott tudnilik. II. János Konstantinápolyból a fényes oszmán portáról kapott üzenetet, a szultán felajánlotta a segítségét a Habsburgokkal szemben. Erre válaszul II. János megváltoztatta a béke szempontjait, és azt üzente követének Bécsbe, új feltételeket szabott, hogy mindent vissza. Vagyis az összes Habsburg foglalásokat követeli vissza, mert ha nem, kilátásba helyezte a török adak támogatását az ő oldaláról. Ez komoly problémát okozott, ugyanis Bécsben Báthory Istvánt vádolták meg, hogy az ő elméjéből pattant volna ki a feltételeknek a megváltoztatása.
8: 1565-től, tehát a 60-as évek második felében már Bécsben fogoly.
7: 1565 júniusában fogták el, 67 július elején bocsátották szabadon is. Ezzel kapcsolatban egy érdekességet szeretnék elmondani, ugyanis a történeti köztudatban vagy a szakirodalomban is sok helyütt olvashatjuk, hogy Báthory Istvánnak ez a több mint két éves fogsága, ez egy tisztes fogság volt, amikor is ő ott az udvarban találkozhatott külföldi követekkel, kapcsolatokra tehetett szert, és így tovább. Ez egy tévedés, amit jó lenne megcáfolnunk, ez egy keserves fogság volt.
6: A követként fogságba vetett Somlyai Báthory István levele Habsburg Miksa császár magyar királynak. 1565. június, Bécs. Nem tudom, legszentebb császár és legigazságosabb király, ugyan miért és mi okból érdemeltem meg gyalázatos fogságomat. A béketárgyalás ügyében soha semmit nem vétettem legszentebb császári és királyi felséged ellen, hanem őszinte szándékkal és a lehető legnagyobb erőfeszítéssel azon munkálkodtam, hogy a kezdődő béke és megegyezés császári felséged és az én fejedelmem között végre szerencsés kimenetelű legyen.
8: Török politikai feltétel volt az, hogy Báthory István visszanyerhesse szabadságát 1567 nyarán. Mi történik ezután?
7: Amikor hazatért Bécsből, visszavonult Szilágysomlyói birtokaira, János Zsigmond nem fogadta szívesen. János Zsigmond 1571. március 14-én elhunyt.
6: Kossuth Rádió 2015. Regényes történelem. Házi Hunor műsorában Oborni Teréz történész beszélt.
7: Mivel Szapolyai János Zsigmond meghalt, az a veszély állt fenn, hogy a Porta újra tervezi az Erdélyhez fűződő kapcsolatát, és nem ez a viszonylag szabad, szövetségesi, de mégis alávetett helyzet áll fenn, hanem ennél egy sokkal erőteljesebb függést teremtenek. Ezt sem akarták az erdélyi rendek, amelyek 1567-ben, tehát még János Zsigmond életében törvénybe iktatták azt a bizonyos jogukat, amelyet a szultántól kaptak, és amely a libera electio, tehát a szabad fejedelem választás joga volt. Az erdélyi rendek maguk szerették volna olyan valakit választani maguk számára uralkodónak, akiben megbíznak, akit ők szerettek volna választani.
8: Áprilisban erdélyi vajda, egy hónapra rá, május erdélyi fejedelem Báthori István. Mi történik?
7: Zűrzavaros hetekben több fejedelem jelölt is színre lépett. Az egyik közöttük Bekes Gáspár volt, János Zsigmond egyik első diplomatája, aki egyébként nagyon hasznos tevékenységet folytatott a megelőző években Bécsben. Azonban a fejedelemválasztó országgyűlés május 25-én történt meg az a felismerés, hogy Báthori István lenne a legmegfelelőbb erre a tisztségre.
8: Milyen érvek mellett?
7: Az egyik levélből, Hagymási Kristóf leveléből értesülünk, miközben az erdélyi urak zajongtak az adott teremben, és azt tárgyalták, hogy ki lehetne közülük alkalmas arra, hogy a fejedelmi széket betöltse. Egyszer csak csend leve, s mindeneknek szeme az Báthori uramokra veté magát. Tudnilik Báthori Kristófra és Istvánra, akik vitathatatlanul a legtekintélyesebb, legbefolyásosabb, legműveltebb, mind a két báthori fivér rendkívül tehetséges, művelt ember volt, és egyszer csak felismerték, hogy az az ember, aki az elmúlt évtizedekben akár váradi kapitányként, akár a rendek szószólójaként, vezéralakjaként kiemelkedett közülük a fejedelmi rangra, nagyszerűen megfelelne.
8: Egyik levelében Hagymási Kristóf jegyezte le, miként nyilatkozott a frissen erdélyi fejedelemmé választott Somlyai Báthori István 1571 tavaszán. Tüstént írunk római császár Miksa úrunk ő felségének, mert mi bizony soha ellenségei nem leszünk, sem neki, sem az kereszténységnek. Az, mi történt, annak okai nem vagyunk. Ez mostani veszedelemben és az töröknek közelvoltában hazánkat vérbe, nyomorúságba nem vethetjük.
7: Most fejedelmet mondok ugyan, de uralkodásának első 5 évében erdélyi vajdának nevezte magát Báthori István, mégpedig nagyon-nagyon átgondolt, megfontolt döntésből fakadóan.
8: Uborni Teréz, történész.
7: Egyfelől megválasztása után azonnal hűséget esküdött Habsburg első Miksa magyar királynak, és célszerű volt magát erdélyi vajdának címezni a középkori hagyományoknak megfelelően.
8: Liszti János kancellárhoz írott levelében Somlyai Báthori István erdélyi fejedelem ekként jellemezte, milyen is az ő uralkodói helyzete. Gyulafehérvár, 1572. február. Csak kevés az, aki az én őfelségéhez való alávetettségemet értse. Azon kívül engemet ugyan szabad fejedelemnek vélnek, pedig az török követ az, kinek nem illik ellene szólanom, mert ha én ezt kijelenteném, hogy nem én magam nevében bírom és adminisztrálom ez országot, mi lehetne nekünk hirtelenebb veszedelem?
7: A vajdai cím nagyon megfelelt a fényes Porta elvárásainak is. Második Szelim szultántól 1572-ben megkapta azt a átnámét, amelyben őt, mint Erdély vajdáját, Erdély élére állítják. Báthori volt az, aki fölismerte, hogy ez a kis ország, ez a keleti országrész, amelyet most már erdélyi fejedelemségnek nevezünk 1571-től, a két korabeli nagyhatalom sarkpontjában van elhelyezve.
8: Ön az egyik írásában használja a kétirányú egyensúlypolitika kifejezést. Erdély a két nagyhatalom, a Habsburgok és a oszmán török birodalom között kívánja ezt alkalmazni. Mit jelent ez? Báthori István olvasatában.
7: A kétirányú egyensúlypolitika alatt azt értjük, hogy Báthori István fogalmazta meg először, hogy Erdély a magyar királyságról leszakadt keleti országrész, amely kényszerből lépett az önálló állammá alakulás útjára.
8: Mohács és az utána következő zavaros évtizedek eseményeinek és erőviszonyainak következtében.
7: Így van, Mohács 1526 és Buda 1541. évi eleste után Báthori István felismerte, hogy a két korabeli nagyhatalom vagy szuperhatalom közé szorított ország résznek életben kell maradnia, meg kell maradnia, és ezért ezt a kétirányú egyensúlypolitikát kell folytatnia, az egyiket alávetettségünk kifejezésével megbékíteni, írta, gondolván itt a Habsburg magyar király hatalmára és a mögötte álló hatalmas birodalomra. A másikat pedig meghajlással, ajándékokkal és egyéb jó szavakkal szintén alávetettségünk kimutatásával kell megbékíteni. Ez az a kettős alávetettség, amit egyébként a 20. század közepén Csészabó László úgynevezett, hogy ekkor indult meg a nagy erdélyi színjáték, idézőjelben mondom, és semmiképp sem pejoratív rossz értelemben, hanem ez egy kényszer szülte politikai felismerés volt, és éppen, hogy Báthori éles eszűségét és mesteri diplomáciáját jelzi, hogy az 1570-es években ezzel a kétirányú egyensúlypolitikával mindkét oldalról elhárított egy nagyon komoly fegyveres beavatkozást.
6: Betlen Farkas történetíró históriája szerint Somlyai Báthori István erdélyi fejedelem így fogalmazott Erdély helyzetéről. Figyelembe véve, hogy ez a tartomány a földkerekség két leghatalmasabb uralkodója közé van helyezve, és az emberi erőtől, valamint segítségtől egészen meglévén fosztva, másképpen nem lehet megőrizni és kormányozni, mint úgy, hogy mindkét császár kegyét elnyerjük. Az egyik császárt engedelmességgel, a másikat pedig adományokkal és behódolással megnyerve magunknak, a tartománya külső ellenségtől a lehető legbiztonságosabban és nyugodtabban, minden veszélytől sértetlen maradjon.
7: Báthori István eleget tett mindkét császár, azaz a szultán és a német-római császár egyúttal magyar király Habsburg Miksa kívánságának. Úgy egyensúlyozott, hogy közben ő maradt Erdély élén vajdai címmel egészen 1576-ig, megválasztották lengyel királyát, 1575 decemberében.
8: Amikor a nemzetközi politikában fölvetődik az, hogy esetleg Báthori István lengyel király is lehetne, milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az erdélyi viszonyokat biztosítottan hagyja hátra, illetve befolyásolja.
7: Beszélnünk kell testvérei közül kiemelten Báthori Kristófról. Csodálatos ember lehetett. Bátyja volt az egyik bátyja Báthori Istvánnak, és amikor szóba került, hogy a lengyel királyságot Báthori István megszerzi, majd eltávozik Lengyelországba, már ekkor talán gondolkodott arról, hogy maga helyett vajdai címmel hagyta Erdélyben Báthori

0: teljes felhatalmazással, ugyanolyan autoritással kapja meg Báthori Kristóf az Erdély fölötti hatalmat, mint Báthori István. Kristóf kvázi helyettesítette, de szinte a fejedelmi jogköröket is gyakorolta, például nemességet adományozhatott, birtokot adományozott. Bizonyosan állíthatjuk, hogy egy szoros bizalmi kapcsolat volt a két testvér között.
1: Erdélynek mennyiben vált ez javára? Sikerült-e azt a fajta fejlődést, belső stabilitást Báthori Kristófnak is megteremteni, amelyet Báthori István igyekezett?
0: Én úgy látom, hogy igen, noha levélváltás révén, üzenetek révén sok időbe telt a kapcsolattartás. Azt is meg kell említenünk, hogy Báthori István Krakkóban is létrehozott egy erdélyi kancelláriát, tehát azért a legfelső szintű kormányzás hatalmát nem adta ki a kezei közül, de amikor meghalt testvére Kristóf 1581-ben, akkor egy háromtagú kormányzó tanácsot nevezett ki Erdély élére, Báthori István, és azt látjuk, hogy ami Kristóf élt, akkor problémamentesebb volt az erdélyi országrész, erdélyi fejedelemség kormányzása, sokkal több probléma adódott a hármas kormányzó tanács idején.
1: Aminek az volt a feladata, hogy egy újabb Báthori rokont, Báthori Zsigmondot, aki talán még 10 éves sem volt akkor, segítsen.
0: Igen, Báthori Kristóf fia volt Zsigmond, mivel Báthori Istvánnak nem volt utóda, testvérének a fiát szánta az erdélyi trónra. Az volt a feladata ennek a kormányzó tanácsnak, hogy őt felkészítsék és uralkodóvá neveljék.
1: A legjobb megoldás volt?
0: Nem volt a legjobb megoldás, de ez valóban egy másik beszélgetés témája lehetne. De annyit még mondjunk el, hogy Báthori Istvánnak ezzel megvolt a dinasztia alapítás.
1: És ez sikeres volt?
0: És ez viszont sikeres volt, hiszen a somjai bátoriak, egy egész korszakot neveztünk el róluk Erdély történetében, Báthori Gáborral bezárólag 1613-ig, noha voltak közben más fejedelmek is, Rákóczi Zsigmond, Bocska István, de mégiscsak ezt az egész korszakot a bátoriak korának nevezzük, és összességében a dinasztia, ha nem is vethetők össze magasrangú európai uralkodói dinasztiákkal, de Kelet-Európában és a mi régiónkban mindenképpen a legnagyobb hírnévre és rangra szert tett családdá váltak.
2: Uborni Teréz történész.
0: 1575. decemberében megválasztották lengyel királyát, és a következő év 76 tavaszán hagyta el Erdélyt, egyébként már soha nem tért haza, Krakkóba helyezte át székhelyét, és 1576. május 1-én történt meg Krakkóban, a Wawelben a megkoronázása lengyel királyjá, és el kellett teljen néhány esztendő 76-ot követően, hogy sikerüljön biztosítani a lengyel királyságát.
1: De ez már egy másik történet.
0: Így van, ez már egy másik, egy nagyon sikeres történet, és Báthori tehát, mint erdélyi fejedelem is, mint lengyel király, számunkra is egy rendkívül kiemelkedő történelmi személyiség, és úgy tudom, hogy Lengyelországban is az egyik legnagyszerűbb királyukként tartják számon.
2: Somjai Báthori István erdélyi fejedelem, lengyel király kivételes pályájának Erdélyhez kötődő szakaszáról hallottak. A műsor munkatársa volt Kovács Judit.
3: Egyszer volt.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja, valamint kiterjedt gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. Elsődleges feladata az országgyűlési munka koordinációja és a törvényalkotás irányítása lesz. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, tájékoztatott az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Csongrádcsanádban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. A hétvégén Bács-Kiskunban is visszavonták a korlátozást, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érvényes a tiltás. Sport. A Vasas nyerte az MB2-t, miután a zárófordulóban 2-1-re legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 13 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 9-10 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és sokfelé esik az eső. Napközben az észak-keleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 17-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk. Most 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: A korábbi magántanári képesítő szabályzatban a férfiak szót kicserélték doktorokra. Itt még egy rendelet kell ahhoz, hogy férfiak helyett mindenki, aki doktori címmel rendelkezik, pályázhasson habilitációra.
2: A két világháború közötti időszak a magyar oktatás történet egyik legizgalmasabb korszaka, ahol a Klebersberg-Kuno nevével fémjelzett kultúrpolitika nem csak a népiskolákat reformálta meg, korlátokkal, kacskaringókkal, megnyitotta az utat a hölgyek előtt a tudományos pálya legmagasabb csúcsai felé is. A mai műsorunkban többek között választ kapunk arra, hogy miért volt sokkal nehezebb lányként bejutni a tanítóképzőbe, mint fiúként. Hogyan vált a tanítói hivatás szinte teljesen női pályává, miközben a középiskolai tanári szék még a férfiak privilégiuma maradt. De lesz másik témánk is, a Levente képzés. 1926 májusában a filmhíradó kamerája érdekes felvételeket készített egy bemutatón. Tartsanak velünk!
0: Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Leányoktatás 100 évvel ezelőtt. Majdnem az összes iskolakapu kinyílt, de csak majdnem.
3: Történnek izgalmas dolgok. Tehát az, hogy közel 30 év után rendezik a középiskolák státuszát. Az, hogy a leányok megjelennek még erősebb számban az egyetemen, és megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem.
2: Zászlószentelés, kettős nevelés és a határvonal, ahol a tanóra véget ért, a katonai felkészítés elkezdődött.
4: Testnevelésben a kortársak öndisziplinát láttak, amely növeli az embernek a morális meggyőződését is akár. Picit katonai szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Majd aztán a későbbiekben, a Levente mozgalom történetében és a 30-as években ez még egyértelműbbé válik.
0: 100 éve történt.
5: A hölgyeknél sokkal jobb tanulmányi átlag kellett ahhoz, hogy bekerüljenek, míg a fiúkat lehet, hogy már a 20-as évek végén, 30-as években lehet, hogy lasszóval kellett fogni, hogy tanári pályára menjenek.
2: Nóbik Attila egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula pedagógus képzőkar.
3: A pedagógus képzés különböző ágai azok nagyon érdekes trendet mutatnak, mert valóban az egyetemi tanárképzés nyitva van fiúk és lányok előtt is, elég sok leány választja is egyébként a középiskolai tanári pályát. Az említett tanítóképzés viszont erre az időre egyértelműen feminizálódik, női pályává válik. Egyébként ez már a 20. század elejére világosan látszik, hogy például a kiadott tanítónői diplomák száma meghaladja a fiú diplomák számát, és egy idő után ez a pályán is látszik majd. A polgári iskolai tanárképzés esetében is láthatóak ilyen tendenciák. A középiskolai tanárképzésben viszont megmarad a fiúknak az erős szerepe. Az egy nagyon nagy presztízsű értelmiségi pálya még a 20-as években is a tanári pálya, a középiskolai tanári pálya, tehát az vonzó a fiúk számára is.
5: A 20-as, 30-as évek kultúrpolitikájánál nyilván Ebersberg neve az megkerülhetetlen. Hogyha kifejezetten a leánynevelésről beszélünk, akkor Klebersbergnek volt egyfajta víziója. Hogy képzelte el az ő oktatásukat, nevelésüket?
3: Egy valamit hangsúlyoznék, amit talán kevéssé szoktunk, akármi neveléstörténészek is hangsúlyozni, mondjuk Klebersberg és a nőoktatás kapcsán, hogy talán a legnagyobb jelentőségű tevékenysége az nem is a középiskolák, vagy az egyetem meg területén zajlott, hanem a népoktatási rendszernek a fejlesztésével. Azt talán a hallgatók előtt is szélesebb körben ismert, hogy a 20-as évek második felében a klebersbergi tanyasi iskolai építési programban számos népiskola, osztályterem, tanítói lakás épült. Egyértelműen meglöki fölfelé az iskola látogatottsági adatokat, az írni-olvasni tudásnak az arányát, tehát hogy ez az az alap, ami legnagyobb arányban eléri a fiúkat és egyébként a lányokat is.
5: Ez a fajta iskola modell az, amit el lehet azt mondani, hogy a mindennapokra, az életre nevelt.
3: Igen.
5: Tehát például, hogyha egy gazdaságot nézünk, egy háztartást nézünk, akkor például a lányokat is, nyilván most nem azt mondom, hogy fakanállal a kézben, meg varró tűvel a kézben képzeli el, de próbálta a mindennapokat leképezni, hogy mire van szüksége majd annak a gyermeknek a későbbiekben, mint ahogy a fiúkat is arra nevelte, hogy hogy kell modern szemlélettel mezőgazdaságot folytatni.
3: Abszolút, ennek a népoktatásnak kétségkívül van egy ilyen gyakorlatias iránya. A népiskolának a tantervében is megjelenik, akár a kézimunkával, akár a tantárgyaknak a jellegével, de hogy magának a népiskolának a küldetésével is. A legtöbb népiskolához jár kert, föld, ott lakik a tanító nő és a férje, vagy a tanító és a felesége, akik egyfajta mintaadóként szolgálnak mondjuk egy falusi társadalom, egy tanyasi társadalom számára, hogy mik a modern világban hasznosítható vidéki gyakorlatias készségek. Tehát, hogy tantárgyak, meg a képzés is kétségkívül elég gyakorlatias volt, de ennek a szerepét sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen mintaadó szerepet játszottak a pedagógusok. Itt kétségkívül volt egy elég erőteljes törekvés a vidéki lakosságnak, hát talán mondhatjuk ezt, hogy modernizálására.
5: Ön szerint, hogyha mai fejjel ülnénk be egy-egy ilyen órára. Legyen az mondjuk egy tanyai iskola, legyen az egy városi iskola, egy liceumnak az órája. Nagyon meglepődnénk, hogy abban az időben 100 évvel ezelőtt hogy zajlott, vagy nagyon hasonlítana a mai oktatásra. Azért is kérdezem ezt, mert hogy nem olyan hosszú ez a 100 év, de például, hogyha csak a kultúrfölény elméletére gondolunk, ami 100 évvel ezelőtt egy teljesen hétköznapi, gyakran emlegetett dolog volt, azt, hogyha ma elmondjuk, és ma beszélünk róla, hát nagyon-nagyon furcsán hangzik ez a 21. században, hogy mi az, hogy kultúrfölény, hogy lehet az egyik nép kulturálisan felette egy másiknak.
3: Ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ami szerintem föltehető így az oktatási rendszerek történetével kapcsolatban. Azt gondolom, hogyha a felszínt nézzük, akkor elég sok különbséget látnánk. Tehát, hogyha bemennénk egy órára, különbség, hogy mondjuk hiszek egyel kezdődik az óra, és tananyag egy részében biztos látnak különbséget. Ugyanakkor ez a jelenség egyébként nagyon régóta izgatja a kutatókat, hogyha megnéznénk, hogy hogyan zajlik egy iskolai nap, hogyan zajlanak a tanár-diák interakciók, miket csinálunk az órán, akkor valószínűleg kevesebb különbséget látnak, mint egyébként a 100 év indokolná. Kutatások is erősítik, hogy az oktatásnak ezek a felszíni rétegei, azon által említett, és mondjuk például a kultúrfölény elmélet, és az annak a szolgálatába állított oktatáspolitika, de egy kicsit mondhatjuk tágabban, hogy akár a revizionista politikai törekvések szolgálatába állított oktatáspolitika kétségkívül átszínezte jobban a mindennapokat, és mások voltak a külsőségek, mások voltak a megtanult tananyagnak az olvasmányai, a dalok, a versek. De ha megnéznénk a hétköznapi mozzanatokat, lehet, hogy sok hasonlóságot találnánk, és nem éreznénk nagyon ismeretlennek a terepet.
5: A két világháború közötti két évtized az leányoktatás szempontjából egy izgalmas korszak. Egy olyan időszak, amikor ugrásszerű fejlődés, ugrásszerű változás történik? Vagy ez egyfajta lassú, normális folyamat, ahol semmiféle kirívó dolog nincs?
3: Egyszerre igaz mind a két megállapítás, mert hogy például a már emlegetett népoktatás bővülése, expanziója, az beleillik egy hosszú trendbe, aminek kétségkívül ad egy nagyon jelentős lökést a Klebsbergi oktatáspolitika és a Klebsbergi iskolaépítési program. Ilyen értelemben az oktatás expanziója és a leányok megjelenése, az végül is leírható egyfajta hosszú folyamat újabb állomásaként. Ugyanakkor az is igaz, amit felvet, hogy itt történnek izgalmas dolgok. Tehát az, hogy közel 30 év után rendezik a középiskolák státuszát. Az, hogy a leányok megjelennek még erősebb számban az egyetemen, és megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem. Például az egyetemeken belül is, hogy csak egy példát említsek. Az első női magántanár kinevezésére Magyarországon a Tanácsköztársaság idején került sor, Götz Irinnek hívták, kémikus volt, pesti egyetemre nevezték ki, de a Tanácsköztársaság nem tartott sokáig, ő emigrált Moszkvába. 1928-ban születik meg az a Klebsbergi rendelet, amely például lehetővé teszi, hogy a nők a tudományos pálya egyik csúcsának számító magántanári habilitációra pályázhassanak, tehát megnyitja ezt a lehetőséget előttük, tehát ez például kétségkívül egy igazán izgalmas időszak. Ennek nyomán még Klebsberg alatt 1930-ban kerül az első női habilitációra Magyarországon, szabályszerű habilitációra és magántanári kinevezésre. 1930-ban a Debrecen Egyetemen Wendl Mária lesz az első női magántanár. Ez elindít egy izgalmas folyamatot, nem mondom, hogy tömegesedik, mert az 1940-es évek elejéig 11 néhány női magántanár lesz csak Magyarországon, tehát nem mondom, hogy berúgják az ajtót, de hogy például ezt a trendet is Klebsberg indítja el.
5: Igen, csak hogyha mai fejjel nézzük, számunkra teljesen természetes, ott pedig rendelet kellett.
3: Igen.
5: Törvényi szinten kellett ezt engedélyezni.
3: Maga a rendelet az úgy szól, és ez talán érdekes lehet, hogy a korábbi magántanári képesítő szabályzatban a férfiak szót kicserélték doktorokra. De valóban, ahogy mondjam, itt még egy rendelet kell ahhoz, hogy férfiak helyett mindenki, aki doktori címmel rendelkezik, pályázhasson habilitációra.
2: Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
6: Két mozivállalkozó kibérelte a fővárosi színházat. 10 évig mozi és varieté lesz az Operett Színház helyiségében. A Fővárosi Operett Színház sorsa a közeljövőben véglegesen eldől. Napok óta fontos tanácskozások folytak abban az irányban, hogyan lehetne véglegesen rendezni a színház ügyeit, hogyan adhatja át egy más vállalkozónak a Vígszínház ezt a fiók vállalatát. Kezdetben, mint ismeretes, a Blumenthal rezsim akart mozit csinálni a színházból, olyan formán, hogy a Turán mozi engedélyét átvitte volna a Fővárosi Operett Színházba. Ez a terv akkor meghiúsult, és bár lett volna még mód rá, hogy így rendezzék a Fővárosi Operett Színház sorsát, a Vígszínház elejtette a mozi tervet, és más irányban kezdett tárgyalni. Több irányban folytak tárgyalások, amelyek közül az egyik mára már annyira megérett, hogy minden remény megvan a teljes befejezésére. Két ismert mozivállalkozó állott össze, s ajánlatot tettek, hogy bérelni akarják 10 évre a Fővárosi Operett Színházat, és ott mozi és varieté műsort játszanának. Milliárdos újságárusítási csalást lepleztek le. Az összes budapesti lapvállalatokat közvetlenül érintő nagyszabású ügyben folyik a nyomozás már hetek óta a főkapitányságon. A nagy budapesti napilapok kiadó hivatalai már hosszú idő óta észlelik, hogy visszaélések történnek egyes rikkancsok és lapárusítók részéről, akik összejátszva a kávéházak és vendéglők pincéreivel, a budapesti napilapokat bérbe adják, illetőleg bérbe veszik, és miután a kávéházak látogatói kiolvasták a lapokat, a pincérek a bérbevett lappéldányokat visszaadják a rikkancsoknak, akik azokat, mint el nem adott példányokat, visszaviszik. Ilyen módon az összes budapesti napilapok óriási kárt szenvedtek, hiszen 550 kávéháza van Budapestnek, és ezekben mintegy 20 ezer ember fordul meg, akik ingyen újságot olvasnak a lapárusítók és a pincérek összejátszása következtében. A főkapitányságon az estlapok és az újság feljelentésére indult meg ebben az ügyben a nyomozás, amelyet Kis István doktor rendőrfőtanácsos, az intellektuális osztály vezetője rendelt el.
2: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. A trianoni békediktátum után Magyarország mozgástere drasztikusan beszűkült. A haderőfejlesztés tilalma és a nemzetközi ellenőrzés új, kreatív utakra kényszerítette a politikai vezetést. Ebben a légkörben született meg a Levente mozgalom, a testnevelés és a honvédelmi nevelés ötvözeteként. De vajon mire volt elég 5 év a mozgalom életében, és hogyan vált a sport a bújtatott katonai felkészítés eszközévé?
5: Ha 100 évvel ezelőtti időkbe gondoljuk bele magunkat, hogy körülbelül 5 éves lehet a Levente mozgalom. Ez az 5 év, ez mire volt elég? Sikerült mondjuk úgy, hogy országos lefedettséget elérni, sikerült a fiatalok jelentős részét, akik már nem voltak tankötelesek, és még nem töltötték be a 21.-22. életévüket megszólítani.
2: Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár.
4: 5 év alatt sok eredményt ért el az akkori politikai hatalom ebben a tekintetben. A legfontosabb célja a Levente mozgalomnak valójában a testnevelésnek az erősítése, és ezen keresztül az ország hadképességének valamifajta fenntartása volt, hiszen a trianoni béke diktátumnak megfelelően nem lehetett nagyon a hadseregre költeni, illetve a hadseregnek a színvonalát érdemben emelni. Ezért felismerték azt a kortársak, hogyha szeretnék majd ezt a jövőre megőrizni egyfajta újjáépítési képességét ebben a tekintetben, akkor erősíteni kell civil mozgalmakat, civil szervezeteket. 1926-ra ez az egész mozgalom, nevezzük így, intézményesedett, összekapcsolódott állami nagy beruházásokkal. Így elsősorban a 1925-ben, tehát 1 éve korábban létrehozott Magyar Királyi Testnevelési Főiskolára lehet gondolnunk, ahol Krébezberg intézményesítette a magyar testnevelésnek a közoktatásban betöltött szerepét, és nyilván ez kéz a kézben járt a Levente mozgalommal is. Az éppen 100 éve 1926 májusában bemutatott filmhíradó részlet, ami ezzel a témával foglalkozik, szintén kiemelte ezt a tényezőt, illetve hát ekkora már bizonyos fajta szertartások is kialakulnak, hiszen zászlószentelésekre kerül például sor.
5: Hogyha megnézzük a filmhíradónak a felvételét, lehet azt mondani, hogy mai szemmel komikus, egy kicsit viccesnek tűnő gyakorlatokat mutatnak be, de lehet, hogy itt igazából nem csak erről volt szó, hanem talán arról is, amit ön is említett, hogy a testnevelés, a testmozgásnak a fontossága, plusz egyfajta mozgósítás, hogy hogy lehet csapatban dolgozni, hogy lehet a fiatal férfiakat, nem azt mondom, hogy hat testben, hanem azt mondom, hogy egy csapatban foglalkoztatni.
4: Ez mindenképpen elmondható erről, és néha tényleg a mai szemmel már kommunikusnak tűnő gyakorlatokat is hajtottak végre az akkori fiatalok, de mégis ennek fontos szerepe volt abban a tekintetben, hogy a testnevelésben a kortársak öndisziplinát láttak, amely növeli az embernek a tartását, vagy a morális meggyőződését is akár. Tehát igazából picit katonai szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Majd aztán a későbbiekben a Levente mozgalom történetében és a 30-as években ez még egyértelműbbé válik. Itt 1926-ban egy olyan korszakban vagyunk, amely azt mondható, hogy egyfajta békés időszak képét mutatta a kortársak felé, tehát hát viszonylag messze vagyunk az első világháborúnak a veszteségeitől, katasztrófájától, és mivel nemzetközi politikai életben egyértelműen a békemozgalmak voltak erősebbek, akkor hát csak gondoljunk csak például a Brian-féle, francia elnökféle verdöni beszédre, ami 10 éves évfordulán a verdöni csatának elhangzott. Ő is megbékélésre törekedett, akkor a német politikum is megbékélésre törekedett. A magyar Levente mozgalomban is ez figyelhető meg ekkoriban, hogy talán a testnevelési jellegnek ez a békésebb aspektusa tűnhetett fel a kortársaknak. Nem kislabdahajítást vettek föl ezen a filmhíradó felvételen is, ami így át a gránádobásnak az előszobája igazából. Ekkoriban nem érvényesült még az a meglátás, hogy az 1930-as években már jobban megjelenik, és a világháború éveiben pedig egyértelműen uralkodóvá válik, az pedig úgy hangzott, volt is erről több híres plakát, hogy a sport mindig honvédelem.
5: Akkor ez azt is jelenti, hogy a Levente mozgalom az mindenféleképpen a kulturális tárcához tartozik. Itt még a hadügyhöz még nincs köze.
4: Így van. Tehát egyértelműen a kultuszminisztériumnak a hatásköre volt az egész kérdés. Ugye ezt azért is meg kell tenni, mert azért ne feledjük, korábbi műsorokban is beszélgettünk többször erről, de az ország kontroll alatt van még ekkor. Tehát a Népszövetség azt figyelte például, hogy a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumnak milyen hatáskörei vannak, mire van befolyása, de nem lehetett nyíltan azt mondani, hogy tulajdonképpen azért csináljuk ezt az egész mozgalmat, hogy aztán majd egy újrafegyverkezés történjen meg, és akkor tulajdonképpen hát egy fegyveres úton történjen meg a revízió. Tehát ez vigyázni kell akkoriban, hogy az ország szuverenitása akkor még korlátozottnak volt mondható, és ezért egyértelműen ez a Klebelsberg-féle úgymond polgári, most nevezzük így, nem talán a legszerencsésebb jelző, de mindenképpen ez az aspektus érvényesült inkább.
5: 21 éves korig fiúkról beszélünk, a lányok ebben a csoportban nem tartoztak, akkor ez egy kötelező dolog volt Leventének lenni, hogyha éppen nem járt iskolába, hogyha már nem volt tanköteles, hogyha már iskolai testnevelés órákon nem vett részt?
4: A jogszabályi determináció szerint elvileg igen. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy ezt tartalommal feltölteni még talán 1925-26-ra sem sikerült, különösen a közoktatásban már nem részvevő korosztályokra gondolva így.
5: Beszélhet hát, egy-két óra lett volna?
4: Így van, de hát gondoljunk bele például, hogy egy Alföldön egy zsellér családot elérni azért nem volt könnyű az akkori viszonyok között. Ugye Klebers meg jelentősen javított az iskolázottsági arányokon, ennek a hatása már látszódott 1926-ra, de hát még mindig viszonylag egy jelentékeny számú gyermek nem nagyon volt része a közoktatásnak, tehát maximum néhány elemét jártak ki. Ugye Klebers meg törekedett arra, hogy minél több osztályt végezzenek el ezek az emberek is, de tény a tény, hogy az elérés azért messze nem volt tökéletes.
5: A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál.
6: Mészáros Gyulát megfosztották tanári állásától a törökök. Mészáros Gyula, akinek nevét a frankhamisítási üggyel is gyakran hozzák kapcsolatba, tudvalevőleg az angolai egyetemen volt tanár. Legutóbb, amikor a török kormány a frankügy fordulatairól tudomást szerzett, Mészáros Gyulát állásából azonnal elbocsátotta, és sem fizetést, sem nyugdíjat nem ad neki. Mészáros most feleségével és két gyermekével Konstantinápolyban nagy nyomorban van. Erről levélben értesítette egyik budapesti jóbarátját, és arra kérte, szerezzen neki a budapesti bíróságtól, lehetőleg a frankügyet tárgyaló tanácstól hivatalos bizonyítványt arról, hogy nem vádlottja a frankügynek, mert különben éhhalálra van ítélve. Debrecen 1 milliárdot kap kislakások építésére. Debrecen városát értesítette Vas József népjóléti miniszter, hogy kislakások építésére 1 milliárd korona állami kölcsönt utal ki a városnak. azzal a feltétellel, hogy a város a maga részéről szintén 1 milliárdot kölcsönöz lakásépítés céljaira. A felépítendő lakásokban elsősorban a lakás nélküli egyetemi tanárokat és köztisztviselőket kívánja elhelyeztetni a népjóléti miniszter. Hanzi Gauthier nem tűnt el, csak kitagadta a családja. A Magyarország május 6-ai számában Hanzi az egyik cirkuszban eltűnt, a másikban menyasszony lett, cím alatt megjelent cikkre vonatkozóan Gauthier Louis és Gauthier Johanna a következő közlését kérik. Nem felel meg a valóságnak, hogy Hanzi Gauthier eltűnt, továbbá, hogy őt bárki is kereste volna, mert csak most tuhatja van. Nem felel meg a valóságnak, hogy súlyos testi fenyítést alkalmaztak ellene, valamint, hogy mostóapja akár az állítólagos eltűnés előtt, akár máskor rettenetesen megverte volna. Ellenben igaz az, hogy Hanzi Gauthiert családjuk köréből el kellett távolítaniuk, azért, mert viselkedésével erre okot szolgáltatott, és könyörgése dacára sem fogadtuk őt vissza családi körünkbe.
0: Száz éve történt.
2: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
1: Amikor Kocsis Ergő Bálint megírta a gályarabok szenvedésének történetét, fontosnak tartotta feltenni a kérdést, hogy miért vállalták a szenvedést és a halált, holott lehetőség nyílt számukra, hogy elkerüljék azokat. A mártírok és a hitvallók élete, sorsa, halála, szenvedése sosem pusztán személyes ügy. Álhatatosságuk mindig nagy összefüggésekben szemlélendő. Horkai Barna szenvedése és rabsága a magyar református lelkipásztori hivatásnak és a hivatás méltóságának ügye. A magyar reformátusság ügye és egyetemes magyar ügy. Isten Horkai Barna rabságában a fagyos Szibériában melengette magyarságunk és magyar reformátusságunk életét. A mártírok vére valóban magvetés. Polikárposzok, Szent Johannák, Husz Jánosok, magyar gályarabok, Zimányi Józsefek, Kovács Zoltánok, Horkai Barnák hitvalló szenvedései termik a jövendőt. Dr. Dienes Dénes fogalmazott így Horkai Barna kárpátaljai református lelkipásztor 2003-as temetésén elmondott gyászbeszédében. A 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgetünk arról, hogy miért írt néhány kárpátaljai református lelkipásztor 1947-ben levelet Sztálinnak, és hogy mi lett a levél következménye. Horváth Szilárdot hallják.
0: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
2: 1947-ben több kárpátaljai lelkész írt egy levelet Sztálinnak. Egyrészt elismerik Sztálin nagyságát és a Szovjetunió nagyságát.
3: De egyébként Sztálin nem volt nagy. A Szovjetunió nem volt nagy, gyakorlatilag egy világbirodalom lett. Tehát ha ehhez a levélhez nyúlunk, akkor nagyon látni kell azt, hogy azok ellenére, hogy Sztálin démonikus alakja a világtörténelemnek. Több 10 millió ember halála fűződik hozzá. De a Szovjetuniót nagyjá tette, és világhatalommá tette.
2: Hát az orosz birodalom soha nem volt akkora, mint amekkora Sztálin idején, ugye ezt hangsúlyozzák is a levélben. Másik oldalon viszont arra figyelmeztetik nagyon erőteljesen, hogy az Istent illenék visszavinni az iskolákba, visszavinni a közéletbe, mert semmi sem nagyobb az Istennél, és ő is halálra van ítélve, méghozzá nagyon zord halálra, hogyha nem Istennek engedelmeskedik.
3: A kárpátai református egyház lelkiségének és profétai tisztének szerintem ez a levél a legmagasabb hegycsúcsa. Hiszen ezek a lelkipásztorok azt érezték, hogy az ateizmus elkezd áradni Kárpátalján, a sötétség elkezd áradni Kárpátalján, az utcákon, a buzamezők szélén hatalmas táblák hirdették, hogy traktorokkal, műtrágyákkal, de Isten nélkül, és ezek a lelkipásztorok, ezeknek figyelmeztetni kellett a királyt, hogyha valaki átolvassa az Ószövetséget, és látja azt, amilyen büszkén Mózes ott áll a fáró előtt, vagy ahogyan ott áll Nátán próféta, Dávid király előtt, aki bűnkövetett el. Ahogyan ott látjuk a prófétai igehirdetéseket, Sidrák, Misák, Abednékót, vagy Dánielt a babiloni király előtt büszkén, és a hátuk mögött az Istennel, ők mindig az igazságot mondták, megadták a tiszteletet, a földi hatalmaknak a tiszteletet, de figyelmeztették mindig a királyokat arra, hogy van fölöttük egy nagyobb király, ott áll fölöttük az Isten, és nekik kötelességük ennek a királynak tiszteletet adni. Tehát Sztálin, aki magát Istennek képzelte, akihez naponta 30-40 levelet írtak és olvastak be a moszkvai Komintern rádióba, a hivatalos szovjet kommunista rádióban.
2: Gondolom ezt a levelet nem olvasták.
3: Ezt a levelet nem olvasták fel. Ha felolvasták volna, akkor biztos, hogy Moszkvától Ungvárig több százan meghaltak volna a KGB munkatársai közül.
2: Vagy ez már a rendszerváltoztatás lett volna akkor.
3: Lehet, igen. Ez a református egyháznak az egyik legszebb, legtisztább pillanata, amikor ezek a lelkipásztorok odaállnak a beregszászi KGB főnöke, és később az Ungvári Egyházügyi Hivatal vezetője elé, és azt mondják, hogy Sztálinnak meg kell térni. Ez hit nélkül nézve eszeveszett naivitás, de hit szempontjából nézve ez a hitvallásnak az egyik legnagyobb magassága.
4: A baráti kör három lelkésze 1947. március 29-én írta meg levelét a Szovjetuniót vezető és sok millió ember haláláért felelős Sztálinnak.
5: Sztálin marsalnak és tanácsadóinak, Moszkva. Hatalmas Sztálin! Isten téged a föld legnagyobb birodalmának fejévé tett. Uralkodásod alatt az orosz birodalom olyan hatalmat nyert, mint azelőtt soha. A legutóbbi háborúban megmentett téged és országunkat a hitlerizmus borzalmaitól, győzelmet adott hadseregünknek. Mindenekért nem Istennek adtad a dicsőséget, hanem önmagadnak és embereknek. Isten pedig kijelentette igéjében, én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Parancsot kaptunk Istentől arra, hogy téged szeretettel, de komolyan figyelmeztessünk Isten közeli büntetésére, amellyel sújtani fogja birodalmunkat, ha annak vezetői és népe meg nem alázkodnak Isten előtt és vissza nem térnek hozzá. Súlyos csapások következnek birodalmunkra, ezekről csak veled beszélhetünk. Mivel Istent szeretjük, tégedet is, birodalmunkat is szeretjük, éppen ezért teszünk eleget Istene nehéz parancsának, hogy meghalljad az Isten intését, és engedhess annak, hogy Isten a birodalmunk ellen tervezett büntetést ne hajtsa végre. Birodalmunk vezetésed alatt egész világ előtt megtagadta az Urat. Néhány példát említünk ennek bizonyítására. Az iskolákban tilos az imádkozás, Isten nevének dicsérése, sőt azt kell tanítani, hogy nincs Isten. Pedig tudjuk, hogy az egyiptomi fáraó seregével együtt a tengerbe veszett, országát 10 csapás sújtotta, mert büszkén így szólt, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak. Birodalmunkban az Isten ellenes propaganda, Isten tagadása és csúfolása teljesen szabad, Isten igéjének hirdetése erősen korlátozott. Jó termés esetén a búzaföldeken táblák állnak ilyen felirással, Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Az Úr pedig kijelentette a második Zsoltárban, hogy megcsúfolja és megbünteti azokat, akik Isten ellen és Krisztus ellen támadnak. Noha Isten segítette győzelemre seregünket a legutóbbi háborúban, a dicsőséget önmagadnak és emberi erőnek tulajdonítottad, sőt, a sokat szenvedett nyugati országrészek újjáépítését is Isten nélkül és emberi erővel akarjátok végbevinni, pedig Isten kijelentette, átkozott az a férfi, aki emberekben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek birodalma az Úr. Tudjuk, hogy téged a névleges keresztjének rossz példája fordított el Istentől, ezért volt Isten hosszú tűrő irántad. Most azonban engedelmeskedjél Isten megtérésre hívó parancsának, mert a világtörténelem a Bibliával egyezően biztosítja, hogy az Isten szavára megtérő, bűneit megbánó és elhagyó Ninive és királya megmenekült Isten bejelentett büntetésétől, az engedetlen Belsazár pedig világbirodalmával együtt elveszett. Szívünkből kívánjuk, hogy életed ezutáni éveiben Isten akarata szerint és az ő dicsőségére élhess és vezessed birodalmunkat, hogy ez a föld legboldogabb országa legyen. Földi életed után pedig az Úr Jézus Krisztus által részese légy a mennyei üdvösségnek. Alattvalói szeretettel és tisztelettel, Ungvár, 1947. március 29-én.
3: Kézírásos levél, ők először is elmentek a beregszászi KGB központba, és ott annyira megijedt a KGB iroda vezetője, hogy gyorsan tovább küldte őket az ungvári egyházügyi hivatalhoz.
2: Mert mit mondtak ott?
3: Megijedt attól, hogy neki kell továbbítani ezt a levelet. Tehát ő tisztában volt azzal, hogy ha ezt a levelet ő továbbítja Sztálinnak, az ő halálával végződhet. Úgyhogy ő továbbította ezt a problémát Ungvára, és az ungvári egyházügyi hivatal vezetője leíratta velük ezt a levelet. Ott született meg ez a teljes levél, hisz ennek több változata volt. Zimányi József, Horkai Barna és Simon Zsigmond lelkipásztorok írták alá ezt a levelet, és ők voltak gyakorlatilag ennek a baráti körnek a fő mozgatórugói lelki oszlopai.
2: Mi lett a levéllel?
3: A levelet nem továbbították. Megtaláltam a baráti körös lelkipásztorok peranyagaiban, nem jutott el a címzethez.
2: Ez azt jelenti, hogy az ungvári állami egyházügyi hivatal vezetője megtartotta magának, és jelezte az NKB-nek, hogy legyen kedves foglalkozni ezekkel a lelkészekkel.
3: Pontosan, szó szerint. Hogyha a vádiratot olvassuk, akkor valahol a 10. helyen szerepel, akik ezeket a vádiratokat összeállították, nem merték leírni Sztálin nevét. Egy valakinek írtak egy levelet a Szovjetunió nagy vezetői közül. Nem írták le, mert az ő szemükben Sztálin neve egy szent volt. Egyfajta vallásos kultusz övezte Sztálint, és nem merték leírni. Féltek attól, hogy ebből nekik nagyon komoly gondjuk lehet.
2: Mikor tartóztatták le ezeket a lelkészeket?
3: Amikor Bari Gyula, Gencsi Béla és a Máramaros Ugocsai Esperes a baráti körös püspök választás és főjegyző választás sikeressége után szembefordultak a lelkipásztoraik döntésével, és lepaktáltak az állami rendszerrel, ez 47 február márciusában megtörtént. Áprilisában az esperesek összehívtak egy nagy lelkészülés Beregszászon, ahol tájékoztatták a lelkészi kart, hogy ez a püspök választás ez semmis. Bari Gyula az új területi megbízott, gyakorlatilag a püspöki tisztségből területi megbízati tisztség lett. Akkor is történt egyfajta törés, hiszen abból a évszázados egyházjogi rendszert gyakorlatilag az esperesek szakították meg. Kicsit a szovjet egyházpolitikához próbálták igazítani a kárpátai református egyház akkori életét. 47 őszében az Imányi Józsefet Horkai Barnát letartóztatták, kettőt a Sztálinnak írt levél írói közül, 48-ban letartóztatták Simon Zsigmondot és Fekete Gyulát, és 49-ben pedig a baráti kör többi lelkészét. 10 baráti körös lelkész, 47-48-49-ben 10-15-25 évre elítélték, és a gulágon találták magukat.
5: Zimányi József, ének a lágerben. Oldhatatlan csendes lángal égek érted, Jézusom. Sem e világ tengercsábja, testi vágyak vadorkánja nem győzhet-e lángokon. Nem oldhatja rettentés sem, e lángok csak szétódnak, üldözések viharában, vérig menő hitpróbában üldözőket gyújtanak. A szívem győzelmi halmán, Uram, a zászlód lobog, rajta 5 szó, kezed írta, e szívnek én ura vagyok, s olyan messzire ragyok.
2: A levél keltett a református egyházon belül viharokat, vagy nem került nyilvánosságra egészen az ottani rendszerváltoztatásig?
3: Nem került nyilvánosságra, de amolyan suttogó propagandaként ez úgy élt. A baráti körös lelkipásztorok bizonyságtétele, az a fajta ébresztő szolgálat, ez 56 után valamilyen módon folytatódott, hiszen ezek a lelkipásztorok hazajöttek. Hallgattak róla, nagyobb közösségben nem beszéltek róla, de mindig voltak olyan kis házi bibliórák, olyan kis csoportok, találkozók, ahol ezeket ők átadták. A rendszerváltozás után, amikor Zimányi József és Horkai Barna, Gulácsi Lajos püspök úr megírták a visszaemlékezésüket, akkor került napfényre ez a levél, és akkor kezdtek el beszélgetni. Azért is tartom nagyon fontosnak, hogy most mi is beszélünk erről, mivel az egyik kárpátai lelkész kollégám mondta el nekem, hogy a Málenki robotos emlékművön egyre kevesebb a virág. Ebből a megjegyzésből megértettem azt, hogy az emlékezés sírjaira folyamatosan vinni kell a tisztelet virágait. Tanulhatunk bátorságot, hitbeli kiállást, egyenességet és karakánságot. Ma a kárpátai református egyház lelkészi kara a szellemi tőkéjét, a missziói öntudatát a baráti körös lelkipásztoroknak ebből a bátor kiállásából meríti. Ott kell maradni, meg kell maradni a kárpátai magyarságnak, és ez a kiállás segít.
2: Ön látta az NKVD irattárában ezeknek a lelkészeknek az anyagát. Mit tapasztalt, mikortól kezdték megfigyelni őket?
3: 45-től, amikor a Vörös Hadsereg megszállta Kárpátalját, kiépült a megfigyelő rendszer, az ügynöki rendszer, és folyamatosan elkezdték gyűjteni az adatokat minden lelkészről. Nem csak azokról, akiket letartóztattak, hanem minden lelkészről. A Málenki robottal már megtörték a kárpátai magyarságnak az ellenállását, és folyamatosan gyengítették. Tehát nem álltak le. 45 és 51 között körülbelül 3 és 4 ezer magyar férfit tartóztattak le és nőtt, akik valamilyen módon az elmúlt rendszernek az értelmiségi csoportjából származhattak. Ezzel a szovjet rendszer folyamatosan gyengítette a kárpátai magyarságot.
2: Ezek a megfigyelések a koncepciós pereknek valamilyen alapanyagát adták, vagy ez teljesen független volt ettől, bárkit bármivel megvádolhattak, és voltak bírók, akik elítelték?
3: A lelkipásztorok letartóztatásánál volt egy bizonyos ingerküszöb. Amikor a több oldalról beérkező jelentések elértek egy bizonyos ingerküszöböt, akkor kapott az NKVD rendszer egy olyan letartóztatási parancsot, hogy igen, ezt a lelkipásztort el kell vinni. Tehát volt szerintem egy kötelező kvóta, a reformátusoknál évente legalább 4 vagy 6 lelkészt le kellett tartóztatni. Voltak olyan lelkipásztorok, akiket nem tartóztattak le, de őket is megfigyelték. Ez összefüggött azzal is, hogy az a lelkész a magyar időben melyik pártnak volt a tagja, vagy tagja volt-e a baráti körnek, hiszen a 19 letartóztatott lelkipásztorból 10 baráti körös volt, és 9 nem. De a nem baráti körös lelkipásztorokat is idézőben le kellett valamiért tartóztatni, tehát velük kapcsolatban is találtak olyan általuk kompromittálónak ítélt okokat, ami alapján letartóztatták. A nagyobb közösségeknek a lelkipásztorait szemelték ki először, például nagydobronyi lelkipásztor Gönczi Pál, egy 3,5 ezres magyar református közösség, akik nagyon tehetségesek voltak, például Narancsik Imre. Befejeztem 34-ben a losonci református teológiát, és 36-ban már tanította a teológián.
2: A koncepciós perekben mik voltak a vádpontok, vagy mit voltak végül az ítéletnek a szempontjai?
3: Az ítélet szempontjai a magyar rezsimmel való kapcsolat és a hazaszeretet. Például az, hogyha valaki örült annak 39-ben, hogy Kárpátalja hazatért. Elég ok volt arra, hogy letartóztassák.
2: És aztán a koncepciós perben mi volt a vádpont ezzel kapcsolatban?
3: Az igazságot nem a peranyagokban kell keresni. Azok az indokok, amik alapján őket letartóztatták, mind azzal voltak kapcsolatosak, hogy ők igaz, becsületes magyar emberek voltak, akik örültek annak, hogy Kárpátalja újra Magyarország része lehet 39-ben. Az a 3-3500 koncepciós per ugyanerre a kaptafára volt felhúzva. És ha esetleg véletlenül találtak olyan információt, hogy az a lelkipásztor a Levente Egyesületnek volt az elnöke, ez már egy ok volt arra, hogy azt a Levente Egyesületet félkatonai egyesületnek nyilvánítsák ki. Elég volt arra, hogy ők felkelést akartak szétani a szovjetrendszer ellen, stb.
2: Olyan hamis ideológiai indokok voltak a koncepciós perek mozgatórugói a Szovjetunióban, mint amilyenek Magyarországon. A Horthy rendszert fasiszta rendszernek nevezték nyilvánvalóan a perekben, gondolom ott is, mint ahogy nálunk is. Tehát egy ilyen hosszú távú történelmi hamisítás is benne volt mindebben. Hogyha részt vett valamennyire valamilyen magyar civil munkában, akkor az nyilvánvalóan irredent a fasiszta megmozdulás. Tehát ezek voltak a perekben.
3: És szerintem pontosan ezért is jó az, hogy ilyen dolgokról beszélünk. Ha Ilyés Gyulának egy mondat a zsarnokságról című versét elolvassuk, van a végén egy olyan sor, hogy a zsarnokság ott áll eleve a sírodnál, és ő mondja meg, hogy ki voltál, porod is néki szolgál. A mi dolgunk az, hogy ellene mondjunk a zsarnokságnak, hogy kimondjuk, hogy ezek a lelkipásztorok nem követtek el bűnt. Egyszerűen csak magyarok voltak, és tették azt, ami a dolguk. A mi dolgunk az, hogy megtisztítsuk ezektől a hamis ideológiáktól, ezeknek a lelkipásztoroknak, ezeknek a magyar embereknek, vagy akár római, vagy görögkatolikus lelkipásztoroknak, hiszen közülük is nagyon sokat hurcoltak el, megtisztítsuk az emléküket, és az igazságot kimondjuk róluk. Bényei Józsefnek van egy gyönyörű verse, ameddig válad éve bírja, vigyázz minden virágtalan síra. Több százezer magyar virágtalan síról beszélhetünk. A mi dolgunk az, hogy ezekre a sírokra az emlékezésnek és a megbecsülésnek a virágait elhelyezzük.
4: Horkai Barna így írt arról, hogy sok évi gulág rabság után 1955. szeptember 7-én miként érkezett haza a családjához.
5: A küszöbön estünk egymás nyakába, sírtunk örömünkben. Két kisfiam akkor ébredezett. Barna és Sámuel, akit akkor láttam először, 8 éves volt. Barna fiam letartóztatásomkor 14 hónapos volt. Kisfiam, hazajött édesapa, csókoljátok meg, örvendezett a feleségem. Az utóbbi időben mindig erről beszéltek, mégis meglepetés volt. Sámuel felnézett, hirtelen bebújt a paplan alá, de csak kinézett, megcsókolt. 10 éves kislányunk, Erzsébet, lakásviszonyunk nehézsége miatt akkor munkácson volt egy családnál, ott is járt iskolába. Nem sokára bejön édesapám. Isten meghallgatta imádságunkat, hazahozott, szólt könnyezve. Nyomában húgom, sógorom. Volt öröm.
2: Rehabilitálták ezeket a lelkészeket valamikor?
3: 1991-ben mindegyiket rehabilitálták. Szutor Jenővel kapcsolatban 1972-ben Szutor Jenő felesége, aki akkor Magyarországon élt, írt a Szovjetunió legfelsőbb bíróságának egy levelet, hogy szeretné tudni a férje halála után 20 évvel az igazságot. Ő volt az első, akit rehabilitáltak. 1970 után megengedték, hogy a lelkipásztorok, az a 20 idős lelkész, aki 60-70 évesek voltak akkor, a 80-90 gyülekezetbe szolgáltak, valamelyik lelkésznek öt gyülekezete is volt. Ezt képzeljük el, hogy évente körülbelül 1200 szolgálatot jelent. Milyen nagy megterhelés volt ezeknek az idős lelkészeknek, hogy akkor kezdték el megengedni azt, hogy megszervezzenek egy ilyen házi teológián teológiai képzést, ne is ezekkel a beiratkozott lelkipásztorral évente két lelkész kezdett el a tanulmányait, menekült meg a református egyház.
2: Ön beszélt a Sztálinnak írt levél íróival?
3: Beszéltem Horkai Barnabással 1999-ben.
2: Mit mondott erről a levélről?
3: Hogy ez egy hitvalló levél volt, és hogy nekik ezt meg kellett tenni, akkor ezt ők úgy érezték, hogy nekik ez kötelességük. Hiszen a prófétaság lelke, az ugye azt olvassuk az igében, hogy csontjaimba lekezdett tűz, kényszer, belső kényszer kimondani. Ez egy nagyon különleges dolog. Nagyon keveseknek adatik ez meg, hogy ilyen tisztán, ilyen őszintén, ilyen bátran odálljanak a fenevad elé, és azt mondják, hogy ha nem ismered el Istent, akkor el fogsz pusztulni.
2: Hány évet töltött kényszermunkatáborban Horkai Barna?
3: 8 évet.
2: Nem bánta meg a levél megírását?
3: Ők nem. Ha megbánták volna, akkor szerintem nem is álltak volna vissza a szolgálatba. A Krisztusért megélt szenvedés kiváltság, jutalom. Ma a világban körülbelül 50 országban, ahol keresztyénüldözés van, ahol naponta végeznek ki embereket azért, mert keresztjének, mert hisznek. A keresztjének vére magvetés. Ez egy titokzatos folyamat, és megint itt érződik az egyháznak az igazi hitvalló arca. Nem a megalkuvó, az eláruló, nem a feljelentő arca, ami sajnos volt, hanem az egyháznak ez az igazi, tiszta hitvalló arca, aminek a forrása szerintem maga az Isten.
2: Mit tudunk arról, hogy milyen körülmények voltak ezekben a kényszermunkatáborokban, ahova vitték őket?
3: A kényszermunkatáborok vezetőségei banditákra bízták a belső fegyelmezést, állandó életveszélyben voltak ezek a lelkipásztorok is, nem csak a lelkészek, hanem mindenki, aki ott volt. A norma az teljesíthetetlen volt, az élelmezés az nagyon kevés volt, a lelkipásztorok közül többen meg haltak, ezek fakitermelésen dolgoztak, mínusz 35, mínusz 40, mínusz 45 fokban kellett dolgozni, a pokol tornácain jártak ezek a lelkészek.
2: Hogyan támad ezekből a szörnyűségekből, de ezekből a kiállásokból is? Hogyan támad új élet a 21. századra?
3: Engem megerősített a jövő látásomban az a fajta nemzeti büszkeség, kiállás, a stratégia, hogy a bajban, a nyomorúságban a magyarok összefognak. És tudunk úgy tervezni, hogy az a nemzetünk családjának az egészére nézve hasznos legyen. 2016. szeptemberében a kárpátaljai csapi önkormányzat úgy döntött, hogy a ledöntött Lenin szobrot eladják Vasnak. És nem akarta senki megvenni. Arccal, így a betonba, a téglába, a Lenin szobor ledöntve, és senkinek nem kellett. Ez Istennek az ítélete a szovjet ateista, kommunista ideológián, hiszen emberkéz érintése nélkül omlott össze ez a bálványszobor, ahogyan a Dániel könyvében is olvashatjuk. És nem sokkal rá, két héttel látom a Beregrákosi és a Munkácsi református gyülekezeteknek egy közös kezdeményezését, hogy 1930-as években a Új Dávid házi kis ruszin szorványon építettek egy református templomot az ott élő szorványnak, és 1960-62 környékén ezt a kis szorványt bezárták, aztán varoda lett az épületből, tornaterem lett az épületből, aztán beszakadt a tetőszerkezete, és csak a falak meredeznek. És a Beregrákos és a Munkácsi református gyülekezetek megtartották az első istentiszteletet 2016. októberében. Kiirtották a bokrokat, a cserjéket, a semmiből előjött a túlélő reformátusok, magyarok, akik már alig tudnak magyarul, és megtartották az első istentiszteletet 1960-tól, egy nagy szünet után újra Isten magasztalták, és magyarul. Ez a fajta feltámadás, ez csak akkor valósulhat meg, ha elengedjük a múltat, ha megbocsájtunk, ha békességgel a szívünkben kezdünk hozzá újraépíteni azt, amit a múlt tönkretett, és Istennel együtt lehetséges. Ha ez a kettő találkozik, a magyarságom és a hitem, akkor ez egy olyan elegy, amit nem lehet elpusztítani, amiből élet támadhat.
0: 20. századi történelem.
2: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgettünk.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Újabb nagyszabású drón támadást indított Ukrajna tegnap oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek mások mellett a fővárosból, Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen